0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrienne.

0: Gutenberg galaxistán még a hősöké, de a Marconi konstelláció, a tévékorszak már vitathatatlanul a hírességeké. Az utókor egyszer majd bizonyára kasszát csinál arról, hogy akkor mi most nyertünk-e vagy veszítettünk. De vegyünk egy példát. Itt van például M.M., a nagyon szőke, a nagyon domború, a formatervezett és a kábítóan dögös Marilyn. Annak idején képeivel teleragasztották a kamionok vezetőfülkéit, és kitapétázták a gyári öltözőszekrények ajtaját belülről. Kamaszkorunkban képzeletben az ágyába bújtunk, mint ahogy szívesen odabújt volna fél Amerika meg Európa összes híresség kandúrja. 60 éves volna, ha élne.
1: Hát nem 60, hanem 100. Marilyn Monroe hétfőn töltötte volna be a 100. életévét, de persze csak 36-ot élt szegény. Még ma is felfoghatatlan, hogy hogyan lehetett valaki annyira szép, mint ő, és hogyan lehetett annyira nyomorult, olyan nagyon-nagyon boldogtalan. Persze a filmvilág a buta szőke szerepét szabta rá, pedig kifejezetten okos volt, ez egy másik kérdés, hogy saját magával kapcsolatban nem mindig tudott helyesen gondolkodni, és akkor most nagyon szépen fogalmaztam. Egyébként irodalmi kurzusokra járt az egyetemen, hatalmas könyvtára volt és verseket is írt, ezt például én is csak most tudtam meg. Azonnal elkezdtem keresni, és rengeteg kéziratának megtalálható a neten a faksimiléja. Nagyon különleges az írása, egyfelől elegáns, szálkás, nagyon intelligens, közben meg végtelenül kislányos, szóval pontosan olyan, mint ő maga. Találtam egy verset, amit soha nem fogok elfelejteni, mert összetörte a szívemet és belém égett. Magyarul így hangzik. Az a címe, hogy ne sírj kicsim, ne sírj kicsim, ne sírj. Én foglak és őrzöm álmodat. Csit-csit, úgy teszek, mintha nem lennék a halott anyád. Az eredetiben azt írja, hogy don't cry my doll, szóval egy kislány a játékbabájához beszél. Egy kislány, akit Norma Jean-nek hívnak, akinek van egy tinédzserkorú skizofrén anyja, meg ismeretlen apja, akit nevelőszülők és árvaházak nevelnek, akinek a teste játékszer, akit ki tudja, hogy ki szeretett igazán, és aki már életében 200 millió dolláros hasznot hajtott a filmvilágnak, pedig csak 10 olyan év volt, amikor filmezett, és hát azóta is ő a világ egyik legismertebb pop kulturális ikonja, teljesen felesleges elmondanom, hány filmben játszott, úgy is tudják. Azt is, hogy hogyan nézett ki, kik voltak a férjei, például Arthur Miller, kik voltak a szeretői, például az USA elnöke JFK, még ki tudja, hogy kik, azt is tudják, hogy hogyan énekelt a Happy Birthday-t. Na azt azért itt jegyzem meg, hogy én vagyok a First Lady, biztosan felpofozom nyilvánosan, bármilyen boldogtalan is volt a gyerekkora, de hát ezt akkor sem lehet megcsinálni, zárójel bezárva, minden esetre az a testszínű strassz sokkal kivart, melltartó nélkül viselt ruha, botrányosan szexi ma is, meg aztán ott van az a vörös a Niagarából, meg a híres fehér, amit felfúj a szél, meg ott vannak a verhalnyomatok, meg egyáltalán ott van az egész nő, aki egy csoda, egy jelenség, egy ikon, és soha nem múlik el. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsorban Marilyn Monroe-ról lesz szó, meg az örök szépség ideájáról.

0: előbb belekotyogtam a gondolatjel 1986. október 5-i adásába, amiben arról volt szó, hogy hazánkban is megjelent Norman Mailer Marilyn Monroe életrajza, és az akkori hallgatók beszélgetést hallottak Sükörst Mihállyal a könyvről, meg a tragikusan fiatalon elhunyt, máig megfejtetetlen titkáról. Ozsgyáni Csaba volt a riporter, szóval akkor most visszaadom a szót.
1: Nemrégiben egy rövid beszámolót olvashattunk róla a magyar lapokban is, hogy Norman Mailer Marilyn Monroe-ról írt egy drámát, ami elég nagy botrányt kavart. A tisz vendégek Al Pacinótól Robert De Niroig felálltak és távoztak. Norman Mailernek most a napokban Magyarországon is megjelent a könyve Marilyn Monroe-ról, Sükörst Mihály már olvasta. Ez is hasonlóképpen botrányszagú könyv?
2: Semmiképpen nem. Minden bizonnyal rossz darab volt ez, teljesen egyértelműen kiderül a szövegekből. Nem használt az ügynök, hogy Norman Mailer a saját lányára osztotta a főszerepet, zárójelben mondom, aki a fényképeken meghökkentően ragyogó Marilyn Monroe-vá lett kikészítve. Hosszú ügy ez, úgy látszik, Norman Mailer kanyarokba bővelkedő pályáján. Ez az ő furcsa viszonya a Marilyn Monroe-hoz.
1: Azt hiszem személyesen is érintett volt a Marilyn Monroe ügyben, hiszen mint ahogy Truman Capote is írt arról a társaságról, amelyben forgott, és mindenkiről lehúzta a keresztvizet. Egyedül Marilyn Monroe-t emlegette a csodálatos gyermekként. Norman Mailerről viszont az a hír járja, hogy ő volt talán az egyetlen, akit a szexbomba visszautasított. És valahogy ezt a mérgét öntheti ki?
2: Kérlek szépen, legnagyobb fájdalmamra nem voltam szemtanú, nem voltam jelen. A Mailer könyv szövegszerűségével kell itt beírnünk. Mailer egyik legszellemesebb húzása ebbe a könyve, legszellemesebb életrajzírói ötlete, hogy rögtön a könyv legelső fejezetébe, Marilyn Monroe sorsán töprengve, megállapít faktumokat, tehát megtörtént tényeket, bizonyított tényeket, és faktoidokat, legalábbis Barth István kiváló magyar fordításában a faktoid szó szerepel, ami mondjuk kóborhírt, álhírt, kvázihírt, plecskát, stb. Jelet. Én nem tudom, hogy amit Mailer saját magáról ír, az faktum-e vagy faktoid. Ő minden esetre a következőt adja elő, nem csak, hogy úgynevezett bizalmas kapcsolata nem volt Marilynnel, hanem személyesen nem is ismerte. Van aztán egy megindítóan szép lírai rész, ül két fiatal író Brooklynba, egy öreg bérházba, az egyiket úgy hívják, hogy Norman Mailer, a másikat úgy hívják, hogy Arthur Miller. Nagyon felületesen ismerik egymást, Mailer akkor írja a Mesztelennek és Holtakat, Miller akkor írja az ügynök halálát. Olykor találkoztak a szupermarketből jöve, olykor találkoztak a postaláda előtt, és hát két félszekezdő, egymást alig ismerő író vált néhány közömbös mondatot. Most, tehát a Marilyn életrajz írása közbe, Mailer arra gondol, hogy ki látott volna akkor bele, hogy ő majd, Norman Mailer, majd ír egy könyvet, amelynek szükségképpen az egyik hőse Arthur Miller lesz, hiszen Miller lett Marilyn Monroe harmadik férje. Ha ebből a könyvből találomra egyetlen részt ki lehet ragadni és az olvasó figyelmébe ajánlani, akkor mindenképpen az Arthur Miller házassággal foglalkozó fejezetet ajánlanám, amelyik a Zsidó hercegnő címét viseli. Mert, hogy megint egy zárójel, Marilyn Monroe monróságához az is hozzátartozott, hogy amikor szerelembe esett Millerrel, és férjhez ment hozzá, átkeresztelkedett zsidó hitre, tanult némi judaizmust, megtanult különféle kóser zsidó ételeket főzni, és derék zsidó feleség lett belőle, hát nagyon rövidke időre természetesen, ahogy ez a könyvből szintén kiderül.
1: Miért öntötte ennyire a mérgét, ha tetszik, a gyűlöletét Norman Mailer Marilyn Monroe-ra?
2: Az epéjét is kijönti rá, a mérgét is, a bosszúságát is, de a szeretetét is. Nagyon furcsa könyv ez, éppen ez adja egyebek mellett Mailer abszolút tehetségén túl ennek a könyvnek a sajátos varázsát. Egy egészen furcsa szeretet, gyűlölet viszony kombinációjával fordul itt Mailer a maga esendő hősnője felé. Végül is azon töpreng itt több mint 200 könyv oldalon, hogy miként lehetett Marilyn Monroe egy jelentékeny amerikai korszaknak valamiként a mitológikus, szimbolikus figurája. Idólum volt, bálvány volt, szimbólum volt, holott legjobb tudomásunk szerint az ő színésznői képességei máig eldöntetlenek valamiképpen. Feltehetően a háborút, majd a Joseph McCarthy nevével fémjelzett rövid hidegháborús korszakot követő, felemelkedő amerikai évtizednek szüksége volt valakire, aki a puszta megjelenésével galvanizált, áramot ültetett el abba is, aki nézte, abba is, aki hallgatta, és hát főként, aki mozivásznon tudott benne gyönyörködni, valakire, aki világéletébe szeretett. Ennek a úgynevezett rejtélynek a taglalása, ez a hallatlanul érdekes életrajz.
1: Most végül is nem tudom, hogy mekkora színésznő volt Marilyn Monroe, de mivel alapvetően filmeken szerepelt, azt hiszem, hogy a megjelenése, az alkata döntő tényező volt.

0: semmi nem volt igazi belőle, semmi nem volt valódi belőle.
1: Mégis mint idol igazi volt, sőt ő volt az igazi.
0: Nézd, nem véletlenül említettem a szerintem kimagaslóan legmegrendítő fejezetét ennek a könyvnek, a Arthur Millerrel való házasság történetét. Ahogy Miller írja, itt a nagy amerikai agy lépett Friedre a nagy amerikai testtel. Feltehetően a találkozás pillanatában ez egy eleve kudarcra ítélt kapcsolat volt. Szörnyen csalódtak egymásba mind a ketten, ki így, ki úgy.
1: Marilyn Monroe végül is az 50-es éveknek és a 60-as évek magyar ifjúságának volt az egyik bálványa. Aztán most a 80-as években ismét előtört a Marilyn nosztalgia, és ennek egyik terméke, azt hiszem, ez a most megjelent könyv is Norman Mailertől. Csak hogy Mailer ezt a könyvet, ha nem tévedek, 73-ban írta. Tehát Amerikában a Marilyn nosztalgia, ez nem mai keletű.
0: A legkevésbé sem. Marilyn azóta már legalább két újabb generációt kísértett meg. Attól tartok, hogy nem annyira a filmjeivel, nem a színpadi domborításaival, hanem ezzel a tündéri ártatlanságból és szexuális boszorkány varázsból elegyült személyiségével, amit azóta Truman Capote is megpróbált megfejteni, Norman Mailer is megpróbált megfejteni. A titok, ha volt ugyan itt egyáltalán titok, továbbra is titok marad.
2: Szükörst Mihályt hallották Marilyn Monroe-ról.

0: Boop-boop-boop-boop.
1: Van még egy archívanyag, ami nagyon izgalmas, a felvétel a BBC magyar adásának hangarchívumából származik, 2000. januárjából a szerkesztő műsorvezető Ercsei Krisztina, aki arról fog mesélni, hogy az 1999-es év egyik legszenzációsabb aukciója Marilyn Monroe személyes tárgyainak New York-i árverése volt. A gyűjteményről, még az esemény előtt Carrie Wallace,

0: a Christie's munkatársa beszél. A sztártétel az a Happy Birthday Mr. President ruha volt, amiről én már az előbb beszéltem, és amit Marilyn Monroe akkor viselt, amikor elénekelte a köszöntő dalt John F. Kennedy elnöknek. És egyébként az a döbbenetes, hogy ez az a bizonyos esemény, ami után már sem a felköszöntött, sem a felköszöntő nem élt túl sokáig, és milyen döbbenetes, hiszen két egészséges, szép fiatal emberről, egy szexszimbólumról és egy elnökről van szó.
1: Ilyenkor új évtáján az évvégi és ezredvégi számvetés jegyében hajlamosak vagyunk listákat készíteni az év legjobb könyveiről, lemezeiről, filmjeiről, stb. Az 1999-es év árverése címet mindenképpen az a New York-i aukció nyerné el, amelyben Marilyn Monroe több mint 1500 személyes tárgya került kalapács alá a Christie's-nél. A gyűjteményről az árverés előtt a Christie's szórakoztatóipari szakértőjét, Kerry Wallace-t kérdeztem.
2: The star item is the Happy Birthday Mr. President dress, the dress that Marilyn Monroe sang Happy Birthday.
3: A sztártétel a Happy Birthday Mr. President ruha, amit Marilyn Monroe akkor viselt, amikor John Kennedy elnöknek elénekelte a születésnapi köszöntőt. Talán ez minden idők legszenzációsabb ruhája, ami árverésre került. Marilyn kedvenc ruhatervezőjének Jane Lewisnak azt a megbízást adta, hogy készítsen neki igazán történelmi jelentőségi ruhát, amiből csak ez az egy készül. Hónapokig tartott, míg rávarták a 6000 straszt. A ruha egyébként testszínű, és Marilyn nem vett fel alá semmit, ezért úgy nézett ki, mintha mesztelen lenne, csak az üveggyémántokat viselné. Hatalmas feltűnést aratott. Ilyen ruha még nem került a piacra.
2: Happy

0: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Ez volt tehát az a híres születésnap, de vajon a másik 1499 tétel is érdekes valamennyire?
2: There's everything from this personal wardrobe, this in film wardrobe as well as the dress that she wore in The Misfits.
3: Van ott minden. A személyes ruhatára, néhány filmszerephez viselt ruha, például az a kis fekete koktélruha, amit a kallódó emberekben viselt. Eladásra kerül Marilyn 25 pár Salvatore Ferragamo által tervezett tűsarkú cipője is. Emellett bizsuk, fülbevalók, valamint egy valódi brilliáns gyűrű, 35 darab brilliánssal, amit állítólag Jody Maggiótól kapott az esküvőjük után. Érdekes tétel az a zongora, amit gyerekkorában a mamája vett neki, és amit Marilyn évekkel később felkutatott és visszavásárolt, mivel erős érzésekkel kötődött hozzá. És végül, de nem utolsó sorban, több forgatókönyv is van a gyűjteményben, Marilyn kézzel írott jegyzeteivel. Ezek azért érdekesek, mert általuk beleláthatunk a színésznő egyéniségébe, abba, hogy milyen alaposan készült egy-egy szerepre.
1: A Christie's árverési ház számára miért olyan fontos ez az aukció?
2: It just gives such an insight into the, you know, the woman who really was regarded as the glamour icon of the 20th century.
3: Mert igazi bepillantást ad annak a nőnek a lelkébe, akit a 20. század legcsillogóbb sztárjának tartunk. És ráadásul a gyűjtemény igazán teljes. Marilyn hagyatékát mentora Lee Strasberg örökölte, aki annyira előrelátó volt, hogy az egészet bedobozoltatta és megőrizte. Tehát minden olyan állapotban van most is, ahogyan 1962-ben volt, és megmutatja a híres imázs mögötti valódi nőt.
1: De vajon miért lett éppen Marilyn Monroe századunk legfőbb szexszimbóluma, a női szépség és vonzerő legfőbb jelképe?
2: Well, she obviously she died at the, you know, probably the peak of her beauty, and she didn't.
3: Amikor meghalt, gyönyörű volt, életében a legszebb. Nem hiszem, hogy láttam volna rossz fotót Marilynről. Szépségének ereje a mai napig fennmaradt. Másrészt halálát rejtélyövezi, ami sokakat még ma is izgat és találgatásra késztet. Életében is rejtélyes volt, ami sokak fantáziáját megragadta. Szegény környezetben nevelkedett, ő maga küzdötte fel magát legendává kemény munkával. És persze, csodálatos érzéke volt ahhoz, hogy megállapítsa, milyen stílus áll jól neki, és hogy tökéletesítse ezt a stílust. Kettős egyéniség volt, nem járt jó iskolába, ám könyveiből kiderül, hogy nagyon is olvasott volt, és mindent megtett azért, hogy képezze magát. Két amerikai szimbólumhoz ment férjhez, először Jody Maggiohoz, majd Arthur Miller drámaíróhoz. Azok közé tartozott, akik mindig meglepetést okoznak, és felkeltik az emberek kíváncsiságát.
1: Kerry Wallace-t, a Christie's árverési ház szórakoztatóipari szakértőjét hallották.
4: Marilyn Monroe-ra emlékeztünk archív felvételekkel 100. születésnapja alkalmából. Remélem, bármilyen világban is van most, tudja végre valaki nagyon szeretni. The French are glad to die for love.

0: Van még egy nő, akinek pontosan ugyanúgy ismerik az arcát mindenhol a világon, és önök is pontosan tudják, hogy hogyan néz ki. Ő volt, és marad a világ legszebb nője. Még akkor is, ha Antalfi Péter történész a beszélgetésünkben, majd megpróbál mitoszt döntögetni, de ne aggódjanak, mert nem fogom hagyni. Kislány voltam, amikor elolvastam Láng György könyvét Botticelliről, és ott is akkor elvesztem, és minden egyes alkalommal, amikor ott állok az Uffiziben, és látom a Primaverát vagy Venusz születését, és Simonetta Vespucci arcát, hiszen őről lesz szó, elkezdenek potyogni a könnyeim, és nem azért, mert szomorú vagyok olyankor, hanem azért, mert boldog.
1: Simonetta Vespucci inkább egy legenda, mint valós történelem, azt hozzá kell tenni, tehát, hogy ő 1453-ban született, tehát egy évvel fiatalabb Leonardónál, és 1476-ban halt
2: nagyon
1: meg.
2: Nagyon fiatalon,
1: és a róla szóló, vagy állítólag őt ábrázoló első festmény, ami Botticellinek a Venusz születése és a tavasza, ennek a datálása vitatott, tehát 1478 és 86 közé teszik ezeket a festményeket, hogy ezek magánmegrendelésre készülnek. Ekkor az az érdekes itt a 15. század végén, hogy és végig a 15. században, hogy ki kell alakítani a magán térbe való festészetet, vagyis ugye ez a reneszánsz egyik legnagyobb vívmánya, nem csak templomi térben, nem csak egyházi, újszövetségi, szentéletrajzi, vagy esetleg újszövetségi témájú ábrázolások születhetnek. Ez egy hatalmas felszabadulás. De itt is kell valami irodalmi alap, kell egy mitológiai alap, ókori irodalom, kell valami olyan, aminek van egyéb jelentése, nem önmagán túlmutató jelentése. Na most nagy kérdés, hogy valóban ő van-e a Botticelli képeken.
2: Nem mond, hogy nem. Hát egyrészt annyira beazonosítható, másrészt pedig az egy, akkor megfosztanád a világot az egyik legnagyobb legendája. És minden idők legszebb nőjétől.
1: Én a világot nem fosztjuk meg a világ legszebb nőjétől. Annyira szép volt állítólag, hogy ő volt a ritka dolog, de nyitott koporsós temetés volt, hogy Firenze megcsodálja. Hogy valóban ő van-e, ezt mindenki szeretné tudni, hogy a legszebb nő legyen a legszebb festményen. Tehát ez így jön létre. Ezt azért történeti adatokkal nézve látámasztani, mert erről a két festményről kevés az írott forrásunk. Viszont ez összekapcsolódik ez a két alak. Tehát a legszebb nőnek kell a legszebb festményen lenni, de itt van egy nagyon fontos, hogy az alakja, hogy egyáltalán mesztelen nő alakot lehessen ábrázolni, ez annyira nehéz ugye az európai festészetben, hogy még a 19. században is botrányt tud okozni egy mesztelen női festmény, hogyha elég az impresszionisták is készítenek odaliszket, ez megvan a 19. század elején, közepén, 1860-70-80-as is botrányt tud okozni egy festmény, ha az úgymond csak egy mesztelen szép női test. Igazából európai művészet egyik legnagyobb sajátossága, hogy megtanultuk a test esztétikáját tisztelni, hogy ez lehet szép és lehet szabad. Ami viszont 15. században történik, itt kell egy filozófiai tartalom, akkor is, hogyha az nem vallásos. Ugye itt Venusz születik, illetve hát Afroditéről van szó, viszont itt van mögötte a háttérben egy konkrétan új platoni filozófia, a Mediciek által szponzorált értelmiségiek, Marzillo Ficino például fordítja a Platón összest, Platón lakomájában a résztvevők a szerelemről értekeznek, ezek alapján Marzillo Ficino megírja az európai első igazi traktátust a szerelemről. Tehát a ma túlburjánzó könyvesboltokat megtöltő szerelemelméleti irodalom az ide, erre a pontra megy vissza. Előtte a szerelem az kizárólag bibliai vallásos környezetben jelenik meg. Ami viszont, meg az ókori Rómában persze máshogy. Ami nekünk érdekes itt az egészben, hogy maga a kép az egy típust eredményez. Ha megnézzük utána a Venusz születése ábrázolásokat, mindenki ebből dolgozik tovább. Hol nagyobb a hullám, hol kisebb, hol vannak még rajta szereplők, hol mások, hol partot ér, hol még a tenger hullámai látjuk, hol a kagyló már két részes és szinte egy kerevetnek tűnik. Gyakorlatilag, ha barokk képeket nézzünk, 18-19. Századi képeket nézzünk, az, hogy Venusz egy hófehér, márványszoborszerű antik istennőként ragyogva jelenik meg, őt fújja ki a szél, hát a szelek fújják ki a hullámokon egy ilyen kagylóban. Időnként maga a hullám lesz kagyló alakú, tehát van olyan festmény később, ez jól később, mint Botticelli. Ugye 17-18. Századra járunk, ott már vannak ilyen képek, de akkor is a kép az egy olyan beállítás lesz, ezzel a lobogó vörös hajjal, hogy ez az európai szépségfogalom egyik központi elemévé válik. Akkor is, ha közben a hétköznapi nő típus, hogy éppen mi a divatos, az változik. Az változik, hogy mikor szeretik a szőkenőt például, hogy ez most nem csak Marilyn Monroe óta megint, de előtte például a reneszánsz idején is van egy szőke időszak, egyetemben a görögöknél is van egy ilyen szőkékre vágyó esztétikon, megnézzük a görög irodalmat, ilyen, mert megjelenik
2: szép Helena is szőke, és nem pontosan fekete, mint a mostani filmekben.
1: Pontosan. Tehát lehet, hogy...
2: Ez de le is van róla írva egy szőke, tehát nem gondoljuk.
1: Hát ez az a szövegben benne van, és lehet, hogy Homérosz, most ez csak egy vicc nyilván, de Homérosz kiegyezett volna a híres hollywoodi Trója filmnek a német színésznőjével, de ez most nyilván csak egy poén. Ami nekünk érdekes, hogy miközben a nő típus változik, hogy mikor szebb az, hogy vékonyabb vagy teltebb, igen, mikor szeretebb egy sápottabb bőr, vagy egy napbarnitottabb, ez gyakorlatilag generációnként változik. Tehát úgymond a 20. század végi, 20. századi esztétikum az abszolút nem felel meg például a dualizmuskori női esztétikumnak. Ami viszont érdekes, ugyanez változik a férfiaknál, hosszú vagy rövid haj, van-e arcőrzet, vagy nincsen. Ez egy Rómán belül is ugye változik. Ugye te Augustus császár teljesen borotvált, látjuk Marcus Aurelius-t meg egy dús filozófus szakállal. Ami viszont érdekes, hogy a történelem folyamán ez a Botticelli Venus típus, ahogy elképzeljük őt, megmarad, hogy így kell megjelennie a földön túli szépségnek, és ez hat egészen a mai reklámkultúráig. Hogyha végignézzük, hogy ennek milyen parafrázisai vannak, ez hat a kádárkori sampon reklámokra, gyakorlatilag ez parafrázisként megjelenik amerikai és nyugat-európai művészeti performanszokban, valahol egy széken áll, ilyen típusú szobrot lehet medence mellé venni barkácsáruházakban, így megjelenik Heidi Klum a német topmodell leszek verseny legújabb reklámjában, tehát gyakorlatilag amit Botticelli, mint egy kísérleti festmény, mert ekkor még gyakorlatilag egy-két generációs reneszánszról beszélünk, és elkezdik éppen csak feldolgozni festészetben a mitológiát, aminek a jelentése filozófiai és valami alapvető emberi dologról szól. Ez gyakorlatilag az nyugat-európai, meg az európai művészet egyik ilyen, nem azt mondom, hogy kliséjévé, hanem újra feldolgozandó toposzává, mintájává és toposzává válik, ami mind a mai napig meghatározza a reklámkultúrát. Hogyan kell úgy beállni valakinek, hogy egy szép antik szobor legyen, ugye itt a minta valószínűleg...
2: Tudod, azért Marilyn Monroe-nak a híres szélfutta képe, valamilyen módon az is egy szélfúvás, és valahogy ugyanaz a fajta szépség ideál, mint Simonetta Vespucci, meg hogyha egyébként a modellpóz, az nyilván ez, ami aki a Botticelli képen van, ez amikor ki van húzva, és ugye egész szépséget megmutatva el.
1: Igen, bár mondjuk nem feszesen áll, tehát ott lehet megnézni
2: pontosan. Meket anatomilag nem pontos, hiszen szegény Botticelli sose látott mesztelen nőt, de mindegy, szóval szépsége teljében áll.
1: Azt nem tudjuk, hogy Botticelli látott-e mesztelen nőt, de úgy általában ebben a korban nem valószínű, mert a nász éjszakát is felöltözve töltik általában. Hogyha valaki lát mesztelen testet és vizsgálni tudja, az Leonardo, de ő sem mindig az élő testet vizsgálja, ezt tudjuk. Igen, a reneszánszban az anatómia az fontos, de mint egy törekvés, és nem mindig sikerül. Botticelli még a jobbak közé tartozik, de őt a következő generáció meghaladottnak tartja. Egyébként itt a Botticellit a 19. század közepétől úgy kell rehabilitálni, hogy ő igenis jó festő. Ami viszont érdekes nekünk, hogy mennyire ilyen toposzszerűvé marad. Ugye ez egy szoborszerű tartás, tehát gyakorlatilag itt valószínűleg egy antik afrodité szoborszerű ábrázolás, amit később átvesznek a rómaiak, látunk hasonló jeleneteket, a Botticelliek által még nem ismerhető Pompejben, a római festészetben ez létezik, de hogy ilyen szobrok előbb-utóbb kerülnek elő, az ókori szobrok kisebb verziói, általában nem a monumentálisak, előkerülnek azért olyan romos területekről, ahol volt egykor görög kultúra, hellenisztikus kultúra és vagy római birodalom. Pontosan tudjuk, hogy bizonyos ókori szobrok forognak a középkorban, forognak a reneszánszban, nem mindegy modern régészeti ásatást állja fel a 18. századtól, úgyhogy nagyon hasonlít egy a Botticelli Venus, egy tényleges afrodité szoborra. Mondom, konkrét olyan forrásunk, ami autentikus, erről kevés van. Mert ahhoz konkrét levéltári forrás kéne, ami a Botticellitől ezt megrendeli, ez nincs meg. És aki ír Botticelliről, mondjuk Giorgio Vasari, az már a 16. század, tehát ő egy...
2: Nem a kortárs.
1: Nem kortárs, egy két generáció múlva szed össze pletykákat, információkat, illetve azokat a képeket írja le, amit ő még lát. Néha felbecsülhetetlenek Giorgio Vasari információja, 1560-as, 50-es és 60-as években két kiadása van az ő művész életrajzainak. Gyakorlatilag van, amikor jól ismeri ezeket, valamikor nem. Érdekes, hogy a Vespucciékat, mint családot ő ismerhette, a Vespucciék ismerték.
2: Mi Amerigo Vespucciról lehet ismerős mindenkinek, akinek a sógornője volt Simonetta.
1: Igen, és a Vespucci család, mint Firenze egyik értelmiségi családja, a Leonardo da Vinciéket is ismeri, a Leonardo apjáikat is ismeri, és a Medicieket is ismeri, és ez egy nem csak a Amerigo, aki Amerika nevét adja gyakorlatilag, hanem az Antonio Vespucci, mint értelmiségi egyik könyvbejegyzéséről tudjuk, hogy ki van a Mona Lisán. Tehát itt az értelmiségiek és a, tehát a tudósok, humanisták, a szponzorok, akik a gazdagvárosi polgárok, mint a Mediciek, és a művészek, azok gyakorlatilag egy társadalmi hálót, egy közeget alkotnak. Ez is érdekes, tehát ahhoz, hogy mondjuk a Botticelli Vénusz megszülessen, és ez típusa váljon, kellett ógörögöl tudó reneszánsz humanista, kellett a bankárkodó Firenze uraló Medici politika és a Medici család, és kellettek azok a festők, értelmiségek, akik néha egy utcába éltek.
0: Antalfi Pétert hallották Simonetta Vespucciról, a világ legszebb nőjéről, Botticelli modelljéről.

0: Most pedig a két világháború közötti szépség ideál következik, elsősorban a ruhák. Elkészült egy fantasztikus képekkel illusztrált album, ami a jövő heti könyvhétre fog megjelenni. Dr. Szatmár Judit Anna, a Kiszteli Múzeum textilgyűjteményének vezetője doktori disszertációjából készült, és a Martin Opitz kiadó gondozásában jelent meg, és az a címe, hogy Párizsi sík, pesti siker.
1: Ez egy idézet. A könyv címe egy korabeli divatcikknek a címét idézi, mert hogy a két világháború közti divat időszakára fókuszál, arról szól, hogy hogyan jutottak hozzá a párizsi divatinformációkhoz, ezt hogyan vették át itt Pesten, és hogyan próbálták követni a párizsi divatot, hogyan működött az akkori divatipar, az akkori divatvilág itt Budapesten, és ezért ez a címe, hogy mind a két nagyváros, vagy divatváros, főváros divatmetropolis benne legyen. Valahol mind a kettőnek az a kulcskérdése, hogy ki tervezi azt a divatot. Tehát, hogy azt itt Magyarországon tervezik-e, vagy Párizsban tervezik-e, és azt próbáljuk átvenni. Tehát tulajdonképpen egy új művészeti ág megszületése körül is forog a kérdés a két világháború között, és tulajdonképpen a divatszabók, a divatszalonok, akik a meghatározó szereplői még akkor a magyar divatéletnek, ők Párizst követik elsősorban. És Tüdős Klárát is, vagy a magyaros divatot is alapvetően Párizs vonatkozásában, vagy a párizsi divat vonatkozásában értelmezik a korabeli divatlapok. Ugye az egyik legszínvonalasabb divatrovata a Színházi Életnek volt, ami egyébként egy nagyon népszerű bulvárlap volt akkoriban, de annak volt egy nagyon jó divatkritikus, divatújságíró szerkesztője, divatszerkesztője, Guti Böske, és ugye ő is tulajdonképpen Tüdős Klárában azt látta meg, hogy hogyan tudja ő a nemzetközi divat vonalaiba, meg irányaiba beilleszteni a magyaros ruhákat, vagy a magyaros formákat, anyagokat, színeket, mintákat. Ez tulajdonképpen nem is volt annyira nehéz, hiszen azért az Art Deco világába ezek a gazdag magyar népi motívumok nagyon jól beillenek.
0: A könyv a Kiszteli Múzeum anyagára épül? A
1: könyvben nagyon gazdag illusztrációs anyag van. Nem elsősorban a múzeumi anyagra épül, bár nyilván, mivel én a Kiszteli Múzeum textilgyűjteményének vagyok a vezetője, a mi tárgyainkat ismerem a legjobban, és nyilván azokból is tudtam válogatni. Vannak egyébként nagyon szép Tüdős Klára a ruháink, dísz magyar jellegűek.
0: Mai szemmel is nagyon szépek. Sokszor erre vonalra egy ilyen nagy tisztelet ráépül, de hogy vannak köztük olyanok, amik egyébként tényleg a mai szemmel is szépek, és szívesen felvenni őket az ember.
1: Sajnos abból maradt fönn kevesebb. Tehát nálunk is van egy-két olyan darab, ami beleillik az akkori nemzetközi divatba, de a motívum rendszere, vagy a motívum kincse, a mintavilága az magyaros. És azokra most is azt érezzük, igen, hogy ezt simán felvennénk bármikor. Ezeket a díszruhákat nyilván sokkal kevésbé, tehát ez ugye egy sokkal hagyományosabb, tradicionálisabb vonal. Egyébként ezt állítólag ő maga sem kedvelt, szóval ő is azt mondta, hogy neki nem ebben van az igazi kreativitás.
0: Párizsban a első világháború után elkezdődött a nagy divattervező sztároknak a karrierje, rögtön Coco Chanellel az élen, akik levették a fűzőt a nőkről. Magyarországon kik voltak azok, akik igazán sztártervezők voltak, hogyha az ember nézi a régi magyar filmeket, ahol azért minden vacsorához egy álmot vettek fel a nagy magyar színésznök. Nekik kik terveztek?
1: El kell választanunk, hogy ki tervezett, és ki készítette. Tehát a magyar szalonok nem terveztek, és nem is tervezni akartak. Nekik abban rejlett az igazi tudásuk, hogy a Párizsban látott általános, tulajdonképpen személytelen divatból kivegyék azt, és nagyon jó szemmel tudták általában a saját vevőkörük ismeretében kiválogatni azokat a modelleket, amiket érdemes hazahozni. Nagyon sokszor ők már akkor tudták, amikor kiválasztottak az ott látott kollekciókból egy-egy darabot, mert akkor tudták, hogy ez majd kinek fog jól állni, vagy kinek lesz stílusban, színben, anyagban passzoló, úgyhogy hoztak be egyébként ilyen exkluzív módon is darabokat a legmegbecsültebb vevőiknek, de alapvetően ők nem annyira terveztek, tehát maga ez a fogalom, hogy művészi divattervezés, ez a divatszabóságra nem mondható. Nekik is a párizsi nevek voltak a sztárok, tehát tulajdonképpen a párizsi divattervezők, nem jó szó az, hogy másolása, de az ő modelljeiknek a promotálása szortálással, és az ő neveikkel a saját szalonjuknak a színvonalát is meghatározták, vagy azt is emelték. Ez volt a cél. Ugyanazokat a neveket olvassuk a divatlapokban, hogy az XY például Fischer Júlia, Neumann Berta, Rothschild Klára, a Holzer család, vagy a Girardi szalonokban bizony valódi Chanel, Schiaparelli, Vionnet, Paquin, vagy Jean Patou, tehát hogy azokat a neveket hangoztatják a beszámolók is, meg hát maguk a divatszalonok is, akiket Párizsból ismerhetnek a vevők. Tehát tulajdonképpen Párizst hozták el Budapestre.
0: Ez alatt a 20 év alatt, 20-tól 40-ig hatalmasat változott a divat, és változott a szépségideál is, mert ezek a fiús, garçon típusú lányok divatjából azért a 40-es években újra visszajöttek a démonok. Ezt végigkövetni milyen volt?
1: Én borzasztóan szeretem ezt a korszakot, nagyon szerettem vele foglalkozni. Ez már az a divat, amit már ma is ismerünk, vagy ami már a mai fogalmaink szerint is hordható és kényelmes. Egy olyan mozgásszabadságot biztosító, egyszerű öltözködés, ami nagyon közel áll már ma is hozzánk, és mégis tele van olyan finomságokkal, olyan nüanszokkal, amik viszont a mai ruhákból már kivesztek. Olyan kézműves, sokszor kézi díszítések, gyöngyözések, hímzések, pici píjék, ilyen kis szegőzések, behúzott gombok. Olyan sok finomság van még ezekben a ruhákban, olyan átgondoltság van. Én ezt a méretre készített irányt is nagyon szeretem, hogy ebben az időben még nem tipikus a konfekció, vagy nem számít igazán elegánsnak, tehát még csináltatják a ruhákat a nők, és egészen más, tehát például van a gyűjteményben egy nagyon szép, úgy mondjuk, hogy garden party ruha, tehát ugye ez egy külön alkalom volt, ezek a nyári esték, ugye ilyen hosszú, kicsit lengebő ruhák, de azért mégis ez egy alkalmi ruha volt, nem bál, de valami nagyon elegáns közegben viselték ezeket, és akkor egy olyan gyönyörű muszlin garden party ruha, aminek kámzsa gallérja van, tehát ilyen nagyon szép redők vannak a nyakánál, három redő, ami ugye eleve úgy van szabva, tehát ferdében van szabva az anyag hozzá, és belül pici súlyok húzzák le a redőket, a saját anyagába bevarva pici lapos, mint egy elem, mint egy pici elem olyasminek, egy ilyen lapos elemnek, vagy gombelemnek lehet elképzelni. Az van belevarva, hogy az pont úgy essen, pont olyan szépen feküdjenek ki azok a szép redők. Tehát ezek a finomságok, amiket egyszerűen csak a háború előtti ruhákban lehet megtalálni.
0: Egyszerre jellemző ez a fajta, pláne az Art Déco-nak ez az elképesztő díszítettsége, meg az is, hogy egy úriasszonynak mindig tisztességesen, szépen, elegánsan kellett kinézni, tehát nem mentek le tornacipőbe, mint én. Ez teljesen elképzelhetetlen. Ugyanakkor viszont igaz erre a korszakra az is, hogy megindul a tömegtermelés is. Nagyon nagy lesz az a népesség, aki már polgári ruhát hord, és nem népviseletet. Tehát ez a kettő, hogy egyrészt populárissá válnak a ruhák, másrészt meg ez a finomság is van. Ez hogy működött együtt?
1: Nagyon sok szakember volt, aki ruhát készített, és nagyjából minden társadalmi réteg talált magának olyan szakembert, aki elvállalta annyi pénzért, hogy megcsinálja a ruhát. Nyilván az az elit divatszalon, akinek a képviselői kijártak Párizsba, és sok pénzt investáltak abba, hogy a legújabb modelleket behozzák, azok nyilván drágán készítettek ruhát, de azért voltak kis varrónők, kis szalonok, voltak házi varrónők is, sőt, egyre többen megtanulnak varni, hát azért a 20-as évek ruhái nagyon egyszerűek, a 30-as évek az már jóval bonyolultabb, tehát nagyobb szaktudást igényel, de azért mégis még az is gyakori volt, hogy otthon is megcsinálták a ruhákat.
0: Úgyhogy, hát ugye a Goldberger múzeumban lehet látni, hogy egyre olcsóbban állítanak elő elképesztően szép mintájú ruhákat, a hengernyomással, meket ott a műsejem, tehát egyre könnyebben hozzáférhető, a varrógépek is egyre jobbak.
1: Igen, igen, ez is része ennek, tehát hogy a gépesítés az azért egyre több és egyre olcsóbb alapanyagot állít elő, a varrógép az
0: egyre több. Kartonruha, igen, ezt mondtam én a nagymama, vagy egy egyszerű kis kartonruha.
1: Igen, a kartonruha az már azért a háború után jellemző, amikor még műsejem sincs már, a hazai alapanyaggyártást teljesen újjá kell szervezni, akkor a karton, igen, az egy nagyon alapvető, de nagyon mutatós anyag volt, nagyon kellemes viselet is alapvetően, tehát semmi egy sima pamutvászon tulajdonképpen, mint a lepedővászon, úgy kell elképzelni. Ez egy teljesen jól működő alternatíva volt, de hát a műsejem nyilván az egy, hát ugye a Goldberger az egy hihetetlen nagy sikersztori, tehát ott olyan gyönyörű minták, olyan változatos minták készültek.
2: Ez az ország egyik legjobb múzeum, a tiédek is nagyon jó, de én a Goldbergert is imádom.
1: A Goldberger is, hát maga a Goldberger gyár az, ami fantasztikus, és nagyon szép valóban ez az állandó kiállítása a múzeumnak. Nagyon jól átadja ezt a korszakot is, meg tényleg a Goldberger gyár anyagainak is az egész tervezésnek a történetét. Tényleg az kivételes. De egyébként ez a mintás, ilyen nyomott mintás, pici, általában inkább kisebb, és nagyon gyakran virágmintás anyag, ezt úgy hívták, hogy emprimé. És ugye az emprimé az a két világháború közt egy ilyen alap, tehát a délutáni ruhák, pláne nyáron, de nem csak nyáron, ezek a mintás, ilyen nyomott mintás sejem ruhák, amihez még lehetett egy kis kabátkát esetleg fölvenni, ami nem kosztüm volt, nem esti ruha, hanem úgy a kettő közt, tehát ugye délutáni ruha, ezt így hívták, az nagyon gyakran készült empriméből, úgyhogy ez volt a korszaknak az egyik sztárja.

Ez volt a gondolatján a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Maleandra nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól egyeztetett az ukrán elnökkel a 3 nyugat-európai ország vezetője. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát. Közben az ukrán elnök hangsúlyozta, orosz közvetítőkön keresztül azt üzente az orosz elnöknek, hogy a Donyec medence feladása nem lehet a békeszerződés része. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményében reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A helyi hatóságok szerint a sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. A Metz nyerte a női kézilabda bajnokok ligáját, miután a budapesti döntőben a francia együttes 31-29-re legyőzte a Győri Etót. A Metz csapatában Vámos Petra 4, Albek Anna pedig 3 góllal vette ki a részét a győzelemből, amely a francia klub történetének első BL sikere. A bronzérmes Cseszeme Bukarest lett, a román csapat 32-26-ra nyert a Brest-Bretagne ellen. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet hajnalban általában 11-17, napközben 27-32 fok között valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő. Szerdán néhány helyen, majd csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar. A pontos idő 3 óra 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyo Kolinibori. Minden diktatúra egyik legfontosabb eszköze a propaganda. A hatalom ezen keresztül formálja a közgondolkodást, ellenségképeket gyárt, félelmet kelt és saját üzeneteit súlykolja. 1945 után a magyar kommunista vezetés és a szovjetek tudatosan építették ki ezt a rendszert.
4: Ebben kulcs szerepet kapott az állami irányítás alá vont sajtó, különösen a magyar rádió. Az 1950-es évek közepére már több mint 1 millió rádió előfizetőt tartottak nyilván, a műsorokat pedig vezetékes rádióhálózaton és nyilvános hangszórókon keresztül is sugározták, így a propaganda a legkisebb településekre is eljutott. Pedig a háború után a magyar rádió épülete és technikai hálózata szinte romokban hevert.
5: A főváros tért bombatámadások és egyéb harcok következtében nagyon komoly sérüléseket szenvedett az épület. Egyrészt a technikai berendezések nagy részét a németek elvitték vagy tönkretették.
4: Meséli Simándi Irén történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karának egyetemi tanára, aki évek óta kutatja a rádió történetét.
5: Az egyik, ami használhatatlanná vált a Bródy Sándor utcai épületen kívül, az a nagyadó. Tehát a csepeli nagyadó az felrobbantva darabokban állt, tehát gyakorlatilag nem működött a rádió. Szóval az eleje ennek a történetnek a romeltakarítás helyreállítás, és hát a műsor valójában 1945. május 1-én indul. Ez gyakorlatilag mindenkit megmozgatott, illetve hát a rádióban olyanok szólaltak meg, egyrészt a koalíciós pártok képviselői, akik megpróbáltak a saját pártjukat újjáépíteni, újjászervezni, és hát itt volt természetesen az egyik nagyon komoly erő a kommunista párt, úgyhogy Rákosi is beszél az új rádióban. Ő az egyedüli egyébként, aki azonnal felfedezi ennek a propaganda jelentőségét, és a kommunista párt programját azt elég részletesen elmondja.
3: A műsorokat a Szövetséges Ellenőrző Bizottság is felügyelte. Bár hivatalosan a Szovjetunió az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság képviselőiből állt, a döntő befolyás hamar a szovjetek kezébe került. A rádió működését szigorúan ellenőrizték. Előre be kellett mutatni a műsorok szövegét, és nyilván tartották az intézmény munkatársait, szereplőit is. A két világháború közötti rádió több ismert munkatársa kiszorult, miközben fokozatosan egy új, politikailag irányított műsorstruktúrát építettek ki.
5: A rádió első elnöke 1945-ben Ortutai Gyula lesz, 1945 és 47 között lesz a rádió elnöke, és hát itt a műsorokban is nagyon jól meglátszik a rádió akkori feladata.
3: Folytatja Simándi Irén történész.
5: Annyiban demokratikus a rádió működése, hogy a koalíciós pártok képviselői vannak a rádió vezetésében, a rádió vezető testületeiben, és ahogyan a nagy politikából eltűnnek majd a pártok, és megyünk az egy pártrendszer felé, ugyanúgy tűnnek el a rádióból, és veszi át a rádió vezetését a propaganda. A Magyar Dolgozók Pártja agitációs és propaganda osztálya fogja irányítani a Magyar Rádiót. Tehát megjelenik minden olyan pártpolitikai célkitűzés a rádió műsoraiban, amit a párt végre akar hajtatni, és hát nem bíznak semmit a véletlenre, mert nyilván itt az a fontos, hogy minél több emberhez eljusson ez. Ezért a rádiókészülékek propagandája is elkezdődik, tehát különböző akciókat szerveznek, hogy az emberek közül minél többen tudjanak rádiókészülékhez jutni kedvezményesen. Lehet ezeket megvásárolni, és nem utolsó sorban kiépítik a vezetékeket.
4: A korszak egyik legmeghatározóbb kommunista vezetője Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkára volt, akinek beszédei rendszeresen visszaköszöntek a rádióban is.
6: Demokrácia útja végre egyenesbe fordult. Gazdasági fejlődés biztató, a legnagyobb nehézségeken már túl vagyunk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy most már azt higgyük, hogy a jövőbe sima lesz az út. Az ellenség, amely a régi reakciós rendet akarja visszaállítani, nem alszik, nem nyugszik, tovább harcol ellenünk. És nem kímél semmi fegyver, hogy alássa a dolgozó népuralmát. Vannak, akik elégedetlenek azzal az irammal, mellyel a demokrácia ellenségeit leveri. Erre csak azt mondhatom, a demokrácia malmai néha lassan őrölnek, de azért őrölnek. Fokról fokra megyünk előre, és rendszeresen, biztosan meg fogjuk tisztítani a demokrácia életének minden területét, a kártevőktől, a szabotálóktól, az ellenségtől.
3: A propaganda azonban nem jelentette azt, hogy az emberek feltétel nélkül el is hitték, amit hallottak.
7: Természetesen volt a társadalomnak olyan része, akik kommunista elveket vallottak, vagy éppenséggel hittek egyébként az ideológiában és a rendszerben.
3: Mondja László Bernadett, a Terrorháza Múzeum történésze.
7: Ettől függetlenül azért a társadalom jelentős része, az emberek a saját bőrükön tapasztalták meg a mindennapi nehézségeket, a megélhetési nehézségeket, az élelmiszerhiányt, a fizikális túlterheltséget, és hát ugye a rettegést a politikai rendőrségtől. Mivel a Rákosi korszak diktatúra volt, ezért az embereknek nem volt választása. Tehát hiába érzékelték a valóságot, tapasztalták meg a saját bőrükön a mindennapok nehézségeit, nem mertek fellépni a vezetés ellen. Ez fog majd ugye 1956-ban kulminálódni, de egy diktatúráról beszélünk, nem akarták ők, hogy is mondjam, véka alá rejteni, hogy mi a valóság, ezt lenyomták az emberek torkán a saját akaratukat. Az 1949 és 1953 közötti időszakban a háború által megviselt társadalom ugye még jobban elszegényedett, az életkörülmények romlottak, a kényszer kollektivizálás, a beszolgáltatások folyamatai azonban nem tudták volna a politikai rendőrség nélkül kivitelezni, ez nem ment volna a pártnak. A több ezernyi kóolt vádakkal előállított pereknek a sorozata a politikai rendőrség nélkül, ugye a mindennapi terrornak a feszültsége, a félelem, amiben tartották a társadalmat, ugye ezek mind-mind növelték a társadalmon belüli feszültségeket, és mindezek pedig sokban hozzájárultak az 1956-os forradalom és szabadságharc kitöréséhez.
8: A propaganda a gyerekeket sem kerülte el. Az 1950-es évekre a rendszer már a meséken keresztül próbálta formálni még a legfiatalabbak gondolkodását is.
5: Hát csak egy példa, hogy ugye nyilván itt nagyon érdekes népmeséket hallgathattak a gyerekek.
8: Mondja Simándi Irén.
5: 1952-re olyan szinten politizálódott át a társadalom, hogy nem csak este volt mese a gyerekeknek, hanem reggel, mielőtt elindultak iskolába, hogy az aznapi politikai információt megkapják, és hogy kikről kellett mesét hallgatni, Sztálinról, Leninről, Mao Tse-tungról, bányászatról, a bányásznőkről, hogy azok milyen fantasztikus életet élnek. És valóban olyan a társadalommal és a mindennapokkal teljesen ellentétes és befogadhatatlan tartalmú meséket kellett szegény gyerekeknek hallgatni, ami hát én nem tudom, hogy utána hogyan ültek be az iskolapadba, de ez volt a jellemző.
3: A propaganda azonban nem csak a rádióban jelent meg. Fontos szerepet kapott például egy látszólag könnyed, humoros hetilap is, a Ludas Matyi. Az 1945-ben indult szatirikus újság néhány év alatt a kulák ellenes propaganda egyik legfontosabb eszközévé vált. Tóth Judit történész, aki a kulákság történetét kutatja, így mesél erről.
9: Biztos most nagyon sok hallgató előtt egyébként meg is elevenedik a Ludas Matyi, de ez amikor indult, akkor még nagy A3-as alapon, és 8 oldalon, úgyhogy hetente egy ilyen 50-52-55 karikatúra volt benne, és 48-tól, amikor indult a kulákok megbélyegzése és üldözése szisztematikusan, innentől kezdve heti rendszerességgel akár többször is szerepeltek ezek a kulák gazdák a karikatúrákon. A hatalom 1949 áprilisában szempontot váltott, ugyanis azt gondolta, hogy annak érdekében, hogy a 49-es országgyűlési választáson totális győzelmet arasson, ahhoz totális mozgósításra van szükség. És ennek a mozgósításnak részét képezte az is, hogy 1949 áprilisában a Magyar Dolgozók Pártjának titkársága, ami ugye az egyik legfontosabb politikai döntéshozó szerv volt, és a legmagasabb szintű, döntést hoztak arról, hogy áprilistól kezdve fel kell hagyni a kuláknak minősített gazdáknak a zaklatásával és a megbélyegzésével, mert ez veszélyeztetheti az országgyűlési választásoknak a sikerét. És éppen ezért nagyon érdekes, hogy például csak ha a Ludas Matyit nézzük végig a kampány időszakban, a Ludas Matyiban nem jelent meg például ilyen kulák

0: Szabad Népbe, hogyha belelapozunk, már májusban ott vannak ugyanazok a jellegű cikkek, és egy nagyon ilyen emblematikusnak mondható cikkkel tértek vissza a régi kerékvágásba, ugyanis megjelent egy olyan cikk, aminek az volt a címe, hogy a kulák kulák marad akkor is, ha a Népfrontra szavazott. Szóval ezzel egyértelművé tették, hogy a kulákellenes politika lényegében ugyanott fog folytatódni innentől kezdve, amit a választások miatt 1949 áprilisában abba hagytak. És ez így is volt természetesen, sőt, léptéket váltottak. Szükség volt azokra a fajta ügyekre, amelyeket ugye a Szabad Nép, de akár bizonyos elemeiben még a karikatúrák segítségével a Ludas Matyiba is bekerülhettek, ugyanis meg kellett teremteni az általános félelemnek a légkörét.
1: A rendszernek szüksége volt ellenségekre, olyan csoportokra, akiket felelőssé lehetett tenni a nehézségekért. A kommunista hatalom számára ilyen ellenség lett az egyház, a vallás és a kuláknak bélyegzett gazdák világa is. Simándi Irén történész folytatja a korszak feltárását.
2: A nagy gazdák ellen nagyon komoly politikai propagandát fejtettek ki, és hát az erőszakot érzesítéssel ez alapvetően összefüggött, és hát ez a két ellenségkép volt, illetve hát volt még egy célkitűzés a rádiónak nyilvánvalóan, ez az úgynevezett békeharc, ami egy érdekes kifejezés, hogy hogyan jön össze a békeharc, tehát azokat az országokat támogatta, ahol a kommunista párt egyébként is működött, tehát azokkal a testvérpártokkal, még nyugatiakkal is volt valami kapcsolat az elején, de egyébként csak a blokkon belül, tehát a kelet-közép-európai országokon belüli kapcsolat figyelhető meg, ez a műsorcserékre kell gondolni. Tehát a magyar műsorok kimentek a csehekhez, lengyelekhez, románokhoz, stb., és az övéké pedig visszajött. Tehát a propaganda szerepe a rádiónak az egészen 1956-ig nagyon jól mérhető, nagyon jól látszik a műsorokban, és nagyon jól látszik az a változás is, ami 56-hoz vezet. Érezhető a rádióban a változás, az 1956-hoz vezető út. A Sztálin halála meghatározó volt, de itt ugye a rádió az egy vállalatként működött. És hát itt azért voltak olyan munkatársak, akik 1952-ben kerültek be, tehát nyilvánvalóan Szirma István vezérigazgató 1949-es megjelenése után a rádióban. Hát próbálta ő is ezeket a pártpolitikai célkitűzéseket végre hajtani. Azokat a munkatársokat, akik kritikát próbáltak megfogalmazni a rádió új műsor struktúrája ellen, azokat Szirmai megpróbálta kicsit visszafogni és lecsillapítani, de egyébként nagyon sokan maguktól elmentek a rádióból, nem vállalták fel ezt, de voltak olyanok, akiknek a munkája nélkülözhetetlen volt. Tehát mondjuk a bélistázást nem tudta végrehajtani, mert a rádióban nyilvánvaló olyan képességekkel bíró szerkesztőkre, riporterekre, technikai munkatársakra volt szükség, akik nélkül nem működik a rádió, tehát ő kénytelen volt és védte is ezeket az embereket.
1: Szirmai Istvánt, a Magyar Rádió elnökét 1953-ban letartóztatták és eltávolították a rádió éléről. A helyére olyan vezetőket kerestek, akik politikailag megbízhatónak számítottak, és a párt irányvonalát követték akkor is, amikor a hatalmi viszonyok éppen változtak. Rövid ideig Hartai László vezette a rádiót, majd 1954-ben Benke Valériát nevezték ki elnöknek. Simándi Irén történész erről az időszakról így mesél.
2: Sztálin már nincs. A sztálinizmus meg az egész kultusz az kezd feledésbe merülni a rádióban. Azok a nagy békealkotások idézőjelbe téve, amik az erőszakolt iparosítás alatt keletkeznek az országban, épülnek az országban, azok ott maradnak, de nem beszélnek róla, tehát ez nem kerül a műsorok középpontjába ezt követően, hanem inkább majd, ahogy az enyhülési folyamat indul, az a Nagy Imrével. Nagy Imre mellé a rádió egy másodperc alatt mellé áll, és ezt az új gazdasági programot, ezt abszolút a magáénak tudja. Nagyon óvatosan ugyan, mert az látszik, hogy Rákosi minden erejével és a Gerő minden erejével megpróbálják megakadályozni ennek a végrehajtását. Ezt a rádió érzékeli. De minden változásról beszámol. A mezőgazdaságban, az iparban, a könnyűipar megjelenés, olyan fantasztikus riportokat készítenek, elmennek olyan gyárakba, üzemekbe, ahol mit tudom én, edényeket gyártanak, hogy a nehézipart hogy állítják át a könnyűipari termékekre. Beszámolnak arról, hogy mennyi babakocsi épült, hogy mennyi edény van, hogy van ennivaló. Elmennek a mezőgazdasági kiállításra 53 végén, 54-ben különösen akkor élik be valamennyire ennek a Nagy Imre időszaknak a pozitív hozadéka. És bemutatják, hogy van kaja. Ez hozzájárul ahhoz, hogy már nem tudja végre

0: végrehajtani az 55-ös visszarendeződést, Rákosi.
1: A magyar rádióadásokat a nyugati szövetségesek is figyelték, mert ezekből próbáltak képet kapni arról, mi történik a szovjet befolyás alá került térségben. Bár formálisan működött a szövetséges ellenőrző bizottság, az amerikai és brit újságírók mozgását erősen korlátozták a szovjetek, így sokszor éppen a rádió műsorok jelentették az egyik legfontosabb információforrást. A nyugati rádióadók erre építve igyekeztek saját üzeneteiket is eljuttatni a vasfüggöny mögé, abban bízva, hogy azokat Magyarországon is hallgatják. Rácz János történészt, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársát hallják.
2: Ide már a Szövetséges Ellenőrző Bizottság sem szívesen enged be brit és amerikai sajtósokat. Miért? Mert akkor be kéne mutatni, hogy hogy garázdálkodnak a szovjet csapatok, meg hogy mi zajlik az országban. Tehát nyilván nem fogják ezt megengedni, meg hogy zajlik a esetleges kommunista átalakítás. Hol vannak ezek a tudósítók, vagy honnan tudnak információkat szerezni? Hát közvetlenül, ahonnan tudnak, az Bécs. Tehát Bécsben vannak, tehát mit tudhatnak ők arra, hogy Magyarországon mi folyik. Egy-egy menekültjük azért van, aki valahogy kiút nyugatra a vasfüggönyön túl, azt automatikusan letámadja nyilván a sajtó, hírek keletkeznek, amelyeket visszaolvasnak. Másrészt mégis van csak egyfajta kettős tájékoztatás, hiszen ugyanúgy hallgatják ők is a magyar budapesti rádiónak az adásait, és abból tudnak bizonyos következtetéseket levonni, hiszen abból látják, hogy éppen milyen irányokban zajlik az ügy, amikor mondjuk a kulákokat szídják, akkor tudják, hogy ó, most a vidéki lakosság lesz nagyon nagy problémában, tehát ugye ebből tudnak következtetéseket levonni, hiszen ezeket hallják. És ezekből tudnak különböző fajta adásokat gyártani, és elmondani, hogy mi a valóság, és mi az igazság, és ez miért történik, hogy figyeljetek, mert valószínűleg TSZ-esítés lesz, be akarnak benneteket csapni, el akarják venni a földjeiteket, és ezeket tudják közvetíteni. Tehát ez lényeges abból a szempontból is, hogy mégis egy propagandaadóról beszélünk, hogy mégis nem csak ugye a budapesti rádióadásait tudják adni, nyilván ez rengeteg pénzbe köszön, hogy mondtam, vannak nyilván veszélye is. Amikor ez egy picit enyhülni kezd, az egész ügy az 53. 53 Sztálin halálától az enyhül, 53 utántól megjelennek az első nyugati tudósítók érdeklődésszerűen Magyarországon, ugye ez már a Nagy Imre minisztertanács elnökségére utal, és ők látják is. Nagyon érdekes, hogy van olyan nyugati nyújtásos újságíró, aki megérkezik ide, és ír egy olyan cikket, ez közvetlenül ugye 53-as berlini események után van, hogy Magyarország is készülhet, mert lesz Magyarországon is egy ilyen hasonló forradalom, vagy egy ilyen felkelés, hiszen hogy valami fog történni gyakorlatilag a szovjet blokkban. Magyarországot ír és Lengyelországon. És nagyon érdekes, hogy viszont a CIA, a hivatalos elhárítás, meg Magyarországot nem tartja ilyen problematikusnak. Tehát ők azt mondják, hogy Magyarország már beledörődik a helyzetébe, megtörték ezt a népet, és ők inkább Lengyelországban várják ezeket az eseményeket.
3: A Terrorháza Múzeumban külön kiállítás mutatja be azokat az eszközöket és módszereket, amelyekkel a rendszer befolyásolni próbálta az emberek gondolkodását, mondta László Bernadett történész.
4: Most, ha az ember körbenéz a propaganda teremben, akkor azért a korszakra jellemző és a propagandának a terjesztésére alkalmas különböző eszközökből néhányat azért felfedezhet. Nyilvánvalóan rögtön szembe tűnő az a rengeteg színes, egyébként vidámságot sugárzó plakát, ami ugye a falakat borítja, de azért találhatunk például egy Orion 442-es rádiót is, ami egyébként a nyugati adó vételére is alkalmas volt, és hát amikor erre rájött a vezetés, akkor nagyon-nagyon gyorsan beszüntették a gyártását, és próbálták összegyűjteni ezt a típusú rádiót a piacról, illetve például könyveket is találhatunk itt a falra felragasztva, tehát nem csak a nyomtatott sajtó, ugye akár a Szabad Nép, ugye a legfontosabb a párt lapja volt, hanem bizony a nyomtatott propaganda anyagok között, ugye könyveket is, akár legyen az kézikönyv, szakkönyv találhatunk ebből az időszakból. Nyilván meg kell említeni azért a filmhíradókat is, amik nagyon-nagyon jól tudtak alkalmazkodni ehhez a műfajhoz, és nagyon jól lehetett használni. Ez az, amit ugye itt nem tudunk bemutatni ebben a teremben, viszont számos plakátot lehet megtalálni, amiket lehet akár elemezni is.
1: Balog Gábor, a Terrorháza Múzeum vezető történésze egy konkrét példát is bemutatott.
5: Idézzük fel például azt a plakátot, ahol egy izmos munkás ember, hát ugye mi más, ez a etosz volt akkor a fő eleme a kommunista propagandának, egy izmos munkás ember az egyik budapesti híd mellett, a parlament épülete mellett egy dudvát, egy gyomnövényt húz ki, alatta a felirat, hogy gyökerestől tépi ki a reakciót a magyar kommunista párt. Tehát, hogy próbálták eladni ezt a politikát, de azért ez kevésbé volt sikeres. Természetesen azok, akik hívők voltak, és hát hívők azok mindig voltak és vannak, őnekik ez lehet, hogy egy további muníciót szolgáltatott ahhoz, hogy a kommunista politika az, ami a jó politika, és az visz előre. A nagy többség szintisztán látta, hogy ez nem igaz, és akkor még ebben az időszakban meg lehetett fogalmazni ellenvéleményt is, ezt tegyük hozzá. Voltak olyan sajtóorgánumok, voltak olyan politikai szereplők, akik nyíltan ezt fel is vállalták, és figyelmeztettek a veszélyre, de hát egyre kevesebbet ért a szavuk, hiszen ez a gőzhenger, ami 1944-ben beindult Magyarországon, ez egyre több embert temetett maga alá.
3: A kommunista hatalom néhány év alatt felszámolta a politikai ellenfelek jelentős részét. Ellenőrzése alá vonta a sajtót, és a propaganda segítségével próbálta meghatározni, mit gondoljon az ország a világról és saját magáról. A felszín alatt azonban egyre nőtt az elégedetlenség. 1956 őszén végül Magyarországon robbant ki a forradalom, nem Lengyelországban, ahogyan azt sok nyugati elemző várta. Ebben a nyugati rádióadásoknak, köztük a Szabad Európa Rádiónak is volt szerepe, amely 1950-ben indította el magyar nyelvű műsorait. Következő adásunkban a Szabad Európa Rádió történetével foglalkozunk.
6: 56-70.
1: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Cavello Colini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puzs Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.

Kossuth Rádió Pécsen, FM 95,9. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a Föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.

0: Egy 6 éves kisfiú egy 1300 éves viking kardot talált. Az elfeledett tenger alatt járó. Egy német szórakozó hely különös története. Európa egyik legnagyobb homokpusztája. Natasha Atlas hamarosan Magyarországon koncertezik. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! A történelem nagy felfedezéseihez általában régészeket, ásatásokat vagy hosszú kutató munkákat társítunk a fejünkben. Norvégiában azonban nemrég egy egészen különleges lelet került elő. Méghozzá olyas valakinek köszönhetően, aki még csak az általános iskola első éveiben jár. A történetet Dian Gergő meséli el.
1: A mindössze 6 éves Henrik Refsnes Mørtvedt egy iskolai kiránduláson vett részt Kelet-Norvégiában, a Hadeland nevű régióban. A gyerekek egy mezőn sétáltak, amikor Henrik figyelmét felkeltette valami a földben. Egy rozsdás fémdarab állt ki a talajból. A legtöbben valószínűleg elsétáltak volna mellette, ő azonban szólt a tanárainak. Szerencsére ők is úgy látták, hogy érdemes komolyabban utána járni a dolognak, ezért értesítették a szakembereket. A vizsgálatok során kiderült, hogy nem egy mezőgazdasági eszközről vagy fémhulladékról van szó. A földből egy több mint 1300 éves kard került elő, ami a szakértők szerint a viking kor kezdeti időszakából, a meroving korszakból származik, valahonnan a 700-as évek első feléből. A fegyver, amit norvégul énegének neveznek, egy körülbelül 80 cm hosszú, egyélű kard. Bár az évszázadok során erősen korrodálódott, a formája még mindig jól felismerhető. A kutatók szerint egykor igen értékes tárgy lehetett, a kardkészítés ugyanis ebben az időben rendkívül bonyolult és költséges folyamatnak számított. A jó minőségű vas előállítása, a kovácsolás és az edzés komoly tudást igényelt, ezért egy ilyen fegyver birtoklása nem csak katonai előnyt, hanem társadalmi rangot is jelentett. A régészeket különösen érdekli ez a lelőhely. Hadeland régiója évszázadok óta ismert történelmi terület, a környéken ugyanis számos vaskori sírhalmot, ősi településnyomot és gazdaságot tártak már fel. A mostani felfedezés arra utalhat, hogy a térség a vikingkor előtti Norvégia egyik fontos központja lehetett. A legnagyobb kérdés persze az, hogy kié volt a kard? Egy harcosé? Egy helyi vezetőjé? Esetleg egy tehetős földbirtokosé? A választ valószínűleg soha nem tudjuk meg teljes bizonyossággal. Az viszont árulkodó, hogy a kard nem egy sírban vagy kincseket rejtő feltárási részeként került elő, hanem csak úgy önmagában hevert. Ez újabb kérdéseket vet fel. Vajon elveszítették? Elrejtették esetleg? Vagy talán valamilyen már a feledésbe merült esemény nyomát őrzi? A fegyvert jelenleg az Oszlói Kulturális Történeti Múzeumban vizsgálják. Modern röntgen és anyagvizsgálati eljárásokkal próbálják feltárni a szerkezetét, a készítésének módját, de azt is, honnan származhatott maga az alapanyag. Ennek a kardnak a története azonban, legyen bármilyen érdekes is, nem csak a múltról szól. Arra is emlékeztet bennünket, hogy a történelem sokszor a legváratlanabb helyeken bukkanhat fel. Nem mindig egy ásatáson vagy egy múzeumban találkozunk vele. Néha lehet, hogy csupán egy mező, egy iskolai kirándulás, és egy 6 éves kisgyerek kíváncsisága kell ahhoz, hogy egy több mint 1300 éves elhallgatott történetet újra megismerhessünk.

0: A vikingkart megtalálása után folytassuk műsorunkat egy szintén érdekes tárgyal, amit nem a földben, hanem a víz alatt talált meg két skót halász. A részleteket Tóth Vali mondja el.
1: John Baker és Harold Hasty ma már nyugdíjas, igazi vén tengeri medvék, de történetünk idején néhány éve még aktív tengerészek voltak, és épp a Skóciától északra fekvő belső Hebridák szigetcsoportjától néhány kilométernyire haláztak. Már indulóban voltak hazafele, amikor hálójuk valami irgalmatlanul nehéz tárgyba ütközött. Alaposabban szemügyre véve kiderült, hogy nem tengeri szörny, nem bálna, nem is valamiféle roncs vagy mondjuk bója volt a lelet, hanem egy tenger alattjáró, méghozzá élénk sárga színű, mintha egyenesen a híres Beatles slágerből szabadult volna ki. Nagy nehezen elvonszolták a kis halászfalu kikötőjébe, és megkezdődött a hónapokig tartó találgatás, hogy ugyan pontosan mi is lehet az, amit találtak. A nagyjából 3,5 méter hosszú, majdnem 850 kilós vízi járműbe ember nem fér ugyan be, de az minden jel szerint képes volt víz alatt közlekedni, méghozzá távirányítással. A hajótest orr részén a haditengerészet jelzései és kódjai voltak láthatók. A két megtaláló felvette hát a kapcsolatot a Védelmi Minisztériummal, hogy érdeklődjenek. Az illetékesek azonban határozottan tagadták, hogy bármi közük lenne a lelethez. Így aztán Harold jobb híján hazavitte azt Port Eleni háza kertjébe, ahol valóságos turista látványosság lett belőle. Igazi zarándokhely. Jöttek oda újságírók, szomszédok és turisták is, még külföldről is, hogy megcsodálják a nevezetes leletet. A szomszédos település viszkilepárlója pedig az elkóborolt és időközben híressé vált hajóról nevezte el legújabb különleges kisszériás viszkijét. Majd most, az egykor történtek évfordulóján, még egyszer kirúkoltak a nevezetesség által ihletett itallal. Az exkluzív eseményt beharangozó videón megszólaltatták John Bakert is, aki így emlékezett vissza a sajátos zsákmányra. Amikor megpillantottam először, azt hittem, egy bójába akadt a hálónk, de aztán már sejtettem, hogy valami komoly dologról lehet szó. Miután nem tudtuk a fedélzetre felvonszolni, oda kötöttük a hajóhoz és hazavontattuk. Az idő elég pocsék volt, de tudtuk akárhogyan is, haza kell vele jutnunk, hogy kideríthessük, mi ez és honnan jöhetett, emlékezett a történtekre. Talán a nagy népszerűség okozta hírverés miatt, talán más miatt, de végül is a haditengerészet felülvizsgálta álláspontját, és egy leltározás során rájöttek, hogy addig rossz helyen keresték. És ez a fránya vízijármű mégiscsak az övék, és hiányzik is a kimutatásból. Ezért aztán delegációt küldtek Port Ellenbe, hogy az elkoborolt leletet visszakérjék. A szakemberek elárulták, hogy a távirányítással működő jármű a haditengerészet aknamentesítő akcióinak egyik fontos segítője. Így aztán végül mindenki jól járt. A haditengerészet visszakapta tenger alatt járóját, amelynek másolata azóta a viszki üzem kertjében látható. A lepárló kínálata egy egészen különleges tétellel bővült, a két halász pedig a település valódi hőse lett. Port Ellen lakói pedig azóta minden visszatérő halászhajót azzal fogadnak, na, fogtatok tenger alatt járót?
2: In the

0: Retro szórakozóhely modern funkciókkal. Az egykori NDK egyik legendás szórakozóhelyét nyitották meg újra Berlinben. A német újraegyesítés előtt annyira népszerű volt, hogy egy sláger is létezett, amit a helyről írtak. Most az a cél, hogy a fagylaltozót a magánytársadalmi problémájának enyhítésére is használják. Itt az emberek elszakadhatnak a mobiltelefonoktól, a számítógépek képernyőitől, csak az a dolguk, hogy beszélgessenek, ismerkedjenek, barátságokat kössenek. Noa Katalin összeállítása következik.
1: Sokan még most sem tudják eldönteni, melyik volt népszerűbb, a berlini szórakozóhely, a Mokkamilch Eisbar, vagy a sláger, amit róla írtak. A korkülönbség csupán néhány év a fagylaltozó és a dal között. Az emberek által egyszerűen csak Mokeként emlegetett helyet az 1960-as években hozták létre Berlin keleti részében a Karl Marx alén. Vannak ugyanakkor, akik úgy vélik, a Mokkamilch Eisbart az 1970-es években az Azonos című dal tette híressé az egész német demokratikus köztársaságban. Szerzője Tomasz Naczynski, aki már 9 éves korában zongorázni tanult és 16 évesen dalokat írt, diákként alapította meg a Team Fear zenekart, a névatagok számára utalt, zenéjüket ugyanakkor elsősorban a Beatles ihlette. Ebben az időszakban az 1960-as évek végén jelent meg a Mokkamilch Eisbar című daluk is. Szövege a fagylaltozóban zajló életről szólt, a fiatalságról és a szerelemről. Naczynskinek különleges emlékei fűződnek a bárhoz. A most 78 éves művész gyakran és szívesen idézi fel a történteket. A fagylaltozót eredetileg Eismilch Mokkabárnak hívták. Ők viszont a dal szövegében felcserélték a szavakat. Az épület felújítása során aztán a létesítmény nevét hozzáigazították a dal címéhez. Ez az apró változtatás volt az, ami meghozta a döntő áttörést. A hely annyira népszerűvé vált, hogy egész Kelet-Németországban fagylaltozó alapítási hullámot indított el. Sorra létesültek hasonló intézmények azonos néven más városokban is. De semmi sem volt a berlini helyhez fogható, hiszen a zenekar rendszerint a fagylaltozó mellett próbálta róla szóló dalt. Magát az épületet a Karl Marx alé átépítése során emelték. A sugárutat Joseph Kaiser művészeti irányításával meghosszabbították, az új szakaszokra pavilonokat építettek. Ezek egyike volt a Mokkamilch Eisbar épülete, amit Walter Franek tervezett. Ez volt a kelet-német modernizmus ikonja. A belső rész kör alakú ívelt pultokkal, hangulatos fülkékkel, de a hatalmas nyitott galériát is birtokba vehették a szórakozni vágyók. A padlótól a mennyezetig érő hatalmas üvegfalon át pedig figyelemmel kísérhették az utcai történéseket is. A programok egyre bővültek, a helyi nappal klasszikus fagylaltozóként szolgált, az 1980-as évek közepétől viszont már trendi diszkóvá alakult át a belső tér, de klasszikus táncos esteket is szerveztek ott. A szórakozó helyet végül a történelem sodorta el. Németország újraegyesítésekor a Mokkamilch Eisbart bezárták. Működése évtizedeken át szünetelt. Igaz, 1993-tól egy ideig egy étterem használta az épületet, bár ezt a létesítmény fénykorához képest többen méltatlannak tartották. A sors különös fintora, hogy évtizedekkel később pont egy nyugat-német pár látta meg a fantáziát az egykori NDK-s hangulatot árasztó épületben. Ők egyenesen varázslatosnak tartották az energiáját, és úgy döntöttek, megbirkóznak a felújításával. Mivel az épület műemlékvédelem alatt áll, szigorú szabályok alapján folytak a munkálatok. A belső tereket hangulatos retrobútorokkal rendezték be. Az épület homlokzatára ugyanakkor az eredeti betűk kerültek vissza, csak éppen energiatakarékos LED lámpákkal. Persze az már az újranyitás után fog eldőlni, sikerül-e újjáéleszteni a legendás hely egykori népszerűségét is. A helyen az évtizedek során több százezer vagy akár több millió vendég is megfordult. Az újranyitáskor ők voltak az elsők, az egykori vendégek, akik ma már nyugdíjasok. Még arra is emlékeznek, hogy egy fagylalt kehely 2 márka 20 pfenigbe került, és a zseppénzükből is telt rá. Most az az álom, hogy a hely funkcióját is bővítenék és modernizálnák, hogy több legyen, mint egy fagylaltozó, a munkahely, illetőleg a lakóhely mellett az emberek életének harmadik legfontosabb helyszíne, ahol elszakadhatnak a képernyőktől, a mobiltelefonoktól, és ahol kapcsolatokat építhetnek. A programokkal társadalmi problémák enyhítésére is kísérletet tesznek majd, hiszen Németországban egy felmérés szerint a felnőttek egyharmada szenved a magánytól. Az egykori kelet-német bár újranyitásának nem titkolt célja többek között az is, hogy javítsanak a statisztikán, és hogy egy újabb találkozóhelyet biztosítsanak az emberek számára. Az újranyitás minden esetre túl jól sikerült. Már az első napon 800-an rohamozták meg a szórakozóhelyet. A sorok egyre duzzadtak, mint később kiderült annak következtében, hogy a kávégép nem bírta a túlterhelést, meghibásodott, majd egy időre áramszünet is lehetetlenné tette a kiszolgálást.

0: El tudják képzelni, hogy egy ma alig 300 lelket számláló vajdasági településnek előbb volt a maga fénykorában modern vízvezeték hálózata, mint Párizsnak. A Deliblati homokpuszta szépségére és titkaira mutat rá a folytatásban Ternovác István.
1: A Pannonsíkság délkeleti, Vajdaság délbánáti részén a magyar határtól légvonalban mintegy 160 kilométernyire található Európa egyik legnagyobb, 35 ezer hektárt meghaladó területű homokpusztája, melynek hosszúsága eléri a 35, szélessége pedig a 11 kilométert. A homok a jégkorszak idején halmozódott fel itt a Duna hordalékából, majd a Kosova nevű erős délkeleti szél az idők folyamán szétterítette és dűnékbe rendezte. A 19. század kezdetére a terület komoly veszélyforrás vált, a futóhomok elkezdett vándorolni a bánság mezőgazdasági területei felé, falvakat és termőföldeket veszélyeztetve. Ezért kellett a homokot fásítással megkötni. A ma már erdővel borított homokréteg mélysége néhol eléri a 200 métert. Sajátságos élővilág jellemzi, mintegy 900 különböző növényfajnak ad otthont, amelyeket a Kárpát-medence ritka fajaiként tartanak számon. Most éppen az árvalányhaj virágzik a régióban, ahol az első talajvíz réteg a vaskos homoktakaró miatt az újabbkori klímaváltozást megelőzően is nagyon mélyen, mint egy 160 méteres mélységben volt elérhető, ami nagyon megnehezítette a 19. században elkezdődött fásítást. Ez motiválta a homokpuszta északkeleti részén fekvő fehértelep létrehozóit, hogy az 1896-ban történt betelepítés előtt kutat fúrassanak ahhoz, hogy a homok megkötéséhez szükséges fásítás eredményes legyen. Az ötletet Tett követte, ehhez megvolt Ferenc Józsefnek, az Osztrák-Magyar Monarchia császárának személyes támogatása is, így 1905-ben a faluban felavathatták a kor legmodernebb, szélturbinával működtetett európai vízvezeték hálózatát. Ilyen csúcs technológiás vízellátása és vízvezeték hálózata előbb volt Fejértelepnek, mint Párizsnak. A francia fővárosban csak 1927-ben épült ehhez hasonló vízellátó rendszer. Haba tortán, hogy a fejértelepi kutat működtető szélerőmű tornyát nem más, mint a 330 méter magas párizsi Eiffel-torony tervezője Gustave Eiffel cége tervezte. A fejértelepi kút és vízvezeték rendszer a maga idejében világszenzációnak számított. Akkoriban ugyanis a mélykutak fúrása a technikai nehézségek miatt a mainál jóval nagyobb kihívást jelentett. Időrendi sorrendben először a kútfúrásra került sor 1893-ban. Az akkoriban elképesztően mélynek számító 168 méteres ártízi kút elkészülte után a 10 kilométeres vízvezeték rendszer kiépítése következett. Ez az 1900-as évben fejeződött be. A beruházás a 20. század legelején hihetetlen luxusnak és modernitásnak számított. Hogy a vizet a mélyből fel tudják pumpálni, a monarchia egy hatalmas, szélerővel működtetett szivattyú rendszert rendelt meg. A 30 méter magas acélszerkezetes szélkereket egy drezdai cég szállította, de az acél rács szerkezet terve, ahogy mondtam, Gustave Eiffel párizsi irodájában készült. Innen a jellegzetes Eiffel toronyra emlékeztető rekeszes fémszerkezet. A torony tetején egy 5 méteres átmérőjű szélkerék forgott. A szélturbina évtizedeken át hőségesen működött. Később a technológia fejlődésével a szélkerekek dízelmotorra, majd 1962-ben a falu villamosításakor elektromos szivattyúra cserélték. Fejértelep alapítását és a modern infrastruktúra kiépítését azonban az erdősítés mellett mások is motiválta. Ez pedig az 1870-es és 1880-as években tomboló filoxéra vész, amelyet az Amerikából behurcolt szőlőgyökértetű okozott. Az élősködő elpusztította a történelmi Magyarország kötött talajú szőlőültetvényeinek döntő többségét. A szőlős gazdák tízezrei mentek tönkre, mivel az akkori szakemberek rájöttek, hogy a filoxéra képtelen megélni és szaporodni a homokon, a kormányzat úgy döntött, hogy a Deliblati homokpuszta addig teljesen haszontalan, sivár részeit parcellákra osztja, és ideális feltételeket biztosítva szőlőművelőket telepít be az ország különböző vidékeiről. Ezzel párhuzamosan zajlott a futóhomok fásítással történő megkötése. Fejértelep rövid idő alatt egy önellátó borászati és gyümölcstermesztési gócponttá vált a homokpuszta szélén. Az itt megtermelt homoki borok és gyümölcsök hamar nevet szereztek a régióban. Mindez azonban a múlt. Jelenleg ott tartunk, hogy Fejértelep a délbánsági szórványmagyarság legdélebbi oázisa. Az elvándorlás miatt mára 300 lakosa maradt. A falu a természetjárók kedvelt célpontja lett. Az egykori sivatag megkötő szőlőművesek utódai ma is őrzik identitásukat és nyelvüket a dűnék ölelésében. Egyik a falut és a tájat jól ismerő barátomtól hallottam, hogy aki ide nem látogat el, az szegényen hal meg.

0: Adásunkat Pásztor Zoltán rovatával zárjuk.
1: Sábi modern. Így nevezik azt a stílust, amely a keleti és a nyugati zene fúziójából keletkezett. Ennek egyik legismertebb előadója Natasha Atlas, aki egyiptomi apától és belga mamától látta meg a napvilágot már Belgiumban, egészen pontosan Brüsszelben, annak is bevándorlók által lakott negyedében, Skarbékben. Sokféle zenei stílust hallgatott gyerekkorában, melyek hatottak rá. Később dolgozott együtt, többek között Jean-Michel Jarre-ral, és az apropó, amiért most bemutatjuk őt, az az, hogy június 25-én Budapesten is fellép Óbudán, a Kobuci kertben. Aki ellátogat oda és meghallgatja Natasát, az egy kicsit Észak-Afrikában képzelheti magát, de hallgathat jazz, funky, sőt még hip-hop stílust is. Most pedig következzék talán legismertebb száma, Mon ami la rose, barátom a rózsa.

hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kedves hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól egyeztetett az ukrán elnökkel a 3 nyugat-európai ország vezetője. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, Volodymyr Zelenszkij pedig azt hangsúlyozta, hogy a békekötés nem járhat a Donyec-medence feladásával. Rakétákat lőtt ki Izraelre Irán. A zsidó állam légvédelme mind a 4 perzsa rakétát megsemmisítette az ország északi része felett. Donald Trump önmérsékletre intette Izraelt, hangsúlyozva, hogy egy túlzó válaszcsapás veszélyeztetheti a közelgő megegyezést Washington és Teherán között. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Ma startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátra lévő időben. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája sorozatban 5. futam győzelmét aratta. A dobogó 2. fokára a Ferrari és Lewis Hamilton, a 3. pedig Isaac Hadjára a Red Bull pilótája állhatott fel. Híreink végén a várható időjárásról. Napos nyárias idő várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar, a szél gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21 és 26 fok között alakul, a hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán néhány helyen, majd csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar. A pontos idő 4 óra 3 perc.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten néhány június elejé jeles napot, illetve hozzájuk kapcsolódó hiedelmeket mutatunk be. Zenei összeállításunkban a Sziget köz és a Csalló köz zenéből hallanak válogatást. Falusi vonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. A jeles napokat kezdjük mindjárt a legismertebbel, június 8-ával, Medárd napjával. A 40 napos esőre vonatkozó hiedelem mellett talán kevesebben tudják, hogy az ellenkező esetre is érvényesnek tartották az előrejelzést, azaz, ha nem esik, ugyanennyi ideig szárazság lesz. A 40 egyébként bibliai szent szám, és Szent Medárdnak, a 6. századi pikárdiai püspöknek valójában semmi köze az időjáráshoz. Csak egy halála után elterjedt legenda köti őt az esőhöz. Eszerint egy kicsapongó társaság nem hallgatott a szent életű püspök intelmeire, ezért Medárd imádságára 40 napos eső vette kezdetét, elmosva a mulatozókat. A bukovinai magyarok hite szerint e napon kezdődött az özönvíz, hiszen akkor is 40 napig esett. A jászságban úgy tartották, hogy Medárd napján nem szabad fürödni, mert a vizek királya áldozatot követele napon, de a lovakat meg kell itatni, mert akkor nem lesznek rühesek. A déli ország részekben úgy vélték, ha Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a bor, ha esik, akkor savanyú, viszont bő lesz a széna termés. Egyes csallóközi falvakban Medárdkor vetettek lent, hogy ne legyen gazos és szépen fejlődjön. Az ipolybalogiak szerint Medárdkor van a széna kaszálás ideje. Június 10-én, Margit napján, 4. Béla király leányára a vértanúságot szenvedett Szent Margitra emlékeznek. Róla kapta nevét a Nyulak szigete, a mai Margit sziget. Medves alján, a történeti Gömör és Nógrád vármegye határán Retkes Margit néven emlegetik, mert ezen a napon vetik a retket, hogy jó gyenge maradjon. A Hortobágy vidékén általában esős napnak tartják. Zentán Margitot Legyes Margitnak hívják. Ezen a napon nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok lesz a légy. A vajdaságból származik az a hiedelem, miszerint Margit asszonya legyek királynéja, és ezen a napon minden konyhába beereszt egy kötővel. Úgy védekeztek ellene, hogy mise idején a szántóföldről hozott földet szórták szét a házban.

Június 13-a Páduai Szent Antal napja. Alamizsnás Páduai Szent Antalt a gyulladásban szenvedők oltalmazójának, a házi állatok védelmezőjének tartották. De a január 17-i remete Szent Antalhoz fűződő néphagyományokat sok helyen átruházták Páduai Szent Antalra is. Ezért igen sok állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. Például a baranyai falvakban nem fogták be a jószágot. Gyergyócsoma falva székelyei láncon hajtották át a jószágot, miközben a gazda azt mondta, legyetek erősek, mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc, s Páduai Szent Antal őrizzen meg a vadállatoktól. Ugyanehhez a naphoz kapcsolódott a Szent Antal tüzének nevezett bőrbetegség, azaz az Orbánc gyógyítása is, melyet legtöbbször ráolvasással kezeltek. A bőrgyulladások ellen sok helyen a tűzgyújtás tilalmával védekeztek. Baranyában viszont az e napon gyújtott tűznek gyógyító erőt tulajdonítottak. Június 13-a Zentán férjósló nap volt. A leánynak ehhez egész nap kenyéren és vízen kellett böjtölnie, majd éjfélkor át kellett lépnie az ágyat, gyertyát kellett gyújtania, és tükröt téve maga mellé ki kellett mondania, hogy Szent Antal, kérlek, mutasd meg nékem jövendőbelimet. Szent Antal napját különösen az asszonyok számára tartották dologtiltónapnak, nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nőnek a kézen. A tápjú mentén tartottak ilyenkor a nagy esőktől. Azt mondták, Szent Antal elviszi a szénát. Ezen a napon népszokás szerint kenyeret, alamizsnát osztottak a szegényeknek és a betegeknek.

kedves hallgatóink! Műsorunkban június elején népszokásokat és hiedelmeket elevenítettünk fel. Zenei összeállításunkban a Szigetköz és a Csallóköz zenéiből hallhattak válogatást. Falusi vonósbandák muzsikáltak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: Ha azt mondom Tarzan, néhányan a rajzfilm figurára gondolnak, mások pedig az oly népszerű filmre, amelyben a majomembert Johnny Weissmuller alakította. Az a színész, akinek a bölcsője még a bánáti szabadfaluban ringott. De említhetem Lugosi Bélát, akiről meg rögtön az első Dracula film jut eszünkbe. A sort folytathatnánk, hiszen számtalan színész lett híres a tengeren túli filmiparban. Néhányukról éppen egy Budapesten nyílt filmtörténeti kiállításon is olvashatunk. Erről is szól mai műsorunk. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Idén 10 éves Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa. 10 évvel ezelőtt egy különleges kezdeményezés nyomán megalakult Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa, amely azóta a város egyik meghatározó kulturális közössége lett. Már a kezdeti fellépések során nyilvánvalóvá vált, mennyi tehetséges gyermek él Kolozsváron és környékén, és a 10 év alatt az együtténeklés nem csak egy kiváló kórust hozott létre, hanem egy összetartó közösséget is, ahol az évek során számos mély és maradandó barátság született. Az elmúlt 10 évről, tervekről, közösségről Takács Aranka művészeti vezetővel Ferenc Ádám beszélgetett.

0: 10 éves Kolozsvár magyar gyermekkórusa, az idén az egész év erről szól. Hogyan jött létre, milyen céllal?
1: Pontosan 10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg nyomatékosabban, hogy úgy mondjam, a kolozsvári magyar opera igazgatójának, Szép Gyulának a fejében, hogy nem szeretne ő nyugdíjba menni úgy, hogy ennek az operának nem lesz egy gyermekkórusa, vagy egyáltalán, hogy létezzen egy olyan gyermekkórus, amelyik kiszolgálni tudja az opera repertoárját is, legalábbis azokat a részeket, amiket gyerekekre írtak, hiszen eddig mindig a felnőttek énekelték, az meg elég ciki volt egy ilyen komoly operaháznak. Úgyhogy azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne, és én meg azt mondtam, hogy hát én ugye azelőtt tanár is voltam, meg zenei szférából jövök én is, meg stb. Mondom, én megszervezem egy-kettőre, nem probléma is. Végül is így kezdtük el, több mint 100 gyerek jelentkezett, már akkor sok gyereket vettünk fel, és elkezdődött az a folyamat, amely végül ugye túllépte azt a szándékát, hogy csak szolgálja az intézményt, annál sokkal-sokkal nagyobbá nőtte ki magát, annál sokkal fontosabbá vált nem csak az intézményeknek, ugyanis nem csak a Magyar Operával, hanem most már a Kolozsvári Állami Magyar Színházzal is együttműködünk. Most nem sokára, június 7-én egy Paul McCartney misében fogunk fellépni, tehát különböző meghívásoknak és felkéréseknek teszünk eleget, mert tudják az emberek, hogy megbízhatóak vagyunk, komolyak vagyunk, és nem csak egyiknek vagy másiknak vagyunk a gyermekkórusa, hanem Kolozsvár magyar gyermekkórusa vagyunk.
0: És akár egész Erdélye is, hogyha úgy tetszik, ugye turnézni is járnak. Ugye a 10 év alatt csak nem 400 gyerek fordult meg ilyen vagy olyan formában a kórus keretei között. Milyen volt a kórus közössége, akár hogyan fejlődött és mivé alakult?
1: Az igazság, hogy azon kívül, hogy pedagógusok voltunk mi is az elején, tehát a karvezetők is, meg én is, mint művészeti vezető, de hát annál jobban nem értettünk ahhoz, hogy mit jelent gyermekközösséggel foglalkozni, mint közösség, és úgy gondolom, hogy együtt velük fejlődtünk mi is, hiszen egymástól tanultunk, figyelmeztettek a gyerekek is, a szülők is, hogy ezt nem így kéne, vagy úgy kéne, és egy olyan kölcsönös tiszteleten és tényleg megértésen és együttműködésen alapuló közösség alakult ki, de úgy természetesen, mert mi mindig kérdeztük gyerekek, nektek is mondanotok kell, meg amikor dolgozunk, mikor játszunk, hallgatunk egymásra, figyelünk egymásra, és kialakult valahogy tényleg egy nagyon kiegyensúlyozott tisztelet, egy olyan munkamorál, amiben minden gyerek tudja, hogy na, amikor énekelünk, de amikor szórakozunk, és akkor a kettőt nem keverjük egyáltalán, ezért az órák is ahhoz képest, hogy manapság milyen nehéz ugye gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozni, eléggé hagyományosan és szépen zajlanak, és minden mellett pedig Kolozsvár magyar gyermekkórusa tényleg egy olyan közösség, ahova ingyen bérmentve jöhet bárki, senkinek nem kerül pénzbe, első perctől is ez volt a cél, és ez be is bizonyosodott az évek folyamán, mert jöttek szülők, akik mondták, hogy hát mennyire fantasztikus ez a hely, mert hogy ők szegényebb családból származnak, és ez az egyetlen hely, ahova a gyereket hozni tudják, mert nem kerül pénzbe, de mégis egy szép helyen vannak, egy kultúrhelyen vannak, és hogy ez mennyire megváltoztatta az ők teljes családi életüket utóvégre, nem csak magának a gyermeknek a tartalmas időtöltését. Idővel nagyon szép barátságok alakultak ki, mi mindig arra vigyáztunk a gyerekek között, persze ezt is idővel tanultuk meg az első kirándulásuk után, hogy ha nem szabod meg a gyereknek, hogy mennyi a kiránduláson a zseppénz, akkor kialakulnak azok a különbségek közöttük, amik szociális különbségek, nem tudom minek nevezzem, de hát olyan különbségek, amiket nagyon nehéz kontrollálni. Így, hogyha megvannak a szabályok első perctől fogva, hogy tényleg mindenki egyenlő, az egymásra való odafigyelésen alapszik, és így tovább. Tehát ezért lehet elmenni 6 éves kortól 18 éves korig sátorkirándulásra 70 gyerekkel, és haza lehet jönni jól és egészségesen.

0: Egész év a 10 éves kolozsvári magyar gyermekkorusról szól, számos rendezvény lesz, kiállítás, színházi bemutató, turné. Mivel készülnek erre az esztendőre?
1: Mi mindig nagyon sokat tervezünk, és bevallom őszintén, hogy nem mindig jöttek össze a terveink az elmúlt években, de ennek ellenére is több mint 130 fellépésünk volt 10 év alatt, több mint 80 operában léptünk fel, és több mint 50 hangversenyünk volt szerte, itt ott amúgy, sőt még Magyarországon is. Igen, az idei évben az egyik legfőbb célunk az, hogy a gyermekkórus weboldalát, ami utóvégre olyan lesz, mint egy tanulmány erről a gyermekkórusról, mert tényleg megpróbáltunk mindent összeszedni, sajtóanyagoktól, kiadványok és mindenféle egyéb anyagokig, hogy felkerüljön a weboldalra. A weboldal alkalmával lesz egy kiállítás is a gyermekkórus 10 évéről, ez a kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesz. Utána pedig Novák Péterrel már elkezdtünk dolgozni egy musicalen, amelyet Csergő Domokos, az operában dobművész, írt nekünk a gyermekeknek egy musicalt, amelynek az a neve, hogy Fidibus Maximus csodaiskolája, és alig várom, hogy a színpadra tudjuk vinni Novák Péter, hogy velünk együtt akar dolgozni, egy óriási megtiszteltetés, és szeptember végén lenne ez a bemutató az operában, szeptemberben lesz egy könyvbemutató is erről a 10 évről, októberben pedig megy a valahol Európában musical székelyföldi turnéra, és ugye mindegyik gyermekünk szerepel benne, úgyhogy ezt a székelyföldi turnét egyúttal egy hálakirándulással fogjuk egybe vonni, kicsit szórakozni is fogunk a gyerekekkel, és konkrétan ezzel zárjuk az idei 10 éves évfordulónkat.
0: Eltelt 10 év, mit kívánna 10 év múlvára a gyermekkorusnak, hogyha bármit elképzelhet, akkor mi lenne az?
1: Elsősorban, hogy ugyanannyira szeressék a közösséget és a magyar közösségben való részvételt ezek a gyerekek, akik 10 év múlva már ugye felnőttek lesznek. Szeretném nagyon, hogy a gyermekkórus köré tényleg egy kórus mozgalom fejlődjön ki, akár egy kis tábor, akár nagyobb csoportok is, hiszen az együtt éneklésnek az öröme, azt nem lehet szavakba foglalni, mennyi mindent tud nyújtani egy ilyen közösségi élet, és egyre jobban érezzék a gyerekek azt, hogy mennyire nagy dolgot művelnek ebben a kórusban, és hogy ők mennyire érték teremtőek, és ők maguk váltak Erdély értékeivé azáltal, hogy ilyen dolgokat csinálnak.
2: 10 éves a kolozsvári magyar gyermekkórus, amely idén több rendezvénnyel is ünnepli a jubileumot. Ének után következzen a tánc. 7. alkalommal rendezték meg Nagyváradon az Infinite Dance Festivalt. A Szigligeti Színház 2 évente megrendezett tánc- és összművészeti fesztiváljára jeles magyarországi és erdélyi táncprodukciók előadóit hívták meg. A Nagyvárad Tánc Együttes például a Madarak Voltunk című bemutatója mellett előadta Ingmar Bergman Suttogások és Sikolyok című filmjének nonverbális színházi adaptációját. A hivatásos társulatok mellett jelen voltak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem koreográfia szakára járó diákok is. Ionescu Nikolett összeállítása.
3: 14 évvel ezelőtt indította el a Nagyváradi Színház az Infinite Dance Fesztivált, azóta töretlen siker az esemény sorozat. Számos tánccsoport érkezik Magyarországról, Erdélyből, fiatalok, profitáncosok. Több különlegességet is láthat a nagy érdemű egy-egy alkalommal. Kerekes Dalma a Nagyvárad Tánc Együttes tagozatvezetője.
4: Megmutatni a táncnak a sokszínűségét, és azt, hogy különböző műhelyek hogy gondolkodnak egy-egy téma kapcsán, akár mozdulatban, perspektívát és egy összefoglaló képet mutat arról, hogy esetleg hol tart ez a szakma ma, hogy ki hogy gondolkodik egy-egy témáról. Én azt gondolom, hogy így, hogy megnézzük egymást, illetve olyan darabokat, amihez esetleg nem férünk hozzá sok egyszerűbben, csak így, hogyha elhozzák ide, akkor tanulunk, új élmény, frissesség, egy kicsit nyílik a látószögünk.
3: Ez egy hiánypótló fesztivál?
4: Azt gondolom, hogy igen. Nem is tudok olyanról, ami ennyire átfogóan nyúlna a különböző táncműfajokhoz és egy égisz alá.
3: A Nagyvárad Tánc Együttes hogy viszonyul ehhez?
4: Izgatottan várjuk mindig, hogy érkezzenek hozzánk a különböző csapatok, és kíváncsian természetesen örülünk nagyon, mert tényleg, ha sikerül, akkor elég színes a paletta, és izgalmas előadásokat szoktunk látni. A Suttogások és Sikolyok egy régebbi előadásunk, tavaly Uniterdíjra jelölték legjobb koreográfia kategóriába Györfi Csabát ennek az előadásnak a kapcsán. Nagyon jól fogadta a közönség, bárhova vittük, sikerült megmozgatni az országban is el tudtuk vinni Magyarországra, és én azt gondolom, hogy egy jól sikerült előadás ez. A téma nehéz téma, de hát, hogy ebből a témából azért készült már egy elég erős svéd film. Viszont ami különlegesen azt gondolom az, hogy ezzel a csapattal egy ilyen formanyelvben egy ilyen előadást tudtunk létrehozni, azt gondolom ez a legerősebb. A rendezőt, Györfi Csabát elég régóta foglalkoztatja ez a téma, ehhez készült a szereposztás, ehhez készült minden köréje.
3: Mi az, amivel azt mondaná, hogy megérte ide eljönni? Makkai Árpád egyetemista.
5: Duda Évának a Frida Kahlo előadása az mindenképp nagy nyomot hagyott bennem. Nagyon szerettem azt, hogy egy könnyen emészhető előadást láttunk ebbe a kortárs művészetbe, és Frida Kahlónak az életét, ahogy bemutatták, amit például kortárs táncszínházban nagyon ritkán látunk, hogy egy érthető történet és dramaturgia van végigvíve, amit nagyon fontosnak tartok.
3: Miért jelentkezett a koreográfia szakra?
5: Az Isten választotta nekem, nem tudtam elkerülni, akárhogy próbálkoztam, pedig próbálkoztam elkerülni, de szerencsére András Lóránt vezető tanárunk nagyon fontos szerepet játszott ebben, akinek a tudásom nagy részét köszönhetem, és nagyon-nagyon erős osztálytársakat tudtam kapni. Ide úgy jöttem, hogy alkotni szeretnék mindenképpen, az alkotás fogott meg, azért is jöttem ide, bár egész életemben táncoltam, de szerencsére olyan zseniális tanárokkal, mint például Bezsán Noémi, táncost is faragtak belőlem, szóval most itt van a kérdés előttem, hogy akkor hogyan tovább, merre fogjam az utamat.
3: Úgy gondolja, hogy táncművészként meg tudna élni?
5: Kötelességem táncművészként egy kicsit megismernem jobban magamat ahhoz, hogyha én koreográfus szeretnék lenni. Ahogy a tanárom mondja, a karmester is először megtanul hegedűn játszani például, azelőtt nem tudna csak úgy elkezdeni kalimpálni.
3: Mióta vesznek részt a fesztiválon? Bezsán Noémi egyetemi adjunktus.
6: Nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az első alkalom, amikor itt voltunk, de talán ez a harmadik vagy a negyedik alkalom, hogy részt veszünk. Mindenképp egy jó lehetőség a hallgatóknak, hogy bemutatkozzanak, hogy találkozzanak, hogy szakmai impulzusokat kapjanak, és szerintem ilyen szempontból fontos ez az esemény. Mindenképp jó az, hogy minél többféle műfajú és dinamikájú stílusú előadással találkozzanak, és azon kívül, hogy felvételről látnak előadásokat, illetve ők is utaznak külföldre, mindenképp jó az, hogy ami a szomszédos környezetünkben van Magyarországon, azzal is találkozzanak, hogy lássák, impulzusokat kapjanak, inspirációt esetleg. Én azt gondolom, hogy mindenképp egy hiánypótló kezdeményezés, és ahogy így telnek az évek, azt látom, hogy egyre nagyobb érdeklődéssel és egyre nagyobb felkészültséggel érkeznek a diákok. Ez egy koreográfus képző. És elsősorban a táncszínház irányára fókuszál, András Lóránt a koreográfia művészete, mesterségtanáruk, és ezt kiegészítendő vannak táncműfajok az egyetemen. Plusz színészmesterség, rendezés, fény, látvány.
3: Mivel jöttek?
6: Most egyik diáknak a koreográfia művészete vizsgálóadásával, egy Csát Géza novella adaptáció, a Varázsló halála című mozgás táncszínházi előadás. Két évfolyam van, az egyik évfolyamon 8 diák, a másik évfolyamon 4 diák van, úgyhogy kis létszámmal dolgozunk, és ez lehetőséget ad arra, hogy egy családias, intim hangulatban, kísérleti műhely jellegű munkafolyamatokban tudjunk a diákokkal dolgozni.
2: Hetedik alkalommal rendezték meg Nagyváradon az Infinite Dance Festivalt, ahol a kezdő táncosok találkozhattak hivatásos táncművészekkel és elleshették az előadásmódok csinyát-binyát, de a közönség is kiemelkedő produkciókat láthatott.
7: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: A Temesvári Magyar Házban megnyílt Gábor Zoltán képzőművész, Gyökerek fakulás metamorfózis című kiállítása. A tárlat a Temesvári Egyetem mesterfokozatát tavaly befejezett művész több mint 70 alkotását mutatja be, többnyire grafikai műveket, amelyek a kultúra, az identitás tematikáját dolgozzák fel magyar-román viszonylatban. Az alkotóval Lehőcz László beszélgetett.
8: Kezdetben nem tudtam, hogy mennyi munkám van. Most derült ki, hogy az elmúlt 7 hónapnak az eredménye igazából 72 darab munka. A munkák mindegyike a kultúrát, az identitás tematikáját dolgozza fel. A fő célom nekem ezekkel a munkákkal az, hogy egyfajta összehasonlítást végezzek a magyar és a román kultúra között, mert úgy gondolom, hogy bár nem a régi ellenszenveskedés van a két nép között, még jelen van, és ez megtörténhet azért is, hogy nem ismerjük teljesen egymásnak a kulturális identitását. És sajnos úgy gondolom, hogy a történelem fontos és tanít, viszont ott azért harcok meg ilyen-olyan dolgok vannak, és ez nem feltétlenül segít ahhoz, hogy letegyük a csatabárdokat. Pillanatnyilag többnyire a magyar kultúrával kapcsolatosan vannak alkotások, azzal kezdtem, még nem teljes, tehát ez egy ilyen kezdő kiállítás, úgymond ez még folytatódik.
9: Milyen módon próbálod megragadni ezeket a kulturális különbségeket?
8: Dokumentálok, olvasok, mostanság meséket is hallgatok, mert ugye népmesék szolgálnak bizonyos információkkal, ezeket használom, megfigyelem, hogy mi az, amit én ismerek, mi az, amit mi is tartunk, de ugyanúgy az erdélyi románok, vagy akár a Kárpátokon túli románok is milyen sajátosságuk van, mert például felfedeztem azt, hogy népdalokból, bizonyos székely népdalokból a mi kultúránkból azok elvesztek, viszont tovább éltek a románoknál, hogy átvették, és hát román változatban, de úgymond a mi népdalaink náluk tovább élnek, és természetes, hogy a globális szinten veszem is, akkor vannak hasonlóságok.
9: Ezek a motívumok jelennek meg az alkotásaidban?
8: Igen, a leírtak alapján plusz az én egyéni elképzelésem, meglátásom szerint próbálom őket ábrázolni. Próbálok kis színfoltokat is betenni, amit úgy gondolok, hogy megy az ősi néphittel is, de ugyanakkor a jelenlegi lobogókra is utal, hogy látszódjon, hogy itt ez a magyar fele, az a román fele.
9: Festészet szakon végeztél a Temesvári Nyugati Tudományegyetem képzőművészeti karán, de a mostani kiállítás legtöbb anyaga a grafika. Miért váltottál?
8: Szeretek új dolgokat kipróbálni. Festészeten belül is kevertem festészeti technikákat bizonyos grafikai technikákkal, viszont kipróbáltam a tusrajzokat, és most pillanatnyilag ezek a hajszál, vékony vonalak azok, amik boldoggá tesznek, meg kielégítenek, ezért rajzolok mostanság többet.
9: De több technikát is kipróbáltál, mi minden látható még itt a falakon?
8: Vannak a falakon úgymond vegyes technikai munkák, ahol a tust kevertem akrilfesték, vannak kis munkák, amik szobrászati irányzatban mozdulnak, tehát kis kerámia szobrocskák installációnak nevezem én, mert szobrász nem vagyok, de mint anyagformázás és ebből valami térjáték készítés érdekelés alkalmanként festészet és grafika mellett szoktam ebben az irányban is próbálkozni. Ezek mellett vannak kimondottan természeti anyagokból, virágföldből, tojásból, virágokból kicsi ilyen-olyan kis sarkak, amik ugyancsak az akkori tudásra, az akkori ismerettségre vezetnek vissza. A kiállításnak van egy másik gondolata is, háttérgondolata, az inkább egyfajta kritika és párhuzama a régmúlt és a jelenlegi világ között. Úgy gondolom, hogy van egy nagy mértékű egységesítés, ami szerintem kár, mert identitásválsághoz vezet, amik véleményem szerint okozhatnak háborúkat is például, és látjuk, hogy egyre több háború bontakozik ki jelenleg. Illetve úgy látom, van egyfajta tendencia, ahol lenézzük azt, ami a régi, nem tartjuk jónak, viszont az újaknál is nem minden megfelelő, vagy nem minden egészséges. Én úgy gondolom, hogy meg kell találni azt az arany középutat, és jelenleg nem vagyunk ezen az úton. Úgyhogy van egy ilyen háttérgondolata is, és azért vannak többnyire grafikák és manuálisan készített munkák, mivel hogy szeretném jelezni, hogy nem kell mindent képesíteni. Maradjon a humán.
9: Első egyéni bemutatkozásod a temesvári közönség előtt, viszont nem először állítasz ki. Többször a Bolya János szakkollégiumban megrendezett Parallellák kiállításokon, illetve a Bánsági Magyar Napok keretében létrejött közös kiállításokon is részt vettél már. Hogy érzed magad temesvári művészként?
8: Jól érzem magam, még keresem az utamat. Úgy érzem, hogy még vannak lehetőségek, pillanatnyilag mindennel meg vagyok elégedve, azért vagyok itt. Dolgozom és várom, hogy mi történik. Az említett kiállítások mellett, hál' Istennek, még volt alkalmam számtalan kiállításra. Múlt novembertől kiállítottam Bukarestben, Budapesten, Bécsben és New Yorkban. Ott már digitálisan, de manuális munkákat, tehát kivetítették a festményeimet ilyen nagy panókra. Valamint volt otthon is Székelyudvarhelyen egy csoportos kiállítás, ahova három munkával jelentkeztem, az a három munka itt is megtekinthető, a lidérceket dolgozzák fel.
2: Gyökerek, fakulás, metamorfózis. Ez a Temesvári Gábor Zoltán kiállításának címe, amely a Magyar Házban látható. A gyökereket kereshetjük abban a tárlatban is, amely a budapesti Mai Manó Házban nyílt nemrég. Címe: Felvétel. Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. A Nemzeti Filmintézet munkatársai standfotókat válogattak, hogy ezáltal is beletekintsünk a magyar filmgyártásba. A 125 év alatt megkerülhetetlenek a határon túli területeken alkotók, például Janovics Jenő, hogy csak az egyik legismertebb erdélyi filmrendezőt emeljem ki. Erről is beszélgettünk Kuruc Márton szenyor kutatóval, a Nemzeti Filmintézet munkatársával.
10: Janovics Jenő, az erdélyi némafilmgyártás egy egészen üdítő kivétel a magyar némafilmek közül, hiszen hihetetlen mennyiségű standfotó maradt fenn az ő működésükből. Még a fényképészek nevét is tudjuk, hiszen a kolozsvári híres Dunki fivérek voltak, akik ezeket a felvételeket készítették, úgyhogy az ő hagyatékuk elég szépen van reprezentálva a filmarchívumban. Nemrég egy könyvet is kiadtunk Janovics életéről, felhasználva ebbe a rengeteg archívumban lévő fotót, még eredeti üveg negatív is vannak ebből az időszakból és ezekből az erdélyi filmekből, illetve hát kölcsönvéve a különböző erdélyi magyar egyesülettől kezdve, azt hiszem a román filmarchívumból is kerültek elő Janovics fotók és olyan részletek, amelyek ezekből a filmekből valók, úgyhogy egy teljes képet kaphattunk a Janovics életműből. De itt a falon is megjelenek olyan színészek vagy alkotók, akik az elszakított területeknek a szülöttei, tehát olyanok, akik Erdélyből származnak például. Most azért mondtam pont Erdélyt, mert a magyar színjátszás tulajdonképpen Erdélyből jön. A legnagyobb színészeink mind erdélyek voltak, vagy többnyire erdélyek voltak. Rengeteg olyan filmet, vagy olyan filmből fotókat lehet látni, amelyek viszont a kommunizmus éveiben nagyon nagy számba jutottak el a magyar diaszpórákhoz, és ezáltal a magyar kultúra egységben tartásán dolgoztak. Úgyhogy ilyen szempontból is ezek nagyon fontos történetek. A magyar kultúrának egy nagyon kifejező és egy nagyon értékes darabja ez a film, ami az elmúlt évtizedekben került csak arra a helyre, ami őt megilleti, mert korábban tulajdonképpen nem kezelték a filmet olyan fontos kultúrtörténeti emléknek, vagy kincsnek, vagy értéknek, ami pedig megillette volna. Ezt egyszerűen kifejezi az is, hogy a filmarchívum is csak az 50-es évek végén jött létre. Addig az első 60 évről nem nagyon vannak éppen ezért emlékeink, vagy nagyon hiányosak a mozgóképes emlékeink, mert nem gyűjtöttük őket, nem volt ember, aki azt mondja, hogy egy filmarchívumot már pedig föl kell állítani.
2: Most, hogy így beszélgetünk a filmtörténet kapcsán, és megint Erdély került a középpontba az elszakított területeket illetően, el is gondolkoztam azon, hogy mostohán bánunk a többi elszakított területtel. Hol maradt Felvidék, Délvidék, Kárpátalja?
10: Én azt hiszem, hogy a Felvidék egyébként nagyon jól reprezentált a magyar filmben, főleg azokra televíziós alkotásokra gondolok, amelyek a 70-es, 80-as években forogtak ezekben a fantasztikus kastélyokban, de hát Várkonyi Zoltán is a nagy történelmi filmjeinek a stábjait oda vitte, hiszen ott voltak a legfantasztikusabb olyan külső helyszínek, amik nagyon jól tudták visszaadni a magyar történelmet, nagy Magyarország különböző históriáit és irodalmi emlékeit, úgyhogy ezek mindig rendre megjelennek, de alapvetően a legtöbb alkotó valahogy mégis inkább Erdélyből származott. Természetesen, ha a filmtörténet végignézünk, akkor mindenhol születtek olyan magyar alkotók az egész Nagy Magyarország területéről, akik tényleg a világba röpítették a magyar tehetséget. Hát tulajdonképpen Peter Lorre is Rózsaegyen született a Felvidéken. Ő ráadásul nem is játszott magyar filmben, de magyarnak tekintjük, hiszen Löwenstein László volt a neve a születése pillanatában, de hát rengetegen vannak tényleg a Tátra környékéről is, akik valahogy ide származtak, aztán itt lettek filmesek, és tulajdonképpen tulajdonképpen soha nem felejtették el a gyökereiket. Ettől fantasztikusak ezek a filmek, ezért elképesztő a magyar filmnek a meséje, a története. Nem csak az egyes történetekre gondolok, hanem az egész regényes történetére a magyar filmnek, hiszen mindig hatalmas nagy küzdelmek árán tudta csak megvalósítani az álmait, de megvalósította minden alkotó, úgyhogy aki tudta többnyire, úgyhogy ez egy nagyon érdekes történet, maga a magyar film története.
3: Egyébként, amikor ön filmtörténettel foglalkozik, illetve önök egyáltalán az intézetben, akkor összességében nézik ezt a filmtörténetet, vagy éppen a történelmi helyzetből adódóan megnézik, hogy melyek az utódállamba szakadt alkotók, színészek, vagy az onnan eljövők, tehát felállítanak magyarul egy Trianon történetet is a filmtörténetben.
10: Uhatatlanul fölállítódik, ahogy az ember ezeket az anyakönyveket bogarásza, és nézi, hogy ki honnan jött, hol született, ki kinek a rokona, hogyan került a filmszakmába, úgyhogy mindig nagyon érdekes ilyen történetek kerülnek elő. Ami nagyon izgalmas, hogy mi lett ezekkel az emberekkel, hiszen azért ez a nagy kataklizma, ami a második világháború volt, ugye előtte a zsidó törvények rengeteg embernek az életét alapvetően befolyásolta. A háború utáni időszak is, amikor eltávolítottak rengeteg embert a pályáról, hogy ővelük mi lett az ő sorsuk, hogyan alakult akár Dél-Amerikába, hogyan vándoroltak ki, rengeteg magyar filmes volt, és színész, nem csak Páger Antal volt kint Dél-Amerikában, hanem rajta kívül rengetegen vették a vándorboltot, filmesek, alkotók, filmgyártásnak olyan katonái, akiknek a nevét nem is nagyon ismerik, vagy nem emlékszünk rá, de azért ennek ellenére elképzelhetetlen lett volna nélkülük a magyar film. Úgyhogy tulajdonképpen valóban így van, szétszóródtunk a nagyvilágba, és volt egy fantasztikus kiállításunk 5 évvel ezelőtt a Ludwig Múzeumban, ahol egy hatalmas nagy falon bemutattuk ezt a nagy hálózatot, hogy hányan Magyarországról el a nagyvilágba. Egy hatalmas nagy, több méter széles, talán 10 méter is volt az a hatalmas nagy grafika, amin ezt bemutattuk, és tényleg olyan volt, mint egy óriási nagy pókháló, hiszen mindenhova spricceltek a magyarok a különböző történelmi korokban, mert tele voltak tehetséggel, tetvágyjal és becsvágyjal, és ezért tényleg mindenhol a világban ott hagyták a névjegyüket. Tulajdonképpen a brazil filmgyártást is egy Icsei Rezső nevű operatőr volt, aki megváltoztatta, de rengetegen mentek Németországba, rengetegen dolgoztak az USA-ban, a keleti parton, nyugati parton, majdnem minden amerikai filmnek a főcímén lehetett régebben találkozni egy-egy magyar névvel, úgyhogy a magyar géniusz tényleg nem csak a találmányok terén mutatkozott meg, hanem a film művészetben is ott hagyta a nyomait.
2: 125 éves a magyar film. A budapesti Mai Manóház erre vonatkozó tárlatán számtalan határon túli, illetve diaszpórában élő művész is visszaköszön. Erről is beszélt Kuruc Márton szenyor kutató. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
7: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Balogh Tamás. 20. alkalommal nyílt meg a Magyar Nemzeti Parkok Hete országos programsorozat, melynek részleteiről majd 6 óra előtt hallhatnak, most hírek következnek. A stúdióban Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkijjel egyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán háború aktuális konfliktusairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. Közben az ukrán elnök hangsúlyozta, orosz közvetítőn keresztül azt üzente az orosz elnöknek, hogy a Donyec medence feladása nem lehet a békeszerződés része. Rakétákat lőtt ki Izraelre Irán. A zsidó állam légvédelme mind a 4 perzsa rakétát megsemmisítette az ország északi része felett. Senki nem sérült meg. Az izraeli hatóságok gyülekezési tilalmat rendeltek el, az óvóhelyek előkészítésére szólították fel a lakosságot mára. A mára pedig tanítási szünetet jelentettek be. Közben Donald Trump önmérsékletre intette a zsidó államot, hangsúlyozva, hogy egy túlzó válaszcsapás veszélyeztetheti a közelgő megegyezést Washington és Teherán között. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. 6 hónapra szóló több mint 1,5 milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80-an haltak meg. A fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500-at. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kabinet által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például 2 egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét. A kormányfő közleményében kínosnak nevezte, hogy a tüntetésen körülbelül 400 ember vett részt, szemben a rendszerváltást akaró milliókkal. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölte, hogy visszaállítják az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója. Petrovai László hozzátette, a Gárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon, valamint kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Ami az időjárást illeti, napos nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokaján lehet futó zápor zivatar. A szél gyenge marad, a hőmérséklet napközben 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, később már sokfelé lehet eső, zápor, helyenként zivatar is.
0: Műsorajánlat. Kalendárium.
3: Idén is lesz Duna Karnevál nemzetközi kulturális fesztivál június közepén a fővárosban. Stúdió vendégünk Vince Andrea, fesztivál igazgató. Rátonyi Róbert Operett Fesztivál Veszprémben és a Család ellen nincs orvosság című darab premierje a Békés Csabai Jókai Színházban.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 5 óra után vagyunk 6 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Június 8-a hétfő van, Medárd napja, amely kétség kívül a legismertebb időjósló napunk, hiszen ahogyan elődeink is mondták, ha ezen a napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is esni fog. Ha viszont nem nyílnak meg az ég csatornái, akkor 40 napos szárasság várható. Ami biztos, a csapadékra nagy szükség van. Hamarosan megnézzük, milyen időjárás van országszerte, most azonban mutatom, hogy mivel foglalkozunk a mai hajnaltáj első fél órájában. Újra lehet pályázni Boldog utcák kialakítására Egerben.
5: El vannak idegenedve egymástól az emberek. Fontosak ezek a kezdeményezések, és nagyon fontosak azok az emberek, akik veszik a fáradtságot, és tényleg összefognak, és belevágnak abba, hogy összeszervezik az utca lakóit.
1: Aztán a vérszívók életével ismerkedhettek meg azok, akik kilátogattak a Pécsi Szúnyognap programjára.
6: Ennek van egy komoly közegészségügyi vonatkozása is, például a nőstény szúnyogok a vérszívás során különféle kórokozókat is képesek terjeszteni, vagy akár különféle vírusokat.
1: Az esemény is része egy a kutatói pályázatra kiírt szolgáltatásnak, melynek középpontjában a tudományos szúnyoggyérítés áll. Részletek majd fél hat előtt. Ha írnának nekünk, a hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. Kezdésként pedig dobogókőre kirándulunk, vagyis a Visegrádi hegység legmagasabb csúcsára. A hely a 19. század végén vált népszerű úti céllá, amikor a frissen alakult Magyar Turista Egyesület elkezdte a környék bejárását és a túraútvonalak kijelölését. Az egyesület célul tűzte ki a túrázás magyarországi népszerűsítését, és ezért esett dobogókőre a választásuk, mert a változatos erdei utak mellett gyönyörű panoráma tárul a kirándulók elé minden évszakban.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
7: A Visegrádi hegység csúcsán ma is érezni a természet ősi erejét, de nem csak a geológiai múltja, hanem a különös elnevezése is tartogat meglepetéseket. Dobogókő. Nézzük a legizgalmasabb elméleteket a Pilisi parkerdő szóvivőjétől, Mészáros Pétertől.
8: Vulkanikus hegységről van szó, vannak olyan helyek, ahova az ember rálép, mintha a kövek dobognának, és azt mondják, hogy talán innen érkezett a dobogókő elnevezés.
7: A spirituális vonal mást állít.
8: Azt állítja, hogy itt van a föld szívcsakrája, tehát ez alatt dobog tulajdonképpen a föld szíve.
7: De mi a harmadik változat?
8: Arra utal, hogy szinte egy dobogón állunk, és innen tekintünk le a Dunakanyarra.
7: Hogyha tiszta az idő, fentről olyan látvány tárul elénk, mintha egy óriási terepasztalt néznénk. A kanyargó Duna vonala mellett a távoli hegyvonulatok is felsejlenek. Nagyon öreg vulkánok földjén járunk. Harangi Szabolcs geológus.
9: Itt valamikor valóban egy hatalmas nagy vulkán helyezkedett el, talán olyan lehetett, mint a indonéziai jávai Merapi. És nem csak egy vulkán volt itt, hanem mögötte egy másik is, ami mi most Börzsönynek nevezünk, ez 15 millió évvel ezelőtt volt aktív. 15 millió év távlatából és 15 millió év inaktivitás után azért becsukjuk a könyvet, és azt mondjuk, hogy ez a vulkán már nem fog működni.
7: Ez a vidék nem ma vált a természetjárók fellegvárává. A hazai szervezett turizmus gyökerei is ide nyúlnak vissza.
10: Ezek az angol turisták például harmadik hete járják a Mátra, a Börzsöny és a Pilis hegyeit. Dobogókőn a turistaházban már régi ismerősként fogadják őket.
7: Az ország egyik legelső menedékházát is itt építették fel, Dobogókő azóta is generációk kedvence. Bár a hegycsúcs két vármegye határán magasodik, elszigeteltségnek nyoma sincs. Akár autóval vágunk neki a kanyargós erdei utaknak, akár a tömegközlekedést választva a hév és buszjáratok kombinációjára hagyatkozunk, a fővárosból vagy a történelmi Esztergom irányából is meglepően gyorsan a fák lombkoronái között találhatjuk magunkat.
9: Nagyon népszerű kirándulóhely, ahol olyan kőzetek vannak a felszínen kiemelkedve, amelyek valamikor völgyekben keletkeztek. És a Dobogókő is ennek a vulkánnak az oldalán helyezkedett el, tehát valahogy így ment fel, és akkor ott valahol 2-3 ezer méter magasan ott volt a csúcs, és ez az oldala volt, és aztán utána voltak még mindenféle tektonikai mozgások, és a Dobogókő az egy kicsit jobban kiemelkedett, mint az a térszín, tehát ez egy kicsit fel van tolva, és ezért most ez a legmagasabb pontja a Visegrádi egységnek.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Ahogyan már említettem, ma van medár napja, és az elmúlt hónapok, sőt évek a szájos időjárása kapcsán joggal várhatjuk az esőt, még ha utána 40 napig kapjuk is az égi áldást. Aztán ezen a héten szerdán lesz Szent Margit napja, amikor ajánlatos elültetni a retket és a káposztát, hogy szép termést hozzon. És ha továbbra is a mezőgazdaságot nézzük, akkor szombaton páduai Szent Antalra emlékezünk, a házi állatok védelmezőire, mely napon nagyszüleink nem csináltak szinte semmit, hiszen régen dologtiltó nap volt. További érdekességek következnek Harangozó Imre néprajzkutatótól.
11: Június 8-a Szent Medárd napja van. A 6. században élt frank püspököt, Medárdot ábrázolásain egy a feje fölött repülő sassal jelenítik meg. Talán éppen emiatt az őt esőtől megvédő hatalmas madár miatt vált a jó időjárás legismertebb védőszentjévé. De emellett a szüreti munkák, az aratás, sokfelé a borászok, serfőzők patrónusává is. A hozzá kapcsolódó legismertebb hiedelem szerint, ha medár napján esik az eső, az bizony 40 napon keresztül esni fog. Ám ha medár napja száraz, az aszá is kitart még legalább 40 napig. 13-án szombaton páduai Szent Antal jeles napját üljük. A szülőfalumban, Újkigyóson, valamikor még a 19. század első felében fogadták Szent Antal napját bőjtel és munkaszünettel megtartott fogadalmi ünnepnek. Itt is, mint annyi felé a világban, kérték a jeles szent pártfogását leginkább a veteményeikre, azon belül különösen is a dohány ültetvényeikre, mert az nagyon érzékeny a jégeső kártételeire. Nagyanyám talán leggyakrabban mondott imádsága is ez volt. Szent Antalnak imájára tenger enged, bilincs törik, az elveszett tagot vagyont ifjú és agg visszanyerik. Veszély tűnik, szükség múlik, Páduában ezt hirdetik, ezt beszélik, kik érezték Szent Antalnak jó tetteit. Az említett időszerű nyári mezőgazdasági munkák, s majd egy picit a később kezdetét vevő aratás komoly kézi munkaerő szükséglettel bírt. Ilyenkor érkeztek vidékünkre a mezőgazdasági munkások, summások csapatai. Javarészt asszonyokból, lányokból verbuválódtak ezek a summás csoportok, ide hozzánk leginkább a Palóc és Matyó településekről érkeztek, ezért mondták rájuk a jó régi kígyósiak, hogy bűszoknyások, s őket leginkább a Wenckheim uradalom alkalmazta. A tágabb rokonságomhoz tartozó harangozó Antal bácsitól jegyeztem le a következő Szent Antalról szóló történetet. Antal úgy beszélt, olyan csodálatos módon, hogy mindenki megértette. Csodálkoztak is nagyon, mert ugye egymással azok

0: Kárpát-medence nagyon sok templomában fölzeng majd az ismert Szent Antal közbenjárását kérő búcsús énekünk. Magasztalunk, ó Szent Antal, hálás szívvel tégedet, megszántad a nyomorunkat, enyhített szükségünket, hadd hallja az egész világ, hogy kiáltjuk szent neved, amely bajban, betegségben az Úr Jézushoz elvezet. Ámen.
1: Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 17 fokos a hajnal, még Grazban borult idő mellett 18 fokot mértek. Pozsony 14 fok, Kassa 13 fok, Kolozsvár 15 fok, Arad ugyancsak 15 fok, Újvidék 18 fok, Zágráb derült idő mellett 18 fokos a hajnal, Ljubljana 17 fok, Csíkszereda felhős idő mellett 10 fokot mértek. 2 perccel múlt 4:06, ez továbbra is a hajnal tájadása. Van, aki születése, vagy már évtizedek óta él Buzsákon, más pedig több száz kilométer távolságból, egy másik országból költözött a somogyi településre. Különböző emberek egy dologban mégis egyetértenek. Buzsák sokat kínál lakóinak. Nem csak a fejlődő infrastruktúra és a lehetőségek, hanem a közösség ereje és az egymásra való odafigyelés is helyben tartja a buzsákiakat. Ahol jó élni sorozatunkban Bátori Gyöngyvér összeállítása következik.
2: A magyar gyökerekkel rendelkező Szednik Maximilian és családja januárban Németországból költözött Buzsákba.
3: Nagyon jól érzünk magunkat itt.
4: Miért esett erre a településre a választás?
3: A mi családunk számára hamar egyértelmű lett, hogy Buzsákon szeretnénk élni. Nekünk például nagyon tetszett, hogy látszik, odafigyelnek a falura, a közösségre és a hagyományokra. Buzsák nagyon családbarát település. Nyugodt és biztonságos hely a gyerekek számára, és minden megvan itt, amire a mindennapokban szükség van. Mi számunkra ez egy olyan hely, ahol jó élni és családot nevelni. 5 perc gyalogolásra a óvoda meg a bölcsőde is. Kislányunk szeptembertől oda fog járni az óvodába. Meg is néztük, nagyon szép, fel van újítva.
2: Ám nem csak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály is megtalálja számítást sajt a településen, meséli Kovács Józsefné.
5: 40 éve költöztem Buzsákra, ide jöttem férhez. Nagyon szép település, tiszta, nagyon kedvesek, barátságosak az emberek. Én rögtön otthon éreztem magam akkor, amikor ide költöztem, és az azóta sem változott. Nagyon jó a közbiztonság. A közelmúltban megalakított az önkormányzat egy térségi alapszolgáltatási központot, és mint nyugdíjas engem ez valószínű, hogy érinteni fog előbb vagy utóbb. Nagyon jó a szociális ellátás is, házi segítségnyújtás van, idős gondozás is működik.
2: A településhez tartozó csiszta fürdő a munkalehetőség mellett komoly vonzerőt is jelent, vélekedik Kovács Istvánné.
6: Én közel 20 éve itt dolgozom Csisztafürdőn, de én azért láttam itt a változásokat. Amikor oda kerültem, akkor még csak egy 4 medencével működő kis fürdő volt, épült hozzá fedett medence, ahol télen is nyitva tudunk tartani. És az mindenképpen jó munkahely szempontjából is, mert így egész évben tudunk dolgozni. Télen is látogatnak minket külföldiek is, magyarok is, környékbeliek is nagyon sokan jönnek. Kempingesek nyitásra, amikor kinyit a fürdő, ott vannak az első naptól fogva, az utolsó napig, amíg nyitva van a fürdő, ezt kihasználják. A környéken ugye a Fonyód van legközelebb a Balatonhoz is, és hogyha ilyen első nap van, akkor ugye jönnek át a fürdőzők, de nem csak ugye Fonyódról, hanem a környékből is mindenki.
2: A lőtér átadása új távlatokat nyitott a település előtt, a ma kezdődő kézifegyver Európa bajnokság pedig Buzsákra irányítja a figyelmet. Kara Norbert főszervező.
7: Nincs olyan kontinens, ahonnan ne jöttek volna. Az 1600-at elméletileg elhagytuk, lehet, hogy közeledünk az 1700-hoz. Gondolom, hogy minden tetszik nekik. A település a környék, a Balaton, mert nagyon sokan maradnak, akik a héten már befejezték a lövészetet. A szövetségen belül is, akik a szervezői feladatokat látják elő nekik, és furcsa, hogy ilyen nagy számban maradnak itt még tovább, mert hogy nem szoktak.
2: Buzsáknak minden adottsága megvan ahhoz, hogy vonzó lakóhely, kedvelt turisztikai célpont és egyre jelentősebb sportközpont legyen. Kara Lajos polgármester.
7: A Buzsákot ugye meghatározza egyszerű termálfürdő, másodszor a Balaton közelsége, harmadszor pedig Buzsáknak a múltja. Buzsákon szerintem minden infrastruktúra.
1: Buzsák után pedig irány Eger, ahol újra lehet pályázni Boldog utcák kialakítására. A lakók maguk szerveznek programokat, legyen az utcatakarítás, játszótér felújítás, gyermeknap vagy akár utcabál, az Egri Közösségi Alapítvány pedig gyűjtést szervez, és ezzel támogatja a lakóközösségeket. A Boldog utca programot 2023-ban indították el először, azóta 40 szomszédsági összejövetel jött létre. A programok

0: Legfőbb feladata a szórakoztatáson túl, hogy az emberek megismerjék egymást, és erős közösségekké kovácsolódjanak. Pilisi Csenge riportja.
1: Mi minden fért bele egy ilyen utcafesztiválba?
2: Kis Tóth Zsófi.
3: A hangsúly az leginkább a beszélgetésen van. Egymással is beszélgettek, meg nagyon meglepő volt, hogy nagyon érdeklődnek az új családok iránt. Tehát idősek a fiatalokkal rengeteget beszélgettek, és még tánc is volt a végén. Tehát engem megpörgetett, vagy öt idősebb úr, meg egymással is táncikáltak, úgyhogy nagyon jól érezték magukat. A játszótér felújítás az később volt, tehát ugye ez volt a cél, hogy minél több embert összehozzunk arra, hogy ugye ezt a célunkat meg tudjuk valósítani, hogy minél többen segítsenek abban, hogy a játszóteret felújítsuk. És például valaki megvette a deszkát, valaki hozta a festéket, és akkor többen összegyűltünk, együtt lefestettük. A faültetéshez pedig valamelyik ismerős ajánlotta föl, hogy tud adni nekünk fát, és azt ott a buli keretében ültettük el együtt.
1: Itt azért ez elég nagy terület, ugye 5 utcányi lakóközösséget fognak össze. Kialakultak úgy is személyes kapcsolatok, hogy akár segítséget is kérhetnek az idősebbek a fiatalabbaktól?
3: Leginkább a fiatalok viszik ezt tovább, tehát kérek egy talicskát, kérek egy lombfújót, tehát, hogy ilyenek folyamatosan vannak az idősebbekkel. Az eredmény az inkább csak az, hogy mindig megállunk az utcán beszélgetni pár szót, mosolygunk egymásra.
1: Érezzék, hogy nincsenek egyedül.
3: Igen, igen, pontosan.
1: Az EGRI Közösségi Alapítvány hány éve támogatja ezeket az ötleteket, amivel mondjuk a szomszédolás elindulhat, vagy megismerhetik egymást a lakók? Rakusz Márta, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnöke.
4: Ugye 2023-ban hirdettük meg először, tehát 3 éve megy a program, 40 körüli a közösségek száma, akiket támogattunk ezzel a Boldog utca programmal. Biztos, hogy nem ezen az 50 ezer forinton múlik valójában semmi, amivel mi anyagilag támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, sokkal inkább van a környezetben, közösségben élő aktív emberek kitartásán, és azon, hogy mennyire sikerült tényleg aktivizálni és bevonni az embereket, és nem csak egy rendezvényt szervezni, hanem azt éreztetni az emberekkel, hogy ők részesei ennek ugyanúgy, és közösen csinálnak valamit. Szerintem ez a titka.
1: Tehát ennek a kezdeményezésnek csak egyik része az, hogy programokat szerveznek a lakók, a másik az, hogy megismerik egymást, és kialakul egy utcányi közösség. Ez megtartó erő lehet? Tehát össze tudja őket fogni?
4: Egy olyan érzetet ad az ott lakóknak, hogy tartozni valahová. Még egy ilyen kisvárosban, mint Eger is, el vannak idegenedve egymástól az emberek. Fontosak ezek a kezdeményezések, és nagyon fontosak azok az emberek, akik veszik a fáradtságot, és tényleg összefognak ketten-hárman is, és belevágnak abba, hogy összeszervezik az utca lakóit egy-egy ilyen összejövetelre, vagy egy közös, nem tudom, játszótér takarításra, vagy bármi, amit kitalálnak. Azok a visszajelzések, hogy egészen más érzettel és egészen más hangulatban mennek ki az utcára már utána az emberek, és találkoznak a 3 alarrébb lakóval, mint a Boldog utca szerveződés előtt, mert elkezdődik valami, hogy van bennünk valami közös, vannak közös dolgaink, van közös témánk. A megtartó erő abban van szerintem, hogy ha tudom, hogy a környezetemben élnek olyan emberek, akikre számíthatok, akiktől akár segítséget kérhetek, vagy én tudok neki valamiben segíteni, vagy csak beszélgetünk egy jót az utcán, vagy akár egy ilyen összejövetelen. Ez egy nagyon fontos eleme szerintem a mindennapi boldogulásunknak, vagy boldogságunknak, hogy jól érezzük magunkat, és biztonságban, és tényleg a közösség tagjának érezzük magunkat, például egy lakóközösségben is.
0: A vérszívók életével, kedvelt szaporodó helyeivel és az általuk terjesztett betegségekkel is megismerkedhettek azok, akik kilátogattak a Pécsi Szúnyognap programjára a Szent Ágotai János Kutatóközpont aulájába. Az esemény is része annak a kutatói pályázatnak, amelynek keretében Pécset szúnyoglabort fejlesztenek, és horvát kutatókkal együtt kipróbálnak egy speciális módszert a veszélyeket hordozó szúnyogállomány gyérítésére. Mondhatni, szúnyoggyérítés tudományosan. Persze ez még a jövő, de ha megvalósul, akkor természetkárosítás nélkül lehet majd csökkenteni a szúnyog populációt. Bicsák Eszter információi.
5: Kis túlzással szúnyogok mindenütt vannak. A Pécsi Szúnyognapon a nálunk honos és inváziós vérszívók életével lehetett megismerkedni.
6: Szeres csatornáról mit gondolsz?
7: Hát, hogyha álló víz van benne, akkor igen, ha folyik.
5: Ám a szúnyogok nem csak az Eresz csatornák pangóvizeit kedvelik, magyarázta az egyik pultnál Gosztonyi Bence, a Pécsi Város üzemeltető cég, a Biocom Kft. Ökológiai referense.
8: Ne hagyjunk kint használt gumiabroncsot, ez nekem például nem jutott eszembe, abban is meg tud gyűlni a víz, ugye ezért?
9: Igen, hogyha nincsen bezsákolva, akkor bárhogy meg tud benne
2: benne egy esőzés után gyűlni a víz. Tényleg ennyire nagyon pici vízgyülemben is már le tudja rakni a petéit valamelyik inváziós faj, ez inkább azokra jellemző.
8: Mennyire tudatosak ebben a pécsiek? Nem tudom, mennyire figyelünk erre tulajdonképpen, mert hogy a vizet most már megpróbáljuk gyűjteni, viszont az megint csak egy táptalaj a szúnyogoknak.
2: Igen, igen, lehet gyűjteni a vizet, erre fel is hívjuk a figyelmet, azonban ezeket a vízgyűjtőket érdemes letakarni, ha úgy megoldható, akkor szúnyoghálóval, vagy valamilyen teljes fizikailag zárt hordóban tartani, mert akkor nem tud beleszállni a szúnyog, és nem tudja belerakni a petéket.
8: Kurucz Kornélia biológus, a pécsi szúnyoglabor vezetője. A tudományos kutatás határon is átnyúlik, hiszen eszéki kollégákkal dolgoznak együtt. A cél megtalálni főképp az idegenhonos tigris szúnyog tűrés határát és a populáció lehetséges csökkentését természetbarát módszerekkel. A tigris szúnyog az egyik terjesztője a denguláznak, ezért ennek járványügyi jelentősége is lehet.
9: Összesen 4 standunk van, ez tematikusan felépítve egymás követő standok, de természetesen...
8: Most rosszul csináltam, most megálltunk az utolsó előttinél.
9: Egymástól függetlenül is végiglátogathatóak a standok. Beszélünk a szúnyogok biológiájáról, hogy lehet egyetem felismerni a szúnyogokat, hogyan fejlődnek, a szúnyog lárvák, tojások, hogy néznek ki, a kifejlett szúnyogok, hogy néznek ki. A következő stand, ahol egyébként most megálltunk, az arról szól, hogy hol találkozhatunk a szúnyogokkal. Oké, vízparton, de hogy egyébként a saját udvarunkba, saját házunk táján, mik azok az apró vízgyülemek, amiket a szúnyogok szaporodás céljából felkeresnek.
8: Menjünk is akkor a végére, ahol a védekezés lehetőségeiről van szó. Itt látom egyébként csak a feliratokat, szív- és bőrférgesség terjedése. A szúnyogok sok mindent okozhatnak, amivel nem szívesen találkozunk.
9: Így van, a harmadik standunk az arról szól, hogy mi a kockázata annak, hogy a szúnyogok csípnek minket. Amellett, hogy egyébként kellemetlen és viszket, és senki nem szívesen csípeti magát szúnyogokkal, ennek van egy komoly közegészségügyi vonatkozása is. Például a nőstény szúnyogok a vérszívás során különféle kórokozókat, a plakáton is említett szív- és bőrférgesség kórokozóját, egy fonálférget is képesek terjeszteni, vagy akár különféle vírusokat.
8: Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor ugye a szúnyoglaborról esett szó főképp. Hogy áll most ez a program az eszékiek együttműködésével?
9: Ebben az együttműködés keretében valósul meg ez a mai programunk is, ami a lakosság bevonását, a lakosság edukálását szolgálja, és ennek a pályázatnak a része az is, hogy a kutatási oldalon is fejlesszük a rendelkezésünkre álló infrastruktúrát, így egy szúnyoglabor építésével, illetve fejlesztésével lehetőségünk lesz olyan kutatásokat végezni, amelyel sokkal jobban megismerhetjük az új, egzotikus jövevényfajokat, akár azt, hogy hogy viselkednek, mit szeretnek, mik a limitációk, hogy mi az, amit már nem tudnak elviselni, mi a tényleges kockázata, ezt mind laborkörülmények közt fogjuk tudni vizsgálni, és ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a védekezési stratégiánkba egy sokkal célzottabb, pontosabb menetrendet tudjunk kialakítani.
8: A kutatások legfontosabb része az úgynevezett steril rovartechnika, azaz laborban tenyésztett steril hímszúnyogok kiengedése, amivel a jövőben Eszéken és Pécsett is a helyi szúnyog populációt tervezik csökkenteni.
9: Európában több országban kipróbálták már, és nagyon jó eredményekkel alkalmazták ezt a módszert. Itt a régióban, mind Horvátországban, mind Magyarországon ez még egy teljesen új próbálkozás. Egyelőre az előkészületi fázis zajlik, az a terepi kutatási munka, amivel fel tudjuk mérni, hogy pontosan hol és mennyi szúnyog kiengedésére lesz szükségünk, hogy ez hatékony is tudjon lenni. Várhatóan a következő 2-3 év során eljutunk odáig a pályázatban, illetve a kutató munkában, hogy ezt ki is tudjuk próbálni. Természetesen erről mind megelőzőleg, mind felkészítőleg a lakosságot is tervezzük tájékoztatni.
0: Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek a vonalban. Itt van velünk Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok! Országszerte zavart halna vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Csütörtöktől új ütemmel folytatódik a karbantartás, akkortól a személyvonatok helyett Simonytorna és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A déli ország részben ma este a Szeged-Békéscsaba vonalon végeznek karbantartást, 20 óra 30-tól üzemzárásig Hódmezővásárhely és Orosháza között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jó utazást kívánok!
0: Köszönjük szépen, 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Egyelőre nem látják a megoldást a mezőgazdaság szereplői a munkaerő vonatkozásában. Szerintük a magyar, használható munkás elfogyott az ágazatból. Részletek majd 6 óra előtt, most hírek következnek a stúdióban, Bordi András.
11: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól egyeztetett az ukrán elnökkel a 3 nyugat-európai ország vezetője. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát. Volodymyr Zelenszkij pedig azt hangsúlyozta, hogy a békekötés nem járhat a Donyec medence feladásával. Rakétákat lőtt ki Izraelre Irán. A zsidó állam légvédelme mind a 4 perzsa rakétát megsemmisítette az ország északi része felett, sérültek nincsenek. Donald Trump önmérsékletre intette Izraelt, hangsúlyozva, hogy egy túlzó válaszcsapás veszélyeztetheti a közelgő megegyezést Washington és Teherán között. Itthon ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölte, hogy visszaállítják az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Most tartol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralevő időben. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Ami az időjárást illeti, napos nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A szél gyenge marad, a hőmérséklet napközben 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző területein, hallgassuk Balogh Tamástól.
0: Köszönöm szépen. Budapesten 17 fokos a hajnal, míg Győrben 13 fokot mértek. Mosonmagyaróvár ugyancsak 13 fok. Sopron 16 fok, Szombathely 16 fok, Pápa 13 fok, Veszprém 16 fok, Székesfehérvárról nem érkezett információ. Szentgotthár 15 fok, Zalaegerszeg 17 fok, Keszthely 15 fok, Nagykanizsa 12 fok, Kaposvár 15 fok, Siófok 18 fok, a Balaton vize pedig már 23 fokos. Pécs 17 fok, Paks 13 fok, Baja 12 fok, Kecskemét 15 fok, Eger gyenge északi szél fúj és 13 fokot mértek. Széchenyi 8 fok, Miskolc 14 fok, Szolnok 15 fok, Karcag 12 fok, Debrecen 13 fok, Nyíregyháza 14 fok, Záhony 15 fok, Szeged 14 fok, Békés Csaba 13 fok, Kékestetőn gyenge északnyugati szél fúj és 13 fokos a hajnal. 6:03. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Negyedik alkalommal rendezték meg Gyöngyöspatán a kék frankos kadarka és régi magyar szőlőfajták fesztiválját.
12: Hajnos kék, tihanyi kék, laska, csókaszőlő, tarcali, tehát egy Szentesi József úttörő munkássága nyomán mi a követői vagyunk, és elkezdtünk ezzel az elfelejtett fajtákkal foglalkozni.
0: Aztán 20. alkalommal nyílt meg a Magyar Nemzeti Parkok Hete országos programsorozat.
13: Az élővilág változatossága, vagyis a biológiai sokféleség és az általa biztosított szolgáltatások védelme, tehát nem valamiféle hóbor, vagy egy szűk kör zöld ügye, hanem saját életminőségünk és a jövőnk záloga.
0: Az év legnagyobb ökoturisztikai eseményének részleteiről majd 6 óra előtt. Ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe, hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Nánási Gabriella.
14: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
0: Az áfonya rendkívül sokoldalú dísz és haszonnövény, mégsem terjedt el az itthoni kertekben, aminek oka lehet, hogy ez a cserjeféle különleges igényekkel rendelkezik, elsősorban a talaj tekintve. Az áfonya számára a talaj pH értéke a legkritikusabb tényező, ideális esetben erősen savanyú, és ezen felül a növény laza, porhanyós, kiváló vízáteresztő képességű és magas szerves anyagtartalmú talajt igényel. További jó tanácsok következnek Bozsik gazdától.
15: Öntözés és talajtan, egy hatalmas eső elvonult, és a vége felé vagyunk, és Márkné Deák Szilvia agrármérnök mondja, illetve férje Márk Géza fizikus, hogy amikor ez a tócsa eltűnik innen, akkor...
16: Kimehetünk a kertbe további munkákat végezni. Itt ezen a kis területen extra ideig megmarad a víz, mert amikor a kutatásták annak idején, akkor onnan egy kevéske agyag került ki, és az ide lett elterítve a kisház elé, aminek az lett az eredménye, hogy itt eljárunk rajta, és itt semmilyen növény nem tud megkapaszkodni, és amikor esik egy kis eső, akkor itt megáll tócsába, de ez fél óránál tovább itt sem tart.
15: Mert alapvetően könnyű homoktalaj van a kertben, és ugye a fizika, talajfizika, hogy a különböző agyagásványok.
17: A homokot és az agyagot az különbözteti meg, annak idején én beleolvastam a Szilvinek a talajtani könyveibe, hogy a homoknak sokkal nagyobb a szemcse mérete, az agyagnak pedig sokkal kisebb a szemcse mérete, ezért az agyag meg tudja tartani a vizet, a homok viszont nem, a homokban elfolyik a víz.
15: Például Csobánkán végeztünk egy olyan kísérletet, hogy két kajszibaracfát elültettünk, az egyik ültetőgödröt 50%-ban lazítottuk egyszerű homokkal, tehát folyami homokkal, és az a fa kétszer akkora növekedéssel ment a továbbiakban, mint amelyik az eredeti rendkívül kötött agyagos talajban. Tehát csak visszaültettük szerves trágyával, kombináltuk.
16: Igen, mert ugyanis a növénynek nem csak vízre van szüksége a talajban, hanem egy kis levegőre is, és az agyag, mivel nagyon jól meg tudja kötni a vizet, illetve nagyon erősen, nagyon hamar telítődnek azok a kis pórusok, amik a nagyon apró szemcsék között vannak, ezért ott a levegő már nem fér el is, mert sokáig ott marad a víz, a levegő sokáig nem tud visszajutni, és mivel levegőtlenné válik a talaj, viszont ha egy kicsit homokkal, vagy tőzeggel, vagy egyéb szerves anyaggal mondjuk megvallazítva az az ültető gödörben lévő föld, talaj, akkor a növények sokkal jobban tudnak hozzájutni a szükséges tápanyagokhoz, levegőhöz, vízhez, és így jobban tudnak nőni.
15: És itt van egy csodálatos szép áfonyás. Mondta nekem, hogy kicserélték a talajt, mert az áfonya, az a savanyú talajt kedveli, és ugye itt nem savanyú a talaj.
16: Nem, itt nem savanyú a talaj, nem is különösebben lúgos, hála Istennek, inkább egy olyan 7-es pH körüli, tehát egy semleges talajjal van dolgunk. Igazából tehát ezt könnyebb lesavanyítani, mint hogyha eleve egy meszes talajunk lenne, ott sokkal több probléma lenne a talajsavanyítással. Ez úgy keletkezett ez az áfonyás, a ködört kibéleltünk agroszövettel. Az agroszövet az azért érdekes, mert valamilyen szinten vízáteresztő, tehát a fölösleges vizet ki tudja engedni, igyekszem azt a részt jobban öntözni. Most a bekerült közeg az úgy néz ki, hogy tőzeg került bele, ugye 4,5 pH körüli balti tőzeg, ez más kultúráknak is szokott alapközege, amihez kevernek hozzá műtrágyát vagy egyéb közegeket. Itt ehhez a áfonyás gödörhöz, ehhez egy kis savanyú agyagos talajt kevertünk, illetve hosszú hatástartalmú műtrágyát, és akkor ebbe a közegbe lettek az áfonyák ültetve. 10 éves ez a telepítés, és nagyon szépen terem azóta is. Persze időnként egy kis savanyító hatású áfonyáknak való műtrágyával azért megszoktam javítani a dolgot.
0: Ne feledjék, Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, írják meg a hajnaltájkukac@mtva.hu címre. Vas vármegyében azt kell termelni, amit el lehet adni, ezt mondja a helyi agrárgazdasági kamara elnöke. Néhány éve még rekorder termelő volt a térség a repcéből, de az aszály miatt át kellett állniuk a szójára. Ám ennek a termőterülete is kétharmadára csökkent a közelmúltban. Várhatóan a jobb szárazság tűrű napraforgó következik, bár a hosszú forró száraz hónapokat ez a növény is egyre nehezebben viseli. Az okokról Gergó Judit kérdezte Pusztavámi Mártont, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vasvár megyei elnökét.
18: Szójatermelés az utolsó 2-3 évet véve figyelembe egy igen jelentős felfutáson ment keresztül, hatalmas térnyerése volt, 16 ezer hektár volt a csúcs, amit a tavalyi esztendőben elértünk, de az aszály miatt nagyon sok gazdának elment a kedve a termeléstől, és most arról számolhatok be, hogy kb. 10 ezer hektár a tervezett szójateret, de aminek a 95%-át már is vetették a termelőink.
19: Miért éppen szója?
18: Mikor már lassan 5 éve nincs más mezőgazdasággal kapcsolatos megnyilvánulás, hogy válságban van a magyar mezőgazdaság, nem tudják a kollégák, hogy mit termeljenek, akkor nagyon sok elemző különböző ötletekkel és javaslatokkal érkezik, hogy más kultúrákat kell termelni, vagy éppen banán jelenik meg sokak víziójába, vagy olyan kultúrák, amik a nagy melegben is termelhetők. Na most a szója egy ilyen melegkedvelő növény, de nem feltétlen haszálybíró növény, és van egy alapvető tétel, ami ma már nem igaz. És ez pedig úgy hangzott, amikor a felfutás volt, hogy a szójának rendkívül kedvező volt a felvásárlási ár. Mi úgy választunk növényt, hogy nekünk azt a növényt kell termelnünk, ami a megélhetésünket biztosítja, ami a legtöbb jövedelmet biztosítja, és hát mondhatják nekünk, hogy termeljünk kölest, mert az 200 liter vizet hagy a talajba, csak azt nem tudjuk eladni. Tehát nekünk olyan növényt kell választani, ami a piacon jól tudunk értékesíteni, és nyereségesen tudunk termelni. Most a szója 200 ezer forint feletti áraiból ragyogóan beleillett ebbe a rendszerbe. Mostanában módon egy kicsit alacsonyabb az ára, de hát ez meg is látszik a termőterületen. Tehát ezért volt a szója, kizárólag ezért, mert azon kevés növények közé tartozik, amelyek nyereségesen termelhetők.
19: Hol van a felvevő piaca?
18: Nagy cégek vásárolják fel, de természetesen a szomszédos Ausztriába is nagy mennyiség megy ki Vas megyéből.
19: Amikor azt említette, hogy most csökkentik a termőterületet, annak mi az oka? Az árcsökkenés, vagy valamiféle más kultúrára való átállás? Tehát mi az, ami meghatározza időről időre, hogy hogyan játszanak ezekkel a gondolatokkal, vagy termőterület méretekkel?
18: Egy icipicit mennék vissza időben, néhány évet csak. A repcetermesztés bajnoka Vas megye volt, messze a legnagyobb területen termelt repcét, és amikor jöttek azok a bürokráciás fékek Brüsszelből, akkor jeleztük, hogy ebből baj lesz. 27 ezer hektárról óriási területet foglalt el Vas megyében a repce, és szépen az évek alatt 10 ezer hektár alatt csökkent, mert nem tudtunk védekezni a kártevők ellen, talajuncság lépett fel, és a többi. Ezzel a terület csökkenéssel részben kompenzálódott az, hogy az előbb említett szója terület növekedés is 16 ezer hektár fölé ment, ami most egyik évről a másikra 10 ezer hektárra csökkent. És a harmadik ilyen jelenség, ahogy a gazdák reagálnak, hogy most a szója terület egy jelentős részén nagy valószínűséggel napraforgó fog szerepelni, eddig messze 10 ezer hektár alatt volt, most ez bőven 10 ezer hektár fel napraforgó területünk lesz. Ebben a többi növényhez képest rendkívül kedvező értékesítési ára és az aszálytűrése. Tehát ebből a szempontból napraforgó ilyen térhódítása az teljesen érthető.
0: Egyelőre nem látják a megoldást a mezőgazdaság szereplői a munkaerő vonatkozásában. Szerintük a magyar, használható munkás elfogyott az ágazatból, és ez különösen az üvegházi termesztőknek okoz komoly fejtörést. Mára a szezonalitás, az öregedő gazdatársadalom és a vidéki elvándorlás miatt kritikus hiány alakult ki mind a betanított fizikai munkásokból, mind a szakképzett szakemberekből. Ezt a problémát tovább súlyosbítja a klímaváltozás, amely miatt a betakarítási időszakok összezsugorodtak és hektikusabbá váltak. Nagy Margit riportjában először éppen két ellenpéldát hallunk, de nem ez a jellemző, amit a délalföldi gazdák mondanak.
20: Egyelőre még rendben van a munkaerő. A menedzsment döntése alapján mi kizárólag magyar munkaerővel dolgoztatunk.
21: Ugyanezt az elvet követi az üllési paradicsom termesztő is, Péter Mihály.
22: Megvan a csapatunk, csak helyi munkaerővel dolgoztatunk, de az ágazatot tekintve összességében nem nevezhető megoldottnak a munkaerő kérdés.
23: 2,2 hektár.
21: Ekkora területű üvegházban folytat hajtatott zöldségtermesztést Gubacsi Zoltán, algyői gazdálkodó.
23: Most szeretnénk végrehajtani egy nagyobb beruházást, úgy a teljes termesztőfelületünk 3,5 hektár lesz.
21: A munkaerő az tavaly is gondot okozott, én emlékszem, hogy mondta, hogy külföldi munkaerőt alkalmaz.
23: Hát 5 éve kezdődött, hogy egyre kevesebb volt Magyarországon a munkaerő, mind magyar munkavállalók, mind az Európai Unióból származó munkavállalók, elsősorban Romániából voltak olyan csoportok, akik folyamatosan jöttek Magyarországra dolgozni, de látható volt, hogy az elmúlt 5 évben fokozódott az a folyamat, hogy elvándoroltak munkavállalás céljából Németországba, Hollandiába, Skandináv országokba. Tehát ezt a munkaerőt ezt értelemszerűen pótolni kell, és egyre nagyobb szükség van a harmadik országbeli munkavállalókra. Ez a folyamat az elmúlt 2-3 évben egyre erősödött. Most ott tartunk, hogy sajnos be kell hozni 10.000 kilométerről harmadik országbeli munkavállalókat, de...
21: Olcsóbb ez a munkavállalói kör?
23: Olcsóbb sajnos nem tud lenni. Plusz vállalásai vannak a munkáltatónak, maga az ügyintézési költségek. Ugye vállalni kell azt, hogy beutaztatja a munkáltató a munkavállalót, hogy haza is kell utaztatni, 2 év után szállást kell neki biztosítani, de nincs más megoldás a munkaigényes ágazatban, ami a hajtatásra is jellemző. Tehát nem lehet minden munkafolyamatot robotizálni, kiváltani gépesítéssel.
21: Önnél hány ázsiai munkavállaló van?
23: Én inkább úgy mondanám, hogy 80%-a most már a munkavállalóknak az.
21: Elégedett velük egyébként?
23: Elégedettek vagyunk.
21: Az ágazat évek óta legégetőbb kérdése a munkaerőhiány. Ezt már Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmai szervezet elnöke nyilatkozta a Hajnaltájnak.
1: Számunkra a külföldi, ezenből is a harmadik országbeli munkaerő behozatalának felfüggesztése vagy betiltása letális hatású lenne, mert a hajtató kertészetek az elmúlt 5-10 éves fejlesztéseik során kialakult kapacitás töbletet döntően már harmadik országbeli munkaerővel tudják ellátni, a magyar munkaerő elfogyott. Lehet arról filozofálni, hogy van magyar munkaerő, de nagyon egyszerű a kérdés, mert minőségi, kvalifikált munkaerőt nem tudunk elérni a magyar munkaerő piacon, úgy, hogy az 11-12 hónapot egyfolytában folyamatosan dolgozzon. Az pedig nem megoldás, hogy azt a munkaerő réteget tudjuk még elérni, amelyik 2-3 napra eljön dolgozni, aztán pár napig nem látjuk az adott munkatársat, majd amikor úgy tartja kedve, akkor megint eljön dolgozni, majd megint nem látjuk. Ilyen munkát, ami egy üvegházban van, csak stabil, fix, kiszámítható munkaerővel lehet végezni, és ez a munkaerő réteg Magyarországról, ha tetszik, hanem elfogyott. Ezért hozunk be harmadik országbeli munkaerőt. Nem azért, mert nem szeretünk, vagy nem akarunk magyar embereket dolgoztatni, hiszen az üvegházkertészek is jelentős részben magyar munkaerővel dolgoznak, de a fejlesztések miatti kapacitás töbleteket már csak külföldi munkaerővel tudjuk ellátni.
21: A Fruitweb felvette a kapcsolatot az új agrártárcával, megtette javaslatait, és folynak az egyeztetések a mezőgazdaság munkaerő hiányának orvoslására.
0: Negyedik alkalommal rendezték meg Gyöngyöspatán a kék frankos kadarka és régi magyar szőlőfajták fesztiválját. A 19. század végén a filoxéra alatt kipusztult, majd Szentesi József által a 2000-es évek elején újra telepített fajtákkal az elmúlt években nagyjából 30-40 borász kezdett el foglalkozni, és mára nagyon ígéretes borok születnek a sokak számára még ismeretlenül csengő nevű szőlőkből, hiszen a látogatók olyan őshonos és ritka szőlőfajták tételeit kóstolhatták meg, mint a csókaszőlő, a laska, a tihanyi kék, a tarcali, a góhér vagy a vörös dinka. Pilisi Csenge riportja.
3: Fő fajtánk az a kékfrankos.
4: Juhász René bioborász.
3: De mellett hoztunk még 2018-as bíborkadarkát, rubintost, tehát ezek vagyunk mi a régi magyar fajtákkal. Kóstolóba hoztunk egy kis rotellót.
4: Én bíborkadarkáról még nem is hallottam. Ez mi?
3: Színező fajta, tehát régen festő szőlőnek mondták, és mindig elkeverték, tehát hogyha kevésbé volt jó az évjárat, akkor ő a színét mindig adta a boroknak, és ezáltal nagyon közkedvelt, és minden gazdának szinte volt bíborkadarkája, és boros gazdaként tudta egy kicsit a szint javítani vele. Mi ezt 78-as telepítésű, a gyöngyöspatai peresdűlőből származó bíborkadarkát vásároltam, egy idős ültetvényt, és ezt próbáljuk megmenteni és bióban művelni. Érdekes, mert Liszharmatra érzékeny a fajta, tehát nem egy tökéletes fajta, úgymond növényvédelmi szempontból, illetve az a baj vele, hogy középérésű, és az őzek, meg a szarvasok, azok mindig besegítenek a szüretben, úgyhogy küzdelmes fajta. De ez az egyik kedvenc, mert így önállóan bíborkadarka palaszban országos szinten is egy-két termelőnek van, bióban meg abszolút nincs másnak.
4: Miért érdemes ilyen régi fajtákat megőrizni, ilyenekkel foglalkozni?
3: Egy az, hogy piaci rés, és imádják az emberek. Lekorlátozzák magukat a szőlőtőkék, 1,5 kiló per tőketerheléssel dolgozunk, és tényleg, hogyha az őzek nem szedik le előlünk, akkor aranyérmes szőlő alapanyagunk van.
6: Egyelőre csak a mi birtokunknál van kadarka, de egyébként ezen túlmenően pedig a faluban ketten is vagyunk, akik filoxeravész előtti régi fajtákkal is foglalkozunk.
4: Hoffmann Tibor borász.
6: Hajnoskék, tihanyi kék, laska, csókaszőlő, tarcali, tehát egy Szentesi József úttörő munkássága nyomán mi a követői vagyunk, és elkezdtünk ezzel az elfelejtett fajtákkal foglalkozni, és érdekes és izgalmas dolog ez, és most úgy érezzük, hogy ezeknek a régi fajtáknak ennek van egy felfutása, és egyre nagyobb az érdeklődés a fogyasztók részéről is. A bortermelők oldaláról is egyre többen foglalkoznak ilyesmivel, és alapítottunk egy országos egyesületet, a régi magyar szőlőfajtákért egyesületet, aminek célkitűzése, hogy népszerűsítse a fajtát, lobbizzunk azért, hogy könnyebb legyen ezekkel a fajtákkal foglalkozni. A kékfrankos az, amit az összes termelőt összefogja, mert mindenki azt gondolja, hogy ez egy nagyon nagy potenciálú fajta, ami méltatlanul volt kezelve az elmúlt időszakban, és ezért született ez a fesztivál, de aztán mellé raktuk a kadarkát, mellé raktuk a régi fajták. Ez az, amit mi szenvedélyesen szeretünk mindannyian, úgyhogy ezért csináljuk.
4: Ez fajtamentésről is szól, nem? Tehát, hogy egy érték megőrzésről is szól.
6: Ezek a régi fajták úgy maradtak fenn a filoxéravész óta, ugye, hogy a Pécsi Szőlészeti Kutatóintézetnek van egy génbankja, ott 104 ilyen fajta található meg. Tehát ez azt jelenti, hogy ott 4-5 tőke van egy-egy fajtából, és akkor Szentesi Józsefnek beletelt 20 évébe, ő kiválasztott 10 fehér szőlőt és 10 kék szőlőfajtát, amit elkezdett utána felszaporítani. El lehet képzelni, hogy ha onnan a szőlészeti kutatóból csapokat kell elhozni, akkor 5 tőkéről, akkor az meg mennyire sziszifuszi munka, és ő végezte el ezt a forradalmi munkát, és mi vagyunk az ő követői, mert mi már az ő általa válogatott fajtákból tudtuk kiszemezni azt, ami nekünk tetszik. És hát igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy most már Laskából mit lehet, hogy van 3-4 hektár szőlőterület összesen Magyarországon, és mivel nagyon nagy pofájú akarok lenni, akkor azt szoktam mondani, hogy a világ laska termelésének 10%-a a mi kezünkben van. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ismerjük már fel azokat az értékeket, amik itt vannak és a miénkek, amik Magyarországhoz kötődnek, és ne dobjuk félre őket, hanem fedezzük fel őket, és próbáljuk ezeket méltó helyükre emelni. Minden más borországban a helyi fajták azok sokkal nagyobb arányba tudtak fennmaradni, mint itt. És azt gondolom, hogy ha ide jön egy turista akárhonnan, akkor ő nem az ezredik sárdonét akarja megkóstolni egy számára kimondhatatlan nevű településről, vagy egy kábérnét, hanem arra kíváncsi, hogy mi az, ami egy itteni helyi fajta, amit sehol máshol nem talál, és ezeket kell megmutatni a vendégeknek.
0: 20. alkalommal nyílt meg a Magyar Nemzeti Parkok Hete országos programsorozat, mely egyrészt az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt, másrészt az újonnan 16 év után először felállított környezetvédelemért is felelős minisztériumnak lehetőség, hogy elkezdjék a közös munkát az igazgatóságokkal, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy a magyar emberek számára egyre fontosabb az őket körülvevő környezet állapota, és joggal várják el a felelős, átlátható, jövőbe mutató döntéseket. Kulik Bence összefoglalója.
2: Pénteken a Vajdahunyad várában a mezőgazdasági múzeum előtt tartották a Nemzeti Parkok hetének nyitó eseményét. Ott volt Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter, aki többek között arról beszélt, hogy a nemzeti parkok és a környezetvédők mit várhatnak az új tárcával való közös munkától.
5: A mai nap valójában sokkal több, mint egy rendezvénysorozat kezdete. Ez a természet ünnepe. Annak a természeti örökségnek az ünnepe, amelyhez szinte mindannyian ezer szállal kötődünk. Az élővilág változatossága, vagyis a biológiai sokféleség és az általa biztosított szolgáltatások védelme tehát nem valamiféle hóbort, vagy egy szűk kör zöld ügye, hanem saját életminőségünk és a jövőnk záloga, amely biztosítja életfeltételeinket és élhető környezetet biztosít számunkra. Ez különösen igaz napjainkban, amikor a klímaváltozás hatásait egyre gyakrabban tapasztaljuk meg. Az aszályok, a hőhullámok, a villámárvizek vagy pont a vízhiány már nem távoli jelenségek, hanem sajnos a mindennapi életünk része. Azt gondolom, hogy az új környezeti tárca létrehozása önmagában is erős politikai üzenet, amely a társadalomban erősödő környezeti igényekre és konfliktusokra is reagál. Személyes elköteleződésem, hogy olyan minisztériumot építsünk, amely képes megfelelni ezeknek a társadalmi elvárásoknak és a 21. század környezeti kihívásainak. Én hiszek az együttműködés és a párbeszéd erejében. Én úgy gondolom, hogy ebből hiány volt, nem csak a mi szakmánkban, általában az országban. Együtt, összefogva tudjuk egy egészen más pályára állítani ezt az országot, aminek nagyon gazdag és csodálatos a biodiverzitása, csodálatos az élővilága, csodálatos a 10 nemzeti parkunk, a természet őrzői. Én mindig irigyeltem a természetvédelmi őröket, szerettem volna az lenni, és szeretném mondani nekük, hogy igyekszik mindent elkövetni, hogy minél jobb körülmények között dolgozhassanak, minél többen legyenek, mert ők az elsődleges tudói és őrzői a természetünknek.
2: A nyitó beszédek után körbejártam a standokat, és arról érdeklődtem a nemzeti parkoktól, hogy ők mit várnak a közös munkától, illetve milyen nyári programokkal kedveskednek a látogatóknak.
7: Kis Mónika, Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósági ökoturisztikai osztályvezetője. Nálunk a Kiskunsági Nemzeti Parknál például indulnak a Tiszavirág váró őrjárataink, hiszen a tiszavirágzás küszöbén állunk, az előrajzás már meg is kezdődött, a tőkésrécék már készen állnak, hogy összekapkodják a felszínre érkező tiszavirágokat, és mi pedig kis hajós túra keretében természetvédelmi őrrel, ilyen kis létszámú túrákat szervezünk, ezekre lehet nálunk jelentkezni, és a tiszavirágzást tekintjük meg, illetve azokat a természeti értékeket, amelyek útközben útba esnek és látják a hajóból.
8: Mit várnak most a következő 4 évtől önök számára? Mi lenne a kívánatos? Vannak olyan érdekek, amiket nem tudtak annyira képviselni, de most azt gondolják, hogy a következő 4 évben könnyebben fogják majd tudni érvényesíteni ezeket, vagy legalábbis képviselni?
7: Mi nagy örömmel nézünk elébe a közös munkának az élő környezetért minisztériumon belül is, a biológiai sokféleségért felelős államtitkársággal. Rendkívül bízunk benne, hogy tényleg nagyobb hangsúlyt fog kapni az ország életében a természetvédelem, a természetvédelmi értékek védelme, illetve a környezeti nevelés, az oktatás és a szemléletformálásra, amire személyes véleményem szerint is rettentő nagy szükség van a hazai társadalomban.
8: Én azt gondolom, hogy önöknek azért van nagyon könnyű helyzete a különböző nemzeti parkok között, mert én gyerekként mindig rögtön az Aggteleki Nemzeti Parkra gondoltam, hogyha gondolkoztam, a szalamandra miatt. Mesélne nekünk egy kicsit az állatukról.
9: Bacsó Zsolt, Aggteleki Nemzeti Park igazgatóság csoportvezető. Ez egy nagyon jó választás volt annak idején, mikor kiválasztották a címerállatunkat, hiszen jellemző is ránk, az igazgatóság is Jósvafőn van, és a Jósvafői igazgatóság környékén egészen közel van a tengerszemtó, és ez egy kiváló szaporodóhelye van ennek a két éltűnek, amely ott gyakorlatilag a víz alatt szaporodik, egyébként is utána pedig már szabadtérre, illetve a szárazföldre jön ki, és jellemző állata ott a környéknek. Nyilván nagyon kell rá vigyázni, hiszen nagyon lassan mozog, és ugye autók is járnak környéken, nagyon kell rá vigyázni, de ez egy érdekes színfolt, és valóban erről mindenkinek a Aggteleki Nemzeti Park igazgatóság jutott eszébe.
8: Mivel készülnek, utolsó kérdés, így a nyárra lesznek-e majd különleges nyári programjaik?
9: Mindenképpen barlangi koncertjeink vannak, amelyek egészen különlegesek, hiszen a hangversenyteremben az nagyon jó az akusztika, 1000 ember le tudunk ültetni, tehát igazából nagy szabású rendezvényeket tudunk rendezni, természetvédelmi napokhoz köthető rendezvényeink, felszíntúráink, lovas programjaink, tehát bárki egy hetet el tud tölteni nálunk, hogyha rászánja az idejét.
0: És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország, mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Hajósi Bence, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Napi Tóra. Elmondja Radnóti Zoltán, rabbi.
3: Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a gyors sorozatunkat a zsidó szimbólumokról. A mai nap a menóráról szeretnék beszélni. A menóra héber szó jelentése lámpa. A Tóraban előfordul egy hétágú gyertyatartó, amelyik a szentélyben volt, és minden nap égett a fénye, illetve a későbbiekben a proféták is beszélnek róla, majd Hanuka ünnepén ez a bizonyos menórát gyújtják meg újból az olajakkal, amit találtak. A hetes szám szimbolizálja a teljességet, a mindenséget, a hét napot, a tökéletességet, és éppen ezért, amikor Izrael államnak keresek szimbólumot a címerébe, hogy nem volt kérdés, az állami jelkép legyen a menóra, a szentélyben is állt, és a későbbiekben is. Tóra leírja azt, hogy a menóra hat oldalsó ágának a lángocskája a középső felé világított. Ilyen az emberi lélek is, hogy vannak célok, amiért hiába van hét ága valakinek, egy cél kell küzdeni a középső lángért. Izrael állam ezért ott megalapulni, és amikor erről a szimbólumról beszélünk, a menóráról, akkor szól az egységről, szól Izraelről, szól a történelmről, és ne fedjük azt el, amikor Jeruzsálemben, Izraelben béke van, egészen és béke van. Tehát mindenünknek az érdeke az, hogy azért a békéért imádkozzunk, ami a teljességről szól, ami Izraelről szól, és ami az egész világról szól, hogy valóban mindenki egyfelé tudjon tekinteni, és ezekkel a szavakkal kívánok önöknek szép napot, hogy tudjunk valóban küzdeni azért a békéért, amelyik az egész világnak jó, azaz saját magunkért, a mi világunkért. Köszönöm szépen, szép napot!
0: Radnóti Zoltán rabbi gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 6 óra van, 2026. június 8-án, hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Napos, nyárias idő várható, ma kevés gumoly felhővel. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Ukrajna támogatásáról tárgyalt Volodymyr Zelenszkij Londonban.
6: Lövöldözés volt egy ohiói zenei fesztiválon.
5: Újabb medvetámadás történt Székelyföldön. Mondjuk a részleteket. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. Pete Hegseth azt mondta, Amerika meg fogja mutatni az utat, de a szövetségeseinek válvetve vele kell tartania.
6: Közben az ukrán elnök Londonban tárgyalt az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország vezetőivel Ukrajna támogatásáról. A megbeszélést néhány nappal azután szervezték, hogy az orosz elnök visszautasította Volodymyr Zelenszkij ajánlatát egy személyes találkozóra. A fejleményekre reagálva 14. Leó pápa a tárgyalásokat és a háború befejezését sürgette. Hangsúlyozta, véget kell vetni az erőszaknak, mert túl sok az áldozat.
7: Az enciklika üzenete az, hogy elő kell mozdítani a tárgyalásokat, amelyek legalább már megkezdődtek, ugyanakkor valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy véget vessünk az erőszaknak és a háborúnak, és megtaláljuk a megoldást.
5: Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és öten megsebesültek.
6: A 35 éves merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött. A Cisjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. Két férfit súlyos, három másikat közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül lelőtték.
5: 12 ember megsérült az ohiói Toledo városában tartott fesztiválon, amikor két fegyveres tüzet nyitott egymásra, és a résztvevőket sebesítette meg. A sérültek közül ketten életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőket. Az Egyesült Államokban idén eddig 171 tömeges lövöldözést regisztráltak. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
8: Pánik tört ki Toledóban, a nagymúltú Old West End zenei fesztiválon, amikor eldördültek a fegyverek. Legalább két lövöldöző volt, valószínűleg egymásra lőttek. 12 ember találtak el, ketten kritikus állapotban vannak, mondta a toledói rendőrfőkapitány helyettes. A lövöldözés idején több százan voltak az Old West End fesztiválon. Az ilyen jellegű viselkedést nem tűrjük el. És ha bárki hasonló tervezne, tudnia kell, hogy a közösség gyorsan reagálni fog, hogy megakadályozza az ilyen magatartást, fogalmazott a városi tanács vezetője. Az Egyesült Államokban szinte minden héten történik valahol egy tömeges lövöldözés, amelyekben legkevesebb 4 embert meglőnek.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
5: Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalata NIS többségi tulajdonrészének megvásárlása érdekében.
6: A MOL szerint a korábbi hosszabbítás óta előre haladtak az egyeztetések az orosz többségi tulajdonossal, a Gazprom Nyeftel. Az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakció lezárását. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter Dubravka Dedović Hajdanović szintén azt reméli, sikerül kompromisszumra jutni, de hangsúlyozta, Szerbia megvédi nemzeti érdekeit.
9: Meggyőződésem, hogy kompromisszumra jutunk a részvényesi megállapodás kérdésében. Természetesen mindent megteszünk, hogy megvédjük országunk érdekeit a NIS jövőbeli működésével kapcsolatban. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a tárgyalások jól haladnak, és sikerül kompromisszumot találnunk. Az még kérdéses, hogy a MOL és a Gazprom Nyev közötti tárgyalások hogyan, milyen eredménnyel és mikor zárulnak le.
5: Civilek tüntettek a Sándor palotánál tegnap Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint más állami intézményvezetők mellett, elutasítva a leváltásukra irányuló kezdeményezést. A miniszterelnök többször távozásra szólította fel az államfőt, és miután Súlyog Tamás nem mondott le, Magyar Péter bejelentette, megkezdik az eltávolításához szükséges eljárásokat. A terv politikai vitát váltott ki, az ellenzői szerint azaz alaptörvény személyre szabott módosítását jelentené.
6: Renge Zsolt, a tüntetés egyik szervezője hangsúlyozta, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok mellett.
10: Vannak olyan határok, amelyeket nem szabad hagyni, hogy az egyébként erős, demokratikus felhatalmazás és győzelmi mámor árnyékában átlépjenek. Ilyen fontos jogállami alapvetés a mostanában számtalanszor emlegetett fékek és ellensúlyok rendszere, amelynek talán a legfontosabb bástyái a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok. Álljunk hátra mellettük bátran, magabiztosan, de békésen és méltósággal.
6: Orbán Viktor az eseményt követően egy fotót osztott meg a demonstrációról, és azt írta hozzá, veled vagyunk, elnök úr.
5: Magyar Péter is reagált a tüntetésre. A miniszterelnök egy korábbi tiszás tüntetésről készült fotó mellé azt írta, magyarok milliói a rendszerváltás mellett versus 400 fő nézelődő turistákkal együtt a maffia bábjai mellett.
6: A kormányfő azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy még mindig nem késő távozni. Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége. Tessék választani, zárta bejegyzését Magyar Péter.
5: A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök.
6: Magyar Péter azt írta, pedagógus nap alkalmából szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekeinkért és a jövő generációjáért dolgozik. A pedagógus napot minden évben június első vasárnapján tartják. Magyarországon 1952-ben ünnepelték először.
5: Közösségi oldalán köszöntötte a pedagógusokat az oktatási és gyermekügyi miniszter is.
6: Lannert Judit azt mondta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, segíti a szakmai fejlődést és nem megbélyegez. A tárcavezető hangsúlyozta, ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie.
11: Pedagógus napon ezért nem csak köszönetet mondunk minden pedagógusnak, tanárnak, óvodapedagógusnak és minden nevelő, oktató, munkát végző szakembernek, hanem azt is kívánjuk, hogy munkájukat olyan környezetbe végezzék, amely megbecsüli a tudásukat, tiszteletben tartja az autonómiájukat és valódi szakmai támogatást nyújt számukra. Köszönjük a munkájukat, az elkötelezettségüket és a jövő nemzedéke iránt vállalt felelősségüket.
12: A holokauszt áldozataira emlékeztek Nyíregyházán.
6: A program a holokauszt emlékműnél kezdődött, majd gyászisten tisztelettel folytatódott a Kótai úti zsidó temetőben. Az eseményt azért most tartották, mert 1944. júniusában fejeződött be a helyi zsidóság deportálása, számolt be Kühner Éva történész.
13: Június 6-a körülre elvesztette Nyíregyháza és környéke valamennyi zsidó lakosát. Őket először a gettóból a város környékén lévő tanyákra, gyűjtőtáborokba vitték, majd pedig onnan szállították őket tovább Auschwitz-Birkenau-ban. Egyébként a gettó területén 17,500 ember fordult meg, ebből 4,500 volt a nyíregyházi. Közülük nagyon kevesen tértek vissza.
6: Itt a krónika.
12: Újabb medvetámadás történt Székelyföldön, a Székely udvarhelyhez közeli Úcfalván. Saját gazdaságától nem messze támadt rá a medve egy férfire, aki sérülésekkel ugyan, de ki tudott szabadulni a vadállat karmai közül. További részletek Jakab Endrétől.
14: Egy 55 éves ember támadott meg a medve, aki szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta a medve támadást. Lélek jelenlétének köszönhetően kitért a támadás elől, ezért medveharapás nyomokat nem találtak rajta a kórházban, így 2 órával a beszállítása után hazaengedték. Különben a helyi polgármester elmondta, hogy ebben az évben ezen a területen 4 medve támadás történt, szerencsére egyik sem volt halálos kimenetelű.
12: Szigorúbb szabályok jöhetnek az elektromos rollerek használatában. Az elmúlt hónapokban drámai a megugrott rolleres balesetek száma. 2 gyermek életét vesztette, egy 13 éves fiú pedig hónapok óta kómában van.
6: Áprilisban a 4-szeresére nőtt a gyerekeket érintő balesetek száma. Szakemberek szerint a nyár akár ennél is tragikusabb lehet. Andó Tibor gépjárművezető oktató szerint egyebek mellett fontos lenne a védőfelszerelés használatának előírása.
15: Az elmúlt időben nagyon sok baleset, akár halálos baleset történt rolleresekkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nagyon megérett már ennek a szabályozása. Talán a sisak, a teljesítményfüggő szabályozás, ezek nagyon fontos kérdések.
12: Most tartol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben.
6: Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és testnevelés órát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
12: Magyar ízek, népzene, néptánc és közösségi élmény Torontó szívében, erről szólt a Hungarofest a torontói Sankofa téren.
6: A rendezvény nem csak a magyar közösséget szólította meg, hanem a kanadaiakat is, akik kíváncsiak a magyar hagyományokra. Boda Lázár Judit, a torontói Magyar Ház elnöke kiemelte, a népi kultúra Kanadában is élő és összetartó erő.
16: Nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt Torontó szívében van egy ilyen nagyméretű fesztivál minden évben, mint a Hungarofest. Ez nem csak arra esély, hogy a magyarok a környékről összejöjjenek, hanem az is, hogy más nemzetiségeknek is megmutathassuk ételeinket, kultúránkat, szokásainkat.
12: Ritka manul, vagyis pusztai macska kölykök születtek a budapesti állatkertben.
6: A különleges, morcos ábrázatáról ismert ázsiai ragadozóval hamarosan a kifutón is találkozhatnak majd a látogatók, mondta el Hanga Zoltán, szóvivő.
17: Az arc kifejezése, az bármilyen kedve is van, az olyan, mint mondjuk Garfieldnak egy különösen rossz napján. Tehát, hogy mindig olyan undok és utálatos arc kifejezése van. De hát ők azért tudnak boldogok lenni, tudnak szeretni.
0: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 10-es főúton Neszmély térségében, a 69-es kilométernél csak fél pályán lehet haladni.
12: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították, a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés. Napos nyárias idő várható, kevés komoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul.
12: Ez volt a Krónika 6 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
0: Nemzeti Sportkrónika.
19: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. A Metz nyerte a női kézilabda bajnokok ligáját, miután a budapesti döntőben a francia együttes 31-29-re legyőzte a Győri Etót. A Metz csapatában Vámos Petra 4, Albek Anna pedig 3 góllal vette ki a részét a győzelemből, mely a francia klub történetének első BL sikere. A bronzérmes a Cseszeme Bukarest lett, a román csapat 32-26-ra nyert a Brest-Bretagne ellen. Sallai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó válogatottban kedden a kazah csapat elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Sallai pénteken a finnek ellen 2-1-re megnyert találkozón kapott egy rúgást, s azóta fájdalmat érez az Achilleszínában, így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Kerkez pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. A Vasas csapatánál folytatja pályafutását Costa Márk. A labdarúgó MB2 bajnoka szabadon igazolhatóként 3 évre szerződtette a 29 éves támadót, aki legutóbb az izraeli Hapoel Petah Tikvában szerepelt, a Kispesttel pedig 2017-ben magyar bajnok lett. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Norvégiát az Európa Liga alapszakaszában Kecskeméten. A találkozó 98 percig tartott, a magyar csapat legeredményesebb játékosa a 12 pontot szerző Ciclavic Dávid volt. A német Alexander Zverev nyerte a férfi egyéni versenyt a francia nyílt teniszbajnokságon. A világranglista 3. Zverev 3-2-re nyert az olasz Flavio Cobolli ellen, és pályafutása első Grand Slam sikerét aratta a Roland Garroson. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája sorozatban 5. futamgyőzelmét aratta. A dobogó 2. fokára a Ferrari és Lewis Hamilton, a 3. pedig Isaac Hadjar a Red Bull pilótája állhatott föl. Összetettben Antonelli 66 pontra növelte előnyét. 2023 óta először kapott ki hivatalos versenyen Armand Duplantis. A világcsúcstartó svéd rúdugrót a stockholmi gyémántliga versenyen az ausztrál Curtis Marshall győzte le. Marshall 590, Duplantis pedig 580 centis eredménnyel zárt. Köszönöm figyelmüket!
4: És már is folytatjuk a műsort, mert hogy június 8-a hétfő van. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. A Törőcsik Zsolt egyébként a felelős szerkesztő ma.

0: hercelés, hogy mit lehet tenni. Aztán szimpátia tüntetést tartottak tegnap Súlyok László államfő mellett, politikai következmények, nemzetközi politikai következmények és közjogi összefüggések 3:48 előtt néhány perccel. Ahogy mondta a műsort, ma Törőcsik Zsolt szerkeszti.
1: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
0: Kisgyermekek integrált, azaz családban és ellátórendszerben neveléséről szóló magyar program vezetője készül az Egyesült Államok egy nagy egyetemére, mégpedig vendégkutatóként. Az idén ősztől a Közép-Floridai Egyetemen kutatja Regős Judit az amerikai és a magyar rendszer közötti különbségeket, illetve azt, hogy mi valósítható meg a tengeren túlon a szülőkháza alapítvány módszereiből, ami az Európai Unió és az ENSZ által elismert pedagógiai program. A szakembert Nárai Balázs kérdezte. Tudósítunk Washingtonban.
2: Mik az előzetes megérzései, vagy az előzetes tapasztalatait az Egyesült Államokkal tekintve, hogy ez a gondoskodás gazdaság milyen állapotban van, milyen szereplők, főszereplők vannak itt, hiszen itt az Egyesült Államokban az állami családtámogatási rendszer nem olyan kifejlett, mint Magyarországon. Kik a főszereplők, és hogyan lehet ezt mozgásban tartani, hogyan látja?
3: Bizakodó vagyok, a teljes családot, a közösséget kell ahhoz tudni támogatni, hogy a gyerek akár az intézményrendszerben is produkálni tudjon, és tényleg egy hátrány kompenzáló lehetőség legyen, ne pedig a hátrányainak a megerősítése. És ugye Magyarországon már régóta nagyon erős az, hogy 3 éves korig maradhatnak otthon az édesanyák, ugyan nem kapnak sok fizetést, de innen az Egyesült Államokból nézve, ahol összesen 12 hétig maradhatnak fizetéssel a munkavállaló édesanyák otthon, nálunk megkapják a biztosítási jogviszonyt is, ami szintén nagyon fontos itt az Amerikai Egyesült Államokban, illetve hát nálunk ugye a bölcsidei ellátórendszer is ingyenes, szeparálva van az óvodai ellátástól. Itt az Egyesült Államokban az úgynevezett preschool egy légtérben sokszor, még csak helyileg sem elkülönítve, de módszertanilag főleg nincs elkülönítve. Nagyon fontos, hogy különválasszuk a bölcsidei kort és az óvodai kort, és hát az egész családdal való együttműködés, mert ugye a 0-3 éves korig az az egyik legmeghatározó kor alakul ki a gyerekeknek az a belső magja, hogy ő egy szerethető, hogy ő egy pozitív személyiség, hogy ő tud kapcsolódni, hogy ő tud kötődni, szereti magát és szeret másokat, hogy tud egy közösségben a megfelelő határok tartásával együttműködni.
2: Végsősoron itt a gyerekek jól létéről van szó.
3: Abszolút erről van szó, hogyha beadjuk a gyereket egy intézményes ellátórendszerbe, ami egy szükségszerű dolog, hiszen a nők munkába állásával, lehetőségeivel, tanulásával természetes, hogy sokan szeretnének munkába állni, és nem szeretnének akár, mint itt Amerikában, ahol az jellemző, hogy ezek a preschoolok nagyon drágák, nagyon kevés államban van ehhez állami támogatás, de ott is az nagyon alacsony jövedelműeket támogatják, akiknek ilyen közepes jövedelmük van, azokat nem támogatják, ezért sokan azt választják nőként, hogy nem mennek vissza a munkahelyükre, hanem egy fizetésből élnek, ami jól hangzik, de hogyha azt nézzük, hogy ugyanúgy elszaporálódnak a közösségből, és mondjuk tanultak, dolgoztak azért, hogy ők is a társadalomban aktívan élnek, nem tudnak, és ez mentális problémákat okoz, kapcsolati problémákat okoz, és végeredményben megterheli a családot. A szülőkháza program, amivel én most itt fogok foglalkozni az Egyesült Államokban, és a UCF-en belül mi érdekes 30 éve itt élő, de magyar származású dr. Szente Judit lesz a mentorom, óvodai neveléssel foglalkozó professzorasszony. Együtt fogunk dolgozni azon, hogy miket tudunk a szülőkháza programból, ami ugye a Európai Uniónak már jó gyakorlata. Pontosan azért, mert együtt gondozza, támogatja a szülőket, segíti a családokat, és a bölcsődéskorú gyerekeknek integrált, kiscsoportos, módszertanilag kapcsolódó nevelésre és pozitív pedagógiára épülő nevelést nyújt. Hogyan lehet ezt integrálni az Egyesült Államok módszertanába?
2: Jó gyakorlatként akkor akár elképzelhető, hogy itt is alkalmazzák, és ugye az Egyesült Államok sok-sok szövetségi államból áll, a Közép-Floridai Egyetemen lesz majd, és akkor elképzelhető akár, hogy mondjuk egy Parents House megnyílik, akár kísérleti jelleggel, csak Floridában.
3: Távlati cél, és kaptam már megkereséseket, hiszen 12 éve járok én ide már az Egyesült Államokba, ugye tagja

0: vagyok az ENSZ-nek, a szülőház alapítvánnyal, illetve ugye a Világbankban is sokat fordulok meg, hiszen a fejlődő országoknak is adaptálom ezt a programot, úgyhogy itt kaptam már konkrét megkeresést az Egyesült Államokban, és nem csak Floridában, hogy ilyen programot szívesen elindítanának, pilot jelleggel.
1: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: Összefogtak diákok, tanárok és szülők is Egerben, mégpedig azért, hogy iskolakertet alakítsanak ki az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium udvarán. A Szépítsük Együtt a Magyar Köznevelést című program 100 000 forintos támogatásával magas ágyásokat ültettek. Pilisi Csenge riportja.
3: Milyen növények kerültek ezekbe a magas ágyásokba?
4: Jóni Boglárka Csilla. Kétfajta magas ágyásunk született. A kisebb ágyásokban termőbokrok vannak inkább és virágok, addig a magasabb ágyásokban fűszernövények, illetve eper például, vagy törökszegfű, ami megigényli ezt, hogy rétegesebb legyen alatta a termőföld. Ribizlink, eprünk, áfonyánk van, és fodormenta található még az alacsonyabb ágyásokban, francia levendula, még a magasabbakban zsája, kukfű, csoki menta és fűszernövények.
3: Utána néztek, hogy mi milyen gondozást igényel, milyen növényt hogyan kell ápolni.
4: Igen, ez alapján lettek felépítve is, míg a kisebb ágyásokban kizárólag termőföld van, a magasabbakban rétegezve van összerakva az egész. A legeslegalját vastagabb gajakkal kezdtük, majd az egy éve betelepített komposztálunknak a tartalmát használtuk fel hozzá, így van egy vastagabb komposztréteg benne, erre került a termőföld, a geó textil, és erre rá a mulcs, ami bent tartja a nedvességet ebben az egészben, és getolja a kiszáradást, még a geotextil pedig a gyomosodás ellen segít.
3: Egyébként erről tanulnak is itt az iskolában?
4: Természettudományos órákon van rá lehetőség, mivel vannak ilyen tankönyvi témáink is, amik megigénylik ezt, viszont nem feltétlen ilyen részletessége, hogy melyik növénynek milyen fajta földre és egyébre van szüksége. Az idősebb osztályoknak gyakran van például lyukas órájuk, vagy idejük, ami amikor éppen nem kell különösebben sehol lenniük, vagy például szünetekben, és akit éppen úgy gondolnak, hogy van kedvetek, hát akkor menjünk, és akkor csináljunk vele valamit.
3: Hogy néz ki egy ilyen magas ágyás? Mi mindent építettek be ide, Barabás Zoltán tanár úr?
5: Ezek a vasak, azok színpad elemek, amiket nem használunk. A faanyagot a egyik helyi vállalkozó ajándékaként szereztük, használt raklapok. Szétszedtük őket, és a pénzügyi keretekbe belefértek a csavarok, festék. Az iskolának a karbantartóitól kértünk szerszámokat, meg hoztunk be otthonról is, és a szétszedett raklapokból raktuk össze. A feltöltéshez azokat a gajakat, illetve ágakat használtuk alulra, amiket itt a komposztból szedtünk ki, mert ugye a iskolakert programba is becsatlakoztunk szeptembertől, és első lépésben komposztálót készítettünk, szintén ilyen használt raklapokból. Azok vannak az aljában, és a szintén egy helyi ezzel foglalkozó vállalkozástól vásároltunk
6: trágyázott termőföldet.
3: De akkor ezek újrahasznosított anyagok.
5: Ezek mind. Hát ugye az a trágyázott termőföld az nagyrészt ilyen útépítésekből veszik és forgatják át, illetve hát hoztunk be saját ilyen fóliát, ezt a geotextilt, és azzal van leborítva, szépen mulcsal beterítettük, az jót is tök kicsit savasítja. Majd valami árnyékoláson gondolkozunk még egyébként a későbbiekben, illetve plusz virágok, hasonlók. Egyik-másik egyébként kollégák felajánlása, ott a fűszernövényesben van olyan, amit kaptunk, de nagy részét egy erre szakosodott országos vállalkozás helyi boltjából vásároltuk meg. Nem gondoltam volna, amikor a fejünkbe összeraktuk, hogy ilyen jól fog kinézni.
3: Rázsi Botonda, az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium igazgatója. Hogy jött az ötlet, hogy kertet is kialakítanak itt az iskolán belül?
7: Érkezett egy felhívás az Egri Tankerületi Központból, hogy szépítsük együtt a magyar köznevelést. Ez összetalálkozott azzal a gondolattal, hogy itt az iskolában több kolléga is jelezte, még tanév elején, hogy az úgynevezett teljesítményértékelési rendszerben a vállalásai közé tartozna, hogy tényleg szépítsük egy kicsit a iskolánkat, hozzunk létre illetve komposztálót, kertet, és akkor gyorsan benyújtottuk a pályázatot, 100 000 forintot nyertünk is rá. A kollégák megtervezték, és a tulajdonképpen a tavaszi szünetben megvalósították.
3: Az a lényege, hogy a diákokkal együtt.
7: Bevontak diákokat, illetve családtagokat is.
3: Van ennek helye egyébként az oktatásban is?
7: Mindig egy kicsit megemel minket, és ezt az iskolát is, az elkészült kis iskolakert. Ezt gondozni kell, az pedig egy olyan kis napi rutin, aminek aztán látjuk a szemed gyönyörködtető, kézzel fogható eredményét. Én értékesebb lehet számukra az itt töltött idő, hogy én egy olyan suliba járok, olyan suliba jártam, ahol egy ilyen projekt is volt, amit a tanáraink velünk együtt csináltak.
1: BKK Info.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál a félútpályát lezárták, mert gázvezetéket javítanak. A tizedik kerületben a Harmat utcában a Sibrik-Miklós út közelében vízvezeték javítása kezdődött, itt korlátozásra kell számítani. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A második kerületben a Retek utcát mára lezárták a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A tizedik kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után folytatódik mától az átépítés, a középső sávot zárják le. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében mától lezárták a félútpályát, mert burkolatot javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: MÁV Info.
9: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul. Holnaptól péntekig éjszakai karbantartást végeznek Rákos rendezőállomáson. Az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon több éjszakai és korahajnali vonat helyett pótlóbuszra kell átszállni. A napközbeni vonatokat a változás nem érinti. A Dunántúlon a pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat karbantartás miatt. A Börzsönyben Vác és Diós Jenő között kell autóbuszra átszállni az S750-es vonatok helyett. Vác és Magyarkút között pótlóbuszok, Vác és Diós Jenő között a sűrűbben közlekedő volán járatok szállítják az utasokat. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: Időjárás jelentés.
2: Mégpedig Gót Rolandtól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Anticiklon alakítja időjárásunkat, így ma is napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül, viszont az Alpokon járva besodródhatnak záporok, esetleg zivatar. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet. A légmozgás is jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték döntően 27 és 32 fok között alakul, még késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Napja ugyan nem, de a folytatás csapadékosabbnak ígérkezik. Kedden ugyanis egy hullámzó hidegfront érkezik hazánk fölé, mely várható a lelassú térségünkben, és péntekig befolyással lesz időjárásunkra. Hatására előbb nyugaton, majd szerdától már egyre több felé valószínű eső zápor, zivatar az országban. A front mögött megerősödő északi széllel hűvösebb levegő érkezik, míg nyugaton 20 fok köré az alácsökkenő hőmérséklet, addig keletebbre a front előterében még 30 fok fölötti csúcsértékekre van kilátás, tehát jelentős hőmérsékleti kontraszt alakul ki. Péntekre várhatóan keleten is lehűl az idő.
2: Köszönjük szépen! Fél hét van, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort már is a stúdióban, ha bemondó, Bordi András.
11: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkijjel egyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát. Rakétákat lőtt ki Izraelre Irán. A zsidó állam légvédelme mind a 4 perzsa rakétát megsemmisítette az ország északi része fölött. Az izraeli hatóságok gyülekezési tilalmat rendeltek el, az óvóhelyek előkészítésére szólították fel a lakosokat, holnapra pedig tanítási szünetet jelentettek be. Szimpátia tüntetést tartottak Sólyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta először, illetve többször lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. Reagált a Sólyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg, és nem kért bocsánatot. Most tartol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátra lévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és testnevelés órát is tarthatnak a szabadban. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
12: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Reklámot hallottak.
16: Vármegyéről Vármegyére. Heves.
17: A legmagasabban. Csórréti víztározó. A Mátrában káprázatos tájon erdők ölelésében húzódik. A nem messze eredő Gyöngyös patak táplálja, amely a déli partjánál távozva folytatja útját a jássági Tarna őrség. A Csórréti tározóba északról még 5 állandó vízfolyás torkollik. A Nagy Bérc folyás, a Kishagyagos folyás, az Aranybánya folyás, és egyesülve a Nyírjes folyás, valamint a Nagy Lipót folyás. Az 534 méterrel a tengerszint feletti tó Magyarország legmagasabban fekvő ivóvízellátást szolgáló víztározója és egyben víztisztító műve. Utóbbi egy kör alakú kis ipari eszköz, amely nagyjából 40 méterre lóg be a tóba és egy vékony cső köti össze a parttal. A meredek domboldalak közötti víztükör annyira harmonikus látvány, hogy szinte hihetetlen, de a Csórréti víztározó mesterséges tó. 1971 és 1977 között völgyzárógát építésével alakították ki. A tározó és a víztisztító mű biztosítja Bagolyirtás, Fallóskút, Gajatető, Mátraháza, Mátra Szent Imre, Mátra Szent István, Mátra Szent László, valamint a környék üdülőinek, szanatóriumainak és egyéb közintézményeinek az ivóvizét. A 13 hektár nagyságú tározóban 1 millió köbméter víz ring. A vízgyűjtő területe valamivel több, mint 8 négyzetkilométer.
16: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
12: Jó
1: reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
2: Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodaba Új-Zemplén vármegyei szervezetének vezetője, igazgatója kapta az idén a Miskolcváros Pro Urbe díját. Bétót Erika beszélgetett vele, mégpedig a 145 éves Vöröskereszt munkájáról és a szociális munka szépségeiről.
3: Nemrégiben Miskolcváros napján Pro Urbe kitüntetést kapott a Miskolcváros önkormányzatától Gruber Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodaba Új-Zemplén vármegyei szervezetének az elnöke. Mit szólt a díjhoz? Számított rá?
18: Mert nagyon meglepődtem, amikor ez kiderült. Nyilván nem az ünnepségen derült ki, hanem egy korábbi időpontban, hogy van ennek egy jogi menete, hogy ez hogyan zajlik. Úgyhogy amikor ezt felhívtak és azt elmondták, hogy engem jelöltek, meglepődtem, azt nyilván nagyon örültem neki.
3: Egyébként mit jelent ez önnek szakmai értelemben?
18: Én azt gondolom, hogy ilyen háttérrel, tehát hogy a Vöröskeresztnél dolgozom, és emiatt lehet, hogy láthatóbb egy kicsit a munkám, meg nyilván vannak olyan részei, ami nem látható. Azt gondolom, hogy ez esetben nyilván ezt egy személy kapta ezt a díjat, ami nagyon megtisztelő, de nyilvánvalóan benne van az a vöröskeresztes háttér, tehát a szervezetnek az a sok évtizedes munkája, vagy éppen az utóbbi 10-15-20 éves munkája, ami láthatóvá válik ezzel a díjjal. Tehát ebből a szempontból a díj azért is nagyon fontos, mert ugye még egy alkalom arra, vagy még egy lehetőség arra, inkább talán ez jobb szó, hogy a Vöröskereszt munkáját be tudjuk mutatni, hogy a Vöröskereszt által elért eredményeket itt a térségben, itt Miskolcon, itt a megyében be lehet jobban mutatni.
3: Kezdjük talán az elején. Azt tudom, hogy ön nagyon fiatalon került a Vöröskereszt megyei szervezetének az élére.
18: Igen, én középiskolás koromban csatlakoztam önkéntesként a Vöröskereszthez, a Diósgyőri gimnázium, vagy hát akkor még félig Kilián gimnáziumnak hívták. Ott érettségiztem is, én ott önkéntesként az első segélynyújtás kapcsán kerültem kapcsolatba. A Vöröskeresztnek akkor is nagyon erős kapcsolatai voltak, mint hogy most is a oktatási intézmények. És mint az első segélynyújtás egy fontos programban, ugye most is versenyeket szervezünk, különböző bemutatókat, különböző szakmai programokat szervezünk, és ennek kapcsán kerültem kapcsolatba a Vöröskereszttel, és aztán egyre több önkéntes munka vártott rám, vagy vontak be több önkéntes munkába, aztán a családunk Budapestre költözött 2000-ben, és én ott helyezkedtem el a Vöröskereszt Országos Központjában, ott dolgoztam, és 2010-ben, amikor az itteni igazgató nyugdíjba ment, akkor én megpályáztam ezt az állást, és elnyertem, és azóta itt újra Miskolcon tudok dolgozni.
3: Nem csak Miskolcon igazgatja a Vöröskeresztet, hanem másik két megyében is. Azért szoktam kérdezni azoktól az emberektől, akiknek ennyi feladatuk van, hogy szokott aludni néha?
18: Igen, aludni szoktam. Valóban Heves és Nógrád vármegye is most egy ilyen huszárvágással a Vöröskeresztnél, ugye nincsenek régiós szervezetek, de nálunk úgy alakult ki, hogy a Heves, Nógrád és a Borsodi szervezet ez így közös irányítás alatt működik. Nyitáron megyének meg vannak a sajátosságai. Nyilvánvalóan sok utazással jár ez a feladat. Hiába szomszédos megyékről van szó, az is Algótarján Miskolctól messze van, bárhogy is, ha autópályán megyünk, akkor is, hogyha nem autópályán megyünk, akkor is. Én azt gondolom, hogy a kollégáim felkészültsége nagyon nagy segítség nekem, tehát az, hogy a helyi szakmai munkát, akár intézményekben, akár intézményen kívüli tevékenységben jól el tudják látni, az én feladatom elsősorban azért munkáltatói feladatok és olyan fajta koordinációs feladatok, ami a napi munkavégzést tudja segíteni.
3: Mi adja a Vöröskeresztnél a vöröskeresztes munkának a szépségét? Hogyan fogalmazná meg?
18: A vöröskeresztes munka szépsége, én azt gondolom, hogy a nehéz körülmények ellenére elért eredmények, vagy a nehéz helyzetekből történő váratlan vagy várt eredményeknek az elérése is, itt sok mindenre lehet gondolni. Lehet gondolni egy akár mély szegénységben élő családnak, ha úgy tudunk segíteni, hogy ő tovább tud egy picivel lépni, nyilván nem nagy lépésekkel, és nem nagyon sokszor tud ez sajnos megtörténni, de azok mind-mind felemelő pillanatok. Vagy hogyha vannak olyan extrém esetek, és szerencsére ezt extrémnek mondhatjuk, hogyha egy-egy természeti katasztrófa van, azért ez sok évente egyszer fordul elő, és reméljük, hogy egyre ritkábban, vagy az orosz-ukrán háborúban azt a kézzelfogható segítséget odavinni Kárpátaljára, vagy itt Miskolcon megteremteni, vagy Megerben, vagy Salgótarjánban, hiszen mindhárom megyében voltak menekült szállások, akkor ez meg tudja adni azt a szépséget, és azt a előrelendítő újabb erőt, amivel ugye a napi feladatokat el lehet végezni, mert az is hozzátartozik, hogy nagyon sok esetben, nagyon kevés százalékban lehet, vagy tudunk elérni olyan látható sikereket, hanem inkább az azonnali apró segítséget kell előtérbe helyeznünk, és hogyha tudunk olyan foglalkoztatási, vagy olyan hosszabb távú, akár szociális, vagy foglalkoztatási, vagy egészségügyi projekteket megvalósítani, amiben előrébb tud lépni egy-egy család, egy-egy személy, vagy egy-egy segítségre szoruló ember, akkor azt tud erőt adni.
3: Ön 2018-ban az Ukrán Vöröskereszttől is kapott kitüntetést a kárpátaljai segítő munkáért. Mi volt ez a munka?
18: Ez egy érdekes dolog, hogy a Borsod megyei szervezetnek van partner kapcsolat a kárpátai szervezettel. Ez valahogy így alakult ki 20 évvel ezelőtt, nem tudni, hogy miért. Nyilván ebben személyes kapcsolatok is vannak, és mi a háború előtt is nyilvánvalóan, ha nem is azt mondom, hogy napi kapcsolatban, de egy nagyon komoly szakmai baráti kapcsolatban vagyunk a kárpátai vöröskeresztesekkel, és hát Ukrajnában Kárpátalja gazdaságilag nem a legerősebb megye, és ezért ott sok segítséget nyújtottunk nekik.
3: Azzal kezdtük a beszélgetést Grubert Rolanddal, a Borsodabohuj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt elnökével, hogy Pro-Urbe kitüntetést kapott a Miskolcváros napján. Záró mondatként, hova kerül ez a kitüntetés?
18: A legméltóbb helyre fog kerülni. Én eléggé lokálpatriótának is tartom magam, tehát nem tudom, fanatikus Diósgyőz szurkoló vagyok, és tényleg szeretem ezt a várost, tehát világ közepén azt gondolom, hogy minden Miskolcinál így van, tehát ebben semmilyen különlegeség nincsen. És az, hogyha a saját városa az embert elismer egy ilyen magas elismerése, én azt gondolom, hogy ennél nagyon kevés, nagyobb dolog van.
1: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
2: Önkormányzati szövetségekkel egyeztetett a vidék és településfejlesztési miniszter, mégpedig Lőrinc Viktória a múlt héten. Beszámoltunk az eseményről is, aztán több szövetség vezetője is beszélt erről. Most Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Máté Szalka polgármester a vonalban. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
2: Hogy értékeli ezt a találkozót?
19: Ez egy tulajdonképpen egy ilyen személyes kapcsolatfelvétel volt igazából. Az volt a lényege, hogy megalapozzuk az együtt munkálkodást az elkövetkezendő időszakban. Nyilván megvannak a hivatalos formái is, az önkormányzatok és a kormány együttműködésének, többek között például az önkormányzati nemzeti érdekegyeztető tanács, és hát azon, tehát a jogszabályi rendszer alapján kétszer egy évben találkoznunk kellene önkormányzatokat érintő fontos kérdésekben. Erről nyilván hivatalos jegyzőkönyv készül, ott vannak kormány oldal képviselői, ott van másik oldalon az önkormányzati szövetségek vezetői, és egy hivatalos tárgyalás zajlik. Most nyilván nem biztos, hogy szerencsés, hogyha az új kormányzat képviselővel a önkormányzati vezetők először ezen találkoznak, és akkor itt tulajdonképpen az együttműködés alapjait raktuk le, bemutatkoztunk személyesen, tehát gyakorlatilag nem azt mondom, hogy félig hivatalos, mert mégiscsak egy hivatalos meghívásnak tettünk eleget, de ez egy inkább ilyen ismerkedő jellegű megbeszélés volt.
2: Ugye az önkormányzati rendszer átalakulásra szorul, erről már beszéltünk korábban, és ugye a Navracsis Tibor miniszter idején elindult egy országos egyeztető programot, különböző pontokban sikerült is megállapodni. Ez a csomag, ez élhet tovább, vagy egészen új alapokra kell helyezni, hiszen a legfontosabb kérdések kerültek már bele ebbe is?
19: Én több mint egy évvel ezelőtt mondtam először azt, hogy ki kell jelenteni az önkormányzati rendszer. Elmúlt 35 évében annyi változás történt, hogy mindenképpen szembe kell nézni ezekkel. Ugye volt először a decentralizáció, annak nagyon sok előnyével és hátrányával, utána átmentünk egy ilyen centralizációs folyamaton, annak is voltak indokolt és indokolatlan részei. Tehát most már eléggé felnőtt az önkormányzati rendszer ahhoz, hogy áttekintsük ezeket az előnyöket és hátrányokat, és egy teljesen új rendszert alakítsunk ki. Ezt a folyamatot kezdték el az önkormányzati érdekszövetségek vezetői, Navracsis Tibor miniszter úrral, és én nagyon remélem, hogy ez a folyamat folytatódik, hiszen nagyon sok olyan kötelező, önként vállalt feladat van, nagyon sok olyan önkormányzati autonómiát érintő kérdés van, amely mellett most már nem mehetünk el, és muszáj hozzányúlni a rendszerhez. Az önkormányzatok gyakorlatilag már hosszú-hosszú évek óta egyik évről a másikra élnek, fogalmazhatunk így, legalábbis a települések döntő többsége esetében. Így nem lehet igazából önkormányzati programot csinálni, polgármesteri programot csinálni. Elmondtam miniszter asszonynak azt, hogy létrehozzuk az integrált településfejlesztési stratégiáinkat minden ciklus elején, általában úgy 5 évre tervezünk, de hát úgy, hogy a legtöbb önkormányzat, az önkormányzatoknak nem 90, hanem inkább 95-96%-a egyik évről a másikra, és azt se tudjuk, hogy mi lesz a következő évben. Így lehetetlen gazdálkodni, lehetetlen stratégiát csinálni, és ez most már mindenképpen beavatkozást igényel.
2: Mik lennének a legfontosabbak még ezen kívül? Ugye szó volt itt hatáskörökről, feladatok esetleg újraosztásáról.
19: Ezelőtt egy évvel már, tehát én több mint egy éve 2025 márciusában lettem a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének az elnöke, ugye egy 5 éves mandátummal. Mi azzal kezdtük, hogy egy kétnapos kibővített elnökség ülésen, ez 41-nehány polgármestert jelent, összeraktuk, hogy a TOSZ hogyan képzelné el az elkövetkezendő elnök és önkormányzati ciklust. Nagyon sok dolgot megfogalmaztunk. Vannak olyan javaslataink, amelyek értelemszerűen már rövid távon is érezhető hatást fejtenének ki az önkormányzati rendszerre. Ilyen például ugye sokat emlegetett szolidaritási hozzájárulás rendszerének az átdolgozása. Olyan feladatoknak az átvétele, ami szerintünk hibásan került át az állami szférába. De igazából az lenne tényleg a jó, hogyha megnéznénk, hogy mely önkormányzatnak milyen kötelező feladata van, és milyen önként vállalt feladata van. Mondok egy konkrét példát. Nagyon sok bölcsőde épült az elmúlt időszakban. Szerintünk indokolt lenne például a bölcsődék kötelező feladattá tétele mondjuk 5000 fő felett. De ezt is megfelelő finanszírozással értelemszerűen. Az építési hatósági feladatok visszaadása. Tehát vannak olyan kérdések, amelyek rövid távon is megoldhatóak, és gyakorlatilag csak egy hatáskör átételt jelent, de jó lenne, hogyha az egész struktúrát átnéznénk, áttekintenénk, és valóban egy olyan gazdálkodási rendszer alakulna ki, ami biztosítaná az önkormányzatok megfelelő tervezési lehetőségeit a jövőre tekintettel.
2: Ugye itt a hírek között szerepelt két olyan is, amelyre fölkapta a fejét az is, aki nem különösebben foglalkozik az önkormányzati rendszerrel, nevezetesen az előrehozott választás kérdése, meg a polgármesteri fizetés csökkentése. Ezzel kapcsolatban sikerült-e valamit tisztázni azon túl, hogy mondta, hogy konkrét megállapodás nyilván nem született, meg konkrét tárgyalás nem, de talán ez a két fontos kérdés beszélgetés formájában felvetődhetett a miniszterasszonnyal.
19: Igazából nyilván, amikor a bemutatkozások is voltak, ugye a polgármesterek azért, amikor tárgyalnak, akkor ilyen kérdéseket szóba hoznak. Ugyanakkor nyilván ez még nem volt alkalmas fórum arra, hogy ezeket kifejtsük, ezeket a kérdéseket. Számomra egy fontos mondat hangzott el. Megkérdeztem a minisztert asszonyt, hogy most ez egy beszélgetés, egy személyes kapcsolatfelvétel, de hogy ott van az önkormányzatok nemzeti érdekegyeztető tanácsa, amit az előbb említettem, és ugye már most június van, kétszer egy évben össze kell hívni. Számíthatunk-e olyan jogszabálytervezetre, törvényjavaslatra, amely ezeknek a kikerülésével születik meg, akár önkormányzatokat, akár polgármestereket illetően, tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy virágnyelven fogalmaztam meg ezt a kérdést, és erről azt mondta, hogy személyes garanciást vállal arra, hogy ilyen nem lesz. Na most, hogyha nem lesz ilyen, az azt jelenti, hogy az önetlen, ahogy ezt rövidítjük, akkor ezeket végig tudjuk beszélni. Egyébként a TOSZ álláspontja nagyon egyszerű ebben a dologban, és rendesül pont most volt május végén a küldöttgyűlésünk, ahol 115 jelenlévő polgármester képviselte azt a több mint 1740 polgármestert, aki tagja az önkormányzati, a TOSZ önkormányzati érdekszövetségének. És ez az állásfoglalás nagyon egyszerű, és természetesen ez egyezik a személyes állásfoglalásommal is. Tehát 2024. 6. 9-én volt egy demokratikus választás, és a polgármesterek 5 évre szereztek mandátumot. Az 5 év az egy polgármesteri titlus, közben volt egy másik választás is értelemszerűen, de minden polgármester mandátuma 5 évre szól. A másik kérdés pedig a polgármesteri fizetések csökkentése. Az abból a szempontból, és ugye ami elhangzott egy interjúban, hogy a korábbi szabályozást térne vissza, 2024. novemberében történt ez a változás. Hát korábban ebben a szabályozásban gyakorlatilag be volt betonozva az önkormányzati vezetők, polgármesterek bére, és abban az időszakban nagyon-nagyon sok olyan vezetői társunk volt már az önkormányzati rendszerben, aki konkrétan többet keresett a polgármestereknél. Ez egy méltatlan helyzet. Ezt oldotta fel az új változás. Hogyha most mi visszamennénk arra a rendszerre, arra a finanszírozási rendszerre, akkor az történne, hogy mi kiszámoltuk, hogy az 5000 alatti települések polgármesterei, amelyek, hát, hogyha ezt nézzük, 3197 önkormányzat van, és ez több mint a 89%-a, közel 90%-a polgármestereknek, az a 2026 márciusi nemzetgazdasági átlagkeresetet sem érnék el. Ez azt jelenteni, nem csak a vezetők keresnének többet egy önkormányzatnál a polgármesternél, hanem gyakorlatilag egyszerű, de a fogalmazunk így a munka fontossága kapcsán jobban megfizetett dolgozók is. Nem beszélve az önkormányzati cégek vezetőiről, és a többi, és a többi. Tehát egy méltatlan.
2: Köszönöm szépen Halmosi Pétert, a Települési Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Máté Szalka polgármesterét hallották.
1: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: És már is folytatjuk Balogh Zoltánnal, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárával. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok!
2: Mert hogy új elnököt választott a Magyar Fürdőszövetség, de nem csak választottak, hanem egy programról is beszélnek, legfontosabbak ezzel kapcsolatban. Most mindjárt kiderülnek a beszélgetésünkből. Mi történt?
20: Hát, ugye a Magyar Fürdőszövetség is egy demokratikusan működő szervezet, 4 évente van tisztújítás, vagy kerül sor tisztújításra. Ez idén történt meg most májusban. Részben új az elnökség, vannak benne régi tagok is, illetve történtek helycserék, mint például ugye jelenlegi elnökünk, korábban elelnökként funkcionálta a Fürdőszövetségben, és egyébként egy nagyvidéki fürdőnek, az Alkorsi fürdőnek a vezetője, illetve bekerült alelnöknek a Budapesti Gyógyfürdők és Hévizei ZRT-nek vezérigazgató asszonya, aki korábban a felügyelőbizottság elnöke volt, illetve törekedtünk arra, hogy a jelöltek között legyenek olyanok, akik kisebb, közepes fürdőt is képviselnek, hiszen azért óriási különbség van a problémákban egy nagy fürdő, illetve egy kis fürdő esetében, vagy egy vidéki távoli határmenti fürdő, vagy pedig egy fővárosi fürdő esetében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan elnökség állt most föl, amelyik jól reprezentálja magát, a fürdőszakmát és annak heterogenitását.
2: Mi itt a program lényege? Mert hogy ugye vannak kihívások, mint ahol minden.
20: Hát ugye mindenki ezt elmondhatja magáról, többször beszélgettünk önnel is, gyakorlatilag 19 óta, hogy az volt ugye az utolsó békeév, jött a Covid, aztán energiaválság, folyamatosan új kihívásoknak kell megfelelni a fürdőszakmának, illetve nagyon sokáig dolgoztunk együtt különböző szakmai területekkel, minisztériummal, NNGK-val az új fürdős rendelet megalkotásán, hiszen ez egy közel 30 éves rendelet volt, amit 23 év végén aztán kijött, és fél év múlva hatályba is lépett. Most már látjuk itt az elmúlt nagyjából 2 évben, hogy milyen problémái vannak ennek a rendeletnek, illetve milyen finom hangolásokat kellene végrehajtani annak érdekében, hogy ez megfelelően támogassa a fürdők munkáját. Ez gyakorlatilag a programnak a fő célja, ennek a rendeletnek a finom hangolása, tehát még egyszer mondom, üdvözöljük a rendeletet, nagyon jó, hogy kijött, és nagyon sok elemében már a szabályzást tartalmazza, ami egy mai korszerű fürdő működéséhez szükséges, de vannak olyan elemek, amelyhez feltétlenül hozzá kell nyúlni, és itt nem szakembereknek is ki tudom emelni, ez gyakorlatilag például a gyógyvizes medencéknek a működése, hiszen ugyan jogszabályilag nem minősül hungarikumnak, de egy kifejezetten különös, különleges élmény, illetve különleges attrakció az a gyógyfürdőzés, amit még itt a Kárpát-medencei gyógyvízben meg tudnak ejteni mind a hazai, mind a külföldi vendégek, és nagyon sok nemzetközi összehasonlító tapasztalat van erre, illetve tanulmány, hogy a magyarországi víz az gyakorlatilag az Európában található egyéb gyógyvizekkel nem vethető össze, hiszen annak tartalmában, mint ásvány, mint szerves anyag tartalmában egy különleges vizet jelent, és ennek ezzel működő medencéknek a működtetése az egyedi elbírálást igényel.
2: Igen, mert ugye van ez a bizonyos két rendelet, az 509-es meg 510 végzés, csak hogy itt a technikai háttérről is beszéljünk, ugye a közfürdők működéséről szól. Itt a gyógyvizek forgatásával és vegyszeres kezelésével maradt nyitott kérdés. Az azt jelenti, hogy ez a fajta kezelés, ami egyébként mondjuk egy úszodavizet, az rendben van ott, itt a gyógyvíz esetében károsíthatja? Például ugye ezek a bizonyos anyagok, meg maga a forgatás, a tartalma értékét veszélyezteti?
20: Igen, köszönöm, hogy ez két oldalról fontos. Egyik, hogy egy törtőrítőben működtek eddig ezek a medencék, ami nem azt jelenti, hogy reggel megtöltünk egy medencét, aztán este majd leengedjük, hanem folyamatos pótvíz, friss víz utánpótlással azért ennek a minőségét eddig is biztosítottuk, ebből semmi probléma nem volt. Ha ezeket a vizeket elkezdjük vegyszerezni, akkor nem mondjuk azt, hogy biztosan fogja károsítani, de több víz esetében, több összetételű víz esetében károsíthatja, és itt pont a határidők módosítását azért kérjük, hogy minden a vizet be tudjunk vizsgálni, hiszen, ahogy mondtam, egyedi ez a Kárpát-medencei víz, de nem egy egységes, hanem ahány fürdő, annyi összetétel, mind ásványi anyagában, mind szerves anyagában tekintve, és ezért azzal a vegyszerrel, ami egyébként itt nem hidrogén alapú, hanem hidrogén peroxid alapú vegyszer, amivel a gyógyvizeket tudjuk vegyszerezni, befolyásolhatja, de csak hogy egyszerű példát mondjak, a hidrogén peroxidot használják a hölgyek szőkítésre is, tehát ha már csak ránézünk a vízre, teljesen más lesz az állaga, a kinézete, illata, nem lesz az a gyógyvizes illat. Ezáltal az a komplex hatás, ami a gyógyvízből adódik, már az egyik elemét elveszíti, nem fog tudni úgy működni, mint korábban. Egy, másik pedig ugye vannak olyan fürdők, és itt beszélünk csak itt tök egyszerű példáról, a történelmi fürdők itt Budapesten, Rudas, Széchenyi, ezek annak idején, mondjuk maradjunk a Rudasnál, több száz évvel ezelőtt a törökök biztos, hogy nem gondoltak arra, hogy egyszer azt majd forgatották kell alakítani, tehát fizikai képtelenség ott átalakítani azokat a medencéket, amelyek ilyen módon működtek eddig több évtizeden, illetve hát ezek évszázadon keresztül.
2: Na hát ez is megoldásra vár, jó munkát kívánunk hozzá, Balogh Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárát hallották.
12: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
14: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak. Autós percek.
3: Most kaptuk a hírt, hogy a 8-as főúton János háza után néhány kilométerrel súlyos baleset történt. A 119-es kilométerkőnél két személyautó frontálisan karambolozott. A forgalmat megállították, mindkét irányban jelentős a torlódás. Káld felé lehet kikerülni ezt a baleseti helyszínt.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra van, 2026. június 8-án, hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Tankú Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Ukrajna támogatásáról tárgyalt Volodymyr Zelenszkij Londonban.
5: Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy tárgyalhasson a szerb olajipari vállalata NIS többségi tulajdonrészének megvásárlásáról.
4: 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondjuk a részleteket. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. Pete Hegseth azt mondta, Amerika meg fogja mutatni az utat, de a szövetségeseinek válvetve vele kell tartaniuk.
5: Közben az ukrán elnök Londonban tárgyalt az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország vezetőivel Ukrajna támogatásáról. A megbeszélést néhány nappal azután szervezték, hogy az orosz elnök visszautasította Volodymyr Zelenszkij ajánlatát egy személyes találkozóra. A fejleményekre reagálva 14. Leó pápa a tárgyalásokat és a háború befejezését sürgette. Hangsúlyozta, véget kell vetni az erőszaknak, mert túl sok az áldozat.
6: Az enciklika üzenete az, hogy elő kell mozdítani a tárgyalásokat, amelyek legalább már megkezdődtek, ugyanakkor valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy véget vessünk az erőszaknak és a háborúnak, és megtaláljuk a megoldást.
4: Jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarok jogainak rendezésében a magyar-ukrán tárgyalásokon. A megállapodás az oktatás, a nyelvhasználat és a nemzetiségi iskolák ügyében is változásokat hozhat.
5: A kárpátaljai magyar közösség pozitívan fogadta a megállapodást, ugyanakkor óvatos, mivel korábban több ígéret sem valósult meg teljes körűen, mondta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke.
7: Az oktatással kapcsolatos kérdések és a nyelvhasználata, ahol voltak olyan abszurditások, például, hogy elvben lehetett az osztályban magyarul tanítani, viszont az iskola területén már ukránok lehet, hogy beszélnek egymással, vagy például az abszurditás, hogy egészségügyi ellátásnál csak sürgős esetben lehetett volna magyarul ellátni a betegeket. És a magyar iskola rendszernek a visszaállítása, legyenek új nemzetiségi iskolák. Erre ígéretünk van, reméljük azt, hogy ez teljesül is.
5: Közben már folynak az egyeztetések egy budapesti Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozó előkészítéséről.
4: Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy tárgyalhasson a szerb olajipari vállalat a NIS többségi tulajdon részének megvásárlásáról.
5: A MOL szerint a korábbi hosszabbítás óta előre haladtak az egyeztetések az orosz többségi tulajdonossal, a Gazprom Nyeftel. Az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakció lezárását. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter Dubravka Dedović Hajdanović szintén azt reméli, sikerül kompromisszumra jutni, de hangsúlyozta, hogy Szerbia megvédi nemzeti érdekeit.
8: Meggyőződésem, hogy kompromisszumra jutunk a részvényesi megállapodás kérdésében. Természetesen mindent megteszünk, hogy megvédjük országunk érdekeit a NISZ jövőbeli működésével kapcsolatban. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a tárgyalások jól haladnak, és sikerül kompromisszumot találnunk. Az még kérdéses, hogy a MOL és a Gazprom nyelv közötti tárgyalások hogyan, milyen eredménnyel és mikor zárulnak le.
4: Kétszer akkora mértékben nőtt a magyar lakosság nettó pénzügyi vagyona 2010 és 2025 között, mint az azt megelőző időszakban, mondta Jávor Balázs elemző a Kossuth Rádióban.
5: A szakember hangsúlyozta, miközben a megtakarítások mértéke a GDP 115%-áról 137%-ra nőtt, addig a lakosság adósságállománya a felére csökkent. Jávor Balázs hozzátette, ez alatt az időszak alatt az emberek készpénzben tartott vagyona stagnált, miközben nőtt az állampapírban tartott összegek és a vállalati részesedések aránya.
9: Legtöbb nettó megtakarítással a dán, a svéd és az olasz háztartások rendelkeztek, a GDP-nek több mint 200%-a, a legkevesebbel pedig a lengyel, román, szlovák háztartások. Ha teljes Európai Uniót nézzük, akkor jól látható az, hogy az állampolgáraikat elszegényítő kommunista diktatúrák lakossági vagyont érintő pusztító örökségét a rendszerváltozások után is több mint 30 évvel sem sikerült még leküzdeni. És Magyarország az uniós mezőnynek a közepén helyezkedik el, 12. a ranglistán, tehát semmi szégyenkezésre nincs. Okunk. Ebből nem látszódik a kifosztottsága a magyar lakosságnak a pénzügyi vagyon tekintetében.
4: Szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetője mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét.
5: A demonstráción Kohány Mátyás, a Mandiner rovat vezetőhelyettese azt mondta, a miniszterelnök ultimátuma megcsonkítja a magyar alkotmányt, és latin-amerikai diktatúrákat idéz.
10: Az égkék, a fűzöld, az ebura fakó, Magyarország kétharmadokat gazdagon termő földjén egyik kétharmad sem különb a másikánál. A magyar miniszterelnök pedig nem parancsol a magyar állam fejének, legyen az bárki, sem kegyelemben, sem lemondásban, sem az égvilágon, semmi, de semmi másban. Tartson ki, elnök úr!
5: Orbán Viktor volt kormányfő, a Fidesz elnöke, az eseményt követően egy fotót osztott meg a demonstrációról, és azt írta, veled vagyunk, elnök úr.
4: Magyar Péter is reagált a tüntetésre. A miniszterelnök egy korábbi tiszás tüntetésről készült fotó mellé azt írta, magyarok milliói a rendszerváltás mellett versus 400 fő nézelődő turistákkal együtt a maffia bábjai mellett.
5: A kormányfő azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy még mindig nem késő távozni. Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége. Tessék választani, zárta bejegyzését Magyar Péter.
4: A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán.
5: Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt.
4: 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A betegség gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában, már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et.
5: A WHO hangsúlyozza, hogy megfelelő ellátás mellett a betegség legyőzhető, de sokan továbbra is szkeptikusak, az álhírek pedig gyorsan terjednek, ezért a szervezet tájékoztató előadásokat tart a közösségeknek, hívta fel a figyelmet Richard Loduku, orvos.
11: A lakosság körében még mindig vannak ellenállók, akik nem akarnak kórházba menni. Sokan csak akkor jönnek, amikor már túl késő. Ilyenkor előfordul, hogy azonnal vagy 24 órán belül meghalnak.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
4: A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök.
5: Magyar Péter azt írta, pedagógus nap alkalmából szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekeinkért és a jövő generációjáért dolgozik. A pedagógus napot minden évben június 1. vasárnapján tartják. Magyarországon 1952-ben ünnepelték először.
4: Közösségi oldalán köszöntötte a pedagógusokat az oktatási és gyermekügyi miniszter is.
5: Lannert Judit azt mondta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, segíti a szakmai fejlődést és nem megbélyegez. A tárcavezető hangsúlyozta, ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie.
12: Pedagógus napon ezért nem csak köszönetet mondunk minden pedagógusnak, tanárnak, óvodapedagógusnak és minden nevelő, oktató, munkát végző szakembernek, hanem azt is kívánjuk, hogy munkájukat olyan környezetbe végezzék, amely megbecsüli a tudásukat, tiszteletben tartja az autonómiájukat és valódi szakmai támogatást nyújt számukra. Köszönjük a munkájukat, az elkötelezettségüket és a jövő nemzedéke iránt vállalt felelősségüket.
4: Zalaegerszegen minden év június első vasárnapján tisztelegnek a holokauszt áldozatai előtt.
5: A városból is környékéről több mint 3000 zsidót hurcoltak el 1944-ben, és csak minden tizedik ember térhetett haza, mondta Temesvári Tibor, a zalaegerszegi zsidó hitközség elnök helyettese.
13: 1221 Zalaegerszeg és környéki, több mint 3000 zala megyei hittestvérünket hurcoltak el, közülük mindössze 10% tudott visszatérni, akik a zsinagógánkat se tudták fenntartani, így az önkormányzat tulajdonába került. Az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátja a zsinagógát, így rendezvényeinket ott meg tudjuk tartani.
4: Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. A szeptember 30-áig tartó tilalom alatt a szakemberek új természetvédelmi szabályokat dolgoznak ki, és felmérik az erdők állapotát.
5: Köbből Anita kormányszóvivő kiemelte, szünetelni fog az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotára érdemben hatással van. Viszont a biztonsági, természetvédelmi és erdőfenntartási munkák továbbra is elvégezhetők.
14: A moratórium ideje alatt a szakemberek felmérik az erdők állapotát, kidolgozzák az új természetvédelmi szabályokat, és csak ezután születik hosszú távú döntés az erdőgazdálkodás rendszeréről. A moratórium nem fog fennakadást okozni a tűzifa igények teljesítésében, hiszen kifejezetten az erdők védett részére vonatkozik.
4: Július 1-én megnyílik a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dinókiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap.
5: A Biodómot külön díj fizetése nélkül lehet majd látogatni. A fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordít az állatkert, mondta el Sós Endre, az intézmény főigazgatója.
15: Ez egy óriási növényház lesz első körben, azért is hívjuk városi oázisnak, és a növények mellett lesznek állatok is, különböző helyeken, kisebb számban, mint a végleges program, de azt gondolom, hogy egy nagyon komplex élmény lesz az egész látogatás.
4: 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója.
5: Petrovai László hozzátette, Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A szervezők ezzel a lehetőséggel szeretnék meghálálni, hogy a fiatalok a magyar identitást és a magyar oktatást választották.
16: Az a fontos ezeken a rendezvényeken, hogy magyarul tudnak beszélni, és azt látják, hogy a környezetük is magyarul válaszol. Mert sokszor ezek a diákok, akik a mélyszórványban élnek, ők azt tapasztalják, hogy a magyar az a nagymama nyelve, vagy a tanító nyelve, vagy a lelkész nyelve, és nem érzik azt igazán, hogy ez egy élő, erős, illetve hát egy virágzó kultúra a miénk.
4: Több mint 10 000-en neveztek a 31. Aldi női futógálára a Városligetben. A résztvevők 7 táv közül választhattak, és nevezhettek akár váltó, családi futásra vagy gyaloglásra is.
5: Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője hangsúlyozta, hogy ez a létszám európai szinten is számottevő.
17: A gyaloglás nagyon-nagyon-nagyon népszerű lesz, sokkal népszerűbb az előző években, sokan vannak 60 év fölött, tehát úgy látszik, az idősebb korosztály elkezd mozogni, elkezd gyalogolni, számukra ez a legtermészetesebb forma. Ami még érdekesség, hogy itt van az egész ország, több mint 700 településről neveztek.
2: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint frontális karambol volt a 8-as főúton János háza után néhány kilométerrel. A 119-es kilométernél a forgalmat megállították, mindkét irányban jelentős a torlódás. Kált felé lehet kikerülni a helyszínt. Baleset történt a 10-es főúton Neszmély térségében, a 69-es kilométernél fél pályán lehet haladni. Egy műszaki hibás teherautó okoz torlódást az M3-ason Budapest irányába, Gödöllő közelében. A 32-es kilométernél a jármű a külső sávot jelentősen leszűkíti, mögötte 2 kilométeres a kocsisor.
4: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Barostértől és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, de telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is. Schilling Zsolt, BKK Info.
19: Időjárás jelentés.
5: Napos nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpok alján lehet futó zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul.
4: Ez volt a Krónika 7 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
2: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
20: Hagyományos gazdálkodás, kézműves foglalkozások, egészséges életmód és a denevérek. És hogy mi közöttük az összekötő kapocs? Hát a Fehér Holló Egyesület és a Falusi Tudásháza Zalaváron.
2: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Kalendárium.
4: Idén is lesz Duna Karnevál nemzetközi kulturális fesztivál június közepén a fővárosban. Stúdió vendégünk Vince Andrea, fesztivál igazgató. Rátonyi Róbert Operett Fesztivál Veszprémben és a Család ellen nincs orvosság című darab premierje a Békés Csabai Jókai Színházban.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
21: Mit gondol a szívhangrendeletről? Megtartaná vagy megszűnik?

0: voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
1: 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunavörldön.
2: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
3: Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
4: Az energiaellátás biztonsága átállás a fosszilis energiahordozókról a tiszta, saját termelésű energiára, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Egyebek között ezek a témák határozzák meg a fenntartható energia európai hetét. A háromnapos programsorozat holnap egy konferenciával indul Brüsszelben, ahol azt is megvitatják, hol tart az EU azokkal az ajánlásokkal, amelyeket Enrico Letta volt olasz kormányfő fogalmazott meg jelentésében két évvel ezelőtt. Egységes piacra van szükség az energia területén is, ennek katalizátora lehet a zöld és digitális átállás, hívta fel a figyelmet jelentésében a volt miniszterelnök, aki szerint, ha az EU nem lép gyorsan, súlyosan lemaradhat Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Az energiaellátás és a zöld átállás kérdése legalább annyi javaslatot, mint amennyi vitát szült azóta. A zöld átállás része az is, hogy csökkentsék a keresletet a fosszilis hordozók iránt. Ezért is gyorsítaná fel az EU a villamosítást, különösen a közlekedésben. A bizottság adatai szerint az üvegházhatású gázok teljes kibocsátásának egynegyede a közlekedés számlájára írható. A közlekedés zöldítése azonban éppen nemrég vált új fent vitatémává. A Politico május végén arról írt, hogy a zöldítést 2022-ben kezdte az Európai Bizottság mindjárt saját magán. Elkezdték lecserélni az autóflottát elektromos járművekre, azzal a céllal, hogy 2027-re már az intézmény teljes autóflottája nulla kibocsátású legyen. Csak hogy ez nem másra, mint magára az Európai Bizottságra ütött vissza. Az uniós biztosoknak ugyanis minden hónapban át kell utazniuk Brüsszelből Strasbourgba, az Európai Parlament üléseire. Az autóflottát már 80%-ban elektromos járművekre cserélte a bizottság. Ez azonban az amúgy is hosszú úton több órás veszteglést is jelent, mert az elektromos autók nem bírják a hosszú utat töltés nélkül. A lap hozzáteszi, hogy a különböző politikai csoportok és az iparági lobbisták is egyetértenek abban, hogy a töltőhálózat sem bővül a kellő ütemben, ezért a fogyasztói szokások sem változnak olyan gyorsan, ahogyan azt a zöld átállás megkövetelné. A zöldítési tervekről ettől még nem mondott le az EU, részben a környezet védelme érdekében, részben pedig azért, hogy megteremtse saját energiafüggetlenségét. Ide tartozik az orosz energiáról való leválás, és az is, hogy a fosszilis energiahordozók helyett a tiszta, saját termelésű energiára szeretne átállni Európa. A bizottság a tervek szerint jövő hónapban mutatja be villamosítási akciótervét. Ennek része egyebek között az épületek energetikai korszerűsítése, az ipar és a közlekedés villamosítása, a hálózat fejlesztése és bővítése is. Ezekről a témákról is szó lesz az Európai Fenntartható Energia Hetén. A háromnapos programsorozat holnap kezdődik Brüsszelben.
2: Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
3: Megállapodott a magyar és az ukrán kormány a kisebbségi jogokról, mégpedig a magyar kisebbségi jogokról Kárpátalján, hogy ez bővítése, vagy esetlegesen visszatérés az eredeti állapothoz, amelyet ugye szűkítettek az utóbbi években. Ez a kérdés most Prenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével beszélgetünk erről. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
3: Szóval minek minősül ez? Visszatérünk oda, ahonnan elindultunk, mert van, aki meg bővítésnek mondja.
5: Hát visszatérés tulajdonképpen, és bővítés hogy ahhoz képest, ami volt egy évvel ezelőtt, vagy lehetséges bővítés, hiszen a 2017 után kezdődött meg a magyar és a más kisebbségi jogainak az igen erőteljes korlátozása, és rögtön utána fölépett a kárpátaljai magyarság más nemzetiség is ez ellen, illetve Magyarország is, megkezdődtek akkor a tárgyalások ezzel kapcsolatban, és születtek bizonyos volt a részeredmények, és most pedig ugye sikerült elérni azt, hogy azokat a fő követelések.

0: amiket, amivel a kárpáti magyarság is előállt, illetve a magyar kormány támasztott az ukránnal szemben, ebben szakértői szinten megtörtént egy megegyezés, ami kétségtelenül egy pozitív és egy előrelépés ebben a kérdésben.
1: De korábbi delegáció vezető köztük miniszterek is, amikor beszéltek erről, akkor arra utaltak, hogy mindig sikerült megállapodni az ukrán delegációval, aztán utána maradt minden úgy, ahogy volt. Szóval van egy ígéret, aztán utána meg nem történik semmi. Most mi ad esetleg óvatos optimizmusra okot? Van-e ilyen?
0: Kétségtelen, hogy az Ukrajnában a felfogás, a tárgyalások és a megállapodások eléggé furcsa, ez nem csak ebben látszott meg, hanem sok más tárgyaláson és aláír szerződés, gondolom csak a Minszki szerződésekre, vagy pedig más ilyen dolgokra. Nyilván reménykednünk kell, anélkül nem lehet élni. Másik pedig az, hogy ugye be fog indulni a Ukrajnának az EU integrációs folyamata. És ebben a folyamatban Magyarországnak és a más érdekelt országoknak, és gondolok itt Romániára, Bulgáriára, akiknek vannak hasonló problémáik az ott élő kisebbségeikkel kapcsolatban, lesz lehetőségük arra, hogy Ukrajnára nyomást gyakoroljanak ebben a kérdésben is. Úgyhogy én remélem, hogy ezekben a kérdésekben lesz előrelépés, ez egy megegyezés, amit még ugye törvényekbe kell foglalni, ezt át kell vinni a parlamenten.
1: Ez egy hosszabb folyamat.
0: Ez egy hosszabb folyamat, hiszen részben ebbe az évbe ígérték egy bizonyos részeknek a törvénybe való foglalását, részben pedig a következő évre. De hát én reménykedem abban, hogy ez a folyamat beindul, és az, hogy ez sikert fog elérni a jövőben.
1: Ugye a előző tárgyalásokon, a sorozatban ugye 11 pontról lehetett beszélni, ami az asztalon volt. Ez ugyanúgy változatlan ez a 11 pont?
0: 11 pontról tárgyaltak jelenleg is, hiszen azok már ki voltak tárgyalva részben, részben pedig ugye az, hogy erről tárgyalnék a két fél között ilyen megegyezés volt, és valóban logikus volt ezt a tárgyalási folyamatot folytatni. Akkor bizonyos volt a pontokban már megegyeztek a korábbi kormány idején, de most pedig teljesen sikerült ezekben a pontokban egyfajta megegyezést tenni. Vannak olyan kérdések, amelyek még csak olyan szinten történt a megegyezés, hogy az ukrán fél előáll a javaslataival a következő évben. De mindenképpen beindult egy folyamat, és azt hiszem, hogy ez a fontos a kárpátaljai magyarság számára, mert nincs egy olyan merev ellenállás, ami korábban volt tapasztalható ezekben a kérdésekben.
1: Az azt jelenti, hogy magyar nyelvi oktatás.
0: Magyar nyelvi oktatás, nyelvhasználat, szimbólumhasználat.
1: Az oktatás az óvodától egészen
0: óvodától
1: végig.
0: Óvodától az egyetemig, igen.
1: Ugye, ahogy itt is van például Magyarországon.
0: Igen, ott,
1: ahogy
0: is van, hát érdekes az, hogy ugye részben azt szeretnénk, hogy állítsák vissza a jogainkat, és azt is, hogy élvezzünk olyan jogokat, mint az ukránok élveznek Magyarországon.
1: Szimbólum használat például. Érdekes lehet azok a pontok, amelyeket ugye a településeken a lakosságszámhoz kötnek.
0: Igen.
1: Hogy alakul itt most a lakosságszám? Mert ugye itt közben senki a háború miatt változott.
0: Senki sem tudja, hát nyilván olyan helyzetben, amikor nincsenek népszámlásság, utóbbi népszámlás adatokat kell figyelembe venni, ez 2001-ben volt, tehát más nem tehetünk, mert azok a hivatalos adatok.
1: Aztán a másik az, hogy amikor valami törvényben is volt, ugye az volt a tapasztalat, hogy attól még helyi vezetőkön múlik, hogy betartják, vagy betartatják-e azt.
0: Is,
1: ugye?
0: De hát azért Kárpátalján valljuk be, hogy van az ott élő nemzetiség között olyan tolerancia, hogy igazából ezzel nagy gond nem volt, és remélem, hogy nem is lesz ezzel kapcsolatban. Persze mindig a közhangulat azért ezen változtat, amikor gerjesztik a nacionalizmust, amikor gerjesztik a magyar ellenséget, akkor ezzel vannak bizonyos majd a problémák. De igazából a törvényeknek a betartásával nem volt jelentős gond, és remélem azt, hogy így lesz ez a jövőben is, egyfajta tolerancia kialakult. De ugye ehhez az kell, hogy ez törvénybe legyenek foglalva, mert akkor ad egyfajta jogbiztonságot, akkor tudja a polgár, vagy pedig a tanár azt, hogy neki hogyan kell bizonyos kérdésekben eljárnia.
1: Mi az, amire utalt, hogy az ukrán fél még előterjeszt javaslatot? Szóval mik a leginkább vitás pontok?
0: Inkább vitás kérdések a politikai képviselet, a nemzeti kulturális autonómia és a család és utóneveknek a magyar módon való anyakönyvezése. Ezek a kérdések, amelyben a jövőre tették a megegyezést, az ukrán fél fog előállni ezzel megoldási javaslatokkal.
1: Korábbi tapasztalat az, hogy ha nem is a törvény, vagy ahogy mondja, meg nem is a helyi vezetők, de bizonyos szélsőséges csoportok nagyon megkeserítették az ott élő magyarság életét. Bizonyos szimbólumokat támadtak, akár ugye a turul lefűrészelése, és így tovább, és így tovább. Erre vonatkozóan van-e valamiféle, ha nem is garancia, de készség, hogy ezeket a vadhajtásokat sikerül lemetszeni?
0: Nehéz erről mondani. Tulajdonképpen az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy korábban sokkal több és sokkal szélsőségesebb támadást érte a kárpátai magyarságot, itt nem csak a Turulra, a Velecki emlékműre, KMK-sz irodának a felrobbantására, tüntetésekre gondolok, vagy pedig arra az uszításra, amit az ukrán sajtó folytatott éveken keresztül a kárpátai magyarság és Magyarország ellen. Utóbbi években ilyen szélsőséges kilengések azért nem került sor. Valószínűleg, hogy ha megkezdődnek ezek az Európai Uniós tárgyalások, azért az fegyelmezni fogja talán ezeket a csoportokat, vagy pedig az államot, hogy határozottabban lépjenek fel ellenük.
1: EU csatlakozás megkezdése. Ön milyen reményeket lát ezzel kapcsolatban? Már csak azért is, hiszen ugye a feltételek azok alapjaiban hiányoznak.
0: Hosszú folyamat lesz, teljesen nyilvánvaló, hogy rendkívül nehéz és hosszú folyamat lesz. Ukrajnában nagy ezzel kapcsolatban bizakodás, hiszen úgy állítják be, mintha ez az EU csatlakozás, ez a földi mennyországot jelentené. Ugye mi magyarok tudjuk azt, hogy ez egyáltalán nincs így, hiszen ott is dolgozni kell keményen a megélhetésért. És hát azt tudjuk azt, hogy béke nélkül ez nem fog menni. Tudjuk azt, hogy nagyon sok mindent kell Ukrajnának azt teljesítenie, hogy teljes jogú tagja legyen. Ezt azt hiszem, hogy a józan gondolkodás emberek többsége tudja. De mégiscsak elindult egy folyamat. Tudjuk, ez a folyamat sok ország esetében évtizedekre is elnyúlik, más Törökország, vagy mások. De hát a kárpátai magyarság számára pozitív folyamat az, hogy Ukrajna közeledik Európához.
1: Köszönöm szépen, Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét hallották.
2: BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északirányban, illetve a Margit hídtól délre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Pesti alsó rakparton, a Szent István parttól az Országházig, illetve a Szabadság hídtól a Lánchídig. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Autós percek.
1: Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy műszaki hibás jármű megállt, ami miatt a 32-es kilométerkőnél útszűkület követel figyelmet. Aztán a balesetről, a 8-as főúton Jánosháza után néhány kilométerrel súlyos baleset történt. A 119-es kilométernél két személyautó frontálisan karambolozott. Megállították a forgalmat, kerülni Káld felé lehet. 7:30 múlt, néhány másodperccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó, Bordi András.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Újabb kölcsönös rakétacsapásokat mért egymásra Irán és Izrael. Hajnalban légiriadót rendeltek el Izrael középső térségeiben, miután Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat az ország felé. A légvédelem a legtöbb lövedéket elfogta, egy rakéta azonban Ciszjordániában csapódott be, több épületben károk keletkeztek. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadott Irakban. Iránban. Ukrán dróntámadás ért egy vonatot az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krímfélszigeten. A Moszkva és Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát érte a találat. Egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsebesült. Az utasoknak nem esett baja. A Krímben közlekedő személyvonatokat evakuálták, több helyen felfüggesztették a vasúti közlekedést is. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte a koszovói parlamenti választást. Az Albin Kurti vezette párt a szavazatok csak nem 43%-át szerezte meg, ami nem elég az önálló kormány alakításhoz. A szerb kisebbségnek fenntartott 10 mandátumot ezúttal is a Belgrád által támogatott szerb lista szerezte meg. A választást azért tartották, mert májusban a parlamentnek nem sikerült új államfőt választania. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A hetes erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, valamint Japán egyes partvidékein is cunami riadót rendeltek el. A lakosságot több térségben, magasabban fekvő területekre irányították. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. A földrengést számos utórengés követte. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 8 órakor jelentkezünk.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
7: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
8: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
9: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
11: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
5: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
1: A meglévő épületállomány korszerűsítése és a közelmúlt eseményei egyaránt rámutatnak, hogy az azbesztmentesítés megkerülhetetlen és azonnali odafigyelést igénylő feladata a hazai építőiparban. Ezt írja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, melynek elnöke Koi László itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok!
1: Hát az eleje az világos, ugye az épületek korszerűsítése és így tovább, viszont itt van ez a bizonyos közelmúlt eseményei. Hát ha ezt nevén nevezzük, akkor több településre osztrák bányából került olyan kőzuzalék, amely ugye azbesztel szennyezett. Na ez az, ami viszont most a közvéleményt érdekli. Ezzel mit lehet csinálni, meg egyáltalán hogy fordulhatott ez elő, végig gondolták? Ezt van ennek valamiféle? Most már valami állásfoglalás lehet ebben tenni, hogy az osztrákok saját maguk is használták, nem tudták, hogy az, vagy tudták, de ide küldték Magyarországra?
12: Most látszik, hogy micsoda szerencse, hogy az elektronikus közúti fuvarozási rendszert korábban bevezettük itt Magyarországon, mert így gyakorlatilag minden fuvarosnak kötelező volt az ilyen építési termékek fuvarozása során lejelenteni az adóhivatal felé, hogy honnan, mit visz, mennyit, milyen áron, mikor.
1: Hát akkor és minden világos.
12: Pont, tehát a tekintetben, hogy ilyen azbesttel szennyezett kőzúzalék hová és milyen mennyiségben érkezett, és azt kifuvarozta, honnan hová, tökéletes, teljes nyilvántartás van. Tehát ez nagyon fontos, mert ez megalapozza a tisztánlátásunkat, és még azt is, hogy a leginkább szennyezett kövek, ugye tudjuk, hogy melyik bányákból voltak, tehát akár egy fontossági sorrendet is ki lehetne alakítani, hogy hogyan kezeljük a jelenlegi helyzetet. Ugye kétféle kezelési mód van, és ilyenkor mindig azért a pénztárcánk is meghatározza, hogy melyiket választjuk. Az egyik az, hogy ezt nagyon ügyesen letakarjuk, tehát ugye ezek mondhatnánk úgy egyszerű közszóval, hogy egy ilyen murvás utakra került kőzuzalék, ami porzik, és ez okozza az egészségügyi problémát. Az olcsóbb megoldás az, hogyha ezt letakarjuk, és aszfalttal kőkeményen le lehet ezt takarni, le lehet szegélyezni, és egy út, hogyha ügyesen használjuk, akkor ha 20-30 évig út, hogy nem kell hozzányúlni oly módon, hogy az ajzatát, ágyazatát szétszedjük akár 20 év múlva sem, kell tudni, hogy akkor azt hogyan kell majd felújítani. A tökéletes megoldás persze az, hogy ezt az egészet elhordjuk, talajszintig kimerjük, megfelelő tárolóhelyekre, veszélyes hulladéktárolók helyekre elszállítjuk, és tokkal vonóval új utat készítünk, ami nyilvánvalóan kétszer-háromszor többe is kerülhet.
1: Hát meg aztán akkor száll a por közben, nem? Azt is valahogy meg kell oldani, hogy ne szálljon a por. Szóval azért ez itt, még lehet, hogy ez a bonyolultabb, nem?
12: Hát bonyolultabb, odafigyelősebb, de ennek megvan a technológiája, hogy ugye mit kell csinálni. A legegyszerűbb mód az, hogy ezt állandóan próbáljuk vizesen tartani, hogy szállópor ne keletkezzen. Nagyon komoly odafigyelést igényel ennek a felszedés, szállítása és tárolása. Ugye egyszerre kell gondolnunk egészségügyi kérdésekre, munkavédelmi kérdésekre és a környezetre is. Mi építőiparosok nyilvánvalóan ennek a szakmai, szakszerű dolgait kell, hogy tudjuk, de látni kell, hogy ez az egész folyamat a megrendelővel kezdődik. Tehát a megrendelő el kell, hogy döntse, és az esetek jelentős többségében a megrendelő az önkormányzat. Tehát az esetek 90-95%-ában itt önkormányzati fenntartású utakról beszélünk. Ezért is fontos, hogy az új kormány összeszedte az érintett önkormányzatokat, és közösen valami megoldást keresnek. Szakmailag megvan a megoldás, itt én szerintem ez most elsősorban pénzügyi kérdés.
1: Hát na ez az, hogy kifizesse a révészt, mert azért ugye itt szennyezés történt, már pedig ugye a nemzetközi jog azt mondja, hogy a szennyező fizet, osztrák bányából jött ez az anyag. Tudtak ők arról, lehet erről valamit egyáltalán, vagy ha más nem, akkor informális vonalon tájékozódni, hogy tudta az osztrák bánya, hogy az beszennyezett, vagy hogy megy ez, amikor kőzuzalékot állít elő egy bánya, akkor azt azért hát elvileg van ott laboratórium, amelyik megnézi, ugye, hogy milyen tartalma van, akkor az azbesznek ki kellett volna derülni.
12: Hát ugye itt komoly jogi kérdésekről is beszélhetünk, de a kedves hallgató is átlag jogi felkészültségű. Nyilvánvalóan egy bányának kell azt tudni, hogy mit ad ki a kezéből, milyen az összetétele, mire használható. A következő lépés, tehát itt is ugye azért a folyamat megint csak a megrendelővel kezdődik, mert én, mint megrendelő, rendelek valamit, tehát hogy dobostortát rendelek, akkor nagyjából kell tudnom, hogy miből van az a dobostorta, illetve megkérdezem, hogy hogy sütik azt a dobostortát. Tehát az elvárható gondosság ebbe az egész fertőzéses értékláncba, szabad így mondani, mindenkinél ott van. De a legnagyobb felelősség nyilvánvalóan a bányánál van. Most mi kivitelezők azon morfondírozunk, hogy mennyi a mi felelősségünk. Tehát egy kivitelezőnek, egy építésvezetőnek valójában nem az a dolga, hogy az anyagokat vizsgálja. Ezeknek az anyagoknak a nagy többségénél úgynevezett forgalomba hozatali engedélynek is kell lenni. Tehát papíroknak kell lenni.
1: Ez osztrák nyilván, ráadásul uniós.
12: Igen, tehát itt valójában a kivitelező is megnézheti azt, hogy milyen szállítólevél, milyen műszaki tartalmú anyag érkezett, nyilván ezt meg is nézi, de ha arra föl lett volna tüntetve az, hogy ez azbeszt tartalmú kő, akkor nyilvánvalóan állj ne tovább, és
1: hát azt
12: mindenkinek,
1: nem is lehetett volna forgalomba
12: hát
1: hozni.
12: Persze,
1: nem?
12: Mindenkinek az a felelőssége, hogyha ha ilyen iratot lát, akkor azonnal visít, hogy hát nézzük már meg ezt mi többen is.
1: Nagyon hát ezért tiltották ki a felhasználásból.
12: Pontosan, tehát ugye az EVOSZ és a közleményünkben is az van, és az neki a lényege, hogy ezzel a nevezük útügyi problémával most mindenki intenzíven foglalkozik, de ez kell, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy nem csak az utakban van ilyen azbeszt tartalmú alapanyag, hanem a 70-es éveknek ez egy sláger terméke volt. A tűzálló képessége, a hőszigetelő, a hangszigetelő képessége, a keménysége. Nekünk magyaroknak nincs ilyen bányánk. A 70-es években Szovjetunióból érkeztek tehervonatokkal ilyen alapanyagok, finom anyagok. Így van, azbest tartalmú zúzalékok, amit cementtel, vízzel kevertek, még házgyárak is dolgoztak ebből, a tatabányai, győri, szovjet házgyári technológiába ezek benne voltak. És azt szeretném hangsúlyozni, hogy függetlenül attól, hogy ez egy palatetőben, egy hullámpalás melléképületbe, egy csatorna áteresz csőbe, ezek ugye benne vannak, ezek nem veszélyesek. Ezek akkor válnak veszélyessé, hogyha ezt megbontjuk, megfúrjuk, eltörjük.
1: Magyarul porzik.
12: És abba a helyzetbe hozzuk, hogy ő porolódhat. És innentől fontos az, hogy nincs vészhelyzet, de ha valaki ehhez hozzányúl, ugye és megint a megrendelővel kezdődik a folyamat, akkor ez nem lehet akárhogy hozzányúlni. Tehát ennek van szakszerűsége, erre jogosult, tevékenységre jogosult kivitelező cégek vannak, szállításra jogosult vállalkozások vannak, és megfelelő helyen kell elhelyezni.
1: Szóval önök készen állnak, csak várják a döntést, illetve a megrendelést. Az, hogy így az van. Állam lesz, vagy önkormányzat, meg mi a finanszírozás, meg mi a jogi háttér, az nem önökre
12: természetesen tartani. A mi részünkről a fontos, hogy van elegendő jármű, kivitelezői kapacitás és szaktudás ahhoz, hogy ezzel szakszerűen foglalkozzon az építőipar.
1: Köszönöm szépen, Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották.

0: Szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök államfő mellett tegnap, meg hát aztán volt még előtte egy tüntetés a migráció, illegális migráció ellen, illetve a migrációs paktum végrehajtása ellen. Ezekről is szólunk a következő percekben, valamint némi alkotmányos összefüggést is megvillantunk. Dornfend Lászlóval, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Kezdjük a tegnapi tiltakozó tüntetése, az a szimpátia tüntetéssel. Ez sikeresnek mondható, egy ilyen megmozdulás, és mi a jelentősége egy ilyen körülmény között, amit ugye a miniszterelnök is aztán fölvázolt, ugye Magyar Péter újra felszólította a magyar utávozásra az elnököt, mondván, hogy ő is tudja, hogy ennek vége.
1: Szerintem van jelentőség, és mutatja azt, hogy kiállnak a tüntetésen résztvevők, hogy tudjuk, hogy több vezető, prominens ellenzéki politikus is jelen volt, de maga a szervezés egyébként egy civil szervezés volt. Hát ahhoz képest, hogy civilek szervezték, és ilyen rövid idő alatt, én úgy gondolom, a sikeresnek tekinthető. Magyar Péter ugye cinikusan 400 főre becsülte a jelenlévőket, ettől egészen biztos, hogy többen voltak, hát csak egy kamera beállításon legalább 500 embert láttam. Tehát ez valószínűleg több ezeren voltak jelen, hogy eleve a Sándor Palota előtti tér azért nem egy óriási tér, tehát hogy nyilván ebből a szempontból szerencsés is volt a helyszínválasztás, nagyon könnyű feltölteni. Hát Magyar Péter is sokszor ért egyébként ezekkel az eszközökkel a országjárása során, tehát hogy azért ő, neki biztosan tudnia kell ezeket a szakmai trükköket. De ami magát a politikai részt illeti, és a számháborúnak sok értelmét nem látom, nyilván azon túl, hogy diszkreditálni akarja a civil szervezőket Magyar Péter. Korábban, amikor a hatalom ezt csinálta, én úgy emlékszem, hogy nagyon nagy visítások voltak az elmúlt 16 évben. Na de a politikai részre áttérve, nekem egyre inkább az az érzésem Súlyog Tamás távozásra való felszólítása kapcsán, hogy Magyar Péter blöffölt, gyakorlatilag azt akarta elérni, hogy addig támadja Súlyogot, hát ilyen szép angol szóval bele bullyingolja abba, hogy ő lemondjon, és onnantól kezdve akkor neki szabad az út. Tehát, hogy
0: mihez tulajdonképpen, mi a szándék ezzel?
1: Már ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért Súlyog Tamás találta most meg főpolitikai ellenfelének ebben az időszakban. Erre vannak racionális, meg kevésbé racionális magyarázatok. A racionális nyilván az, hogy a államfőnek, még ha nincs is erős jogosítványa, vannak olyan jogosítványai, amik hasznosak lehetnek az új kormányzat számára. Gondoljunk arra, hogy régóta terjeng az, hogy ők az önkormányzati szférát is el akarják foglalni, már pedig akkor az államfőnek a feladata kiírni egy választást, és ha mondjuk az államfő úgy dönt, hogy szembe menve egyébként az alaptörvény rendelkezéseivel, de arra hivatkozva, hogy a nagyobb jogsérelem érte az önkormányzatiság jogát nem írja ki, akkor nem igazán lett volna jogi eszköz a kormány többség részéről, kikényszerítse az ő részéről azt, hogy ezt megtegye, tehát kiírja a választásokat az önkormányzatit. Viszont ha olyan ember van ott, aki Magyar Péter felé lekötelezett, akkor ez még egy lehetőségként sem valószínű, hogy felmerülne, hogy ne írná ki ezeket a választásokat. De ez lehet a politikai oka. A kevésbé racionális az, hogy Magyar Péternek most a saját tábor felé fejeket meg vért kell prezentálnia, szerencsére egyedül csak képletesen értem ezeket. Tehát volt egy nagyon erős mondás arról, hogy itt elszámoltatást, ezt szakítunk az elmúlt időszakkal, stb. De hát ő is tudja, hogy ha elindulnak mondjuk eljárások egykori miniszterek, stb. Ellen, az több éves folyamat. Hosszú nyomozás fog következni, a jogi eljárások útvesztőről nem is beszélve, már ha jogállamisági módon szeretnék ezeket véghez vinni, nem a népbíróság által mondjuk, akkor ez egyértelmű, hogy hosszú időt vesz igénybe, viszont mondjuk Súlyog levétele, az nagyon gyorsan megtörténhet, pláne abban bízva, hogy Súlyog egyébként az elején valóban egy kicsit erélytelennek, meg elveszettnek tűnt abban a szerepben, amit nem rászabtak, hiszen ő nem egy politikus figura, ő ugye kifejezetten szakmai irányról került oda a köztársasági elnöki pozícióba, tehát hogy
0: előtte az alkotmánybíróság elnöke volt.
1: Így van, tehát volt egy kicsit esetlenség ezekben a politikai dolgokban, ami szerintem egyébként az előnyére vált, tehát hogy van egy profi politikusként fellépő miniszterelnök és egy kicsit esetlen köztársasági elnök, sokkal könnyebb szimpatizálni az esetlen nagypapás figurával, egyszerű emberként, mint azzal a miniszterelnökkel, aki gyakorlatilag a külföldi útjain is a köztársasági elnököt szidalmazza. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyar Péter elmérte a harcteret, elmérte az ellenfél kiválasztását, és Súlyog rácáfolt arra a korábbi politikai esetlenséget, nagyon ügyesen kezeli ezt a helyzetet. Tehát ezért is fáj Magyar Péternek az, hogy belement egy olyan csatába, amire egyébként sok szükség nem volt most per pillanat, másrészt úgy tűnik, hogy még veszíthet is rajta valamit.
0: Ráadásul ugye nemzetközi térbe került ez az egész kérdés azzal, hogy a Velencei Bizottság sőt, rendkívüli, azaz soron kívüli ügyként tárgyalja.
1: Ez is ritka egyébként.
0: Jönnek is egyébként a szakértőik, ezek a bírók, és tájékozódnak a magyar helyzetről. Ez mit mutat, hogy fontos?
1: Így van, hát a Velencei Bizottság nagyon sokszor, akár hónapok is nyúl hozzá egy ügyhöz, akik nem tetszik, nem érdekli őket, akkor egyszerűen el van sülyeztve a fiókban, és majd valamikor oda jutunk, jeligével zajlik. Az, hogy így rögtön ráharaptak erre, szerintem azt mutatja, hogy Magyar Péter felé sem abszolút a bizalom a nemzetközi térben. És hogy tegyük hozzá, azért Velencei Bizottság az egy komoly szakmai szervezet, tehát van egy tekintélye is a nemzetközi térben. Tehát úgy gondolom, hogy ha ők valóban azt állapítják meg, hogy Súlyoknak a eltávolítása az sértő, sok szempontból negatív, akkor annak lesz visszhangja, hanem is mondjuk a magyarországi kormánysajtóban, de külföldön biztos, hogy ennek lesz valamiféle visszhangja következménye.
0: Főleg úgy, hogy nem csak, hát a csak persze idézőjelben az államfőről van szó, hanem az összes alkotmányos intézmény vezetőjének távozásáról, amiről ugye Magyar Péter beszél, hogy ő nekik távozni kell, ultimátumot is adott nekik. Ez egy jogállami folytonosság esetén, mint ami itt megtörtént, hiszen a választás törvényes volt és demokratikus, a hatalom átadás az ellenkező híresztelésekkel szemben megtörtént mintaszerűen. Szóval egy ilyen folyamatban ez, amikor jogállamisági szempontok alapján, vagy legalábbis arra hivatkozva folyósítaná az Európai Unió a támogatást, ami egyébként járna nekünk, akkor ez itt lehet egy kényes kérdés, hogy lehetőleg azért mégiscsak jogharmonikusan kellene ezeket vezényelni, és ez példátlan például egy ilyen törekvés a végrehajtó hatalom fejének, a miniszterelnöknek?
1: Ugye mondtam azt, hogy nincs feltétlenül olyan abszolút bizalom Magyar Péter felé, mint azt ő szereti láttatni akár Brüsszel részéről. Azt látjuk, hogy nem akarnak egy újabb olyan államstruktúrát létrejönni, látni, ami akár szembe is fordulhat ezekkel a brüsszeli elvárásokkal. Tehát ennek az érdekük, hogy Magyar Péternek legyenek belső fékjei, olyanok, amiket nem ő kontrollál, még ha ezek mondjuk a Fideszhez is köthetők, vagy az ő időszakokban lettek beiktatva ezek a figurák. Ugye ironikus módon a leginkább Fideszhez köthető figura az az MNB elnöke, aki szóval, hogyha Magyar Péter levenne, abból tudja, hogy akkora óriási pénzügyi piaci válság lenne Magyarországon, hogy az beláthatatlan lenne a következménye. Tehát érdekes módon az, akit a legjobban le kéne vennie abból a szempontból, hogy
0: meghirdetett. Mert ugye Varga Mihály a Fidesz alelnöke volt.
1: Alelnök, illetőleg miniszter. Tehát, hogy tényleg politikai vonalról érkezett. Ha őt levenné, akkor viszont egy olyan válsággal kerülne szembe a pénzügyi piacok részére, amik nagyon háklisak egyébként a Nemzeti Bankunknak a függetlenségére, hogy azt nehéz lenne menedzselni. Tehát, hogy ironikus módon ugye pont a leginkább fontos figurát nem tudja levenni, hogyha komolyan veszi azt, amit ő meghirdetett, hogy a politikai háttérrel érkezőket kell elővenni. Szemben ugye azzal a Súlyokkal harcol, aki legjobb tudomásom szerint se pártag nem volt, se semmilyen fontos tisztséget nem vállalt, ami ne szakmai lett volna, hogy akkor nem bíróság elnöke mégiscsak egy szakmai tisztség, nem egy politikai. Tehát szerintem azért nagyon jól látszik az, hogy eleve itt, amit ő megfogalmazott, az egy tényleg egy ilyen épp hogy picit takarja azt, ami a valós politikai szándék. Ami pedig szerintem ebből következik, az az, hogy amiatt, hogy nem bíznak benne, nincs abszolút bizalom, inkább maradjanak ezek a ellensúlyok, ezek a fékek, még ha a korábbi időszakhoz köthetők is, semmint, hogy Magyar Péternek tájhatalma legyen az országban. Szerintem ennyit tanultak Brüsszelben 2010 óta, amikor szó nélkül hagyták azt, hogy a Fidesz neki kezdjen a alkotmányos rendszer teljes átalakításának, és ennek lett az eredménye az, hogy utána szembe tudott fordulni a Fidesz a brüsszeli elvárásokkal, és meg tudta védeni a magyar nemzeti érdekeket külföldön. Tehát a belső stabilitásnak a elérése az egy olyan helyzet, ami lehetővé teszi azt, hogy valaki szembeforduljon ezekkel a külső szereplőkkel, ők pedig láthatóan nem bíznak annyira Magyar Péterben, hogy ezt ne próbálná meg, ha oda kerülne. Látjuk, hogy most is, ami kényes ügy, akár a migráció kérdése, akár Ukrajna, Magyar Péter gyakorlatilag csendben van, elhallgatja a dolgokat, és külföldi nyilatkozatokból kell megtudnunk azt, hogy valamiféle vállalás vagy egyesség ezekben a kérdésekben is születhetett.
0: Alkotmányos válsághelyzet. Hogyha végrehajtó hatalom feje felszólítja távozásra az alkotmányos intézmények vezetőit, ez alkotmányjogi levezetések szerint egy alkotmányos válsághelyzetet okoz. Ez mit is jelent?
1: Hát illetőleg azt is hozzátennem, ez egy alkotmányos puccs. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag a teljes államhatalom egy kézben összpontosul, és azt nevez ki oda, akit akar. Tehát ez, vagy szép szóval érve, régi szép szóval érve államcsíny. Ugye volt ez a kifejezés is korábban. Tehát ez nyilvánvaló, hogy oda vezet, hogy nem igazán lehet tudni, hogy mi lesz utána. Ez ugye egy biankulcsek a kormány számára, illetve a mögött álló kétharmados többség számára, ami persze tegyük hozzá, így is bármihez hozzányúlhat, de ha vannak olyan emberek a pozícióban, akik nem a kormánynak vagy ennek a kétharmados többségnek a lekötelezettjei, akkor ennek valamiféle gátat tudnak szabni. Tehát nem véletlen, hogy egyébként a politikó is, amiről azt mondani, hogy baráti lett volna mondjuk a korábbi Fidesz időszakkal, az szerintem nem igazán lehet. Ez a politikó is megírta, hogy az uniós pénzek lehívásának az akadályát jelentheti az, hogyha egy alkotmányos válság alakul ki Magyarországon. Ez ahhoz kapcsolódik, amit mondtam, hogy még Brüsszelbe sem bíznak annyira Magyar Péterben, hogy a teljes hatalom megragadását azt jó szemmel nézzék a részéről.
0: A másik tüntetés ugye a migrációs paktum miatt bontakozott ki, hiszen ugye itt a hónap közepén ez hatályos, azaz hatályba lép. Amikor Magyar Péter Ursula von der Leyennel találkozott, akkor az Európai Bizottság elnök asszonya utalt arra, hogy egyik tagállam sem húzhatja magát ki az ilyen közös ügyek alól, és ahogy fogalmazott, talán úgy, hogy kéz a kézben dolgozunk ezen a magyar kormánnyal. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak is be kellene tartani. Ebből indult ki a tüntetés. Ugyanakkor Magyar Péter azt mondja, hogy illegális migránst továbbra sem fognak beengedni. Itt az illegális szóval lehet játszani, vagy eleve az elhatározás az, hogy ellenáll, mert voltak éppen ezt így expressis verbis nem jelentette ki senki, hogy nem fogjuk betartani a migrációs paktum.
1: Sőt, ugye elszólta magát, mert ugye amikor volt ellen a tüntetése a migrációs paktum kapcsán, és kiállt az erkélyre ott mutogatni, meg lefilmezni a tüntetőket, ez is egyébként milyen érdekes testtartás egy miniszterelnököt, tegyük hozzá. Tehát azt hiszem, hogy itt azért, ha Orbán Viktor tett volna hasonlót, akkor megint óriási hisztiparádé következett volna.
0: Hát ugye egy más stílust honosít meg, ha az országgyűlésben is nézzük azt a fajta, mondjuk ilyen, hát ilyen show jellegű, valószínű ez a közönségnek.
1: Abszolút finciház, igen. Ugye? Ez most működik, csak kérdésre mondjuk egy év
0: múlva
1: működni fog-e.
0: Valószínű ez a stílus.
1: Én nem is mennék bele stílus kérdésekbe, mert a választópolgárok ezt beáraszták, hogy így fogalmazzak. De én azt látom, hogy a kormányzat az gyakorlatilag most össze-vissza vagdalkozik, és igyekszik összemosni a dolgokat, hogy ne lehessen tisztán látni. Ugye Magyar Péter ezzel a tüntetés kapcsán kiírta, hogy az uniós források ellen tüntettek ezek az emberek. De most, ha a migrációs paktum, ugye ő azt mondta, hogy nem fogadta el a migrációs paktumot, szóval most forrásokért ellentételezésként. De akkor most mi közel lett a migrációs paktum előtüntetésnek a magyar uniós forrásokhoz? Azt hiszem, itt egy kicsit freudi elszólás történt, és Magyar Péter azt írta le, amit valójában ő gondol ezzel kapcsolatban.
0: Már hogy az a feltétele.
1: Tudja, igen, hogy tudja, hogy a pénzek feltétele a migrációs paktum elfogadása, csak nyilván ezt nem hozhatta nyilvánosságra, ez politikailag hátrányos lenne, és ebben a posztjában elárulta magát azzal kapcsolatban, hogy mi is történt itt valójában. Tegyük hozzá, hogy ennek a rengeteg összemosásnak, meg téves információnak következménye az, hogy például összemossák a vendégmunkásokkal. Ugye azt is egyébként úgy sikerült szigorítani, hogy nem szigorították érdemben, hanem most már más néven fog futni, nem vendégmunkásként, hanem ilyen munkavállalóengedőként, ha jól emlékszem, tehát egy ilyen jogtechnikai trükk történt, igazából ott sincs érdemi szigorítás, akkor ugye ott van, hogy a megvádolta az előző kormányzatot azzal, hogy nem akadályozta meg a migrációs paktum elfogadását, ez gyakorlatilag hazugság. Az EP képviselőként neki is tudnia kell, akkor is ugye az utolsó időszakban olyan 2%-os részvételi arányjal vett részt a Európai Parlamentben.
0: Megvannak a jegyzőkönyvek.
1: Ez egy rendes jogalkotási eljárás volt, nem volt vétójog a Magyarországnak, és nem szavazott ellene annyi ország, hogy összejöjjön a blokkoló kisebbség, mert Magyarország nem tudta megakadályozni, ha felreáll akkor sem a migrációs paktumot. Ez megint az, hogy rossz hiszemű módon közöl olyan dolgokat, amik csak összekuszálják a közbeszédet. Tehát itt nagyon könnyű lenne nyíltan és világosan látni, a Magyar Péter nyílt lapokkal játszani, és elmondaná, hogy ezt elfogadtuk, hogy nem fogadtuk el. És akkor még egy csúsztatás, amit rengeteg kommentelőtől megkapok itt a migrációs paktum kapcsán, hogy mi se fizetni nem fogunk, se migráns befogadni, mert van a harmadik opció, a technikai segítségnyújtás. Na most tegyük hozzá, hogy az sincs ingyen. Hát ha a rendőrt oda küldöm másik országba határt őrizni, akkor annak fizetés kell. Nyilván olyan fizetés, ami kirendeltséggel egyenlő fizetés, és ugye az eszközök is, és még egy dolog, hogy a 20 000 eurónál ez se lehet kisebb a technikai segítségnyújtásnak a mértéke. Tehát ugyanúgy fizetünk, csak mások címe.
0: Egyébként rendőrségi együttműködés van, illetve határőrizeti együttműködés már a Nyugat-Balkánnal hosszú ideje. Dornfent Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
6: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra van, 2026. június 8-án, hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakugel Tamás. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője, Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Ukrajna támogatásáról egyeztetett az ukrán államfő Londonban.
3: Ismét tárgyalhat a MOL a NISZ többségi tulajdon részének megvásárlásáról.
2: 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondjuk a részleteket. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban.
3: A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár egyeztetett Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát.
2: Ukrán drón támadásért egy vonatot az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím félszigeten.
3: A Moszkva és Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát érte találat. Egy alkalmazott meghalt, egy pedig megsebesült. Az utasoknak nem esett bántódásuk. A Krímben közlekedő személyvonatokat evakuálták, több helyen felfüggesztették a vasúti közlekedést.
2: Villamosítás, energiabiztonság és energiafüggetlenség. A többi között ezekről is szó lesz az idei fenntartható Energia Európai Héten. A háromnapos programsorozat holnap kezdődik Brüsszelben. Berek Patrícia.
4: A programsorozat egy konferenciával indul Brüsszelben, ahol azt is megvitatják, hol tart az EU azokkal az ajánlásokkal, amelyeket Enrico Letta volt olasz kormányfő fogalmazott meg jelentésében 2 évvel ezelőtt. Egységes piacra van szükség az energia területén is, ennek katalizátora lehet a zöld és digitális átállás. Hívta fel a figyelmet jelentésében a volt miniszterelnök, aki szerint, ha az EU nem lép gyorsan, súlyosan lemaradhat Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Az energiaellátás és a zöld átállás kérdése legalább annyi javaslatot, mint amennyi vitát szült azóta. A zöld átállás része az is, hogy csökkentsék a keresletet a fosszilis hordozók iránt. Ezért is gyorsítaná fel az EU a villamosítást, különösen a közlekedésben. A bizottság a tervek szerint jövő hónapban mutatja be villamosítási akciótervét. Ennek része egyebek között az épületek energetikai korszerűsítése, az ipar és a közlekedés villamosítása, a hálózat fejlesztése és bővítése is. Ezekről a témákról is szó lesz az Európai Fenntartható Energia Hetén.
2: Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy tárgyalhasson a szerb olajipari vállalat a NISZ többségi tulajdon részének megvásárlásáról. A MOL szerint a korabbi hosszabbítás óta előre haladtak az egyeztetések az orosz többségi tulajdonossal, a Gazprom Nyeftel, az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakció lezárását. Pálfai Csikó összeállítása.
5: Folyamatosan termelik ki az olajat a földből a NISZ olajkútjai. A szerb olajvállalat az ország egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb cége, és az egyetlen, ami kőolaj és gázfeltárásával, valamint kitermelésével foglalkozik. Stratégiai fontosságú a balkáni ország üzemanyag ellátásában, de más országokba is jut az itt előállított termékekből. A magyar olajipari vállalat az elmúlt évekbeli legnagyobb felvásárlása lehet, ha megszerzi a stratégiai fontosságú üzemet. A tárgyalások pedig úgy tűnik jól haladnak, legalábbis erre utal, hogy az amerikaiak újabb 10 nappal meghosszabbították a MOL engedélyét a tárgyalások folytatására. A cél a NISZ többségi részesedésének megvétele. A tárgyalási határidőt egyszer már meghosszabbították, de az szombaton lejárt. A magyar olajipari vállalat ugyanakkor közölte, hogy jelentős előrelépések történtek, ezért kaptak újabb 10 napot az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, hogy lezárják a tranzakciót a NISZ jelenlegi orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom Nyeftel. A NISZ felvásárlása azért is különösen érzékeny ügy, mert a szerb vállalat az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciók alatt áll. Washington 2025. októberében vezetett be korlátozásokat a szerb olajcég ellen, így a pancsovai kőolajfinomító működése és Szerbia üzemanyagellátása is veszélybe kerülhet. A helyzetet az oldaná meg, ha az orosz tulajdonrész egy olyan befektetőhöz kerülne, akit az orosz, a szerb és az amerikai fél is elfogad. Ez lehet a MOL. A vállalat ezt januárban meg is erősítette. A MOL szerint a tárgyalások azóta jelentősen előre haladtak, és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a véglegesítést. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter szintén bizalmát fejezte ki, hogy sikerül kompromisszumra jutni, de hangsúlyozta, Szerbia meg fogja védeni nemzeti érdekeit. Meggyőződésem, hogy kompromisszumra jutunk a részvényesi megállapodás kérdésében. Természetesen mindent megteszünk, és a jövőben is mindent meg fogunk tenni, hogy megvédjük álláspontunkat, valamint mindenek előtt országunk érdekeit, a NISZ jövőbeli működésével kapcsolatban. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a tárgyalások jól haladnak, és sikerül kompromisszumot találnunk. Az még kérdéses, hogy a MOL és a Gazprom nyelv közötti tárgyalások hogyan, milyen eredménnyel és mikor zárulnak le, fogalmazott a szerb tárcavezető. Jelenleg a szerb kőolajvállalat fő tulajdonosa a Gazprom nyelvt, amely a részvények csaknem 50%-át birtokolja. A Gazprom több mint 11, míg a szerb állam mintegy 30%-os részesedéssel rendelkezik, a fennmaradó rész kis részvényesek és munkavállalók kezében van. Korábbi hírek szerint a magyar vállalat az üzlet megvalósulása után az oroszok több mint 56%-os részesedését vásárolná meg, a vételár pedig megközelítheti az 1 milliárd eurót. Belgrád pedig egy 5%-os csomag megvásárlásával növelhetni a részesedését, ami nagyobb beleszólást adna a vállalat működésébe. A felvásárlásnak azonban nem csak gazdasági, hanem komoly geopolitikai jelentősége is van. Elemzők szerint a NISZ sorsáról hosszú ideig lényegében Alekszandár Vucic szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök döntött. A magyarországi kormányváltás után azonban Moszkvában is felmerülhetett a kérdés, hogy továbbra is a MOL legyen-e az orosz tulajdon részvevője. Az újabb amerikai engedély alapján azonban a felek június közepéig folytathatják a tárgyalásokat, és a MOL szerint ez elegendő lehet a tranzakció véglegesítéséhez.
2: Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium.
3: A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott.
2: A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán.
3: Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt.
2: A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására.
3: A házelnök emlékeztetett arra, hogy a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt is szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már az új szabályozás alapján készüljenek.
2: Szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetője mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt, miután Magyar Péter miniszterelnök többször is lemondásra szólította fel őket.
3: Renge Zsolt, a tüntetés egyik szervezője hangsúlyozta, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézmény vezetői mandátumok mellett.
6: Vannak olyan határok, amelyeket nem szabad hagyni, hogy az egyébként erős, demokratikus felhatalmazás és győzelmi mámor árnyékában átlépjenek. Ilyen fontos jogállami alapvetés a mostanában számtalanszor emlegetett fékek és ellensúlyok rendszere, amelynek talán a legfontosabb bástyái a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok. Álljunk hát ki mellettük bátran, magabiztosan, de békésen és méltósággal.
3: Orbán Viktor volt kormányfő az eseményt követően egy fotót osztott meg a demonstrációról, és azt írta hozzá, veled vagyunk, elnök úr.
2: Magyar Péter is reagált a tüntetésre, a miniszterelnök egy korábbi tiszás tüntetésről készült fotó mellé azt írta, magyarok milliói a rendszerváltás mellett versus 400 fő nézelődő turistákkal együtt a maffia bábjai mellett.
3: A kormányfő azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy még mindig nem késő távozni. Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége. Tessék választani, zárta bejegyzését Magyar Péter.
2: Itt a Krónika. A közhasználatú fürdőkre vonatkozó 2024 óta hatályos szabályozás felülvizsgálata és átalakítása a Magyar Fürdőszövetség részben megújult vezetőségének egyik legfontosabb célja, mondta a szövetség főtitkára.
3: Balogh Zoltán közölte, programjukban kiemelt figyelmet fordítanak a gyógyvizes medencék fenntartására, a gyógyvizek forgatására és vegyszeres kezelésére.
7: Ha ezeket a vizeket elkezdjük vegyszerezni, akkor nem mondjuk azt, hogy biztosan fogja károsítani, de több víz esetében, több összetételű víz esetében károsíthatja. A határidők módosítását azért kérjük, hogy minden vizet be tudjunk vizsgálni, hiszen egyedi ez a Kárpát-medencei víz, de nem egységes, hanem ahány fürdő annyi összetétel, mind ásványi anyagában, mind szerves anyagában tekintve, és ezért azzal a vegyszerrel, ami egyébként itt nem hidrogén alapú, hanem hidrogénperoxid alapú vegyszer, amivel a gyógyvizeket tudjuk vegyszerezni, befolyásolhatja. Ha már csak ránézünk a vízre, teljesen más lesz az állaga, a kinézete, illata, nem lesz az a gyógyvizes illat. Ezáltal az a komplex hatás, ami a gyógyvízből adódik, már az egyik elemét elveszíti.
2: 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója.
3: Petrovai László hozzátette, Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A szervezők ezzel a lehetőséggel szeretnék meghálálni, hogy a fiatalok a magyar identitást és a magyar oktatást választották.
8: Az a fontos ezeken a rendezvényeken, hogy magyarul tudnak beszélni, és azt látják, hogy a környezetük is magyarul válaszol. Mert sokszor ezek a diákok, akik a mélyszórványban élnek, ők azt tapasztalják, hogy a magyar az a nagymama nyelve, vagy a tanító nyelve, vagy a lelkész nyelve, és nem érzik azt igazán, hogy ez egy élő, erős, illetve egy virágzó kultúra a miénk.
3: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint frontális karambol volt a 8-as főúton a 119-es kilométernél. A forgalmat megállították, mindkét irányban jelentős a torlódás. Kált felé lehet kikerülni a helyszínt. Baleset történt a 10-es főúton a 69-es kilométernél, fél pályán lehet haladni. Egy műszaki hibás teherautó okoz torlódást az M3-ason Budapest irányába Gödöllő közelében. A 32-es kilométernél a jármű a külső sávot jelentősen leszűkíti, mögötte 2 kilométeres a kocsisor.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az 1-es, illetve az 1A villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni, mert egy utas rosszul lett. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, sávlezárása és torlódása is számítani kell. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 8 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
10: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
11: Nem sikerült a győri címvédés a női kézilabda BL-ben. Zverev nyerte a Roland Garros férfi egyes versenyét. Monakóban is Antonelli győzött. Jó reggelt kívánok! Mújdica Istvánt hallják!
10: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
11: A Győr 31-29-re kikapott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti döntőjében a Metz együttesétől. Az Etoly nem tudta megszerezni sorozatban harmadik, összességében 8. BL trófeáját. A Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató francia csapat viszont először lett BL győztes. Vámos Petra 3 góllal járult haza a Metz tegnapi sikeréhez, majd a döntő után Jó Andrásnak nyilatkozott.
12: Ez volt az álmom gyerekkorom óta, és most ez megvalósult, ez hihetetlen.
13: Ti mennyire izgultatok így a vége fel, amikor megint kezdett egy picit zárulni az olló?
12: Nyilvánvalóan nem tudom azt mondani, hogy nem izgultunk, viszont azt éreztem, hogy az volt a fejemben, hogy nem fog ugyanez megtörténni, mint tavaly az Odense ellen, és így a csapaton is azt éreztem, hogy nagyon-nagyon akartuk ezt. Mindenki ott volt a pillanatban, küzdöttünk az utolsó labdáért, és ennek a csapategységnek köszönhetően mindig volt valaki, aki akár egy gólocskát hozzá tudott tenni, vagy akár a Bunzen egy nagyon fontos pillanatban védett, és minden ilyen kritikus helyzetet át tudtunk hidalni ezekkel a pozitív dolgokkal, úgyhogy nagybetűs csapatmunka.
13: A Bekannámmal megnyertétek a Bajnokok Ligáját, és nyomtatok a végén a táncot, és milyen érzés, hogy pont vele nyertétek meg?
12: Ez egy nagyon különleges érzés, nyilván ketten alkotjuk így a magyar maffiát, ahogy a csapatba neveznek minket, de ez tényleg ez nagyon különleges, nagyon jó barátnők vagyunk már nagyon hosszú ideje, úgyhogy az biztos, hogy erre napra mindig emlékezni fogunk.
11: Most pedig hallgassuk meg az ezüstérmes győriektől Fodor Csengét, a balszélsőt is Jó András szólaltatta meg.
14: Úgy gondolom, hogy saját magunk ellenségei voltunk ezen a mérkőzésen ilyen szinten, és így nem lehet elkövetni ilyen hibákat, és mi megtettük, és tényleg az ellenfél nagyon jól kihasználta. Tényleg felkészültünk. Sajnálom, hogy ez lett a vége, mert amilyen szezon van mögöttünk, úgy gondolom, hogy ez nem tükrözte azt ez a mérkőzés, hogy mi hogy játszottunk ebben a szezonban, úgyhogy nagyon szomorú, hogy tényleg így fejeztük be, és tényleg ettől csak feljebb van, úgyhogy jövőre majd megyünk az aranyért megint, de tényleg megérdemelten nyert a meccs, és élt a hibáinkkal.
13: Bukti, ha jól számoltam, akkor 9 gólt lőtt az első fél időben. Nem igazán ment, hogy jönnek most ezen a hétvégén a védekezés. Mi az, ami nem működött szerinted?
14: Így van, taktikailag is az edzőink is, mi is felhívtuk rá az öltözőben is a figyelmet a mi lányok között, és azt éreztem, hogy mondjuk, és nem volt mögötte a tett. És ez a tett megmutatta azt, hogy Szara Buktittal lövettünk 9 gólt az első fél időben. Tehát konkrétan ő tartotta életben a meccset, mert úgy érzem, hogy jól kezdtük a mérkőzést, ott egy jó flóban voltunk, és tényleg azt, hogy megengedjünk ilyen szinten, hogy csak a beálló, és ez nyilván utána idegörlő. Tehát utána nyilván az ember sokkal frusztráltabb, és jönnek támadásban is a hibák, úgyhogy mindenképpen azt látom, hogy ez egy óriási hiba volt, hogy nem tudtuk megoldani.

0: többit, aki jobban maga alatt volt, de ma sokkal felszabadultabban játszottak szerintem a lányok, mint tegnap, és ez az a játékstílus, ami igazán fekszik nekik.
1: Ez egy speciális körítés, hangulat, hozzá kell szokni. Azt érzed-e, a csapaton érezted-e, hogy tegnap még esetleg ez is jelentett egyfajta hátrány, és a mai meccsre már ezt levetkőzték a lányok.
0: Ez a millió, és ebben a millióban teljesíteni, ez nem mindig könnyű. Szerintem érezhető volt, hogy a meccs többször volt már ebben a szituációban, és hiába vannak fiatal játékosaik, ők valahogy jobban kezelték ezt az MVM Dome hangulatot tegnap, de szerintem így is egy nagyszerű hétvége volt, és nagyszerű tapasztalat.
2: Nemzeti Sportkrónika.
3: Sallai Roland és Kerkez Milos is kihagyja a magyar labdarúgó válogatott holnapi Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzését. Az MLS arról számolt be, hogy Sallai a pénteki finnek elleni találkozón kapott egy rugást, és azóta fájdalmat érez az ahilleszében, Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Egy szezon után visszajutott a Gyirmót a labdarúgó NB2-be, miután az osztályozó visszavágóján 3-1-re legyőzte a Monort idegenben, és 5-3-as összesítéssel megnyerte a párharcot. Weitner Ádámot, a Gyirmót vezetőedzőjét, Demmén Balázs kérdezte a feljutás után.
4: Elég sok holtpont volt ezen a két mérkőzésen, főleg az elsőn is, ott is kihetünk egy 11-est, és önfeláldozóan védekezett az ellenfél. Tudtuk, hogy ez feszes lesz, tehát ez a playoff, ez az embert próbáló feladat. Az ellenfél nagyon szívosan védekezett, kihagytuk a 11-es, de mentálisan erősek voltunk, tehát arra figyeltünk, hogy ne adjuk fel, bármi lesz, megyünk tovább. Azt mondom, hogy utána is voltak helyzetek, amiket kihagytunk, de maga biztosan nyertük meg a mérkőzést.
5: 32 meccsből, hogyha az osztályozókat is hozzáveszünk, 28-at megnyert a csapat. Ez egy nagyon meggyőző teljesítmény. Amikor ide érkezett most a Magyaróváról a vezetőedző, akkor ilyen célokkal, ezekkel az elvárásokkal vágott bele a közös munkába?
4: Ilyen statisztikát azért elvárni nem lehet. Arra nagyon büszke vagyok, hogy ilyen játékkal és ennyi góllal, ennyi ponttal meg tudtuk nyerni a bajnokságot. A playoff meg egy teljesen más tészta. Nagyon nehéz, de most ez sikerült, és nagyon örülünk.
3: Az MB2 mezőnye pedig a Nagy Kanizsa együttesével lett teljes, amely a visszavágón hosszabbítás után 2-0-ra győzött a Cigánd otthonában, így 4-2-es összesítéssel nyerte meg a párharcot, és szintén feljutott a harmadosztályból.
2: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Megszerezte első győzelmét az Európa Ligában a magyar férfi röplabda válogatott, miután 3-0-ra nyert Norvégia ellen Kecskeméten. A nemzeti együttes egy győzelemmel is egy vereséggel áll az Európa Liga alapszakaszában. A szövetségi kapitányt, ifjabb Nagy Pétert, Bobák Róbert kérdezte a tegnapi siker után.
6: Az első játszma elején rögtön sáncban és védekezésben nagyon jók voltunk. Szerintem előzetesen, és nem feltétlenül a Cseh meccsen, de például a Mevzatornán is védekezésben nem voltunk rosszak, de ami utána következett, a magas labda feladások minősége és a támadás befejezés, hát az eléggé dadogott, ez viszont a mai nap kiválóan működött. Ott az ötös játékosukat, egy rendkívül dinamikus fiatal négyesítőt szerintem sikerült, ha nem is blokkokkal, de megtompítani, nem tudta direkt befejezni a támadásait, az kicsit kivette belőlük a lendületet, de rendkívül jó agresszívan, néha az ízlésemnek nem teljesen megfelelően túl sok ilyen enervált nyitásrontással, de jól játszott.
5: Folytatódik az Európa Liga, minden siker sokat ér, de ez mekkora lökést ad a folytatásra?
6: Hát az öltözőben egy olyan közhelyet puffantottam el, hogy az önbizalomépítés legegyszerűbb módja a győzelem, ugyanis beszélhetünk itt óránkon keresztül, hogy egy vesztes mérkőzésen ezt csináltuk jól, azt csináltuk jól, ezt valósítottuk meg, de legyünk őszinték, amikor győz egy csapat, akkor az utána a sorsdöntő összecsapásokon is tud neki olyan hitet adni, amit az esetben, ha ez nincs meg, akkor sokkal nehezebb abszolválni. Azt megmutatta, hogy dinamikusak vagyunk, lendületesek vagyunk, ugye ezt mondtam a mérkőzés megelőzően, hogy ezt várom, és ezt éreztem. Nyilván én azért a norvégok szerintem nem a legjobb napjukat fogták ide, mi ezt nagyon jól kihasználtuk.
3: Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a kaotikus Form 1-es monakói nagydíjat. Az összetett pontverseny élovasa, akit biztonsági autós fázis és egy újrarajtolás után is meg tudta őrizni első helyét. Lewis Hamilton lett a második a Ferrarival, míg a harmadik helyet a Red Bullos Isaac Hadjar szerezte meg. Sorozatban ötödik futamgyőzelmét ünnepelhette Monakóban Kimi Antonelli. Most ő értékel.
7: I was trying to stay calm. I didn't really want to restart, if I have to be honest with you.
8: Csak próbáltam nyugodt maradni. Őszintén szólva, egyáltalán nem akartam, hogy újraindítsák a versenyt, mert ilyenkor a teljes folyamatot meg kell csinálni a bemelegítőkörrel és a rajttesztel. És az állóstart

0: Sosem egyszerű. Már csak 10 kör volt hátra, és túl voltunk egy igencsak nehéz futam nagy részén. Ez a pálya sokat kivesz az emberből, mivel folyamatosan figyelned kell. Próbáltam minél több energiát visszanyerni, és minél koncentráltabb maradni az újabb rajtra.
1: Marc Márquez nyerte a MotoGP kategória versenyét a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján Balatonfőkajáron. A Ducati spanyol pilótája minden kategóriát figyelembe véve a 100. futamgyőzelmét ünnepelhette. A címvédő Márquez sikerével felőtt a pontverseny negyedik helyére, de hátránya így is 72 pont Bezekkivel szemben. Most a spanyol klasszist hallják.
2: Az indonéz futam óta sokat szenvedtünk, de tudjuk, hogy ebben a sportágban sok minden változhat egyik napról a másikra. Amikor a pályán vagy, mindent bele kell adnod. Mentálisan talán még nehezebb is, mint fizikálisan. Jelenállás szerint nem tehetek mást, mint hiszek a VB címben. A legjobbamat nyújtom, és meg kell próbálnom odaérni a végén.
1: Alexander Zverev sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenye. A 29 éves német játékos a döntőben az olasz Flavio Cobolli győzte le. 5 játszmában is először nyert Grand Slam tornát. Alexander Zverev a következőket mondta tegnapi sikere után.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Ez a pálya több szempontból is nagyon különleges számomra. Itt történt velem életem legjobb és legrosszabb pillanata is. 4 éve a Nadal elleni elődöntőben ott feküdtem a sarokban 7 elszakadt szalaggal és 2 törött csonttal. 2 éve Carlos Alcaraztól kikaptam a döntőben, de most végre boldogan távozhatok innen. Nagy köszönet a szurkolóknak.
1: Zárásként ismét egy kis labdarúgás. Horvátország, Ecuador és Kolumbia is győzelemmel zárta a világbajnoki felkészülését. A horvátok Szlovéniát 2-1-re, Ecuador Guatemalát 3-0, míg Kolumbia Jordániát 2-0-ra győzte le. Az egyaránt VB résztvevő Marokkó és Norvégia pedig 1-1-es döntetlent játszott egymással. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
5: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
6: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
7: Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Acél Petra kommunikáció kutató, a Széchenyi István Egyetem oktatója, egyetemi tanár osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
6: Napi jegyzet.
8: Van hűségkártyája? Kérdezi a pénztáros, mielőtt fizetek. Nincs, válaszolom, csak hűségem van. Felnéz, furcsálva, megértem. Én viszont közben azon gondolkodom, vajon mekkora kedvezménytől estem most el. Jó reggelt kívánok, kedves rádióhallgatók! Vissza tudnak emlékezni, mikor beszélgettek utoljára otthon vagy a barátokkal a hűségről? Lehet, hogy épp tegnap, amikor valamelyik ismerősükről kiderült, hogy megcsalt vagy megcsalták? És arról gondolkodtak, hogy vajon a másik fél tudhatja-e? Vagy esetleg, amikor elolvasták az egyik online portálon, hogy mi a hűtlenség 5 jele, például, hogy a párunk új jelszót tesz a telefonjára, szórakozottabbnak tűnik, többet van távol. Különös, de valójában nem a hűségről beszélgetünk ilyenkor, hanem a hűtlenségről. Hiszen az annyival izgalmasabb, pletykálható, rosszálható. Ma az első házasságok felére azt jósolják, válással fog végződni. És ezeknek közel a fele a hűtlenség miatt ér majd véget. Szóval a hűtlenségről sokkal több szó esik. Márpedig a hűségnek csak grammatikailag ellentéte a hűtlenség. A hűség valóságos ellentéte az elveszettség, az otthontalanság, a hazátlanság. Hallgatom Lukács Sándort, a kivételes, klasszikus darabokban hírnevet szerzett színészt, amint több évtizedes házasságáról beszél egy podcastban. Mondja, hogy egy kicsit mindig hülyének nézték a kollégái azért, mert hűséges a feleségéhez. Hiszen a hűség unalmas, tulajdonképpen fafejű dolog, nem passzol a bohém léthez. Amit mond, jól leplezi le a második tévedésünket. Hogy a hűség valamilyen zárt, állandó klíma, langyosság. Nem. Nem, a hűség az nem a kaland ellentéte, hanem a múló hangulat ellentéte. és nem visszavonulás, visszaszorulás a hétköznapiba, hanem győzelem a pillanatnyi és az átmeneti felett. És persze ezért a legkevésbé unalmas. Az egyik legnagyobb kaland inkább. Legalábbis Keith Chesterton szerint. És vajon, ha a hűtlenségről legalább beszélünk, sőt pletykáljuk, rosszaljuk, egyesek talán irigylik is, vajon tudjuk-e, miért vagyunk hűtlenek? Eszter Perel a téma egyik legnépszerűbb kutatója. Rengeteg házaspár nehézségeit megismerve, azt állítja, a hűtlenség oka a házasságban nem az, hogy már nem szeretjük azt, akivel vagyunk. Sokkal inkább azt mutatja, hogy már nem szeretjük azt, akik mi vagyunk abban a kapcsolatban. És jó lenne valaki másnak lenni, látszani, érezni magunkat. Szóval a hűtlenség magunkkal kezdődik. Nem vele vagyunk hűtlenek, először magunkkal. Hiszen nem vagyunk otthon abban, akik vagyunk. És bár korunk azt hirdeti, hogy boldogok akkor lehetünk, amikor nem hozunk kompromisszumot azzal kapcsolatban, hogyan is érezzük jól magunkat, tehát szabadon mehetünk vágyaink után, ez valójában nagyon egészségtelen tanács. A képlet szerint ugyanis akkor vagyunk boldogok, hogyha elosztjuk azt, amink már van, azzal, amire vágyunk, és szép nagy szám jön ki. Egy kis fejszámolással, tehát minél kevesebbre vágyunk, annál több örömet okoz az, amink már megvan. Azt mondják, a motivációnak, tudják, ami mindenhez kell, 7 szintje van. Az első a kényszer, muszáj bemenni dolgozni, hisz szerződésem van. A második a jutalom, megcsinálom, ha jár érte valami. A harmadik, hogy elismernek minket, micsoda rendes ember. Ezért és ezért, ebben vagy jó. De persze ez nem mindig fizetődik ki, hiszen amikor befutottunk a célba, már újra vágyunk. Az ötödik, hogy szeretnénk jobbak lenni, fejlődni valamiben. A hatodik, ha még tudnak követni, hogy értelmet keresünk abban, amit csinálunk és ami velünk történik. És végül a hetedik, hogy szabadok tudunk lenni. Nem azért, mert szabad nekünk, hanem mert már tudjuk, hogy mit szeretnénk. Hűnek lenni nem kényszer, nem elismerés vagy a jutalom hajtja. A hűség a legszabadabb fogadalom, és ezért a legbiztosabb. De még mielőtt a sok filozófia kihűtené a napi második kávéjukat, foglaljuk össze. Mi is a hűség, ha már helyette általában csak a hűtlenségről beszélgetünk? Hát az egyik legnagyobb kaland, hősi tett, izgalmas győzelmek sora a divat, a pillanat, a hangulat, az önutálat és a kísértés felett. Olyan, mint testünkben a széles hátizom, tartást ad nekünk és a kapcsolatunknak. Szóval edzeni is lehet. Tegyük mi is otthon. Kérdezzünk, sztorizzunk, gyakoroljunk. Hiszen tudják, egyszer, annál az utolsó pénztárnál is megkérdezik majd. Ott van-e nálunk a hűségkártyánk.
7: Acél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem oktatója, egyetemi tanárjegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet is, ahogy a már többi elhangzott, is újra meghallgatható a iradó.hu és a mediaclick.hu oldalunkon. Higgyék el, érdemes. 8:09, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort már is, a stúdióban a bemondó Bordi András.
9: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét hétfőre virradóra. Az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krimfélszigeten egy Moszkva felé közlekedő személyvonat mozdonyát találta el egy drón. A támadásban egy ember meghalt, a mozdony vezető megsérült. Droncsapás érte a Krasznodári terület egyik kikötővárosát is, ahol egy ipari létesítmény területén tűz keletkezett. A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos. Nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök úgy vélte, a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt is szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek el. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alak sorában, közölte a Zala megyei katasztrófavédelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A hetes erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, illetve Japán egyes partvidékein is cunami riadót rendeltek el. A lakosságot több térségben magasabban fekvő területekre irányították. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaum-mal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
12: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
7: A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Jelentős csökkenéssel zárt a pénteken a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 1,4%-kal esett, az S&P 500-as 2,6%, a Nasdaq Composite Index pedig 4,2%-kal zuhant. Az OPEC Plus a negyedik egymást követő hónapban emelte meg kitermelési célszámait, közben az amerikai-iráni háború továbbra is akadályoz több tagállamot a kitermelés tényleges növelésében, mivel a hormuzi szoros lezárása az eddigi legsúlyosabb globális kínálati válságot idézte elő. Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazaksztán, Oroszország és Ómán a következő hónaptól napi 188 ezer hordóval növeli kitermelési kvótáit, ez megegyezik a júniusi emelés mértékével. A korábbi áprilisi és májusi napi 206 ezer hordós ütemet azért korrigálták lefelé, mert az Egyesült Arab Emírségek csak nem 60 év tagság után kilépett az OPEC-ből. A hormuzi szoros lezárása miatt fontosabb termelők március eleje óta képtelenek maradéktalanul kiszolgálni vásárlóikat. Egyébként több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordonkénti ára 4,8%-os pluszban $97.57 állt. Ma jelentheti be együttműködési terveit az Nvidia és a dél-koreai SK csoport. Jensen Huang, az amerikai chipgyártó vezérigazgatója szerint a memória chipek hiánya még évekig fennmaradhat. A két cég várhatóan több területen is kooperálni fog egymással, a mesterséges intelligencia alapú szuperszámítógépektől kezdve a processzorokon át egészen a robotikáig, de további részletek egyelőre nem ismeretesek. Kína már a 19. egymást követő hónapban növelte aranytartalékait, miközben a nemes pénz árfolyama harmadik hónapja csökkent. A kínai népi bank friss jelentése szerint az ország aranytartaléka május végére 74.960.000 unciára emelkedett, az egy hónappal korábbi 74.640.000-ről. Modellezve ezeket a számokat nagyjából úgy néz ki, hogy egy normál alapterületű családi házat, amely háromszintes meg lehetne tölteni nagyjából ennyi arannyal. Vegyesen zártak az európai tőzsdék pénteken. A londoni FTSE 1%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 6%-kal gyengült, Párizsban a CAC 40 3%-kal került lejjebb, Milánó 0,5%-kal esett, a madridi IBEX pedig 4%-kal erősödött. A befektetői hangulatot a múlt hét végén továbbra is a közel-keleti geopolitikai feszültségek, valamint a vezető jegybankok kamatpolitikájával kapcsolatos várakozások és az amerikai munkaerőpiaci adott adatok alakították. Az erős amerikai foglalkoztatási adatok nyomán nőtt annak a valószínűsége, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve az év végéig kamatemelést hajt végre, illetve ezzel párhuzamosan a szakértők biztosra veszik, hogy az Európai Központi Bank a héten 25 bázisponttal emeli irányadó kamatait, miután az euróval vezeti infláció májusban 3,2%-ra gyorsult. Az olaszországi Banco BPM igazgató tanácsa egyhangulag jóvá hagyta a Banca Monte dei Paschi di Siena-val való esetleges egyesülésről szóló tárgyalások megkezdésére irányuló szándéknyilatkozatot, és 30,6 milliárd eurós ajánlatot tett. A tervezett tranzakció eredményeként Itália második legnagyobb pénzügyi szolgáltatója jöhet létre. Néhány nappal ezelőtt a világ folyamatosan működő legrégebbi bankja, az 1472-ben alapított Monte dei Paschi di Siena vezérigazgatója cáfolta, hogy bankja fúziós tárgyalásokat folytatna. Azt hangsúlyozta, hogy jelenleg a tavaly felvásárolt Mediabanka integrálására összpontosítanak. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít ma reggel a forint. 1 euró 354 forintba és 15 fillérbe, egy amerikai dollár 304 forintba és 33 fillérbe, egy svájci frank 387 forintba és 13 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
7: Köszönjük szépen, Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
15: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
7: A magyar gazdaság következő nagy tartaléka a kis és közepes vállalkozások termelékenységének javításában van. Így fogalmaz a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, melynek főtitkára Perlusz László itt a stúdióban. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok!
7: Tisztújítás volt önöknél is. Ez programváltozást is jelent, vagy megy tovább az eddigi program, csak új körülmények között?
16: Igazán az alapvető küldetésünk az változatlan. 5 éve kezdődött, 2021-ben kezdődött egy stratégiai váltás, ezt visszük tovább. Ez gyakorlatilag egy eltolódás az elméletről a gyakorlat síkjára. Tehát, hogy nem csak érdekképviselettel foglalkozunk, nem csak általános kérdésekkel foglalkozunk, hanem egyre több eszközt adunk a vállalkozások kezébe, egyre több konkrét segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy jobb körülmények között és hatékonyabban tudjanak dolgozni.
7: Ugye ez vállalkozásfejlesztést jelent. Milyen irányok vannak?
16: Gyakorlatilag itt ez vállalkozásfejlesztést jelent, hát minden olyan irányt, ami a vállalkozások hétköznapjait, vagy mindennapjait, vagy boldogulását segíti. Ugye a legrégebbi programunk az a Széchenyi Kártya program, amely 2003-ban indult, tehát abban most már 23 éves gyakorlatunk van, ugye ezt közösen csináljuk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, ugye ez több, mint hitelközvetítés, ez igazán egy finanszírozási tanácsadás. Nagyon sok kisvállalkozás, mikrovállalkozás itt találkozik először azzal a követelménnyel, hogy nekik üzleti tervben kell gondolkodni, hogy ezt le kell írják azt az üzleti tervet, hogy itt válnak először bankképessé. Tehát ez egy nagyon fontos vállalkozásfejlesztési terület, és emellé természetesen jön a többi vállalkozásfejlesztési terület. Ugye megtanultuk az elmúlt időszakban sajnos a COVID után, vagy még megelőzően is, COVID-ot megelőzően is 2019 végén, hogy egy begyűrűző, Magyarországra is begyűrűző energia probléma, egy energiaválság, és az azóta is az energiaellátással, az energiaárakkal kapcsolatos bizonytalanság, az nagyban befolyásol most már minden vállalkozás legyen. Nem csak a termelőket, nem csak a feldolgozóipart, a gyárakat, hanem azokat is, amelyek mondjuk egyre inkább digitalizációval, segítségével kell dolgozzanak, a mesterséges intelligencia irányába kell elmenjenek, szükségük van egy biztos energiaellátásra. Tehát az energiában is előre kell lépjünk. Akkor ugye a generációváltásról is mindenki beszél, könnyű róla beszélni, de nagyon nehéz igazi, megbízható tanácsokat adni. Tehát ebben is ott kell legyünk a vállalkozások mindennapjaiban. És akkor sorolhatnám a gazdálkodás, a gazdasági élet, a piaci mindennapok olyan területeit, amelyek valóban segítenek a mikro kis középvállalkozásoknak elsősorban, hogy megerősödjenek. Természetesen a VOSZ az nem egy KKV szervezet, vannak nagy vállalataink is, de ez azért jó, mert akkor össze tudjuk hozni őket, össze tudjuk kapcsolni a hazai mikro kis vállalkozásokat, középvállalkozásokat, ugye ez fájóan kevés van, a nagy vállalatokkal. Tehát, hogyha van egy működő tőke Magyarországon, egy működő tőke beáramlás, amire nagyon nagy szükség van, volt eddig is, és szükség van ezután is, akkor ezek őket viszont össze kell kapcsolni, hogy ne duális gazdaság legyen, ahogy szokták mondani, hanem egy egész legyen. Most ilyenekkel foglalkozunk, beszállítófejlesztési program, de ez nem csak az, hogy összetereljük őket, és azt mondjuk, hogy akkor csinálunk egy nagyon szép nagy rendezvényt, és akkor a nagyvállalat az találjon a kisvállalatra rá, mert ott beszélgessenek egymással. Ennél sokkal exaktabb, sokkal, hogy is mondjam, tudományosabb, vagy egy jól átgondolt eszközrendszert adunk, egy minősítő rendszert adunk, hogy ki az, hogy, és megpróbáljuk irányítani, támogatni, hogy milyen kisvállalkozások tudjanak rátalálni, beszállítunk itt a nagyvállalatra, és a nagyvállalat fordítva, hol tud megbízható magyarországi kisvállalkozásokkal együtt dolgozni. Ilyesmikkel foglalkozunk, ezt nevezzük vállalkozásfejlesztésnek.
7: Mondta, hogy fájó, hogy kevés a mikrovállalkozás. Milyen területen lehet?
16: A középvállalkozás.
7: A középvállalkozás kevés. Az azt jelenti, hogy inkább kicsi akar maradni, és akkor fél fejlődni például, mert ott már más játékszabályok vannak?
16: Ez is benne van. Tehát ez nem csak azért, nem csak, ugye nagyon-nagyon sok vállalkozás van Magyarországon, a társas vállalkozások száma, a működő társas vállalkozások száma körülbelül 500 000. De nagyon kevés az a középvállalkozás, amely valóban elkülönült menedzsmenttel és professzionálisan tud működni, és mondjuk valóban be tud kapcsolódni, vagy esélye van bekapcsolódni mondjuk a nemzetközi értékláncokba. De nem azt mondjuk, hogy nincs szükség mikro kisvállalkozásra, dehogy nem. De kell egy evolúciós folyamat lezajlódjon, hogy hogy azok maradjanak a piacon, amelyek valóban megtalálják azokat a piacéréseket, azokat a helyi közösségeket, ahova a termékeiket, szolgáltatásaikat tudják adni, és amelyekben megvan a potenciál, ők középvállalkozásra fejlődjenek, ha lehetséges, regionális vagy világszínvonalon, és kimenjenek a világ regionális piacokra, világpiacokra, és bekapcsolódjanak ezekbe az értékláncokba. Tehát ezeket próbáljuk segíteni.
7: Ugye két pontot, amit említett. Az egyik az, hogy olyan vállalkozások is, amelyek a Széchenyi kártya miatt lettek először bankképesek, meg hogy üzleti tervet kellett készíteni. Aztán a másik oldal, meg a digitalizáció, hát itt fényévnyi távolságok vannak, mert szerintem az ember józan észre azt gondolná, hogy egy üzleti terv meghatározza, azt látszik belőle, hogy egyáltalán elméletileg rentábilis lesz a vállalkozás. Anélkül nem is érdemes belefogni talán, nem?
16: Igen, de nagyon sok családi vállalkozás úgy indult el, ugye még mindig, ugye most, ezért is fontos egyébként, amit említettem, még a generációváltás. Ugye a 1980-as években a GMK-kkal elkezdődött ez a privát gazdaság, ami aztán a rendszerváltás után kibontakozott. Most ezek, akik akkor elkezdték, ezek a vállalkozók beletanultak, és egy professzionális, többé-kevésbé professzionális céget alakítottak mára. Ez lehet, hogy megmaradt kicsinek, lehet, hogy egy picit fejlődött, de lassan át kellene adni az új generációnak, lassan ki kellene szállni, nem tulajdonosként, hanem mondjuk a menedzsmentből, és ez egy nagyon nehéz folyamat, ez egy nagyon nehéz bizalmi folyamat. És ön is mondta, megvizsgáltuk például a beszállítói programban, ugye avval kezdődött, hogy megnézzük, hogy minden normális program avval kezdődik, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet, amire utána reagálni kell. És feltettük azt a kérdést, vagy azt vizsgáltuk, hogy miért olyan kevés a beszállító Magyarországon. Ugye mindenkinek vannak elméletei, hogy azért, mert a nagy cégek hozzák a sajátjukat, az FDI-os, stb. És a vállalkozások nagy többsége, több mint 50%, közel 60% úgy válaszolt, hogy ő azért nem beszállító, mert nem akar az lenni. Tehát amit ön is mondott, szerkesztő úr, hogy megmaradna, félnek kilépni, félnek a megmérettetéstől, félnek attól, nincs bizalmuk, hogy jó az a nagyvállalat, jó, de most itt elkezd bájkálni az én családi vállalkozásomban, ami nagyon szépen működik, elég nekem ez a méret.
7: Standardeket ír elő például.
16: Igen, standardeket ír elő, valahova, nem tudom, egy távol keleti, vagy egy nagy nyugati központba kell megfeleljek, és ez idegen számukra, és azt mondják, hogy én inkább én maradok a sajátomnál, az az enyém, és ahhoz inkább másnak ne legyen rálátás.
7: Hát igen, csak ilyen, így a piacot magának.
16: Van egy ilyen attitűd, hogy féltem a sajátomat, és bizalmatlan vagyok. Ezzel viszont megragadunk ezen a szinten. Mi azt mondjuk, hogy van szükség természetesen, még egyszer mondom, mikro kisvállalkozásokra, de azokat a gyöngyszemeket, amik benk vannak a gazdaságban, amelyeknek lehetősége van növekedni, és középvállalattá válni, és bekapcsolódni, azokat viszont mindenképpen segíteni kell, és erre is jó ez a beszállító fejlesztési program.
7: Ez a 100 nap 100 vállalkozás program, ez? Vagy az egy másik?
16: Érinti.
7: De
16: érinti
7: jól azt is. Csak hogy...
16: Igen, 100 nap 100 vállalkozás, persze ez egy hangzatos cím, de ennek is van előzménye, ugye. 2023-ban kezdtünk el egy VOSZ barométert. A VOSZ barométer az a saját tagságunkat ez egy ilyen vállalkozói hangulatindex, és a saját vállalkozásainkat negyed évente megkérdezzük reprezentatív felmérés keretében, hogy bizonyos tekintetben beruházások, foglalkoztatás, üzletpolitika mit várnak a jövőtől, hol szorít a bakkan, stb., hogy hol tartanak ezek a vállalkozások. Tehát van egy ilyen adatbázisunk, de arra gondoltunk, most hogy váltás volt nálunk is, és tisztulítás, hogy érdemes mélyre ásni, és 100 vállalkozást felkeresünk az országban, és nem csak egy ilyen tesztet csinálunk, hanem mélyen egy mély interjúval meséljék el, hogy ők mit várnak, az új világban mit várnak, hogyha új világot várnak, mit szeretnének továbbvinni, és mi segíteni őket. Erre van a 100 nap 100 vállalkozás.
7: Köszönöm szépen Perlusz Lászlót, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkárát hallották.

0: Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fórum aggodalommal vették tudomásul, hogy az új kormányzati szerkezetben egyelőre nem látható önálló, kifejezetten foglalkoztatás politikáért és munkaügyekért felelős államtitkár. Dr. Szabó Imre Szilárd ügyvéd, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, új elnöke itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát miről is van itt szó, mert ugye korábban a előző kormányzati ciklus ugye munkaalapú társadalomról beszélt, és mindig volt egy államtitkár, aki ezért a területért felelt. Most itt azt mondja, hogy önök nem látnak ilyet. Van-e esetleg valaki más, csak nem ezen a színvonalon? Hogy látja a közigazgatást, hogy épül fel?
1: Hát magában a strukturális kérdés másodlagos, tehát lehet ez önálló minisztérium, lehet egy szakállamtitkárság, többféle fajta megoldás van, az a kormányzatnak a felelősség, és nyilván ebben nem kívánunk beleszólni. Abban is biztosak vagyunk, hogy ez nem végleges állapot, csak egyelőre a felállt struktúrával összefüggésben fogalmaztuk meg, hogy inkább előbb, mint utóbb kell egy gazda erre a területre, tehát szétszórtan a feladatok, azok nem fognak jól összpontosulni. Ezért javaslatot tettünk a kormányzatnak, hogy mielőbb épüljön fel ez a szakállamtitkárság, és akár a korábbiaknál még erősebb mandátummal rendelkezzen, hiszen a munkavilág olyan kihívások előtt áll, nem csak az intézményi megerősítés kérdéses, hanem amivel még hangsúlyosabban összekapcsolt olyan kérdések merülnek fel, mint a digitális átmenet kérdéskörre, a mesterséges intelligencia okozta kihívások, maga a szakértelem újratermelése, maga az érdekegyeztetés kérdésköre, nem is beszélve arról, hogy a foglalkoztatottak vonatkozó joganyag igen szertágazó, és hát álláspontunk szerint erősen felülvizsgálatra szorul.
0: Hogy fogadták? Van válasz? Vagy...
1: Egyelőre felállapodó.
0: Mert ugye ez egy nyílt levél.
1: Igen, egyelőre türelemre intenek mindenkit, alakul a struktúra, nincs igazából még érdemi párbeszéd a kormányzattal, ágazati szinten van párbeszéd, különösen a közféra tekintetében az egészségügyi tárca, mi ágazati szakszervezetünkkel leült, úgy tudom, a belügyminisztérium is múlt héten volt egyeztetés az oktatásügyi területen is, tehát közféra területén elindult a kapcsolatfelvétel, makroszintű koordináció nem történik egyenlőre, ez még várat magára. Hát fontos lenne, mert az olyan kérdések vannak az asztalon, mint akár itt az adó rendszer összefüggésben a katának a kérdésköre, a harmadik országbeliek foglalkoztatási kihívásai, hogy más nem mondjuk, ami múlt héten azért nagy port kavart itt a kormány határozat függvényében, de itt sok választási ígéret megjelent az elmúlt időszakban, amelyet nyilván érdeklődéssel fogadtak a szociális partnerek, és hát jó sok javaslatunk van, amelyekről szívesen tárgyalnánk a kormányzattal.
0: Meg hát ugye ezen a bizonyos egyeztető fórumon, ahol akár a minimálbérről, meg bármi másról, amikor döntek, ott kell valaki, aki a kormányt képviselje, és eddig ugye a munka világáért felelős államtitkár volt.
1: De ez világos, ez meg is fog történni, tehát hogy időkérdése, csak kicsit sürgettük a kormányzatot, hogy...
0: Mik a javaslatok?
1: Hát alapvetően javaslatok melyik területre fókuszálnak. Magának a foglalkoztatási joganyagnak a felülvizsgálatát célozzuk.
0: Ez munkatörvénykönyvét jelent?
1: A versenyszférát érintően, a magánmunkajogot érintően a munkatörvénykönyvének egy átfogó felülvizsgálatát. A közszférában pedig hát 200-nyi jogállási törvény van ma már, amelyek hát igen szertágazóak, széttartóak, itt egy átfogó reformot szeretnénk. Ez a joganyagra vonatkozik. Most nyilván erre nincs itt téridő, hogy részletesen belemenjünk ennek szakmai tartalmába, de alapvetően szakszervezetként itt egy munkavállaló központú szabályozási logikát szeretnénk előtérbe helyezni, nem meggátolva azokat a versenyképességi, versenygazdasági kihívásokat, amelyek ezek a foglalkoztatási szabályok előtt állnak, tehát nem demagóg, nem populista módon, de alapvetően azokat a problémákat, amiket az elmúlt évtizedekben éreztünk, azt szeretnénk az asztalra tenni, és egyre megvitatni a kormányzattal, hogy ő hogyan látja. Ugyanakkor az intézményi kérdéseken túlmenően olyan átalakulások zajlanak ma a munkavilágában, amelyeket maga az algoritmikus menedzsment, hogy más sem, a platformgazdaság okozta kihívások, amelyek egy Európai Uniós irányelv átvételében öltenek testet, míg az idei év kapcsán komoly kihívásként demográfiai változások, digitális átmenet, a bértranszparencia kérdéskör, egy elkésett Magyarország június 7-ével kellett volna átvenni egy irányelvet, ami nem történt meg sajnálatos módon.
0: Ez mit is jelenteni, ez a bizonyos bértranszparencia?
1: Van egy uniós irányelv, amelynek az átültetési időtartama lejárt. június 7-én, gyakorlatilag átláthatóvá kell nemi szempontok szerint a bérezését tenni a vállalatoknak, jelentéseket kell tenni, különösen ez a nagyobb foglalkoztatóknak fog jelenteni kihívásokat, illetve egy hatósági eszközrendszer felülvizsgálatot fog ez képezni, megint csak szoros együttműködésben szakszervezetekkel, munkáltató érdekképviseletekkel, tehát egy új világ jön a HR szempontjából is, nem igazán beszélünk róla, de itt elkésett már ez átvétel, a kormányzatnak most mindent meg kell tenni, minél előbb megtörténjen ennek az átültetése. Tehát még egyszer nem befolyásolni szerettük volna, akkor nyilván mindenki szeretné ilyenkor befolyással élni.
2: Hát, egy jelzést
1: tettünk, hogy van téma, üljünk össze, legyen egy tisztább érdekegyeztetési rendszermechanizmus, akár a korábbi szabályok felülvizsgálata mentén, de hogy beszélni kell arról a kihívás rendszerről, amely egyre inkább tornyosul a munkaerőpiac előtt Magyarországon.
0: A harmadik országbéliek foglalkoztatása, erről mi az álláspontjuk?
1: Ez is egy...
0: Mert ugye egy vegyes kérdés.
1: Igen, most egyelőre egy ilyen politikai megoldások születnek, tehát van 24 csap, 24 jogcímen érkezhet ma harmadik országbeli munkavállaló Magyarországra. Ebből több csapot most elzárt a kormányzat. Itt az országlista felmerült, hogy miért ez a három ország, hát mert korábban ez a három ország szerepelt abban a körben, ahonnan foglalkoztatási célú, illetve vendégmunkás tartózkodási engedéllyel érkező állampolgárok érkezhettek. Ez egy időleges megoldás, ez egy politikai megoldás, ami nem végső nem tud megoldásnak tűnni azokra a kihívásokra, amelyeket a munkaerőhiány generált. A témakörül is értelmesen kell beszélni, mit szeretnénk meggátolni, milyen kihívások érik a magyar munkaerőt, milyen fékeket lehet még a szabályozásba beiktatni, amelyek a bérek letörését, a munkafeltételeknek a gyengítését gátolják meg, de önmagában ehhez úgy hozzáállni, hogy nincs szükség harmadik országbelire, ezt nem tudom megerősíteni, egész egyszerűen az üres álláshelyek nagy volt a száma miatt, de az tény kérdés, hogy a magyar munkaerő előtérbe helyezése az fontos szempont, és azokat a foglalkoztatás politikai eszközöket kell felülvizsgálni, amelyek ezt meg tudják célozni, akár még korábbiaknál erőteljesebb módon.
0: A munkatörvénykönyvével kapcsolatban mi lenne a legfőbb szempont, aminek a felülvizsgálatát mondanak, hiszen nem egy régi törvényről van szó.
1: Hát most már ides tovább, az 14. évében lépünk az új
0: határlépésének.
1: A legfőbb probléma az szerintem a munkavállaló jogérvényesítési lehetősége. Tehát ma a perszám minimális, alig pereskednek magyar munkavállalók, a következménye a pereknek sokszor igen tragikus, az eljárási oldalt vizsgálva drágák a perek, bonyolultak, összetettek, és hát a jogkövetkezményrendszer is enyhe. Tehát a jogellenes munkaviszony megszüntetésének a jogkövetkezménye az ma nem riasztja el a munkáltatót jogellenes eljárásoktól, hogy egy példát említsek. De csak még egy témakör, ami hangsúlyosan éreznek a magyar munkavállalók, az a igen rugalmas munka pihenőidő szervezési megoldások. Tehát az, hogy egybefüggően milyen tömegbe lehet ma dolgoztatni munkavállalókat, ez mindenképpen felülvizsgálatot kívánt. Tehát itt a jogszabály normaszöveg átvizsgálása kapcsán egy munkavédelmi, munkavállalók egészség állapotát, egészségvédelmét előtérbe helyező szempontrendszert szeretnénk, különösen itt a pihenőidővel kapcsolatos beosztási kérdésekkel összefüggésben, de gyakorlatilag ahány fejezete van a jogszabálynak, most annyi javaslatot tudnék felsorolni, amit érdemes átgondolni a jogalkotónak.
0: Hát köszönöm szépen, egy kicsit kaptunk azért ízelítőt itt ebből a szakmai háttérből, ami önöknél fölhalmozódott, úgyhogy dr. Szabó Imre Szilárd ügyvédnek, a Munkástanácsok Országos Szövetsége új elnökének köszönöm, hogy itt volt velünk ma reggel, és közben Horváth Szilárd érkezett, ez azt jelenti, hogy hamarosan kezdődik a délelőtt, de vajon milyen témákkal foglalkoznak, amivel várják a tisztelt hallgatóinkat, megtudjuk most tőle.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és neked is, Tamás. Először is foglalkozunk majd azzal, hogy mit tegyen a gyerek nyáron, és hogyan érhetjük el, hogy nyáron egészséges ételt tegyenek a gyerekek. Ugye itt az iskolai étkezésből kikerülnek, ott azért vigyázunk arra, az egész társadalom vigyáz arra, hogy egészséges ételt kapjanak. Na de mi van akkor, amikor itt van a nyár, és ahhoz nyúl a gyermek, amihez éppen szeretne, mit tudunk tenni szülőként, nagyszülőként ebben az ügyben, ez eléggé fontos. Aztán utána szintén nyár, megnézzük, hogy milyen időszakos munkák vannak, milyen szezonális munkák vannak a fiatalok számára. Az a helyzet, hogy munkaerőhiány várható valószínűleg ezen a nyáron, már most eléggé éhes a munkaerőpiac a szezonális munkásokra. Megnézzük persze a pénzeket is, meg azt is, hogy milyen szabályokat kell betartani. Lehet, hogy a munkástanácsoknak is lenne ebben dolguk, ezt nem tudom.
0: Hát utalt arra, hogy ugye munkaerőhiány bizonyos területeken, nem csak diák összefüggésben.
3: Hát így összefüggnek a dolgok minden esetre, és aztán utána pedig foglalkozunk még azzal, hogy mi van az ittas vezetőkkel, és hogy lehet elkerülni ezt, hogy ittasan valaki odaüljön a
2: én viszont most elköszönök, akkor aztán folytatod a 9 óra hírek után.
3: Jó, telik az idő.
0: Igen, Pillinger Marian, Rozbora Zoltán és Törőcsik Zsolt felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!
4: Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
6: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
4: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
3: 9 óra múlt néhány másodperccel köszöntöm Önöket, Horváth Szilárdot hallják, a délelőtt rövidesen kezdődik. Ma fronthatás nem terheli a szervezetünket. A délelőtt témáiról szólva, mit gondolnak, miként lehet egészségesen étkeztetni nyáron a gyerekeket, hogyan lehet velük megkedveltetni a zöldséget, gyümölcsöt és általában mondjuk a cukros üdítők helyett a viszont az egészséges táplálékot, az egészségtelen helyett. Írják meg nekünk, de persze várjuk kérdéseiket, véleményeket majd a többi témában is, Viberen is, SMS számunk 30 9666. Most mindenek előtt rövid krónika következik Bordi Andrással.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag a többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és a költségkeretet is. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni Járási Ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokba állítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Szimpátiatüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is felmondásra szólította fel az államfőt és számos államintézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. Reagált Sólyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt, a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg, és nem kért bocsánatot. Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét hétfőre virradóra. Az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krímfélszigeten egy Moszkva felé közlekedő személyvonat mozdonyát találta el egy drón. A támadásban egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsebesült. Dróncsapás érte a Krasznodari terület egyik kikötővárosát is, ahol egy ipari létesítmény területén tűz ütött ki. Újabb rakétacsapásokat mért egymásra Irán és Izrael. Hajnalban légiriadót rendeltek el Izrael középső térségeiben, miután Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat az ország felé. A légvédelem a legtöbb lövedéket elfogta, egy rakéta azonban Cisjordániában csapódott be, több épületben károkat okozva. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokra támadt Iránban. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölte, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzáteszik, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Több száz vendégnek el kellett hagynia egy zalakarosi szálloda épületét, miután hajnalban tűzütött ki az alagsorban, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozója enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba került. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek szobájukba. Két hét alatt több mint 800 gyors hajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csak nem 130-al száguldott. A sofőrre 468 000 forintos bírságot szabtak ki. Ami az időjárást illeti, napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad, a hőmérséklet napközben 28 és 32, este 21 és 26 fok között alakul.
8: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
9: Hagyományos gazdálkodás, kézműves foglalkozások, egészséges életmód és a denevérek. És hogy mi közöttük az összekötő kapocs? Hát a Fehér Holló Egyesület és a Falusi Tudásháza Zalaváron.
8: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
10: Egy egyesület a családokért.
11: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
10: Apró segítség a mindennapokra.
12: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
13: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
10: Rókus Falvi Lili a sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
8: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
3: 9 óra múlt kicsit több mint 7 perccel. Nagy Bálint szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Először is, mit tegyen a gyerek nyáron? Hogyan érhetjük el, hogy a szünetben több gyors étel helyett inkább friss zöldség és gyümölcs kerüljön az asztalra?
14: Ja, hogyha a gyermekek szeretnének valamit megkóstolni, kipróbálni, itt lehetőségük van a program keretében adott esetben könnyen elkészíthető receptek elsajátítására, megismerésére.
3: 9:30 után megnézzük, hogy mely régióban, hogyan kedvelhetjük meg, tehát a friss zöldséget és a gyümölcsöt gyermekeinkkel, unokáinkkal, tehát ezzel kezdünk. Aztán önök szerint mi a reális órabér az időszakos munkánál? Jár-e szállás, napi 3 étkezés az órabér felett?
15: Például már akár 900 és 1 millió forintos bérigények vannak, és önmagában a bér emelése már nem elegendő ebben a szektorban.
3: 9:30 után megnézzük, hogy mely régióban milyen szakmák iránt van a legnagyobb kereslet nyáron, és vajon hogyan lehet munkát vállalni valakinek nyugdíj mellett. SMS számunk 39666, erre várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberön is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Tehát akkor nézzük meg az étkezést, a gyerekek nyári étkezését, mert hogy évközben megszokott napirend van és étkezési ritmus. Ez a nyári szünetben bizony felborulhat. A gyerekek sokszor csak megszokásból esznek, nassolnak, csipegetnek valamit, akár étkezések is kimaradhatnak. Az ízek felfedezése azonban gyermekkorban dől el. Aki most megtanulja értékelni a friss szezonális gyümölcsöt például, vagy a zöldséget, az felnőttként is ezt a minőséget fogja választani az adalék anyagok helyett. Kobolák Attila az Európai Friss Action rendezvényén járt, ahol Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke volt az első megszólaló.
16: Azzal a céllal hozták létre ezt a programot, hogy ne csak a gyerekek, hanem a felnőttek is megfelelő mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt fogyasszanak.
14: Az Európai Friss Akció az első körben a gyermekeket célozza meg, a 6-17 év közötti gyerekeket, de nem titkolt célja a program megálmodóinak, hogy a gyerekeken keresztül eljussunk a felnőttekhez, hiszen ha belegondolunk, hogy otthon azért van egy családi szokásrend, hogy mit fogyasztanak, hogyan alakul ki a családi étkezés, és természetesen az a szülők feladata, a szülők felelőssége, de abban az esetben, hogyha a gyermekek szeretnének valamit megkóstolni, kipróbálni, itt lehetőségük van a program keretében adott esetben könnyen elkészíthető receptek elsajátítására, megismerésére, és ezt kéri a szülőktől, hát én magam is, mint szülő, a gyerek kívánságát igyekszünk teljesíteni.
16: És játékosan próbálják a gyerekekkel a zöldségeket és gyümölcsöket megismertetni. Pilisi Csenge vett részt egy kitalálós játékon.
17: Mi lehet benne, zöldség vagy gyümölcs?
18: Gyümölcs.
17: És milyen, de nem belenézni, bele kell szagolni. Milyen gyümölcs lehet benne?
18: Hagyma.
17: Igen, nagyon ügyes vagy. Ebbe pedig bele lehet nyúlni. És kitalálni, mi az, a zöldség vagy gyümölcs?
18: Banán.
17: Nem.
18: Paprika.
17: Igen, ügyes vagy.
19: Ki kellett találni, hogy milyen illatot éreztek?
18: Gyümölcs volt. Sárga dinnye, és még
20: kubolka,
18: hagyma, és paprika.
16: Az online térben is megpróbálják népszerűsíteni a zöldség és gyümölcs fogyasztást. Emiatt két kitalált karakterrel, Frutival és Vegivel animációs kisfilmeket gyártanak, amelyek viccesek és oktató jellegűek.
21: Ősszel is rengeteg finom zöldség és gyümölcs terem, szőlő, szilva, alma, mogyoró, póréhagyma, sárgarépa, körte, sütőtök.
22: Hey, és itt is van egy.
21: Egy micsoda?
22: Hát egy tökfej, különleges tökféle, még vicceket is mond. Na, gyere vissza!
16: Idén nyáron milyen zöldségekből, gyümölcsökből válogathatnak a szülők és a gyermekek?
14: Idényszerűen a magyar termékeket fogyasszák, hiszen a magyar termelők a nevüket, az arcukat adják az általuk előállított termékekhez, és semmi nem lehet hitelesebb, mint az a termék, amihez egy termelő a nevét, az arcát adja. Most van ugye a szamóca szezon, cseresznye, megy, barackók, a dinnye szezon, tehát folyamatos lesz az ellátottság, és a természetesen a zöldségek tekintetében sárgarépa, paradicsom, paprika.
16: Itt áll mellettem Bernát József, séf. Milyen ételeken keresztül lehet megszerettetni a gyerekekkel a zöldséget és a gyümölcsöt?
23: Bármilyen zöldséget megesznek a gyerekek. A legfontosabb az, hogy amikor együtt dolgozunk, és miközben bebedobunk egy-egy falatot, a gyerek akarva, akaratlanul le fog bennünket utánozni. És ő is be fogja dobni a szájába, és megrágja a cukkinit, megrágja a paprikát, és amikor a végén elkészül az étel, sokkal bátrabban fog egy nagyobb kanállal is elfogyasztani belőle. Nekem is voltak fenntartásaim egyébként gyerekkoromban a zöldségekkel. Kisebb mennyiségben bele lehet keverni. beleverni ételekbe, és utána pedig lehet állítani az adagokon, tehát hogy minél többet teszünk bele, lesz majd lehet egy olyan pont, amikor a gyerek észre fogja venni, hogy sumákok vagyunk, akkor ott kicsit vegyünk visszább. Vagy amikor az elején belesumákolunk valamit, de amikor már kicsit többet teszünk bele és észreveszi a gyermek, akkor ne hazudjunk. Akkor mondjuk meg, hogy igenis van benne. Azt, ami előtte már lezajlott, azt meg nem kell bevallani, hogy megtettük, nem csak a piros gyümölcsre, meg a piros élelmiszerekre vannak a gyerekek élezve, hanem van, aki a zöldre. Családom másik tagjában pont eszembe jutott, hogy az uborkát, meg a Granny Smith-szalmát nem eszi meg. Uborkát is egyébként, hogy óvatosan meghámozzuk, ha levesszük a héját, vagy akár az almát. Abban a pillanatban elveszíti a színét, és így már szerintem el fogja fogadni a gyerek. Azokat, amiket tényleg a gyerek ennyire elutasít, én nem erőltetném. Inkább találnék valami más opciót, zöld fűszereknél, hogyha valaki összevágja a petrezselymet és megszórja vele a mondjuk burgonyát, akkor utána a gyerek nem fogja megenni a pirított krumplit se. Vagy megpróbálja egyébként levadászni róla óvatosan a villával, a késsel és az a tányér szélére kihúzni. Ezek az illóolaj tartalmú friss fűszernövények, ez is fontos lenne egyébként a táplálkozásban, az étkezésben, már csak azért is, mert ez a rengeteg illóolaj, ez mind egyébként egészséges, és hogy a szervezetre jótékony hatással van.
3: Na tehát akkor folytassuk ezzel, hogy mi legyen nyáron. Itt van velünk a stúdióban Nagy Bori, az Európai Friss Action kampány egyik nagykövete, a Tányérom titkai című könyv írója, a táplálkozási szakértő. Jó napot kívánok önnek!
0: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
3: És itt van velünk dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, és jó napot kívánok!
1: Jól kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetek!
3: Először is, hogy van ez nyáron, hogy valóban ennyire felborul a gyerekeknek a napi rendje? Ugye az biztos, hogy az iskolai felügyelet alól kikerülnek, az iskolákban, ugye a közétkeztetésben van lehetőségünk arra, hogy befolyásoljuk az étkezésüket. Aztán nyáron pedig ez a lehetőség, ez biztos, hogy elszáll. Cserébe ott van a család.
0: Viszont a családnak is a ritmusa teljesen felborul, van, hogy táborhét van, hogy a nagyszülőkhöz küldjük a gyerekeket, van, hogy meg kell oldani valahogy.
3: Nagyszülők, én például emlékszem, a nagymamámnál remek cukros kenyereket kaptam.
0: Bizony, a nagyszülők szeretnek kényeztetni, az ő dolguk a kényeztetés, ugyebár, ilyenkor viszont nehéz megállni, hogy az epret ne cukrozzuk agyon, ugye?
3: Hát igen, pedig azt nem kellene. Na most sokan azzal érvelnek a gyors ételek, vagy éppen a hamburgerek mellett, hogy végül is azokban is van hús, vannak zöldségek, zsömle, tehát otthon is ugyanígy elkészíthetnénk. Miért egészségtelen mégis a gyors étel és a gyors étkezdékben étkezni folyamatosan? Mert egy-egy az nyilván talán nem árt.
1: Így van, abszolút jó volt ennek a felvetése, és úgy gondolom, hogy itt azt kell nagyon észrevennünk, hogy egyfelől amellett, hogy a nagyszülők inkább a szeretetünkre, mint a rövid távú egészségünkre hajtanak, ami teljesen jogos. Ha bele tényleg ugye olyan lett az egész életvitelünk, ez a két dolgozó családmodellel, stb., hogy igenis kényelmes, egyszerű megoldásokat keresünk, tehát mi is talán jobban szeretjük, hogyha a nagymamánk velünk van, vagy velünk volt, nem pedig a konyhába az ott töltött idő alatt, és ez viszont sajnos az ilyen feldolgozott élelmiszerek, akár ultrafeldolgozott élelmiszereknek a jelenlétét behozza az életünkbe, és teljesen jó volt a megközelítés, hogy nem kell teljesen úgy gondolni, hogy mindent ki kell zárni. Tehát ugye, amikor olvasunk ilyen statisztikák, hogy a figyelmi zavarokat okozhat, vagy az egészségünkre hosszabb távon hathat az ultrafeldolgozott élelmiszerek, hatnak az ultrafeldolgozott élelmiszerek, akkor általában arról beszélünk, amikor az összenergia bevitelének mondjuk a 20%-át ez meghaladja. De szerintem akkor is sokat segíthetünk, hogyha minőségi élelmiszerek felé megyünk. Tehát ugye most ez talán az egyik ilyen demonizált faluban ennek a virsli szokott lenni, és ott is például, amikor azt már csak azt tesszük, hogy pár száz forintos ilyen hotdog pálcika helyett a tényleg minőségibb
3: hotdog pálcika.
1: Igen, ami a virsli nevet nem kaphatja meg az élelmiszerkép kiszabályozás.
3: És tényleg ez a neve, hogy hotdog pálcika?
1: Hát én találkoztam ilyet, és remélem ezért nem kellek bajba, de hogy abszolút ilyen, amikor húspálcika meg hasonló.
3: Jó, nevésnek mindesen nevezzük. Igen, meg vannak ezek a friss föl, meg egyebek, úgy néz ki, mint a tejföl, de nem az, ugye, szóval egyebek.
1: Igen, úgy gondolom, hogy akkor is nagyon sokat tesz, hogyha nézzük a csomagolást, ez ugye abszolút nem is a szokásunk, és próbálunk minőségi élelmiszereket fogyasztani.
3: Na hát, hogy kerülhetjük el ezeket az élelmiszereket? Ugye itt már ultra feldolgozott élelmiszerekről beszélünk, húha. SMS-t idéznék, azt mondja, én úgy szerettettem meg a gyerekekkel a zöldséget, hogy főzés közben, a zöldségek pucolása közben magam is ettem. Meg a gyerekek kezébe is oda nyomtam egy-egy darab répát, karolábét. Pucolás közben a fele borsót nyersen megettük. Már felnőttek, de ma is megdésbe megyek a zöldségeket főzés közben, vagy csak úgy pucolnak maguknak például egy karalábét. Itt van a jó módszer, de ugye ehhez családi élet kell.
0: Igen, ehhez ott kell lenni a gyerekkel, be kell vonni a gyereket, ha kell, akkor

0: hogy a szavaink olyan 5-7%-ban számítanak, amit teszünk, az meg 100%-ban. Tehát ezt fogják követni, nem is kérdés.
1: Igen, ez így van. És hogyha már itt a virsli-szerű készítményről van szó, ilyenkor nem feltétlenül kell törekedni a tökéletességre. Igen, hogyha a gyereknél még egyelőre a virsli-szerű pálcikás akármi megy át, tegyünk köré zöldségeket, gyümölcsöket is akár. Ne féljünk akár egy epret tenni mellé, hogyha azt szereti a gyerek. És akkor már is ott van, hogy egy kevésbé egészséges, egy ultrafeldolgozott étel mellé, ezért mégiscsak bevitt egy adag zöldséget, gyümölcsöt, ami hát azt mondjuk, hogy ez a napi 5 adag az ajánlott volna, és már ki is van pipálva egy. Hát, hogy mellette ott van ez a...
0: Az adag túl... az mit jelent?
1: Tessék?
0: Az adag az mit jelent?
1: Mindenkinek ez a legegyszerűbb, szó szerint egy ökölszabály, hogy amekkora az öklünk, a markunk, az egy adag. És egy pici gyereknek ugye kisebb.
0: Hú, ránézek az enyémre, ez nem kicsi.
1: Bizony, és ötöt meg
0: kell. Ötször ennyit.
1: Napi 5 zöldséggyümölcs. Amúgy nem nehéz bevinni, ha ránézel a markodra, már egy alma szinte ekkora, hát meg még kiegészítjük.
0: De ugye 5.
1: És ugye rostokkal, vízzel, főleg így nyáron, ugye feldúsítva ott van ez a zöldséggyümölcs, kalóriában nem is sok.
0: Tehát... Jó, hát jön a dinnye szezon, és akkor az öklöm még kicsinek is tűnik majd.
1: Ugye?
2: Nekem annyi gondolatom, és te mind annyira jókat mond, Bori, hogy hihetetlen, és nekem az egyik az, ami nagyon megtetszett, hogy bele kell vinni a gyerekeket a sütögetésbe, főzésbe, és akár egyszerű példa jutott eszembe, hogy nagyon sokszor az élelmiszerekkel szemben, pont azért talán veszünk le a polcokról nem megfelelő élelmiszereket, mert nincs is bennünk egy olyan rálátás, hogy ennek hogy kéne kinézni. Sőt, olyan igényeink vannak, amik teljesen irreálisak. És erre egy példát mondok, hogy az élelmiszeripar szidjuk, hogy mondjuk kénezi a szárított aszalt almát, hogy megmaradjon a színe. De hogyha otthon látja mondjuk a gyerkőc, hogy egy aszalt almának valóban más lesz a színe, megbarnul, kifakul, akkor nem lesznek felnőtt korában olyan elvárásai, ugye, hogy nem tudom milyen színű a tej, tehát hogy nem fehér, hanem tényleg olyan elvárásai lesznek, ami a realitás. A másik meg egyébként is tényleg az, hogy mik a tettünk, ez a másik mondat, ez az 5-6% szó is a tettek számítanak, hogy annyira szeretünk a fenntarthatóságról beszélni, annyira szeretünk arról beszélni, hogy hazai terméket vásároljunk, az egészségünkről beszélni, de amikor eljön a pont nyáron tombol, egymás után lehet olvasni, hogy most milyen szezon van, hogy most éppen bodzavirág szezon van, az zöldborsó szezon van, stb. De ugye nagyon, nagyon keveset figyelünk erre valójában, amikor ezeket tényleg frissen lehetne. Mert ugye utána pedig ezeket olyan feldolgozott formában, rosszabb esetben útra feldolgozott formában fogjuk megvásárolni. Tehát ezt is szerintem érdemes erre is odafigyelni.
0: Jó, erről beszéljünk egy kicsit, hogy feldolgozott, ultrafeldolgozott, szóval ilyen szavakat használunk. Ugye azt szokták mondani, hogy a legjobb az az étel, ami a lehető legkevésbé feldolgozott. Miért? Miért van ez?
1: Hiszen a természet olyan okosan összerakta nekünk, hogy mire van szükségünk, és nyilván némi feldolgozásra azért van szükség, főleg bizonyos alapanyagoknál.
0: Tehát a húst mondjuk megsütjük, nem veszük meg nyersen.
1: A hűvelyest is áztatni érdemes nyilván főzni, hiszen anélkül ugye veszélyes volna ránk, de egy bizonyos feldolgozás fölött már bizony gyulladásokat tudnak okozni a szervezetünkben. El tudja vinni például az ízérzékelést, hogy akár egy csokit megnézve, ami dugig van most már glükóz, fruktóz, sziruppal, tehát hogy nagyon-nagyon erőteljes édes ízeket tapasztalunk, utána egy epret megkóstolni, érdemes eljátszani egyébként, tehát tényleg egy ilyen igazi, jó cukros
0: csokit. Ezt tapasztaljuk.
1: Csokit, és igen. Utána megkóstolni az epret, nem lesz olyan édes, mint hogyha annélkül kóstolnánk meg. És ezért is veszélyes, mert így aztán, ha rá van bízva az emberre, főleg a rohanó hétköznapokban, hogy mihez nyúljon, a kész megoldásért fog nyúlni, azért, ami nagyon finom, ugye a finom, ezt szokták mondani erre, hogy a zöldséggyümölcs az nem az annyira finom, pedig hú, rengeteg íz van bennük, főleg fűszerekkel. És innentől kezdve ugye egyre kisebb lesz az aránya a természetesebb ételekre, amiken ott vannak a rostok. Nagyon fontos, bélflóra szempontjából is. Aztán ott van rengeteg tápanyag, vitamin, hát a zöldségek és a gyümölcsök, ami valódi multivitaminjaink. Még egy ultrafeldolgozott csokiban, hát nincsenek ott.
0: Igen, ez kicsit hasonlít arra, amit a

0: teljesen természetes körülmények között termelt gyümölcsökre, mondjuk almákra mondanak, hogy azt szeretjük levenni a polcról, ami a legszebben mosolyog, ami a leggyönyörűbb, ami ki van bikszolva, és amin egy kis folt van, azt már nem vesszük le esetleg, miközben az egyik, az lehet, hogy sokkal természetesebb körülmények között termesztett alma volt, és ez biztosan nem az, amelyik ki van bikszolva, és gyönyörűen mosolyog, hanem az, amin esetleg van egy kis foltocska.
1: Bizony, bizony.
2: Igen, talán annyit még így hozzátennék, hogy ez abszolút ilyen élelmiszermérnöki megközelítés, hogy szerintem, ha már akármilyen almát eszik valaki, tehát ha mosolygósat, ha egy kis foltosat, az már nagyon jó. És ez azért, mert ezek, tehát itt amikor talán az, hogy ultrafeldolgozott élelmiszer, és egy ilyen közhelyesnek szerint, de mit is jelent ez, hogy nagyon sok egyszerűsítés van arra, hogy a fogyasztó minél inkább ugye, tudja, hogy mi a jó, mit érdemes fogyasztani, és végletig egyszerűsítjük, és például ez a Nutri-Score-nál például, hogy A-tól D-ig adunk rá egy számjelzést, és az ultrafeldolgozott ugye az, hogy négy kategóriába osztja, egyébként ez egy brazilok által kitalált rendszer, és vannak az egyes kategóriában, amikor alapanyagokkal, kettesben az ilyen konyhai, tehát a friss élelmiszerek vannak az egyesben, tehát ilyen, mint a paradicsom, az alma, a tojás, a kettesben ott a gyakorlatilag a konyhai alapanyagok, mint a vaj, a cukor, és vannak a feldolgozott élelmiszerek, ezek, amiket akár mi otthon elkészítünk a konyhába, ezek már feldolgozottnak számítanak, és az ultra feldolgozottak az, amikor tényleg akár olyan adalékanyagok vannak benne, és olyan vitamintartalmat elölő eljárások, amik már inkább az egészséget kevésbé támogatják. Nem, mert pont ezért, mert arányok szerint nem lehet azt mondani, hogy egészségtelenek, csak ugye nem jó, hogyha ezek vannak túlsúlyban a táplálkozásunkban. És gyakorlatilag ez a negyedik kategória az ultrafeldolgozott ennek.
0: Na most nézzük meg akkor azt, hogy azt az elején megbeszéltük, hogy hogyan változnak itt nyáron az étkezési szokások, és miért problémás ez a dolog. De akkor nézzünk meg a nyári klasszikus problémákat. Például meleg ételeket kívánunk-e nyáron? Elhagyhatjuk-e a meleg étkezéseket, hogyha kell? Mert lehet, hogy a 40 fokos hőségben éppen nem nagyon kívánjuk, hanem jobb lenne valami nyerset enni.
1: Amúgy simán. Én mindig azt mondom, hogy hallgassunk arra, hogy mit kívánunk, és hogy én nem feltétlenül kívánom mondjuk a meleg levest nyáron.
0: Ez nagyon veszélyes, ez a hallgassunk arra, mit kívánunk, mert akkor lesz belőle cukros üdítő is a gyereknek.
1: Nyilván az észszerű keretek között. De hogyha nem kívánunk meleget, semmi probléma. Manapság tényleg olyan jó kis színes tálakat össze lehet tenni, akár tényleg zöldségekből, gyümölcsökből gyerekeknek is, hogy mellette már tényleg egy kis gabonát is tegyünk, hogy legyen, amivel jól lakik, de semmi probléma nincs akkor, hogyha nem levessel, főzelékkel kínáljuk a gyerekeket, hiszen ha ez csúszik, aztán majd télen bepótoljuk.
0: Hogyan csomagoljunk mondjuk, elmegy a gyerek táborba, egy napi hideg élelem. Uh-huh. Hogy csomagoljuk ezt? Milyen legyen nyáron? Pláne, hogy nem tudjuk hűteni.
1: Egy kis hűtőtáska egyébként az nagyon jó ötlet ilyenkor. Nagyon kis csinos hűtőtáskákat is lehet már venni, ami nem ez a jó régi hatalmas.
0: Fiú megy focitából be csinos hűtőtáskával, már látom magam előtt.
1: De sokat segít, és pont ez a jó benne, hogy mondjuk egy napra bőven eláll, hogyha zöldségeket, gyümölcsöket pakolunk, sokkal jobban eláll, mint mondjuk egy szalámi, ami kicsit már túl van a feldolgozottsági szinten. Úgyhogy szerintem bátran pakoljunk a gyereknek, ne ott kelljen mondjuk megvenni a büfében a vajas zsemlét, ami nem feltétlenül lakik jól vele mondjuk.
0: Azt mondja, itt van újra az európai friss akció, mit jelent ez?
1: Ez egy kampány, ami európai szinten összefogtunk több országgal.
0: Ezek szerint máshol is gondot jelent, megnyugodtan.
1: Hát mindenhol. Szerintem mindenhol a mai világban, ahol ennyire el vagyunk árasztva feldolgozott, ultrafeldolgozott ételekkel, és egyre kevesebb.
0: Meg időhiánnyal,
1: igen, és rengeteg zaj van, ömlik ránk az internetről is, a tévéből is, és olyan nehéz.
0: Ezt kizárjuk, rögtön lesz időnk. Nagyon jó.
1: Ez csak nem olyan könnyű kizárni, hiszen egy a napi rutinunk része.
2: Igen, én amit megindítani összefoglalásként így ezt így mondanám, hogy amikor ugye erről van szó, hogy nem gond, ugye ezt többször is hangsúlyoztat, hogy nem gond, hogyha valamiből eszünk, és ez teljesen így van is. De ez, ami a dietetikusok kulcsmondata, hogy kiegyensúlyozott mértéktartó táplálkozás. Nekem egyébként a mértékkel van a fő problémám az, hogy de ugye a jóból is lehet sokat enni, és egy nagyon egyszerű példa, és utána itt a kiegyensúlyt, a változatosság a fontos, hogy ugye egy nagyon jó élelmiszernek tartjuk például az olívaolajat, ami nagyon jó is, ha azt mondja, egy bizonyos mértékig, de ugye pont ez a lényege, hogy a legegészségesebb dologból is, ha egyhangúan táplálkozunk, ha túl sokat eszünk, az problémát okozhat, tehát itt tényleg a minél változatosabb, minél sokoldalúbb tápanyagbevitel az, ami nagyon fontos, és a tápanyag az tényleg ez az értékes tápanyag, hogyha lehet mondani, hogy valóban tápanyag, és amikor tényleg beszélünk mindig az ultrafeldolgozott élelmiszerekről, hogy ne üres kalória legyen, de a változatosságban az is bele tartozik, hogy bizony mindent lehet tenni azért.
0: Jó, akkor így összefoglalásként a végére hogyan állítsuk össze a gyerek étrendjét nyáron, mi legyen a zsinórmérték? Egyrészt van az ökölszabály.
1: Az ökölszabály, mindenképp napi 5.
0: Ökölnyi, zöldség, gyümölcs.
1: Igen. Nem kell elhagyni a fagyit, kivenni a gyereknek a napjából, hogyha megyünk éppen strandra, de hogyha már otthon vagyunk, akkor lehet érdemes mondjuk egy fagyasztott banánból készíteni otthon fagyit. Nagyon egyszerű egyébként, és már is
0: nem kell cukrozni azt sem, ugye?
1: Nem. Hogyha minél érettebben fagyasztjuk le a banánt, annál édesebb. És akkor abban már lehet belecsempészni bogyósokat. Tehát ezeket az édességeket is nyugodtan lehet úgy csűrni, csavarni, hogy azért csempészünk a gyerek tányérjára minél több zöldséget, gyümölcsöt. És aztán, ha teszem azt, elmegyünk kirándulni, hiszen nyáron megyünk az állatkertbe, strandra, ide-oda, nem kell megvonni a gyerektől, hogyha teszem azt, igen, enne egy jó fagyit, vagy egy jégkrémet, mert ha egyébként megvan az a napi 5 adag zöldség, gyümölcs, akkor megvannak a vitaminok, a rostok, és segít a gyereknek feldolgozni az olyan adalékokat is talán, ami nem a legegészségesebb. És hát, hogyha tudunk főzni otthon, az a legnagyszerűbb dolog szerintem, de nyilván ez családja válogatja. De talán pont ezek a hidegebb ételek azok, amik, hogyha azt mondjuk, hogy nem kívánjuk annyira a meleget, akkor a hidegebb ételeket talán könnyebb is elkészíteni. Vagdosni kell lényegében.
2: Hát igazából nekem annyira esetleg a tanácsom, hogy mindig arról beszélünk, tehát ebben a műsorban is főleg arról beszéltünk, hogy mit ne együnk, mit ne ígyunk, és ezt talán kicsit egy fordítva meg lehet úgy is mondani, hogy mit tegyünk, mit ígyunk. Tehát a két legfontosabb dolog, ami Nutriscore is, amire pozitív pontot ad, hogy meglegyen a szükséges fehérjebevitelünk, és meglegyen a szükséges rostbevitelünk. Egy abszolút elfogult emberként azt mondhatom, hogyha nem hiába kezdünk, majdnem kezdenik nagyon sokan, ugye 3 tojással, meg egy ökölnyi zöldséggel a napot, tehát hogyha ezt bevittük, akkor gyakorlatilag az, hogy mit szükséges bevinni, hogy az izmaink működjenek, az emésztésünknek megfelelő rostratlan legyen, az agyunk megfelelő működjön, akkor már nem hibázhatunk. Természetesen itt az, hogy minél változósabban megint csak, tehát a tojás azt néha nyugodtan lehet valami más fehérjeforrásra, a retek, paradicsom, pont a szezonalitás figyelembevételével. Tehát én ezt tudom ajánlani mindenkinek, hogy ne csak azt figyelj, hogy mit nem eltünk, hanem az, hogy mi az, ami az alapvető szükséget a szervezetünknek kielégíti.
0: Jó, köszönöm szépen, hát megmondtuk, ötököl. Ötökölzöl, hogy csak ő legyen benne. Nagybori.hu, itt látom, még vannak receptek, ezt is ajánljuk akkor, kedves hallgatóink. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagyborival és Németh Csabával beszélgettünk arról, hogy mit tegyenek a gyerekek a nyári szünetben. És most pedig 9:30 után 2 perccel Krónika következik 2 percben. A mikrofonnál Bordi András.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A tervezett törvénycsomag a többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait és az összeférhetetlenségi szabályok szigorításának nyilvánosságát érinteni. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakkarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alak sorában, közölte a Zalavár megyei katasztrófavédelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. egy embert enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vittek. Ma indul a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátra lévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és testnevelés órát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található meg. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét. A legerősebb rengés 5,2 erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő Athénban is érezték. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, senki nem sérült meg. Itthon napos nyári idő várható, kevés komoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A szél gyenge marad, a hőmérséklet napközben 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a Nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
2: A tanév végéig már alig két hét van hátra. Az egyetemisták számára is ráadásul hamarosan lezárul a vizsgai időszak. Sok fiatal már most nyári diákmunkát keres, vagy már keresett is, hogy pihenés mellett hasznosan töltse a szünidőt. A tóparti vendéglátóhelyeken például óriási az igény a megbízható munkavállalóra, de a mezőgazdaságban is ez csúcsidőszak, ott is várják a munkásokat. Az Ökonomusz legfrissebb felmérése arról árulkodik, hogy egyrészt szinte teljes foglalkoztatottságról beszélhetünk hazánkban, de nyáron már munkaerőhiány is várható. A felmérésről Nagy Bálint Kéri Endrét, az Ökonomusz vezető elemzőjét kérdezte.
3: Mivel függ össze az, hogy most munkaerőhiány alakult ki Magyarországon? Legalábbis a legújabb kutatások ezt mutatják.
4: Ugye sajnálatos módon idén évelején már 9,5 millió fő alá csökkent Magyarország lakossága, és amennyiben a jelenlegi demográfiai folyamatokat, ha nem sikerül a születésszámoknak a ennyire drasztikus csökkenését megállítani, megfordítani, vagy pozitív irányba elő mozítani, akkor 2045-re, illetve 2050-re a becslések szerint közel 1 millió fővel csökkenhet Magyarország lakossága, ami értelemszerűen azzal is együtt jár, hogy csökken a munkaképes korú lakosságnak az aránya, illetőleg a 65 év felettiek aránya pedig egészen 2,4 millió fő fölé emelkedhetne, és ez természetesen nem csak a társadalomra, a társadalom egészére, a munkaerőpiacra, a GDP adatokra, a adóbevételekre, mindre hatással van. Viszont ami pozitív és kedvező, hogy 2025 évben rekordmennyiségű működő külföldi működőtőke befektetés érkezett hazánkba, 18 ezer fő meghaladó munkaerő szükségletet keletkeztetett, tehát itt egyfajta strukturális problémáról is beszélhetünk. Főleg a nagyvárosokra koncentrálódik, de különösen a magasan képzett munkaerő hiány is nyilván ezekben a szektorokban van. Az autóipar, illetve az akkumulátorgyártás mellett fontos megemlíteni, ugye a high-tech, illetve a úgynevezett fintech, tehát a pénzügyi szektort, illetve meg kell említenünk a biotech és az információtechnológiai szektort is.
3: Mi a helyzet a kisebb szakképzettséget igénylő munkákkal, amik esetleg mondjuk most nyáron, akár az idény munkára, hogyha gondolunk, vagy különböző részmunkaidőben vállalható nyári munkák. Itt hogy állunk?
4: Az idény munkát tekintetében ugye ez egy évről évre visszatérő probléma, amely most már gyakorlatilag a koranyári késő tavasztól egészen a kora őszig tartó időszakban egy közel 30%-os plusz igényt fogalmaz meg a munkaerőpiacon. Ezek a szektorok főleg ugye a balatoni turizmus, illetve a tiszatavi turizmus, tehát a különböző turisztikai desztinációk, a fesztivál szezon, annak van egy jelentős munkaerő igénye, és természetesen a mezőgazdaságnak, ami a betakarítások miatt fontos. És itt felmerül az a fajta idény munka jelleg, ami évről évre visszatérő probléma.
3: Lesz idén elég vendéglátóban dolgozó ember a Balatonnál?
4: Hát bízunk benne, hogy igen, bár ugye minden évben olvashatjuk az ezzel kapcsolatos elemzéseket és kommentárokat. A minimálbér és a garantált bérminimumnak az évről évre történő egyébként örvendetes emelése miatt nyilván nőnek az ezzel kapcsolatos minimálórabérek. Most azt mondhatjuk el, hogy a diákmunkások, akár legyenek középiskolások, akár legyenek egyetemisták, az ő számosságukat tekintve 100-150 ezer főről beszélhetünk, akik idénymunkában vagy diákmunkában ilyen területen dolgoznak. A szakképzett munkaerő tekintetében az órabérek 2300-2500 forint per órabérre emelkedtek, és a, egyébként a szakképzettséget igénylő például egy cukrász vagy egy szakács bére tekintetében, főleg úgy a kiemelt turisztikai desztinációkban, Budapesten, a Balatonnál, a Tiszatónál, akár a Velencei tónál, ott például már akár 900 és kötőjel 1 millió forintos bérigények vannak, és ami érdekes körülmény, hogy önmagában a bérek emelése, illetve emelkedése és a bérigények, azok már nem elegendőek ebben a szektorban, hanem már komplex csomagokkal kell adott esetben a munkáltatóknak odavonzaniuk az idénymunkásokat. elvárásokat. Gondolok itt arra, hogyha például valaki a balatoni turizmusba vállal munkát, ő már elvárja azt, hogy neki minőségi szállás legyen biztosítva, illetve legalább napi egy, esetenként két étkezést is elvárnak már a munkavállalók.
2: Elvárások vannak, tehát már a nyári munkánál is. Erről beszélgetünk most Dénes Rajmonddal, a HR szakértővel, a Humán Centrum vezetőjével. Jó napot kívánok önnek!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm önt is, kedves hallgatókat is!
2: És itt van velünk a stúdióban Göbb Róbert, a Mindiák Szövetkezet elnöke, a Humán Centrum közérdekű nyugdíjas szövetkezet cégvezetője. Jó napot kívánok önnek is!
6: Jó napot kívánok, én is köszöntöm hallgatókat!
2: Mit is nevezünk diákmunkának?
6: A klasszikus diákmunkának a nappali tagozatos hallgatókat foglalkoztató iskola szövetkezeteket tekintjük, ők adnak ezeknek a diákoknak foglalkoztatási hátteret.
2: Hány éves kortól? Ugye én most nemrég megnéztem, 11 éves koromban dolgoztam először, hát az akkori törvények ezt bőven lehetővé tették.
6: Igen, jelenleg az még túl korai lenne, jellemzően 15-16 éves életkortól tudnak dolgozni a diákok, mind diák szövetkezetnél. Cégünknél 15 éves életkortól már lehetőség van erre.
2: 15 éves kortól.
6: Így van.
2: Uh-huh. A nyugdíjasoknál mi a helyzet? Mert ugye most a diákmunkáról beszélgetünk, de azért ezzel párhuzamosan beszélgessünk egy kicsit a nyugdíjasokról is, és önnel például lehet erről beszélgetni, hiszen mindkét szektorban érintett. Hogy van ez a nyugdíjasoknál? Nagyjából hasonló feltételeket lehet mondani, mint a diákmunkánál? Anyagilag, meg egyéb szempontból? Vagy ez más azért?
6: Jellemzően igen, a közös nevező az itt a szövetkezeti foglalkoztatás. Míg a diákoknál a nappali tagozatos foglalkoztatási háttér az alap, a nyugdíjasok esetében az öregségi nyugdíjkorhatár, illetve hölgyeknél a 40 év ledolgozott munkaviszony. Ez mindenképpen szükséges, és ha a nyugdíjas vonalat vesszük előre, akkor azt lehet mondani, hogy jellemzően azok a partnercégek, azok a vállalatok, akik előszeretettel foglalkoztatnak nyugdíjasokat. Itt azért egy előny mindenképpen az, hogy egy olyan komplex HR szolgáltatást kapnak a partnercégek és a tagok is, tehát mind a nyugdíjasok, mind a diákok, hiszen a szövetkezetek egyfajta hidat képeznek a két fél között, és hogyha ez jól működik, akkor a pénzügyi, a munkaügyi HR és a szolgáltatási garanciákat mind a két fél tudja élvezni.
2: Mit mondhatunk egyébként erről a munkaerőpiacról, erről a nyári munkaerőpiacról, hogy diákmunkásokat keresnek, de hogyha bekopog egy nyugdíjas, akkor fogadják majd őt is?
6: Természetesen.
2: Tehát ez nem életkorhoz kötött, hanem egyszerűen kell arra a két hónapra valaki.
6: Igen, a nyári szezonális munkák jellemzően többségében a diákok előtt nyílnak meg, de azok a cégek, akik hosszú távon szeretnének nyugdíjasokat foglalkoztatni, itt tehát nem csak a szezonra jellemző az ő foglalkoztatásuk, hanem évközben is előszeretettel alkalmaznak nyugdíjasokat az olyan szakmai területeken, ahol valamilyen pénzügyi, műszaki, több évtizedes szakmai mód szükséges, és az ő esetükben ez előny, ez mellettük szól, és sok esetben előfordul az is, hogy nem a külső munkaerőpiacról igénylik és kérik a szövetkezeten keresztüli foglalkoztatásukat, hanem azok a szakemberek, akik az adott vállalatnál dolgoztak. De valamilyen oknál fogva létszámkvóta vagy egyéb helyzet nem teszi azt lehetővé, hogy ők közvetlen alkalmazásban maradjanak, akkor ez egy alternatíva lehet részükre, hogy részmunkaidős foglalkoztatás keretében ott tudnak maradni. És szellemi munkakörökben az akár egy 3-5 vagy több év további foglalkoztatás jelent.
2: Jó, akkor nézzük meg Dénes Rajmonddal most azt, hogy is vannak a különböző szektorok, hol a legnagyobb az igény az időszaki munkavállalókra. Turizmus, vendéglátás, ezt mondhatjuk?
5: Abszolút, ez a két terület, és nyilván látjuk, hogy a legnagyobb szűk keresztmetszet most egyébként a Balaton és környéke. De előtte erre egy picit részletesebben kitérnék, két dolgot visszacsatolnék az előző témakörre. Valóban, amit említett, hogy régen mi személyigazolvánnyal 14 évesen, de magunknak kellett munkát keresni. Most ez már szervezet keretek között 80-as évek óta működik, és ezt a diák szövetkezet teljes mértékben megoldja, lefedi garanciákkal, hogy a diák a bért megkapja. Illetve a két szövetkezeti foglalkoztatás között, ami még párhuzam, az a járulék. És azonosság az a járulékmentesség. A diákoknál annyi kiegészítése, hogy 25 év alatt van egy adómentesség is. És a szektorokra visszatérve egyébként, ez a kereskedelmi és a vendéglátóipar az, ami...
2: Bocsánat, csak itt mondjuk el, ugye 25 év alatt van egy adómentesség.
5: Így van.
2: De ugye 65 év felett pedig már, hogyha valaki nyugdíjas, vagy hát hölgyeknél már hamarabb is akár, hogyha valaki nyugdíjas, ott is vannak azért bizonyos fizetési kedvezmények, ugye a munkaadóknak is.
5: Így van. Tehát azért említettem, hogy mind a két szektorban van a járulékkedvezmény, de a 25 év alattiaknál, ami nem csak a diák szövetkezetre igaz, tehát ez felnőtt főállású foglalkoztatásra is igaz, hogy megvan a 25 év alatti adókedvezménynek, a adómentességnek a mértéke. Ez egy nagyon fontos korábbi kormányzati döntés volt. És akkor a szektorokra visszakanyarodva, ugye az összes többi iparág az most már látható, hogy az atipikus szolgáltatási formáknak kedvez, ami teljes mértékben ki tudja ezt a projekt szemléletű foglalkoztatási igényeket szolgálni. Ami még nehézséget okoz, hogy a kereskedelem és vendéglátás, turizmus, tehát régebben azért a Balaton egy 2-3 hónapos szezon volt. Ott, hogyha az alatt egy vendéglátós tudott annyit dolgozni, akkor egész évben meg tudott ebből élni. Most már teljesen kiszámíthatatlan a szezon, és azt várják el a vendéglátósok is, és ezt nem lehet egy szakáccsal, tehát egy szakképzett munkavállalóval, egy szakáccsal, egy séffel, egy pincérrel lekövetni, hogy akkor álljon rendelkezésre, vagy olyan puffer legyen, amikor éppen szezon van, nem szakad az eső, jó idő van és mennek az emberek. És ez nagyon nehéz. Ugye megszűnt külföldön most már a sí szezonok, kezdenek visszaszorulni, és azok az ingázó munkavállalók, akik egyébként télen külföldön dolgoztak, nyáron meg visszajöttek a balatoni szezonba, ezek kezdenek kikopni, és inkább maradnak egész éves ilyen wellness szállásként külföldön. Nagyon hiányzik a balatoni munkaerő egyébként, és nagyon sok vendéglátás étterem miatt is munkaerő ilyen miatt nem tud kinyitni.
2: Na most akkor nézzük meg azt, hogy is vannak itt a pénzek. Ugye itt hallhattunk, hát számomra eléggé magasnak tűnő összegeket, amik a diákmunkásoknak az igényei. Hogy vannak ezek most összegszerűen?
6: Jellemzően mind a diákok és mind a nyugdíjasok esetében a rögzített alsó határ az a mindenkori minimálbér, az éves minimálbér.
2: Hát itt vagy azért garantált... nem minimálbért hallottunk a riportban.
6: Igen, de ezt azért szükségesnek tartom elmondani, ja. Vagy a garantált bérminimum, amennyiben középfokú végzettség megléte indokolt. Tehát,
5: ez a törvényi minimum, ez a törvényi kötelezettség.
6: Így van, ettől piac. Érvényesen kevesebbet keresni nem lehet. Aztán a piacnak a szabályozó hatása révén el lehet mondani, hogy a diákok esetében már a lélektani határ az inkább a 2000-2200 forintos órabér között mozog. Természetesen, hogyha emelkednek ezek az elvárások, tehát nyelvtudás, IT szakirányt kérnek, akkor az még tovább emelhet.
5: Vagy valami speciális.
6: Közelíthetik ezek a bérek a 2500-3000 forintos órabért. Egyedi esetekben akár ezt jóval meghaladó összegeket is realizálni lehet. Ez a nyugdíjasok esetében ugyanígy igaz, és hát természetesen egy gazdasági műszaki területen dolgozó mérnök szakember az előbb említett összegeknek akár a 2-3-szorosát is meg tudja keresni.
2: Elég gyakran hallunk az atipikus foglalkoztatási formákról. Mit értünk ez alatt, és miért érdemes ezekkel foglalkozniuk a munkavállalóknak?
5: Minden ugye a tipikus, ami nem tipikus. Ugye a tipikus jogviszony az, amikor klasszikusan egy munkáltató és egy munkavállaló között jön létre egy szerződéses kapcsolat.
2: Ez egy munkaszerződés.
5: Ez egy munkaszerződés, igen.
2: És ehhez képest az atipikus?
5: Ehhez képest az atipikus, pedig az atipikusba tartozik a diákfoglalkoztatás, a munkaerő kölcsönzés, a nyugdíjas foglalkoztatás, de a home office is, meg a részmunkaidő is, ami eléggé erősen most már a szerves része egyébként a magyar munkaerőpiacnak, vagy akár az egész európai munkaerőpiacnak, ezt a COVID elég erősen átalakította. És pont az atipikus formáknak azért van jelentőséges tere, mert a cégek is jellemzően a multicégektől kiindulva, de most már a KKV szektorban is egyre jobban érezhető, hogy alakítják úgy a munkaerő szervezésüket, hogy egyre jobban meg tudjanak a munkaerő piaci igényeknek, a munkavaló igényeknek felelni, és ha megnézzük a Z generációt, a mostani fiatal generációt, nekik kifejezetten igényük van egyébként arra, hogy minél többet home office-ba, és minél rugalmasabb munkavégzési lehetőséget kapjanak, és az előbb elhangzott, hogy csomagot keresnek a munkavállalók, a csomagban nem csak a bér tartozik bele, vagy adott esetben a szállás, hanem meg a kafetéria és a béren kívüli juttatások is, hanem hogy ő milyen rugalmas rendelkezésre állással tud munkát végezni. És ez legalább annyira fontos, mint a versenyképes bér.
2: Igen, akkor ezt nézzük meg egy kicsit, hogy mi az, amit elvárhatunk mondjuk egy munkáltatótól. Balaton nincs szállásunk. Adjon szállást, ha lehet, akkor adjon étkezést, ha vendéglátásban megyünk kereszt, talán nem is olyan nagyon nehéz. Van még más?
6: Van. Tehát a komfortcsomag részét több elem is képezi. Tehát vannak kényelmi szolgáltatások, amelyeket az iskola szövetkezetek nyújtanak. Ezek olyan digitális lehetőségek, tehát nem kell feltétlen személyesen fölkerekedni és bemenni ahhoz, hogy szerződést
2: kössön. Bocsánat, itt éppen a Mindiáknak a honlapján vagyok, ugye mindiák.hu, és akkor látom, hogy itt tulajdonképpen lehet keresni, és akkor önök meg nyilván nyújtanak egy kapcsolati hálót, amivel ezeket a diák munkásokat nem csak közvetíteni tudják, hanem itt vannak szolgáltatások is.
6: Hogyne, folyamatosan. Tehát az a diák, aki lehet, hogy 15-16 éves korában elkezd dolgozni, könnyű fizikai területeken kapcsolódik be. Később mondhatni, hogy egy szövetkezeti, egy életpálya modellt is be tud futni, hiszen a karrier lépcsőjének megfelelően tudja emelni az ő térlátását.
2: De ez jelent neki biztonságot is, ugye? Tehát, hogy nem neki kell kicsit
6: Nem kell végig kopogtatni a cégeket, hanem már egy svédasztalos palettáról lehet ezt mondani, válogathat a munkák közül.
2: Egyrészt a végig kopogtatás, másrészt pedig azért van egy cégvezető, amelyik nyilván már dolgozik abban a szakmában 1 éve, 2 éve, 10 éve, 20 éve, és van egy diák, akinek semmi tapasztalata nincs. Önök tudják nyújtani a szövetkezetek általában ezt a tapasztalatot.
5: Mentorálás.
6: Ez a szolgáltatás, így van, amit megérteszünk, és ezt nagyon sok partnercégnél is megteszik, nagyon komoly gyakornoki programok vannak, tehát itt nem arról van szó, hogy most bekerül egy diák a szervezetbe, és akkor ide-oda csapódik, hanem megvan az a tréning, az az oktatás, az a kijelölt személy, akár aki mellett ő az alapfeladatait el tudja látni.
2: Mi van a nyugdíjasoknál? Őket is érdemes arra biztatnunk, hogy szövetkezeten keresztül, már csak azért kérdezem, mert nekik nyilván nagyobb tapasztalatuk van, de lehet, hogy nem a mai napról vannak tapasztalataik, hanem a múltról.
6: Azért a régi iskola, én úgy gondolom, hogy mindenképpen meghatározó, tehát a mentorálás, tanácsadást egy nyugdíjas szakember is ugyanúgy el tudja látni, és hát azért akár 3-4 évtizedes rutint azt azért meg kell becsülni. Ezt nagyon
2: nem most arra gondoltam, hogy önökhöz érdemese fordulnia a nyugdíjasnak, aki munkát vállalna, mert tudnak neki is így biztonságot nyújtani.
6: Ez egy lehetőség ugyanúgy az ő részükre is, ahogy a riport elején is említettem.
2: Jó, egyszerűsített foglalkozás mit jelent?
5: Egyszerűsített foglalkozatással kapcsolatban szerintem a Robinak nagyobb tapasztalata van, úgyhogy ezt visszaadnám. Az előbbi témát egészíteném ki annyival, hogy amíg a diákoknál nagyon fontos a mentorálás, hiszen akkor az első munkahelyen ismerkednek meg a munkavilágával, a nyugdíjasoknál azért fontos, amit a nyugdíjas szövetkezet tud biztosítani, mert ez a nyugdíjas korosztály az élethosszig tartó munkavégzéshez, meg az egy munkahelyen történő munkavégzéshez szokott, tehát náluk ez a munkahelyváltás, és az, hogy egy pályázatot meg kell írni, egy önéletrajzot, hogy kell a kultúra, a cégvezetési, vagy egyáltalán a cég kultúrába beilleszkedni, ebbe tud segíteni egy szövetkezet nagyon egyszerűen, nagyon könnyen. Egyébként az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban törvények változtak, tehát az előző kormányzat ugye fehérítette ilyen szempontból is a gazdaságot, hogy ne lehessen ezzel visszaélni, és most már a Robi mindjárt el fogja mondani, kollégám, hogy nem igazán elvesztette azt a versenyképességét, ami miatt az egyszerűsített foglalkoztatást alkalmazták, rövid és atipikus foglalkoztatási jogviszony helyett.
6: Igen, és akkor egy kis történelmi kitekintés, tehát ennek a
2: létjogos... Ne legyen hosszú, mert csak 2 percünk van.
6: A létjogosultsága leginkább, amire ez ki lett találva, az egyszerűsített foglalkoztatás, hogy a mezőgazdasági idei munkákba való bekapcsolódás segítette, tehát 10 főt oda toboroztak mondjuk az adott területre, ahol azt a munkát el kellett látni, abból megjelent 8, őket lejelentették a nap elején a laptopról, és megkezdhették a munkát. Tehát erre volt kitalálva alapvetően az egyszerűsített foglalkoztatás. Később pedig ez változott, tehát, de semmiképpen sem egy tartós munkavégzést alátámasztó háttérről volt szó, tehát, és ezt lehetett érezni, és mind a mai napig lehet érezni, hogy árérték arányban akár a szövetkezeti foglalkoztatás diák vagy nyugdíjas szövetkezeti vonalon, azoknál a pozícióknál, ahol ez megoldható, ott mindenképpen kedvezőbb. Azt lehet mondani, igen, hogy körbeautózta ezt az egyszerűsített foglalkoztatást.
5: Tehát az adóterhét duplájára emelte a kormány, ezáltal tulajdonképpen ebbe a szektorba a versenyképességét szűkítette, és tényleg megmaradt arra, ez az egyszerűsített foglalkoztatás, mezőgazdaság és idénymunkákra, amire egyébként való, és amire kezdetileg kitalálták.
2: Értem. Eredetileg. Hogy van a diák munka után? Van már nyugdíjárulék? Tehát ez majd beleszámít a diáknak a nyugdíjába?
6: A diákok esetében és a nyugdíjasok esetében is. Ez nem biztosított jogviszony. A diákok a nappali tagozatos jogviszonyok révén válnak biztosítottá.
2: Az beleszámít a nyugdíjba?
6: Nem, náluk sem számít nem, bele. Tehát, hogyha nem dolgoznak, az sem számít bele. 98-ig beleszámítottak a felsőfokú tanulmányok, de a törvény változott, tehát jelenleg nem biztosított jogviszony, de teljes mértékben ugye adóznak, bejelentett foglalkoztatásról van szó, tehát ők a közvetlen elhelyezkedésről lesz majd szó, törzsállományú kapcsolódásról abban az esetben lesznek majd azzal tudnak szolgálati időt nyerni. És talán még a nyugdíjasokhoz kapcsolódóan annyit fűznék hozzá, hogy tudnak a nyugdíj mellett is, tehát a nyugdíjból származó jövedelmük, beérkező nyugdíjuk mellett munkát vállalni, tehát nincs jövedelem korlát, nem kell választani, hogy most a nyugdíjat kapjuk, vagy szövetkezeten keresztül van lehetőség keresni, mind a kettőt. Csak egyidejűleg.
2: Csak nagyon-nagyon rövid kérdés, és nagyon rövid választ várok, hogy ha bármi gond van a munkahelyen, a szövetkezethez fordulhat a diák? Panaszsal, jogi tanácsadást tudnak nyújtani.
5: Így van, és ami nagyon fontos, ha a partner nem fizet, a diák és a nyugdíjas akkor is megkapja a szövetkezeten keresztül a munkabért, és a szövetkezet jogi úton érvényesíti a partner fele. Ez egyéni munkavállalás esetében nem így van.
2: Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy erről is érdemes lenne majd valamikor még beszélnünk, hogy mi van akkor, hogyha nem fizet valaki. Az egy külön probléma. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Göbb Róbertnek és Dénes Rajmundnak is.
5: Mi köszönjük a lehetőséget.
2: És most pedig hangtárunk következik.
7: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
8: Meg kell fűzni, és meg kell inni a levét.
9: Aha.
8: Nesze. Egy arany.
9: Jó. Tessék, egy arany.
8: Köszönöm. Arany. Arany.
10: Az arany tisztasága azt mutatja meg, hogy egy adott ötvözet mekkora arányban tartalmaz tiszta aranyat.
11: Nagybányán 360 méter mélységben rendszeresen folyik az aranybányászat.
10: Az ékszereket tartóságuk növelése érdekében más fémekkel ötvözik, ugyanis a színarany egy puha fém. A tisztaságot leggyakrabban karátban fejezik ki.
12: Mert a gyémánt és arany fénye szép.
10: És hogyha már gyémánt, akkor a karát valójában két mértékegységnek, tehát nem csak az arany tisztaságának, hanem a drága kövek tömegének is a mértékegysége. Hogy honnan származik maga a karát szó? Maticsák Sándor nyelvészt hallják.
13: A Szent János kenyérfa magja állandó súlyú, ezért a régi időkben kitűnően szolgált súlyok mérésére. Ennek a magnak a görög neve keratión, ez a kérasz szarv szóra vezethető vissza, a termés ugyanis szarvacska alakú volt. A szó később bekerült az arabba kirát formában, és az arabok közvetítésével terjedt el Európában az aranyötvözet finomsági fokának megjelölésére, és lett belőle karátusz, karát, stb.
10: A magyar karát valószínűleg a németből származik, csak úgy, mint a magazin szavunk, amely szintén arab jövevény szó.
13: Az arab nyelvben ez makhazin alakú volt, ez a makzan raktár gyűjtőhely jelentésű szó többes számú alakja. Ez a szó bekerült az olaszba, franciába, magazinó, illetve magazin formában, a jelentése pedig boltá, áruházzá alakult.
10: De hogyan lett a raktárból képes szórakoztató folyóirat?
13: Az ilyen újság a cikkek gyűjtőhelye, tárháza.
10: Az egyik legérdekesebb arab eredetű szavunk az admirális.
14: Amit elmulasztott a CIA főnök, Turner admirális, azt kemény fellépéssel pótolják a világtengereken cirkáló admirális társai.
10: Hogy mi volt a tengernagynak, a hajóhat parancsnokának az eredeti alakja?
13: Amir al-Bahr volt, azaz a tenger fejedelme. Ez az Amir al-Bahrról a franciában és a spanyolban amirál formában rövidült, tengernagy jelentésben.
10: De hogyan lett az amirálból admirális?
13: A D az angolban került be a szóba, ugyanis valamikor a középkor végén, a kora újkor elején úgy gondolták, hogy ez a szó a latin admirabilis, azaz csodálatra méltó szóból származik, hiszen akkoriban a hajós kapitányok, tengernagyok valóban nagy tekintélyű emberek voltak.
7: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.

0: délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Ma már több alternatíva is létezik az ittas vezetés elkerülésére.
2: A felmérésünkből is az derült ki, különösképpen a fiatalok körében, hogy ők ott már 10-ből 8-szor mondták azt, hogy hívtak taxit valaki más számára is.
1: Vajon miért ülnek mégis még mindig sokan autóba alkoholos befolyásoltság alatt? Hamarosan erről is beszélgetünk. SMS számunk 39666. Mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
4: Tűzszünetre szólította fel Moszkvát Nagy-Britannia, Franciaország és Németország.
3: Korrupció ellenes törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten az igazságügyi miniszter.
4: Napos nyári idő várható, csak az Alpok alján lehet futó zápor, zivatar.
3: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban.
4: A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár egyeztetett Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát.
3: Ismét több száz drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Az orosz ellenőrzés alatt álló Krím félszigeten egy személyvonat mozdonyát érte találat. Egy alkalmazott meghalt, a mozdonyvezető megsérült.
4: A Krasznodari terület egyik kikötővárosában egy ipari létesítmény kapott lángra. Az orosz légvédelem több mint 300 drónt semmisített meg az ország több régiója, valamint a Fekete és az Azovi tenger fölött. Ukrajnában az északi, a déli és a keleti régióból jelentettek be csapódásokat. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Több lakóépület és civil létesítmény rongálódott meg.
3: A honvédelmi miniszter szerint kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése a biztonsági kérdésekben.
4: Ruszin Szendi Romulus, aki az Európai Unió védelmi minisztereinek kétnapos informális találkozóján vesz részt Cipruson, közösségi oldalán a tagállami védelmi képességek fejlesztésének jelentőségét hangsúlyozta, valamint közös fellépést sürgetett azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek veszélyeztetik a kontinens stabilitását és biztonságát.
5: Mit lesznek a témák? Az orosz-ukrán háború megkerülhetetlen, természetesen a Hormuzi szoroszról is beszélnünk kell, és átbeszéljük az európai védelmi stratégiának a lehetséges kimenetelét, hogy hogyan lehet fejleszteni. Nagyon kíváncsi vagyok, ez az első védelmi miniszteri találkozom az Európai Unióba. Tegnap este beszélgettünk már a kollégákkal, mindenki kíváncsi a magyar álláspontra.
3: Villamosítás, energiabiztonság és energiafüggetlenség. A többi között ezekről is szó lesz az idei fenntartható energia európai héten. A háromnapos programsorozat holnap kezdődik Brüsszelben. Berek Patricia tudósít.
6: A programsorozat egy konferenciával indul Brüsszelben, ahol azt is megvitatják, hol tart az EU azokkal az ajánlásokkal, amelyeket Enrico Letta volt olasz kormányfő fogalmazott meg jelentésében 2 évvel ezelőtt. Egységes piacra van szükség az energia területén is, ennek katalizátora lehet a zöld és digitális átállás. Hívta fel a figyelmet jelentésében a volt miniszterelnök, aki szerint, ha az EU nem lép gyorsan, súlyosan lemaradhat Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Az energiaellátás és a zöld átállás kérdése legalább annyi javaslatot, mint amennyi vitát szült azóta. A zöld átállás része az is, hogy csökkentsék a keresletet a fosszilis hordozó iránt. Ezért is gyorsítaná fel az EU a villamosítást, különösen a közlekedésben. A bizottság a tervek szerint jövő hónapban mutatja be villamosítási akciótervét. Ennek része egyebek között az épületek energetikai korszerűsítése, az ipar és a közlekedés villamosítása, a hálózat fejlesztése és bővítése is. Ezekről a témákról is szó lesz az Európai Fenntartható Energia hetén.
3: Előrelépésnek nevezte a magyar és az ukrán kormány kisebbségeket érintő megállapodását a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke.
4: Brezovics László a Kossuth Rádióban azt mondta, A megegyezés visszatérés az alapokhoz, ugyanakkor bővítés is az egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Emlékeztetett a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogi követeléseit. Kisebbség jogi követeléseit korábban 11 pontban foglalták össze. Legutóbb ugyanerről a csomagról tárgyaltak, és minden tételről sikerült részben megegyezni. Brezovics László ezek között említette a magyar nyelvű oktatás engedélyezését az óvodától a felsőoktatásig, a nyelvhasználatot és a szimbólum használatot is.
7: A vitás kérdések a politikai képviselet, a nemzeti kulturális autonómia és a család és utóneveknek a magyar módon való anyakönyvezése. Ezek a kérdések, amelyben jövőre tették a megegyezést, az ukrán fél fog előállni a megoldási javaslatokkal.
3: Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium.
4: A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két lengyel egykori kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott.
3: Korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz.
4: A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag a többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány emellett jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet.
3: A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására.
4: A házelnök emlékeztetett arra, hogy a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már az új szabályozás alapján készüljenek.
3: A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetségének főtitkára szerint a kis és közepes vállalkozások termelékenységének javításában van a gazdaság tartaléka.
4: Perlusz László azt mondta, a szövetség az érdekképviselet mellett a fennmaradáshoz és a hatékony működéshez szükséges gyakorlati segítséget is nyújt az ágazatban. A főtitkár a legnagyobb kihívások között a generációváltást és az energiaellátási bizonytalanságot említette, de programjukkal a beszállítói fejlesztésben is jelentős támogatást tudnak nyújtani.
8: Nagyon kevés az a középvállalkozás, amely valóban elkülönült menedzsmenttel és professzionálisan tud működni, és mondjuk valóban be tud kapcsolódni mondjuk a nemzetközi értékláncokba. Nem azt mondjuk, hogy nincs szükség mikro kisvállalkozásra, dehogy nem. De kell egy evolúciós folyamat lezajlódjon, hogy azok maradjanak a piacon, amelyek valóban megtalálják azokat a piacéréseket, azokat a helyi közösségeket, ahova a termékeiket, szolgáltatásaikat tudják adni, és amelyekben megvan a potenciál, ők középvállalkozásra fejlődjenek, ha lehetséges, regionális vagy világszínvonalon is kimenjenek piacokra, és bekapcsolódjanak ezekbe az értékláncokba. Ezeket próbáljuk segíteni.
3: A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint bérfeszültséget okozna az önkormányzatoknál a miniszterelnök javaslata a polgármester illetmények csökkentéséről.
4: Hanusi Péter a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a jelenlegi szabályozás rendezte a bérek közötti aránytalanságokat. Hozzátette, ha a kormány a 2024 előtti szintre csökkenti a polgármesterek fizetését, az ismét problémákhoz vezet.
9: Nagyon-nagyon sok olyan vezető társunk volt már az önkormányzati rendszerben, akik konkrétan többet keresett a polgármestereknél. Ez egy méltatlan helyzet. Ezt oldotta fel az új változás. Hogyha most mi visszamennénk arra a finanszírozási rendszerre, akkor az történne, hogy mi kiszámoltuk, hogy az 5000 alatti települések polgármesterei, közel 90%-a polgármestereknek, az a 2026 márciusi nemzetgazdasági átlagkeresetet sem érnék el. Ez azt jelenteni, nem csak a vezetők keresnének többet egy önkormányzatnál a polgármesternél.
3: A közhasználatú fürdőkre vonatkozó 2024 óta hatályos szabályozás felülvizsgálata és átalakítása az egyik legfontosabb célja a Magyar Fürdőszövetség részben megújult vezetőségének, mondta a szövetség főtitkára.
4: Balogh Zoltán közölte, programjukban kiemelt figyelmet fordítanak a gyógyvizes medencék fenntartására, a gyógyvizek forgatására és vegyszeres kezelésére.
10: Ha ezeket a vizeket elkezdjük vegyszerezni, akkor nem mondjuk azt, hogy biztosan fogja károsítani, de több víz esetében, több összetételű víz esetében károsíthatja. A határidők módosítását azért kérjük, hogy minden vizet be tudjunk vizsgálni, hiszen egyedi ez a Kárpát-medencei víz, de nem egységes, hanem ahány fürdő annyi összetétel, mind ásványi anyagában, mind szerves anyagában tekintve, és ezért azzal a vegyszerrel, ami egyébként itt nem hidrogén alapú, hanem hidrogénperoxid alapú vegyszer, amivel a gyógyvizeket tudjuk vegyszerezni, befolyásolhatja. Ha már csak ránézünk a vízre, teljesen más lesz az állaga, a kinézete, illata, nem lesz az a gyógyvizes illat. Ezáltal az a komplex hatás, ami a gyógyvízből adódik, már az egyik elemét elveszíti.
3: Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzuzalék, így a mentesítés is megkezdődhet.
4: Kói László a Kossuth Rádióban azt mondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik és elhordják a kőzuzalékot, ezután pedig teljesen új utat építenek. Mint mondta, az utóbbi a költségesebb és bonyolultabb folyamat, amely várhatóan az önkormányzatokat terhelné leginkább.
11: Egyszerre kell gondolnunk egészségügyi kérdésekre, munkavédelmi kérdésekre és a környezetre is. Mi építőiparosok nyilvánvalóan ennek a szakmai, szakszerű dolgait kell, hogy tudjuk, de látni kell, hogy ez az egész folyamat a megrendelővel kezdődik. Az esetek 90-95%-ában itt önkormányzati fenntartású utakról beszélünk, ezért is fontos, hogy az új kormány összeszedte az érintett önkormányzatokat, és közösen valami megoldást keresnek. Szakmailag megvan a megoldás, itt én szerintem ez most elsősorban pénzügyi kérdés.
3: Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Az eddigi hírek szerint 15 ember meghalt, több mint 130 megsérült. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok.
4: Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés is követte.
0: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométer között. Csak a belső sáv járható, több mint 3 kilométeres a torlódás, aki teheti, válasszon más útvonalat. Több baleset is történt az M3-ason Vásárosnamény irányába. Mogyoród térségében munkagépnek hajtott egy autó. A 19-es kilométernél a leállósávot foglalják el a sérült járművek. Nyírmada térségében a 41-es főúttal összekötő fel- és lehajtó ágon ütközött két autó. Mindkét irányban lezárták a pályát. Motorossal karambolozott egy autón az M4-esen a főváros felé az M0-ás csomópontnál, a 24-es kilométernél a forgalmat leállították, a párhuzamos kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Súlyos baleset történt a 8-as főúton a 119-es kilométernél, az utat lezárták, kerülni a 84-es főúton lehet. Karambol történt az 55-ös főúton is, a 99-es kilométernél lezárták a félútpályát. Árokba borult egy nyerges teherautó vontatmánya a 68-as főúton, a 94-es kilométernél, ott is félpályás korlátozás érvényes.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben a Csömöri úton a Fűrész utca közelében. Az érintett BKK autóbuszok Csömöri úton lévő Bosnyák tér megállóját a közútra helyezték át. Továbbra is lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál, észak irányban a pesti alsó rakparton a Lánchídnál. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
4: Nap Napos, nyári, száraz idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében alakulhat ki futó zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, aztán szerdától egyre több felé várható már zápor, zivatar.
3: A Krónikát Király Erzsébet szerkesztette. Köszönünk figyelmüket a munkatársak nevében is Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
13: Műsor ajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
14: Mit gondol a szívhangrendeletről? Megtartaná vagy megszüntetné? És mi a véleménye arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást?
13: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 259 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
15: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
13: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
1: 4:11 múlt közel 2 perccel, és az ittas vezetéssel foglalkozunk, ami nem egyszerűen közlekedési kihágás, hanem mások életének és a saját emberi méltóságunknak a közvetlen semmibevétele. Ma már több lehetőség van ennek elkerülésére, ott vannak például az éjszakai buszok, taxit is bármikor hívhatunk. A Bolt emiatt készített felmérést és kampányt is indított, Kobolák Attila látogatott el hozzájuk, ahol Fürtös Ágnes, a Bolt Magyarország vezetője válaszolt kérdéseire.
16: 10-ből 7 magyar rendelt már fuvart másnak, hogy megelőzze a bajt. 2025-ben 826 személyi sérüléses közúti balesetben játszott szerepet az alkohol. 2024-ben ez a szám 844 volt. Ez csökkenő tendenciát mutat. Milyen eszközökkel, kezdeményezésekkel lehet minimalizálni az ittas vezetők számát?
2: Szerencsére az irány jó. Ez számomra azt jelenti, hogy egyébként tudják az emberek, hogy mi a helyes döntés, viszont valahol máshogy alakul az este, és az a legfontosabb ebben az esetben, hogy ott legyünk ezeken a pontokon, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy valójában mi is a jó döntés. A Don't Drink and Drive kampányunk kapcsán ott vagyunk a legnépszerűbb szórakozóhelyeken, különböző vizuálokkal hívjuk fel a figyelmet. Plakátok, matricák, illetve egy kreatív torzított tükör is található ezeken a helyeken, ami igaz

0: négy autót. Erre próbáljuk emlékeztetni a fiatalokat is, hogy amikor elindulnak otthonról, tudják, hogy ők bulizni mennek, és úgy is érjen véget az este, hogy semmilyen probléma nem adódik.
1: Említette a szórakozó helyeket, hogy ilyenkor több sofőrt küldenek oda, hogy minél több embert el tudjanak vinni, és minél kevesebb embernek jusson ezáltal eszébe az, hogy autóba üljön esetleg?
0: Itt inkább az a fontos, hogy az utasoknak eszükbe jusson. Alapvetően a kutatásból az derült ki, hogy a legfőbb visszatartó erő az a saját biztonságuknak a figyelembevétele, illetve segíti őket a helyes döntés meghozásában az, hogyha egy könnyen elérhető alternatíva van. Ami azt jelenti, hogy igazából itt a probléma az, hogy amikor elindul otthonról, ő tudja, hogy inni fog, és nem autóval fog hazamenni, viszont sok esetben nem jut eszébe egy kézzel felható alternatíva a saját gépjármű, vagy esetleg egy ittas ismerős mellébeülés helyett.
1: Hogyan látják, eddig mennyire sikeres a kampány? Sikerült az emberek szemléletét átformálni?
0: Alapvetően szerintem itt nem is kell szemléletet átformálni, hiszen mindenki tudja, hogy ilyen helyzetben mi a helyes döntés, inkább csak arról van szó, hogy tényleg az utolsó döntési pillanatban is ott legyünk, segítsük őket és megerősítsük őket abban, hogy az volt a helyes döntés, amit meghoztak akkor, amikor már elindultak otthonról. A felmérésünkből is az derült ki, különösképpen a fiatalok körében, hogy ők ott már 10-ből 8-szal mondták azt, hogy hívtak taxit valaki más számára is, úgyhogy szerencsére ez kijelentető, hogy itt úgy tűnik, hogy kezd kialakulni egy ilyen digitális védőháló, ahol odafigyelünk egymásra és segítjük a barátainkat, ismerőseinket.
2: És akkor beszélgessünk ezekről a tényekről. Itt van velünk a stúdióban Berzai Zsolt rendőr, a lezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: És itt van velünk Nezsik István is, az Autós Nagy Koalíció elnöke. Jó napot kívánok ennek
4: Jó
2: is!
4: Jó napot kívánok!
2: Hát akkor nem tudom, hogy tényleg nincsen igazán szükség kifejezetten szemléletformálásra? Mit gondolnak erről?
3: Én azt gondolom, hogy sokkal többet jelent a hétköznapokban maga a prevenció, tehát a megelőzés, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy miért fontos erről beszélnünk. Természetesen, hogyha a rendőrséget nézzük, alapvetően rögtön az ellenőrzések jutnak az emberek eszébe. Ugye hétvégeken, hajnali órákban közúti ellenőrzések, mondhatni menetrendszeriek, mind a fővárosban, mind a szórakozó helyek környékén. De én azt gondolom, hogy ez már egy olyan jellegű rendőri intézkedés, aminél van jobb, az pedig az, hogy valamilyen módon megpróbáljuk meggyőzni a járművezetőket, és itt, ahogy el is hangzott itt az előző anyagban, nagyon jól mondta a hölgy, tehát ha nem indulunk el az autóval, vagy nem autóval megyünk a szórakozó helyre, mert tudjuk, hogy alkoholt fogunk fogyasztani, akkor már tettünk valamit azért, hogy ne történjen egy komolyabb baj. De ami a legfontosabb, én azt gondolom, hogy ez nem rendészeti probléma, ez önmagában egy társadalmi probléma, és a legtöbbet az tehet, aki úgymond az autó felett rendelkezik, illetve az az ember, aki azzal a személlyel tartozkodik együtt, például egy szórakozó helyen, akivel később majd utazni fog. Tehát én is nem akarom áthárítani a felelősséget az utasra, hogy a gépjárművezető tulajdonosára, de azt gondolom, hogy hogyha le tudom beszélni a járművezetőt, meg tudom győzni, vagy nagy Isten, elveszem tőle a jármű indító kulcsát, akkor bizony tudok tenni annak érdekében, hogy ő ne üljön ittasan autóba. Mert olyan állapotban már nem fogja tudni azt eldönteni, hogy ő vezetésre képes állapotban vagy sem. Magyarországon zéró tolerancia van. Tehát tulajdonképpen nem is kell eldönteni.
2: Ez mit jelent, ez a zéró tolerancia?
3: Az azt jelenti, hogy egy csepp alkoholt sem fogyaszthat,
2: tehát
3: gépi meghajtás.
2: Tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak egy fél deci bort ittam, mert a fél deci is kimutatja a szonda, és az is.
3: Ez így van,
2: érezhető.
3: Így van. Mindenkire másképp hat az alkohol. Tehát ezt nagyon nehéz kiszámolni. Attól függ, hogy mennyit fogyasztott, előtte étkezette, pihente, nő, vagy esetleg férfiről van szó, tehát ez így nehéz meghatározni, hogy ennyi idő után távozott a szervezetéből az alkohol, vagy sem.
2: Az adatok mit mutatnak egyébként a jogkövetésünkről? Javult-e az utóbbi időben, vagy inkább romlott?
3: Javult. Mindenképpen javult.
2: Minden területen?
3: Igen, tehát hogyha általánosan vesszük a balesetek mutatókat, akkor azt mondom, hogy egy erőteljes csökkenést számolhatunk be. 2000-es évektől kezdődően a mai napig mi

0: mind a halálos kimeneteli, mind a súlyos, tehát a személyesüléses baleseti számok csökkentek. Az ittas járművezetők által okozott baleseti számok és jelentősen csökkentek. Arányt tudok mondani, az elmúlt évben 6,4% volt az, amit az ittas járművezetők okoztak személyisérüléses baleseteknél. De volt olyan időszak a 2000-es évek elején, amikor ez 10-11-12% is volt.
1: Tehát önmagukban a baleseti szám is csökkent, és ezen belül az arány is az ittas vezetéssel okozott balesetek aránya is. Hát ez komoly.
2: Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted. Ugye egy nagyon régen zajló kampányról beszélünk, ez nem egy újdonság, évek óta beszélgünk és beszélgetünk az OBB-ben is erről, és teszünk ennek a kampánynak a részeként. Én egy picit kibővíteném ezt a témát. Én nem csak az alkoholra gondolok, hanem minden tudatmódosító szerre. És az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt a mai világban nagyon nehéz azt mondani, hogy mit jelent a tudatmódosító szer.
1: Hát éppen ezt akartam kérdezni, hogy ugye rögtön az embernek eszébe jut persze az ital, eszébe jut a drog, de a gyógyszerek is eszünkbe juthatnak, sőt, eszünkbe juthat még valami, ami a vezetésnél gyorsan előjön egy csomó emberből, a düh.
2: Nagyon sok minden van, és hát a drogoknál is van egy csomó olyan folyamatosan változó drog, amit de nem tud a törvénykezés után követni, ettől még nem vagyunk tudatunknál, és úgy közlekedünk, hogy megdöbbente a mindennapi úton. Én azt hiszem, hogy minden veszélyes, és egyetlen egy súlyos vagy halálos közlekedési baleset is sok az úton. Abban kéne összefognunk, hisz néhány tízezer rendőr van összesen Magyarország területén, van 9,7 millió magyar állampolgár, és van 300 000 kilométernyi közút, ahol a mindennapokban találkozhatunk egymással. Ezek olyan nagy számok, hogy itt rendőrét kiállítani egy teljesen nehéz, azt kell mondjam, időnként felelőtlen dolog, saját magunknak kell úgy közlekedni, és valóban jó dolog, hogyha barátok, ismerősök a mulatozás és a különböző szórakozási esték után lebeszélik arról a másikat, hogy ő beleüljön az autóba, elveszik tőle a kulcsot, és megpróbálják megoldani, hogy valamilyen más alternatív úton jusson haza.
1: Az zéró tolerancia, ugye az alkoholnál beszéltünk erről, hogy egy csepp se. Más tudatmódosítószereknél, és most ugye van egy ilyen határeset, amikor valakinek elő van írva mondjuk valamilyen gyógyszer, de esetleg van mellékhatása.
0: Így van, tehát ez nagyon gyakran előfordul. Te ugye idézhetném szokásos mondatot, hogy gyógyszer részével és házi orvosával egyeztessen e tekintetben, de azt gondolom, hogy vannak olyan erős nyugtatók, amelynek hatása alatt nem szabad vezetni. Tehát ez kimondottan tiltott is, és ez rá is van írva ugye a dobozra, illetve hát az orvosnak is el kell mondania, hogy milyen hatásai lehetnek. Egy dologról még nem esett szó egyébként, mi az, ami még itt fontos lehet, az a fáradtság. Az hasonló tüneteket produkál, mint az ittas járművezetés.
1: Tehát, és ugye ülünk az autóban.
0: Így van. Tehát ami tipikus ugye egy ittas járművezetőnél és egy fáradt embernél is, az, hogy ugye lassítja a reakcióidőt, szűkíti a látóteret, rontja a távolság és a sebesség becslést, csökkenti a koncentrációt, és ami a legfontosabb, hogy növeli a kockázatvállalási hajlandóságot, és egy hamis biztonsági érzetet ad a gépjárművezetőnek. Tehát ugye szokták mondani, hogy attól lesz bátor és erős valaki, és akkor egyéb huncutságok elkövetésére is képes, tehát már akkor ott van egy sebesség túlépés, ott van mellette, hogy nem köti be magát, szabálytalanba csávot, és úgymond így egy erőszakos vezetési stílust. Tehát nem feltétlenül kell a rendőrségnek megállítani egy járművezetőt ahhoz, hogy felmérje, hogy itt valami nincs rendben. És többnyire azért ki is szokott derülni, hogy mi az.
1: Az autókról beszéltünk most főként, de azért hát nem csak az autók közlekednek az utakon. Ott vannak a motorkerékpárok, ott vannak a rollerek, és ott vannak a kerékpárok.
2: És a gyalogosok.
1: És a gyalogosok,
2: tehát
1: bocsánat.
2: Mindenki teljes közlekedési ág kint van az úton, és hát nagyon-nagyon fontos az, hogy az idő az egy nagyon érdekes tényező. Tehát az idő egy másodperc, az az idő, ami gyakorlatilag észlelek valamit az úton, kezem, lábam megmozdul, teljesen mindegy, hogy gyalogosként, vagy pedig valamilyen járművel közlekedőként, utána, hogyha járművel közlekedők, annak is van egy reakció ideje, hogy az mennyi időn belül reagál, és hát az alatt, ameddig ezek a történetek történnek, addig haladunk az úton valamilyen formában.
1: Mondjuk, ha csak 60-nal megyünk, akkor is megtettünk ez idő alatt mondjuk 20 métert.
2: Hát 50-nél 14-et.
1: Igen.
2: Tehát gyakorlatilag az 3-4 zebra, és 3-4 zebrányi utat megtenni, de ugye van egy új kereszttervezet, amiben nagyon tetszik például az, hogy föl kell venni a gyalogosnak az zebránál a szemkontaktust a vezetővel, a sofőrrel, hogy egyáltalán ők képbe van-e, hogy hol van. Én nagyon sűrűn azt látom ma, hogy a gyalogosok olyan helyzetet teremtenek, hogy körül sem néznek, és úgy belépnek a zebrára, akár egy olyan helyen is, ahol nem látszódik az, hogy ő érkezni fog bokrok, fák, táblák közül, ahol Igen. egy nagyon komoly baleset részesévé válhatnak, és nem is biztos, hogy a járművet vezető egyedül az, aki felelős lesz.
1: A zéró tolerancia az ezek közül a közlekedési eszközök közül, amelyeket említettem, melyekre vonatkozik? Ugye most a gyalogosokat
0: is értsük bele. Gépi meghajtású járművekre, tehát ide a roller tartozik is. A roller, így van. Tehát az elektromos rollerek is ide tartoznak. Ugye a rendőrség még ugye a jogszabály megjelenése előtt bekategorizálta azért, hogy végül is, hogyha intézkedni kell, mert elég gyakran kell sajnos a rolleresek által okozott, illetve elszenvedett balesetek száma az elmúlt évhez képest tulajdonképpen megduplázódott. Persze nem mindegyik ittas volt, azért hozzáteszem.
1: De bocsánat, de mi van az elektromos biciklikkel? Azok is ebbe a kategóriába számítanak?
0: Ott, vagy attól függ, hogy vannak elektromos kerékpárok, tehát ez kerékpárnak számít. Itt a rollerek alapvetően Értem. Azok a mondjuk, ugye és nagyon sokszor ezt használják a fiatalok éjszaka, mikor mennek haza szórakozó helyről, és nem is egyedül, hanem mondjuk ketten állnak azon a rolleren, és úgy, hogy nagyon gyakran ittas a jármű vezetője. Ez pedig ugye az alkohol befolyásoltság mértékétől ez lehet akár bűncselekmény is. Tehát ezt kell megértenünk, hogy ezt egy erőgép hajtja, ezt a járművet innentől kezdve nem szabad úgy vezetni rollert, hogy előtte alkoholt fogyasztottunk. Kerékpárosok esetében más a helyzet. Előfordul nagyon gyakran, sajnos, hogy kerékpárt ittasan vezetnek, jelenleg nem tiltott. Itt a kerékpárosra van.
1: Jelenleg ezt hangsúlyozzuk.
0: Így van, jelenleg. Jó. Én megmondom őszintén, ezen nem értek egyet, ha lehet ilyet mondanom rendőrként. Vezetésre képes állapotban kell lenni a kerékpár hajtójának. Csak kérdezem én, amikor már elfogyasztott egy bizonyos mennyiségű alkoholt, és az alkohol az ítélő képességét módosítja, akkor ő el tudja eldönteni, hogy ő vezetésre képes állapotban van, vagy sem. Feltételezem, nem, hát ugye ezt mutatják a rendőri ellenőrzések is. Én azt gondolom, hogy mivel a közúti közlekedésben vesz részt, és jármű a kerékpár, innentől kezdve a zéró tolerancia, azt gondolom, hogy rájuk is kell, hogy vonatkozzon.
1: Jó, hát az új keresztről amúgy is szerintem még beszélgetünk jó pár szó. Nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy eljöttek hozzánk. Kedves hallgatónk, az elmúlt percekben az ittas vezetésről, vagy a mondjuk így, hogy tudatmódosított állapotban elkövetett, nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy elkövetett, ugye? Vezetésről beszélgettünk Berzai Zsolt rendőr alezredessel és Kenezsik Istvánnal az Autós Nagy Koalíció elnökével. És most pedig 10:30 elmúlt 2:30 perccel krónika következik 2 percben a mikrofonnál Bordi András.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten az igazságügyi miniszter. A jogszabályokat többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érintenik. Átalakítaná a politikusok vagyonnyilatkozatának rendszerét az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi adatszolgáltatás elavult, hiányos, nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök Facebook oldalán azt írta, a cél, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés, valamint a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, a megbeszéléseken szó lesz a tengeri biztonságról, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtásáról is. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130 megsérült. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az emberek többségét magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés is követte. Itthon napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó záporzivatar. A hőmérséklet délután 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaum-mal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
8: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
1: Műsorunk utolsó része, most a ritka betegségekkel foglalkozunk. Egy ritka betegség felismerése kifejezetten nehéz feladat. Vannak, akik évekig járnak orvoshoz, mire kiderül, hogy valójában mivel küzdenek, és csak ezután kezdhetik el az állapotuknak megfelelő terápiát. Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy egészségesen született, és jól van az a kisfiú a Semmelweis Egyetemen, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget egy modern eljárásnak köszönhetően. A betegségről egy korábbi adásunkban Nagy Bálint készített riportot.
10: Az SMA beteg gyermekeknek a kezelését Magyarországon 2019-ben kezdtük.
11: Dr. Mikos Borbála, a Betesda Gyermek Kórház intenzív terápiás osztály osztályvezető főorvosa.
10: A betegségnek több súlyossági formája van, a legsúlyosabb az az egyes típusú, a legenyhébb pedig ugye a felnőttkori típusú SMA betegség. Sajnos az SMA betegségnek körülbelül 60%-a, tehát a többsége ez a legsúlyosabb típusú betegség. Évente 10-12 új SMA beteg születik egyébként hazánkban várhatóan, 600 körüli az európai születési arányuk. A kezdeti tünetek jellegtelenek, a baba egészségesnek tűnik, amikor megszületik, újszülöttként elindul bizonyos fokú fejlődés a mozgásában, aztán ez gyorsan hanyatlásnak indul, feltűnővé válik, hogy mozgásszegény, esetleg gondolhatnánk arra is laikusként, hogy lusta, lassabb fejlődik, mint a kortársai, de aztán ehhez sajnos társul az, hogy a légzőizmoknak a gyengesége miatt furcsa, mellkas mozgásai vannak a légzéskor, nyugalomban is gyorsan veszi a levegőt, fellép a nyelés zavar nála, és nem kezdődik el a megfelelő mozgásfejlődés, úgy, mint az egészséges csecsemőknél, a fejét nem tudja tartani, nem tud hasra fordulni, mozgásszegények a végtagjai, nem tudja megfogni a játékait, és így súlyosbodik, és halad nagyon gyorsan előre ez a betegség a természetes lefolyása során. Sajnos még az elmúlt években is a nemzetközi statisztikai adatok szerint átlagosan mindössze 7 hónap volt ezeknek a kisbabáknak az életben maradási időtartama világviszonylatban, és másfél éves korukra körülbelül 95%-ukat elveszítettük, amíg nem voltak speciális gyógyszeres kezelési lehetőségek.
1: Nagy Bálint riportját hallhatták. Itt vannak velünk a stúdióban Arany Kovács Rozália, a Kék Rózsa program alapítója. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok!
1: Na mindjárt megbeszéljük, hogy mi ez a Kék Rózsa program. Itt van velünk Lepp Klára, pszichológus, egészségszakpszichológus jelölt. Jó napot kívánok önnek is! És itt van velünk Grósz Zoltán, a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete neurológus főorvosa. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok!
1: Mit is jelent az, hogy ritka betegség? Van valami fogalom, amit meg kell ismernünk?
13: A ritka betegség azt jelenti, hogy a népesség csekély számát érinti az adott betegség. Itt Európában azt nevezzük ritka betegségnek, ami 10 000 emberből 5-5 vagy kevesebbet érint. De nagyjából világszinten is ezt a arányszámot szokták használni.
1: Kék Rózsa program, azt mondtam, hogy majd megmondjuk, hogy ez pontosan mit jelent. Mit jelent? Mi ez a Kék Rózsa?
12: Hát a Kék Rózsa egyébként én magam vagyok, ezt még gyerekkoromban adtam magamnak. A program pedig tulajdonképpen csak annyit jelent, én 2020. január 31-én 39 év kutatás után kaptam meg a saját diagnózisomat, ami mitokondriális miopátia, és azóta próbálok minden felületen és minden lehetőséget kihasználva ismeretet átadni az embereknek a ritka betegségekről, arról, hogy hogyan tudnak hozzájutni a saját diagnózisukhoz. A program meg tulajdonképpen úgymond egy ajánlás az egészségügyi vezetésnek arra, hogy akár, ha másképp nem, akkor a ritka beteg intézetek vezetőivel összefogva, mert ugye több intézet is van Magyarországon, kialakítani egy olyan betegutat, ami ugye az egészségügyi minisztertől is tudjuk, hogy nincs Magyarországon, amire azt mondja a klinika, hogy legyen egy 15-20, nem tudom, mert ugye nem vagyok orvos, megfelelő alapmennyiségű kivizsgálás, ami mindenkinek alapjoga és lehetősége, és ha azokból nincs diagnózis, vagy nem állítható fel konkrét diagnózis, akkor minél hamarabb küldjék, irányítsák a ritka beteg intézetek valamelyikébe.
1: 2020, ugye, ezt mondta, hogy akkor kaptam meg a diagnózisát, mennyi idő után?
12: 39 év, 81-ben kezdtük a kivizsgálást.
1: 39 év. No, erről majd beszéljünk akkor, hogy pontosan hogy is van ez, de Lepp Klárától kérdezem most, hogy ugye itt azért 2020-ban lett egy diagnózis, de hát azért előtte van 39 év, ezt valahogy fel kell dolgozni, hogy kutatjuk, és nem tudjuk, ráakadtunk valamire, és akkor mégsem az. Már azt gondoltuk, hogy megvan, mégsem lett meg, valami egészen más lesz. Hát ezt hogy lehet 39 éven keresztül, vagy megkérdezzük ezt Arany Kovács Rozáliától is, de ön pszichológus kérdezem, hogy lehet ezt így fenntartani valahogy az emberi lelket így?
14: Ugye a ritka betegséggel élők nem csak a fizikai tünetekkel küzdenek meg, hanem ez egy nagyon megterhelő érzelmi út is, és számos pszichés kihívással szembesülnek. Ebben a rendkívül hosszú időszakban, tehát ez a nehézség, hogy ez nagyon elhúzódhat, ez a 39 év, ez elég extrémnek tűnik, de hogy...
1: Jó, de hát, hogy ez 2 év, az is sok.
14: Talán az a legnehezebb, hogy ez nagyfokú bizonytalansággal jár, és sokan arról számolnak be egyébként, hogy nem is talán a diagnózis, hanem sokszor ennek a bizonytalanságnak az elviselése jóval nagyobb kihívást jelenthet. Az, hogy nem tudom, hogy mi fog történni, nem tudom, hogy miről van szó, mi áll a háttérben, és ez egy folyamatos készenléti helyzetet teremthet, ami pedig hosszú távon rendkívül megterhelő tud lenni.
1: És hogy lehet ezt csökkenteni? Van rá valamilyen gondolat, hogy lehet ezt csökkenteni? Nyilván csökkenteni lehet azzal, hogyha van egy olyan beteg út, amivel viszonylag gyorsan el lehet jutni a végeredményig, de hát ritka betegségnél, hát itt azért sok mindenre gondolhatunk. Van egy olyan kedves ismerősöm, akinek a kislánya egy ilyen betegségben szenved, és hát ő volt a 26. a világon, akit felfedeztek ezzel a betegséggel. Hát ez orvos legyen a talpán, amelyik itt helytáll. És család legyen a talpán, amelyik helytáll.
14: A diagnózis előtti időszakban olyan érzések megjelenhetnek, mint például a bizonytalanság, amit említettem, nagyfokú szorongás, kontrollvesztés érzése, frusztráció, félelmek. Pszichológiai támogatást lehet nyújtani ezekben. Ez esetben a szakember támogatást nyújthat abban, hogy például a szorongást csökkentse, stressz csökkentésében, hogy kezelje a félelmeket, szorongást, akkor a kontroll érzésének részleges, hogy a kontroll érzést megerősítse, az, hogy az érzelmeket biztonságosan meg lehessen fogalmazni, és ki lehessen adni. És a szakembernek nem az a feladata ilyenkor, hogy megnyugtassa a beteget, hogy minden rendben lesz, hanem, hogy ezt a hosszú bizonytalansággal járó időszakot segítsen elviselhetőbbé tenni.
1: Nézzük meg, hogy ilyen betegutakat hogy lehet felállítani, hogy minél hamarabb eljussanak a megoldásig. Ugye azért hát nyilván vannak a mindennapos betegségek, amelyek hát nagyon egyszerűen felfedezhetők, de hát ezek ritkák, és éppen ezért az orvosoknak jóval kevesebb tudásuk van róla.
13: Így van, ahogy mondja, azt tudni kell, hogy a tünetek száma is közel 20 ezer, betegségek száma is nagyjából ennyi, és ezek nem az egy az egyben megfeleltetett dolgok egymásnak, hanem számos tünet különböző betegségekre utalhat, és nyilván az ember mindig azt veszi számba, ami a gyakoribb, meg amivel találkozott, és ahogy a példája is mutatta, hogyha valami rendkívül ritka dologgal állunk szemben, akkor nincs vele tapasztalat, nincsen tudás hozzá, nyilván, hogyha az ember nem hallott róla, nem szerepelt a képzésében, akkor nem is tud gondolni rá, hanem úgy kell utána járni, kutakodni, hogy mi lehet a háttérben. És ez sokszor nehezen összeegyeztethető a mindennapi munkaterheléssel, hiszen ezek sokkal-sokkal hosszabb időt igénylő dolgok, diagnosztikában és utána járásban és gondolkodásban is. És talán ezt segítik elő a ritka betegség központok, ahol...
1: Hányan?
13: Hát Magyarországon döntően az orvosegyetemekhez kötött városokban működnek ilyenek, tehát Pécs, Szeged, Debrecen és Budapest. Itt vannak ilyen ritka betegség központok.
1: Jó, és ott akkor milyen munkát végeznek? Tehát hogyha egy házi orvos, próbáljunk egy ilyen helyzetet modellezni, hogy egy házi orvos valamilyen tünettel elkezdi kezelni a páciens, és kiderül, hogy ez mégsem az, mint amire gondolt. Ez talán viszonylag hamar kiderülhet, hogy ez valami más. Rögtön küldenie kellene, mert ugye 20 ezer tünetről beszélt. Hát itt ez óriási szám, ez tényleg áttekinthetetlen. Mikor küldje a házi orvos, vagy egy rendelőintézeti szakorvos tovább önökhöz a beteget?
13: Nyilván a diagnosztika az egy több lépcsős folyamat, tehát soha nem úgy történik, hogy a páciens bemegy, elmondja a panaszait, és akkor vagy az orvos, vagy egy gép kiköpi a diagnózist, hanem itt egymásra épülő vizsgálatokról van szó, ezért is látjuk azt, hogy sokszor az időben azért elhúzódik, mert a különböző vizsgálatok azok időt igényelnek, nem lehet egyszerre csinálni, őket egymásra épülnek. A kérdésére azt a választ tudnám adni, hogyha nem jutunk sehova a pácienssel egy bizonyos idő után, nincs ötletünk, nem tudjuk magyarázni a tüneteit, akkor kell megpróbálni ezt a vonalat elindítani.
12: Köszönöm szépen.
1: Ugyanez a kérdés tulajdonképpen.
12: Igen, abszolút egyet tudok érteni a doktor úrral, és tulajdonképpen az én ismeretterjesztő programom pont erről szól, hogy mind a betegek, mind az orvosok tudjanak erről a lehetőségről. Tehát legyen ez mindennapi úgymond közbeszéd, legyen ez egy ténylegesen alapismeret. Tehát nem kell, de amikor kell, mert mondjuk akár én magam, akár a szomszéd, akár egy barátom mondjuk már a sokadik kört futja, és nincs diagnózisa, akkor legyen ott a tudatban, hogy akkor megyek a házi orvoshoz, leegyeztetjük, és azt mondom, hogy kérem szépen a beutalomat a legközelebbi intézetbe, mert minél hamarabb van a valódi diagnózisom, annál jobb minőségi életet tudok élni. Én is mindig elmesélem, hogy most jobb állapotban vagyok, mint 6 éve, amikor megkaptam a diagnózist. Mert tudjuk, mi a problémám, megkapom rá az éves infúziókúrát, megkaphatom a vitaminokat, megkaphatom a saját kezelési módomat, és tudom, hogy mikor mit tud a szervezetem, tehát tisztában vagyok azzal, hogy mire készüljek.
1: benne van ebben a lehetőségben az is, hogy a szakorvosok vagy a házi orvosok úgy gondolják, hogy a ritka betegségek központjához utalják be a beteget, de aztán végül mégiscsak valami egészen más a helyzet, tehát nem fedezték fel, de egy nem ritka betegségnek számító betegség van, tehát ilyenekkel is találkoznak, vagy azért, aki önökhöz kerül, az már biztosan valamilyen, hogy így mondjam, zűrösebb eset.
13: Ilyen is van, hát mindenképp olyan szempontból zűrösebb, hogy tisztázatlan a panaszoknak vagy a tüneteknek az eredete. Azonban mi viszonylag magas számban találkozunk a beutaltak között olyanokkal, akiknek elsődlegesen valamilyen pszichés probléma okozza a tünet képzését, és nyilván ilyenkor nehéz megtalálni az okát, hogyha szervi okokat keresünk éveken keresztül. Ilyenek vannak, nem kis számban, de általában akik bejönnek, azok vagy valóban ritka betegséggel szemben, vagy élnek, és nem találták meg, vagy a következő magas arány ez a valamilyen pszichés problémát szervi tünetek, konvertáló mechanizmus, aminek nyilvánvalóan egy másik kezelési útját kell ilyenkor választani.
1: Akkor beszéljünk egy kicsit a lélekről megint, mert akkor itt viszont előlépnek azok, akik lélekgyógyászok. Szóval hogy lehet ezt elkülöníteni egymástól, hogy hát nincs szervi probléma, és a lélekben van valami, és akkor itt hogyan lehet tovább lépni? Ez az ön területe, amit most kérdezek?
14: Ez a pszichoszomatika, igen. Ugye igen, ezzel is foglalkozunk egészségpszichológusként. Számos ilyen esettel találkozom én is, amikor ugye sorozatos kivizsgálások után beigazolódik, hogy nincs komolyabb szervi ok, és ilyenkor kezdünk el ugye gondolkodni, hogy akkor mi is az, ami tüneteket okoz. Amikor nem talál utat mondjuk az érzelem, vagy az érzelmi megélések, nem tud verbálisan például utat találni magának, akkor a test képes jelezni, szóval, hogy a testi tüneteket így is tudjuk értelmezni, mint egy üzenetként, és erről próbálunk utána együtt gondolkodni, hogy vajon mit üzenhet ezzel a test, mi az, ami másféle módon nem tud napvilágra kerülni.
1: De ha jól értem, ez akkor nem a ritka betegség kategória.
14: Nem igazán, ez elég gyakori.
1: Ez elég gyakori.
14: Így van.
1: És akkor erre van egy másik protokoll, ami már a lélekgyógyászok protokollja, és az akkor a normál beteg úton mehet.
14: Így van, pszichoszomatikus tünetek esetén általában egy hosszabb pszichoterápiás folyamat javasolt. Azért ennek jellemzően több idő kell, mire feltárjuk akár a belső elakadásokat vagy akadályokat.
1: Doktor úr, milyen diagnosztikai módszereket lehet használni itt a ritka betegségek meghatározására? Ezek olyanok, amelyek a hagyományos gyógyászatban is benne vannak, vagy pedig nagyon komolyan figyelni kell a nemzetközi szakirodalmat és azt, hogy mit csinálnak máshol?
13: A diagnosztikus eljárások azok döntően olyanok, amik hozzáférhetőek. Vannak bizonyos limitációk, tehát nem mindenki kérhet bizonyos vizsgálatokat, de ezek az egyébként általánosan ismert vizsgálatok, egyet kivéve a genetikai vizsgálatok azok elég speciálisak, és szaktudás szükségeltetik a kérésükhöz. És hát a ritka betegségeknek egy jelentős része az genetikai eredetű, tehát ilyen típusú vizsgálat az elég gyakran készül nálunk.
1: A genetikai vizsgálat az azt is jelenti, hogy esetleg a családtagokat is megnézik.
13: Jelentheti ezt is, nyilván először magát a pácienst próbáljuk diagnosztizálni, és hogyha olyan betegséget találunk, ami örökletes, és érintheti a családtagokat, akkor ezt ki kell terjeszteni, igen.
1: Rozália, hogyan derült ki végül, úgy 39 év után ezt tegyük hozzá, hogyan derült ki ez a betegsége?
12: Hát,
1: mi volt mindig, a sikerre vezető út?
12: Mindig is gyenge voltam, tehát keveset tudtam mozogni, fájdalmaim voltak egyéb. 19. január 6-án, egy vasárnap hajnalban egyszerűen nem tudtam felkelni, tehát olyan irgalmatlan, gerincből kisugárzó fájdalmam volt, hogy tulajdonképpen a felső testem az szinte teljesen mozgásképtelen volt. És akkor, miután Zuglóban lakom, Honvéd kórházba vittek, ott kezdték el a kivizsgálást, ugye eredendően a felső testemet vizsgáltat, vál izom problémákat, és aztán utána végül is az alatt az egy év alatt, míg eljutottam a ritka beteg intézetbe, az alatt olyan körülbelül 30 vagy 35 vizsgálatot végigcsináltunk, mert akkor már mindenhol az volt, hogy SOS beutaló. Tehát akkor mindent megnézünk, hogy milyen oka lehet ennek a történetnek, és egy ismerős segítségével jutottam végül be az intézetbe.
1: Ide a Semmelweis Egyetemre?
12: Ide a Semmelweis Egyetemre, így van. És ott tulajdonképpen már az ambulancián engem fogadó orvos tudta azonnal, hogy milyen betegséggel állunk szemben.
1: Hoppá.
12: Annyit mondott csak, hogy ha igazam van, akkor hatalmas szerencséje van, ha meg tudja tartani a rollátort, és ő továbbra is így tud élni. Aztán az izombiopszia be is bizonyította, hogy igaza volt. Tehát, hogy én azért sürgetem, vagy azért szeretném, hogy mindenkinek meglegyen ez a lehetősége, mert ahogy itt doktornő mondta, rengetegszer a vége az, hogy pszichológus vagy pszichiáter. Örülök neki, és kell is, pont beszélgettük itt előtte, hogy kell. De nem mindegy, hogy a diagnózis helyett kap pszichológust vagy pszichiátert, vagy a diagnózis mellett. Tehát, hogy engem 30 éven keresztül pszichiátriai betegként kezeltek nagy részt, mert ugye nem volt pozitív leletem, tehát nem tudták azt, hogy tovább lehet engem küldeni a ritka beteg intézetbe, vagy ugye a betegtársaim nagy részét. Tehát, hogy én azt szeretném, hogy mindenkinek legyen meg az alapkivizsgálása, nincs diagnózisa, akkor jussunk a genetikai intézetbe. Ha ők is azt mondják, hogy hál' Istennek nálunk is negatív, akkor kezdjük el, mert nagyon-nagyon sok ember él úgy ma Magyarországon, hogy rossz diagnózissal él, illetve rossz kezeléseket kap. Csak azért, mert nem jut megfelelő ellátáshoz.
1: Na most ugye az volt, hogy most Rozália elmondta, hogy hosszú ideig kivizsgálták, nem találtak semmit, aztán egyszer csak 30-35 vizsgálat után elküldték ide a ritka betegségekkel foglalkozó intézetbe, és ott rögtön tudták. Nagyon sok esetben ez a helyzet, hogy önöknél az érzek ritka betegségek gyakoribbak. Következésképpen sokkal nagyobb biztonsággal tudják megállapítani, hogy mi a helyzet.
13: Általánosnak nem mondanám, de valóban nagyon felemelő, amikor egy ülésben sikerül kvázi diagnózist mondani. Ez az orvosnak és páciensnek is ilyenkor egy nagy megkönnyebbülés. Nem ez a többség, de számos alkalommal előfordul, és pont ez az egyik lényege, hogy az ott dolgozók azok találkoznak ezekkel az esetekkel, és sokkal nagyobb tapasztalat gyűlik fel a különböző kórképek vonatkozásában, és számos esetben ilyen szerencsés kimenetele is tud lenni, hogy rögtön rájövünk a probléma forrására.
1: A család mit tehet akkor, amikor valaki ilyen állapotban van, hogy hát nem nagyon találják? Egyrészt, ha hallgatják ezt a műsort, akkor lehet, hogy kezdjenek el gyanakodni, hogy itt valami olyan van, ami nem köznapi, és minél hamarabb jussanak el ide. Milyen támogatást tudnak adni, lelki támogatást?
15: A családtól nagyon fontos, hogyha figyelmet és elfogadást tud adni a beteg felé. Nem tanácsokra van szükség, hanem azt éreztetni, hogy nincs egyedül a beteg, itt vagyunk, meghallgatjuk az érzéseit, akár a nehéz érzéseit is. Szóval nagyon fontos tud lenni a figyelem, hogyha ezt meg tudják adni a családtagok. A nyílt kommunikáció is nagyon segítő tud lenni, tehát lehessen kérdéseket feltenni. Ha esetleg gyerek is van a családban, akkor az életkornak megfelelő kommunikációt javasoljuk. Fontos az is, hogy a tüneteket komolyan vegyék, és hát a családtagoknak a saját lelki egészségük is nagyon fontos, és számukra is nagyon megterhelő tud lenni ez az állapot.
1: Igen, ez biztos, hogy nagyon meggyötrő, hogy akit szeretünk, az éppen nem találja, hogy mi a problémája. Az biztos, hogy a családtagoknak is nagyon meggyötrő. Kék Rózsa programra hogy lehet ráakadni, mit tudnak segíteni?
12: Mindenfön van a honlapomon, ami a www.akékrózsa.hu, minden meglepetés. Jó. A Kék Rózsa programban tulajdonképpen ez már az, amit én a döntéshozók elé szerettem volna, de fönn van minden, amit a magánembereknek is szántam, tehát minden fórumon fönn vagyok, amin lehetséges, és a legfontosabb az, amit szeretnék átadni az embereknek, hogy ők döntsék el, hogy mit szeretnének. Tehát ez az, valamilyen szinten az ő felelősségük is, én csak abban szeretnék nekik segíteni, hogy van tovább, mint az általános kivizsgálások, és van lehetőség a tűpontos diagnózis megszerzésére.
1: Doktor, most már csak egy nagyon gyors kérdés. Ha felfedezték ezeket a betegségeket, akkor a kezelések rendelkezésre állnak Magyarországon?
13: Ha van kezelés, akkor általában igen. Azt tudni kell, hogy a ritka betegségek jelentős részét nem tudjuk úgy kezelni, hogy megszüntetjük magát a betegséget, vagy számottevően befolyásolni tudjuk, azonban tüneti kezelésre, egyes szövődmények elkerülésére, támogatásra mindenképp van lehetőség, és ezeket ilyenkor igyekszünk megadni.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a ritka betegségekről beszélgettünk Rózs Zoltánnal, Arany Korancs Rozáliával és Lepp Klárával. És hát ezzel a mai délelőtt véget ért a szerkesztő Nagy Bálint, a hangmester Hajósi Bence, a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is. És ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Most 11 órakor rövid krónika után kezdődik a Hely itt a Kossuthon. A műsor munkatársai az Alavári Fehér Holló Egyesülethez látogatnak. Szóval csak én búcsúzom önöktől, maradjanak velünk!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomaga többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. A légi utasjogról és az egységes európai vasúti jegyrendszerről, valamint a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, a megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. Ismét több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Az orosz ellenőrzés alatt álló Krímfélszigeten egy személyvonat mozdonyát ért találat, egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. A Krasznodari terület egyik kikötővárosában egy ipari létesítmény kapott lángra. Az orosz légvédelem több mint 300 drónt semmisített meg az ország különböző régióiban, köztük a Fekete, illetve Azovi tenger fölött. Ukrajnában az északi, déli és keleti régiókból jelentettek be csapódásokat. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Több lakóépület és civil létesítmény megrongálódott. Késsel támadta járókelőkre egy férfi a New York-i vasútállomáson tegnap este. A támadó válogatás nélkül késelte meg az embereket. Többen súlyos sérüléseket szenvedtek, kórházba kerültek, egyikük életveszélyben van. A rendőrségnek sikerült elfognia a férfit, akiről annyit közöltek, hogy zavarodott elmeállapotban volt. Belső értékelésre és visszacsatolásra szükségük van a pedagógusoknak, de a teljesítményértékelési rendszer kivezetése több sebből vérzik, jelentette ki a pedagógusok szakszervezetének elnöke az M1-en. Totyik Tamás szerint ezt az intézmények belső szervezeti és működési szabályzatában kellene szabályozni, az intézmény profiljának megfelelően. Hozzátette, teljesen más szabályozás kell egy elit gimnáziumban, mint például egy hátrányos helyzetű településen működő oktatási intézményben. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emelt a Soproni járási ügyészség egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokba állítással és éjszakába nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogyha a nyomozáskor nem a dolgozók mellé állnak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozástól és a közügyektől való teljes eltiltást indítványozta. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűz ütött ki az épület alagsorában, közölte a Zalavár megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, de a tüzet gyorsan eloltották, a füst azonban nagy volt. A szálloda egyik dolgozója enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba került. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagyni a hotelt, de fél óra múlva visszatérhettek szobájukba. Ami az időjárást illeti, napos nyári idő lesz, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A hőmérséklet délután általában 27 és 32, este pedig 21 és 26 fok között alakul.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium. Idén is lesz Duna Karnevál nemzetközi kulturális fesztivál június közepén a fővárosban. Stúdió vendégünk Vince Andrea, fesztivál igazgató. Rátonyi Róbert Operett Fesztivál Veszprémben és a Család ellen nincs orvosság című darab premierje a Békés Csabai Jókai Színházban.
3: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 56-70.
4: Hogyan lett a müncheni Szabad Európa Rádió a hidegháború egyik legfontosabb információs fegyvere? És mit jelentett azoknak, akik a vasfüggöny mögött kerestek kapcsolatot a külvilággal? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
3: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este fél kilenc után a Kossuth Rádióban.
5: Egy hely, ahol a népzene és a táncházmozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
6: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
5: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
7: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
5: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
8: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
5: Partitúra. Összhangzat van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
3: A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

Ez az ára annak, hogy a denevérek megmaradhassanak egy padláson, hogy utánuk rendet kell csinálni, akkor azt mi örömmel átvállaljuk. Ennyit már csak megtehetünk a denevérek érdekében.

0: Falusi Tudásháza a mai helyszínünk. Jó napot kívánok! Zalaváron vagyunk, a Balaton és a Kis-Balaton között. Van itt néprajzi kiállítás, kézműves foglalkoztató, termékbemutató, de ezek mellett, és itt jön a váratlan fordulat, még denevérekkel is foglalkozunk a mai adásban. Tesszük mindezt Fehér Csaba Endrével, a Fehér Holló Természet és Hagyományőrző Egyesület elnökével, aki biogazdálkodó és 7 gyerekes apuka. Bólogat, elmondtam minden titulusát. Na most akkor, Csaba, fejtsük meg ezt a gordiuszi csomót, hogy ide jövünk a Falusi Tudásházába, és denevérekkel is fogunk foglalkozni. Hogy jön ennyi dolog egyszerre?
1: Agrártudományi egyetemen végeztem, mint agrármérnök. Azért falusi élethez, a mezőgazdasághoz, így a felmenők kapcsán, hiszen minden ősünk mezőgazdasággal foglalkozott, sok közön van, de amikor láttam én a nagyüzemi mezőgazdaság idézőjeles vívmányait az egyetemen, akkor én eldöntöttem, hogy én ebben nem veszek részt, és a természetvédelem irányába fordultam, hiszen azt láttam, hogy arra bizondi ráfér a segítség. Így jöttek a denevérek, hogy egy ilyen természetvédelmi előadást hallgattam. Még édesapám vitt el, talán még gimnazista voltam. Elhangzottak dolgok, hogy a denevérek így úgy, hogy egyébként vannak Amerikában olyan denevérek, akik terjeszthetik a veszettséget, stb. És édesapám azt mondta, hogy bármivel foglalkozhatsz, fiam, csak a denevérekkel nem. Innentől aztán el is volt döntve az én sorsom. Egyre inkább így a denevérek iránt kezdtem érdeklődni, ha már ez egy tiltott dolog. Rájöttem, hogy tényleg az országban csak néhányan foglalkoznak ezekkel az állatokkal, néhányan segítik az ő életüket, hiszen ők is ilyen nem szeretem állatok, és civilizációs vívmányok azért rajtuk nem segítenek. És akkor egyre több feladatot találtam ebbe a témakörbe, rajtam is ragadt, mai napig is a denevérvédelmi ügyeletet mi látjuk el, úgy érzem néha, hogy az egész országban. Van itt feladat bőven, van, amikor naponta 5-6 telefonunk van.
0: Denevérekre visszatérünk, de akkor nézzük ennek az egész történetnek a másik felét. Ez a Falusi Tudásháza, ami felé el is indulunk, ez egy sárga épület, mellette nyílnak az orgonafák. Ahogy belépünk, mondanám, hogy parketta, de tulajdonképpen farönkök vannak egymás mellé rakva, ez összekötve valamilyen anyaggal, tehát ez a parkettának és a betonnak valami furcsa elegye, és ez tényleg Csabának a saját kézzel készült alkotása?
1: Ezt találtuk ki, mert ez egy malomtér, ahol a hagyományos népi életnek egy majdnem elfelejtett szegmensével ismerkedhetnek meg a látogatók. A hagyományos köves malmokkal őrölt, helyben őrölt friss liszteket tudjuk itt bemutatni, tudunk itt velük dolgozni, hiszen szoktunk ilyen workshopokat is tartani, amikor kovászolós, kenyérkészítő tanfolyam ezekből a lisztekből történik. Ugye ez nem megszokott, de egyre inkább úgymond divatos, vagy egyre nagyobb az igény rá, hiszen a bizonytalan eredetű gabonákból készült lisztek sok egészségügyi probléma okozói.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy a gabona, amit itt megőrölnek, az is saját?
1: Saját termesztésű gabona, sokféle ősgabonát termesztünk, évente 6-7 féle különböző gabona megy a vetésforgóba, és ezeket saját magunk betakarítjuk, így a hosszú évek, mondhatni most már több évtized alatt kialakítottuk a tisztítás, hántolás, őrlés munka folyamatait, berendezéseit beszereztük, és itt tényleg minden, még a padló is saját kezünk munkáját dicséri.
0: És az a liszt, ami ott abban a fémedényben van, és a zsákra mellette rá van írva, hogy valami tékát, tönköly tékát.
1: Helyes kiörlésű liszt, ez most készült frissen, ez egy ritka búza, durum búzának az őse egyébként, a tönke búza, és nagyon acélos, nagyon magas fehérje tartalmú, sokan szeretik az ebből készült kenyereket.
0: És kik jönnek ide alapvetően a Falusi Tudásházába? Szóval gyerekektől idős nyugdíjasokig mindenki?
1: Széles a paletta, igen, volt már, hogy a Balatoni Múzeum táborából hozták ide a gyerekeket, hogy lássanak ilyen élő hagyományt is, vagy más civil szervezetek, vagy egy osztálykirándulás, de voltak itt Szerbiából középiskolás diákok, egyetemisták, helyi karról, vagy távolabbról, vagy voltak országos konferencia rendezvények, amiknek a háttér helyszíne mi voltunk, és akkor lehetett minket választani, akkor is egy 15-20 ember itt Péter gyűlt össze a konferencia után kvázi tanulmányútra, de jönnek itt olyan városról falura települő emberek is nagyon gyakran, akik szeretnének egy jó példát látni, kíváncsiak arra, hogy hogyan tudnának ők boldogulni. Néha csak azért jönnek, hogy beszerezzenek egy jó lisztet, de aztán mindig egy több órás beszélgetésbe torkollik.
0: Mit kezdjünk el szétnézni a gépek között, hogy itt most különböző folyamatokat látok, vagy látom ugyanannak a modern és a régies változatát is, mert ott ugye egy fából készült valamilyen eszköz van a sarokban, meg nekem egy ilyen nagyon modernnek tűnő, már fémből készült valamilyen őrlőgép az talán?
1: Nem, ez a hántológép. Ebben is van ősi, de azért mi ügyesen próbáljuk ötvözni a régi technológiákat az újabb lehetőségekkel. Ebbe látjuk a jövőt, hogy megtartani az ősi értékeket, például a gabonát, és az új technológiai vívmányok adta lehetőségeket is felhasználjuk, hogy a lehető legjobb minőséget érjük el, meg mondjuk, hogy kiváltsuk azt az embert, aki eltűnt a mezőgazdaságból, hiszen régen egy falu közössége 99%-ban szinte a mezőgazdaságból élt. Most meg végigmegyünk úgymond munkaidőbe az utcán, és senki nem látunk. Holott még az én gyerekkoromban itt akkora élet volt, hogy összehasonlíthatatlan a maival.
0: Ha végigkísérjük az egésznek az útját, akkor szabad ebbe belenyúlni?
1: Igen, hát hogyne, azért van. Tessék, a gyerekeknek is magunk. Ez a kedvence. Fürödnek sokszor a gabonába.
0: Van itt egy műanyag kosár, abba papír zsákok, és ez akkor ebben különböző itt, a gabonák.
1: Ez azért van itt, mert a hétvégén szoktuk menni ilyen bemutatókra, hívnak minket különböző helyszínekre, és akkor mindig viszünk egy ilyen bemutató anyagot. Ez már így menet kész, csak be kell rakni az autóba, ott kipakolunk, visszük a kis malmot, ami a nagy malomnak egyébként a teljesen hű, működőképes változata.
0: Ez, igen, ez a pici, ami
1: ez
0: itt van,
1: a szitagép, igen, az pedig ott a hátsó sorba az a malom.
0: Várja. Mint egy nagyobb kávéfőző az a malom.
1: Pelyhessítők, különböző ügyes dolgok vannak, hiszen kíváncsiak erre az emberek, hogy hogyan lehetne ugye a legfrissebb, legegészségesebb élelmiszert így a gabona irányából is megszerezni, beszerezni, és sokan otthon őrölnek egyébként ilyen kis házi malmokkal. Ez egy jó szórakozás. Persze van, aki megunja, és akkor utána már tőlünk vásárol liszteket. Minden esetre ezeken a bemutatókon sok embert sikerül így a biogazdálkodás, a hagyományos gabonák oldalára állítani.
0: Hova tudunk tovább menni, mert mindkét irányba indulhatunk?
1: A malmot még nem néztük meg. Ennek az a különlegessége, hogy az ősi köves malmok mintájára készült, kvázi azonos. Annyi különbség, hogy nem a víz hajtja, mert hogy a vízből van manapság a legkevesebb. Ezért ezeket villanymotor hajtja most már, de csak ez a lényeges különbség.
0: Ez az egészséges életmód, ez egy divatos dolog, de a tapasztalatai alapján azok jönnek, akiknek már van valami emésztési problémája, megelőzni jönnek az emberek, miért jönnek?
1: Vegyes a felhozattal, vannak olyanok, akik előrelátó módon próbálják megúszni ezeket a civilizációs betegségeket. Itt az internet világában már mindent meg lehet találni, és mindennek az ellenkezőjét is meg lehet találni. Sokszor azért jönnek, hogy eligazodjanak ebbe a zavaros világban, mert sokszor elhangzik, hogy a teljes kiörlésű liszt az egészséges, aztán a másik ember ugyanakkor azt mondja, hogy az egészségtelen.
0: Na, vállalkozik igazságtételre?
1: Persze, vállalkozok. Egyrészt ugye nem mindegy, hogy az a teljes kiörlésű liszt az mondjuk egy konvencionálisan, tehát egy vegyszeresen termelő gazdaságból származik, vagy egy biogazdaságból. Azon kívül attól még, hogy teljes kiörlésű egy liszt, attól még nem muszáj megenni a teljes lisztet, hiszen itt is, ahogy megnézzük ezt a malmot, ugye beszéltünk a kövekről, itt történik az őrlés. Bemegy a malomba a lukon, a gabona, kijön a liszt.
0: Kinyitjuk az ablakot, igen.
1: És belemegy egy szitába, és itt négy különböző részre szétválasztja ez a gép a lisztet. Lesz finom liszt, középfinom liszt, durva liszt, és lesz a korpa. És attól még, hogy teljes kiörlési a liszt, nem muszáj a korpát is megenni, azt régen sem ették meg teljes mértékben, nem kiszitálta még az én nagymamám is, igaz, ilyen kézi szitákkal, durva részeket a gabonából, így aztán a teljes kiörlésű liszt még teljes kiörlésű, de a szervezetet, az emésztőrendszert megterhelő túlzott mennyiségű rost és lektinek, azok nagy része kimarad, és itt lehet ügyesen beállítani, hogy kinek milyen finomságú lisztekre van szükség.
0: Na, visszacsukjuk ezeket az ablakokat, megyünk magunknak balra, ott egy fajtó van.
1: De közben itt elhaladunk egy hagyományos tőkés malom mellett. Ez azért van itt, hogy a gyerekek kipróbálhassák, amikor érkeznek, leemelem, mert nem is olyan könnyű, hogy mekkora nagy munka volt annak idején a kenyérhez való liszt előállítás, ezt kézzel kell tekerni.
0: Aha, tehát van gránit egy nagy korong.
1: Kő, kettő nagy korong van, van egy állókő,
0: lent
1: az alsó,
0: van.
1: Igen, és van egy felső kő, amit kézzel hajtottak, ugye? Úgy, hogy a kettő közé bejuttatták a gabonát.
0: Kíváncsi vagyok, hogy mennyire nehéz ezt megmozdítani. Visszateszi a felső követ, ez már önmagában egy mutatvány.
1: És lehet hallani, most szárazon megy a malom, ez nem egy szabályos dolog, mert ugye a kenését az a gabona kell, hogy adja,
0: igen,
1: amit itt középen bejuttatunk.
0: Csak itt negyedet forgathatok rajta, hogy ez mennyire nehéz? Nem mondom, hogy brutális, de mondjuk azért ezt meddig fél óráig forgatni?
1: Hát ezt az még tovább is forgathatták.
0: Meglepetés, meglepetés hátam, mert ahogy jövünk a következő helyiségbe, nem számolom össze, de 20 darab bicikli biztos van, túloldalon valamilyen szörpöket látok talán az ablakban, de maradjunk akkor a bicikliknél. Falusi turizmus?
1: Úgy is lehet mondani, rendszeresen szó.

0: megtenni, és ez ideális a bicikli, hiszen itt a térségben a kerékpárút hálózat most már eléggé jól fejlett.
1: És ha megyünk tovább itt a térben, akkor mint ahogy mondtam, valamilyen feldolgozó részre érünk, legalábbis én azt gondolom.
0: A workshopoknak a helyszíne, ugye amikor kovászoló kenyértanfolyam volt, ha már visszakanyarodunk az előzőekhez, akkor itt a sütőtől elkezdve a tészta hűtéséig sok minden dolgot kell használni, hogy valóban egy teljes folyamatot végig tudjanak a résztvevők vinni, és otthon aztán már kisebb tapasztalatokkal felvértezve álljanak neki ennek az egész kenyérsütési programnak.
1: Csaba, a nemek megoszlása milyen?
0: A hölgyek nyitottabbak voltak egyébként.
1: Stimmel.
0: Amikor fiatal emberként tartottam vándortáborokat, egyébként pont mondjuk éppen a denevérek felmérését végeztük védett területeken, vagy akár templomtornyokban, meghirdettük ezt egyetemisták körül is, és nem vagyok annyira hív, hogy azt gondolnám, hogy az én személyemnek szól, de volt, hogy 7 lány jött el a táborba, és egyetlen fiú jelentkező sem. Kenyérsütés is ilyen, de ott az mondjuk érthető.

0: közben magunk mögött hagyjuk a bicikliket. Dr. Klein Ákos, aki szintén természetvédelemmel foglalkozik, és egy partner szervezetnek a vezetője.
1: Ami itt még nagyon fontos missziónk, hogy a tájról egy kicsit mesélni tudjunk az emberek. Szeretnénk azt az üzenetet többek között eljutatni az emberekhez, hogy az a táj, ami élő, sok funkcióval rendelkezik, és minket is véd, tehát a mi jólétünkről is gondoskodik, annak hogyan is kellene kinézni.
0: Elkezdenek együtt dolgozni, segít az Ákosnak. És akkor ott nem tudom, egy kis csiszolás közben azt mondja, figyelj, vannak ezek a denevérek. Lehetne ezeken segíteni? És akkor innen kerekedik tovább?
2: Micsoda gazdag élővilága van némelyik elhagyatott padlásnak, mert nem csak baglyok, hanem denevérek is voltak. Viszont nagyon keveset tudtak akkor, még most sem sokat tudunk a denevérekről. Ugye 29 fajuk él az országba, és most már nagyon sok lelkes fiatal kutató segít abban, hogy minél szélesebb körben ismertek legyenek ezek, de hát akkor úgy kellett a nem létező szakirodalmat kutatva is sok esetben, vagy nagyon ritka irodalmi adatokat kutatva ezt az egész ügyet felgöngyölíteni és kideríteni, hogy melyik faj merre található, hol él, mit csinál, hogy lehet rajtuk segíteni.
0: Azt gondolom, hogy ez talán a könnyedebb része, de az, hogy tényleg érdemileg figyelmet fordítson arra, amit maga csinál, mármint hogy mások figyelmét felhívja, vagy esetleg a gondolkodásukat megváltoztassa. Erre mennyire van példa?
2: Ott van a legnagyobb felelősségünk, hogy az ifjú generációnak átprogramozzuk a gondolkodását jó irányba természetesen, hogy megértessük velük, hogy milyen fontos a minket körülvelő természeti értékek sora, és nem szabad egyetlen fajt se elveszíteni. És bizony ez azt igényli, hogy az ember lemondjon néhány kényelmi funkciójáról a modern társadalomnak. Felmerül ugye, hogy hány madarat lőtnek az autók az utakon. Egy katasztrofális probléma. Tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy az emberek ennek a súlyát érezzék, és tegyenek is ellene valamit.

0: Már érintettük ezt a denevérmentést, de ez mit jelent pontosan? Ezt úgy képzeljem el, hogy amennyiben nem Szombathelyre és vagy Nyíregyházára kell menni, akkor fogja a csapatot, ezekre a fehér bringákra felpattanak és mennek denevért menteni?
1: Nem, ez nem így működik. Ugye a denevérmentés azért speciális ismereteket igényel. Sokszor egy-egy terület denevér faunájának feltérképezése érdekében befogunk denevéreket. És hát ez a gyerekek körében mindig nagyon nagy érdeklődés tart számot, hiszen ez egy rendkívül izgalmas dolog.
0: Ez önmagában érdekes. Kint elhangzott ez a nem szeretem állat kifejezés. És szerintem a kígyó, béka, patkány, ez mind ilyen. Tehát ez nagyon szép természetfilmről. Ne jöjjön hozzám közel.
1: Hát sajnos az a mai tendenc,

0: hogy a legtöbb állat ilyen, most már egyre több állat a nem szeretem kategóriákba tartozik, egészen addig, amíg meg nem ismerjük. Mert van egy fogékony közeg azért, és a gyerekek ide tartoznak, meg hát sok felnőtt is, akik csak azért nem szeretik ezeket az állatokat, csak azért félnek tőlük, mert mondjuk tévedésen alapul az az információ, amit ők eddig hallottak az adott állatról.
1: És kap egy hívást, kimegy, felméri, befogja. Utána?
0: Nem feltétlenül fogjuk be, tehát kapok egy hívást, akkor ott kinyomozom, hogy mi is a probléma, hogy sérült denevérről van szó, vagy pedig egy ereje teljében lévő denevérről, aki éppen megijesztette a telefonálót, és egyébként semmi baja nincs, ez egy lényeges különbség. Ha sérült denevérről van szó, a sérülés leggyakrabban egyébként a házi macskák okozzák.
1: Madárnak nézik és elkapják?
0: Nem válogatósak a macskák, mindent, ami mozog, szívesen megfognak, megrágnak, játszanak vele, tehát a legtöbb sérülés tapasztalata szerint ebből adódik. Aztán sok más probléma is adódhat az autó által elütött, vagy ha oda csukják egy ablakhoz, vagy lehúzzák a rolót, ahova bebújt a denevér. Ha sérült denevérről van szó, akkor egy engedéllyel rendelkező állatmenhelyre, állatkórházba kell juttatni. Nem egyszer fogtunk olyan denevéreket, akinek láthatóan eltörött valamelyik szárnycsontja, de összefort ferdén, és ennek ellenére röpült, fogyasztotta tovább a rovarokat.
1: Na de most akkor tisztázzuk a helyzetet, tehát akkor talál egy sérült denevért bármilyen törött. Baranyában, Vas megyében, Borsodban, és akkor onnantól azt szállítja Budapestig?
0: Diszpécserként működök közre ilyenkor. Hál' Istennek az országot behálozzák a jó szakemberek, akik egyrészt denevérekkel foglalkoznak. Ilyenkor őket próbálom elérni, nekik közvetítem úgymond a feladatot.
1: Most a denevér populáció az hogy áll?
0: Mint ahogy szinte minden vadon élő állatnak csökken az elterjedési területe, növekednek a rájuk leselkedő veszélyek, így a denevérek ezt halmozottan elmondhatják. Az összes denevérfajunk védett Magyarországon, azért mert rá is szorulnának ezekre a védelemre. Egy erdőlakó denevér csak az öreg odvas fákban, a leválókérgű bükkösökben, tehát speciális élőhelyeken él. Ezek az élőhelyek nem csak Magyarországon, de világviszonylatban még drasztikusabb mértékbe fogynak. Gondoljunk csak a trópusokra, Dél-Kelet-Ázsiára. Van olyan denevérkutató barátunk, aki trópusokon foglalkozik denevérekkel, és lehet, hogy az utolsó példányokat ismeri meg egy-egy adott fajnak, mert egyszerűen fölmorzsolódik az élőhelye. Gépjárműforgalom is rengeteg áldozatot hoz, és akkor még arról nem is beszélünk, hogy a növényvédőszerek számlálhatatlan mennyiségbe locsol ki az emberiség, mennyire legyengíti adott esetben a denevérek immunrendszerét is, milyen újfajta betegségek jelennek meg a köreikben, amik pusztítják őket.
1: Csabának karban van fonva mind a két karja, úgyhogy nem látom a teljes kezét, csak a kézfejét, azon nincs harapásnyom.
0: A rovaroknak kitin váza van, és ezért a denevérek elég komoly fegyverzettel rendelkeznek, nem akarnak minket megenni, de ha mondjuk megfogja valaki a denevért, akkor az a denevér biztosra veszi, hogy most ők azért fogták meg, mert mindjárt megeszik. Próbál védekezni, és ilyenkor harap kesztyűbe fogjuk meg a denevéreket, ezt tanácsolom mindenkinek, de ne cérna kesztyűbe lehetőleg, hanem mondjuk egy ilyen munkáskesztyűszerű, vastagabb bőrkesztyűbe. Tetőfelújításoknál nem veszik figyelembe azt, hogy ott mondjuk 500 denevér él, és van, amikor pont a fióka nevelési időszakba kezdik el a tetőcserét, hát ez tragikus a denevérekre nézve.
1: Ezek mellett, a mentések mellett elméletileg ilyen takarítást is vállalnak valamennyire, tehát a pont előbb említett padlás vagy templomtoronynál el kell lapátolni a guánót, akkor arra is van ember.
0: Igen, hogyha ez az ára annak, hogy a denevérek megmaradhassanak egy padláson, hogy utánuk rendet kell csinálni, akkor azt mi örömmel átvállaljuk, hogy ez ne terhelje az adott ingatlan kezelőjét. Ennyit már csak megtehetünk a denevérekért.

0: Kedves hallgatóink, a Falusi Tudásházában jártunk ma, ahol denevérekkel is foglalkoztunk, úgyhogy elköszönünk innen Zalavárról, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Varga Tünde nevében is, Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem, rádiózzanak tovább, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 12:30-kor jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről, állapota stabil, a baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban, a fiatal kórházban ápolják. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a tankerület azonnal intézkedett, a kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Lannert Judit mielőbbi gyógyulást kívánt a diáknak, és hozzátette, hogy folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel. A légi utasjogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. A tárcavezető hozzátette, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen kíváncsiak a magyar álláspontra. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben, magasabban fekvő területekre irányították. Az időjárásról. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok-Alja térségében lehet futó, zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul majd.
1: Műsorajánlat.
3: Egy egyesület a családokért.
4: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
3: Apró segítség a mindennapokra.
5: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
6: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
3: Rókusfalvi Lili a sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17:25-kor a Dunán.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Egy testvér az egyik legnagyobb kötelék egy ember életében, különösen akkor, amikor felnőtté válva a szülők elvesztésével magukra maradnak a feladattal, hogy egyben tartsák a családot. Miért olyan nehéz mégis ezt jól csinálni? A felszín mögött meglátni a másik érzéseit, sebeit. Miért nehéz felnőtt korban a testvérünkhöz kapcsolódni? És vajon milyen példát mutatunk ezzel saját gyermekeinknek? Legutóbb egy anyacsoport önismereti kártyázása közben merültek fel ezek a gondolatok.
2: Na sziasztok lányok, hölgyek! Úgy fog kinézni most ez a játék, hogy itt van előttetek négy különböző színű kártya. Mindenki húz egyet, illetve egy én is kártyát. És akkor ahogy a többiek meghallgatják a választ, hogyha valamivel hasonló élményetek, megtapasztalásotok van, csak az kiteszi ezt az én is kártyát. És a végén reagál rá.
3: Fú, tiszta tételmezés. Testvéres sztori. Kérdés az az, hogy van-e testvéred, és ha igen, milyen volt a kapcsolatotok gyerekkorotokban? Történt-e ebben változás? Hát 4 év a korkülönbség köztünk, és hát úgy indult, hogy mikor apám elvitt a kórházba, és megnéztük a tévén, akkor közöltem, hogy nagyon jó, hagyjuk itt, azt menjünk haza. És ez az elmúlt 33 évben nem sokat változott. Nagyon-nagyon rossz testvérek voltunk mindig is, sose találtuk meg a közös hangot. Ő Skorpió, én Szűz, ő kihasználja a szülőket, én már inkább eltávolodok, úgyhogy nekünk folyamatos konfliktusaink voltak, és vannak a mai napig. Alapjáraton nem beszélünk, csak hogyha családi rendezvényekre kerül sor. Nem igazán állunk közel egymáshoz, sőt, gyerekkorunkban is hát csúnya dolgokat műveltünk egymással. Nem csak otthon, de úgy egyébként is. Sose volt ez egy csodálatos testvéri kapcsolat. Most például nem olyan rég voltak nálunk hétvégén a férjével, egészen jól sikerült, de olyan rideg az egész, tehát hogy próbálkozunk nagyon, de mintha két idegen lennénk. Elbeszélgetünk egymással, úgy, mint én itt veletek, de esküszöm, néha több kapcsolódást érzek itt egyes emberekkel, mint a saját ugommal. Alapvető értékbeli különbségek vannak közöttünk.
2: Ki volt az, aki
4: én tudok azonosulni?
5: Két én is kártya.
4: Nővérem, nagyon hasonló szituációban vagyunk, hogy így soha nem voltunk jó tesók, nem jöttünk jól egymással, nagyon ellentétesek vagyunk, tehát ilyen ég és föld. 2 év van köztünk, hát ő ki is költözött Angliába 18 évesen, azóta ott él, és azóta se jó a kapcsolatunk, mert most jönnek ide hozzánk, de mi is ugyanez, hogy így elbeszélgetünk, hogy el vagyunk, de hogy évközben sem ennyit nem kommunikálunk, nem jó a kapcsolat, sajnos.
1: Szüleidnek milyen a testvér kapcsolata, vagy a környezetedben, a felnőttek között? Hogy látod?
6: Hát nekem a szüleim nem nagyon tartják a kapcsolatot. Ha a nagyszülők szülinapi ünnepléseket tartanak és összehívják a családot, olyankor találkoznak, de amúgy nem nagyon nincsenek rossz viszonyban, csak egyszerűen nem szoktak találkozgatni. És hát én szeretném, ha az én tesóimmal viszont találkozgatnánk.
1: Mi múlik ez szerinted?
6: Én nem tudom. De szüleim, hogy elmesélik gyerekkorukban, hát nem volt rossz a kapcsolatuk, de sosem voltak ilyen öribarik, akik folyton együtt vannak. Mindenen összevesztek, civakodtak, féltékenyek voltak egymásra, szóval nekik nem volt feltétlen kisgyerekként se a kapcsolatuk, és lehet, hogy ezért.
1: De miért gondolod, hogy nálatok ez másképp van?
6: Mi szoktunk azért veszekedni, mert szerintem minden testvér veszekszik, de általában ilyen pici dolgokon elveszett az egyik tárgy, egymást tanúsítjuk, ilyesmit. És szüleim történeteiben általában mindenen is összevesztek. Mi meg csak ilyen kisebb dolgokon.
1: Szerintem minden szülő vágya, hogy a gyermekei között jó legyen a testvér kapcsolat, hogy szeressék egymást, ha veszekednek, és akkor kibéküljenek. Ez a viszony, ez tud változni azzal, amikor nagyok már a gyerekek, és kikerülnek a szülői bűvkörből? Teisz Dóra, pszichológus.
7: Hát én nagyon értem ezt a szülői vágyat. Én is voltam kisgyerekes anyuka. Emlékszem, hogy milyen nehéz volt akár úgy egy napot végigvinni, amikor folyton civakodtak, de hogy egyszerűen mégiscsak valahogy alapként kéne arra tekintsünk, hogy a testvér kapcsolatoknak a része, a konfliktus része, a testvérféltékenység része a szeretet mellett, meg amellett, hogy nagyon jó, inspiráló játszópajtásai tudnak egymásnak lenni a gyerekek, emellett része az is, hogy vannak nehéz érzések, és amikor szülőként egyébként ezt megfelelően tudjuk elismerni és segíteni, akkor nagyon nagy útravalót adunk a gyerekeinknek. És hogy természetes, hogy tudnak ezek változni a felnőtt korba érve. Én azt tapasztalom, hogy nagyon gyakran, amikor már így külön költöznek a testvérek, egy picit távolabb kerülnek egymástól fizikailag, akkor nagyon nagy változás tud bekövetkezni.
5: Sőt, arról is beszoktak számolni, hogy ha csak elmennek egy táborba, akkor már ott valahogy össze tudnak kapcsolódni, és véd és dac szövetség alakul ki, otthon meg vérre menő viták vannak akár.
7: Ez így van, tehát, hogy anya vagy apa figyelméért megy a küzdelem, és kifele pedig nagyon sokszor összezárnak a testvérek. Ez ilyen. Van egy ambivalencia, tehát a testvér kapcsolatok az életnek óriási tanulási lehetőségei, akár abban, hogy hogyan érvényesítsem az akaratomat, hogy hogyan tanuljak a másiktól, hogyan szerezzem meg a szülő figyelmét, hogyan gyakoroljak empátiát, vagy váltsak nézőpontot. Gyerekkorban van lehetőség ezeket gyakorolni, hogyha a szüleink megfelelően segítenek ebben.
5: És amikor már a szülők nagyszülőkké válnak, akkor hol van a tanulási terep, vagy hogy lehet ezt élővé tenni? Mert nagyon sokszor az a benyomás, hogy nem jó a kapcsolat, vagy ami talán még szomorúbb, hogy nincs is kapcsolat.
7: Nekem is egy bevág ezzel a tapasztalatom, tehát én is ezzel találkozom a pszichológiai rendelésemen, hogy sok nehézség van a felnőtt korba ért testvér kapcsolatok között, hogy sok problémánk van a konfliktus kezeléssel, vagy azzal, hogy kifejezzük, hogy milyen szükségleteink vannak, vagy miből éreznénk azt, hogy fontos vagyok számára, vagy szeret engem. Ugye az a helyzet, hogy amikor már felnőtt-felnőtt kapcsolatokról beszélünk, ott már mindig a benne lévőknek van felelőssége. Egy kapcsolat az attól lesz élő, hogy abba mind a két fél beleteszi magát, tesz abba érzéseket, hoz olyan témákat, amik mélyebbek, tesz abba időt, erőfeszítést, kitalál programokat, tehát ettől lesz élő egy kapcsolat. Ha valamiért ezt nem tanultuk meg a családba, hogy mi az a fajta személyes, szívből jövő kommunikáció, ami elmélyíti a kapcsolatot, akkor ezen a szinten tudunk beszélgetni, hogy kérsz-e kávét, jaj, de finom volt ez a kávé, esetleg beszélgetünk politikáról, vagy időjárásról, de hogy nagyon sokszor ahhoz egy önismereti vagy terápiás munkát kell végezni, hogy tudja magamról megosztani mélyebb tartalmakat.
5: Miért van annyira sok felnőttkori rossz testvér viszony?
7: Azt gondolom, hogy még mindig iszonyúan rosszak vagyunk konfliktus kezelésben, empátiában, a másik szempontjainak a figyelembevételében. Nincsenek ebbe eszközeink még, és szerintem mi generációnknak ez az egyik feladata, hogy fejlesszük magunkat az önismeretbe, és menjünk befele, tisztítsuk ezeket az utakat, gyógyítsuk a sebeket.
5: Éreztétek magatokat ezekről beszélni, másokhoz kapcsolódni?
8: Most úgy emzik, hogy jó volt hallani, hogy máshol is van ilyen, mivel én úgymond egykének érzem magam, a férjem és a testvérek közti konfliktus nem tudom segíteni, mert nem tudom átérezni, és így egész más, hogy mellettem lévő hozzám korban közel álló emberektől hallok ilyen személyes történeteket, mert ugye itt volt szó a transzgenerációs mintákról, és az én családomban nincsen párhuzam, viszont ha a férjemet is beleveszem abba a körbe, akkor a férjem és a nagypapám közt nagyon hasonló mind a temperamentum, mind a személyiségük, és ott is ugyanez a testvér kapcsolat, hogy volt a papa testvére a Feri, tudtuk, hogy van a Feri, de hogy ő hogy néz ki, életemben nem láttam. Egyébként neki is ikrei vannak, mint apámnak, de mindegy, tehát, hogy Feri azóta meghalt, mint kiderült, de hogy nem találkoztam vele életembe se. És ugye a férjem testvérével se tartjuk már pár évvel kapcsolatot, annak van egy oka, de a lényeg az, hogy a gyerekek szemszögéből nézve, ha tovább gondolom, akkor kicsit ez így hasonló, mert nekik ugye már mind a kettő családfa, másoknak is ilyen belső küzdelem.
9: Ehhez a témához én is tudok kapcsolódni, azzal, hogy nekem ugye két bátyámban. Gyerekkoromban mindig úgy vettem, hogy egy nagyon átlagos kapcsolatunk volt, ők általában gyepáltak engem, mint legkisebbet, én meg sikítoztam, meg szülők után kiabáltam, amíg elég nagy nem lettem, hogy együtt járunk bulizni, és akkor ez úgy kisimult, viszont most szinte semmilyen kapcsolat nincsen. Még szüli napon is csak hébe-hóba hívjuk fel egymást, és az elmúlt években próbáltam azt, hogy egyrészt nyáron egy ilyen pár napot a nyaralóban együtt nyaralni a testvérekkel és a gyerekeikkel, családjaikkal, meg karácsonykor meghívni őket. Ennek aztán a Covid egy picit véget vetett, majd most a karácsonyi rész maradt meg. És hogy milyen érdekes, hogy vannak ismerőseim, akik nagyon jóban vannak a testvéreikkel. Most hétvégén is volt egy ilyen Balatonon, hárman így összejöttek szintén gyerekekkel, és ők többször is szoktak. Nagyon jó testvéri kapcsolatok van, és nekem vajon miért nincs a bátyáimban, hogy lehet az, hogy 20 évig éltünk egy háztartásban, minden egyes nap, és aztán így CC lettünk, és nagyon ismerem őket, és mégis most, hogy valamelyikkel próbáltam akár mélyebben beszélgetni egy témáról, akár a gyerekkorunkról, ugye, hogy már látok ilyen felnőtt mintákat, és ezt ő hogy élte meg, akkor ilyen nagyon hamar kitérnek belőle eleve férfiak, nehezebben lelkiznek, de hogy nem sikerül velük úgy kapcsolódni, ahogy szeretnék. És igen, egy kicsit megnyugtató, hogy ezek szerint nem csak nálunk van így. Ilyen nagyon diszfunkcionális család, nem gondoltam ezt a részt, de hogy ezt gyakorítani gondolnánk.
5: Van valami rendszerező elv, hogy mik a tipikus elakadások? Tehát felnőttként is a gyermekkori sérelmeket hozzuk fel, hogy anya, apa téged mennyire szeretett, vagy mennyivel másképp? Teisz Dóra pszichológus.
7: Hát ez abszolút így van, tehát hogy akár mennyire meglepően is hangzik, de felnőtt emberek a pszichológiai rendelésen olyan fájó gyerekkori helyzetekről beszélnek, amit amíg nem dolgozzuk meg, azt visszük magunkkal. Nagyon gyakran találkozom például azzal a jelenséggel, hogy mondjuk családból az egyik testvér, egy szorongó kötődésű anyánál ő az, aki inkább az infantilizált vagy a bentartott gyerek, akire nem raknak annyi felelősséget, aki jobban élvezi még akár felnőttként is a szülői gondoskodást, és hogy van egy nagyon hamar önállósított, így mondjuk ezt parentifikált vagy szülősített gyerek, aki pedig elszenvedi a hiányokat, és hogy ez odaáll a testvérek közé, és a bentartott, az infantilizált gyerek életében olyan elakadásokat okoz, hogy mondjuk ott nagyon gyakran találunk függőség, akár valamilyen játékfüggőséget vagy szerfüggőséget. A parentifikált gyerek életében sokszor azt látjuk, hogy ott is van valamilyen elakadás, hogy nem tud magára figyelni, vagy nem tudja továbbadni az életet, a gyermeket vállalni, és akár ilyen problémák mögött is nagyon sokszor olyan konfliktusok, helyzetek húzódnak meg, hogy mi az én helyem a családban, a testvérek sorában, és hogy hogy vagyok én azzal. És az jutott eszembe, hogy milyen sokszor akár az örökség körül megromlanak a testvérkapcsolatok, vagy apróbb cseplő nézeteltérések is egy életre meg tudnak rontani viszonylag működő kapcsolatokat. De azért én mégiscsak azt mondom, hogyha ebben van egy érzelmi munka, hogy mi az, ami ebben annyira fájó nekem, mert valószínű, hogy ami már később történik, az lehet, hogy egy triggerpont, egy érzékeny pont, amire rányom az adott helyzet, és hogyha ezzel a felnőtt tud dolgozni, akkor azért ezek a felnőtt konfliktusok megoldhatók, meg vihetőek, sőt, sokszor nagyon félünk konfliktus helyzetek, de hogy valójában azok, ha megtanuljuk őket megoldani, akkor nagyon szépen elmélyítik a kapcsolatot, és rengeteget lehet ezen keresztül tanulni magunkról, a másikról, az életről.
5: Tehát ne féljünk a konfliktusoktól. Azért sok anyuka beszámolt arról, hogy valójában az ünnepek során találkoznak, együtt vannak, de felszínesek ezek a kapcsolatok, nem mélyek, félnek a konfliktusoktól.
7: Mindenképp azt mondom, hogy a konfliktus az egy óriási lehetőség. Egy igazán jó kezelt konfliktus az még szorosabbá, még intimebbé, még szeretettelibbé tud tenni egy kapcsolatot. De most nyilván, hogyha gyerekként azt tanultam meg a konfliktusról, hogy attól félni kell, mert általában azt tanuljuk meg a konfliktusokról, hogy abba kell lennie egy győztesnek és egy vesztesnek, egy elkövetőnek és egy áldozatnak. És hogyha a szülők úgy lépnek be a testvérek közti konfliktusba, hogy bíróként ezt akarják kideríteni, akkor valószínűleg, hogy ezt hozom a puttonyomba, ezt tanulom meg a konfliktusról, hogy ez egy szörnyű dolog. De én azt tapasztalom, azért egyre több szülő most már próbálja azt megtanulni, hogy ne egy ilyen döntő bíró legyen, hanem inkább egy ilyen mediátor. Mondjuk van egy helyzet, banális dolgokon tudnak a gyerekek összeveszni, hogy kimenjen ki először az ajtón, ki játszon a kis zöld kis autóval, pedig még van 100 azon kívül, de hogy ez ilyen nagyon komolyan veendő, amiben mindegyik felet jó alaposan meg kell hallgatni, az ő igazságukat elismerni, te is a zöld kis autóval akarsz játszani, meg te is. Tehát itt egy kis autó van, két gyerek, és akkor ettől már úgy megkönnyebbülnek sokszor a felek, hogy el van ismerve az vágyuk, az ő akaratuk, és akkor lehet őket kérni, hogy akkor találjunk ki valami ötletet együtt. Hogyan tudnak több szempontot is figyelembe venni, empátiát gyakorolni, ötleteket hozni, mert egész kicsi gyerekként annyira kreatív ötleteket tudnak hozni. Nem azt mondom, hogy mindig, de nagyon sokszor. És akkor sokkal elkötelezettek valójában, hogy betartsák azokat a szabályokat, mint hogyha a szülő döntő bíróként dönt, hogy hát te ütöttél először, ezért neked kell bocsánatot kérni. Itt azért valójában az is haragszik, akinek bocsánatot kell kérni, az is haragszik, akitől egy ilyen kierőszakolt bocsánatkérés van. Nem mindig szerencsés ez a fajta konfliktuskezelés.
5: De akkor ezzel azt is mondja, hogy van remény, hogy ezek a gyerekek, akik majd így nőnek fel, jobb és minőségibb felnőtt testvérkapcsolatra számíthatnak?
7: Én abszolút reménykedő vagyok.
8: félig, de nekem a szüleim korán elváltak, és az apukámnak lett két gyereke, ők ikrák, és én azt hallgattam egész gyerekkoromban, hogy a féltestvér nem testvér. Vízhangként cseng a fejemben, és azért én mindig úgy tekintettem már, hogy nekem nincs testvérem, és soha életemben nem találkoztam velük. Tudom azt, hogy hány évesek, meg hogy hol élnek, talán 3 éve. Az apámmal felvettem a kapcsolatot, és azóta tudom, hogy mi a helyzet, ők nálam fiatalabbak 11 évvel, és amikor meglátogattam az apámat, akkor vittem nekik ajándékot Jézuska nevében, ugye karácsonykor, de nem találkoztunk, csak ott hagytam a csomagokat, de úgy visszajelzés nem jött, és igazság szerint nem tudom, hogy ez valahol változni fog-e, mert tényleg apámmal is idegenek vagyunk bizonyos értelemben, de velük aztán főleg.
4: Nálunk amúgy ez nagyon érdekes, mert a nővérem, ugye nem jövünk ki egymással jól, és anyukámnak a nővére is, ugyanígy 2 év van köztük, és ők se jöttek ki soha jól egymással, és az az érdekes, hogy még az ő anyukájuknak is van egy nővére, és ők se jöttek ki. Tehát, hogy ez így nálunk 3 generációra így visszamenőleg. Nem tudom ezt, hogy lehet így megakadályozni, hogy tovább öröklődjön. Én nagyon arra törekszem, egész gyerekkoruk óta, ez engem nagyon zavart is, hogy ugye láttam ezt a mintát, és én nem akartam, hogy ez nálunk így folytatódjon. Próbáltam azt, hogy jó tesók legyenek, és tényleg ez kb. Ilyen 5-6 éves korukig így működött valamennyire. Persze sokat veszekedtek, meg berekedtek is, meg minden ahhoz képest, hogy lány, meg fiú, de akkor is erre már így nem tudok hatással lenni.
1: Elképzelhető az is, hogy generációkon átívelő hasonlatos mintákat hozzunk. Teisz Dóra pszichológus.
7: Hát abszolút, például, hogyha csak ez a hiedelem, amiről itt beszélünk, tovább adódik nagyanyáról lányára, lányáról gyerekre, hogy mondjuk a testvéreknek csak és kizárólag szeretni kell egymást, és ha konfliktusok megjelennek, az utálatos. Már egy ilyen hiedelem is meg tudja rontani generációról generációra adódva a testvér kapcsolatokat.
5: Az helyén való, hogy utálom a testvéremet. Van ilyen érzés.
7: Ez alap, hogy ilyen van. És például az, hogyha érkezik egy kis testvér a családba, akkor ott a nagyobb testvér egy gyász folyamatban van, amiben segíteni kell őt ezeket a nehéz érzéseket neki feldolgozni. De aztán ott van, az is lehet egy családi helyzet, akár így több generációról átadódó, hogy mondjuk anyaként én egy kis testvér vagyok, aki azt éltem meg, hogy mindig alul maradtam a konfliktusokba, és ha ezt érzelmileg nem dolgoztam meg, akkor óhatatlanul kompenzálok. Tehát nem arra a helyzetre fogok reagálni, amit a gyerekeim elém tesznek, hanem arra, ami az én feldolgozatlan sérelmem, és akkor nem azt tud születni, amire valójában a gyerekeknek szüksége van.
8: Gyerecske vagyok, és ezért nem akartam másodikat, mert nem tudtam, hogy mi lesz. És elkezdtem én is gondolkozni, hogy milyen testvérpárokat ismerek, és akkor bevillant, hogy hát a legjobb barátnőm és a testvére álom testvére. Köztük 5 év van, 2 lány, és ők mindent együtt csinálnak, ők együtt nyaralnak, a férjek nagyon jóban vannak, napi szinten én így akarom. Szóval, hogy akkor lehet, hogy mégis van, és ugye az első lány, és a férjem mondta, hogy úgyis csak lány tud, és akkor így van, akkor ez így lesz. És remélem, hogy így lesz, hogy van ellenpélda, és nekem mondjuk ez segített, hogy vállaljunk másodikat.
10: Nálunk azért biztonságérzetet is ad, tehát noha nincs olyan jó kapcsolat, azért amikor kellett, volt, hogy mondjuk pénz kellett a házépítésnél, költözésnél valamelyikünknek, akkor mindig voltak így kölcsön adott, aztán az úgy visszament pont jó időben, és ha valami nagy gond lenne, akkor tudom, hogy számíthatok rájuk, csak mély beszélgetésekben, akár havi vagy heti szinten beszélgessünk, ilyen nincs.
1: Érdemes rendezni felnőttként a testvéreinkkel a viszonyunkat? Akkor is érdemes próbálkozni, változtatni ezen, hogyha a másik fél erre nem nyitott?
7: Hát nyilván egy kapcsolatban 50%-ig vagyok felelős. Ha az egyik fél elvégzi az önismereti munkát, és a másik fél pedig zárt, akkor a felnőtt felelősségem sem korlátlan, hanem csak így a híd feléig tudok ebben elmenni. És hogy érdemes-e? Hát én azt gondolom, hogy mindenképp. Talán ez az egyik legfontosabb földi feladatunk, hogy tanuljunk kapcsolódni, meg szeretni magunkhoz, meg a másikhoz. És ebben a testvérkapcsolatok abszolút ott vannak ilyen kis személyiségfejlesztő trénerként, egyébként.
5: Van a praxisában olyan tapasztalat, hogy valaki ezen dolgozott és érezhető változást ért el, nem csak a testvér kapcsolatában, hanem a nagy családnak a működésében is?
7: Abszolút. Ez annyira szép látni, és hogy ezért imádom a munkámat. Ha valaki elkezd egy ilyen önfejlesztés, és ez is olyan szép, hogy a családon belül van egy láthatatlan szál, ami összeköt minket. Tehát amikor valaki fejlődni kezd, az tulajdonképpen az egész családrendszert meghúzza, mint egy ilyen hálót, hogyha azt elkezdem húzni egy pontján, akkor az egész háló változik. És ez nem mindig olyan könnyű elsőre. Nem mindig azt jelenti, hogy vörös szőnyegen haladunk végig, és nagyon sima az út, mert azért a családrendszer az sokszor nagyon lassan mozdul, meg amikor mindenféle játszmák vannak, akkor azért abból kiszállni időigényes folyamat, sőt, sokszor átmeneti romlás is tapasztalható, sőt, sokszor megkapja a pszichológushoz járó, hogy kellett neked elmenni a pszichológushoz, most már meghúzod a határaidat, hát neked ott jól kimosták az agyadat, de azért hosszú távon én nagyon szép növekedésekről tudok beszámolni. És néha az a fejlődés, hogy abba marad egy bántalmazás a kapcsolaton belül, vagy néha apróbb lépések mutatják a fejlődést, de azért, ha egy valaki elkezd a családon belül fejlődni, az egyszerűen az egész családrendszert megváltoztatja.
5: Gondoltál már arra, hogyha felnőttek lesztek a testvéreidekkel, akkor meg fog változni vajon a kapcsolatotok?
6: Én szeretném tartani velük a kapcsolatot, közös programokat szervezni, együtt kirándulni, nyaralni, család is összerázódna egy kicsit, a unokatesók, a gyerekek így tudnának együtt lenni, mi is együtt tudnánk lenni, jöhetnének a szüleim is, és akkor együtt tartanak egy nagy családi nyaralást, és beszélni velük rendszeresen, mondjuk hetente, bár nem tudom, milyen lesz, amikor felnőttek leszünk, de most el tudnám képzelni.
5: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a felnőtt kori testvérkapcsolatokról szóltunk. A mai műsort újra meghallgathatják podcaston vagy a mediaclick.hu oldalon. Várjuk továbbra is ötleteiket, észrevételeiket a vendégháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket, Bellini Barbarát hallották.
0: 2025. augusztus 28-ai adásunkat ismételtük meg. Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Társadalmi célú reklám.
1: Június 10-én a Szépkorúak Sportfesztiválja eseményen élményekkel, több tucat mozgásformával, vidámsággal, valamint egészségmegőrző és szűrőprogramokkal várja a szeniorokat a Magyar Szabadidősport Szövetség Budapesten, a Bikás Parkba. A nagyszabású díjmentes program kiváló közösségi élmény és tökéletes arra, hogy inspirációt nyújtson a hétköznapok aktívabb átételéhez. Mutassuk meg közösen, hogy a mozgásgazdag aktív élet kortalan. További információ www.masport.hu. Készült a Magyar Szabadidősport Szövetség megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
4: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
0: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatóink! Ma délben a csantavéri páduai Szent Antal templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Csantavér Északbácskában, Szabadkától mintegy 20 kilométerre délre fekvő település. Első ismert említése 1462-ből Mátyás király egyik oklevelében maradt fenn, Csontafehér alakban. A középkori falu a török uralom idején elpusztult, de azt nem tudni pontosan, hogy már 1526-ban, közvetlenül a Mohácsi vész után, vagy csak 1541-ben az újabb oszmán hadjárat során. A kettős adóztatás terhe elől lakói elmenekültek, így Csantavér a 16. század végére elnéptelenedett. Újra telepítése 1780-ban kezdődött. Az impozáns méretű templom 1929 őszére épült fel, alig másfél év alatt. A fiatal szabadkai építészmérnök Molczer Károly tervei és személyes irányítása szerint neoromán stílusban. Oltárképe 1858-ban a tiroli Hans Kapferer műtermében készült és páduai Szent Antalt ábrázolja, amint egy éjjelen megjelenik neki Szűz Mária a gyermek Jézussal. A szobrok a müncheni Mayer-féle udvari műintézetben készültek az 1910-es évek elején. A festmények zömét a zentai Mailand Ferenc alkotta az 1930-as években. A csantavéri római katolikus templom központi kupolája 46 méter magas. Két homlokzati tornyában 5 harang lakik. A baloldaliban a 10 mázsás nagy harang, még 4 társa a jobboldaliban. A legkisebb lélekharang kivételével mindegyiket Mariborban öntötték 1929-ben. A templom búcsúját június 13-án, páduai Szent Antal napján tartják. Ez egyben Csantavér falu napja is, amikor hazalátogatnak az innen elszármazottak, hogy az otthon maradottakkal ünnepeljenek.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Újabb 70 milliárd eurós katonai segítséget kaphat Ukrajna. A német javaslat szerint a támogatást az Unió és a NATO tagállamok adnák össze.
1: Benyújtja a héten a korrupció ellenes törvényi csomagot az országgyűlésnek az igazságügyi miniszter, részletesebb vagyonnyilatkozatokat is javasol.
2: Adókedvezmény és egyszerűsített foglalkoztatás. A nyári munkát vállaló diákoknak érdemes tisztában lenniük a szabályokkal, figyelmeztet az adóhatóság.
1: Az időjárásról.
2: Napos nyári idő várható, csak az Alpok alján lehet futó zápor, zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A konfliktus kezdete után 100 nappal újra kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. Este Irán rakétákat lőtt ki Izraelre, amire a zsidó állam néhány órán belül légi csapásokkal válaszolt. Az iráni vezetés vasárnap figyelmeztetett, hogy megtorló lépéseket tesz, ha Izrael nem fejezi be a libanoni hadműveleteket. Munteán Erik összeállítása.
3: Izrael újabb légi csapást hajtott végre a libanoni főváros ellen. A zsidó állam közlése szerint egy Hezbollahhoz köthető célpontra támadtak. Izrael annak ellenére indította meg a támadást, hogy az Egyesült Államok egy libanoni béketervben dolgozik. Irán pedig pusztító válaszcsapást helyezett kilátásba, a folytatják Beirut bombázását. Míg az izraeli miniszterelnök és védelmi miniszter közös közleménye szerint terroristák fűhadiszállására csaptak le. Addig Irán néhány órával a történtek után már készült is a válaszcsapásra. Teherán utcáin ünneplő tömeg éjjelzett, amikor kilőtték a zsidó állam felé tartó rakétákat. A mindenható Allah nevében jelenthetem, hogy a cionista rezsim újfent megszegve a tűzszünetet, fokozta az elnyomott libanoni nép ellen elkövetett atrocitásait. Ebben az Egyesült Államok támogatta őket. A cionista hadseregnek le kell állítania a Dél-Libanon ellen indított támadásait. Ellenkező esetben újabb pusztító támadásokat fogunk indítani ellenük, mondta az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője. Az iráni töltetek nem sokkal később elérték az izraeli légteret, ahol működésbe lépett a zsidó állam védelmi rendszere, a Vaskupola. A rakétákat egymás után lőtték ki az izraeli eszközök. Habár az izraeli mentőszolgálat szerint az iráni légitámadásnak nem volt halálos áldozata, április óta ez volt a legnagyobb katonai akció Izrael és Irán között. A zsidó állam hadseregen megtorlást ígért. Az iráni terrorista vezetés végzetes hibát vétett, amikor újfent a terrorhoz folyamodott. Új helyzetet próbálnak teremteni azzal, hogy csapataink Libanonban végrehajtott támadásaira válaszul nyíltan tűz alá vesznek minket. Ezt nem fogjuk hagyni, mondta az izraeli katonai szóvivő. Izrael első számú szövetségese, az Egyesült Államok ugyanakkor arra kérte a zsidó államot, hogy ne indítsanak válaszcsapást. Donald Trump telefonon arra figyelmeztette Benjamin Netanyahut, hogy az összecsapás miatt veszélybe kerülhet a békekötés Iránnal. Szerintem nagyon közel járunk, pár dologban már megegyeztünk, és úgy tűnik nincsenek hatalmas követeléseik. Elfogadták a tényt, hogy nem lesznek atomfegyvereik. Mondta az amerikai elnök, aki hozzátette, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöknek nem lesz más választása, mint hogy elfogadja az Iránnal kötött megállapodást. Az izraeli vezetés az amerikai kérés ellenére a megtorló csapások mellett döntött. A zsidó állam légiereje Irán nyugati és központi részét bombázta. A konfliktus ráadásul már is szélesedik. A vasárnap történteket követően az Irán támogatását élvező jemeni húszik bejelentették, hogy kitiltják az izraeli hajókat a Vörös-tengerről, valamint hogy légitámadást indítottak a zsidó állam ellen. Két fő délelőtti jelentések szerint ráadásul az iráni hadsereg újabb rakétatámadást indított Izrael ellen. A zsidó államban riasztották a lakosságot.
1: Sajtóértesülés szerint egy új 70 milliárd eurós katonai támogatást fontolgatnak a NATO tagországok Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazza, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics, orosz üzletember, a nyilvánosság kizárásával területi kérdésekben közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbasz régiót Oroszországnak. Részletek Ambrus Róberttől.
4: Egy rövid pár másodperces videó, mindössze ezt ismerhette meg a közvélemény Volodymyr Zelenszkij londoni tárgyalásáról. Az ukrán elnök a brit miniszterelnökkel, a francia elnökkel és a német kancellárral egyeztetett Ukrajna támogatásáról. Sem Volodymyr Zelenszkij, sem pedig a tetrekészek koalíciójának vezetői nem tettek bejelentést. Azt ugyanakkor már a találkozó előtt lehetett tudni, hogy az ukrán elnök rakétaelhárító rendszerek átadását sürgeti. Volodymyr Zelenszkij már többször figyelmeztetett, Ukrajna hiába jár élen a drónfegyverkezésben, Moszkva ballisztikus rakétákkal támadja az ukrán területeket. Erre utalt az ukrán elnök abban a bejegyzésben is, amit a londoni megbeszélésről osztott meg. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, megvitatták a diplomáciai rendezés lehetőségeit is. Az ukrán elnök továbbra is abban bízik, hogy a béketárgyaláson Európa is képviselteti magát. Közben kiderült, hogy Roman Abramovics orosz milliárdos üzletember, a Chelsea labdarúgó klub korábbi tulajdonosa közvetíteni próbált Moszkva és Kijev között. Erről Volodymyr Zelenszkij számolt be Londonban egy interjúban. Eljött Kijevbe, azt mondta, van egy üzenete nekem, és tőlem is vár egy üzenetet, amit átad Putyinnak. Azt mondta, ezt csendesen kell intézni, nyilvános üzengetés nélkül. A legfontosabb üzenet a Donbasz volt. Azt mondtam neki, nem távozunk, nem hagyjuk el a saját területünket, ilyen áron nem adjuk nektek a győzelmet, mondta az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij beszélt arról a levélről is, amiben béke megállapodásra szólította fel Vlagyimir Putyint. Az ukrán elnök az interjúban azt mondta, azért írt nyílt levelet az orosz elnöknek, hogy egyértelmű választ kapjon arra, valóban békét akar-e Oroszország. Vlagyimir Putyin azonban elutasította Volodymyr Zelenszkij javaslatát egy négy szemközti találkozóra. Az orosz elnök ugyanis jelenleg feleslegesnek tart egy ilyen megbeszélést. Nem látom értelmét a találkozónak. Egyetlen dolognak lenne értelme, ha az ukrán fél leállítaná fegyveres erőink elleni támadó műveleteit. Ennyi, mondta Vlagyimir Putyin. Közben diplomáciai források szerint a NATO tagországok egy 70 milliárd eurós katonai segély megvalósításán dolgoznak. Azt a tervet ugyanis elvetették, hogy a tagállamok költségvetésének egy meghatározott részét Ukrajna támogatására különítsék el. Az új javaslatot Németország terjesztette elő, 30 milliárd eurót az Ukrajnának szánt uniós hitelből adnának, további 40 milliárd eurót pedig a tagállamok kétoldalú megállapodásokkal küldenének Ukrajnának. Egy német kutatóintézet közben azt közölte, az európai országok az év első négy hónapjában havi 2 milliárd euró értékű katonai támogatást adtak Ukrajnának, ami elmarad az egy évvel korábbihoz képest. Az intézet kiemeli, idén január és április között az Egyesült Államok nem küldött katonai támogatást Kijevnek.
1: Miközben folyamatosak a harcok Ukrajna és Oroszország között, Kijev stratégiai célként jelölte ki az Európai Unióba menekült több millió ukrán hazahozatalát. Részlete Kíváncsik Attilától.
5: Hétfőre víradóra a kelet-ukrajnai Konotov városában halt meg egy helyi civil egy orosz dróntámadásban. A hétvégén pedig a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében vesztette életét két civil, amikor buszmegállóba is orosz légibombák csapódtak. Az ukrán hadsereg válaszcsapásokat indított. Kijev drónjai eltalálták a Krímfélszigetet a szárazfölddel összekötő egyik fontos hidat, amelyen így szünetel a forgalom. Az oroszországi Szocsi városában pedig több ezer utas rekedt a repülőtéren, miután a folyamatos légiveszély miatt törölték járataikat. Az ukrán emberi jogi biztos arról beszélt a sajtónak, hogy a háború kitörése óta hivatalosan mintegy 9 millió ukrán hagyta el az országot, a valós szám azonban ennél jóval nagyobb. Az ukrán külügyminiszter szerint stratégiai cél, hogy az Európai Unióba költözött emberek hazatérjenek. Ezt a folyamatot segítheti például, hogy az EU-ban megvonhatják az ideiglenes menekült státuszt az ukrán hadköteles férfiaktól. Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy Lengyelországban és Csehországban az ukrán munkaerő alapele mellett az építőiparnak és a mezőgazdaságnak is. Így Varsó és Prága nem érdekelt tömegek hazatérésében.
1: A honvédelmi miniszter szerint kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése a biztonsági kérdésekben.
2: Ruszin Szandéromolószt, aki az Európai Unió védelmi minisztereinek kétnapos informális találkozóján vesz részt Cipruson, közösségi oldalán a tagállami védelmi képességek fejlesztésének jelentőségét hangsúlyozta, valamint közös fellépés sürgetett azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek veszélyeztetik a kontinens stabilitását és biztonságát.
6: Mit lesznek a témák? Az orosz-ukrán háború megkerülhetetlen, természetesen a Hormuz-szoroszról is beszélnünk kell, és átbeszéljük az európai védelmi stratégiának a lehetséges kimenetelét, hogy hogyan lehet fejleszteni. Nagyon kíváncsi vagyok, ez az első védelmi miniszteri találkozom az Európai Unióba. Tegnap este beszélgettünk már a kollégákkal, mindenki kíváncsi a magyar álláspontra.
1: Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter Luxemburgban az Európai Unió közlekedési tanácsának ülése előtt.
2: Vitézi Dávid egyebek között tárgyal a következő uniós ciklus közlekedés fejlesztési támogatásairól is.
7: Célunk a magyarországi vasúti közlekedés javítása. Készek vagyunk részt venni az európai nagysebességű vasúti hálózat kiépítésében és megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amelyek a katonai mobilitás javításához szükségesek. Javítani fogjuk a magyarországi személy- és teherszállítást, javaslatokkal fogjuk szolgálni az európai és benne a magyar vasúti közlekedést.
1: Tárgysorozatba vette az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslatot. Mészáros László összeállítása.
8: A jogállamiság helyreállításának érdekében alapvetően fontos ennek a hivatalnak a megszüntetése.
9: A Szuverenitás Védelmi Hivatal nem töltötte be a funkcióját. Valódi célja eltért az eredeti küldetésétől. Indokolta Mellétei Barna Márton az Igazságügyi Bizottságban, miért számolná fel a TISZA a hivatalt.
8: A civil szervezeteknek a megzárása volt, és teljes mértékben kiszolgálta az előző hatalmi rezsimnek az érdekei. Mi úgy gondoljuk, hogy a előterjesztésnek megfelelően szükséges megszületni a szuverenitásvédelmi hivatalt. A magyar szuverenitást azt továbbra is a magyar állami intézmények védik, ennek a hivatalnak semmiféle létjogosultsága nincsen.
9: A Mi Hazánkos Apáti István a hivatal megszüntetésével felszabaduló forrásokat a nemzeti önrendelkezést ténylegesen védő szervezetekre fordítaná.
10: Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként nem is javasolhatnék mást, vagy javasolhatunk mást, mint hogy a polgári titkosszolgálatok személyi állományának fejlesztésére, tehát állománynövelése, bérfejlesztése, az oly fontos technológiai eszközök megvásárlására szíveskedjenek fordítani.
9: A fideszes Tuzson Bence kiállt a Szuverenitás Védelmi Hivatal mellett.
11: Magát a szuverenitás kérdését és a szuverenitás védelmét ezt egy nagyon fontos dolognak tartjuk. Lehet jobbítani, átalakítani egy ilyen hivatal, de megszüntetni egy olyan helyzetben, amikor a szuverenitás a különböző országoknak, európai országot is beleértve folyamatos támadás alatt áll, ez óriási hibának gondoljuk.
9: Mellétei Barna Márton kiemelte, a források átcsoportosításáról még nincs döntés, de reméli, hogy az új nemzeti vagyonvisszavételi és védelmi hivatal is kap belőlük. Hozzátette, a függetlenség mellett elkötelezett TISZA frakció feleslegesnek tartja a szuverenitás védelmi hivatal fenntartását. A bizottság végül tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. A testület tárgyalta a közterületi gyűlöletpropaganda, a reklámszennyezés és korábbi ingatlan intézkedések felülbírálatáról szóló TISZÁS javaslatot, amelynek jogalkotási indokait Bódis Kriszta előterjesztő ismertette.
12: Az Orbán kormány politikájában visszatérő mintázat, hogy az embert, az állampolgárt, a helyi közösségeket nem alanyként, hanem politikai hatalom megtartásának eszközeként kezelte. Ennek érdekében rendszeresen alkalmazta a manipuláció, a félelemkeltés, a megtévesztés, az ellenségképek felépítésének és az információ túlsúly kialakításának eszközeit, miközben háttérbe szorultak az alkotmányos garanciák.
9: Tuzson Bence visszautasította a kormánybiztos állításait és rámutatott, nincs olyan európai törvény, amely korlátozná a politikai plakátokat.
11: Ahogy Vitézi Dávid utalt rá, ma már nincs jelentősége annak, hogy milyen politikai térben mondjuk vannak-e plakátok, vagy nincsenek egy választási kampány során. Az azért hibás megközelítés, mert ezt nem szabad a politikumnak eldöntenie. A véleménynyilvánításnak a szabadságát a választás során nem véletlenül 90 óta is, és sehol Európában ilyen típusú korlátozás nincsen.
9: Tuzson Bence kifogásolta a társadalmi egyeztetés hiányát. Apáti István pedig bízik benne, hogy a törvény a keresztény konzervatív közösséget érő gyűlöletkeltés ellen is védelmet nyújt majd.
10: A kollektív bűnösség vélemének a felszámolása, akkor ez minden relációban igaz. Tehát ez igaz akkor is, amikor esetleg konzervatív közösséget igyekeznek majd megbélyegezni, vagy valakit esetleg konzervatív közösséghez, vagy a kereszténységhez való tartozása miatt ér hátrány.
9: Mellétei Barna Márton válaszában kiemelte, volt társadalmi egyeztetés, hiszen a kampányuk része volt. A Mi Hazánk aggodalmait pedig a jogszabály részletezésével igyekezett eloszlatni.
8: A politikai hirdetés tartalmában vagy képi megjelentésében nem irányulhat az egyenlő emberi méltóság eltagadása, megsértésére, vagy valamely nemzet, nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságának megsértésére, vagy tagadására, vagy valamely közösség kollektív bűnösségnek közvetítésére, vagy bármilyen módon gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására.
9: A bizottság végül kormánypárti többséggel ennek a jogszabálytervezetnek a tárgy sorozatba vételét is megszavazta.
1: Korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz.
2: A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag a többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány emellett jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet.
1: A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására.
2: A házelnök emlékeztetett arra, hogy a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt is szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már az új szabályozás alapján készüljenek.
1: Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint gyermekközpontúságra és a kompetenciákra fókuszáló közoktatásra van szükség. Lannert Judit a Balzac Diák Média internetes csatornának adott interjúban hangsúlyozta, az átalakításnál az iskolai autonómia erősítésére is fókuszálnak. A kormány felfüggeszti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, ezt már közösségi oldalán tette közzé a miniszter. Falucska Ivett összeállítása.
13: Kettőt nézzünk meg, gyerekek, hozzá, ami a hegységképződéshez lesz jó. Az egyik lesz a gyűrődés, szépen össze tudja így préselni ezeket a rétegeket, meg lesz ez a pizzaszeletszerű ilyen beszakadás, a vetődés.
14: Földrajzóra az egyik győri gimnáziumban. A hegyképződést, a kőzetlemez mozgásokat tanulják a diákok.
15: Ezek a 21. századi kompetenciák nagyon fontosak.
14: A Balzac Diák Média internetes csatornának adott interjúban Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról beszélt, hogy milyen egy 21. századi iskola. Szerinte a tanulás folyamatát kell a középpontba állítani, a mesterséges intelligencia használatához pedig fel kell nőni.
15: Olyanok, amit hát most nagyon elhanyagoltunk, a kritikai gondolkodás, hogy merjünk kérdezni, vitatkozni, a kreativitás, hogy tudjunk újszerű megoldásokat az újszerű problémákra adni, kommunikáció, együttműködés. Ezek mind fontosak. Ha ezek megvannak, akkor már az AI-t is tudjuk arra használni, amire való, hogy együttműködjünk vele.
14: A miniszter a szabad iskola választásról azt mondta, a cél, hogy minden oktatási intézmény legyen jó, az érettségét pedig 21. századivá reformálná. Lannert Judit arról is beszélt, hogy a gyerekek túlterheltek,

0: Hát tanulói közegük alapján ezt tudják rugalmasan használni.
1: A kormány felfüggeszti a pedagógusok jelenlegi teljesítmény értékelési rendszerét, majd a felülvizsgálat után új rendszert alakítanak ki. Ezt már közösségi oldalán közölte a miniszter. Belső értékelésre és visszacsatolásra szükségük van a pedagógusoknak, de nem mindegy, ez hogy történik, mondta Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Szerinte erről az intézmények belső szervezeti és működési szabályzatában kellene rendelkezni, az intézmény profiljának megfelelően.
2: Egy ilyen teljesítményértékelés csak maga az adminisztratív rész egy 10-12 órát igénybe vesz. Az egy teljesen felesleges rész. A másik pedig az, hogy nagyon sok esetben az intézményi egyéni szempontok nem érvényesültek, és a legsúlyosabb az, hogy az intézményvezető egy személybe döntött erről, és olyan szempontok is érvényesültek, mint a lojalitás, vagy a közösségi médiában történő megnyilvánás, amíg nem függ össze a pedagógusok munkájával.
1: Teljesen más szabályozás kell egy elit gimnáziumban, mint egy hátrányos helyzetű településen működő oktatási intézményben, tette hozzá az elnök.
3: Megszűnt az a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását korlátozó szabályozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos úgy fogalmazott, az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, ezeket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük. Kócán Dávid összefoglalója.
4: Értsük már meg, hogy gyerekvédelmi intézmény,
5: bemennénk aláírni, amit kér az államtitkár, az se jó, és hogyha magánszemélyként adják át, az se jó.
6: Heves szóváltás alakult ki 2024. decemberében a Tisza pártelnöke és Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár között, miután Magyar Péter a Legyél a Változás elnevezésű civil egyesület nevében adományokat akart átadni több gyermekotthonnak. A felajánlásokat azonban nem fogadhatták el az intézmények. Fülöp Attila államtitkár ezt akkor azzal indokolta, hogy az adományok átvételéhez külön fenntartói jóváhagyás szükséges.
4: Magánszemélynél értékhatároz van kötve, de a civil szervezetek esetében értékhatártól függetlenül kell egy megállapodást kötni, mert mégiscsak a fenntartó felelőssége az, hogy hova mi kerül be, és a fenntartó tudja a legjobban, hogy a közel 500 telephely közül melyik telephelyre van adományra igazából szükség. Ezt a megállapodást kértük, hogy írjuk alá.
6: Az adományozást korlátozó szabályozás megszüntetését szombaton jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán azt írta, az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, ezeket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük a visszaélések elkerülésére. Közölte, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekeknek támogatást nyújtó civil szervezetekkel, hogy velük közösen dolgozzák ki az adományozás keretrendszerét. Kitért arra is, hogy a főigazgatóság egyúttal a gyermekeket ellátó intézményekkel is egyeztet arról, hogy az esetleges vállalati támogatásokat milyen szempontok alapján fogadhatják el. A szociális és családügyi miniszter szintén a napokban jelentette be, hogy megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban. Kátai Német Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett arra, hogy az intézkedést Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben.
7: Képtelenek voltak kezelni a Szőlői utcai helyzetet. Ahelyett, hogy megvédték volna a gyermekeinket, rendőröket úszítottak a gyermekotthonokra.
6: A miniszter úgy fogalmazott, az intézményekbe szakemberek kellenek, és nem rendőrök.
3: Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van az aszbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet.
8: Kói László a Kossuth Rádióban azt mondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik és elhordják a kőzúzalékot, ezután pedig teljesen új utat építenek. Mint mondta, az utóbbi a költségesebb és bonyolultabb folyamat, amely várhatóan az önkormányzatokat terhelni a leginkább.
9: Egyszerre kell gondolnunk egészségügyi kérdésekre, munkavédelmi kérdésekre és a környezetre is. Mi építőiparosok nyilvánvalóan ennek a szakmai, szakszerű dolgait kell, hogy tudjuk, de látni kell, hogy ez az egész folyamat a megrendelővel kezdődik. Az esetek 90-95%-ában itt önkormányzati fenntartású utakról beszélünk, ezért is fontos, hogy az új kormány összeszedte az érintett önkormányzatokat, és közösen valami megoldást keresnek. Szakmailag megvan a megoldás, itt én szerintem ez most elsősorban pénzügyi kérdés.
8: 5 perc múlva 12:30.
3: Adásunkban eddig elmondtuk,

0: hogy újabb 70 milliárd eurós katonai segítséget kaphat Ukrajna, a német javaslat szerint a támogatást az Unió és a tagállamok adnák össze. A folytatásban pedig hamarosan szó lesz egyebek mellett arról, hogy a nyári munkát vállaló diákok figyelmét hívja fel az adóhatóság arra, milyen szabályokkal érdemes tisztában lenniük a foglalkoztatásuknál.
1: Déli krónika.
0: Madridban folytatja spanyolországi apostoli látogatását a katolikus egyházfő. 14. Leó az Ágoston rend tagjaival találkozott, majd több mint 2000 ember előtt beszélt Európa keresztény gyökereiről. A pápa ma Pedro Sánchez miniszterelnökkel tárgyal és felszólal a spanyol parlamentben. Utoljára 15 éve járt pápa Spanyolországban. Bánkat a beszámolója.
2: Állva tapsolták a madridi Ágoston rendi kolostorba érkező katolikus egyházfőt vasárnap délután. 14. Leó pápa spanyolországi apostoli útjának második napján látogatott az 1596-ban alapított rendházba, ahol a szerzetesek régi ismerősként üdvözölték. A közvetlen fogadtatás nem véletlen. Leó pápa megválasztás előtt maga is hosszú évtizedeken át szolgált ebben a közösségben. A meghitt közös imádság után a pápa megköszönte testvéreinek a szegényekért és elesettekért végzett áldozatos munkájukat. A katolikus egyház fő programja a spanyol művészet, az oktatás, a gazdaság és a sport világának képviselőivel való találkozóval folytatódott. A pápát több mint 2000 vendég várta a Movistar arénában, ahol Antonio Banderas is köszöntötte. A világhírű spanyol színész azt mondta, az emberiség történelmében az egyház volt a legnagyobb művészeti mecénás és alkotó. Hozzátette, ennek a hatalmas kreatív lendületnek a középpontjában Jézus alakja áll. Beszédében a Szentatya emlékeztetett, az egyház, kórházak, iskolák építésével, valamint a kultúra felkarolásával mindig is meghatározó szerepet játszott a társadalomban. A pápa arra figyelmeztette Európát, hogy ne feledje el mély kötődését a keresztény hithez. Vajon a világ és különösen Európa kialakíthatta volna a saját identitását a történelmét átható spirituális hatás nélkül? Ez nem provokáció, hanem sokkal inkább meghívás annak megfontolására, hogy az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén tört be az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e még a mindennapi élettel? Vajon az általunk mélyen szeretett Európa ugyanaz lenne a hitformáló ereje nélkül? Tette fel a kérdést a katolikus egyházfő. 14. Leó pápa szombaton kezdte meg apostoli látogatását Spanyolországban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Hétfőn találkozik Pedro Sánchez spanyol kormányfővel és beszédet mond a parlamentben. A június 12-ig tartó körút a főváros után Barcelonában folytatódik, majd a Kanári-szigeteken zárul, ahova a miniszterelnök is elkíséri. Az egyházfő találkozik majd azokkal a menekültekkel is, akik Nyugat-Afrikából érkeztek Európába.
0: Róma peremkerületeiben egy színpaddá alakított kamionon mutatják be Giacomo Rossini a Sevillai Borbély című darabját. Az olasz főváros operaháza már harmadik éve szervezi meg az ingyenes programot, amelynek célja, hogy népszerűsítse a műfajt. Tavaly csak nem 10 000-en voltak kíváncsiak az eseményre, és a nézők között végzett felmérés szerint 40%-uk életében először járt opera előadáson. Róma, Sárközi Júlia.
3: Igazi utcaszínházról van szó. A színpadot a jármű rakterében alakították ki. A zenekar a kamion előtt foglal helyet, vagyis a nézők közvetlen közelében. Minden szabad téren zajlik, és a helyi közösség aktív szerepet is kap. A Római Operaház énekesei a zenekara mellett a kórust minden egyes alkalommal az adott kerület énekkara adja. Az előadás este kezdődik, de a próbák már órákkal korábban elindulnak, hiszen pontosan ugyanolyan előadásról van szó, mintha az operaház patinás épületében mutatnák be.
0: A közhasználatú fürdőkre vonatkozó 2024 óta hatályos szabályozás felülvizsgálata és átalakítása az egyik legfontosabb célja a Magyar Fürdőszövetség részben megújult vezetőségének, mondta a szövetség főtitkára.
4: Balogh Zoltán közölte, programjukban kiemelt figyelmet fordítanak a gyógyvizes medencék fenntartására, a gyógyvizek forgatására és vegyszeres kezelésére.
1: Ha ezeket a vizeket elkezdjük vegyszerezni, akkor nem mondjuk azt, hogy biztosan fogja károsítani, de több víz esetében, több összetételű víz esetében károsíthatja. A határidők módosítását azért kérjük, hogy minden vizet be tudjunk vizsgálni, hiszen egyedi ez a Kárpát-medencei víz, de nem egységes, hanem ahány fürdő annyi összetétel, mind ásványi anyagában, mind szerves anyagában tekintve, és ezért azzal a vegyszerrel, ami egyébként itt nem hidrogén alapú, hanem hidrogénperoxid alapú vegyszer, amivel a gyógyvizeket tudjuk vegyszerezni, befolyásolhatja. Ha már csak ránézünk a vízre, teljesen más lesz az állaga, a kinézete, illata, nem lesz az a gyógyvizes illat. Ezáltal az a komplex hatás, ami a gyógyvízből adódik, már az egyik elemét elveszíti.
0: A nyári melegben nehezebb az élelmiszerbiztonsági előírások betartása, elsősorban a hűtést igénylő élelmiszereknél. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány a hétköznapokban is kivitelezhető megoldással elkerülhetők a megbetegedések, fertőzések. Részletek Kovács Márton összeállításában.
5: Az élelmiszer eredetű megbetegedések 90%-a otthon, a háztartásokban alakul ki és ott fertőz. Ennek megakadályozásáért sokat tehetünk a hétköznapokban. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese. Helik Ferenc a Krónikának azt mondta, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús, vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer táplálék helyett veszélyt jelentsen. Erre hívják fel a figyelmet a NÉBIH szemléletformáló kampányában. 5 pontban foglalták össze a legfontosabb javaslatokat.
6: Az első szabály az, hogy válasszanak biztonságos alapanyagot, tarts tisztán, ez nem csak a személyhigiéniára, hanem a konyhára is vonatkozik, kezeld külön, hogy a különböző élelmiszertípusokat, nyersúsokat, tejtermékeket, zöldségeket hogy kell tárolni, illetve a negyedik szabály az, hogy főzd meg alaposan, tehát hogy mindig megfelelő hőkezelést kapjanak azok az élelmiszerek, amit elfogyasztunk, és az ötödik szabály az, hogy a készételeket már tároljuk helyesen, megfelelő módon, ha nem fogyasztjuk el rövid időn belül, akkor pedig fogyasszuk le.
5: Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és az eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan egyszerű alapszabály, amelynek betartása a fogyasztók egészségét védi, hangsúlyozta Helik Ferenc.
6: Olyan helyen vásárolunk élelmiszert, ahol már többször vásároltunk, megfelelő minőségű, biztonságos élelmiszert kaptunk, mindig nézzük meg a fogyaszthatósági vagy a minőség megőrzési idejét a terméknek. Ha sérült a csomagolás, akkor ne vásároljuk meg. Úgy időzítjük a vásárlást, hogy amikor megvesszük a hűtést igénylő termékeket, akkor ha van rá mód, vigyünk magunkkal a hűtőtáskát és abba helyezzük el, illetve nagyon fontos, hogy ha már megvettük ezek a termékeket és beraktuk a kocsiba, akkor utána még 2-3 órát ne kocsikáztassuk, vagy álljon tűző napon, hanem minél hamarabb vigyük haza. Ha ezeket az alapvető szabályokat betartjuk, akkor nagy valószínűséggel elkerülhetjük a különböző élelmiszer eredetű megbetegedéseket.
5: A hazai élelmiszer ellenőrzési és biztonsági előírások, valamint azok betartása jobb az uniós átlagnál. Emellett pedig a vásárlói tudatosság is sokat javult, közölte Helik Ferenc, aki hozzátette, a vásárlók egyre jobban odafigyelnek arra, hogy biztonságos helyről származó élelmiszert vegyenek, és az elpazarolt élelmiszer mennyisége is csökkent. A nemrég még 90 kg-os egy főre jutó éves átlag tavaly 55 kg-ra mérséklődött. Azt mondta, évek óta tartanak fiataloknak szóló figyelemfelhívó kampányokat, csak az iskolai tájékoztatással több mint 5000, az oktatási anyagokkal pedig több 100 000 diákot értek el.
0: A diákmunkára vonatkozó adózási szabályokra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A többi között hangsúlyozták, érdemes tisztában lenni az esetleges adókedvezményekkel, valamint a foglalkoztatás feltételeivel is. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
7: A diákok nyáron dolgozhatnak, de az nem mindegy, hogy mindezt milyen formában teszik.
8: Fogalmazott a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője a Kossuth Rádiónak. Lincmeier Szilvia elmondta, szülői engedéllyel a diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. Hozzátette, ehhez adóazonosítójára is szükség van, amelyet abban az esetben, ha még nincs, a NAV honlapján lehet igényelni. Emellett emlékeztetett a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezményre.
7: A gyakorlatban azt jelenti, hogy a fizetésük a személyi jövedelemadó mentes lesz. Itt van egy határ, hogyha valaki 715 ezer forintnál kevesebbet keres, akkor biztos, hogy adómentes lesz a bére.
8: Lincmajer Szilvia kitért arra is, hogy a diákok számos foglalkoztatási forma közül választhatnak, de a korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskola szövetkezeti.
7: Nagyon népszerű a diákoknál is az egyszerűsített foglalkoztatás, ez az alkalmi vagy idény munka, ugye nyáron a fagyizókban vagy a lángososnál strandon szokták ezt alkalmazni, illetve a háztartási munka, ami korepetálás, gyerekfelügyeletet, takarítást, kertgondozást jelent elsősorban. Ha valaki munkaviszonyban dolgozik, akkor mindenféleképpen kérje el az írásos munkaszerződést. Itt egy fontos feltétel, hogy a munkaszerződés csak akkor lesz érvényes a 18 év alatti diákok esetében, hogyha a törvényes képviselő, anyuka, apuka azt aláírja.
8: A kommunikációs vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy munkaviszonynál a diákokra is vonatkozik, hogy nem kereshetnek kevesebbet, mint a minimálbér.
0: Kizuhant éjszaka egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Állapota stabil.
4: A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban, a fiatalt kórházban ápolják. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a tankerület azonnal intézkedett, a kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak.
0: Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Az eddigi hírek szerint 15 ember meghalt, több mint 130 megsérült. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok.
4: Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte.
9: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométer között. Csak a belső sáv járható, több mint 10 kilométeres a torlódás. A kocsisor már az M0-as autóútig húzódik, aki teheti válaszol másik útvonalat. Dolgoznak az M5-ösen a főváros felé Kecskemétnél a 87-es és a 86-os kilométer között. A torlódás több mint 5 kilométeres. Villanyoszlopnak hajtott egy autó a 7-es főúton Baracska közelében. Jelenleg nincsen korlátozás, de a műszaki mentés idején félpályás lezárás várható. Árukba borult egy nyerges teherautó vontatmánya a 68-as főúton a 94-es kilométernél. Félpályás korlátozás érvényes.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Pesterzsébeten a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után egy sáv járható. Szintén baleset történt Csepelen a Szent István úton a Csalitos utcánál. A 148-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Siring Zsolt, BKK Info.
9: Időjárás jelentés.
0: Marad a napos nyári idő, de holnap elszórtan ismét számíthatunk csapadékra. A részletekről Pál Márton meteorológus beszél.
11: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Egy hidegfront közelít a Kárpát-medence térségébe, sőt el is ér bennünket majd holnap délután. Addig azonban nyugat felől növekvő fátyolfelhőzetre számíthatunk, éjszaka általában így fátyolfelhős, keleten észak-keleten derült lesz az ég, csapadék pedig nem valószínű. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban pedig általában 12-17 fokot mérhetünk, a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb. A belvárosokban, valamint a vízpartokon ennél pedig néhány fokkal magasabb lesz a minimum hőmérséklet. Aztán holnap napközben a megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomolyfájuk mellett általában sok napsütés várható, és délutántól már elsősorban az északnyugati tájakon, valamint az északi középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, amelyeket erős viharos szélök is kísérhet, 28 és 33 fok között alakul a maximum. Szerdán már felhősebb lesz az idő, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, kereten viszont marad a 30 fok körüli csúcsérték. Záporokkal, zivatarokkal köszönöm figyelmüket.
0: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
12: Nemzeti Sport Krónika.
13: Nem sikerült a győri címvédés a női kézilabda BL-ben. Zverev nyerte a Roland Garros férfi egyes versenyét. Monakóban is Antonelli győzött. Jó napot kívánok, Mojdica Istvánt hallják.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: A Győr 31-29-re kikapott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti döntőjében a Metz együttesétől. Az Etoid nem tudta megszerezni 8. BL trófeáját. A Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató francia csapat viszont először lett BL győztes. Albek Anna 2 góllal járult hozzá a Metz tegnapi sikeréhez, majd a döntőt követően Jó Andrásnak nyilatkozott.
14: Nagyon megtisztelve érzem magam, hogy ennek a csapatnak a részese lehetek, és hogy ezt együtt tudtuk átélni, illetve történelmi sikert aratni a klubnak, illetve a francia kézilabdának a történetében. A szüleim és a barátaim azok, akik mindig támogatnak, és hihetetlen számomra, hogy ezt így együtt tudtuk átélni itt Budapesten, óriási élmény.
15: Talán azt hiszem, hogy a fordulópontot keresünk a mérkőzésen, az lehetett, amikor az első félidő végén Bukti megszerezte a 9. gólját, és akkor 1 góllal vezettetek. Mi az, amivel felül tudtatok kerekedni a Győrön?
14: Nyilvánvalóan közrejátszik szerintem az is, hogy kiadsz az első meccset, illetve hogy milyen kemény az az első meccs, az elődöntő. De én úgy gondolom, hogy a taktikai felkészültségünk ma is megmutatkozott, hogy nagyon jól megvolt a game planünk, amit Manu felállít ezekre a mérkőzésekre. Tegnap egy nagyobb előnnyel tudtunk nyerni, ma pedig ugyanúgy ki tudtunk alakítani azért 5-6 gólos előnyt, és aztán igazából tartani. És úgy gondolom, hogy mindenki tűzben égett egész meccsen.
13: Most pedig hallgassuk meg az ezüstérmes győriektől Szemerei Zsófit, a kapust Szabó Szilvia szólaltatta meg.
16: A tegnapi elődöntőben is vezetett az ellenfél, de egy fantasztikus hajrát produkálva megfordítottátok. Most ez miért nem sikerült, és különösen a második félidőben mi lehetett a gond?
17: Nem tudom, hogy mi lehetett pontosan a probléma. Azért az a 6 gól az sok előny. Tehát, hogy ezen a szinten azt megfordítani, ahhoz azért nagyon nagy erőbedobás és csoda is kell. Éreztük, hogy volt ez az időszak, amikor egyszerűen lendületet tudtunk végre fogni, a saját játékunkat tudtuk játszani, hibákra kényszerítettük a Metzet, viszont nem volt elég.
16: Ez a Metz, ez az látszódott, hogy nagyon felkészült belőletek, mindenre volt válaszuk, és a beálló körüli védekezés lehetett talán, ugye Bukti 12 gólt lőtt.
17: Igen, tudtuk, hogy azért a Sara nagyon kulcsjátékosa a Metznek, fiatalkora ellenére évek óta azért már nagyon meghatározó alakja lett, nem csak a Metznek, hanem tényleg a BL-eknek is. De igen, egyszerűen nem állt össze se a védekezés hátul, elől is hibáztunk dolgokat, nem tudom, tényleg ez a hétvége nagyon nem a miénk volt.
16: Ezen a szinten szerinted számított az, hogy tiétek volt tegnap a második meccs, és kicsit kevesebbet tudtatok pihenni?
17: Sok mindent lehetne mondani, de ezen a ponton szerintem nem szabad ezzel foglalkozni egy sportolónak. Ez a sorsolás, erre kell igazából felkészülnünk. A szakmai stáb megpróbált igazából mindent megtenni, hogy minél kipihentebbek legyünk. Sajnos erre volt a mai meccsen, ez elég.
13: A bronzérmet pedig a román Cseszeme Bukarest szerezte meg a női kézilabda bajnokok ligájában, miután a 3. helyet rendezett találkozón 32-26-ra legyőzte a francia Brest együttesét. A bukarestieknél ugyan sérülés miatt nem játszhatott Faluvégi Dorottya, de ő is ott volt a csapattal, a találkozó után pedig Szabó Szilviának összegzett.
18: Ez a mérkőzés az első nap vesztesek csatája, hogy ez egy nehéz mentális állapot, és szerintem mindig az győz, aki hamarabb tud felülkerekedni ezen a szomorúságon, és láttam már ezt tegnap is, hogy volt egy-két lány, akinek hamarabb ment, és próbálta húzni a többit, aki jobban maga alatt volt, de ma sokkal felszabadultabban játszottak szerintem a lányok, mint tegnap, és ez az a játékstílus, ami igazán fekszik nekik.
16: Ez egy speciális körítés, hangulat, hozzá kell szokni, azt érzed-e, a csapaton érezted-e, hogy tegnap még esetleg ez is jelentett egyfajta hátrány, és a mai meccsre már ezt levetkőzték a lányok.
18: Ez a millió, és ebben a millióban teljesíteni, ez nem mindig könnyű. Szerintem érezhető volt, hogy a Metz többször volt már ebben a szituációban, és hiába vannak fiatal játékosaik, ők valahogy jobban kezelték ezt az MVM Dome hangulatot tegnap, de szerintem így is egy nagyszerű hétvége volt, és nagyszerű tapasztalat.
12: Nemzeti Sport Krónika.
13: Salai Roland és Kerkez Milos is kihagyja a magyar labdarúgó válogatott holnapi Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzését. Az MLS arról számolt be, hogy Salai a pénteki finnek elleni találkozón kapott egy rúgást, és azóta fájdalmat érez az ahilleszében. Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Egy szezon után visszajutott a Gyirmót a labdarúgó NB2-be, miután az osztályozó visszavágóján 3-1-re legyőzte a Monort idegenben, és 5-3-as összesítéssel megnyerte a párharcot, Weitner Ádámot, a Gyirmót vezetőedzőjét, Demmén Balázs kérdezte a feljutás után.
19: Elég sok holtpont volt ezen a két mérkőzésen, főleg az elsőn is. Ott is kihetünk egy 11-est, és önfeláldozóan védekezett az ellenfél. Tudtuk, hogy ez feszes lesz, tehát ez a playoff, ez embert próbáló feladat. Az ellenfél nagyon szívosan védekezett, kihagytuk a 11-es, de mentálisan erősek voltunk. Tehát arra figyeltünk, hogy ne adjuk fel, bármi lesz, megyünk tovább. Azt mondom, hogy utána is voltak helyzetek, amiket kihagytunk, de maga biztosan nyertük meg a mérkőzést.
20: 32 meccsből, hogyha az osztályozókat is hozzáveszünk, 28-at megnyert a csapat. Ez egy nagyon meggyőző teljesítmény. Amikor ide érkezett most a Magyaróváról a vezetőedző, akkor ilyen célokkal, ezekkel az elvárásokkal vágott bele a közös munkába?
19: Ilyen statisztikát azért elvárni nem lehet. Arra nagyon büszke vagyok, hogy ilyen játékkal és ennyi góllal, ennyi ponttal meg tudtuk nyerni a bajnokságot. A playoff meg egy teljesen más tészta. Nagyon nehéz, de most ez sikerült, és nagyon örülünk.
13: Az MB2 mezőnye pedig a Nagykanizsa együttesével lett teljes, amely a visszavágón hosszabbítás után 2-0-ra győzött a Cigánd otthonában, így 4-2-es összesítéssel nyerte meg a párharcot, és szintén feljutott a harmadosztályból. Horvátország, Ecuador és Kolumbia labdarúgó válogatottja is győzelemmel zárta a világbajnoki felkészülését. A horvátok Szlovéniát 2-1-re, Ecuador Guatemalát 3-0-ra, míg Kolumbia Jordániát 2-0-ra győzte le, az egyaránt VB résztvevő Mexikó és Norvégia pedig 1-1-es döntetlent játszott egymással.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: Megszerezte első győzelmét az Európa Ligában a magyar férfi röplabda válogatott, miután 3-0-ra nyert Norvégia ellen Kecskeméten. A nemzeti együttes egy győzelemmel is egy vereséggel áll az Európa Liga alapszakaszában. A szövetségi kapitányt, ifjabb Nagy Pétert, Bobák Róbert kérdezte a tegnapi siker után.
21: Az első játszma elején rögtön sáncban és védekezésben nagyon jók voltunk. Szerintem előzetesen, és nem feltétlenül a Cseh meccsen, de például a Mevzatornán is védekezésben nem voltunk rosszak, de ami utána következett, a magas labda feladások minősége és a támadás befejezés, hát az eléggé dadogott, ez viszont a mai nap kiválóan működött. Ott az ötös játékosukat, egy rendkívül dinamikus fiatal négyesütőt szerintem sikerült, ha nem is blokkokkal, de megtompítani, nem tudta direkt befejezni a támadásait, az kicsit kivette belőlük a lendületet, de rendkívül jó agresszívan, néha az ízlésemnek nem teljesen megfelelően túl sok ilyen enervált nyitásrontással, de jól játszott.
20: Folytatódik az Európa Liga, minden siker sokat ér, de ez mekkora lökést ad a folytatásra?
21: Hát az öltözőbe egy olyan közhelyet puffantottam el, hogy az önbizalomépítés legegyszerűbb módja a győzelem, ugyanis beszélhetünk itt óránkon keresztül, hogy egy vesztes mérkőzésen ezt csináltuk jól, azt csináltuk jól, ezt valósítottuk meg, de legyünk őszinték, amikor győz egy csapat, akkor az utána a sorsdöntő összecsapásokon is tud neki olyan hitet adni, amit az esetben, ha ez nincs meg, akkor sokkal nehezebb abszolválni. Azt megmutatta, hogy dinamikusak vagyunk, lendületesek vagyunk, ugye ezt mondtam a mérkőzés megelőző, hogy ezt várom, és ezt éreztem. Nyilván én azért a norvégok szerintem nem a legjobb napjukat fogták ide, mi ezt nagyon jól kihasználtuk.
12: Nemzeti Sport Krónika.
13: Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a kaotikus Form 1-es monakói nagydíjat. Az összetett pontverseny élovasa a két biztonsági autós fázis és egy újrarajtolás után is meg tudta őrizni első helyét. Lewis Hamilton lett a második a Ferrarival, míg a harmadik helyet a Red Bullos Isaac Hadjar szerezte meg. Sorozatban ötödik futamgyőzelmét ünnepelhette Monakóban Kimi Antonelli. Most ő értékel.
22: I was trying to stay calm. I didn't really want to restart, if I have to be honest with you.
23: Csak próbáltam nyugodt maradni. Őszintén szólva, egyáltalán nem akartam, hogy újraindítsák a versenyt, mert ilyenkor a teljes folyamatot meg kell csinálni a bemelegítő körrel és a rajtteszttel. És az állóstart sosem egyszerű. Már csak 10 kör volt hátra, és túl voltunk egy igencsak nehéz futam nagy részén. Ez a pálya sokat kivesz az emberből, mivel folyamatosan figyelned kell. Próbáltam minél több energiát visszanyerni, és minél koncentráltabb maradni az újabb rajtra.
13: Marc Márquez nyerte a MotoGP kategória versenyét a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján. A Ducati spanyol pilótája minden kategóriát figyelembe véve a 100. futamgyőzelmét ünnepelhette. A címvédő Márquez sikerével feljött a pontverseny 4. helyére, de hátránya így is 72 pont a VB lovas Bezekkivel szemben. Most a spanyol klasszist hallják.
24: Indonézia
1: Az indonéz futamutasokat szenvedtünk, de tudjuk, hogy ebben a sportágban sok minden változhat egyik napról a másikra. Amikor a pályán vagy, mindent bele kell adnod. Mentálisan talán még nehezebb is, mint fizikálisan. Jelenállás szerint nem tehetek mást, mint hiszek a VB címben. A legjobbamat nyújtom, és meg kell próbálnom odaérni a végén.
13: Alexander Zverev sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenye. A 29 éves német játékos a döntőben az olasz Flavio Cobolli győzte le. 5 játszmában is először nyert Grand Slam tornát. Alexander Zverev a következőket mondta tegnapi sikere után.
2: This court is so special to me in so many ways.
3: Ez a pálya több szempontból is nagyon különleges számomra. Itt történt velem életem legjobb és legrosszabb pillanata is. 4 éve a Nadal elleni elődöntőben ott feküdtem a sarokban 7 elszakadt szalaggal és 2 törött csonttal. 2 éve Carlos Alcaraztól kikaptam a döntőben, de most végre boldogan távozhatok innen. Nagy köszönet a szurkolóknak. Thank you very much to the
13: crowd. Összeesett Christian Eriksen a tegnap esti Dánia-Ukrajna labdarúgó felkészülési mérkőzésen. A legfrissebb hír a játékossal kapcsolatban, hogy már jobban van is, hazaengedték a kórházból. A középpályással nem először fordult elő hasonló eset. A 2021-es EB-n a finnek elleni csoportmeccsen szívinfarktust kapott, és újra kellett éleszteni. Ennek ellenére néhány hónappal később visszatért, és eddig tünetmentesen játszott. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
6: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
9: Vízállás jelentés.
4: A Duna hazai szakaszán Komáromig alig változó, alatta apad, a folyó igen alacsony vízállású. Vízének hőmérséklete Komáromnál 20,2, Budapestnél 21,6, Mohácsnál 22,9 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a folyón. Duna remete 102 cm 19%, Medve 157-16, Nagybalj 124-18, Gönyű 77-18, Komárom 125-16, Esztergom 92-14, Nagymaros 40-14, Budapest 154-14, Dunaújváros 26-13, Dunaföldvár mínusz 88-12, Paks 51-15, Dombori 91-18, Baja 191 cm 17%, Mohács 206-17. Gázló viszonyok a Dunán. A folyó magyarországi szakaszán ma 31 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 28 deciméter, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 24 deciméter, széle 120, hossza 1600 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 23 deciméter, szélessége 110, hosszúsága 400 méter, középen 27 deciméter, széle 90, hossza 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajóútszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. A Tisza a hazai szakaszán Tiszalökig apadó, alatta kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 21, Tokajnál 23,3, Szolnoknál 23, Szegednél 23,4 Celsius fok. Ma Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 212 cm 5%, Vásárosnamény mínusz 178,5, Záhony mínusz 287,7, Dombrád 18,20, Tokaj 469,59, Tiszalök alsó mínusz 44,27, Tiszafüred 563,71, Kisköre felső 750,65, Kisköre alsó mínusz 339,0, Szolnok mínusz 297,0, Csongrád mínusz 156,14, Szeged 96 cm, 27%. Gázló viszonyok a Tiszán 403,2 és 403,1 folyamkilométer között 0 deciméter, szélessége 10, hosszúsága 100 méter. 390,3 és 389,8 folyamkilométer között 6 deciméter, széle 40, hossza 500 méter. 367,2 és 366,6 folyamkilométer között 5 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 600 méter. 366,4 és 364,2 folyamkilométer között szintén 5 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 2200 méter. 355,1 és 354,9 folyamkilométer között 10 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 200 méter. 326,6 és 326 folyamkilométer között 3 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 600 méter. 316 és 315 folyamkilométer között 8 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 1000 méter. 297 és 296,3 folyamkilométer között 5 deci, széle 40, hossza 700 méter. Most nézzünk néhány mellékfolyót, méghozzá a Dunáról. A Rába-Szentgotthárdnál mínusz 101 cm, medertelcsége 2%, Árpásnál mínusz 82,10, Győrnél 234,27 a két érték. A Marcal-Móricz-hídánál ma mínusz 32 cm-en áll, medertelcsége 12%. Az Ipoly-Nógrád-Szakálnál 47, Balassa-Gyarmatnál mínusz 88. A Sió Simon tornyánál 107,14, Szekszárdnál 277,41, a Mura Letenyénél 118 centis, medertelcsége 15%, a Dráva Őrtilosnál ma mínusz 62 cm-en áll, medertelcsége 18%, Bacsnál mínusz 128 centit mértek 6%-os medertelcség mellett, Dráva Szabolcsnál 46-ot 16-tal. Információk tavainkról. A Balaton átlagvízszintje ma 81 cm, medertelcsége 44%, átlagvízmélysége 329 cm, hőfok a Siófoknál 22,7 Celsius fok. A Velencei tó Agárdnál ma 57 cm-en áll, 2%-os medertelcség mellett hőfoka 22 Celsius fok. Kedves hallgatóink, a vízállás jelentést hallották.
9: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
5: Mit gondol a szívhangrendeletről? Megtartaná vagy megszüntetné? És mi a véleménye arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást?
9: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
7: Az általa alapított és vezetett Balassa-Gyarmati Kamarazenekarral több mint 1300 fellépését tartják számon. Mégsem erre a legbüszkébb, hanem gyermekei zenei pályájára, és leginkább arra, hogy a muzsika miként formálta, alakította sok száz tanítványa lelkületét. Vendégem az Apácai Csere János és Madács díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért díjas mesterpedagógus, a kétszeres Artisziusz díjas, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész Kanyó András. Várja önöket a beszélgetőtárs Tarnóczi László.
9: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás?
0: 11.400.000 forinttól. A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
11: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
15: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Újabb 70 milliárd eurós katonai segítséget kaphat Ukrajna. A német javaslat szerint a támogatást az Unió és a NATO tagállamok adnák össze. Benyújtja a héten a korrupció ellenes törvénycsomagot az országgyűlésnek az igazságügyi miniszter. Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány, a dandártábornok eddig a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányságot vezette. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás, a szolgáltatáshoz nem kell regisztráció. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alaksorában. Egy embert füstmérgezés gyanújával vittek kórházba. Holnap is napos nyári idő lesz, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, a szél néhol megerősödik, éjszaka 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
15: Műsorajánlat 56-70.
24: Hogyan lett a müncheni Szabad Európa Rádió a hidegháború egyik legfontosabb információs fegyvere? És mit jelentett azoknak, akik a vasfüggöny mögött kerestek kapcsolatot a külvilággal? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
15: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
25: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
26: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
25: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
27: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
25: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
15: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
28: A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Az eseményeket övező kiemelt figyelem igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakulásra. Helyzetről. Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük. Mindezt Súlyog Tamás köztársasági elnök tette közzé a közösségi médiában. Mindeközben Bóka János, a Fidesz országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy itt járt akkor személyesen szerette volna a köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatos aggályait jelezni a hazánkba járó Európai Bizottság igazságügyi biztosának, azonban ellenzéki képviselőkkel nem találkozott. Így a Bóka levélben tette fel kérdéseit. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm Bot Hunort, az Ellenpont operatív vezetőjét, vele fogjuk átbeszélni a témát.
29: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
28: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én pedig Dávid Edit vagyok. Hát Mennyire igaz az a felvetés, hogy a magyar köztársasági elnök álmozdítását már nem csak belpolitikai szintéren övezi figyelem, hanem a nemzetközi szintéren is? Hogy látja?
29: Hát úgy látom egyébként, hogy egyedülálló és példátlan lenne így az Európai Uniónak az országaink közül, hogy egy megválasztott miniszterelnök arra egy óriási jogi procedúrát és alkotmánymódosítást vegyen a nyakába csak azért, a kormányzása elején már, hogy egy általa nem kedvelt köztársasági elnököt elmozdítson a hatalomból. Hát ugye tegnap volt egy demonstráció, ugye a Sándor Palotánál a köztársasági elnök mellett, és ott el is hangzott az, hogy ez tényleg ilyen példátlan, és a dél-amerikai ilyen diktatúrák, vagy ilyen banánköztársaságokban volt rá példa az, hogy vagy Afrikában, hogy fegyverrel, vagy erőszakkal elmozdított a miniszterelnök, vagy a köztársasági elnököt. Tehát, hogy ez egy teljesen példanélküli esemény lenne, hogyha ez megtörténne. És ez is azt mutatja egyébként Magyar Péter miniszterelnök viselkedésében, hogy nem szeretne igazából túl sokat beszélni arról, hogy valójában ezt a alkotmányozó többségű felhatalmazást, amit kapott a magyar néptől, azt pontosan mire szeretné használni, milyen változásokat szeretne elérni mondjuk az adórendszerbe, vagy hogyan fog reagálni olyan kihívásokra, mint a június 12-én hatályba lépő migrációs paktum, vagy hogyan fogja megoldani Ukrajnával kapcsolatban a Magyarország viszonyát, hanem helyette ugye folytatódik ugyanaz a kampányüzemmód, és hangulatkeltés ezek ellen a közjogi méltóságok ellen, mert ugye ezzel tudja ugyanazt a választási kampányban feltüzelt tömeget tovább tüzelni és erősíteni azt az indulatot, amivel sikerült elérni ezt a nagy többséget, és hát ugye ezt is egy ilyen, ilyen bosszuként igyekszik beállítani, hogy na hát az Orbán kormánynak az embereit azt most lekaszaboljuk. És azzal, hogy ezáltal milyen alkotmányos válságot, illetve milyen nemzetközi botrányt okoz, azzal egyelőre úgy tűnik, hogy nem foglalkozik.
28: És ez nagyon fontos, amit mondott, mert amiről eddig beszélt, hogy Magyar Péter mire használná azt, hogy elmozdítsa a Súlyog Tamás köztársasági elnököt, annak inkább belpolitikai hatásai lennének. De nézzük meg, hogy ezt a nemzetközi szintére kivitte ki. Itt tudunk-e különbséget tenni, hiszen azt láttuk, hogy Magyar Péter eddig szinte minden diplomáciai útján szóba hozta azt, hogy el fogja mozdítani a köztársasági elnököt. Ha önként nem mond le, akkor akár alkotmánymódosítással is. Beszélhetünk arról is, hogy a mellette állók ezen a nemzetközi sajtótájékoztatón, ez a ponton, hogy is néztek Magyar Péterre, de ott van mellette az is, hogy Súlyog Tamás is például egy német lapnak adott interjút arról, hogy jelen pillanatban mi folyik Magyarországon ellene. Az, hogy a nemzetközi térre kikerült, ez a kommunikációnak köszönhető, vagy annak köszönhető, hogy valóban fölkapták már a külföldi szervezetek is a fejüket erre, akár a Velencei Bizottság, akiről tudjuk azt, hogy azért egy nagy csatahajó, és szeret dokumentumokat a fiókba tenni, mégis most itt eddig úgy tűnik, hogy kiemelten szeretne ezzel az üggyel foglalkozni.
29: Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten itt ebbe az esetben, és azt látjuk, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök ezzel felvette a kesztyűt a pozíciójára jelentő veszéllyel kapcsolatban, és ő is nemzetközi porondra vitte ezt a konfliktust. És ez nem véletlen, hogy egyébként kikerült, hiszen azért ez teljesen példátlan, ugye mindig szokták mondani ezt a lengyel modellt, hogy azt próbálja meg Magyar Péter és a Tisza kormány megvalósítani azokat a változásokat, amiket Donald Tusk megcsinált 2023-os megválasztását követően. Azonban ott se került sor ilyen jellegű változásra, nyilván ott is a közmédiát stb. Átalakították, és a saját arcmásukra formálták, de De ilyen jellegű változtatás, nyilván egyébként baráti is volt a köztársasági elnök addig, akkor még, de ennek ellenére nem került még sor ott sem ilyen ilyesfajta lépésre. Tehát én azt gondolom, hogy amit az elején is mondtam, hogy egy ilyen változtatás, egy ilyen alkotmánymódosítás az tényleg példanélküli lenne, és nem véletlen, hogy felhördült rajta a magyar közvélemény is, és a nemzetközi szintre is ért ez az egész, hiszen itt gyakorlatilag az történik, hogyha ezeket sikerül megcsinálni, hogy az elmúlt 30 év közjogi vívmányait fogja ezzel Magyar Péter lebontani, és az ő kénye kedve szerint megváltoztatni, és mit sem törődve azzal, hogy egyébként ezek már ugyanolyan kétharmados felhatalmazás alapján meghozott döntések voltak, mint egyébként most, amivel a Tisza kormány rendelkezik. De egyébként nyilván ennek szimbolikus üzenete van elsősorban, tehát hogy ő folytatja, mondom, ezt azt a fajta indulatkeltést és leszámolásra épülő, vagy felszámolásra épülő politikáját, amivel egyébként feltüzelte a közvéleményt regnáló Orbán kormány ellen, és nem akar beszélni se arról, mondjuk, hogy hogyan fogják átalakítani a nyugdíjrendszert, lesz a 13. 14. havi nyugdíj, azért felmerültek olyan hírek, hogy a családok adókedvezményét, az anyák adómentességét is azért baloldali sajtóban lehetett sokat olvasni arról, hogy ezeket megkérdőjelezik, és hát a kampányban is voltak különböző tanácsadók, akik ezeket a hangokat ütötték meg, és most ugye ezekről nem kell beszélni, hiszen lehet beszélni arról, hogy hogyan fogja a gonosz Orbán rezsim által teljesen legitim és jogszerű módon megválasztott közjogi méltóságokat eltenni láb alól, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. És ugye azt se felejtsük el, hogy 2010-ben azért tényleg ott is egy óriási horderejű politikai változás volt Magyarországon, de az Orbán kormány is hagyta, hogy egyébként a 8 évig regnáló MSZP-SZDSZ kormányok által megválasztott mondjuk és egyébként köztudottan nem túl jó viszonyban lévő MNB vezért mondjuk Simon András kitöltse a mandátumát. Tehát, hogy nem mozdított el az Orbán kormány, holott köztudott volt, hogy új alkotmány fog készülni. Tehát, hogy ez teljesen példátlan magyar történelemben, és mondom, csak utána néztem egyszer is, és tényleg csak ilyen diktatúrákban, meg banánköztársaságban volt erre precedens eddig, úgyhogy teljesen példátlan lenne ezt, hogyha ezt meglépni, de ennek ellenére minden jel arra mutat, hogy ez meg fog történni, és nem akar ebből kihátrálni Magyar Péter.
28: Az, hogy a Velencei Bizottság ezt mennyire kezeli kiemelten, azt nagyon rövid időn belül meg kell tudnunk, mert hogyha valóban készek a munkatársai Magyarországra utazni, akkor látni fogjuk azt, hogy ennek a nemzetközi szintérben is jelentős súlya van. De mit kell várni Brüsszel részéről? Mit kell várni akkor, amikor az Európai Bizottság igazságügyi biztosa nem volt hajlandó mondjuk Magyarországon ellenzéki képviselőkkel találkozni, hanem itt arról, hogy tájékoztassák, egy levelet kellett írni. És mi lehet egyáltalán Brüsszelnek akkor az elvárása, amikor ugye tudjuk azt, hogy a ciklusokon átnyúló kinevezések azok a fékek és ellensúlyok rendszerét képezik. Ezek pedig a demokratikus berendezkedés és a jogállamiság alapjait képezik. Orbán korábbi megválasztásakor mindig a demokráciát féltették. Most miért érezzük azt, mintha Brüsszelből kicsit csendben lennének? Csendben vannak? Kivárnak? Mi fog Brüsszel részéről történni?
29: Hát én elég szkeptikus vagyok ez ügyben. Én azt gondolom, hogy pontosan visszagondolunk a lengyel példára. Ott is azért nem ilyen jellegű, de másfajta visszaélésre gyanús esetek azért történtek, ott Bilincsbe vittek el képviselőket, úgyhogy azért nem volt teljesen megalapozott ott a gyanú, hogy pontosan miért is történik mindez, meg hát voltak ott is olyan jellegű lépések, amik azért felvetették a jogállamiságnak eltiprásának a gyanúját, és mégis Brüsszel szemet hunyt ezek felett, sőt ugye ott is megszüntette a jogállamisági eljárást egyből az új kormányzat megválasztását követően. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyen nagy, hogy mondjam, ellenlépése nem kell számítanunk Brüsszel részéről. Azt el tudom képzelni, hogy lesz majd valamilyen nyilatkozat, vagy egy kis elnyebenye, hogyha ez tényleg megtörténik, hogy ezért ezt mégse kellene meglépni. De én azt gondolom, hogy Magyar Péter az ő emberük. Tehát a mostani brüsszeli vezetésnek a favoritja volt, ezt kinyilvánították többször is Ursula von der Leyen, illetve ugye a többséget adó néppárt elnöke is, Manfred Weber is kinyilvánította, hogy ők a Magyar Pétert támogatják, ezért én azt gondolom, hogy el fognak neki nézni minden olyan esetleges jogtalanságot is, amíg ő azokat a kéréseket vagy megállapodásokat, amiket ő tőle elvárnak, azt be fogja tartani. Addig szerintem nem kell félni attól, hogy nagyon nagy ellenféllel kell szembenéznie Brüsszel részéről. Szerintem szemet fognak hújni akár a köztársasági elnök, vagy ezeknek a közéli méltóságoknak az elmozdítása felett is. Mondom, az Velencei Bizottságról nem vagyok meggyőződ, de szerintem ott azért ott valódi, hogy mondjam, vélemények, illetve javaslatok szoktak megszületni, de ugye a helyzet az, hogy azokat is azt tudja mondani Magyar Péter, hogy hát itt van 3.300.000 ember, akik rászavazott, és mi meg nem értünk azzal egyet, amit a Velencei Bizottság mondta, és simán azt tudja mondani, hogy nem foglalkozok ezzel a javaslattal. Így én azt gondolom, hogy ez tényleg az ő belátásán múlik, hogy szétveri-e azt az alkotmányos berendezkedést, ami itt 30 akárhány év alatt épült a magyar demokráciában, és ennek aztán szembenéz a következményeivel is, mert azért ez bizonytalanságot, jogbiztonságnak a teljes hiányát fogja okozni, és hát nem lesznek olyan kapaszkodói a magyar jogrendszernek, vagy amik eddig a bástyáit adták. Tehát, hogy azért ez egy komoly következményekkel járó lépés lehet, ami könnyen amúgy egyébként későbbiekben ellene fordulhat, de ha ezt meglépi, én azt gondolom, hogy ez az ő személyes döntése lesz, mert a Brüsszel részéről nem gondolom, hogy nagyon nagy ellenállásba fog ütközni. Meglepne.
28: De mégis úgy tűnik, hogy az, hogy ezt meglépje a jelenleg regnáló kétharmados Tisza kormány, vagy nem, az minthogyha mindig egy kicsit tolódna. Már a kampányban is azt mondták, hogy Sulyog Tamást szeretnék elmozdítani. Majd az ominózus választás éjszakáján határozottan erre felszólították. Ugye tudjuk azt, hogy a Magyar Köztársasági Elnöknek május 31-én egyedike volt az a határidő, amikor azt kérték tőle, hogy most még önként lemondhat. Sulyog Tamás, ahogy ön is fogalmazott, felvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy nem fog pont a fékek és ellensúlyok rendszere miatt lemondani. Azóta viszont telik az idő, és hogyha megnézzük, most sem látjuk azt, hogy az alaptörvény módosítás bekerült volna az országgyűlés elé. Ma is üléseznek. Beszélnek a kegyelmi ügyből, az MNB botrány kivizsgáló bizottságról, a képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről. Mégsem látjuk azt, hogy prioritásként kezelni a kormány azt, amit már a választóinak a kampányban is megígért. Holott a felhatalmazása megvan rá.
29: Igen, hát ugye azért ez egy nagy horderejű döntés, ahogy ugye el is beszéltük itt, azért volt 89-ben egy rendszerváltás, és akkor kerültek lefektetésre nagyjából azok a alapkövek vagy alapintézmények, amik és azoknak a megválasztási módja, amikről beszélünk. Tehát, hogy ezeket egyik napról a másikra felrúgni és megváltoztatni, azért szerintem ez egyrészt egy komoly jogalkotási munka, hogy annak az alternatíváját megteremtsék. Másrészt pedig mondom, ez egy komoly felfordulást okozhat a jogrendszerünkben, a jogbiztonság tekintetében, és ez mondom, könnyen egy későbbiekben a mostani nagy felhatalmazással rendelkező miniszterelnökkel szembe is fordulhat ez a jogbizonytalanság. Tehát én azért gondolom, hogy lehet, hogy ezen vívódik, vagy lamentál most a miniszterelnök, de az is lehet, hogy csak még nem jutottak el odáig, hiszen azért az elmúlt hetekben, a hetek kormányzásában azért voltak itt ilyen bizonytalanságok, meg elég csak itt az ukrán gabona ügyére gondolni, meg több olyan dolog, ami még utóbb kellett ránc felvarni. Tehát, hogy szerintem még bele kell tanuljanak a kormányzásba, a jogalkotás folyamatába, de én még ebből nem vonnám le azt a következtetést, hogy ettől elálltak. Szerintem teljesíteni akarja ezt a választói ígéretét Magyar Péter, és mondom, tehát, hogy minden... ahogy látjuk, mindent arra tesz fel, hogy ezt a fajta tüzet, amivel ugye sikerült ezt a nagy felhatalmazást elérni, ezt megpróbálja fenntartani, és nyilván ennek az az ára, hogy fel akar mutatni ilyen, hogy mondjam, ilyen, nem tudom, ilyen csúnyán fogalmazva ilyen közjogi skalpokat, hogy na hát akkor itt vannak az Orbán kormánynak az emberei, akiket elmozdítottunk az útból, és most már akkor tényleg elkezdődhet a valódi demokrácia időszaka, csak hát ugye közben szétvernék a teljes jogberendezkedésünket, alkotmányos berendezkedésünket, úgyhogy én azért számítok rá, hogy ebben lesznek lépések, ha nem is most a elkövetkezendő pár napban, de azért a közeljövőben én számítanék rá, hogy ez napirendre fog kerülni.
28: Ugye a beszélgetésünk elején

0: határozott tömeget láttunk pénteken is, és egy határozott tömeget láttunk vasárnap is. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy ott csak százan lézengtek, tehát ennél többen voltak, de mit vetít ez előre, akár a jobb oldal tekintetében is, hiszen egy ekkora vereség után utcára menni, egységet mutatni, az nem biztos, hogy rögtön elsőre úgy fog sikerülni. Hogyan értékelhetjük egyáltalán ezt a két megmozdulást a jobb oldal újra szerveződése szempontjából?
1: Hát mindenképpen kell az, hogy azért ne felejtsük el azt, hogy azért nem pár százezer szavazója volt a Fidesz-KDNP-nek, hanem 2.500.000 szavazója volt, tehát azért ez nem egy annyira kicsi kicsi szám, és azért ezeket az embereket azért valószínűleg még mindig, ők még mindig a jobb oldal iránt elkötelezettek, és hát nyilván zavarják őket ezek a jogtipások, illetve bizonytalanságok, amik itt láthatóak a Magyar Péter kormányzásának elején, és fontos szerintem, hogy felemelték a hangjukat ezek ellen a lépések ellen, akár a migrációs paktumot, akár itt a közjogi rendszerünk szétverését vesszük szemügyre. Az, hogy mekkora volt a tömeg, hát ezen persze lehet viccelődni, amit ugye láttuk Magyar Péter is tett, de azért az a fajta ellenállás, ami itt kezdett ezekben az ügyekben kibontakozni, az nem becsülendő alá szerintem, mert későbbiekben lehet, hogy ez a tömeg jóval nagyobb lesz. Főleg, hogyha azokból a megszorításokból, amikről azért lehet itt fű alatt lehet hallani, azok, ahogy ezek terve vannak, azok mondjuk hatályba lépnek, akkor könnyen lehet, hogy ez a tömeg megsokszorozódik, és összeadódnak azok az indulatok, amik most az elmúlt két nap vagy három nap tüntetéseiben már elültették ezeknek a magjait.
0: A pénteki tüntetés kapcsán miért fogalmazhatott úgy Magyar Péter, hogy az uniós források ellen tüntetnek, akik az utcára mentek?
1: Azért fogalmazott úgy, mert volt egy sajtótájékoztató Ursula von der Leyennel, és ott a Ursula von der Leyen nyilvánosságra hozta, vagy elárulta azt, hogy egyébként azt a migrációs paktumot, ami ellen tiltakozott a kampányban végig Magyar Péter, hogy ezt hatályba léptetnék, vagy elfogadnák, azt arról beszélt, hogy egyébként beszéltek, vagy dolgoztak ezen nagyon sokat Magyar Péterrel együtt, és ugye nyilvánosságra került, vagy egyértelművé vált az, hogy ezt valamennyi tagállamnak, így Magyarországnak is végre kell valamilyen formában hajtani, mindenfajta veszélyével együtt. Hiszen ugye a migrációs paktumnak ugye két fő veszélye van a magyar emberekre nézve, meg hát nyilván nem csak a magyar emberekre nézve, de ugye az eddigi szigorú migrációs politikával szemben két fő veszély látszik kibontakozni. Az egyik része az, hogy ugye benne van, hogy kell egy migráns tábort építeni a határon belül, tehát ott kell azt az átmeneti időszakot átvészelni azoknak, akiknek a kilétéről vagy biztonságosságáról nem tudunk még semmit, tehát velük szemben lefolytatni a idegenrendészeti eljárás, stb. És a másik veszély pedig az, hogy ugye az eddig beengedett, tehát a migrációs kvótát bevezetnék ezzel együtt, tehát Magyarország részére is jutna X számú, most hirtelen nem tudom pontosan, hogy évente hány migráns, akit nekünk kellene befogadnunk. Na és ugye ez egy abszolút szembe megy az eddigi Orbáni szigorú migrációs politikával, hogy senkit nem engedünk be, és nyilvánvalóan, tehát Ursula von der Leyennek ez az elszólása nyilvánvalóvá tette, hogy ez az uniós pénzek egyik feltétele. Tehát, hogy ezért beszélt erről, vagy szólt el magát abba a poszt Magyar Péter, hogy a tüntetés az uniós források ellen irányult, mert itt Ursula von der Leyen elárulta azt, hogy annak ellenére, hogy Magyar Péter végig tagadta az egész kampányban azt, hogy ezt a hatályba léptetnék, most mégis kiderült, hogy nekünk is alkalmaznunk kell, és minden egyes velejárójával, mert ez az egyik feltétele az uniós pénzeknek.
0: Mint hogyha azt látnánk a Tisza kormány részéről, és ez igaz Orbán Anita kommunikációjára is, hogy mintha érzékenyíteni szeretnének a migrációs paktum kapcsán, hogy több

0: választható lehetőség van. Ugye az egyik a befogadás, vagy ha valamelyik tagállam nem akar befogadni, akkor azt kiválthatja úgynevezett fejkvótákkal, de ők a technikai segítség mellett tették le a voksukat. Ezt Orbán Anita többször hangsúlyozta, ez csak azért vet fel további kérdéseket, mert az azt jelenti, hogy ugyanannyi pénzbe kell minimum, hogy kerüljön a technikai segítségnyújtás, mint a kvóta, ami viszont azt jelenti, hogy magyar katonákat, rendőröket akár elvihetnek válságövezetekbe is. Hát mivel jobb ez a segítségnyújtás? Sajnos sok időnk nem marad, de még egy percünk van.
1: Várjuk ki a végét, én azt mondom, mert szerintem itt még nincsen, hogy mondjam, megszületett megállapodás ez ügyben, hogy pontosan hogyan fog ez hatályba lépni Magyarország, hogyan fog ebbe beszállni. Az biztos, hogy be fog szállni, és ez azért egyébként egy kicsit felháborító, mert mondom, tehát a kampányban többször elhangzott az, hogy a Tisza párt nem ellenzi a migrációs paktumot, és folytatni fogja azt a szigorú határellenőrzést és migrációs politikát, amit az előző kormányok kiépítettek, és ennek ellenére Orbán itt ugye több interjúban is már nyilvánvalóvá tette, hogy hát ez nem azt jelenti, tehát igen, ahogy ön is fogalmazott, érzékenyített ezzel szemben, hogy a migrációs paktum nem azt jelenti, hogy hát itt tömeges bevándorlást engedne meg a magyar kormány, de egyébként a hatását tekintve könnyen lehet, hogy ugyanoda fogunk eljutni, különösen abban az esetben, hogyha az első fajta megoldást választjuk, és nem ezt a technikai segítségnyújtást.
0: Igen, azt még...
1: Amiről még nem tudunk annak a kivételre, hogy pontosan az hogy fog kinézni, meg milyen áldozatokkal jár a magyar állam részéről.
0: Igen, ezt még pontosan nem tudjuk, azt viszont most már egyre inkább érezzük, hogy alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, hogyha Súlyog Tamás köztársasági elnök nem töltheti ki a ciklusát. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Botthunorral. Nagyon szépen köszönöm, hogy vállalta ezt
1: köszönöm
0: a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: Szőlősi Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Társadalmi célú reklám.
3: Június 10-én a Szépkorúak Sportfesztiválja eseményen élményekkel, több tucat mozgásformával, vidámsággal, valamint egészségmegőrző és szűrőprogramokkal várja a szeniorokat a Magyar Szabadidősport Szövetség Budapesten, a Bikás Parkba. A nagyszabású díjmentes program kiváló közösségi élmény és tökéletes arra, hogy inspirációt nyújtson a hétköznapok aktívabb átételéhez. Mutassuk meg közösen, hogy a mozgásgazdag aktív élet kortalan. További információ www.masport.hu. Készült a Magyar Szabadidősport Szövetség megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

Krisztus közöttünk, köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. Fél óránk témái, üzenetei elé egy teológiai tanulmányból választottam mottót. Az egyház létének valódi oka nem abban rejlik, amit mi teszünk, és nem is a hatékony szervezetünk és jól működő adminisztrációnk eredménye, bármennyire fontosak is ezek. Az egyház azért létezik, amit Isten már megtett értünk, és amit jelenleg is tesz a Szentlélek által. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.

0: Előző műsorunkban Pünköst hétfőn sorozatot kezdtünk, melynek témáját a Jelenések könyvének egy mondata inspirálta. A Jelenések könyve elején 7 levél olvasható. A címzettek 7 egyház. A levelek közös záró mondata így hangzik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. A felszólítást kérdés formájában jelen időnkre vonatkozóan tettük fel. Első körben a hajdúdorogi főegyházmegye papjai osztották meg gondolataikat. Ma a nyíregyházi egyházmegye papjai kerülnek sorra. Mit mond a lélek az egyházaknak 2026-ban? Kérdeztük az áldozó papságának második évében járó Tóth Attila Ákos atyát, aki a budapesti Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központ kulturális programszervezője.
1: Mit üzen ma az egyháznak a Szent Lélek? Én azt hiszem, hogy megfordítanám a sorrendet. Nem az a kérdés, hogy mit üzen ma, hanem inkább az, hogy hogyan tudja ma meghallani az egyház a lélek üzenetét. Mert azt hiszem, hogy nem a lélek üzenete az, ami változik, hanem az egyház, ami a történelem és a világ szerves, intézményes részeként létezik, sokszor jobban figyelt és figyel erre az intézményes működésre, mint a lélek üzenetére. Nem szándékosan, hanem egyszerűen azért, mert az egyház élete ebben a folyamatos feszültségben, a történelemben zajlik, szükségszerűen. Ennek ma 2026-ban egy döntő és kegyelmi lehetőségekkel teli korszakát éljük, így különösen fontos, hogy visszatérjünk és meghalljuk a léleknek ezt a mindenkori üzenetét, és megpróbáljuk azt az egyház életébe minél inkább integrálni. A lélek működése vagy üzenete azt hiszem, hogy a hiteles közösségek erejét jelenti. Az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy a lélek eljövetele után, tehát a lélek jelenléte miatt, az apostolok közössége olyan erővel működött, hogy a kívülállók csatlakozni akartak hozzájuk. Azt hiszem, hogy akkor halljuk jól a lélek mindenkori üzenetét, ha ilyen közösségek vagyunk a társadalomban. És hogy hogyan történik mindez? Nézzük meg, hogy hogyan történt az első kis közösséggel. Amikor elérkezett Pünkös napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Mit tanulhatunk ebből? Azt hiszem, hogy alapvetően 3 fontos mozzanatot. A Pünkös napján mindannyian ugyanazon a helyen voltak jelen. A közösséget nem lehet máshogy megélni, mint jelen létben. Akkor is, ha a jelenlét nehéz. Mert idő, figyelem, mert nem mindenki szimpatikus a jelenlévők közül. A jelenlét áldozatos. De ha az apostolok nem tették volna, ha ma az egyház, azaz minden megkeresztelt ember nem teszi meg ezt az áldozatot, akkor nem tudott volna, és nem tud ma sem hiteles, lelkes közösség formálódni. A második fontos momentum, hogy a Szentlélek érkezéséről azt olvassuk, hogy a lángnyelvek leereszkedtek mindegyikükre. Nem a közösség egészére, nem is csak a közösség vezetőjére vagy bizonyos részére, hanem mindegyikükre egyenként. A közösségben lét nem jelenti a személyes identitás és a személyes Isten kapcsolat eltörlését. Minden keresztény ember osztozik a küldetésben és a hozzákapott erőben, azaz a lélekben. A hiteles közösség alapja, hogy úgy tekintünk egymásra, mint lélekkel eltelt társra abban a küldetésben, ami arról szól, hogy örömhírt vigyünk a világba. Minden megkeresztelt ember. És igazából ehhez kapcsolódik a harmadik tanulság is. Azt olvastuk, hogy mindannyian különböző nyelveken kezdtek beszélni, és ezek a különböző nyelvek nem káoszt, hanem hiteles közösséget és újabb csatlakozni vágyókat szültek. A közösség vagy a közösség egysége nem jelent uniformitást. Mindannyian más-más nyelven kezdtek beszélni. És a szöveg később úgy folytatódik, hogy a hallgatóság különböző tagjai így tudták mind-mind megérteni a saját nyelvükön az örömhírt. Azt gondolom, hogy ma, 2026-ban nagy lehetőség előtt áll az egyház, amit úgy tudunk leginkább jól használni, ha mindannyian egyesével és közösségként is újra meghalljuk a lélek üzenetét. És úgy várjuk őt, mint az első közösség. Együtt, egy helyen. Úgy fogadjuk őt, mint az első közösség, mert mindegyikünkre leszállt a lélek. És végül úgy cselekszünk, mint az első közösség, azaz mindenki, minden megkeresztelt a saját nyelvén, a saját területén és világában hirdeti az örömhírt, Isten végtelen szeretetét.

0: Műsorunk folytatásában is egy fiatalemberre figyelünk. Élsportoló karriert, olimpiai sikereket dédelgetett magában, amikor 2003-ban 17 évesen motorbalesetet szenvedett és nyaktól lefelé megbénult. Buzai Tamást nem először hallgatjuk műsorunkban. Ahányszor találkozom vele, tragikus életállapota ellenére mindig arról a csodáról beszél, amit Isten visz végbe az életében. A pünkösd előtti vasárnap Máriapócson a kegytemplom belső udvarában tartott katekézist a betegek és gyógyítók országos zarándoklatára érkezőknek. Emlékezésének záró, összegző gondolatait hallgatjuk meg néhány percben.
1: Az ember gyakran úgy képzeli, hogy Isten ott van, ahol a győzelem, a siker és a hatalom látható. A Golgotán azonban megértjük, ennek az ellenkezője az igaz. Isten a megfeszítettben van jelen. Ott van abban, akit kigúnyolnak, akit elhagynak, akinek nem adnak lehetőséget, akinek mindene odavész. És éppen ezáltal lesz a kereszt a remény helyévé. Mert attól kezdve nincs olyan emberi szenvedés, amelyben Krisztus ne lenne jelen. Nincs olyan seb, amelyet ő ne hordozna, és nincs olyan mélység, ahová Isten szeretete ne tudna alászállni. Ezt értette meg Szent Pál apostol is. Pál számára a gyengeség többé már nem pusztán emberi tapasztalat vagy szenvedés. A feltámadt Krisztussal való találkozás után a gyengeség egészen új jelentést kap. A Krisztussal való egység helyévé válik. A kereszténység lényege szerint ugyanis nem azért fogadjuk el a szenvedést és a halált, mert azok jók, vagy mert valami értelmük van, hanem mert Krisztus feltámadása megfosztotta őket eredeti jelentésüktől. A szenvedés és a halál többé nem pusztán tragédia, vagy a bűn következménye, hanem Isten tervében átalakult az üdvösség forrásává, az Istenhez vezető úttá. Ezért írja Pál megrendítő szavakkal, kedvem telik a Krisztusért való gyengeségben. Pál felismerte, hogy Krisztus éppen ezekben a törékeny pontokon tud a leginkább közel kerülni az emberhez. Saját sebeiben, üldöztetéseiben, kiszolgáltatottságában már nem pusztán önmagát látja, hanem a szenvedő Krisztust. Ezért mondja ki a kereszténység egyik legnagyobb paradoxonát. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert ekkor már nem önmagára támaszkodik, nem akar mindent a saját erejéből elérni. A gyengeség lassan megnyitja benne azt a belső teret, ahol Krisztus lakás lehet benne, és átjárhatja az életét. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. És ez a lelki élet egyik legmélyebb titka is. Az ember mindig biztosítékokat keres, kapaszkodókat, kontrollt. Isten azonban éppen a gyengeségen keresztül vezeti el oda, ahol végre teljesen rá tudja bízni önmagát. Ezt tapasztaltam meg én is, amikor 2003. októberében egy motorbaleset következtében nyaktól lefelé lebénultam és kerekesszékbe kerültem. Ott feküdtem a földön, már nem tudtam megmozdulni. Levették rólam a bukósisakot, és akkor értem magamhoz. A nyakamban olyan fájdalmat éreztem, amit addig elképzelni sem tudtam. Tudtam, hogy valami nagyon nagy baj van. Biztos voltam benne, hogy hamarosan meg fogok halni. Ott voltak körülöttem a szüleim, a legjobb barátaim. És akkor ebben a borzasztó fájdalomban történt valami egészen más. Valami, amit nagyon nehéz szavakkal leírni. Ezt a fájdalmat ugyanis átölelte egy kimondhatatlan szeretet. De nem csak olyan, amit egy jó baráttól vagy a családodtól kapsz. Ez egy végtelen, örök, soha meg nem szűnő, személyes szeretet volt. Valaki ott jelen volt. Valaki, aki jobban ismert téged, mint te saját magadat. És én ott akkor abban a pillanatban nem féltem. Mert tudtam, hogy ha most meghalok, akkor ez a szeretet vár rám. És más nem tudtam mondani, csak ezt. Szeretlek benneteket. Szeretlek benneteket. Ezt ismételgettem a körülöttem állóknak. Mert valahogy hirtelen minden a helyére került. És ez a szeretet volt a legfontosabb. Majd idővel megértettem, hogy az embernek meg kell tapasztalnia a saját gyengeségét ahhoz, hogy éretté váljék. hogy a felületes jámborságból egyre inkább eltaláljon az Isten akaratával való egyéválláshoz. Amint a szőlő levének ki kell fornia ahhoz, hogy nemes borrá legyen, úgy az embernek is szüksége van többszöri megtisztulásra, átalakulásra, amelyek fájdalmasak ugyan számára, s amelyekbe akár bele is bukhat, de mégis ezek elengedhetetlen utak ahhoz, hogy eljusson önmagához és Istenhez. Hiszen a szeretet nem más, mint pászka, átmenet, tisztulások, lemondásunk, önmagunk fájdalmas átváltozásának a folyamata. Kilépés a halálra szánt emberi mi volt korlátai közül. S a létnek ez az átízása az agapé, a minden értelmet meghaladó isteni szeretet által valósul meg. Még hadd fejezem be ezt a katekézist a feltámadt Krisztus szavaival. Miért ijedtek meg, s miért támad kételj szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam. Én vagyok. Tapogassatok meg, és lássatok. A feltámadt Krisztus ezekkel a szavakkal nem csak tanítványai kételjeit oszlatta el, hanem hozzánk, mindenkor emberéhez szóló meghívás fogalmazott meg. Ne féljetek a sebektől. Ne féljetek attól a testtől, amely még a feltámadás után is hordozza a szenvedés jeleit. Az érintésre hívó, sebekkel átszőtt Krisztus teste számunkra, akik betegséget és fájdalmat hordozunk, remény és identitás. Abban az érinthető testben mi önmagunkra ismerünk. A betegség, a sérültség bár kívülről nézve hiány, belülről nézve kapcsolat lehetőség. Általa tudjuk megérinteni egymást, általa tanuljuk meg, hogy nem a testi épség az emberi méltóság feltétele. És ami a legfontosabb, ezáltal kapjuk meg a lehetőséget, hogy mélyebb egységre kerüljünk Istennel. Hiszen a feltámadott testén a sebek nem eltűntek, hanem átistenültek. És a mi életünkben is minden seb ebben a fényben fog majd egykor ragyogni.

0: Ragyog a nap, a hegyek, a mezők, a természetbe csalogatnak, és megannyi szépségüket kínálják azoknak, akikben van elég felfedezőkedv és kellő rácsodálkozó képesség. Enzső Lellák virágnyelvtan címmel fogalmazta meg így szerzett tapasztalatait. Aki most átadja nekünk, Ulbrik András. Mindketten már minden szentek társaságában gyönyörködnek, Isten csodálatos teremtményeiben.
1: Virágnyelvtan. Öltözködik a nyár, mint egy érettségire készülő lányka. Haját igazítja a júniusi táj. Tarka szoknyákat próbál a mező. Egyetlen divatnak sem hódol. Minden nap új és új ötletet támad. Mindig tartogat valamilyen meglepetést. Hányféle zöld, és hányféle kék. S ki tudja, mennyi sárga és piros tüntet körülöttem. Minél magasabbra megyek a hegyen, annál kisebb vagyok, annál jobban érzem a kiránduló ember alázatát. Szégyellem, hogy cipő van rajtam, de a virágok nem bosszankodnak a talpam alatt sem. Egy ideig őrzik lábam nyomát, aztán újra kiegyenesednek, fejüket a fénynek tartják, és mosolyognak. Ők keresztelés nélkül is Isten gyermekei. A virágok szépsége. Sétálok a hegyen, térdig érő fűben, térdig érő virág özönben. Isten kertjének vendége vagyok. Mennyire más ez a kert, mint a mi kertjeink. Mi a virágokat is rendre szoktatnánk, kijelöljük nekik a helyet, és elvárjuk, hogy csak ott tartózkodjanak, ahová ültettük őket. Egy sor árvácska, egy sor ne felejts, egy sor petúnia, és mérgelődünk, ha valaki kilép a sorból. Isten nagyvonalú kertész. Ő nem a rend megszállottja. Jézus nem véletlenül hozta példaként a mezők liliomait, a gondoskodó atya szeretetének követeit állítva, aggodalmaskodó, örökké a félelem burkában vergődő szívünk elé. A szépség nem kerítések és lécek, előírások és ízlések rabszolgája. A szépség szabad. És a virágok ennek a szabad szépségnek a hírnökei. A virágok jelleme. Szeretem a virágok tartását. A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet. A virágok hűségesek önmagukhoz. A virág nem alakoskodik, a virág nem parancsra nyílik, s ha egyszer nyílni akar, nem kér engedélyt a nyíláshoz. A virág énekek szépségén gondolkodom. Miért van olyan eleven kapcsolat a szív érzelmei és a virágok között? Azért, mert a virágok a gyöngétség példaképei. Gyöngétség nélkül pedig egyetlen emberi kapcsolat sem lehet tartós. Nem a lánc tart össze bennünket, hanem a gyermekláncfű. Nem a beton a reménységünk, hanem az angyalgyökér, amely mocsaras réteken is rózsaszínlabdákat teremt a Kárpátokban. És nem létrák segítségével jutunk magasabbra életünk próbakövein, hanem a bojtorján fogózkodó szorgosságával megyünk előre. A virágok üzenete. Olvasom Tóth Árpád virágoktól ihletett sorait. Az asztalomon paraszti csokor, bazsalikom, viola, szarkaláb, szemet vidító, kedves, egyszerű, mezei tarkaság. Három napja áll már a költő asztalán ez a mezei csokor, de most érkezett el az a pillanat, amikor meghallotta a virágok üzenetét. A virágok csendesek, halkan szólnak hozzánk. Nagy képű fontoskodásaink idején szóba se állnak velünk, hagyják, hogy komoly embernek képzeljük magunkat. Aztán egyszer csak ránk néznek, és nem tudunk szabadulni a tekintetüktől. Egész életünket eszünkbe juttatják. Látjuk magunkat bűnöktől sebesen. Tisztaságuk tükrében látjuk, hogy kik is lehetnénk, ha nem szolgáltunk volna annyi úrnak. Jó a virágnak. A bazsalikom, míg el nem hull, mint csak virág marad. De jaj, az ember mennyi rosszat ér rossz élete alatt. Hétköznapjaink taposó malmában nincs időnk virágokkal bibelődni. Fásult lelkünket nem hagyják meg a folyosón pirosló muskátli bokrok. Mégsem tudunk sokáig ebben a langyos semmiben, ebben a szépség nélküli feladatketrezben élni. Hirtelen minden megmagyarázható ok nélkül a másik végletbe vágyunk, és akkor az ember zokog egy felhorzsolt illaton, mert vesztett édent éreztet vele. Az egyszerű paraszt bazsalikom, semmi kis lefele. Tóth Árpád, bazsalikom. Nagyon figyelnünk kell a virágokra. Ők az ég hírnökei, Isten szépségének nagykövetei. Ők az édenkertből közöttünk maradt törékeny csodák. Állj meg, simítja bokámat egy gyermekláncfű, miközben a pitypang ejtőernyőst játszik a kertben. Nevetnek gondjaimon. Közéjük ülök, és hallgatom beszédüket.

0: Mit mond a lélek az egyházaknak 2026-ban? Tettük fel a kérdést műsorunk elején. Műsorunk végén Szabó Tamás, görögkatolikus áldozópapnak, a nyíregyházi Szent Miklós székesegyház parókusának olvasatában hallgatjuk meg a választ.
1: Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlényi. Teremtések könyve, 2. fejezet, 7. vers. Belé lehelte, megadta neki a saját lelkét. Az isteni részt, a töbletet, ami kiemel, ami a teremtett világtól megkülönböztet, ami az Istenhez hasonlóvá tesz. De Ádám a bűn által ezt a csodát kilehelte magából. És az élet értelmetlen, az akarat megkötözött, az ember magányos, és az élet véges lett. Ezért Krisztus, a fiú, az ember után indult, megtestesült, hogy megtapasztalja, megértse, hogy magára vegye Ádám bőrruháját, hogy megérezze Éva fájdalmát, hogy a legnehezebb szomjúságban azonosuljon velünk. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? A legtávolabbit, a legreménytelenebbet, a halált is megtapasztalva, azt legyőzve visszatért az atyához, hogy beszámoljon neki, a valódi örök megoldásként pedig elküldjék a lelket, hogy a lélek vele, általa az élet szüntelen örök valóság legyen. Azóta velünk, köztünk, bennünk van a lélek. A lélek, aki az értelem inspirálója. A lélek, aki az akarat felszabadítója. A lélek, aki a szeretet tökéletesítője. A lélek, az összekötő térerő, Isten és ember, ember és ember között. Mert a Szent Lélek, aki mindenütt jelen van, és mindeneket betölt, ő az, aki összeköt az égiekkel. Ő az Atya szózata hozzánk. Ő a fiú érintése. Ő az ajtó a mennyei atyához. Ő az az ima, amely a fiú elé visz minket. Tőle nagybetűs az élet. Vele több, mint biológia. Vele több, mint vegetáció. Ő a hajnali fény, aki az örök jövő reményét hordozza. Ő a napnak az éltető simogatása. Ő a lélek felüdítő zápora. Ő az est pihentető megnyugvása. Ő bennünk a királyi rész, a nemes, jobbik, felelősségteljesebb valóságunk. Ő a szeretet, aki nem pusztán erő, nem pusztán érzés, hanem akarat, személy, dinamikus aktivitás. Ő az, aki áttölel. Ő az az isteni szeretet, amely az emberi, relatív, idéglenes igazságosságot örök igazsággá formálja. Ő a végtelen valóságban nyíló ajtó. Ő az örök fiatalság forrása. Ő a sosincs későn letéteményese. Ő az újrakezdés biztos pecsétje. Ő fáj bennünk, ha elrontottuk a szeretetet. Ő a bátorság, hogy szeressünk, amikor az érzelmeink gyengülnek. Ő az, aki békére, megbocsátásra bátorít. És ő az, aki újra és újra letörli a port az arcunkról, hogy újra és újra meglássuk benne isteni szépségünket. Ő az a belső virág, mely menedéket ad a zajban. Ő az örök igen az életre. Ő a kulcs önmagamhoz. Ő az, aki felemeli a fejünket, ő az, aki erőt ad, hogy lehajoljunk a gyengéhez, ő az, aki segít, ha fel kell állni. Ő az, aki szól, ha túl nagy a csend, és halk szavával át kell törni a megkövesedett távolságot. Ő az, akiben láthatóvá válik isteni szépségem. Ő Ádám új ruhája, melyet Krisztus ránk adott. Ő a tékozló fiúként visszakapott méltóságom ruházata, az isteni méltóságom köntöse, a saru, melyet lábamat kiemeli a porból, a krisztusi pecsét gyűrű kezemen. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen, tanítja Krisztus. Aki ezt a bőséget a lélek által ajándékozza nekünk, ezért a lélek maga az élet. Reggel, mikor felkelek, nagyokat lélegzem, és hívom. Jöjj el, és lakozzál mi bennünk, hogy ne csak a tüdő, ne csak az erek, hanem a szív és a lélek is elteljen az éltető oxigén, az isteni szeretet nagyságával. Mikor feladat előtt állok, és nagy levegőt veszek, hívom. Jöjj el, és lakozzál mi bennünk, hogy végrehajthassuk üdvösséges titkaid és feladataid. Mikor belefáradok, és lankadok, jöjj el, és lakozzál mi bennünk. Mikor az utolsó földi leheletemet kifújom, nyugodtan teszem, mert tudom, itt vagy, és te lakozol mi bennünk. Ezekben a napokban ráfigyelek, és különösen odafigyelek légző gyakorlataimra. Ezekben a napokban különösen nagyokat lélegzem. Jöjj el, és lakozzál mi bennünk, mennyei király. Amen.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal két hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Beslin Bettina. Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására, és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában közölte azt is, hogy a szociális és családügyi miniszter ma több gyermekvédelmi vezetőt menesztett. A kormányfő egyúttal átfogó vizsgálatra kérte a tárcát annak érdekében, hogy újra lehessen építeni az előző kormány alatt lerombolt rendszert. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emelt a Soproni járási ügyészség egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták, ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket. Emellett bántalmazással fenyegették őket, ha nem állnak a dolgozók mellé a nyomozáskor. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Kórházban ápolják, állapota stabil. A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, a kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Lannert Judit mielőbbi gyógyulást kívánt a diáknak, és hozzátette, hogy folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel. Belső értékelésre és visszacsatolásra van szükségük a pedagógusoknak, de a teljesítményértékelési rendszer kivitelezése több sebből vérzik, fogalmazott a pedagógusok szakszervezetének elnöke az M1-en. Tutyik Tamás szerint ezt az intézmények belső szervezeti és működési szabályzatában kellene szabályozni, az intézmény profiljának megfelelően. Hozzátette, teljesen más szabályozás kell egy elit gimnáziumban, mint egy hátrányos helyzetű településen működő oktatási intézményben. Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány, a Dandár tábornok eddig a Heves vármegyei rendőrfőkapitányságot vezette, az ORFK élén Balog János rendőraltábornagyot vártja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai kapitányság vezetőjeként, majd Borsod-Abaúj-Zemplén megyében bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes volt. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezés kőzúzett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke. Kuyi László a Kossuth Rádióban elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfalt réteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzúzalékot és teljesen új utat építenek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állította le a korábbi Lázár János vezette minisztérium, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plusz applikációban és a webes felületen is elérhetőek legyenek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 6000 utast ellenőriztek, és csak alig 1%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es, 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Az időjárásról: folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, hevers zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium.
3: Idén is lesz Duna Karnevál nemzetközi kulturális fesztivál június közepén a fővárosban. Stúdió vendégünk Vince Andrea fesztivál igazgató. Rátonyi Róbert Operett Fesztivál Veszprémben, és a Család ellen nincs orvosság című darab premierje a Békés Csabai Jókai Színházban.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kívánságkosár.
4: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
2: Kívánságkosár vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
0: Rádió Színház.
5: A nyomorban érik a férfi erény, a tűzben tisztul az arany s ezüst.
6: Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. 5. befejező rész. A dervis hazatér.

örökre felejthetetlen számomra a perc, midőn holdfényes éjszakán Perzepolis romjai közé értem, hol órák hosszáig álltam néma csodálkozással a hajdani műveltség gigászi emlékei közt. Az esték, melyeket művelt lelkű perzsák társaságában, gyöngyöző serleggel a kezemben, dal és zene hangjai mellett töltöttem Hafiz sírjánál, és a kegyeletes órák Szádi mauzóleumában. E páratlan lelki gyönyörűségeim mellett rendkívüli módon megacélozott testemet rugékonnyá tette Sirázba és onnan vissza Teheránba való utazásom. Így körülmények közt nincs mit csodálni rajta, hogy visszatérve déli Perzsiából megmaradtam amaz elhatározásom mellett, hogy bármi történjék, elmegyek Bokharába. Föltartóztathatatlanul űzött előre a vágy, és e felindult lelki állapotomban esett meg az, hogy a török követségen történetesen ismerettségbe keveredtem egy néhány Mekkából Közép-Ázsiába hazatérő tatár zarándokkal. Könnyű elképzelni, milyen mély megdöbbenés fogta el a török követség jó lelkű tagjait, midőn tudtokra adtam el határozásomat, hogy e borzasztó külsejű, félig kiéhezett, rongyos, szennyel és sebekkel borított testű és őrülten fanatikus emberekhez szegődöm további utazásomban. Hajdár effendi, a teheráni török követ, ki áldott jó lelkű és a vallás dolgaiban rendkívül türelmes úr volt, megfenyegetett, hogy erőszakkal is visszatart, de amikor látta, hogy megátalkodottságomon hajótörés szenved minden kérése és figyelmeztetése, maga elé hívta a kolduló karaván vezetőit, megajándékozta őket gazdagon, lelkükre kötötte biztosságomat, és formaszerű útlevelet állított ki számomra nevének aláírásával és hivatalos pecsétjével enévre, Hadzsi Mehemed Reshid Efendi. Mint hogy Mekkában sohasem jártam, és ennek következtében a hadzsi, azaz zarándok nevet jogtalanul viseltem, e hivatalos hazugság minden esetre különböző megítélés alá eshetik. De ez a hazugság nekem megmentette az életemet, és csak is ezt tette lehetségessé vállalkozásom sikerét, mert inkognitóban való utazásom válságos pillanataiban bizonyító erővel szólt mellettem, és célomhoz segített ez az útlevél.

0: Hajdár effendi mellett az osztrák születésű Bimsenstein doktor, a teheráni követség orvosa személyében leltem résztvevő lélekre, mely számos jelét adta sorsom iránt való különös érdeklődésének. Mikor látta, hogy az ő atyai tanácsai sincsenek rám semmi hatással, gyógyszertárába szólított, és három pilulát adott át eszókkal.
1: Fogadja ezt strichnin pilulákat, azért adom, hogy megmentsem önt a lassú kínhaláltól. Ha látni fogja, hogy már készülnek rá, hogy halálra gyötörjék a kínzó eszközökkel, vegye be ezeket a pilulákat, és sokkal rövidebb lesz haldoklása.
0: Sírva adta át a jó ember a három végzetes kis golyót, melyeket gondosan elrejtettem köntösön vattabélésébe. Értéktárgyaim közül csak egy ezüst órát vittem magammal, melynek számlapja iránytűvé volt átalakítva, hogy megállapíthassam vele Mekka és Medina fekvését. Néhány aranyat is rejtettem cipőm talpa és bélése közé. Úti társaim vagy más rabló lovagok kapzsisága ellen eszerint biztosítva voltam, és mert szándékosan ócska, viseltes ruhát öltöttem, és külsőmet illetőleg minden tekintetben igyekeztem legszegényebb úti társaim külsejéhez alkalmazkodni, nyugodt lélekkel indulhattam kalandos útamra, és hátam mögött hagyva Teheránt, utolsó állomás helyét a nyugati emlékeknek, a Kaspi-tenger partja felé irányozhattam lépteimet. Inkognitómat csak nagy lelki küzdelemnek szokatlan testi erőfeszítéssel való egyesítésével őrizhettem meg szerencsésen. Nappal épp úgy, mint éjszaka, álomban vagy ébrenlétben, egyedül vagy társaságban, ügyelnem kellett dervis szerepemre. Mindig résen kellett állnom, és a legkisebb hiba vagy mulasztás által sem volt szabad gyanút ébresztenem, vagy magam elárulnom. Jobbára éjnek idején, midőn körülöttem már mindenki elaludt, gyakorolnom kellett magam bizonyos arcfintorgatásokban, szemem és fejem elforgatásában. Igyekeztem utánozni a napközben úti társaimon megfigyelt taglejtéseket, így alig két hónap elmúltával viseletben, modorban és beszédmódban hűséges mása lettem hadzsitársaimnak, és egyes turkománok igazi kokándinak vagy kasgárinak tartottak. Arcom redőiben és bőröm folytonosság hiányaiban meggyülekezett a homok és a szenny, valóságos kérget vonva föléje, melyet a szent mosakodások nem vihettek le róla már azért sem, mert a pusztaságban a víz gyakori hiánya miatt a tejemmumhoz, vagyis a homokkal való mosakodáshoz kellett folyamodnom. Szakállam kusza és bozontos lett, szemem tüzesebben és vadabbul forgott, és járásom, esetlen formátlan ruhám, de tán a gyakori és hosszas lovaglás miatt is olyan nehézkessé, lomhává és ingataggá vált, mintha ifjú koromtól fogva mongol vagy török bandák közt éltem volna napjaimat.

0: Az a siker, melyel a természet nekem vad, de alapjában véve egyszerű gyermekei közt végigjátszottam inkognitó szerepemet, néha föl is hevítette képzelődésemet a ne továbbig. Emlékezem például egy eszeveszett gondolatomra, melynek kivihető voltát akkor nem is tartottam olyan természet fölöttinek. A Görgen táján és az Etregben lakó turkománok közt az idegen, Rum, vagyis nyugat felől érkezett szent férfiú tiszteletének és tekintélyének tetőpontján állottam. Özönlött hozzám a nép fiatalja és öregje, hogy kikérje áldásomat és betegséget gyógyító szent leheletemet. Amikor elém állott egy fehér szakállú aggastyán, ki valósággal az emberrablásba és gyilkosságba őszült bele, és nagyon komolyan így szólt hozzám.
1: Sejkim,
0: azaz sejkem.
1: Mondd, mint vélekednél arról, ha egy nagyobb alaman,
0: rablóbanda,
1: élére állnál, s a te szent és áldáshozó vezetéseddel nagyobb szabású támadásra vállalkoznánk az eretnek síták,
0: azaz a perzsák,
1: országába. 5000 lándzsásról kezességet vállalnék. Erős vitézek és tűzvérű lovak nagyot művelhetnének Allah segítségével, ha támogatnál bennünket egy fatihával,
0: vagyis imádsággal. És most bizonyára azt hiszi a tisztelt olvasó, hogy érdeme szerint csak tréfával ütöttem el ezt az ajánlatot. Koránt sem, mert a vén turkomán farkas szavait nem tartottam merő képtelenségnek, és mindössze a némi aggodalmat keltettek bennem. Tudnilik, számításba vettem a perzsa hadsereg példa nélkül álló fejetlenségét és gyávaságát, és mert nagyon is jól ismertem a turkománok őrült erőszakosságát, rabló természetét és elszántságát, s tudtam, hogy egyetlen egy turkomán képes 10 perzsát is rabláncra fűzni. Agyamban megvillant ez a gondolat. Hopp! Mi volna, ha ilyen regényes csínyre vállalkoznál? Sahrut felől egészen nyitva áll a perzsa határ, és 5000 turkomán könnyűszerrel fölvehetni a harcot 10000, sőt, még több perzsával is.
1: Honnan vesz hamarosan ennyi katonát a perzsa sah?
0: Teheránban találnék egynehány kalandos olasz és francia tisztet, akik talán hozzám csatlakoznának. Minden esetre szerencsésen beüthetne támadásom a főváros ellen, és nincs benne semmi lehetetlenség, hogy ha csak egy nehány napra is, a perzsa trón birtokába jutnék.

0: hogy 5000 turkomán csak nagy bajjal volna a fegyelem láncában tartható, és hogy sikerem az európai politikára való tekintettel a legjobb esetben is csak pünkösdi királyság volna, arra gondolni nem akartam. Annyira benne voltam akkor a körülöttem levő középkorias világ párázatában, és fölhevült képzelődésem oly messzire kalandozott el a múlt idők mezőségein. Ahol inkognitómnak olyan emberekkel szemben kellett volna megállnia a tűzpróbát, kik Indiában és Törökországban való járásuk kelésük közben találkoztak európaiakkal is, természetesen kemény csatákat kellett vívnom, és valóban nagy veszedelembe forogtam. Ezekben a körökben nem találkoztam azzal az alázatos tisztelettel és bámulattal, mely az idegen férfit és a szent hadzsit megilleti, hanem inkább a fürkészőbb kérdésekkel nemzetiségemet, utazásom célját illetőleg. S a legügyesebb és legékesebben szóló feleleteim sem voltak képesek leszerelni a gyanakvást és eloszlatni a kételkedést. Ebben a tekintetben felejthetetlen az a kalandom, amelybe kívai utazásom közben az afgánokkal keveredtem. Az 1840-i brit okupáció idején az angol büntető bíróság elől megszökött Kandahárbeli, ki előbb a Kaspi-tenger mellett levő afgán telepen tartózkodott, és utóbb több éven át Kívában kóborolt, erősen állt amellett a véleménye mellett, hogy bármennyire otthonos vagyok a nyelvekben és az iszlám dolgaiban, mégis álruhába bújt európai, és következésképpen veszedelmes kém vagyok. Kezdetben a lehető legudvariasabb és legelőzékenyebb módon bántam vele, hízelektem minden tőlem telhető módon a hiúságának, de nem voltam képes lefegyverezni a gonosztevőt. És egy este csak hallottam, ahogy egészen mellettem így szólt a kervánbasinak, azaz a karaván fejének.
1: Fejemet teszem rá, hogy ez az ember frengi, sőt, hogy talán orosz kém, aki fel fogja írni ólom tollával minden hegyünket és völgyünket, minden patakunkat és forrásunkat, hogy az oroszok majdan vezető nélkül jöhessenek országunkba, és benneteket gyermekeitekkel és nyájatokkal együtt elraboljanak. De Kívában, hála a kán gondviselésének, készen várja a kínpad, és az izzóvas tüzén elválik majd, hogy miféle ércből van ő kelme.
0: Megőriztem hideg egykedvűségemet még a későbbi ehhez hasonló jelenetek közben is. De egy este, midőn ez az afgán a pusztán való átvonulásunk közben ópium pipáját szívva, nyugodtan ült előttem éjjeli fekvőhelyén, és a szemem a vízipipa fölött izzó parás fényénél összetalálkozott az ő mámorban úszó pillantásával, nekem a következő pokoli gondolat lopódzott a lelkembe. Hogyan lenne, ha ennek az embernek

kedvezni látszott ördögi szándékomnak. De midőn szemem, az érzések tusája közben szétnézve, az ég fényes világosságú boltozatára esett, lelkemet hirtelen megragadta a csillagtábor bűbájos ragyogása. A fölkelő hold első sugarai a szememre estek, megálltam, elszégyeltem magam a művelt emberhez nem méltó gondolkodáson, és a végzetes pilulát gyorsan elrejtettem ismét dervis ruhám bélésébe.

aki belekóstolt a vándor élet gyönyörűségébe, visszavágyik rá teljes életébe. A síma tenger sohasem oly szép és fenséges, mint a vihartól felkorbácsolt hullámok játéka. Sohasem szerettem a nyugalmat és a kényelmet, s nem is bánom, hogy ilyen a természetem, mert az élet két legnagyobb és legértékesebb kincsét egyes egyedül neki köszönhetem. E kincs a tapasztalat és a függetlenség. Elválasztani egymástól nem lehet e két drágaságot. Legfőbb ékei azok földi életünknek, s boldoggá én is csak általuk lettem. Ha most, életem alkonyatán, visszagondolok átélt napom veszedelmeire, bajaira és küzdelmeire, csak is e két kincs birtokában lelhetem meg fáradalmaim legfőbb és méltó jutalmát. Tapasztalásaim értéke lehetővé tette, hogy valami csekélységgel hozzájárulhattam embertársaim felvilágosításához és tájékoztatásához. Ázsia véghetetlen útjait járva alakult ki bennem az a mély meggyőződés, amely szerint Árpád és Hadi népe, mely a 9. század utóján megalapította a mostani Magyarországot, határozottan török vándornép volt, mely jobbára a török népláncolatnak észak-nyugat felé szorított láncszemét alkotva az Urál folyó mellékéről a Volgán át Európába, illetőleg Pannóniába nyomult, és államot alkotott a mostani Magyarországon. Ami pedig a magyarok etnoszát és nyelvét illeti, az nem egyéb a legtarkább nyelvkeveréknél, amennyiben a török nomádok részben vándorlásuk közben temérdek velük törzs rokonságban álló finnugor elemet vontak magukhoz. De Magyarország síkföldein is találtak rokon népmaradványokat, velük lassanként elvegyültek, s így módon keletkezett Pannóniában a mostani magyar nép és a mostani magyar nyelv. A hazafiak szebbnek tartják az Árpád és sok százezer harcosának bejöveteléről szóló regényes hagyományt, mintha volna csak egyetlen egy nemzet is Európában, mely nem a legkülönbözőbb elemekből verődött össze, és nem később lépett csak fel a maga egészében. Amilyen gyöngék és korhadtak a vallás választó falainak alapjai, épp olyan gyarló anyagból valók a nemzetiség sorompói, melyekkel Európában el akarják egymástól különíteni és külön testekre akarják szakítani az embereket. Európa most élő nemzetei a lehető legkülönfélébb rokon és idegen fajok összeolvadásából támadtak, és fejlődésük rövidebb vagy hosszabb folyamata után legfőjebb, ha a nyelv, a szokások és a történelmi fejlődés közössége üti reájuk az úgynevezett nemzeti bélyeget. E meggyőződésem ugyanakkor ki nem zárhatja a büszke érzületet, amely magyar voltam okán tölti be szívem egészét. Ha mégis van, ami az emberben némiképpen meggyöngíti vagy megingatja a hazafiságot, ez a valami nem lehet más, mint az a szűkkeblűség és az a nevetséges előítélet, melyet a nyugati keresztény ember más vallású honfitársaival szemben tanúsít. Példának említem a magam esetét. Égtem a lelkesedéstől, midőn gyermekkoromban megismertettek a magyar nemzeti hősök életével. 1848 hősi korszaka büszkeség

tisztelettel töltötte el ifjú szívemet. De később is, midőn 1862-ben hazatértem Konstantinápolyból a Dunai Gőzösön és Mohácsnál először érintette lábam a haza földjét, térdre borultam, és igaz elragadtatásomban sírva csókoltam meg a hazai rögöt. Véghetetlenül boldog voltam, és valósággal úsztam az öröm tengerében. De csak hamar észre kellett vennem, hogy sokan, sőt a legtöbben nem tartják őszintének, sőt, fitymálják és gúnyolják magyar hazafiságomat, mert úgy mondották, a zsidó nem lehet magyar, hanem csak zsidó. Én ellenevetettem, hogy vallás dolgában, mint a legtöbb művelt ember, voltak éppen agnosztikus vagyok, s ennél fogva már régóta kiváltam a zsidóság kötelékéből. Később hivatkoztam arra, hogy milyen halálos vezedelmek közt jártam a magyar őstörténelem kutatása érdekében, ami mégiscsak kétségbe nem vonható módon kipróbálta hazafiságomat, mint kevés emberét az országban. Sok más okkal hozakodtam még elő, de mind hiába volt. Mindenhol és minden alkalommal azzal a végzetes orfintorítással, azzal a kétértelmű válvonogatással, közömbösséggel és azzal a némasággal fogadtak, mely jobban öl a legnagyobb ékesen szólásnál.

melyen Isten napvilágát megpillantottam, melyen bölcsőm ringott, s melyen ifjúkorom aranyos napjait éltem, az a föld nekem hazám, és az is marad. Szülőföldem ez a föld. Szívemen hordom örömét, bánatát, és mindig boldog voltam, ha egy vagy más módon hasznára lehettem Magyarországnak.

0: Elhangzott Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. 5. Befejező rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2013-ban.
1: A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a krónika következik.
2: A Kossuth Rádió Szegeden FM 90,3.
3: Jó.
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Miniszteri biztost neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben, korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben közölte azt is, hogy a szociális és családügyi miniszter ma több gyermekvédelmi vezetőt menesztett. Hangsúlyozta, hogy megerősítik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, független szakmai kontrollt hoznak létre és megszüntetik a gyermekvédelmi intézetek elzártságát a külvilágtól. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julia Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. A Wizz és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Ma és holnap törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a rakétatámadások nyomán. A Tel Aviv melletti repülőtéren is van egy kis forgalom. A héten folytatódik a szúnyogírtás, itthon ezúttal Szabolcsban, a Tisztatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
2: Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
4: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Rámpákon, ugratókon és éles kanyarokban tehetik próbára tudásukat a természetben az extrém sportolók Salgótarjánban. Elkészült a város új erdei kerékpáros pályája.
5: Rövid a pálya, de amit ebből rövid, meg kis szint emelkedésből ki lehetett hozni, azt szerintem teljesen kihozták belőle. Mondták, hogy kezdőpálya, én szerintem nem annyira kezdő, tehát kell a nagy sebesség, hogy minden elemet be lehessen rajta adni, de jó kis pálya lesz ez. Tehát helyi adottságokból lehetne többet, csak az a baj, hogy elég sok ilyen Natura 2000-es és ilyen fokozottan védett terület van, ahol pályát lehetne csinálni.
4: Pikkelyek és kételyek. Riportkönyv jelent meg a hazai horgászat helyzetéről.
6: Az a fajta határátlépés, hogy mikor történt meg, ami a természet, a környezet, az élővilág és egyébként a társadalom érzékenyebb rétegének is az érdekeit és a közérdeket is átlépte a magánérdekek rövid távú kiszolgálása érdekében, egy bizonyos érdekcsoport kiszolgálása érdekében, hogy mikor billent át ez az egyensúly. Illetve nem csak, hogy mikor, hanem hogy mivel és mennyiféle szegmest érint ez.
4: Alumíniumból, műanyagból vagy fából készüljön egy ablakkeret. Melyik a leginkább környezetbarát megoldás?
7: Az alumínium anyaga az egy fantasztikus fém, mert akár 15 milliárdszor újra lehet hasznosítani. Gyakorlatilag nincs olyan alkatrészünk, akár a sarokelemeket, akár a profilokat, akár a PVC kiegészítőket nézem, amely nem újra hasznosítható. Az üveg 100%-ban újra hasznosítható. A másik része ennek pedig az, hogyha megvizsgálom, hogy akár a nagy kommunális épületeknek homlokzat burkolatát, falát, akár klímahomlokzattal, rendkívül energiatakarékos modulokkal, napelemekkel, bármivel tudom ötvözni, vegyíteni, akkor ez egy külön kategóriát képviselhet.
8: Az extrém sportolóknak és a rajta lévő akadályok kikerülésével a hobbi kerékpárosoknak is lehetőséget ad élményszerzésre Salgótarján most átadott erdélyi kerékpáros pályája. Az Aktív Magyarországért program 80%-os támogatásával átalakított önkormányzati terület mountain bike-kal, BMX kerékpárokkal, vagy akár elektromos kerékpárral is használható. A helyszínválasztást a város rekreációs övezetében az is indokolta, hogy ezzel a szomszédos Natura 2000-es területeket védjék az off-road bringásoktól. Tarnóczi László riportja.
9: Hegyi kerékpárosok érkeztek ide a Dunhill pályára.
10: Én magam még nem próbáltam ki, Huszár a gyerekeivel már többször volt itt. Most egy versenyt rendeztünk, ezért nem nagyon volt időm ezzel foglalkozni, de örülök, hogy most a megnyitóra el tudtam jönni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lett.
9: Meséljünk el a környezetet, hol vagyunk most?
10: Ez a Salgónak a lába, Salgótarján szélén, a tó strand mellett. Itt van egy kis erdőrész, ami igazából a turista utak mellett halad el, és ide építettek egy nagyon szép flópályát, amit majd most meglátunk.
9: Gyermekeivel már kipróbálta a pályát, mint hallom.
5: Unokákkal. Rövid a pálya, de amit ebből rövid, meg kis szintemelkedésből ki lehetett hozni, azt szerintem teljesen kihozták belőle. Mondták, hogy kezdőpálya, én szerintem nem annyira kezdő, tehát kell a nagy sebesség, hogy minden elemet be lehessen rajta adni, de jó kis pálya lesz ez. Tehát helyi adottságokból lehetne többet, csak az a baj, hogy elég sok ilyen Natura 2000-es és ilyen fokozottan védett terület van, ahol pályát lehetne csinálni. Itt a hatóságokkal nehéz ilyen kompromisszumot hozni, hogy mindenkinek jó legyen. Dolgozunk még rajta, hogy legyen több pálya, mert odát mondjuk Szlovákiában nem kell sokat menni, ott szinte 20 kilométerenként vannak ilyen trélpályák, ugyanilyen védett területen. Szerintem itt is meg lehetne ezt oldani. A Natura 2000-est semmiképpen nem kellene bolygatni, a fokozottan védett területeket se. Kell találni olyan helyet, amelyik mindenkinek megfelel, mindenkinek jó, de végül is, ha van ilyen hivatalos pálya, akkor ezeken lehet menni, nem kell a védett területeken össze-vissza mindenféle nyomot csinálni, amivel a természetet is károsítjuk, meg akár a túrázókat, a gyalogos túrázókat is fenntartjuk. Egy pontrek pályát tartalmaz, egy pár éve adták át, van egy régebbi BMX-es pálya, hát az már most felújításra szorul, mert eléggé elhasználódott. Remélem, hogy az idén az helyrehozható lesz, illetve egy ilyen gördeszkás pálya épült még, az is egy pár éve, az jobb állapotú, de itt a környezet ez annyira adott a mountain bike-ozásra is. Nagyon jó trélek vannak, a múlt héten rendezett versenyünkön is volt 3-4 olyan szakasz, ami lefelé nagyon jó adta, hogyha valaki éppen a lehetőzés szereti, nem csak felfelé, de hát, hogy ez az endúrózásnak a szakága lenne, ahol ugyanúgy felfelé is kell tekerni, mint ahogy lefelé, ott alapvetően a lefelé szakaszokat mérik, és ezekből egy nagyon jó kis pályát lehetne versenyeket tenni rá, mert igény lenne.
9: Az Aktív Magyarországért program támogatásával hozta létre Salgótarján új turisztikai természetbeli attrakcióját, ami az aktív turizmusnak valóban egy szerves része. Itt vagyunk most a tóstrand végében, egy kerékpárcentrum végében, itt a szomszédban teniszpályák vannak, és rálátásunk a Salgói várra. Ez a Tatárárok. Fejcsi Bálint Salgótarján polgármestere, mi ennek a fejlesztésnek a lényege?
11: A legrégebben működő hegyi kerékpáros egyesület az országban, az az SHK, tehát a Salgótarjáni hegyi kerékpáros egyesület, tehát a múltja rendkívül komoly a hegyi kerékpározásnak itt. Számos olyan turistaútunk és ösvényünk van, ami rendkívül népszerű országszerte, viszont látjuk azt, hogy a turista és a kerékpáros nem mindig komfortos egy adott ösvényen, ezért az extrémebb kerékpározást űzőknek kifejezetten jó alternatíva lehet ez a pálya, ahol kipróbálhatják a gyakorlati tudásukat, és élvezhetik a ugratókat, a lehetőségeket. A másik része, ami összeér az elképzelésénkkel, az pedig az, hogy a város északi részében egy rekreációs, aktív turizmust támogató, sportos egyveleget láthatunk. Itt ugye van egy tóstrandunk, mellette egy strandfürdőnk, amellett egy strandkézilabdapálya, szorosan mellette egy Spartan edzőterep, amellett pedig egy kerékpáros pumpapálya, egy BMX freestyle pálya, itt egy teniszpálya, tőszomszédságában pedig egy kemping, valamint egy gyermektábor, fotballstadionunkat ki is hagytam, majdnem, de ott is egy fejlesztés valósult meg az öltözők tekintetében. Tehát azt tudom mondani, hogy az aktív turisztikát, a sportot és az aktív kikapcsolódást kedvelők számára ez egy igazi mekkává vált, és egy aprósággal, de mégis fontos elemmel tudott bővülni. Ez egy 100%-os önkormányzati területen valósult meg. 80%-ban a sportért felelős államtitkárság volt, a támogató 20% önerővel pedig a város szállt be a projektbe. Jelentős számú kerékpáros van itt, és bár elfogult vagyok Salgótarjánnal kapcsolatban, de amikor mások ide látogatnak, ők is tanúsíthatják azt, hogy ennyire közel a természetbe besimulva város nem nagyon találunk az országban. Egész közel a városhoz megtaláljuk ezeket a gyönyörű fekvésű erdőket és rendkívül izgalmas ösvényeket, ezért is van, hogy nagyon sokan, mint turisták látogatnak el ide kerékpározni vagy gyalogolni. Így hát összeér a fejlesztés a turizmussal.
9: Az ország legrégebbi hegyi kerékpáros egyesülete a Salgótarjáni. Az egyesület elnöke Szabó Ferenc. Mit nyújtanak ezek a hegyek a kerékpárosnak, és hogy lehet itt egy technikai eszközt úgy használni, hogy ne tegyük vele tönkre a természetet?
12: Az első kérdése az, hogy mindent, amit egy hegyi biciklisnek nyújthat, szerintem itt Salgótarján is környéke erre tökéletes és nagyon jó. Kiemelném azt, hogy több mint 50 kilométer jelölt út van, tehát kerékpáros jelölt út az erdőbe, ami nem gyakori, mert elméletileg csak ott szabadna biciklizni, ami kijelölt út az erdőbe, tehát nem bárhol, mivel a természetet is védeni kell. Tehát ezek az útvonalak mind egyeztetve vannak a helyi természetvédelmi hatóságokkal. Itt nagyon-nagyon szép útjaink és ilyen pályáink vannak. Egy héttel ezelőtt volt pont egy országos versenyünk, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy egy nagyon jó kis versenypályát tudtunk kialakítani. Én úgy gondolom, hogy a természet szeretete, környezetünk védelme szempontjából a hegyi kerékpározás igen sok pozitív dolgot tud tenni, mert ez egy olyan eszköz a természetben a gyalogtúrázás mellett, a kerékpáros túrázás, ami nem teszi tönkre, nem zavarja a természetet. Tagjainkat is arra figyelmeztetjük, hogy alázattal legyünk a természet iránt, mi ott vendégek vagyunk.
8: 19 millió forint költségvetési támogatással és a Salgótarjáni önkormányzat közel 4,8 millió forint hozzájárulásából épült erdei kerékpáros pálya a Nógrádi vármegye székhelyen. Interjúkötet jelent meg a hazai horgászat helyzetéről. Szendőfi Balázs halkutató, 1 millió horgász országa című könyve érzékeny témákat feszeget. Állatkínzása a sporthorgászat, tönkreteszi a természetes vizeinket az állandó ponttelepítés, és egyáltalán horgászati vagy természetvédelmi szempontból kellene kezelni a hazai vizeket. A természet fémjeiről ismert szerző szakmabelieket szólaltatott meg a kötetben.
6: Volt köztük hidrobiológus, több is halkutató, volt köztük hálózatkutató ökológus, volt köztük horgász szervezetek korábbi felelős vezetői.
13: Mire kereste a választ, vagy mit akart bizonyítani?
6: Igazából itt az a fajta határátlépés, hogy mikor történt meg, ami a természet, a környezet, az élővilág és egyébként a társadalom érzékenyebb rétegének is az érdekeit és a közérdeket is átlépte a magánérdekek rövidtávú kiszolgálása érdekében, egy bizonyos érdekcsoport kiszolgálása érdekében, hogy mikor billent át ez az egyensúly. Illetve nem csak, hogy mikor, hanem hogy mivel és mennyiféle szegmest érint ez. Beszélgettem olyanokkal, akik ezt átélték. Arra kerestem a választ, és arra keresem most is egyébként, hogy hogyan lehetne ezt úgy megjavítani, hogy megint nyilván a közérdek, illetve az élővilág és a környezet érdekek kerüljenek előtérbe.
13: Egy picit konkretizáljunk. Mivel van a baj a horgászat kapcsán? Hogy ez fáj a halnak, vagy hogy túl sok pontot telepítünk, vagy hogy a vizek ne horgászati kezelésben, hanem természetvédelmi szempontból legyenek inkább kezelve. Mivel van gond, Balázs? Miért ment neki jön a témának?
6: Igazából mindegyikkel egyszerre, tehát ezek párhuzamos gondok, de a gondoknak a gyökere az az, hogy ez a tevékenység egyrészt valószínűsíthetően művelői túllépték azt a létszámot, amennyit el tudnak tartani a természetes vizeink, vagy a horgászok számának limitálására lehet szükség bizonyos vízterületeken, nem feltétlenül az egész országban, de egy-egy vízterületen jó lenne kiadni erre valamiféle limitet.
13: Túl sok az eszkimó, kevés a fóka?
6: Pontosan, gyakorlatilag. Illetve nyilván, hogyha feljavítanánk a vizeinknek a haltermő képességét, tehát mondjuk az ívóhelyeket, vagy egyáltalán csak fizikailag megnövelnénk akár ezeknek a vízeknek a kiterjedését, gondolok itt például az ártereknek a helyreállítására, akkor már is több horgász férne el. De mondom, a probléma az sok párhuzamos szálon fut, kiemelkedően az, hogy ezt a sok horgászt horgász szervezetek ki is akarják szolgálni, és ezért rengeteg olyan túlgazdasági halat telepítenek a természetes vizekbe, amely mennyiségileg is felborítja az adott víznek a halközösségének az egyensúlyát, illetve vannak köztük olyan fajok, amelyek ökoszisztéma mérnökként működnek, tehát átalakítják az élőhelyet.
13: Tiszán horgászom, és volt olyan esztendő, hogy csak és kizárólag ezt a pikkely nélküli tógazdasági tükörpontyot fogtam, ez mind telepített, és akkor hallottam, hogy a Tiszában élő pontyoknak a 90%-a telepített. Ez igaz lehet? Mert ha ez igaz, ez borzasztóan rosszul hangzik.
6: E körül lehet valóban, tehát a hal telepítéseknek az aránya nem csak a Tiszán, hanem a Dunán mellékfolyókon, nagyobb tavainkban és a többi, tehát az összes természetes élőhelyünkön, és ezzel nem zárul be a sor, hanem a kisebb horgásztavakon is. Nagyjából átlagosan az eltartó képességnek a tízszerese lehet, tehát a megfelelő pontmennyiségnek a tízszerese, vagy még többszöröse. Ezt konkrét telepítési adatokból is tudom.
13: Ez a horgászok kiszolgálása miatt van így?
6: Igen, tehát a horgászok, ja, ők azzal érvelnek, már mint a horgász szervezetek, akik a horgászok számára beteszik ezeket a pontyokat, hogy úgyis kifogják őket hamar, de ugye...
13: Ez igaznak hangzik.
6: De ugye nem léphet fel hiány, tehát hogyha kifogják hamar, akkor erre a következő válaszlépésre, hogy a következő adagot is beengedik gyorsan, tehát a pont mennyiség az állandóan magas, csak folyton cserélődik, mert kifogják, telepítik.
13: Hát ez olyan, mint egy boltban az árufeltöltés.
6: Abszolút pontosan, csak hát a természetes vizeink azok nem boltok, és nem boltok polcaiként kellene gondolni rájuk, úgyhogy ez az egyik nagy probléma. De egyébként valóban, ahogy az előbb elhangzott, vannak ennek állatvédelmi vetületei is, tehát a halnak valóban fáj, illetve oxigénhiányos állapotba is kerülhet, tehát nem csak a fájdalomról van szó, hanem alapvetően a...
13: Hát kerül is, ha kifogják, az olyan, mintha minket nyomnának a víz alá.
6: Igen, és ráadásul ezt olyan pillanatban teszik meg, amikor éppen a fárasztás után a legnagyobb szüksége lenne oxigénre az adott halnak, és ekkor nem kap.
13: Nálunk az elmúlt pár évben az volt a menő, meg ez volt a divat, hogy fog ki és enged vissza. Én meg hallok közben olyan hangokat is, hogy maga a sporthorgászat nem egy etikus dolog, mert leginkább mondjuk a bikaviadalhoz lehetne hasonlítani. Hogy van ez tőlünk nyugatra?
6: Az országa válogatja, hogy nyugatra hogy van. Olyan helyeken, ahol az állatvédelem megkapta már a kellő hangsúlyt, vannak olyan országok, ahol konkrétan a visszaengedős horgászat olyan szinten korlátozva van, hogy nem is lehet alkalmazni. Tehát kizárólag élelemszerzés céljából, ami egyébként egy elidegeníthetetlen jog az élelemszerzés, és ezért lehet élelemszerzési célból halat zsákmányolni, megfelelő napi kvóták szerint. Egyébként ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ha élelemszerzés céljából fogunk halat, akkor egy bizonyos mennyiségű halat akarunk kifogni. Ha viszont szórakozásból horgászunk, akkor ez a mennyiség, ez korlátlan. Tehát nem is ellenőrizhető, hogy mennyi halat engedtünk vissza, mennyi halat fárasztottunk, illetve sebesítettünk meg. Hogyha azt nézzük, hogy hány hal pusztul el a mi tevékenységünk miatt, vagy hány hal szenved maradandó sérüléseket, akkor lehet, hogy a sporthorgász, sőt valószínűsíthetően a sporthorgász jóval több halnak okoz sérülést vagy pusztulást, mint az a horgász, aki napi kvóta szerint mondjuk csak 3 halat foghat ki és vihet haza. Két lobbyerő harcol egymással, a versenyhorgász lobby és az állatvédő lobby. Ugye sajnos a legtöbb helyen az állatvédők a cuki szőrös állatokat védik csak, és a halaknak a fájdalmai vagy kényei azért nem jutnak el hozzájuk, mert egyrészt az nem egy cuki állat, másrészt meg nem tud üvölteni, miközben nem érzi jól magát.
8: Következő adásunkban tovább beszélgetünk a szerzővel, a téma pedig egy konkrét halfaj köré épül majd, ez pedig az amúr. Az idegen honos fajt szeretik a horgászok, ám az amúr a vízi növények nagy pusztítója, és sokak szerint semmi keresnivalója sincs a hazai vizekben. Legközelebb ezt a témát ússzuk, akarom mondani, járjuk majd körbe. Zöld hírek a kék bolygóról. A nyári hőségben percek alatt életveszélyesen felforrósodhat egy parkoló autó utastere. Erre hívja fel a figyelmet a Német Autóklub, az ADAC legfrissebb vizsgálata. A szakemberek 7 azonos típusú autóval tesztelték, melyik árnyékolási megoldások nyújtanak valódi védelmet a felmelegedés ellen. A mérések szerint a védelem nélkül hagyott autó belső hőmérséklete már fél óra után elérte az 53 Celsius fokot, másfél óra elteltével pedig közel 60 fokra emelkedett. A résnyire lehúzott ablak sem jelentett érdemi segítséget. A leghatékonyabb megoldásnak az összes ablakot lefedő autótakaró, az úgynevezett félgarázs bizonyult. Ennek használatával az utastér hőmérséklete mintegy 16 fokkal alacsonyabb maradt, mint a védelem nélküli járműben. Jó eredményt ért el a szélvédő külső oldalára helyezett fényvisszaverő napvédő is, míg a belső napellenzők és a műszerfalra terített világos kendők csak mérsékelt hatást gyakoroltak. Szakemberek arra is rámutattak, hogy nem csak a levegő, hanem az autó felületei is rendkívül felforrósodhatnak. Védelem nélkül a kormánykerék és a műszerfal hőmérséklete meghaladta a 70 Celsius fokot, ami akár égési sérülést is okozhat. Az árnyékolók azonban jelentősen csökkentették a felületek felmelegedését. A beszámoló szerint az autó színe szintén befolyásolja a hőmérsékletet. Azonos körülmények között a sötét fényezésű járművek utastere több fokkal melegebb volt a világos színű autókénál, mivel a sötét felületek több napsugárzást nyelnek el, és több hőt tárolnak. A közösségi lakhatás lehetőségeit és a megfizethető otthonteremtés kérdéseit járja körül egy budapesti filmvetítés és beszélgetés, amelyet a Két Ker közösségi alapítvány és a Hegyvidéki Zöld Kör szervez a Kosztolányi Dezső téren június 11-én. A rendezvényen két filmet mutatnak be, a Living Together, The Story of the Warren című Amsterdamban működő közösségi lakhatási modellt bemutató dokumentumfilmet, valamint a Társasház, ahol a szomszédok nem egymás ellenségei című magyar rövid filmet. A vetítéseket követően szakértői beszélgetésre kerül sor. A résztvevők megismerhetik a közösségi lakhatás külföldi és hazai példáit, valamint szó lesz a szövetkezeti lakásokról, a lakhatási válságról és a megfizethető lakhatás lehetséges formáiról is. A szervezők szerint a téma különösen aktuális Budapesten, ahol az elmúlt évtizedben európai összehasonlításban is jelentősen emelkedtek a lakás és albérletára. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói elsőként vizsgálták az úgynevezett örök vegyületek, vagyis a PFAS anyagok jelenlétét a budapesti ivóvízhálózatban. A kutatás során kimutattak bizonyos örök vegyületeket, ugyanakkor azok koncentrációja minden esetben a határértékek alatt maradt. A szakemberek szerint a budapesti ivóvíz továbbra is biztonságos, ugyanakkor fontos a szennyező anyagok folyamatos monitorozása. A kutatás eredményeként egy új mérési módszert és adatbázist is létrehoztak, amely hosszú távon segítheti a hazai ivóvízbázisok ellenőrzését. Az úgynevezett örök vegyületek rendkívül lassan bomlanak le, és egyes kutatások szerint egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért az Európai Unió is egyre szigorúbb szabályozásokat vezet be velük kapcsolatban.

0: A modern építészet egyik meghatározó trendje a nagy üvegfelületek és a nagyméretű nyílászárók beépítése. Az emelő, tolóajtók és a hatalmas ablakok esetében azonban különösen fontos, hogy az alapanyag egyszerre legyen könnyű, stabil és időtálló. Ezeknek az elvárásoknak az alumínium kiválóan megfelel, ráadásul szinte korlátlanul újrahasznosítható. A nyílászárók új generációjának fejlesztésével foglalkozik Lovász Károly, a KAV Hungária ügyvezetője és csapata. Riporterünk Királyhegyi Zsuzsanna kisbéri üzemben járt, ahol az alumínium nyílászárók készülnek.
1: Az alumínium anyaga az egy fantasztikus fém, mert akár 15 milliárdszor újra lehet hasznosítani. Gyakorlatilag nincs olyan alkatrészünk, akár a sarokelemeket, akár a profilokat, akár a PVC kiegészítőket nézem, amely nem újra hasznosítható. Az üveg 100%-ban újra hasznosítható. A másik része ennek pedig az, hogy ha megvizsgálom, hogy akár a nagy kommunális épületeknek homlokzat burkolatát, falát, akár klímahomlokzattal, rendkívül energiatakarékos modulokkal, napelemek kell bármivel tudom ötvözni, vegyíteni, akkor ez egy külön kategóriát képviselhet.
2: Sokan a családi házakban is szívesebben építetnek be alumínium keretes ablakokat. Nyilván a műanyag ablakokat kidobják, nem lehet újra hasznosítani őket. Hőszigetelés szempontjából tudja-e az alumínium ugyanazt, mint egyéb más ablakok?
1: A PVC nyílászárónak is megvan a maga előnye. Ugyanakkor az alumíniumnak azon előnyeit, ami az utógondozásmentesség, tehát például a faelemekhez képest nem kell utógondozni, kenni, kezelni, különböző mázakkal, egyéb anyagok felhordásával.
2: Tovább tartanak?
1: Igen, részben pedig a felhasznált termékekből kialakítható komplett üvegfelület a sokkal nagyobb, és mondjuk passzív kivitelekhez, szoláris nyerességet vizsgálva egyebekben is talán könnyebben applikálható egy passzív házas épületbe.
2: Ez a szoláris képesség, ez azt jelenti, hogy mennyi napfényt enged be egy üveg? Tehát mennyit tud hasznosítani a ház, mondjuk melegebb lesz benn, nem kell annyit fűteni?
1: Így van. Magyarországon árnyékolás nélkül nem tudok jó épületet készíteni, mert a nyári napenergia besugárzás az olyan mértékű egy épületbe, főleg ha nagyobbak az üvegfelületeim, ami már akkora hűtési kapacitást igényel, ami már elrontja ezt az egyenletet.
2: Túl sok a napfény, és már hűteni kell, tehát ott elvész az energia, amit ugye megtakarítanánk.
1: Így van. Abban az esetben viszont a téli időszakban, amikor fölhúzom az árnyékolót, és a nagy üvegfelületen hirtelen nagy szoláris nyereség van, úgy akár, hogy mínusz 10 fok van kint, de süt a nap, akkor a beltéren pillanatok alatt 23-24-25 Celsius fok is lehet. Ugye ezt a rendszert, ezt úgy kell elképzelni, hogy minden új épületben, most már az új építési szabályoknak megfelelően is, szükséges gépi levegőztető rendszert, tehát gépi szellőzés, hőviszonyerő szellőzési rendszert rakni, ezek így működnek jól. Tehát az egyik termék beengedi a meleget, de csak mondjuk a déli szobákba, és van egy másik rendszer, ami alapján eljut az összes legkisebb zugban is a házikóba. Lehet, hogy nem motoros az az árnyékoló, hanem kézi, de van. Lehet, hogy nem óriásiak az üvegfelületek, de vannak, és lehet, hogy nem minden eleme nyitható a tolófalnak, de akkor is ott van, és tudom használni a teraszt, és egybe tudom nyitni a beltérrel. Az, hogy egy építkező, az mikor kezd el ezzel a kérdéssel foglalkozni? Tehát a legelején hajlandó erre pénzt, időt és energiát szenni, hogy ezt végigjárja ezt a kanosszát, vagy pedig a legvégén szembesül, amikor vegyünk ablakot a házba a történettel.
2: Tehát már előre kigondolni, hogy milyen ablakot szeretnék, mondjuk az alumínium keretből legyen, vagy PVC keretből, vagy fa keretből, és akkor lehet a leginkább tudatosan, környezetbarát módon akár felépíteni egy házat.
1: Érdemes a legelején egy jó alapos tervezéssel végigjárni.
2: Alumíniumból bármekkora üvegablakot lehet gyártatni? Mekkora az a legnagyobb ablak, amit önök gyártottak?
1: A legnagyobb üveg méretünk az 1400 kg volt, amit beemeltünk lakóépületbe, családi házba.
2: Méterre ez úgy mekkora, így hogy képzeljem el?
1: Ez egy 7 méter x 3 méter 20-as üvegtábla volt. Egyébként Európában 13 méter x 3 méter 20 a legnagyobb üvegtábla méret, három réteg üvegben, amit le tudnak gyártani és szállítani. Ennek egyébként 7-es tonna a súlya.
2: Azt a mindenit. És akkor ez mind-mind csalogatja be a meleget, ha tönkre megy, újra hasznosítható.
1: Nem beszélve ennek az élettani dolgairól. Tehát amikor én kinézek egy hatalmas üvegfalon a szobába, és azt látom a természetből, amit szeretnék. Én úgy érzem, hogy most jobb és nagyobb szükség van arra, hogy a természettel egy picit menjünk vissza, lássuk, hogy mi van, esik-e az eső, süt-e a nap, és érezzük a kinti létet, és próbáljunk egy teraszon egy icipici természetet magunk köré csempészni.
0: Az építészek ma már számos megoldással mérsékelhetik az épületek környezeti terhelését. Egy épület fenntarthatóságát elsősorban a teljes életciklusa során keletkező karbonkibocsátás alapján értékelik, ezért a legfontosabb cél az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Ennek megfelelően egy nyílászáró esetében már nem csupán a kiváló hőszigetelés számít. Az is lényeges szempont, hogy mennyi természetes fényt enged be a külső terekbe, hiszen ez jelentősen befolyásolja az épület energia hatékony és környezetbarát működését. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért, Krónika című műsorunk következik. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTBA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra. Jó napot kívánunk. A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelmi rendszerben a kormány.
1: Mecser Tamás dandártábornok mától az országos rendőrfőkapitány.
2: Folytatódik a napos nyári idő, elszórta a záporral, heves zivatarral.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy Kijev újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól.
2: Julija Szviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják. Elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be.
1: A bicskei gyermekotthon egyik bántalmazott, később öngyilkosságot elkövetett áldozatára való emlékezéssel kezdte napi rendelőtti felszólalását a miniszterelnök az országgyűlésben.
2: Magyar Péter azt mondta, a kegyelmügy aktáinak nyilvánosságra hozatala csak az első lépés egy hosszú úton. A kormányfő hangsúlyozta, feladatuk, hogy feltárják és megmutassák, mi történt eddig a gyermekvédelemben, valamint neki kezdjenek a lerombolt rendszer újjáépítésének.
3: Arra kértem a területért felelős szociális és családügyi minisztériumot, hogy tegyenek le egy átfogó rendszervizsgálatot, amely ezekre a kérdésekre ad alapos, objektív, de szigorú választ. De emellett nem tehetjük meg azt a szívességet a bukott orbáni maffiának, hogy ne tegyünk fel politikai kérdéseket is. A Magyar Országgyűlés azért hoz létre vizsgáló bizottságot a gyermekvédelemben és a gyermekvédelemmel történtek vizsgálat, hogy ezeket a kérdéseket feltehessük a felelősöknek.
1: A Gyermekvédelmi és Javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására miniszteri biztos nevez ki a kormány. Erről is napirendelőt beszélt a miniszterelnök.
2: Magyar Péter elmondta, a miniszteri biztos feladata lesz az elmúlt évek visszaéléseinek feltárása, az áldozatok meghallgatása, jóvátételi javaslatok megfogalmazása, valamint biztosítani, hogy ezentúl egyetlen gyermek segélykiáltása se vesszen el. A kormányfő közölte azt is, hogy ma több gyermekvédelmi vezetőt is menesztett a szociális és családügyi miniszter.
3: Távozik a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója, a KOP Mária Intézet igazgatója, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató helyettese és az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója is. Megújulásra van szükség a gyermekvédelemben, és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következik. Legyen. A kormány eheti ülésén döntünk egy 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap felállításáról. Ezen alap segítségével igyekszünk lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtani az utóbbi 20 év során a gyermekvédelemben fizikai, lelki, szexuális bántalmazást elszenvedő áldozatoknak.
1: Négy parlamenti vizsgálóbizottság élére jelölt vezetőt a Tisza pártországgyűlési képviselőcsoportja, jelentette be Bujdosó Ágnes frakcióvezető, aki közölte, a kegyelmi botrány felelőseit vizsgálóbizottság élére Summer Orsolyát, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálóbizottságéra Csőszi Attillát, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró bizottságéra Diószegi Juditot, míg a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testületére Sárosi Józsefet jelölik.
2: Bujdosó Andrea arról is beszélt, hogy holnap a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorítását, valamint a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését célzó javaslatról is vitáznak. Elmondta, a benyújtási határidő után elérhetővé teszik az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatát.
4: Minden képviselőnk leadta a vagyonnyilatkozatát. Ebben a rendszerben ez az utolsó alkalom, amikor ilyen formában kerülnek a vagyonnyilatkozatok feltöltésre. Holnap érkező csomag a vagyonnyilatkozatoknak a szigorításáról és az eltitkolt vagyonelemek következményeként is fel fog vonultatni új elemeket. Ezzel is szeretnénk az átláthatóságot, a transzparenciát és az összeférhetetlenséget is kezelni a képviselők esetében.
1: Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke szerint a fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbest szennyezett kőzuzalék, így a mentesítés is megkezdődhet.
2: Kói László a Kossuth Rádióban azt mondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik és elhordják a kőzuzalékot, ezután pedig teljesen új utat építenek. Mint mondta, az utóbbi a költséges és bonyolultabb folyamat, amely várhatóan az önkormányzatokat terhelni a leginkább.
5: Egyszerre kell gondolnunk egészségügyi kérdésekre, munkavédelmi kérdésekre és a környezetre is. Mi építőiparosok nyilvánvalóan ennek a szakmai szakszerű dolgait kell, hogy tudjuk, de látni kell, hogy ez az egész folyamat a megrendelővel kezdődik. Az esetek 90-95%-ában itt önkormányzati fenntartású utakról beszélünk, ezért is fontos, hogy az új kormány összeszedte az érintett önkormányzatokat, és közösen valami megoldást keresnek. Szakmailag megvan a megoldás, itt én szerintem ez most elsősorban pénzügyi kérdés.
1: Mától Mecser Tamás az országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves vármegyei rendőrfőkapitányságot vezette, az ORFK élén Balogh János rendőrartábornagyot váltja.
2: Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola elvégzése után jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt.
1: Kizuhant éjszaka egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Állapota stabil.
2: A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban. A fiatalt kórházban ápolják. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a tankerület azonnal intézkedett. A kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Landert Judit mielőbbi gyógyulást kívánt a diáknak, és hozzátette, hogy folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőjével.
1: A nyári melegben nehezebb az élelmiszerbiztonsági előírások betartása, elsősorban a hűtést igénylő élelmiszereknél. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány a hétköznapokban is kivitelezhető megoldással elkerülhetők a megbetegedések, fertőzések.
2: A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese a Krónikának azt mondta, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég ahhoz, hogy az élelmiszer táplálék helyett veszélyt jelentsen. A konyhai felületek és az eszközök megfelelő tisztítása vagy a nyers és készételek elkülönítése olyan egyszerű alapszabály, amelynek betartása a fogyasztók egészségét védi, hangsúlyozta Helik Ferenc, aki azt mondta, megelőző javaslataikat 5 pontban foglalták össze.
6: Az első szabály az, hogy válasszanak biztonságos alapanyagot, tarts tisztán, ez nem csak a személyhigiéniára, hanem a konyhára is vonatkozik, kezeld külön, hogy a különböző élelmiszertípusokat, nyersúsokat, tejtermékeket, zöldségeket hogy kell tárolni, illetve a negyedik szabály az, hogy főzd meg alaposan, tehát hogy mindig megfelelő hőkezelést kapjanak azok az élelmiszerek, amit elfogyasztunk, és az ötödik szabály az, hogy a készételeket már tároljuk helyesen, megfelelő módon, ha nem fogyasztjuk el rövid időn belül, akkor pedig fogyasszuk le.
1: Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatáshoz nem kell regisztráció.
2: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plusz applikációban és a webes felületen is elérhetőek legyenek.
1: Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 1%-oknak kellett pótdíjat fizetnie.
2: A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es 6-os villamost, valamint a 2-es metrót érintette.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Sije Gábor nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
0: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
7: Mit gondol a szívhangrendeletről? Megtartaná vagy megszüntetné? És mi a véleménye arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást?
8: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
9: Az általa alapított és vezetett balassagyarmati kamarazenekarral több mint 1300 fellépését tartják számon. Mégsem erre a legbüszkébb, hanem gyermekei zenei pályájára, és leginkább arra, hogy a muzsika miként formálta, alakította sok száz tanítványa lelkületét. Vendégem az Apáczai Csere János és Madács díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért díjas mesterpedagógus, a kétszeres Artisius díjas, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész Kanyó András. Várja önöket a beszélgetőtárs Tarnóczi László.
8: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Pénzügyi döntések a közösségi médiából szerzett tanácsok alapján a gyors meggazdagodás ígérete könnyen félrevihet.
11: Amikor bármilyen nagyon-nagyon magas hozamú ígéretekkel találkozunk, meg elég sokba kerülő tanfolyamokkal, hogy na most mi megtanítunk devizapárokkal kereskedni, forexezni, kriptókereskedés, hát érdemes szkeptikusnak lenni.
10: Okoskert Moson-Magyaróváron szenzorok, QR-kódok és VR szemüvegek segítik a növények megismerését.
12: Az időjárás állomás tudja nézni az időjárási elemeket, tehát a csapadékot, napsütés, szél, erősséget, illetve méri a talajnak a hőmérsékletét és nedvességtartalmát, és úgy szabályozza az öntözőrendszer működését, hogy ideális legyen a növények számára.
10: Jóga és légzés technika. Hogyan segíthet a tudatos légzés a stressz csökkentésében?
13: Akik sokat nézik a számítógépet, sok ülőmunkát végeznek, azoknak olyan szempontból nagyon hasznos tud lenni, hogy vannak nagyon egyszerű, lazító, nyújtó gyakorlatok, amiket napközben érdemes csinálni.
0: Trendidők.
10: A közösségi média ma már a pénzügyi döntéseinkre is hatással van. Egyre többen tájékozódnak influencerek és online videók alapján befektetésekről, miközben a gyors nyereség ígérete komoly kockázatokat rejthet. De hogyan lehet felismerni a veszélyes ajánlatokat, és mi számít tudatos pénzügyi gondolkodásnak? Erről beszélgetett Kovács Nagy Áron, Szőke László közgazdásszal, minősített befektetési tanácsadóval.
14: Napjainkban az online világ és a közösségi média javította a pénzügyi tudatosságunkon, vagy inkább rontott rajta?
11: Én azt gondolom, hogy egyik oldalról mindenképpen javította, abból a szempontból, hogy nagyon sok az elérhető információ. A probléma ott lehet, hogy melyek a valóban hiteles információk, kikre érdemes hallgatni, vagy éppen kikre nem érdemes hallgatni. Azt tudnám mondani, hogy amikor bármilyen nagyon-nagyon magas hozamú ígéretekkel találkozunk, meg elég sokba kerülő tanfolyamokkal, hogy na most mi megtanítunk devizapárokkal kereskedni, forexezni, kriptókereskedés, hát érdemes szkeptikusnak lenni, és általában úgy is mondhatnám, hogy nincs új a nap alatt, mert iszonyatosan magas hozamok csak úgy nem léteznek a világban. A kockázat és a hozam az ugye kéz a kézben jár, tehát ha én magasabb hozamot akarok elérni, magasabb kockázatot kell vállalnom. Tehát olyan nincs, hogy én mondjuk az én kockázatom olyan, mint hogyha magyar állampapírba fektetnék, és mellette meg 10-szer akkora hozamot érek el. Ilyen nem létezik.
14: Milyen befektetési formáktól érdemes mondjuk tudatosan távol tartani magunkat? Van bármilyen no-go zóna a befektetések világában? Most a szerencsejáték jut eszembe, bár ezt nem szoktuk befektetésként értelmezni, de vannak ilyenek?
11: Igazából szerintem van olyan kvázi szerencsejáték, ami befektetésként van eladva. Akár egyébként lehet említeni mondjuk a devizapárokkal való kereskedést, a forexezést, Ott egyébként a Forex oldalaknak kötelező is kiírni a honlapjukra, hogy mondjuk egy éven belül a náluk regisztrált embereknek mondjuk a 90 vagy akár 93%-a elveszíti a befektetéseit. Ugyanígy a kriptovaluta is szerintem nagyjából hasonló arányokkal működhet. Én is ismerek olyat, aki igen nagy összeget keresett a kriptovalutákkal, de ez nem olyan, hogy XY mondjuk mondja egy YouTube videóban, hogy ez egy nagyon jónak tűnő kriptovaluta, beteszem a pénzemet, és akkor egy év múlva meg csak számolom a milliókat. Azt tud mondjuk a kriptovalutáknál is igazán nagy pénzeket csinálni, aki megcsinálja a kriptovalutát, csinál egy hype-ot, nagy hírkeltést, rengetegen csatlakoznak, és a létrehozók majd szépen elkezdik eladogatni a kriptovalutájukat. Éppen sajnos nagyon sok csak csalás, pénzmosásra használják, biztos van olyan, aki tényleg komolyan gondolta, hogy megcsinálja, amit meg akar, csak aztán útközben sajnos nem úgy jött össze, ugyanúgy, mint egy vállalkozásnál. Én azt szoktam mondani, hogy ugye a kockázat és a hozam egyrészt ugye kéz a kézben jár, másik oldalról meg ugye megvannak azok a lépcsőfokok, hogy melyek a biztonságos befektetések, melyek az ilyen közepesen kockázatosak, meg a nagyon kockázatosak. És a diverzifikáció itt is visszajöhet, hogy választunk mondjuk mindegyikből. Nem akarok senkit lebeszélni arról, hogy nagyon kockázatos dolgokba fektessen, csak ésszel és mértékkel.
0: Trendidők.
10: Fűszernövények, szenzorok és virtuális valóság egyszerre jelenik meg a Széchenyi István Egyetem Moson-Magyaróvári okos kertjében. A látogatók QR-kódok és VR szemüvegek segítségével ismerhetik meg a növények világát, miközben a környezeti adatokat digitális rendszer figyeli. Az intelligens kertbe Hancné dr. Lakatos Erika vezette be Cseke Mártát.
15: Pontosan mit is rejt az okos kert?
12: Maga a kert egy 40 magaságyásból álló kertrendszer. Magaságyások alapvetően fűszernövényeket és gyógynövényeket tartalmaznak. Van 15 gyümölcsfából álló gyümölcsös, és hogy miért lett ez okos kert? A mai gazdálkodást nagyon nehézkesen lehet megoldani, nagyon komoly problémákkal küzdünk a csapadék hiány miatt, ezért magát a kertet úgy terveztük meg, hogy tudjuk hasznosítani az esővizet. Az esővizet a kertben elhelyezett vízgyűjtő kutak összegyűjtik, ezt egy központi csapadékgyűjtő egység továbbítják, és onnan szivatjuk, juttatják a kertbe. A kertet időjárás állomás vezélés, itt kezdődik az okos rész. Az időjárás állomás tudja nézni az időjárási elemeket, tehát a csapadékot, napsütés, szél, erősséget, illetve méri a talajnak a hőmérsékletét és nedvességtartalmát, és úgy szabályozza az öntözőrendszer működését, hogy ideális legyen a növények számára. Az okos kertet applikáció vezérli, az applikáció elérhető megfelelő QR kódoknak a beolvasásával, és az applikációban tudjuk mi nyomon követni ennek az időjárás állomásnak a működését. A kertnek a zöld területét, egy 2800 négyzetméteres kertről van szó, a zöld területet robotfűnyíró nyírja, a robotfűnyíró működését szintén az applikáció keretében tudjuk koordinálni. A levágott zöld tömeget komposztáljuk, a komposztálókat szintén az applikáció keretében tudjuk koordinálni, és a lekomposztált anyagot pedig vissza tudjuk a magaságyásokba tölteni.
15: Itt minden csak robottechnikával történik, vagy emberi kézi erővel is?
12: Ennek van emberi kézérő, kertészmérnökünk dolgozik a kertben, ő minden reggel kijön, megnézi, hogy a magaságyások hogy néznek ki. Van esetleg olyan probléma, hogy növényvédelmi beavatkozás szükséges, drón technológiával tudunk permetezni, hogyha azt kívánja a helyzet, vagy hogyha olyan, akkor ő ezt kézzel megoldja. Utána, hogyha ezzel végzett, akkor bejön hozzám, egyeztetjük a napi feladatokat, és elkezdi a betakarítást, ha már vannak olyan növények, amiket be lehet takarítani, illetve a növénypótlást, mert sajnos az is előfordul, hogy egyes tövek kipusztulnak, és utána bemegy az üvegházba, és folytatja a növényeknek a feldolgozását. Nem csak ezért okos kert, úgy terveztük a kertet, hogy ez egy nyitott kert. Várjuk is a látogatókat. Én azt gondolom, hogy egy olyan újdonságot tudtunk behozni, ami mindenki számára érdekes, fiatalok, és egy kicsit régebb óta fiatalok számára is. Az applikáció keretében elkülönítetten létrehoztunk egy 50 videóból álló VR teret. A VR térnek a lényeg, hogy háromdimenziós videókat forgattunk, és ehhez mi adunk itt a helyszínen VR szemüveget, amit a látogató feltehet, és úgy érezheti, mint ha bent lenne a laboratóriumban, vagy akár mondjuk januárban sétál a virágzó okoskertben. Nagyon nagy élmény, hanggal és képanyaggal egészül ki természetesen ez a videó, és aki itt ellátogat hozzánk, azt ezt kipróbálhatja.
0: Trendidők.
10: A jóga nem csak mozgásforma, hanem a testi és mentális egyensúly megteremtésének egyik eszköze is lehet. A Sudarshan Kriya nevű légzéstechnika célja a stressz csökkentése és a szervezet regenerációjának támogatása. A módszerről Ózsd Erika beszélgetett Klocknitzer Istvánnal, az Art of Living légzéstechnika oktatójával.
13: Mostanában nagyon népszerű ugye a mesterséges intelligencia, és hogy nagyon sok feladatot bízunk rá, de az talán még fontosabb, hogy a természetes intelligenciánkkal is foglalkozzunk valamennyit. Nagyon sok aggódás, félelmek és mindenféle dolgok lejátszódnak ugye a fejünkben, amivel nem tudunk mit kezdeni, és elszívják az energiánkat. És ha rendszeresen meditálunk, vagy légzőgyakorlatokat végzünk, akkor annak a segítségével ezek a negatív dolgok ki tudnak kerülni az életünkből, és elő tud törni a természetes intelligenciánk. A kreativitásunk, az innovatív képességeink, az intuíciónk, a prána, az életerő, és a légzés ugye kapcsolatban van ezzel az életerővel. Amikor belélegzünk, akkor nem csak oxigénnel, meg levegővel töltjük fel ugye a tüdőnket, meg a testünket, hanem ez az életerő is így hullámzik be, és kiáramlik belőlünk. Vannak technikák, vannak kifejezetten ilyen gyakorlatok, és akkor ezzel az energiaszintünket magasabbra tudjuk állítani. Nagy dolgokba is bele tudunk vágni, és nem érezzük úgy, hogy ezek problémát okoznak.
16: Európai ember számára mindez megtanulható?
13: Teljes mértékben. Én az Art of Livingnek vagyok az egyik önkéntese és tanára, és teljesen a hétköznapi életbe beilleszthető technikák vannak. Mi a Sudarshan Kriya légzés technikát tanítjuk, ami energetizál, stresszoldó, traumaoldó, ellazít, az érzelmi blokkokat ki tudja oldani belőlünk, és el tud juttatni minket könnyedén egy meditációs állapotba. A tanfolyamon is végigcsináljuk ezeket a légzéseket, és van egy otthon elvégezhető változata. És hogyha valaki erre rászán a napjából mondjuk 30 percet,

0: tapasztalják, de hát a végére úgy érzik, hogy kicserélődtek. Ez mindenkinek szól. Nem csak azt kell elképzelni, akik nagyon spirituális érdeklődésű emberek. Én is például IT dolgozóként tartom ezeket a foglalkozásokat. Akik sokat nézik a számítógépet, sok ülőmunkát végeznek, azoknak olyan szempontból nagyon hasznos tud lenni, hogy vannak nagyon egyszerű, lazító, nyújtó gyakorlatok, amiket napközben érdemes csinálni. Ha van fél óra a napunkban, amik egy mély meditatív pihenéssel tudunk tölteni. Azután az egész napra kihat, és sokkal jobban tudjuk kezelni ezeket a dolgokat.
1: Trendidők. Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a regényi Eszter összeállítását hallják.
2: Személyre szabott daganatterápia. Magyar kutatók is részt vettek abban a nemzetközi felfedezésben, amely új utat nyithat a személyre szabott rákterápiák fejlesztésében. A Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, a HunRen Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem munkatársai kimutatták, hogy a daganatoknál nem csak a genetikai mutációk száma fontos, hanem az is, milyen típusú változásokat okoznak a sejtekben. A projektben a magyar kutatók bioinformatikai és mesterséges intelligenciára épülő adatfeldolgozó módszereket használtak, amelyekkel több ezer tumormintát tudtak összehasonlítani. Ez azért jelentős, mert segíthet előre megbecsülni, mely betegek reagálhatnak jobban az immunterápiákra, és kiknél lehet szükség más kezelésre. Dörgölőző robot. Japán kutatók elkészítették az első olyan robotmacskát, amely a valódi cicák megnyugtató, dörgölőző mozgását utánozza, hogy csökkentse az emberek stresszét. A szőrös fejű robot egy különleges, rugalmas nyakszerkezettel működik, amely a macskák nyakcsigolyáinak mozgását másolja, így változó erővel tud az emberhez simulni. A fejlesztők szerint a teszteken résztvevő önkénteseknél már egy rövid, 40 másodperces robotmacska simogatás is érezhető, stresszcsökkentést okozott. Azt hitték, kihalt. Majdnem 100 év után újra sikerült lefotózni a rendkívül ritka rozsdás pacsirtát Afrikában, pedig már kihaltnak hitték a kutatók. A kistermetű barna színű madár utolsó biztos megfigyelése még 1931-ben történt Niger és Csád térségében, most két francia kutató bukkant rá. A felfedezés azért is fontos, mert nem csak azt bizonyítja, hogy a faj még létezik, hanem így esély nyílhat a veszélyeztetett madarak élőhelyének védelmére is.
1: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édes

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. A tánc valószínűleg ősidők óta létezik, az egész világ táncolt és táncol a mai napig. Mai adásunkban néhány magyar táncfajta nevének eredetéről beszélgetünk. Matichál Sándor nyelvésszel, a Debreceni Egyetem finnugor nyelvtudományi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Kezdjük talán a legismertebb magyar tánccal, a csárdással.
2: A csárdás a 18. században alakult ki, közvetlen előzménye a verbunkos volt. Az 1800-as években a városi báltermekben elsősorban a körmagyar tánc volt divatban, vidéken inkább a falusi nép csárdáiban járt tánc volt a divatos, és ez szép lassan kiszorította a báltermekből is a német és az osztrák táncokat.
1: És a csárda szavunk és ez a csárdás, ez azonos?
2: Igen, azonos tőből fakad. A csárda szavunk egy balkáni vándorszó, az új görögből indult el, aztán az oszmán törökön keresztül sok nyelvbe bekerült ebben a térségben. Eredeti jelentése még a görögben erkély, tornác volt, ebből alakult ki később a kocsma, ivóhelyiség jelentés. A csárdás szavunk egyébként magával a tánccal együtt több európai nyelvbe is átkerült, él a németben, az olaszban és az angolban is.
1: A csárdást a csárdákban járták, a palotást pedig a palotákban, igaz?
2: Ez így van. Eleinte a királyi uralkodói udvarokban táncolták a palotást, ez ilyen ünnepélyes, lassú nemesi tánc volt. Később feltűnt a színpadon is, onnantól kezdve lett népszerű, nagyon híres Erkel Hunyadi

0: László című operájának és Kodály Zoltán Hári János című daljátékának a palotása.
1: Említette az előbb a verbunkost, ennek német hangzású neve van.
0: Igen, maga a szó a német verben, azaz toboroz ige származéka, ebből alakult ki a verbung, a toborzás, ez került át a magyarba, verbung formában, és kapott a nyelvünkben egy esképzőt. A verbunkos tánc azonban magyar. A 18. század második felében alakult ki, ennek folytatása az előbb említett csárdás is és a palotás is. A tánccal, táncos mulatsággal a magyar parasztlegényeket toborozták a katonai szolgálatra. A verbunkos stílus a magyar népzenéből táplálkozott, eleinte cigányzenészekhez kötődött. A leghíresebb verbunkos szerzők Vihari János, Lavotta János és Csermák Antal volt, akik a 19. század elején élték fénykorukat.
1: Magyar neve van viszont a keringőnek, de ez úgy tudom német eredetű.
0: Igen, ez egy régi német és osztrák táncfajta. A tánctörténészek a 12.-13. századra vezetik vissza. Legismertebb fajtája a Wiener Walzer, azaz a bécsi keringő. Ugyanis a német Walzen igen jelentése kering, forog, ez pontosan visszaadja a tánc jellegét. És hát azt hiszem a keringőről szinte mindenkinek ifjabb Johann Strauss 1866-ban komponált híres műve a Kék Duna keringő jut eszébe.
1: Van még egy tipikus magyar táncfajta, műfaját tekintve táncballada, ez pedig a Kállai kettős. Ez honnan kapta a nevét?
0: Az biztos, hogy a Szabolcs-Szatmár megyei város Nagy Kálló, a névadó, de a tánc eredetéről megoszlanak a vélemények. Az egyik legenda szerint a foglyul ejtett törököket vagy labancokat kettesével összekötötték, és táncra kényszerítették őket. Ha rosszul léptek, korbáccsal ütötték a lábukat. A szokás a későbbi farsangi játékokon is megmaradt, és ebből az ugrabugrából alakult ki lassacskán a tánc. A másik legenda szerint a megyeháza pincéjében lévő börtönben volt egy fatüskékkel telerakott deszka, erre állították a foglyokat, akik kénytelenek voltak váltogatni a lábukat a tüskéken állás fájdalmai miatt. Minden esetre bármi is volt az eredete, Kodály Zoltán zenekari és énekkari művé dolgozta át, 1951-ben mutatták ezt be. Ez négy népdalból áll, közülük a két legismertebb a Felülről fúj az őszi szél, és a Nem vagyok én senkinek sem adósa.
1: Visszatérve a táncokhoz, úgy tudom, maga a tánc szavunk is német eredetű.
0: Igen, ez így van, a német tánc szó került be a nyelvünkbe. Ők egyébként a franciából vették át, ez az ófrancia dance szóra megy vissza. Ez vándorszó, sok nyelven megtalálható a bolgártól az izlandig, a portugáltól a finnig, a velszitől az oroszig.
2: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, hogy megerősítik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, független szakmai kontrollt hoznak létre, és megszüntetik a gyermekvédelmi intézetek elzártságát a külvilágtól. Oroszország határozottan elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, a háború a harctéren fog eldőlni, írja a The Kyiv Independent. Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Itthon kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Kórházban ápolják, állapota stabil. A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, hogy a tankerület azonnal intézkedett. A kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsoltjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8-es erősségű földgömb más miatt néhány órára cunami riadót rendeltek el a térségben. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Éjszaka 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
5: A néptánc és népzene ünnepe lesz a 31. Duna Karnevál, amely június 12-én kezdődik. Vendégünk Vince Andrea fesztiváligazgató. 9. Rátonyi Róbert Operett Fesztivál Veszprémben. Család ellen nincs orvosság, Ray Conny bohózata a Békés Csabai Jókai Színházban, és műsorunk végén játék az idei Múzeumok Éjszakája június 20-ai programjához kapcsolódóan. Ezzel várjuk ma a kalendárium hallgatóit. Jó napot kívánok mindenkinek, a Kossuth Rádió kulturális műsorát hallják. A szerkesztő ma Kádár Dóra. Látványos programokkal, gálával várja a közönségét a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között a fővárosban. Vendégünk a stúdióban Vince Andrea, a fesztiváligazgató. Köszöntöm szeretettel.
6: Köszönöm szépen a meghívást.
5: Mielőtt bejöttünk a stúdióba, érdeklődtem, hogy minden rendben van-e, az utolsó simítások elvégeztettek-e már, és mindenki megérkezik-e, akár itthonról, akár külföldről, és mondta, hogy még a hétvégén is intézkedni kellett, mert hát úgy néz ki, hogy egy küldöttség például nem tud megérkezni.
6: Sajnos ez így van, de koncentráljunk azokra, akik itt lesznek. Nagy örömmel köszöntjük Brazíliát is például. Dél-Brazíliából érkezik egy együttes, izgalmas gaucho táncokat hoznak, és természetesen a környező országokból Bulgária legjobb együttese, a Sofia Six érkezik hozzánk, akik a bolgár nemzeti versenyt megnyerték, és ez volt a díjuk, az egyik díjuk, hogy eljöhetnek a Duna Karnevára. Szlovákiából egy hivatásos együttes, Lengyelországból és Spanyolországból egy exotikum jön, Ibiza szigetéről, hát az utolsó simítások között az is volt, hogy jelezték, hogy hát a lányoknak másfél-két órára van szükségük, hogy fölvegyék a viseletüket, amit családban öröklődik tovább, és állítólag nagyon értékes olyan díszes felsőjük van, arany, valódi aranyból díszített, hogy hát úgyhogy ezek az utolsó kis helyreigazítandó dolgok még itt valóban a napjainkhoz tartoznak.
5: Ez egy táncfesztivál, szerintem kiderült már a felsorolt nevekből, vendéglistából. Ezek szerint külföldről és itthonról is érkeznek néptánc, népzenei és világzenei együttesek. Már 31. alkalommal rendezik ezt meg. Biztos van egy hagyományos törzs közönsége, amelyik minden évben várja, hogy júniusban eljöjjön ez a rendezvény. Nyilván ott lesznek, hogyan tudják megszólítani azokat, akik még akár nem is hallottak erről az eseményről?
6: Igen, ez mindig nagy kihívás számunkra. Mindig szeretjük változatossá tenni a programokat, és olyan zenekarokat, együtteseket hívni, akik még sohasem jártak nálunk, és hát ha ők az új közönséget jobban bevonzák hozzánk, és így például idén a Baselán, vagy Nagy Csomor András és zenekara, aki ugye nem néptánc, népzene, hanem inkább a világzenébe hajlik, és ő általuk talán azok a akik rájuk kíváncsiak, ott maradnak, és mondjuk a Baselán koncert után egy Duna művész együttes szerelmünk, Kalotaszeg produkciót is megnéznek, és biztos vagyok benne, hogy nem fognak csalódni.
5: Különleges helyszíneik vannak, hol merre lehet a rendezvényhez bekapcsolódni?
6: A Múzeumkert fantasztikus helyszínünk, immár negyedik éve a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjéről élvezhetik a programot, hiszen azzal szemben állítottuk fel, illetve állítjuk fel a színpadot, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon méltó és olyan helyszín, ami olyan hozzáadott értéket ad a programokhoz, hogy az atmoszféra az eleve biztosított. Itt 3 napon keresztül gyerekek, a Folk It Fesztivál tehetséges gyerekein keresztül vidéki együttesek, Nyíregyházi egyházáról, Siófokról is egy-egy nagyon érdekes tánckoncertet láthatnak, és a felvonulásunk is ide fog érkezni vasárnap délután.
5: Lesznek aztán a Kubuci kertben is események, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon is, Budakalászon is, a színpadhoz még majd mindjárt visszatérünk, de igazából annak idején, amikor elindult ez a Duna Fesztivál, vagy az ötlet megfogalmazódott a fejekben, mi volt a célkitűzés ezzel?
6: Mucsi János volt a megálmodója 31 évvel ezelőtt a Duna Karneválnak, akkor ő a Duna Művész Együttes művészeti igazgatója volt, és az elsődleges célja az volt, hogy magát az együttest tudja úgy kivinni a nagy közönség elé, Budapest tereire, utcáira, ahol olyanok is valóban rácsodálkozhatnak erre a, nem csak az együttesre, hanem a magyarországi a néptánc és népzene kultúrára, akiknek valóban talán soha nem volt találkozásuk vele. És ez olyan jól sikerült, hogy egyre-egyre bővült a paletta, és a Duna Művész Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes egyébként azóta is törzs előadóink, tehát a Margit-szigeti gála műsorban is, meg egyéb helyszíneken is ők minden évben fellépnek. Itt is köszönöm Juhász Zsoltnak és Mihály Gábornak, az együttes vezetőknek, hogy támogatják a rendezvényt töretlenül. Tehát ez volt az elsődleges cél, és ennek mentén a hazai néptánc és népzenei együttesek, akár ifjú tehetséges előadók, de a nagy nevűek is szerepet kapnak minden évben, és a külföldiek, az exotikumok, az meg még egy kicsit megfűszerezi ezt az élményt.
5: És talán fűszerezzi az élményt még a magyar-szerb kulturális évad is, hiszen erre is hangsúlyt helyeznek idén.
6: Nagyon örülünk, hogy csatlakozhatunk ehhez az évadhoz, hiszen Magyarországon a szerb nemzetiségi zenekarok, együttesek nagyon magas színvonalon működnek. Mindig hangsúlyt fektettünk a nemzetiségek, a hazánkban élő nemzetiségek bemutatására, és most ő mellettük a határon túli vajdasági magyar hagyományokat őrző népkör, illetve a Talentum Szabadkáról fog érkezni, és ők pedig azt mutatják be, hogy ők Szerbiában hogyan őrzik a magyarságokat. Úgyhogy ezt a kettőt tesszük egymás mellé.
5: A Táncba szőtt szerelem a címe az idei előadásnak, amely zárja a Duna Karnevált a Margit-szigeti szabadtéri színpadon 19-én este. Ugye ez mindig különleges esemény, hogy ilyenkor egy nagyon szép koronája az egész rendezvénynek. Idén mire számíthatunk? Táncba szövik a szerelmet, ki mindenki?
6: Közel 400-an szövünk a szigeten. Juhász Zsolt rendezőnek az volt az elképzelése, hogy kezdjük ezt a gyerekekkel, hiszen már ott is szövődhetnek, kezdődhetnek gyermekszerelmek, úgyhogy a három nagyon tehetséges folkides résztvevő három gyerek együttes kezdi majd a műsort, és itt a szerelem érzése az nem csak az emberi érzelem, hanem a tánc iránti szerelmünk is megmutatkozik az előadás során. Teljesen mindegy, hogy a brazilok, a bolgárok, a magyarok, a gyerekek, a felnőttek, mindenki ugyanolyan szerelemmel, szeretettel és odaadással van a tánc felé, és ezt szerettük volna párhuzamba állítani.
5: Ez lesz június 12-én. A fesztivál igazgató mikor tud majd nyugodtan hátradőlni? Ha vége az eseményeknek? Vagy azért közben is lesz kikapcsolódási pont?
6: Hát nem lesz. Nem szokott lenni, hogy úgy mondjam, de az az öröm, ami ilyenkor a szervezőket is éri, és mi is ugyanúgy táncolunk és énekelünk, és jól érezzük magunkat, még akkor is, hogyha egyébként közben dolgozunk, de nagyon, nagyon nagy örömmel szervezzük, és a legjobb, amikor mi is részesei vagyunk, néha úgy mondjuk, de jó fesztivált szerveztünk magunknak, milyen jól érezzük magunkat, de természetesen természetesen az a sok-sok néző taps, nézői taps és nézőkből áradó szeretet azért az mindig tovább lendít a nehézségeken.
5: Látványos programokkal, gálával várja a közönségét tehát a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között Budapesten. Vendégünk volt Vince Andrea, fesztiváligazgató.

0: Június 18-ától 4 napon át várják Veszprémben és Balatonfüreden az operett kedvelőit a 9. Rátonyi Róbert Operett Fesztiválra. A Veszprémi Petőfi Színház 2017 óta rendezi meg az eseményt, amelyet a műfaj koronázatlan királyáról, Rátonyi Róbertről neveztek el. A színművész rendező élete utolsó éveit Veszprémben töltötte. A rendezvény mára nemzetközi lett, és a Hungarikummá minősített operett legjelentősebb hazai ünnepévé vált. Felszegi Csaba interjúja következik.
1: 4 intenzív napot jelent itt Veszprémben június végén.
2: Kellerné Egressi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettese, kreatív menedzser.
1: És mindig van a kiegészítő napjai, amit a Balatonra viszünk le, és a Balatonon tartózkodó turisták, vendégek, illetve hát az ottani lakosoknak szeretnénk ezzel kedveskedni, és itt picit bővíteni annak a lehetőséget, hogy mindenki ez jusson el, a magyar virtus, a Hungarikum műfaj, az operett.
2: Ez most Balatonfüred talán?
1: Így van, tavaly évben kezdtük el, hogy Balatonfüredre áthelyeztük Almádiból, és ott a sétányon van egy hatalmas felvonulás, ami természetesen megállókkal, élő zenei kísérettel, élő énekszóval, de van egy nagyon különleges programunk is, ez az operett csobbanás, amikor a Balaton vízében van az operett, ott csendül fel, mindenféle technikai segédeszközökkel, bemikroportozzal, élő zenei kísérlettel a Balaton vízében éneklik ezt a magyarok számára nagyon fontos műfajt a művészeink.
2: Ami valóban Hungarikum már.
1: Igen, van operett vonat Veszprémben is, van Füreden is, és van egy zárógála ott Füreden is, a kongresszusi központban, úgyhogy gyakorlatilag ott is egy komplex programot kapnak 2 napban, de hát előtte itt majd ez a 4 tömény nap megtörténik Veszprémben.
2: Azt mondod, hogy komplex program, cirkuszművészet, táncművészet, tehát összművészeti fesztivál?
1: Így van, összművészeti és családi fesztivál. Ez nagyon fontos, mert itt korosztálytól függetlenül mindenkit várunk. Vannak olyan programok kizárólag a gyerekekre gondolva, mondjuk meseelőadást hívunk, de az sem kizárólag a gyerekeknek szól. Vannak rajzpályázataink, különböző olyan kézműves és gyerekszigeten történő programjaink, ami szintén gyerekeket szólítja meg elsősorban, de családi kikapcsolódásnak is jó. Végig kíséri az összes szakmai programunkat, előadásainkat egy úgynevezett vidámpark, egy ilyen operett vidámpark, óriás kerékkel, ott is tematikusan operettzenék szólnak. Tehát mindenféle helyszínen megjelenik az operett, ahogy ezt már megszokhatták tőlünk, a város különböző tereire is eljuttatjuk. Ilyen például egy közelben lévő cukrászda, Sőnik cukrászda, amelynek a teraszán én szakmai beszélgetéseket fog folytatni az operett kiemelkedő művészeivel. Az idei évben Fisű Mónika érkezik, és Lukács Anita, két primadonnának fog megnézni azt, hogy mi is van az ő lelkükben, milyen egy primadonna lelke, milyen kihívásokkal küzdenek ők is, és hogy tud segíteni ezen ez a műfaj, és az, hogy ők ezt ilyen magas színvonalon űzik, úgy nem lehet Rátonyi Róbert Operett Fesztivál sem, hogy ne csendülne fel a Csárdás királynőből valamilyen dallam, vagy egy dal. Lesz megint különleges téravatónk, most a Kiskuti Csárda előtti parkot fogjuk Kacso-Pongrácz parkkel nevezni, mert János Vitéz is műsoron van, és szeretnénk, ha egy picit ez is bekapcsolódna most ebbe az összművészeti fesztivál.
2: Mondjuk ez egy fiataloknak szóló János Vitézke, talán a darab címe?
1: Igen, nálunk, de ott a parkban most ez komoly dalajátékból fogunk előadni, és most erre a napra ez Kacso-Pongrácz parkká változik majd ez a terület, de Veszprémben is lesz, ahogy mondtam, operett vonal, és természetesen nagy nemzetközi gálával zárjuk majd a 4 napot, vagy a 4. nap végét, amit igazából nem is teljesen pontos, mert még a nagy nemzetközi gála után lesz egy karnevál is a nézőknek kint a színház előtti téren, úgyhogy hajnalig tartó mulatság lesz, 21-e hajnalba fejezzük be azt a programsorozatot, amely 18-án egy hatalmas felvonulással kezdődik Veszprém belvárosában.
0: Felszegi Csaba interjúját hallottuk Veszprémből, a 9. Rátonyi Róbert Operett Fesztiválról.

0: Operett után nevetés. Ray Cooney klasszikus végjátékát, a Család ellen nincs orvosság című bohózatot mutatta be a napokban a Békés Csabai Jókai Színház Tege Antal rendezésében. Horváth Szabolcs összeállítása következik.
1: A Békés Csabai Jókai Színház mutatja be Ray Cooney Család ellen nincs orvosság című bohózatát. Az évad utolsó előadása könnyed, felhőtlen szórakozást ígér a nézőknek, miközben a színfalak mögött komoly, pattika mérlegen kimért szakmai munka zajlik. A történet helyszíne egy decens orvosi társalgú, ahol a főszereplő Dr. David Mortimer élete egyik legfontosabb pillanatára készül, egy nemzetközi konferencián kellene megtartania nívós előadását. A várva várt csend és tudományos nyugalom helyett azonban valóságos káosz veszi körül. Kollégái folyamatosan különféle ügyes-bajos problémákkal találják meg, miközben gondolatban már inkább a közelgő karácsonyi összejövetelre és az ünnepi hangulatra koncentrálnak. Ne izguljon, 200 ideggyógyász között csak lesz valakinél nyugtató, hangzik el a darabban, finoman jelezve a helyzet abszurditását. Bár a darab hamisítatlan bohózat, amely a nézők számára könnyed és gördülékeny szórakozást ígér, a látszat csal. Ez a fajta könnyedség a színpadon maximális koncentrációt, fegyelmet és hajszálpontos ritmus érzéket követel a színművészektől.
2: Tényleg egy nagyon jó csapatjáték lett, tehát mindenki beleteszi a tudása színejavát, egy irányba vagyunk terelve, egyféle stílusba próbálunk játszani, és ennek köszönhetően azt gondolom, hogy ez összeállt.
1: Hangsúlyozta Katku Ferenc, a teátrum színművésze. A helyzetet tovább fokozza, amikor a káosz közepette váratlanul feltűnik a főorvos egykori szeretője, ráadásul nem egyedül, hanem a doktor egyik gondosan eltitkolt immár felnőtt gyermekével. A titoknak természetesen titoknak kell maradnia, legalábbis dr. Mortimer jelenlegi felesége előtt. A kétségbejtő helyzetben az apaság hálátlan, ám annál komikusabb szerepét egy szingli orvos kolléga vállalja magára, akit Csomós Lajos alakít. A Jászai Mari díjas színművész szerint az évad végén már kifejezetten szükség volt egy ilyen elementáris erejű vígjátékra.
3: Van olyan, hogy mi is elnevetjük magunkat jelenet közben, mert annyira olyan a szituáció, hogy egyszerűen belülről is nehéz tartanod magad komolyan. Úgyhogy valószínű, hogyha mi ezt belülről így érezzük, valószínű, hogy a közönség kívülről hahotázni fog.
1: Fogalmazott mosolyogva Csomós Lajos, Jászai Mari díjas színművész. A Békés Csabai művészek feszített tempóban készültek a gegekkel, félreértésekkel és záporozó poénokkal teli két felvonásos előadásra, hogy a közönség egyetlen pillanatra se zökkenjen ki az önfeledt szórakozásból.
4: Az lehet a nagy kihívás a rendező számára és a színész számára is, hogy ez a művészetnél furcsán hangzik, de mégis azt mondom, hogy matematikailag pontosan kijöjjön. Tehát pontosan akkor nyíljon az ajtó, pontosan akkor legyen szünet, pont úgy reagáljanak a színészek. Tehát ez egy borzasztó aprólékos munka volt, hiszen majdnem azt lehet mondani, hogy minden egyes mondat vagy minden egyes szó önmagában is poén.
1: Emelte ki Tege Antal, a teátrum főrendezője. Hogy sikerül-e megőrizni a látszatot, és végül megoldódik-e az orvosi káosz, az hamarosan kiderül.
0: Horváth Szabolcs összeállítását hallottuk Békés Csabáról. A Család ellen nincs orvosság című előadás a héten még háromszor lesz műsoron a Jókai Színházban.
5: Kalendárium.
0: Mit mesél egy hímzett törölköző, egy súlykoló vagy egy darab házi szappan egy közösség működéséről? Miért váltak a mosáshoz és testápoláshoz kötődő tárgyak női munkák eszközeivé, sőt olykor szerelmi ajándékká? A Fővárosi Hagyományok Háza Szabad Szappanozni című kiállításában ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk, legközelebb szerdán egy tárlatvezetésen. Kádár Tóra Keszeg Anna kurátorral beszélgetett.
6: Ez egy gyönyörű dolog, nagyon büszkék vagyunk erre a tárgyra, ez a sztárja tulajdonképpen a kiállításnak, ez egy mosógép.
7: Ha borospincében lennénk, azt gondolnám, hogy boroshordó.
6: Pontosan. Picit olyan, mint egy mai centrifuga, hogy ami után már ott volt a tisztára mosott textília, akkor azt így gyakorlatilag áttekerték, és az így kipréselte a vizet a textíliából. Előkészített a vasalásra a textíliát, vagy itt vannak ezek a mosóbordák, ugye itt például látszik, ez egy szerintem nagyon szép darab, ami a kerámiát a fával kombinál, és akkor azon meg ugye ilyen szépen tisztára lehetett sikálni az anyagot.
7: A vasalás hasonlót fölismerem, azt megtippelni sem merem, hogy hány kiló lehet.
6: Az van, hogy azért mi sem nagyon tudjuk, mert azért itt a muzeológusok nagyon vigyáztak arra, hogy nem mi cipeljük a tárgyakat, mert ugye műtárgyvédelem miatt, de azért kipróbáltuk fehér kesztyűvel, és hát igen, azért az is már fölemelni, az azért a karizmokat nagyon megdolgoztatta.
7: És munka közben persze különleges súlya van, de ezeknek a lenvászon ruháknak, alsóneműknek, gyönyörű hímzett ruháknak nem nagy súlya van, viszont gondolom kényesek voltak, vagy éppen ellenkezőleg igazán strapabíróak?
6: Ezek a tárgyak, ezek nem műtárgyak, amiket itt kiállítottunk, annak ellenére, hogy nyilván ebben is látszik, hogy vannak mai tárgyak, meg vannak régebbi tárgyak, ezek egy adományból származnak, egy magánszemélynek az adományából, amit a háznak adott, és hát mi annyira lelkesek lettünk ezektől a gyönyörű daraboktól, hogy azt gondoltuk, hogy akkor mi ebből csinálunk itt egy ilyen összeállítást.
7: Nem akárhogyan egyébként a kiállítás interiőrje ugye egy szárítókötelet idéz, hiszen ruhacsipeszekkel így vannak fölfüggesztve a ruhák.
6: Nem egy nagyon nagy térben kellett erről a nagyon nagy kérdés, hogy a tisztálkodás gondolkodnunk, és nekünk az volt az elképzelésünk, hogy mi atmoszférát akarunk teremteni. Hát hogy nem annyira az a célunk, hogy elmondjuk a kultúrtörténetét a tisztálkodásnak.
7: Időrendi sorrendben.
6: Pontosan, szépen kronológiával, hanem inkább egy ilyen benyomást adjunk, és segítsük a látogatót, hogy elgondolkodjon azon, hogy ma milyen döntéseket hoz a tisztálkodással kapcsolatban.
0: Kádár Dóra Keszeg Anna kurátorral beszélgetett a Szabad Szappanozni című kiállításról, amelyben szerdán 17 órától tárlatvezetésre várják az érdeklődőket a Hagyományok Házában, Budapesten.

Az idei múzeumok éjszakája június 20-án szombaton lesz. Ehhez kapcsolódva most játékra hívjuk Önöket. SMS-ben várjuk a megfejtéseket a 0630 900 0666-os telefonszámra. A mai kérdés, melyik város lesz idén a múzeumok éjszakája kiemelt helyszíne? Az első helyes megfejtő a múzeumok éjszakája ajándékát kapja. Június 20-án pedig a Kossuth Rádió este 8 órától várja a hallgatókat, egészen 22 óráig a Petőfi Irodalmi Múzeumból. Számos programra kapcsolunk majd különböző múzeumi helyszíneken lévő kollégáinkhoz is.

És jöjjön még néhány program ajánlat így a műsorunk vége felé. A 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál világhírű előadókkal, nyilvános mesterkurzusokkal, kiállításokkal és esti hangversenyekkel várja a közönségét június 20-ától. Az egy hétig tartó rendezvény az alapítása óta eltelt 2 évtized alatt a régió egyik legmeghatározóbb szakmai és közönségsikert arató művészeti programjává nőtte ki magát. Június 17-e és 21-e között ismét a Táncér lesz a főszerep Győrben. A 21. Magyar Táncfesztivál 5 napján a kortárs tánc, a néptánc, a táncszínház és a szabadtéri performanszok hazai alkotói és társulatai találkoznak. Az előadások az emberi viszonyok érzékeny kérdéseit járják körül, a közeledést, a távolságot, a megértést és a félreértéseket. Kedves hallgatóink, én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rász Dorottya és a szerkesztő Kádár Dóra nevében is, hiszen műsorunk véget ért, Babucs Krisztát hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adása jelentkezik, itt a Kossuth Rádióban.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongoraművészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvítjének zongora szóló változatát vezi gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongoraművész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra. Jó napot kívánunk. A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelmi rendszerben a kormány.
1: Felfüggesztette izraeli járatait több légitársaság a zsidó államot érő iráni támadások miatt.
2: Folytatódik a napos nyári idő. Holnap főként északon lehet elszórta a zápor, heves zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A bicskei gyermekotthon egyik bántalmazott, később öngyilkosságot elkövetett áldozatára való emlékezéssel kezdte napi rendelőtti felszólalását a miniszterelnök az országgyűlésben.
2: Magyar Péter azt mondta, a kegyelmi ügy aktáinak nyilvánosságra hozatala csak az első lépés egy hosszú úton. A kormányfő hangsúlyozta, feladatuk, hogy feltárják és megmutassák, mi történt eddig a gyermekvédelemben, valamint nekikezdjenek a lerombolt rendszer újjáépítésének.
3: Arra kértem a területért felelős szociális és családügyi minisztériumot, hogy tegyenek le egy átfogó rendszervizsgálatot, amely ezekre a kérdésekre ad alapos, objektív, de szigorú választ. De emellett nem tehetjük meg azt a szívességet a bukott orbáni maffiának, hogy ne tegyünk fel politikai kérdéseket is. A Magyar Országgyűlés azért hoz létre vizsgáló bizottságot a gyermekvédelemben és a gyermekvédelemmel történtek vizsgálatokat, hogy ezeket a kérdéseket feltehessük a felelősöknek.
1: A Fidesz frakció vezetője szerint az elmúlt 16 évben rendkívül sok minden történt a gyermekvédelem területén.
2: Gulyás Gergely a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására reagálva azt mondta, ma egy szülő nélkül felnövő gyermek gyermeknek lényegesen jobbak az életesélyei és lehetőségei, mint voltak korábban. Hangsúlyozta, a nevelőszülői támogatás nagy mértékben nőtt. Hozzátette, a pedofil bűncselekmények büntetéseit szigorították és elévülhetetlenné tették, emiatt 8-szor többen vannak börtönökben, mint 2010-ben voltak.
4: Örülök, hogyha a kormány tovább javítja ezt a rendszert, de ettől még tény, hogy az utóbbi 10 évben az egy évre eső örökbefogadások száma 60%-kal emelkedett. 60%-kal emelkedett. Tehát a szabályokat egyszerűsítettük annak érdekében, hogy minél gyorsabban lehessen gyereket örökbefogadni. Minden olyan javaslatot támogatni fogunk, ami egyébként ezt tovább gyorsítja. Kórházban hagyott csecsemők esetében szintén elfogadtuk egy jogszabálymódosítást.
1: Miniszteri biztost neveznek ki a Gyermekvédelmi és Javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Erről is napi rendelőt beszélt a miniszterelnök.
2: Magyar Péter elmondta, a miniszteri biztos feladata lesz az elmúlt évek visszaéléseinek feltárása, az áldozatok meghallgatása, jóvátételi javaslatok megfogalmazása, valamint biztosítani, hogy ezentúl egyetlen gyermek segélykiáltása se vesszen el. A kormányfő közölte azt is, hogy ma több gyermekvédelmi vezetőt is menesztett a szociális és családügyi miniszter.
1: 4 parlamenti vizsgálóbizottság élére jelölt vezetőt a Tisza párt országgyűlési képviselőcsoportja. Jelentette be Bujdosó Ágnes frakcióvezető, aki közölte, a kegyelmi botrány felelőseit vizsgálóbizottság élére, Summer Orsolyát, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálóbizottságéra, Csőszi Attillát, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró bizottságéra Diószegi Juditot, míg a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testületére Sárosi Józsefet jelölik.
2: Bujdosó Andrea arról is beszélt, hogy holnap a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorítását, valamint a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését célzó javaslatról is vitáznak. Elmondta, a benyújtási határidő után elérhetővé teszik az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatát.
5: Minden képviselőnk leadta a vagyonnyilatkozatát. Ebben a rendszerben ez az utolsó alkalom, amikor ilyen formában kerülnek a vagyonnyilatkozatok feltöltésre. Holnap érkező csomag a vagyonnyilatkozatoknak a szigorításáról és az eltitkolt vagyonelemek következményeként is fel fog vonultatni új elemeket. Ezzel is szeretnénk az átláthatóságot, a transzparenciát és az összeférhetetlenséget is kezelni a képviselők esetében.
1: Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy Kijev újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól.
2: Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be.
1: A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Ma és holnap törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat.
2: Izrael nem zárta le légterét a rakétatámadások miatt. A Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren kisebb-nagyobb késésekkel, de továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. A zsidó állam iskoláiban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt holnap sem lesz tanítás.
1: Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak.
2: Az ázsiai ország déli részét sújtó 7,8-es erősségű természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak.
1: Itt a Krónika. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzuzalék, így a mentesítés is megkezdődhet.
2: Kói László a Kossuth Rádióban azt mondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik és elhordják a kőzuzalékot, ezután pedig teljesen új utat építenek. Mint mondta, az utóbbi a költségesebb és bonyolultabb folyamat, amely várhatóan az önkormányzatokat terhelni a leginkább.
6: Egyszerre kell gondolnunk egészségügyi kérdésekre, munkavédelmi kérdésekre és a környezetre is. Mi építőiparosok nyilvánvalóan ennek a szakmai szakszerű dolgait kell, hogy tudjuk, de látni kell, hogy ez az egész folyamat a megrendelővel kezdődik. Az esetek 90-95%-ában itt önkormányzati fenntartású utakról beszélünk, ezért is fontos, hogy az új kormány összeszedte az érintett önkormányzatokat, és közösen valami megoldást keresnek. Szakmailag megvan a megoldás, itt én szerintem ez most elsősorban pénzügyi kérdés.
1: A közhasználatú fürdőkre vonatkozó 2024 óta hatályos szabályozás felülvizsgálata és átalakítása az egyik legfontosabb célja a Magyar Fürdőszövetség részben megújult vezetőségének, mondta a szövetség főtitkára.
2: Balogh Zoltán közölte, programjukban kiemelt figyelmet fordítanak a gyógyvizes medencék fenntartására, a gyógyvizek forgatására és vegyszeres kezelésére.
7: Ha ezeket a vizeket elkezdjük vegyszerezni, akkor nem mondjuk azt, hogy biztosan fogja károsítani, de több víz esetében, több összetételű víz esetében károsíthatja. A határidők módosítását azért kérjük, hogy minden vizet be tudjunk vizsgálni, hiszen egyedi ez a Kárpát-medencei víz, de nem egységes, hanem ahány fürdő annyi összetétel, mind ásványi anyagában, mind szerves anyagában tekintve, és ezért azzal a vegyszerrel, ami egyébként itt nem hidrogén alapú, hanem hidrogénperoxid alapú vegyszer, amivel a gyógyvizeket tudjuk vegyszerezni, befolyásolhatja. Ha már csak ránézünk a vízre, teljesen más lesz az állaga, a kinézete, illata, nem lesz az a gyógyvizes illat. Ezáltal az a komplex hatás, ami a gyógyvízből adódik, már az egyik elemét elveszíti.
1: A héten folytatódik a szúnyogírtás.
2: Ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint 5 kilométeres kamionsor alakult ki az M5-ösön Budapest felé a külső sávban a 71-es kilométernél található tengelysúly mérőállomás előtt. Árokba borult egy nyerges teherautó vontatmánya a 68-as főúton a 94-es kilométernél. Félpályás korlátozás érvényes.
1: Fővárosi információk következnek.
8: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Budafoki úton, a Karinti-Frigyes út közelében a Kruspér utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát, a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket. Szép Csilla, BKK Info.
0: MÁV Info.
9: Köszöntöm a hallgatókat! A Debrecen-Nyírábrány vasútvonalon járműhiba miatt hosszabb menetidőre, várakozásra kell számítani. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. A déli ország részben ma este a Szeged-Békéscsaba vonalon karbantartás miatt változásokra kell számítani. 20 óra 30 perctől Hódmezővásárhely és Orosháza között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Időjárás jelentés.
10: Jó napot kívánok! Ma gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen eshet. Éjjel nyugat felől megnövekszik, holnap időszakosan meg is vastagszik a fátyol felhőzet, amely mellett napközben gomoly felhők is képződnek. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén, valamint az északi középhegység térségében elszórtan lehet záporzivatar. Kedden több helyen megélénkül a szél. Hajnalban általában 12-17, holnap délután 28-33 fok várható. Kunter Molnár Anna, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Seres Bea és Sie Gábor nevében is köszöni figyelmüket Bestlin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
0: Műsorajánlat. Nagyok.
11: Az általa alapított és vezetett balassagyarmati kamarazenekarral több mint 1300 fellépését tartják számon. Mégsem erre a legbüszkébb, hanem gyermekei zenei pályájára, és leginkább arra, hogy a muzsika miként formálta, alakította sok száz tanítványa lelkületét. Vendégem az Apácai Csere János és Madács díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért díjas mesterpedagógus, a kétszeres Artisius díjas, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész Kanyó András. Várja önöket a beszélgetőtárs Tarnóczi László.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
12: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
13: 3 perc múlva 4:05 a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm Önöket. Mit szól hozzá, műsorunkban Önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol a szívhangrendeletről? Megtartaná vagy megszüntetné? És mi a véleménye arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 7159 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Felesleges tortúra vagy egy utolsó figyelmeztetés, viták keresztüzébe került az úgynevezett szívhangrendelet. A belügyminisztérium 2022-ben döntött úgy, hogy az abortusz elvégzését a magzati életfunkciók bemutatásához köti, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magza szívverését egy speciális műszer segítségével hallhatóvá teszik az anya számára, abban bízva, hogy ez megváltoztatja a döntését. Az egészségügyi szakmai kollégium szülészet és nőgyógyászati tagozata nem ért egyet a rendelettel. Levélben fordultak az egészségügyi miniszterhez, amiben egyebek mellett azt írják, hogy a nők abortuszra vonatkozó döntéseit tiszteletben kell tartani, így az azt befolyásoló, korlátozó jogszabályra nincs szükség. A rendelet támogatói viszont azt mondják, hogy ez segíti annak a felismerését, hogy itt az anyák bizony életről döntenek. De mit mondanak Önök? Segíthet-e a rendelet az abortuszok számának csökkentésében? Tortúra-e az anyának, vagy esélye magzatnak a szívhang meghallgatása? Szükség van-e a rendeletre, és milyen más utak vannak? Mondják el saját történetüket akár, írjanak nekünk, hívjanak bennünket, még egyszer SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 7159 5200, és közben hallgassák, hogy milyen válaszokat kapott Nagy Bálint.
14: Nem tudok dönteni, hogy jó-e vagy sem, mert az én helyzetemben volt ilyenre példa. 18 éves voltam, amikor először teherbe estem, és ugye hát amellett döntöttem, hogy abortusz, és nem is hezitáltam rajta, mindaddig, ameddig el nem jött ez a pillanat, hogy az ultrahang, és ugye akkor megmutatták, és akkor nagyon elérzékenyültem, sírtam, mert akkor fogtam fel, hogy egy élet fejlődik bennem.
15: Az nyilvánvaló, hogy egy keresztény ember tiltakozik az abortusz ellen, kezelni. Egészen biztos vagyok benne, hogy van visszatartó ereje. A Gyökösi bácsinak az egyik ismert elbeszélésében olvashatunk erről. Ő nem is direktben mondta ki ezt a hozzáforduló kismamának, hanem egy rövid adoló életpéldán keresztül. Azt írja le, hogy a kismama véletlenül levert egy virágot, amikor eljött hozzá beszélgetni. És nagyon bántotta őt. Szinte azt mondta, hogy gyilkos vagyok. És Bandi bácsi nem szólt semmit, hanem a tőle megszokott finom mosolyjal nézett a hölgyre. És akkor, ahogy leírja, átjött az üzenet. Azt írja, hogy biztos volt benne, hogy az abortuszra nem fog sor kerülni ezek után.
16: Én jónak tartom azt, hogy hallja az anyuka szívhangját, mert nagyon sokan felelőtlenül mennek bele egy abortuszba, és így legalább szembesülnek azzal, legalább életükbe egyszer, hogy élet van a szívük alatt, és másképp fognak döntést hozni szerintem.
17: Aki rutinszerű eljárásként jár fogamzásgátlás helyett egy ilyen terhesség megszakításra, őt marhára nem fogja meghatni a dolog. Aki viszont azért megy el egy terhesség megszakításra, mert olyan élethelyzetben vagy olyan szituációban van, annak viszont kínzásnak tartom azt, hogy hallgassa meg a baba szívverését. Én hívő embernek tartom magam, ennek ellenére nem vagyok abortusz ellenes, mert vannak olyan bizonyos szituációk és helyzetek, amikor emberileg abszolút meg tudom érteni azt, hogyha valaki ilyen végzetes dologra vállalkozik.
14: Nem hiába döntöttem úgy, hogy akkor itt egy terhesség megszakítás történik, mert az élethelyzetem nem volt olyan, túl fiatal voltam, viszont azóta is, ha erre visszagondolok, főleg, hogy így már azóta szültem egy gyermeket, még fájdalmasabb.
18: Az abortusznak az intézményét egyáltalán nem támogatom, viszont egy olyan erőszakos és lelkileg akár bénító is ez a szívhangrendelet, amit inkább megelőzni kéne, és a megelőzést a prevencióban látom a megoldást, és nem pedig, hogy abban, hogy leendő anyáknak lejátszák a baba szívhangját, és ezzel arra kényszerítik őket, hogy a lelkiismeretük megszólaljon, és mégse végeztessenek abortuszt.
0: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
13: Megtartanák-e a szívhangrendeletet? Erről is beszélgetünk műsorunkban. És arról is, hogy egyáltalán van-e értelme győzködni azokat, akik úgy döntenek, hogy bizony véget vetnek a terhességnek, elvetetik a magzatukat, mert úgy érzik, hogy krízis helyzetben vannak. Az abortusznak ugyanis feltételei vannak, jogi feltételei, ezt részletesen szabályozza az ide vonatkozó jogszabály. SMS számunk 06 39 666, mondják el véleményüket. Szelíd, békés, indulatmentes, konstruktív vitára, beszélgetésre hívom önöket. Stúdiónk vendégével, Keresztes Ilonával, gyakorlatilag ugye kollégák vagyunk, voltunk, most nem tudom pontosan hogyan kell mondani, mert most is készítesz média tartalmakat egyébként részben ilyen témában, mert hogy az Együtt Életért Egyesület elnökeként tevékenykedsz, és hát emellett meg alapítója vagy a Fiatal Élet Szolgálatában nevű közösségnek is, hát és korábban pedig a Vendég a háznál című műsort vezetted, szerkesztetted, felelős szerkesztetted, ugye gyermekekről, felnőtteknek ez volt az alcíme. Hát ez egy olyan beszélgetés, ami ugye gyermekekről szól, és felnőttekkel hívunk erre a beszélgetésre. Te mit szóltál annak idején a szívhangrendelethez? Elképesztően szélsőséges ennek a megítélése.
19: Igen, nagyon szélsőséges a megítélése, mert hogyha valaki abortuszra készül, az egy olyan félelmet él át, egy olyan krízist él át, ami számára bedönti a világot. Tehát aki abortuszon gondolkodik, és ennek a küszöbén áll, és ott van a méhében a magzat, és közben a körülményei az ő meglátása szerint lehetetlenné teszik, hogy ő vállalja ezt a kisbabát, ez olyan mértékű félelmet és krízist jelent a nő számára, hogy ebből minden áron a lehető leggyorsabban szeretne menekülni. Elsősorban menekülni. Ez azért van, mert először nem a gyereket látja még, hanem a terhességet látja, de hogy miért akar menekülni? Azért akar menekülni, mert tudja, hogy ez nem pusztán egy terhesség, hanem ez egy gyerek, 9 hónap múlva meg fog születni.
13: Tisztában van vele?
19: A lelkeményén valahol, de először még igazából a terhesség, a rosszulét, a félelem, a szégyen, az egzisztenciális krízis, esetleg a magára maradottság, esetleg a trauma, mert hogyha erőszakból fogant, vagy egyéb más ilyen fájdalmas körülmények között fogant a magzat, akkor nagyon rossz állapotban tudnak lenni a nők, és ez a menekülési kényszer sietségre készteti őket. Viszont a gondolkodás, a beszélgetés, a támogatás, a megnyugtató légkör lehetőséget ad számukra, hogy egy picit átgondolják, hogy miben is vannak. Én ezt tapasztalom az egyesületi munkában, van egy krízis telefonszámunk, amit lehet hívni 3598-0198. Hát ebben a pillanatban nem, mert kint van a vezérlőben a telefon, nem fogom fölvenni, de egyébként felveszem, ha nem tudom fölvenni, visszahívom az embereket.
13: Tehát közvetlenül téged lehet hívni.
19: Ketten vagyunk, egy munkatársammal váltogatjuk, hogy ki veszi föl a telefont, és itt fogadjuk a hívásokat, és nagyon-nagyon sok olyan esetről tudok beszámolni, amikor valaki félelmében hív minket, krízisben hív minket, de a beszélgetés, a támogatás egyszerűen lehetőséget ad arra, hogy megnyugodjon, és kicsit letisztultabb aggyal átgondolja, hogy miben is van. Azt tudom mondani, hogy azok, akik segítséget kérnek tőlünk, azok közül nagyon-nagyon kevesen mennek végül is abortuszra, kevesebben adják örökbe, és többen megtartják, és maguk fogják nevelni. Ez egy nagyon komoly munka.
13: Az, amit viszont te csinálsz, az nem az, amit a jogszabály mond. Tehát te nem a szívhangját hallgattatod meg a magzatnak, nyilván erre technikai lehetőséget sem lenne. Magához a rendelethez tulajdonképpen mit szólsz? Van ennek értelme? Mert egyébként megnéztem, hogy amikor ezt bevezették, milyen reakciók voltak. Nagyon jellemző reakciók. Volt, aki azt mondta, hogy ez egy felesleges szembesítés, volt, aki úgy fogalmazott, hogy valósággal egy kínzás az anya részére, hiszen tudja, hogy minek a hangját
19: hallja. Fájdalmas egyébként meghallgatni valóban. Tehát, hogyha ott van egy anya és fél, és hallja a szívhangot, akkor felnyílik a szeme. És világossá válik számára, hogy egy dobog egy szív, az azt jelenti, hogy ott egy gyermek van, akinek van szíve, és amelyik dobog. Tehát ő a valósággal szembesül. Hogyha nem hallgatja meg ezt a szívhangot, akkor eltakarja maga elől a valóságot, vagy úgy is mondhatjuk, hogy homokba dugja a fejét. Nyilván, hogy ezt teszi, mert próbálja túlélni ezt a krízist, és próbál védekezni a valósággal szemben. Könnyebb elmenni abortuszra, hogyha úgy csinálok, mintha nem lenne még gyerekem. Ha meghalom a hangját, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy van gyerekem, és hogy az ő életét fogom kioltani. Tehát ez sajnos ott van. Na most azzal, hogyha elnémítjük a szívhangot, azzal nem tesszük semmisé azt, hogy ő neki megfogant a gyermeke, és nem tesszük semmisé azt, hogy a gyermekének dobog a szíve. Nem az a megoldás, hogy a szívhangot elnémítjük az anya elől, hanem az a megoldás, hogy az anyát a

0: még ha éppen a világra ki nem jött, de megfogant életekről beszélünk, és az előbb a hölgy említette, hogy erőszakból fogant, hát az erőszakból fogant gyermek abortusz, hát még az egyház is elfogadja, hiszen az egy nem kívánt terhesség, hanem egy nem kívánt, nem egy egyező kapcsolattal, vagy kapcsolat egyezéssel megfogant gyermek, amelyet értelemszerűen az anya döntése, és ezt egyébként még a katolikus egyház is az anyára bízza.
1: Hát amennyire én tudom, egyébként ugye az egyház tanítása szerint, a katolikus egyház tanítása szerint az élet az a fogantatással kezdődik, és az élethez való jog nem korlátozható. Ebből egyenesen következik az, hogy semmilyen módon
0: de így az erőszakból származó, az teljesen más megítélés alá esik, és az anya védelme ott is egyébként fontos. Na most, amiről beszélünk, az a legnagyobb gond, hogy a 21. századra elértük azt, hogy az abortusz a szönképeni fogalmazásgátlási módszerré vált. A fiatalok és azok, akik ebbe belemennek, általában nem nagyon tudják fölfogni, hogy ennek mi a következménye, és még mindig arról beszélünk, hogy terhesség, nem arról, hogy áldott állapotban van, hanem terhes, ergo ez egy teher. Ezt tipelni kell, ez nehéz, a teher az nem jó. A teher nem édes, nem könnyű. És innentől kezdve, ameddig azt mondjuk erre, hogy terhesség, és nem azt mondjuk, hogy áldott állapot, és terhes gondozásról beszélünk, és a terhesség megszakításról. A terhesség megszakítása egy jó dolog, terhes valami, megszakítják, de jó, nem, többet nem terhes. Hát szóval ennek eleve a fonetikailag, vagy etimológiailag is van egy ilyen nagyon-nagyon nehéz.
1: Tehát akár ezen is múlhat az, hogy, hogy azt mondjam, milyen döntést hoz az, aki ott van.
0: Utána be is fejezem, egyetlen egy szót még szeretnénk hozzátenni. Az, hogy a Doppler vizsgálata a magzatot veszélyezteti, hát én azt gondolom, ez a egészségügyi miniszter úrunktól egy olyan elszólás volt, ami az abortusznál jobban a magzatot semmi nem veszélyezteti. Úgyhogy inkább 100 Doppler és egy megmentett élet, mint hogy abortálják a gyereket. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük
0: jó
1: szépen.
0: Isten óvjon minden életet.
1: Köszönjük szépen. Mit mond Sarolta? Jó napot kívánok, Öné a szó.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Hát amikor én ezt a hírt meghallottam, illetve hogy ez lesz a téma a rádióban, akkor az jutott eszembe, hogy csináltak egy olyan kvázi kutatást, közvélemény kutatást, hogy mit szólnak ahhoz az emberek, egy random, hogy a sas fiókákat megmentik, mert a sas anyuka úgymond kidől ki a fészkéből azt a sas fiókát, amelyik már kvázi soknak ítéli meg. És mindenki a sas fiókának a megmentése mellett érvelt. És akkor ugyancsak ugyanezeknek az embereknek feltették azt a kérdést, hogy mit szólnak az abortuszhoz. És láss csodát, a magzathoz nem ugyanúgy viszonyultak az előbb megkérdezettek, mint a sas fiókákhoz. Tehát én erre azt mondom, hogy valahogy a világ kifordult a sarkából, vagy nem is értem, hogy létezik ez. Én azt gondolom egyébként a szívhangról, hogy az egy lehet, hogy sokaknak egy megrázó élmény, de jó, hogyha tudja az anyuka, hogy van egy élet a szíve alatt, és nem egy, hát nem is tudom, egy petesejt megtermékenyülve, amelyik hát az csak úgy ott van. És hogyha erre egy rendelet fölhívja a figyelmet, azt gondolom, hogy az egy szükséges, hát rossz vagy nem rossz, azt én nem tudom megítélni, de hogy mindenképpen szükséges, és egy életet, egy magzati életet véd.
1: Köszönjük.
2: És akkor még annyit hogy mondjak már el, hogy valamelyik nap olvastam az interneten, hogy Ronaldo mennyire szereti az anyukáját, és hogy mennyire ott van az anyukája ő mellette, és hogy mennyire ajánlózza az anyukáját, és hogy miért. Mert hát rendkívül szegények voltak, és nem volt cipője, és hogyha az anyukája nem volt, tehát járt ugyan dolgozni, de volt, hogy nem volt pénze, hogy ennivalót vegyen, vagy éhezett az anyukája, de neki megvette azt a labdát, vagy azt a cipőt, amire neki szüksége volt. Tehát a Ronaldóék annak idején az anyuka és a családja biztos, hogy nagyon szegény körülmények között voltak. De az anyuka választotta ezt a magzatot annak idején, illetve hát a babájának a kihordását, és megszületett ugye Ronaldo, de számtalan egy ilyen eset van, és ilyen történet. És még csak annyit, hogy ki az, aki megbánta, hogy megszülte a gyermekét, van olyan?
1: SMS számunk, köszönjük szépen, 0630 9666. Igen, ez egy jó kérdés egyébként, amikor már megvan a gyermek, akkor többnyire azért mindenki örül neki. Stúdium vendége Keresztes Ilona.

0: az Együtt az Életért Egyesület elnöke. Itt van előttem a honlapjuk, és elképesztően sok SMS jött, köszönjük szépen, azonnal azokból is idézek, de itt van előttem az Együtt az Életért Egyesület honlapja. Több téma is van, felteszik a kérdést, váratlanul babát vársz? Nyilván azért, hogyha igen, akkor önöket meg lehet keresni. Mondta, hogy most is itt van a telefonja, ott van a technikai helyiségben, ha most hívják, akkor ez nem jó. De mi az első mondat, ami elhangzik ilyenkor, aki segítséget kér? Miért kér segítséget konkrétan?
1: Hogy a kismama részéről mi az első mondat, ez a kérdésed?
0: Igen, a gyermek részéről.
1: Tehát a telefonáló részéről. Hát igazából nagyon zavarban vannak, és nem lehet egy ilyen pregnáns első mondatot meghatározni. Az én első mondatomat tudom meghatározni, hogy beköszönök, bemutatkozom, ez az Együtt az Életért Egyesület, miben segíthetek, és akkor elkezdi szegény mondani azt a krízisét, ami az élete legnagyobb krízise, a legintimebb helyzete, és nincs senki, akivel megbeszélje, ezért egy random telefonszámot hív fel.
0: Mit
1: és ilyenkor el tudunk indulni azon a vonalon, amit ő vázol, és elkezdjük először nyugodtan meghallgatni, másrészt pedig szétszálazni azt a helyzetet, amiben van.
0: Azért is kérdezem ezt, hogy mit értünk krízis alatt, mert a magzati élet védelméről szóló törvény, ugye szép neve van neki, nem egy hosszú törvény egyébként, vagy 18-20 paragrafusa, hát ebből kettő, hogyha foglalkozik a magzati élet védelmével, az első kettő, az összes többi az, hogy hogyan kell az abortuszt szabályszerűen, jogszerűen végrehajtani. Ez is egy sajátos dolog. De mi az, amit ilyenkor krízisnek él meg?
1: A legkülönbözőbb. A legkülönbözőbb intellektuális helyzetből, társadalmi helyzetből, szociális közegből, az ország legkülönbözőbb területeiről, legkülönbözőbb korosztályokból egyszerűen nincs egy olyan tipikus krízis, az a krízis terhesség, amit az anya krízisként él meg. Ha szeretnéd, akkor mondok egy pár példát, mert talán az segít megérteni, hogy például amikor felhív egy anya, hogy félrevonulva, hogy beszélni szeretne velünk, a harmadik gyermekét várja, jól szituált családban, együtt van a férjével, igazából szerették is volna, de most meg van ijedve. Ilyenkor azt lehet látni, hogy valami olyan mértékű félelmet jelent neki, hogy az élet ösztöne felmondta a szolgálatot, szeretne egy gyereket, egyáltalán ott van a gyermek, és most mégis azon gondolkodik, hogy elvetesse ezt a gyereket. Messziről és hunyorítva azt mondanád, hogy ugyan már, hát hiszen minden lehetőség ott van, hogy felnevelje, ne vicceljünk. De azt a krízist, ami neki akkor krízis, azt nagyon komolyan kell vennünk, és mi is nagyon komolyan is vesszük, és végigvesszük pontról pontra az ő szemszögéből, az ő szemüvegével nézve, hogy mi az ő krízis, és arra keressük meg azokat a válaszokat, amik őt megnyugtatják, őt megerősítik, és azt, hogy mi ebben mit tudunk segíteni, mi ehhez a megerősítéshez, segítséghez mit tudunk hozzátenni. Egyébként nagyon fontos szempont az, amit az egyik betelefonáló említett, hogy embernek látjuk-e a magzatot, illetve azt mondta, hogy ugye attól függ, hogy most megerőszakolták a nőt, vagy egy csak úgy random, nem kívánt terhességről van szó. Én azt gondolom, hogy azt kell tisztáznunk, hogy kiről beszélünk, kivel történik az abortusz. Hát a nővel történik az abortusz, és a gyereket veszik, a magzatot veszik ki belőle, előtte az életét kioltják. Tehát, hogy az a magzat, akinek az életét kioltani készülünk, az az egyik anyaméhben egy terhesség, egy krízis, egy válság, egy másik anyaméhben egy várva várt gyermek. Ha egymás mellé tesszük a magzati fotókat, ezt meg szoktam csinálni képzéseken, hogy megkérdezem, ezek valós magzati képek, tudjuk, hogy kik vannak a képen, tehát nem valami mesterséges képek, hogy tudjuk-e, hogy melyik a várva várt gyerek, melyik a válságterhes, melyik aki abortuszra készül, melyik sérült, melyik földrészen fogant, nem lehet megállapítani. Minden magzat egyforma. Mégis a jogszabályozás, az élethez való jogáról kapcsolatos gondolkodás, minden egyes ember esetében más, minden országban, államban és még földrészen is más, hogy hogyan szabályozzuk az ő élethez való jogát. Éppen ezért nagyon fontos információ a szív hang meghallgatása, a diagnosztikai kép megmutatása az anyának, mert nem tudja, hogy miről dönt. Én azt gondolom, hogyha valaki a nők jogáért küzd, hogyha valaki a nők erejét képvisel, és azt mondja, hogy egy nő erős, egy nő képes, akkor nem mondhatjuk azt, hogy inkább információt se adjunk neki, mert annyi ereje sincs, hogy az információval kezdjen valamit, és annak alapján egy felelős döntést hozzon, hanem elveszük az információt, és bemagyarázzuk neki, hogy nem képes arra, hogy a gyermeket megszülje és felnevelje, ez szerintem gyengíti a nőt.
0: Innen folytatjuk a rövid hírek után a stúdióban, Beslén Bettina.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá forrás, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják majd meg. Újra elérhető a vonatinfó, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatáshoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plusz applikációban és a webes felületen is elérhetőek legyenek, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Holnap a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Napközben 28-33 fok valószínű.
3: Jó napot Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
0: Fél öt múlt 5 perccel. Itt szól hozzám műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákról. Mi a vélemény arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást, kérdezik majd 5 óra után. És mi a vélemény arról, hogy ismét vitadul a szívhangrendeletről, ön megtartaná, vagy megszüntetné? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 52 00. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Stúdiónk vendége Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, a Fiatalok az Élet Szolgálatában közösség alapítója. Gyakorlatilag ömlenek az SMS-ek. Az a baj, hogy arról nem beszélnek, hogy a kismama szülei ellenzik nagyon gyakran a baba megszületését, és mi vagy a kismama, az semmi, de anyagiakkal nem rendelkezik. Így nagyon nehéz döntés alá elé kerül, írja egyik hallgatónk. Aztán egy másik vélemény, az is elhangzik a szívhangrendelet kapcsán, hogy ez egy pszichológiai nyomásgyakorlás. Írja hallgatónk, hozzátéve, hogy na de hát a döntés szabadsága nem sérül attól, hogy valaki több információt kap arról, hogy miről is dönt. Az informált beleegyezés alapelve az orvoslásban éppen azt kívánja, hogy mindig a döntéserről szembesüljön az illető a valósággal, írta nekünk Andrea. Aztán egy másik vélemény Ágnestől, köszönjük, hogy foglalkoznak a témával, és hogy ilyen tiszta, tisztelet teljes hangon beszélnek az érintettekről, ez Keresztes Ilonának is egy dicséret. Aztán egy másik vélemény, nekem nem örült az anyám, nem kívánt gyermekként nőttem fel, ezt nem kívánom másnak, írja egy hallgatónk. Aztán egy újabb vélemény, elképesztően sok az SMS-ünk. Az anyának joga van-e dönteni a saját akaratából is, kinyilváníthatja ezt az akaratát. A kicsi, aki már érez, mert ő is élő és érző lény, valahol őt is meg kell hallatni, mert hogy ő máshogy nem tud szólni. Aztán egy újabb figyelmeztetés az apák szerepére. A babavárás két emberen múlik, az ultrahang vizsgálatra hívják be a másik felet is, ha van rá lehetőség, akkor legalább nem egyedül kell meghoznom a döntést. És hát bizony írnak azok is, akik ilyen döntést hoztak. Amíg élek, mindig fájlom ezt, amit tettem. Egyik érvemet sem tartom utólag elfogadhatónak, és hozzáteszi azt is a hallgató, hogy sok házasság megy tönkre az abortuszok után. Mit mond Attila? Jó napot kívánok, önél szó.
4: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát sajnos ez nagyon-nagyon kényes téma is, úgy, mint ahogy tetszett mondani mostan, hogy nem csak a nőnek, de a férfinak is beleszólásának kéne lenni, tehát, hogy a közösen kellene ezt dönteni, de viszont mégiscsak a nőnek az egészségi alapota, az határozza meg tehát, hogy ő neki van az utolsó szava. Úgyhogy én azt mondom, hogy az államnak nem kéne ebbe beleavatkozni, és megint ez, hogy ha így meghallgassak, tehát, hogy én szerintem, ha valaki már abortuszra adja a fejét, és azon kezd gondolkozni, most, hogyha ezt elkezdjük tehát felelősségre vonni olyan modern stílusba, tehát, hogy mindezt is, hogy a szív meghallgatása, az egy örök élete, tehát, ha mégis arra adja a fejét, hogy tehát, hogy elveteti a gyereket, az örök életében ott lesz az a szívhang. Az katasztrofális lesz.
0: Köszönjük szépen, SMS számunk 0639666. Írjanak nekünk, újabb SMS-ek érkeztek, amelyekben az apák szerepére hívják fel a figyelmet. Itt Attila is említette azt, hogy meg kellene szólaltatni a másik felet is, de itt többen nem is azt mondják, hogy az apának is döntenie kellene ebben az ügyben, hanem azt mondják, hogy például az apáknak is oda kellene állniuk az anyák mellé ilyen döntésekben. Hogy látja ezt Keresztes Ilona? Mennyire van benne ezekben a krízis helyzetekben, amiket az imént említettünk, azt, hogy a másik szülő, az apa egyszerűen úgy tesz, mintha köze nem lenne a magzathoz.
1: Hát apa is ahány annyi féle. Mm. Mondok olyan esetet, amikor apa hívott föl minket a krízis telefonszámon, hogy a párja, a felesége abortuszra készül, és ő most mit tehetne, hogyan akadályozhatná meg, sehogy nem tudja megakadályozni, mert a törvény a nő kezébe teszi a döntés jogát, tehát mi csak mentálisan tudjuk támogatni az apukát, esetleg segíteni abban, hogy hogyan viszonyuljon a feleségéhez vagy párjához annak érdekében, hogy hajlandó legyen vele együttműködni, vagy vele megbeszélni ezt a kérdést. Olyan eset is van, hogy bántalmazó kapcsolat. Ott igazán nem kívánatos, hogy még a bántalmazó párját bevonjuk ebbe a folyamatba. Olyan is van, hogy random kapcsolat, ilyen egy éjszakás kalandból fogant baba. Ezekben az esetekben is előfordul, hogy az apa szeretné azt a babát, az anya meg nem szeretné azt a babát, de az is előfordul, hogy végül találkoznak, és mind a ketten úgy döntenek, hogy legyen az a baba. Tehát, hogy ahány eset, annyit tudok mondani. Igazából a bántalmazó kapcsolatok esetében tényleg nem kívánatos, mert az tovább mélyíti a krízist, viszont nagyon sok esetben az apák ott állnának a nő mellett, és a nő nem fogadja el ezt a támogatást, nagyon sokan nem is értesítik az apát arról, hogy gyerek van, és ugye ezek a ilyen egy éjszakás kalandok, ezek a hirtelen váltogatott kapcsolatokban véletlenül megfogant babák, tényleg véletlenül megfogant babák, ezek esetében az apák nem is tudják, talán a férfiak egy része nem is tudja, hogy hány gyerekük van, hány gyerekük fogant meg, akinek az életéről ők egyáltalán nem tudtak dönteni.
0: Keresünk akkor praktikus megoldásokat arra, hogy hogyan lehet segíteni a krízis helyzetben lévőnek. Az egyik SMS-ező ugyanis felhívta arra a figyelmet, hogy az abortuszban az a legdrámaibb, hogy az, aki támogatja azt, hogy legyen abortuszra így általában, az sem szeretne egyébként egy abortuszon részt venni. Tehát nincs az az ember, aki ennek szeretné magát kitenni. Ennek ellenére a népességen belül messze többen vannak azok, akik a jogi szabályozást támogatva azt mondják, hogy legyen abortusz, mint akik azt mondják, hogy ne legyen abortusz. De azt valahol mindenki kívánatosnak tartja, hogy minél kevesebb legyen. Hogyan lehet akkor kiutat találni ebből a helyzetből? Például az önök szervezete hogyan tud segíteni konkrétan?
1: Mi úgy tudunk segíteni, hogy az anyát megerősítjük abban, hogy képes legyen vállalni a gyereket, ha egy pici jelet is látunk arra, hogy ingadozik.
0: Induljunk el a legrosszabb helyzettől. Mondjuk az a legrosszabb helyzet, mondom ezt én, de lehet, hogy még ennél is van rosszabb, amikor az anya egészen biztosan tudja, hogy ő nem akarja ezt a gyermeket, ő nem akar gyermeket nevelni. Lehet, hogy rá lehet beszélni arra, hogy megszülje, de nem lesz anya. Tehát egészen biztosan gyermekgondozásba kerül. Vagy ott marad a kórházban, ugye ezekről most sokat hallottunk.
1: Igen, sok mindent, ebbe az egy kérdésben sok mindent vetsz föl, mert van, aki jelentkezik azzal, hogy abortuszon gondolkodik. És lehet, hogy estére eláll ettől a szándékától, mert egy hirtelen félelem kerítette hatalmából, és jót tett neki egy beszélgetés, ami őt megnyugtatta, megmozdította. Valaki azzal jelentkezik, hogy abortuszt akar, megkérdezzük, hogy miben tudunk segíteni, szeretné-e, hogy beszélgessünk, szeretné, hogy találkozunk, ha elfogadja ezt a segítséget, és szeretné ezt a segítséget, akkor találkozunk vele, és lehet, hogy két hónap múlva, vagy pár hét múlva azt fogja mondani, hogy mégsem vetetem el a gyereket, megszülöm. Talán én fogom nevelni, nem tudom, és akkor egy újabb folyamat veszi kezdetét, ami egy másik döntési folyamat, hogy ki hordja a gyermeket, de ő neveli, vagy örökbe szeretné adni. Hogyha örökbe szeretné adni, akkor hogy adja örökbe, és kinek adja örökbe, és milyen úton, módon adja örökbe. Tehát ezek is döntési folyamatok. Ha egzisztenciálisan nem alkalmas a gyermek nevelésére, mert olyan szociális helyzetben van, olyan életvezetési nehézségei vannak, akkor mellé állunk, és minden lehetséges eszközzel, ami a kezünkben van, azzal megpróbáljuk őt támogatni. Ha több kell neki, mint amit mi meg tudunk adni, akkor együttműködésben vagyunk más szervezetekkel, akiket értesítünk arról, hogy van itt egy feladat, ami nagyobb, mint amit mi elbírunk, és összefogunk, és így segítünk. Erre már volt több eset is, hogy így megszületett kisbaba, úgy készült az anyuka, hogy örökbe adja, végül hazavitte, volt egy másik, amelyik végül ténylegesen örökbe adta, de nagyon szépen zajlott le a folyamat. Tehát például az nagyon fontos a számomra, hogy amikor egy örökbefogadást előkészítünk ilyen esetben, akkor a kismama eljusson egy megnyugtató döntésre, hogy ő tényleg örökbe szeretné adni, ezt látja a legjobb megoldásnak, és a megfelelő módon tudja kihordani, elbúcsúzni a babájától, és útjára bocsátani a babát.
0: Sose volt olyan érzése, hogy mert legyünk őszinték, van például családon belüli bántalmazás. Bántják a gyermeket. Nem kíván gyermek, vagy bármilyen szempontból, egyszerűen nem alkalmas arra, hogy szülő legyen, de mégis nála van a gyermek. Hátborzongató történeteket is lehet hallani. Volt-e olyan esetleg az ön munka, vagy bocsánat, a munkád során, elfelejtettem, hogy tegeződik, szóval volt-e olyan a munkád során, amikor úgy érezted, hogy hát lehet, hogy ezt az anyukát mégsem beszélném rá?
1: Vannak olyan anyukák, akiknél az ember azt gondolja, hogy nem biztos, hogy amikor én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez sikerülni fog neki, de minden esetben az anyának a döntése, hogy ő szeretné-e nevelni a babát, anyától a gyereket szociális indokkal nem szabadna elszakítani, és hogyha abban a pillanatban, hogy ő azt mondja, hogy szeretné ezt a gyereket, és mindent szeretne elkövetni annak érdekében, hogy anyává váljon, meg kell adni az esélyét, el kell indulni vele azon az úton, hogy ő anyává válhasson, és mi ebben segítjük. Lehet, hogy az útnak valamelyik szakaszán be fog bizonyosodni, hogy ő nem képes anyává válni, nem tud gondoskodni a gyermekéről, akkor meg kell tenni a megfelelő lépéseket a gyermek biztonságba helyezése érdekében. De eleve kijelenteni valakiről, hogy ő nem képes a gyerekét nevelni, holott ő azt állítja, hogy igen, szerintem hiba lenne.
0: Mit mond Péter? Jó napot kívánok, Öné a szó.
5: Jó napot kívánok, Jánosi Péter építészmérnök vagyok, és úgy emlékszem, hogy 1956 májusában hozta meg a Rákosi rendszer utolsó leheleteként az abortusz törvényt, ami pont a rendszerváltásig okosak kiszámolták, hogy kb. 8,5 millió magyar halálát okozta, tehát ma egy körülbelül Ukrajna nagyságrendű népességgel rendelkeznénk, és még a rendszerváltástól mai napig körülbelül 1 millióval fogytunk. Tehát ez nem egy egyéni kérdés, nem csak egy édesanyának a döntése kellene, hogy legyen, hanem ez egy társadalmi kérdés, ugyanis ha elfogy Magyarország, akkor végünk. Tehát itt az egész abortusz kérdést másképp kellett volna megoldani, hogy volt egy kormányunk mondjuk 16 évig, és érdekes módon egyetlen parlamenti ülésen sem javasolta senki, hogy szüntessék be az abortuszt. Ez a szívhangrendelet, ez nagyon szép, 1200 gyerek köszönheti az életét ennek, sajnálatos, hogy a Hegedűs Lóránt fia így nyilatkozott, ahogy nyilatkozott, én bánom, hiszen jó orvos. Azonban ebben nem volt igaza, nem a szakmának a kérdése az életről való döntés, hanem Istené. Isten pedig úgy rendelkezett, hogy az élethez csak neki van joga az életről dönteni, nem pedig az embernek.
0: Köszönjük szépen, és nem ezt számunk 0639666. Nem mindenki ért ezzel egyet, nem mindenki a vallás szemszögéből nézi, vagy a hit szemszögéből nézi a fogantatás kérdését. Többen írják azt, hogy ez igenis az anyának a joga. Nem ez a témánk valójában, hogy most engedélyezzük az abortusz, vagy nem. A jogi keret az adott, arról beszélgetünk, hogy mi az, ami szolgálná az élet melletti igent az édesanyáknál, és mi az, ami nem. Vannak, akik azt írják, hogy a szívhangrendelet ezt nem szolgálja, nem teljesítette az elvárt vagy a hozzáfűzött reményeket. Mások azt mondják, hogy ez arra figyelmeztette az anyákat, hogy igenis egy gyermeket hordanak a méhükben, és nem pedig egy egyszerű beavatkozás előtt állnak. Ezekről beszélgettünk, de stúdiónk vendége Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesületnek az elnöke, de az előbb a hallgató többféle számot is mondott. hogy mennyivel lettünk kevesebbek az abortuszok miatt. Nyilván pontos adat nincsen. De van egy honlap, ahol lehet követni, hogy hol tart a világ abortuszban. 2026-ban hol tartunk abortuszban?
1: Most, szerintem most, amíg meg lehet nézni ez a Worldometer az abortuszokról, lehet, hogy most bukik át a 20 millióba világszerte, ebben az évben ideig elvégzett abortuszok száma, ez egy hatalmas, amíg itt beszélgetünk, addig bukik át ez a szám, meg kíváncsi leszek, de hogy ez egy hatalmas szám. Igazából szeretnék reagálni arra, amit az előbbi telefonáló említett, hogy most vallási kérdés, meg hogy a hit szemszögéből nézzük ezt a kérdést. Mindenképpen azt szeretném, hogyha az emberi élet kérdése az nem pusztán vallási kérdés lenne, hanem az egy emberi jogi és orvosi tudományos kérdés lenne. Annál is inkább, mert hogyha megszületik egy baba, kijön az anyaméhből, a következő pillanatban ő személyi igazolványt kap, és attól fogva, hogy neki joga van-e az élethez, az nem a vallási meggyőződéstől fog függeni, hanem teljesen konszenzusos az egész világon az, hogy ő neki joga van az élethez. Ugyanez a gyerek pár perce bent volt, pár hete is ő volt bent, és pár hónapja is ő volt bent, és a fogantatás pillanatában is ő volt ott bent. A DNS-e megmutatja, hogy ő az, aki bent van, és aki valaha lombik beavatkozáson részt vett, lefotózta az osztódó embriókat beültetés előtt, amikor még az anyatesten kívül van, és beteszi az albumban, hogy ott voltam a gyermek, láttam a gyermekemet embriókorában, és a gyermekének nevezi, neki van igaza, mert az a gyermeke. És amikor beültetik, akkor a zigótája lesz, meg az embriója lesz, meg a magzata lesz, és ha megszületik, akkor az újszülöttje lesz, azután pedig a csecsemője, aztán a kisgyereke, aztán az iskolása, és így tovább, egészen az aggasztyánkorig. Az életszakasz különböző fázisairól beszélünk, függetlenül attól, hogy bent van, vagy kint van, ugyanarról az emberről beszélünk, és nagyon fontos itt az extrém koraszülötteket megemlíteni, akik a magzati kor hírnökei. Tehát az a magzat, aki 24 hetesen a világra jön, a perinatális intenzív centrumokban mindent elkövetünk a gyógyítása érdekében. Ezt a korú babát az anyaméhben, a világ különböző pontjain simán meg lehet még ölni, akkor is, ha egészséges.
0: Mert hogy ugye egyébként a világban nincs egységes szabályozás arról, hogy mikor lehet elvégezni az abortuszt, vagy meddig lehet elvégezni, és meddig nem.
1: Tehát ami a teljes tilalomtól egészen a születésig terjedően elvégezhető az abortusz, de úgy, hogy a vajudás megkezdésékor is még be lehet avatkozni, meg lehet ölni a magzatot, ezzel halvaszülést generálva, és már a világra jött baba, vagy nem élő baba lesz. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt emberi jogi kérdésként tekintsük, hogy nem attól ember az ember, hogy kijött az anyaméhből, hanem attól ember, hogy emberként megfogant, és emberként fejlődik. És ha az anyaméhben van, akkor ott ember. Ha megszületett, akkor azon kívül ember. És tudom, hogy nehéz, tudom, hogy a krízis nehéz, és hogy a krízisből nagyon jó lenne menekülni. De én azt látom, hogy a kismamák, akik elkezdik látni a gyermeket a magzatban, ők nagyon nagy változáson tudnak átmenni. És nem a szociális helyzetük fogja meghatározni, hogy hogy állnak ehhez a helyzethez, a gyermekükhöz, hanem az, hogy meglátják a gyermeket. Ehhez néha elég, hogyha látnak néhány babaruhát. Elég, hogyha hirtelen átgondolják, hogy tényleg ennek a gyereknek mondjuk nő a körme. Tehát, hogy a látás mondjuk változik meg, és ettől fogva a hozzávaló viszonyulásuk is megváltozik.
0: Rengeteg SMS jön, 0639 666. Egy másik hallgatónk is azt írja, hogy ez nem vallási, ugye Keresztes Ilona is ezt mondta, vagy nem csak vallási, hanem emberi, jogi kérdés is, és ráadásul tudományos tényeken alapszik az, hogy most mikortól tekintünk valakit embernek, vagy nem. A hallgató azt mondja, hogy az élet a fogantatástól kezdődik, alkotmányos kötelességünk védeni. Az egy másik kérdés viszont, hogy a különböző államoknak a jogrendszerei mikortól tekintenek valakit személynek, hogyan szerezhet jogokat. Nagyon érdekes egyébként, szóval félelmetes ebből a szempontból a polgári jog, mikor szerezhetünk jogokat és kötelezettségeket, akkor, hogyha megszületünk, akár visszamenőlegesen is a fogantatástól, ez a magyar polgári jogban is így van, tehát a jog maga is érzi ennek a lehetetlenségét. De mit mond Andrea? Jó napot kívánok, öné a szó, parancsoljon.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Ilonát és önt is, Földi Kovács Andrea vagyok, nagyon örülök, hogy beszélhetek erről a témáról. Szeretnék egy társadalmi szinten, ugye a civilizált társadalomnak fejlesztésére abban mutatkozik meg.
0: Andrea, nagyon-nagyon rosszul halljuk, arra kérném, hogy ha véletlenül be van kapcsolva a rádiója, akkor kapcsolja ki.
6: Nincsen?
0: Akkor nem mozogjon a telefonnál. Most talán jobb, igen.
6: Jó. Tehát, hogy a fejlett társadalmak ismérve, egy fő ismérve az, hogy a legvédtelenebb tagjait azt, azokról hogyan gondoskodik, vagy hogyan dönt felőlük. És minél védtelenebb valaki, annál inkább megilleti a társadalom, tehát a közösség védelme. Most én azt gondolom, hogy a magzatok a társadalom legvédtelenebb tagjai, tehát ugye nincs hangjuk, nincs képviseletük, nem tudják megvédeni magukat. Ezért szerintem különösen indokolt az állami védelem, tehát az, hogy ők fokozott védelemben részesüljenek. Aztán sokszor elhangzik ugye itt a szívhangrendeletről szólóban, hogy miért kell az édesanyákat ilyen pszichológiai nyomásgyakorlás alá helyezni, hogy meg kell hallgassák a szívhangot. Én azt gondolom, hogy nem a szívhang gyakorol nyomást ilyenkor, hanem a valóság. Ugye tulajdonképpen, hogyha egy döntés helyessége attól függ, hogy ne lássuk, vagy ne halljuk annak a következményeit, vagy ne szembesüljünk a valóságban, akkor érdemes feltenni a kérdést, hogy mennyire szabad és mennyire informált ez a döntés, amit a kismama hoz. Tehát azt gondolom, hogy a döntés szabadsága nem sérül attól, hogy valaki több információt kap a döntésre tárgyaló, adott esetben itt ugye a magzatról, vagy az ő életéről. Az informált beleegyezés szerintem alapelv az orvoslásban, és éppen azt kívánja meg, hogy a döntésre a valóság minél teljesebben megismerhető legyen. Én szerintem ezt tökéletesen szolgálja a szívhangrendelet.
0: Köszönjük szépen, SMS számunk 0639 9660. Többen figyelmeztetnek arra, hogy az abortusz betiltása sok nő halálát okozná a fekete abortuszok miatt. Nem az abortuszok betiltásáról beszélgetünk, hanem arról, hogy hogyan tud felelős döntést hozni egy nő arról, hogy elvezesse a magzatát vagy sem, és helyes-e az, hogyha figyelmezteti azt akár az egészségügyi ellátórendszer arra, hogy gyermeket hord a méhében, aki éppen abortuszra készül, az apropó pedig a szívhangrendelet, tehát a parlamentben is elkezdődött egy ilyen jellegű vita. Egyik hallgatónk írja azt Hajnalka, hogy skizofrén vagyok, és itt jönnek a nagyon nehéz egyedi kérdések. Skizofrén vagyok, írja a hallgatónk, nagy valószínűséggel örökölné a gyermek ezt a betegséget, amit nem kívánok senkinek. Mi a véleménye erről a tanácsadó hölgynek?
1: Az, hogy az örökletes betegségek lehetősége nem indokolja azt, hogy a megfogant vagy megszületett gyermek életét kioltsuk. Tehát, hogyha megszületik egy gyerek és hordozza a szüleinek az örökletes betegségét vagy annak a lehetőséget, senki nem gondolkodik azon, hogy azt a megszületett gyermeknek az életét oltsa ki, mert milyen nehéz élete lesz.
0: Tehát,
1: vagy
0: amikor
1: lehet.
0: Már megszületett.
1: Amikor megszületett, de amikor még nem született meg, akkor is ugyanarról a gyerekről beszélünk. Tehát semmi nem indokolja.
0: Csak azért hívtam fel ezt, hogy az egyik hallgató ugyanerre hívja fel a figyelmet, erre a dilemmára, hogy lehet az, hogy amikor megszületik egy gyermek, és mondjuk beteg ez a gyermek, akkor fel sem merül bennünk, hogy nem a segítség a feladatunk, hanem a megölése.
1: Azért van ez, mert a társadalmi gondolkodás ezzel a témával kapcsolatban tudathasadásos. Amikor bent van a gyerek, akkor azt gondolják, hogy még mindent lehet, amikor kint van a gyerek, akkor meg azt mondjuk, hogy már nem lehet. Hogyha a társadalom hírt kap arról, hogy valaki lehúzta a WC-be az újszülöttjét, vagy, és lehet az újszülött, egy koraszülött, egy krízisben lévő szerencsétlen, nem tudom, 10 éves kislány esetében, akkor az büntetőeljárás alá kerül az a kismama, és a társadalom egy emberként ítéli el, azt mondja, hogy milyen anya az ilyen, nem is anya az ilyen, nem is ember az ilyen. Hogyha néhány hónappal korábban egy abortusz során a WC-be kerül a baba, vagy kórházi hulladékként végzi, elnézést az erős kifejezésért, de ennek ez a neve, akkor mindenki azt mondja, hogy felelős döntést hozott. Ugyan arról az emberről beszélünk. Tehát, hogy ezekkel az információkkal nagyon fájdalmas találkozni. Ezért van az, hogy a közösségi médiában például a magzatokról szóló fényképeket kitakarja a közösségi média, mert érzékeny információként apostrofálja, felhívja a figyelmét, hogy akinek ez nehéz információ, ne nyissa meg a képet, de például egy földre pottyant madárkát, egy 3 centis madárkának a megmentéséről készült képet, akinek ugyanolyan, mint vagy még sokkal kisebb állapotban van, mint egy magzat, azt viszont ki lehet tenni, és segítséget lehet kérni. Van különbségtétel, és van kettős mérce, és van tudathasadás, és én azt gondolom, hogy nem az lenne a feladat, hogy a két tábor veszekedjen. Nem az lenne a feladat, hogy a várandós, krízisben lévő nőket stresszeljük, bántsuk, büntessük. És meg kellene érteni, hogy egy szívhang meghallgatása az nem a nőknek a büntetése, nem a pszichológiai terror, nem a várandósok, terhesek abúzusa. Egy olyan orvosi információ, amit ő az aláírásával meg kell, hogy adjon, ennél sokkal kisebb műtétek esetében is, hogy pontosan tudja, hogy milyen beavatkozás előtt áll, hogy mi fog ott történni, mit fognak kivenni, hogy fogják csinálni, és milyen kockázata jár. Hogyha a saját gyermeke életével kapcsolatos döntésben nem kapja meg a legfontosabb információkat, elvesszük tőle ezeket az információkat egy ilyen látszólagos irgalom jegyében, akkor nem tájékoztattuk megfelelően, infantilizáltuk a kismamát.
0: Hallgassuk meg Zoltánt egy 2 percben, parancsoljon, öné a szó.
7: Megpróbálok, köszönöm szépen, nagyon gyors lenni. Tehát nyilván ezeket a gyermekeket más szülők nagyon szívesen várnák, tehát nekem is nagyon sok olyan barátom van az én korosztályomban is, de a fiatalabbaknál is, ahol sajnos nem lehet gyerek. Én azt gondolom, egy állami támogatási programot kellene, vagy lehetne erre kidolgozni, és a szívhang mellett a döntésben biztos, hogy annak az anyának nagyon sokat segítene, ha tudná azt, hogy amíg a terhességet kihordja, addig anyagi támogatást kaphatna, egyéb segítséget, és ha megtartja, ha pedig tudja, hogy jó helyre kerülhet nevelőszülőknél az a gyerek. Tehát ez egy komplex programot szerintem erre érdemes lenne kidolgozni, és akkor nem csak a szívhang, tehát lennének olyan fogható segítő dolgok, amivel a nő tudna pozitívan dönteni. Hát megpróbáltam gyorsan összefoglalni.
0: Köszönjük szépen. Stúdiónk vendége Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke. Ugye felmerül a kérdés, aki megszüli a gyermekét, de nem akarja megtartani. Azzal a gyermekkel mi lesz? Vannak-e örökbefogadó szülők?
1: Vannak örökbefogadó szülők.
0: És mennyien várnak örökbefogadásra?
1: Most közel 2000-en, 1802 örökbefogadó érvényes határozattal rendelkező szülő várakozik. Most a kórházban maradt csecsemők száma azt hiszem, hogy 325, ami összevetve az örökbefogadásra váró szülőkkel egy nagyon kedvező arány, mert ez azt jelenti, hogy minden egyes babának több szülője is lehetne. És ugye ilyenkor az abortusz kapcsán, szívhang kapcsán felszokt ott merülni, hogy minek foglalkozunk ezzel. Maga miniszter úr is felvetette ezt, hogy inkább azzal kellene foglalkozni, akik a kórházban maradtak. Valóban azzal is kell foglalkozni, aki a kórházban maradt. Ez a 325 baba sokféle indokkal van a kórházban. Nem úgy vannak a kórházban, hogy azonnal örökbeadhatóak, hanem úgy vannak a kórházban, hogy az édesanyjuk krízisben van, olyan szociális helyzete van, hogy nem tudja nevelni, nem tudják hazaadni a babát. Tehát nekünk is volt olyan kismamánk, aki szerette volna a gyereket, szépen tudta gondozni a gyereket, de a szociális körülményei nem engedték meg, hogy a védőnő haza engedje a babát. Ebben az esetben óriási szükség lenne arra, hogy ne az örökbefogadáson gondolkodjunk. Nem mondott le róla, és szerette a babát, és látták a kórházban, amíg bent volt, hogy gondozza a babát. Szeretettel, szépen, ügyesen. És mégis amiatt, hogy nem volt hely, ahol ő az anya és a gyerek együtt tartózkodjon addig, amíg megoldódik az élete. Emiatt szét kellett őket választani, és a város két végében volt a frissen szült kismama, és a frissen született újszülött, de az is előfordulhatott volna, hogyha nem egy városban vannak, hanem a babát egy vidéki csecsemő otthonban helyezik el, ahová hogy menjen az anyuka egy budapesti családok átmeneti otthonáról, vagy hajléktalan szállóról szoptatni. Tehát, hogy ezért is ragadnak bent a kórházban, és én nagyon várom ezt a megoldást a szakminisztériumtól, ahogy eddig is vártuk ezt és kértük, és ezután is várjuk és kérjük, hogy oldják meg azt, hogy a frissen született babák abban az esetben, hogyha az anya szeretné nevelni, vele akar lenni, csak a szociális körülményei nem engedik, az legyen egy kötelező protokoll, hogy az anyát a babával együtt kell elhelyezni intézményben addig, amíg a baba szopik. Mert amíg a baba szopik, addig ő egy egységet, egy testi egységet jelent az anyával, és súlyos sérüléseket szenved egy újszülött, hogyha ilyenkor el van választva az anyukájától, olyan eredendő kötődésbeli sérüléseket szerez, amit később nagyon nehéz lesz helyrehozni, különösen akkor, hogyha elkezdi ez a baba a rendszerben való vergődést a későbbiekben, és újabb sérülésekkel terhelődik. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a kismama és a kisbaba együtt legyen elhelyezve, amíg valahogy nem tudjuk a sorsukat rendezni.
0: Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, a Fiatalok az Élet Szolgálatában közösség alapítója volt a vendégünk. 5 óra múlt másfél perccel, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Beslin Bettina.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A tiszta javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, hogy megerősítik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, független szakmai kontrollt hoznak létre, és megszüntetik a gyermekvédelmi intézetek elzártságát a külvilágtól. A pedofil bűnügyek feltárására külön nyomozócsoport felállítását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt egyúttal sürgeti, hogy a gyermekek sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Közölték azt is, hogy a gyermekvédelem megújításának kérdésében a kormány számíthat a Mi Hazánk támogatására. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, a háború a harc téren fog eldőlni, írja a The Kyiv Independent. Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julia Szviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Itthon elvégezték az ideiglenes asbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják majd meg. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Kórházban ápolják, állapota stabil. A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, a kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8-es erősségű földmozgás miatt néhány órára cunami riadót rendeltek el a térségben. Mestén zongorán rögzíti Bartók zongora versenyeit Várjon Dénes és a Concerto Budapest. Elsőként a zeneszerző első zongora versenyét veszik lemezre az olasz intézetben. Bartók Béla maga is Beistein zongorán játszott, és nagyra értékelte annak karakteres, sokszínű hangzását. A most induló lemezsorozat célja valamennyi zongorára és zenekarra írt Bartók műrögzítése. Országszerte 30 fürdő várja mától a diákcsoportokat a Suli a strandon programban. Az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosíthatnak élményszerű órákat és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. A tanárok matematikát, környezetismeretet, éneket és tornaórát, azaz testnevelést is tarthatnak a szabadban. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tisztatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. Végül az időjárásról. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Ma az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
3: Műsorajánlat 56-70.
8: Hogyan lett a Müncheni Szabad Európa Rádió a hidegháború egyik legfontosabb információs fegyvere, és mit jelentett azoknak, akik a vasfüggöny mögött kerestek kapcsolatot a külvilággal? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
3: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este fél kilenc után a Kossuth Rádióban. Felfedező az egészségről.
9: Kullanc, szúnyog, rágcsálók, róka, kutya, macska, a sort a végtelenségig lehetne folytatni. Olyan állatokról van szó, akik vagy amelyek valamilyen kórokozót, élősködőt képesek átadni az embereknek. Ez a zoonózis, tehát az állatról emberre terjedő fertőző betegségeket nevezzük így.
3: Felfedező az egészségről. Kedden 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot, Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
0: 5 óra múlt 7 perccel, a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mi a véleménye arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást? SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Néhány részlet még homályos, de a céldátum már megvan, 2027-től visszaállítja a kisadózó vállalkozások tételes adóját az új kormány. A 2013-ban indult kata a Fidesz egyik legnépszerűbb intézkedése volt. Egyéni vállalkozó BT-k, ügyvédirodák évi 12 millió forint árbevételig, havi 25 ezer, illetve 50 ezer forinttal az összes közterhet letudták, attól függően, hogy mellék vagy főállásban végezték tevékenységüket. 2022-től viszont jelentősen szigorodtak a szabályok. A katások a módosítás után cégeknek már nem számlázhattak, csak magánszemélyeknek, amit az akkori kormány egyebek mellett azzal indokolt, hogy a vállalatok egy része arra használta ezt az adózási formát, tehát a katát, hogy kijátsza a munkavállalók után fizetendő járulék terheket. A tervek szerint a jövőben a szabadúszók újra számlázhatnának a cégeknek is. Igaz, a visszaélések és a bújtatott foglalkoztatás elkerülése érdekében szigorúbb ellenőrzési feltételek mellett. De mit mondanak önök? Helyeslik-e a kedvezőbb és egyszerűbb adózási forma kibővítését, kiterjesztését? Még egyszer SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Nagy Bálint járókelőket kérdezett.
10: A kata visszavezetéséről annyit hallottam, hogy 2027. januárjától válik esedékessé. Én nem vagyok érintett pontosabban a jelenlegi formájában, de ahogy hallottam, illetve akik voltak már katások, ők mondták, hogy sokkal jobb.
11: Anó a katásadózás megszüntetését nagyon rossz döntésnek találtam, bár mivel azt tapasztalom, hogy az emberek nagy többsége arra játszik, hogy hogyan lehet kijátszani az adózást, és hogyan lehet az adóterheket csökkenteni. Ebből következően nagyon sokan voltak olyan katások, akik több millió forint jövedelemre tettek szert, de csak annyit vallottak be, amennyi ebbe belefért. Ilyen szempontból jobbnak találtam azt, hogy valóban szorosabbra húzták a gyeplőt.
12: Milyen előnyei és hátrányai vannak a katás adózásnak? Kiknek volt érdemes korábban kiváltani?
13: Alapvetően az olyan egyszerűbb tevékenységet folytató vállalkozóknak, akiknek egyfelől alacsony árbevételük van, de fontos volt az, hogy az adminisztratív terhek azok minimálisak legyenek. Ugye itt ilyen általány adózós rendszer volt, és ez volt alapvetően az előnye. A hátránya, azt hiszem azért vezették ki, mert előfordult, hogy ilyen bújtatott foglalkoztatás valósult meg a kata által, tehát, hogy nem alkalmazottként voltak bejelentve, hanem ilyen katás vállalkozóként, hiszen ezzel a vállalatnak is csökkentek a terhei.
11: Viszont nagyon sokan voltak olyan kis vállalkozók, akik valóban becsületesen másodállásként vagy harmadállásként folytattak olyan tevékenységet, amely után rendesen adóztak, és nekik nagyon nagy megterhelő volt az, hogy össze kellett vonni a fővállalkozással, vagy egyszerűen megszüntették a vállalkozásokat azért, mert megszűnt a kata.
14: Tapasztalatom nincs benne, de helyén valónak látom, hogy visszavezessék, mert rengeteg embernek a megélhetését sodorta veszélybe az, amikor ezt kivezették.
10: Mikor kivezették a katát, akkor több ezer vállalkozó lett el lehetetlenítve tulajdonképpen.
15: Én nem vagyok vállalkozó, nem is voltam soha, meg valószínűleg nem is leszek. Nem sokat tudok a katáról, annyit, amennyit csak én így hallottam, hogy amikor volt, annak nagyon örültek az emberek, és amikor ezt megszüntették, akkor hallottam, hogy nagyon sok szomorú ember volt, mert hát el lehetetlenített egyrészt az életüket.
10: Főállású munka mellett vállalkozom, és ugye kicsit egyszerűbb, de hát az korlátoz a 2.900.000 forintos limittel. Szóval attól többet, most ha megy a vállalkozás, ha nem, tehetek többet, csak az más adósába esik. És ott azért nagyon sokat kell dolgozni, ahhoz, hogy úgymond megéri azt a profitot.
13: Szerintem érdemes visszavezetni, hiszen alapvetően ezt a vállalkozói kultúrát és szemléletet azt erősíti és javítja. Nyilvánvalóan az említett hátrányokat valahogy kezelni szükséges, de alapvetően a célja szerintem az pozitív, és érdemes ezt visszahozni.
16: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
0: Telefonszámunk pedig 061 vagy 0630 759 5200, és arról beszélgetünk, hogy a tervek szerint 2027-től az új kormány visszahozza a régi katát. Pontosan nem tudjuk, hogy milyen formában, az részletek természetesen még teljes egészében nem ismertek. Az viszont biztos, hogy a jelenlegi formánál lényegesen kedvezőbbre tervezi, legalábbis az ígéretek erről szólnak, a kormány ezt a bizonyos adózási formát, aminek a lényeg egyébként az egyszerűség például. Tehát az, hogy egyik hallgatónk így is fogalmazott, hogy a katában nagyon jó volt az, hogy mindenki tudta, hogy mit csinál, nem kellett hozzá könyvelő szakértőnek lenni, hogy kiigazodjunk a szabályokban. De mit mond Bertalan? Jó napot kívánok, öné a szó.
17: Igen, igen, jó napot kívánok. Köszönöm, hogy összefoglalta a lényeget, én is erre gondoltam egyébként egyrészt. Másrészt van egy régi bölcsmondás, amit szeretnék felidézni, mindenkinek a figyelmébe ajánlani, legfőképp az államnak a figyelmébe ajánlani, hogy jobb ma a sűrű fillér, mint holnap a ritka forint. Tehát mit akarok ezzel mondani? Ebből a rengeteg kis apró vállalkozásból, amivel még az ön előtti telefonáló is, ahogy összefoglalta, serkentette a vállalkozási szellemet az emberekben, és másrészt pedig ugye tönkrementek, miután ezt megszüntették. Úgyhogy az állam saját magát lőtte lábon, mint ahogy ez a mondás felterjedt az utóbbi időben ezzel. Az, hogy vélelmezésekre, vagy esetleg egy-két esetre tette annak az okát, hogy ő megszünteti, hát miért nem szervezte meg akkor a felügyeletét, vagy az ellenőrzési módot, de ezzel ne tegye tönkre saját állampolgárainak az életét, és pontosan amikor léptenyomon azt hangoztatják, ami nagyon helyes egyébként, hogy a kis és a középvállalkozásokon rengeteg múlik a gazdaságban, a fejlődő gazdaság létért, akkor tulajdonképpen visszameci ezt a folyamatot, eloszlatja a serkentésnek véget vet, és akkor csak döglődik a gazdaság még inkább, mint ahogy előtte. Hát szóval én ezt nem helyeseltem annak idején se, és nagyon örülök lényegében tekintve, hogy újra bevezeti a mostani kormány.
0: Érdekes volt egyébként, maradjon még vonalban Bertalan, mert eszembe jut, amikor 2013-ban ezt bevezették, és ugye sokan felkapták a fejüket, hogy hát aki főállású vállalkozó, az havi 50 ezerrel, aki meg mellékállású, az meg havi 25 ezer forinttal letudja az összes közterhét, évi 12 millió forint bevételig, ez azért egy jelentős összeg, bár ebben persze költségek is lehetnek, amiket így nem tud külön elszámolni. De és nagyon érdekes volt az, amikor kiderült, hogy ahogy bevezették ezt az egyébként látszólag nagyon-nagyon kicsike közterhet tartalmazó adót, az állam bevételei nőttek, mert hogy az adó megkerülés az már nem érte meg egyszerűen. Erre így számít van, 2027-től is esetleg?
17: Én is pontosan ezt mondom, de ez azt hiszem, az elmúlt években, minthogyha valamilyen szakértőtől hallottam volna az amerikai gazdaságban is, hogy ez serkentette ott is a gazdaságot, amikor már nem, igen, de ez azt hiszem, ez egy közgazdasági alaptétel is, hogy amikor már nem éri meg Hát most hagyd ne legyünk hétköznapiasak, hogy csalni, lopni, hazudni, ezt csak most nagyon sokszoros idézőjelbe teszem, akkor azt mondja, hogy hát akkor kiváltja a katát, és akkor sinem van minden, és akkor az állam is jól jár, meg az se hal élen, akinek néha-néha beesik egy-egy, mit tudom én, nyomtatópatron töltös, mert ugye volt nekem egy, van is egy ismerősöm, aki ebbe ment tönkre a szerencsétlen, vagy beesett hozzá egy irodagép, hibás irodagépes, akinek meg kellett volna csinálni, vagy tölteni a patronát, vagy nem, ugye napokig esetleg nem volt munkája, utána mégis jött valaki, úgyhogy biztos, hogy ő is most nagyon fog ennek örülni.
0: Köszönjük szépen. Egyszerű vállalkozóbarát nem éri meg trükközni, és az is érti, aki nem tanult könyvelést. Csak néhány szempont, ami miatt kifejezetten népszerű volt a régi kata az adóalanyok körében. Az új kormány katával kapcsolatos terveiről Kakukkel Tamás, Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét kérdezte. Jó reggelt Magyarország című műsorunkban.
18: A kata az egy sikeres adópolitikai eszköze volt Magyarországnak, de sajnos azt mondhatjuk, hogy túl sikeres is volt. Ugye 2022-ben ezért került átalakításra és részben ugye szűkítésre.
19: Hát itt a gazdaság kifehérítése, ugye így fogalmaztak elegánsan, mert ugye többen, akik ezt használták, ezek hát inkább ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, főleg, hogyha magyar furmánnyal van megáldva, egy óhatatlan szürke zónát hozott létre. Ugye?
18: Hát így van, ez nem egy magyar jellemző, senki nem szeret adót fizetni, tehát a világon mindenkit, ha megkérdezünk, hogy több vagy kevesebb adót fizetne, akkor az emberek 99,99%-a egyértelműen kevesebb adó mellett teszi le a voksát. Ugye a kata ez ilyen opció volt, nem csak kevesebb adót kellett fizetni egyébként, hanem ami szerintem nagyon fontos és tényleg jó volt, hogy sokkal kisebb volt az adminisztratív terhe a vállalkozóknak. Tehát segítette azt, hogy a kisvállalkozók, akiknek nincs egy egész számviteli jogi osztálya, ami segíteni az ő működését, meg tudják oldani az adózást úgy, hogy az idejükbe ez belefér, és nem tartja őket vissza attól, hogy a saját tevékenységüket tudják azt végezni és szolgáltatni a nagy érdemű közönségnek.
19: Egy az egybe tér ez vissza, vagy vannak módosítások, hogy látja?
18: Az a mostani tervek úgy néznek ki, amiket a hírekben olvasni lehetett, hogy 2027-től lenne ez visszavezetve, nagyjából a régi konstrukcióval számolhatnánk, de lesznek kisebb módosítások. Amire itt mindenki figyelni kell szerintem, és amit mindenképp kezelni kell majd a szabályozónak, az egyrészt az, hogy ami miatt szűkítésre került, az egy valós probléma volt. Tehát ténylegesen nagyvállalatok arra kényszerítették a munkavállalóikat, hogy katás alkalmazottként dolgozzanak be nekik, ami az alkalmazottnak a munkabiztonságát jelentősen szűkítette, nem voltak jogosultak bónuszokra, bármikor lehetett őket bocsátani.
19: Hát meg a munka, nem a munkatörvénykönyve vonatkozott.
18: És nem vonatkozott rájuk a munkatörvénykönyve.
19: Ami egy védelmet is ad.
18: Pontosan, tehát alapvetően ez nem volt egy jó verzió, ez nem volt egy jó helyzet ezeknek a munkavállalóknak, ezt mindenképp jó lenne elkerülni a 2027-es újraindítás során majd. A másik, ami nagyon fontos, amit szerintem kevés katás vállalkozó lát át, az az, hogy ezeknek a kisebb adóterheknek egy következménye az is, hogy a nyugdíj jogosultságuk is sokkal kisebb, mint azoknak, akik rendesen bért kapnak. Tehát ilyenkor, aki katával adózik, annak érdemes szerintem a saját maga nyugdíj bevételét azt valahogy garantálni,
19: félretenni pénzt. Különböző formái vannak ennek.
18: Így van, pontosan. Tehát az öngondoskodás az különösen fontos lesz náluk. Ha a törvényhozó erre is gondol, az egy szerencsés megoldás lenne szerintem, mert azért kevés ember van, különösen, aki 20-30 évesen kezd el vállalkozni, katás tevékenységet folytatni, aki erre gondolna.
16: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: Hogyan változott a magyar háztartások vagyona az elmúlt 15 évben, és mit árul el a bizonyítvány a gyermekről? Ezekről beszélgetünk majd holnap. A mai adásunk szerkesztője Gödöllei Anna, a hangmérnök Rász Dorottya, a telefonnál Gráf Kornélia és Nagy Bálint fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm a figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották. A Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nyílt edzéssel hangol a Kazaksztán elleni találkozóra a futballválogatott. A 15 EB éremmel lenne elégedett a Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója. Jó napot kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Labdarúgással kezdünk, hiszen ezekben a percekben is zajlik a debreceni Nagyerdei stadionban a magyar válogatott nyílt edzése. A tréninget nagyjából 4000-en követik figyelemmel a helyszínen. A Marco Rossi vezette nemzeti együttes a pénteki finnek elleni 2-1-es győzelem után a Kazaksztán elleni barátságos találkozóra készül. A válogatottban nyújtott teljesítménynek is köszönhetően igazolnak szívesebben magyar labdarúgókat a Premier League csapatok, véli Tóth Alex. Az angol élvonalbeli Bournemouthban játszó 20 esztendős középpályás a finnek ellen kezdőként egy fél időt kapott és gólpasszt adott. A fiatal játékost a mai sajtótájékoztatón a Nagyerdei stadion hangulatáról is kérdezték.
2: Szerintem biztosan tényleg úgy gondolom, hogy nem csak a klubcsapatoknak, hanem a válogatottnak is köszönhető ez, hogy tényleg azért itt is olyan meccseket tudunk játszani, és olyan ellenfelek ellen tudunk jó eredményeket nyújtani, amiken mindenképpen szerintem mindenki, aki szereti a focit és nézi a focit, megakad a szeme, úgyhogy mindenképpen így ez a magyar játékosoknak az előnyére is válik, hogy tényleg ilyen játékosok mellett, vagy ilyen játékosokkal tudunk együtt játszani. Visszatérve a Nagyerdei stadionra pedig sok jó emlékem van itt, hiszen tudtunk nyerni azért meccseket itt a Fradival, fontos meccseket, amikor mentünk a bajnoki címért, úgyhogy tényleg meleg szívvel jöttem ide.
1: A Magyarország-Kazaksztán felkészülési mérkőzést holnap 19 órától a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Jobban van, és hazaengedték a kórházból Christian Eriksent, aki összeesett a tegnap esti Dánia-Ukrajna labdarúgó felkészülési mérkőzésen. A dán válogatott középpályást hosszú percekig ápolták, ezután viszont a saját lábán hagyta el a pályát. A meccset 2-1-es dán vezetésnél a 77. percben lefújták. Eriksennel nem először fordult elő

0: Labda bajnokság nagy döntőjének New Yorki mérkőzéseire, melyeken a Knicks a San Antonio Spurs-szel csap össze. A legolcsóbb belépőket 6000 dollárért, vagyis 1 millió 800 ezerért lehet megvásárolni.
1: Nemzeti Sportkrónika.
0: Kajakkenuval megyünk tovább. A tavalyi éremszámmal ezúttal is elégedett lenne a Magyar Szövetség a csütörtökön kezdődő portugáliai Európa-bajnokságon. Erről a szervezet szakmai igazgatója beszélt a közmédiának. Hadvina Gergely hozzátette, az átalakított olimpiai kvalifikációs rendszer miatt már az év első világkupa versenyein is erős mezőnyben versenyeztek a magyarok, és ez látszik a Montemor-o-Vejóban rendezendő kontinens viadal nevezési listáján is. Hadvina Gergelyt Szőke Viktória kérdezte.
2: Tavaly az Európa-bajnokságon összességében 7 arany, 3 ezüst és 5 bronzérem született a magyar versenyzők szempontjából. Olimpiai számokat tekintve pedig 2 arany és 4 bronzérem volt a megszerzett érmek száma. Tóth Dávid szövetségi kapitány azt mondta, hogy elégedett, de lehetett volna ennél jobb is ez a szereplés most. Így már az olimpiai ranglista pontok szerzése tekintetében mit várhatunk a magyar csapattól?
3: Igen, látva a versenyműsort és hogy mennyire kemény mezőnyök alakultak, azt gondolom, hogy a tavalyi érmek számával itt abszolút eredmény, hogy elégedettek lennénk idén is. Nyilván vannak egységek, ahol előrelépést várunk a tavalyi évhez képest, van, ahol csak meg szeretnénk őrizni ezeket, de igen, azt mondom, hogy egy hasonló éremtáblával abszolút elégedettek lennénk.
2: Paraversenyzőink is lesznek, 8-an is indulnak, tőlük mi várható röviden?
3: Igen, a paraversenyzőink közül vannak azok a klasszisaink, akik minden évben hozzák az érmeket, mint Kis Péter Pál, vagy Varga Katalin. Melléjük szerintem erősödik föl Kis Tibor a 1-es kategóriában, K3-os kategóriában. Tehát azt mondom, hogy ott is vannak olyanok, akik szépen beépülnek a mezőnybe, illetve van a két nagy nevünk, akik viszont abszolút érmekért szállnak vízre.
0: Óriási érzelmi hullámvasutat élt át Pap Kristóf távolugró a hétvégi maribori atlétikai Challenger versenyen. A TFS-e atlétája 2 évtizede nem látott eredményt érte Szlovéniában, a 8 méter 11 centis ugrásával, és az egyéni csúccsal biztosította helyét az augusztusi Birminghami Európa-bajnokságon is. Pap Kristófot Laki Barbara érte utol.
4: Legelőször, amikor megláttam, még nem is írták, vagy hát tulajdonképpen ez egy edzőkönyv volt, és nem is eredménykijelző tábla, amin én láttam az eredményt, de a jegyzőkönyvben, ahogyan megláttam, hogy elkezdik leírni a 8-as jegyet, már akkor teljes mértékben kiszakadt belőlem az öröm, és nagyon felszabadult állapotba kerültem, és akkor tulajdonképpen meg se vártam, hogy leírják az utolsó 2 számjegyet, úgyhogy az egy másik pillanat volt, mikor megláttam meg a 11-et is a végén, az meg hát egy másik történet volt, hogy akkor meg már tudtam, hogy akkor az EB szint is sikerült, úgyhogy hát egy érzelmi hullámvasút csúcspontja volt körülbelül az a pár másodperc.
5: Említetted egy nyilatkozatodban, hogy utána rögtön a szélmérőt is megnézted, hiszen 2022-ben egyszer már az időjárási körülmények elvették tőled ezt az eredményt. Abban a pillanatban, amikor felnéztél az eredményjelzőre, mennyire villant be ez a 2022-es úgymond incidens?
4: Pontosan, hogy már előtte is bevillant, és azért mentem megnézni ezt, hogy mennyi lett a szél az ugrás közben, mert hogy már előtte is teljes mértékben lelki szemeim előtt felcsillant ez a kép, ez az emlékkép, hogy egyszer már megviccelt, és mikor láttam, hogy teljes mértékben benne van a legális tartományon belül, akkor azért nagyon megnyugodtam, és nagyon nagy kő esett le a szívemről.
5: És ugye ezzel a maribori eredménnyel kijutottál a Birminghami Európa-bajnokságra is. Milyen célokkal vágsz neki ennek a kontinens viadalnak?
4: Még annyira örömmámorba vagyok, hogy még őszintén megmondom, még annyira nem gondolkodtam azon, hogy milyen cél lesz ott a megfelelő, de amit előre meg tudok mondani, és célként meg tudok fogalmazni neked, az természetesen az, hogy a legjobbamat nyújtsam. És hogy amennyi nyilván alakul majd a szabadtéri versenyszezon, az alapján el tudunk kezdeni gondolkodni, ahogyan egyre közelebb kerülünk a célversenyhez, a Birminghami EB-hez, hogy végül is mi lenne az a cél, amit el kéne érni. De ezen még pont konkrétan még nem gondolkoztam el, hogy mi lenne az.
0: Sérülésből felépülve várja a holnap kezdődő budapesti világkupát Szép Balázs. A csapatban világ és Európa bajnok öt tusázó a sorozat bulgáriai állomását a válla miatt kihagyta, most pedig izgatottan vág neki a hazai VK-nak. Az UTE 26 éves verseny

0: versenyzője elsősorban az akadályversenyben szeretne javulni. Szép Balázssal Szőke Viktória beszélgetett.
1: Nagyon izgatottan várom a budapesti világkupát, ugyanis az elmúlt másfél-két hónapon kalandos volt. A kairói világkupa után az egyik edzésen kicsit túlterheltem a vállam, és részleges szakadás lett az egyik ínban, úgyhogy másfél-két hónap pihenő volt az OCR úszás, vívás terén, és előnybe került a gyógytorna, illetve a fizikoterápia, de most már egészségesnek mondhatom magam.
2: Ugye a hírek azt mondták, hogy nem súlyos, de pihenést igénylő sérülés, és akkor talán találgattak is többen, hogy mi lehet, ez eléggé titkoltátok.
1: Igen, sokáig mi se tudtuk, mert az elején nem gondoltam, hogy ekkora baj, az elején nyilván fájt, kevésbé terheltem, aztán elmentem egy MRI vizsgálatra, ahol kiderült, hogy 9 mm-en egy ín részlegesen szagadt, úgyhogy az egy kicsit több volt talán pihenésnél.
2: De most akkor teljesen rendben vagy, és minden edzésen sikerült úgy teljesíteni, hogy nagyon magabiztosan állsz majd rajthoz?
1: Igen, a sérülés után meglepően jól jöttem vissza, azt gondoltam, hogy kicsit hosszabb lesz és nehezebb lesz az út, de az elmúlt 2-3 hétben nagyon jól mentek az edzések, úgyhogy rendkívül várom már a versenyt.
0: Udvardi Panna bejutott a Szertoenbosban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két játszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitókörben. Udvardi a 65. helyen áll a legfrissebb világranglistán, így jelenleg ő a legmagasabban rangsorolt magyar női teniszező. Ne feledjék, 3 nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság, amelyet 48 csapattal 3 országban rendeznek meg, Kanadában, Egyesült Államokban és Mexikóban. A közmédia közvetíti az eseményt, viszont hallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
4: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: 17:30, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
6: Átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelmi rendszerben a kormány.
5: Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését.
6: Mecser Tamás dandártábornok mától az országos rendőrfőkapitány.
5: Az időjárásról?
6: Folytatódik a napos nyári idő, de holnap északon előfordulhat elszórtan zápor, heves zivatar.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A gyermekvédelmi rendszer hiányosságairól és a megújítással kapcsolatos feladatokról beszélt egyebek mellett Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés mai ülésén napi rendelőtt. Valamennyi ellenzéki frakció közölte, minden olyan döntést támogatnak, amely javítja a gyermekvédelemben élők helyzetét. Illés Anna összefoglalója.
7: A bicskei gyermekotthon egyik bántalmazott, később öngyilkosságot elkövetett áldozatára való emlékezéssel kezdte napi rendelőtti felszólalását a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a kegyelmi ügy aktáinak nyilvánosságra hozatala csak az első lépés egy hosszú úton. A kormányfő hangsúlyozta, feladatuk, hogy feltárják és megmutassák, mi történt eddig a gyermekvédelemben, valamint neki kezdjenek a lerombolt rendszer újjáépítésének. A szakmai kérdések megválaszolása érdekében átfogó vizsgálatra kérte a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a politikai felelősség feltárására pedig parlamenti vizsgálóbizottságot hoztak létre.
8: Az új kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására.
7: Erről is napi rendelőt beszélt a miniszterelnök, aki azt is közölte, több gyermekvédelmi vezetőt is menesztett a Szociális és Családügyi miniszter.
8: Megújulásra van szükség a gyermekvédelemben, és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következménye legyen. A kormány eheti ülésén döntünk egy 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap felállításáról. Ezen alap segítségével igyekszünk lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtani az utóbbi 20 év során a gyermekvédelemben fizikai, lelki, szexuális bántalmazást elszenvedő áldozatoknak.
7: A miniszterelnök beszédére a pártok frakció vezetői reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakció vezetője azt mondta, minden olyan intézkedést támogatnak, amely javítja a gyermekvédelemben nevelkedők helyzetét.
9: Mindenkit el kell számoltatni ezen a téren, mert egyetértek azzal, amit mondott, hogy nem pusztán arról van szó, hogy elkövetnek egy súlyos szexuális bűncselekményt, hanem az egész életére megnyomorítják ezeket a gyermekeket, az egész társadalomnak még emellett óriási károkat okozva, tehát a lehető legkeményebben kell fellépni a pedofil bűnöző.
7: Szemben. A kereszténydemokrata Rétvári Bence az elmúlt 16 év kapcsolódó intézkedéseiről beszélt. Egyebek mellett, hogy a 2010-es 81 főről több mint 700-ra növekedett a börtönben ülő pedofil bűnelkövetők száma.
10: Növeltük is a gyermekvédelemnek a forrásait. 18 milliárd forint volt, amit Magyarország gyermekvédelemre fordított 2010-ben. 18 milliárd forint. Ez az idei évben 129 milliárd forint. Mi minden javaslatot támogatni fogunk, ami ezt a továbbiakban is növeli.
7: Ulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, szintén a korábbi kormányzat gyermekvédelemhez fűződő lépéseiről szólt.
11: Ami az örökbefogadásokat illeti, örülök, hogyha a kormány tovább javítja ezt a rendszert, de ettől még tény, hogy az utóbbi 10 évben az egy évre eső örökbefogadások száma 60%-kal emelkedett. Tehát a szabályokat egyszerűsítettük annak érdekében, hogy minél gyorsabban lehessen gyereket örökbefogadni.
7: Budosó Andrea, a Tisza frakció vezetője úgy fogalmazott, valószínűleg voltak jó intézkedései az előző kormánynak, de az általuk elért eredményekre nem lehetnek büszkék.
12: Átfogó helyzetértékelésre, ezt követően pedig hatékony intézkedésekre van szükség. A gyermekvédelemben dolgozók bérének és társadalmi megbecsülésének javítása, és örülök, hogy ez elhangzott a miniszterelnök expozéjában. A nevelőszülői toborzó programok eredményességének átvilágítása és annak javítása, és célzott ösztönzők a nevelőszülők számának növelésére. A nevelőszülők és gyermekvédelmi szakemberek képzési rendszerének korszerűsítése, különösen a traumakezelés, mentális egészség és a speciális szükségletű gyermekek ellátása területén.
7: A kormányfő viszont válaszában arról beszélt, soha ennyi gyermeket nem emeltek ki a családjából, mint most, ennek pedig szerinte az az oka, hogy az előző kormány leépítette a szociális ellátórendszert. Magyar Péter közölte, 5 év alatt megsokszorozódott a segélyvonalat felhívó fiatalok száma, az oktatásban pedig egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek.
5: Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tiszás javaslatot minden jelenlévő politikus támogatta.
6: Az országgyűlési képviselők alapfizetése 40%-kal csökken, vagyis a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótléka ugyanakkor emelkedik, így a tényleges jövedelmek 10-35% között csökkennek. Megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, és ezentúl a mobilszámlájukat is maguk fizetik a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb.
5: Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. Az új szabályozás azokra a fogyasztói hitelszerződésekre vonatkozik, amelyekre a 2014-es és 2015-ös deviza alapú kölcsönök forintra történő átváltásáról szóló törvények hatálya kiterjed. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára, ezért a kapcsolódó ügyekben a bíróságoknak fel kell függeszteniük a folyamatban lévő pereket.
6: Hantos István, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az előterjesztés egyik benyújtója expozéjában úgy fogalmazott. A párt elkötelezett amellett, hogy a magyarok megtapasztalják, milyen az, amikor az állam a családok oldalára áll a pénzügyi érdekcsoportokkal szemben. Hozzátette, az indítvány bizottsági tárgyalásánál több olyan módosító javaslatot is elfogadtak, amely javítja a szabályozás hatékonyságát.
13: Ez a törvényjavaslat azt célozza, hogy amíg az igazságügyi minisztérium gondozásában, belátható időn belül a végleges szabályozási megoldás megszületik, ne történhessenek újabb személyes családi tragédiák, magyar családok ne veszíthessék el az otthonaikat. A döntés fontos lépést jelent afelé, hogy Magyarország végre igazságos és megnyugtató rendezést biztosítson a devizahitelesek ügyében érintettek számára.
5: Tárgysorozatba vette az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslatot. Mészáros László összeállítása.
14: A jogállamiság helyreállításának érdekében alapvetően fontos ennek a hivatalnak a megszüntetése.
15: A Szuverenitás Védelmi Hivatal nem töltötte be a funkcióját. Valódi célja eltért az eredeti küldetésétől. Indokolta Mellétei Barna Márton az Igazságügyi Bizottságban, miért számolná fel a Tisza a hivatalt.
14: A civil szervezeteknek a vegzálása volt, és teljes mértékben kiszolgálta az előző hatalmi rezsimnek az érdekeit. Mi úgy gondoljuk, hogy a előterjesztésnek megfelelően szükséges megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt. A magyar szuverenitást azt továbbra is a magyar állami intézmények védik, ennek a hivatalnak semmiféle létjogosultsága nincsen.
15: A Mi Hazánkos Apáti István a hivatal megszüntetésével felszabaduló forrásokat, a nemzeti önrendelkezést ténylegesen védő szervezetekre fordítaná.
16: Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként nem is javasolhatnék mást, vagy javasolhatunk más, mint hogy a polgári titkosszolgálatok személyi állományának fejlesztésére, tehát állománynövelésre, bérfejlesztésre, az oly fontos technológiai eszközök megvásárlására szíveskedjenek fordítani.
15: A fideszes Tuzson Bence kiállt a szuverenitás védelmi hivatal mellett.
17: Magát a szuverenitás kérdését és a szuverenitás védelmét ezt egy nagyon fontos dolognak tartjuk. Lehet jobbítani, átalakítani egy ilyen hivatal, de megszüntetni egy olyan helyzetben, amikor a szuverenitás a különböző országoknak, európai országot is beleértve folyamatos támadás alatt áll, ez óriási hibának gondoljuk.
15: Mellétei Barna Márton kiemelte, a források átcsoportosításáról még nincs döntés, de reméli, hogy az új nemzeti vagyonvisszavételi és védelmi hivatal is kap belőlük. Hozzátette, a függetlenség mellett elkötelezett Tisza frakció feleslegesnek tartja a szuverenitás védelmi hivatal fenntartását. A bizottság végül tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. A testület tárgyalta a közterületi gyűlölet propaganda, a reklámszennyezés és korábbi ingatlan intézkedések felülbírálatáról szóló Tiszás javaslatot, amelynek jogalkotási indokait Bódis Kriszta előterjesztő ismertette.
18: Az Orbán kormány politikájában visszatérő mintázat, hogy az embert, az állampolgárt, a helyi közösségeket nem alanyként, hanem politikai hatalom megtartásának eszközeként kezelte. Ennek érdekében rendszeresen alkalmazta a manipuláció, a félelemkeltés, a megtévesztés, az ellenségképek felépítésének és az információ túlsúly kialakításának eszközeit, miközben háttérbe szorultak az alkotmányos garanciák.
15: Tuzson Bence visszautasította a kormánybiztos állításait és rámutatott, nincs olyan európai törvény, amely korlátozná a politikai plakátokat.
17: Ahogy Vitézi Dávid utalt rá, ma már nincs jelentősége annak, hogy milyen politikai térben mondjuk vannak-e plakátok, vagy nincsenek egy választási kampány során. Az azért hibás megközelítés, mert ezt nem szabad a politikumnak eldöntenie. A vélemény nyilvánításnak a szabadságát a választás során nem véletlenül 90 óta és sehol Európában ilyen típusú korlátozás nincsen.
15: Tuzson Bence kifogásolta a társadalmi egyeztetés hiányát. Apáti István pedig bízik benne, hogy a törvény a keresztény konzervatív közösséget érő gyűlöletkeltés ellen is védelmet nyújt majd.
16: A kollektív bűnösség vélemének a felszámolása, akkor ez minden relációban igaz. Tehát ez igaz akkor is, amikor esetleg konzervatív közösséget igyekeznek majd megbélyegezni, vagy valakit esetleg konzervatív közösséghez, vagy a kereszténységhez való tartozása miatt ér hátrány.
15: Mellétei Barna Márton válaszában kiemelte, volt társadalmi egyeztetés, hiszen a kampányuk része volt. A Mi Hazánk aggodalmait pedig a jogszabály részletezésével igyekezett eloszlatni.
14: A politikai hirdetés tartalmában vagy képi megjelentésében nem irányulhat az egyenlő emberi méltóság eltagadása, megsértésére, vagy valamely nemzet, nemzeti, etnikai, fai vagy vallási közösség méltóságának megsértésére, vagy tagadására, vagy valamely közösség kollektív bűnösségnek közvetítésére, vagy bármilyen módon gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására.
15: A bizottság végül kormánypárti többséggel ennek a jogszabálytervezetnek a tárgy sorozatba vételét is megszavazta.
5: A közlekedési és beruházási miniszter szerint a közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni.
6: Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után elmondta, szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban közlekedő vonatokra váltott jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. A miniszter korábban azt mondta, hogy itthon a következő évek egyik legfontosabb célja a vasútfejlesztés.
5: Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, írta a közösségi oldalán a honvédelmi miniszter, aki Cipruson vesz részt az uniós tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos informális találkozóján. Ruszin Szendi Romulus közölte, a tanácskozásra időzített kétoldalú megbeszélésen kiemelt téma volt a hadipar közös fejlesztése.
6: A honvédelmi miniszter korábban azt írta, hogy a ciprusi uniós tanácskozáson fontos téma lesz az európai együttműködés erősítése a biztonsági kérdésekben. Ruszin Szendi Romulus a tagállami védelmi képességek fejlesztésének jelentőségét hangsúlyozta, valamint közös fellépés sürgetett azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek veszélyeztetik a kontinens stabilitását és biztonságát.
5: Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter, az ukrán The Kyiv Independent szerint azt mondta, a háború a harctéren fog eldőlni.
6: Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség.
5: Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy Kijev újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól.
6: Julia Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO és Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be.
5: Ukrajnában az Unióban tiltott növényvédőszereket használnak. Ez az egyik fő oka annak, hogy Magyarország továbbra sem engedi be az ukrán gabonát. Ebben a kormány és az ellenzék is egyetért a gazdákkal. A behozatali tilalmat az előző kormány rendelte el, majd miután a korábbi tiltás hatályát vesztette, az új kormány ismét bevezette azt. Az ellenzéki képviselők tiltást kezdeményező javaslata ennek ellenére ma napirenden volt a szakbizottságban. Összefoglaló Brieska Dánieltől.
19: Semmi szükség arra, hogy behozzunk.
20: 150 hektáron gazdálkodik Csóka Ferenc esztergomi gazda. Szerinte nagyon fontos, hogy továbbra sem érkezik az országba ukrán gabona, mert a rejtszereket ellenőrizetlen körülmények között használják fel, és a szigorú uniós feltételeknek, előírásoknak sem felelnek meg.
19: A gazdáknak az igazi érdeke az, hogy csak magyar gabona alappal dolgozzanak a malmok, ne hozzanak külföldről be, hisz ez biztosítja a lakosságnak a megfelelő minőségű élelmiszerbiztonságot. Magyarországon éppen elég mennyiség terem, még ebbe az aszályra hajló időjárásba is.
20: A veszélyhelyzet május 13-ai megszűnésével az ukrán agrártermékek behozatalát tiltó szabályok is megváltoztak. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint az előző kormány nem gondoskodott arról, hogy a korlátozó szabályok ezután is törvényi szinten fennmaradjanak. Végül néhány nappal később a magyar közlönyben megjelent kormányrendelet visszaállította a korábbi tiltó rendelkezést az ukrán mezőgazdasági terményekre.
21: A tilalmat nem oldja fel a kormány, ahogyan a csehek és a lengyelek sem teszik. Mi frontország vagyunk, ez egy probléma, egy érzékelhető probléma számunkra, úgyhogy kitartunk a korlátozás mellett.
20: Pénteken Köbel Anita kormány szóvivő is megerősítette, hogy a kabinet fenntartja az ukrán gabonaimporttal kapcsolatos tilalmat.
22: A vészhelyzeti szabályok megszűnésével.
20: A téma napirenden volt hétfőn az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságában is. Az ukrán gabona behozatali tilalmának újból jelrendeléséről szóló törvényjavaslatot a bizottság fideszes elnöke nyújtotta be még azelőtt, hogy a kormány lépett. Pap Zsolt indoklása szerint az import piaci nehézségeket okozhat, mert az ukrán gazdák más körülmények között olcsóbb alapanyagokkal dolgoznak, felhasználva akár tiltott növényvédőszereket is.
22: Abban a néhány átmeneti napban látható volt piaci zavar. Nem árasztak a kereskedők, arra számítottak, hogy behozható mezőgazdasági termékekkel tudnak majd új piaci réseket nyitni. Ezért került benyújtásra ez a törvénymódosítás, hogy az előbbiekben megszokotthoz módon tiltott termékek ne kerüljenek behozatalra Magyarországra, piaci nehézségeket tudna okozni.
20: Ráki Zsolt, a bizottság Tiszás alelnöke úgy reagált, a kormány május 22-én hozott határozatával az ukrán gabona tilalom kérdése megoldódott.
22: Nagyon sok kihívás van a mezőgazdaságban ebben az évben, sok minden más téma, de ez a téma, ez már okafogyottá vált.
20: Az import mennyisége nem tért el a 2025-östől az előző hónapban, jelentette ki Bóna Szabolcs agrárminiszter, aki ugyancsak gondnak tartja, hogy Ukrajnában, az Unióban tiltott növényvédőszereket használnak.
23: Hogy hosszú távon nem kereskedelmi korlátozások a megoldások, hanem ahogy önök is elmondták, hogy mi a probléma az ukrán terményekkel. Olyan növényvédőszerek felhasználása, ami az Európai Unióban tiltott. Ez egy minőségi kérdés. És minőségi ellenőrzés oldaláról kell megfognunk ezt a kérdést.
20: A képviselői indítványt végül 2 igen és 6 nem szavazattal nem vette tárgysorozatba a bizottság.
4: Esti krónika.
5: Mától Mecser Tamás az országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves vármegyei rendőrfőkapitányságot vezette, az ORFK élén Balog János rendőr altábornagyot váltja.
6: Dr. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola elvégzése után jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese volt.
5: Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint gyermekközpontúságra és a kompetenciákra fókuszáló közoktatásra van szükség. Lannert Judit a Balzac Diák Média internetes csatornának adott interjúban hangsúlyozta, az átalakításnál az iskolai autonómia erősítésére is fókuszálnak. A kormány felfüggeszti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, ezt már közösségi oldalán tette közzé a miniszter. Falucska Évet összeállítása.
0: Kettőt nézzünk meg, gyerekek, hozzá, ami a hegységképződéshez lesz jó. Az egyik lesz a gyűrődés, szépen össze tudja így préselni ezeket a rétegeket, meg lesz ez a pizzaszeletszerű ilyen beszakadás, a vetődés.
6: Földrajzóra az egyik győri gimnáziumban. A hegyképződést, a kőzetlemez mozgásokat tanulják a diákok.
1: Ezek a 21. századi kompetenciák nagyon fontosak.
6: A Balzac Diák Média internetes csatornának adott interjúban Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter arról beszélt, hogy milyen egy 21. századi iskola. Szerinte a tanulás folyamatát kell a középpontba állítani, a mesterséges intelligencia használatához pedig fel kell nőni.
1: Olyanok, amit hát most nagyon elhanyagoltunk, a kritikai gondolkodás, hogy merjünk kérdezni, vitatkozni, a kreativitás, hogy tudjunk újszerű megoldásokat az újszerű problémákra adni, kommunikáció, együttműködés. Ezek mind fontosak. Ha ezek megvannak, akkor már az AI-t is tudjuk arra használni, amire való, hogy együttműködjünk vele.
6: A miniszter a szabad iskola választásról azt mondta, a cél, hogy minden oktatási intézmény legyen jó, az érettségit pedig 21. századi vár reformálná. Lannert Judit arról is beszélt, hogy a gyerekek túlterheltek, és az iskolai autonómia erősítésére is szükség van. Mint fogalmazott, a pedagógusok helyben látják, milyenek a gyerekek, mit kell velük csinálni. Az oktatást így gyermekközpontúbbá, a kompetenciákat előtérbe helyezve kell átalakítani, hangsúlyozta a miniszter.
1: Sokkal rugalmasabb és a gyerek szempontját figyelembe vévő tanulásra lenne szükség, amihez a kereteket nekünk meg kell adni azzal, hogy egy olyan tartalmi irányítást hozunk, ami ugyan főleg az értékeket azt leszögezi, főleg ez a gyerekközpontúság, meg 24 századi kompetenciák, de azon belül inkább egy étlapot ad az iskolák számára, akik aztán a saját tanulói közegük alapján ezt tudják rugalmasan használni.
6: A kormány felfüggeszti a pedagógusok jelenlegi teljesítmény értékelési rendszerét, majd a felülvizsgálat után új rendszert alakítanak ki. Ezt már közösségi oldalán közölte a miniszter. Belső értékelésre és visszacsatolásra szükségük van a pedagógusoknak, de nem mindegy, ez hogy történik, mondta Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Szerinte erről az intézmények belső szervezeti és működési szabályzatában kellene rendelkezni, az intézmény profiljának megfelelően.
2: Egy ilyen teljesítményértékelés csak maga az adminisztratív rész egy 10-12 órát igénybe vesz. Ez egy teljesen felesleges rész. A másik pedig az, hogy nagyon sok esetben az intézményi egyéni szempontok nem érvényesültek, és a legsúlyosabb az, hogy az intézményvezető egy személybe döntött erről, és olyan szempontok is érvényesültek, mint a lojalitás, vagy a közösségi médiában történő megnyilvánás, amíg nem függ össze a pedagógusok munkájával.
6: Teljesen más szabályozás kell egy elit gimnáziumban, mint egy hátrányos helyzetű településen működő oktatási intézményben, tette hozzá az elnök.
5: Megszűnt az a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását korlátozó szabályozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, ezeket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük. Kócán Dávid összefoglalója.
3: Értsük már meg, hogy gyerekvédelmi intézmény,
8: bemennénk aláírni, amit kér az államtitkár, az se jó, és hogyha magánszemélyként adják, hát az se jó.
9: Heves szóváltás alakult ki 2024 decemberében a Tisza pártelnöke és Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár között, miután Magyar Péter a Legyél a Változás elnevezésű civil egyesület nevében adományokat akart átadni több gyermekotthonnak. A felajánlásokat azonban nem fogadhatták el az intézmények. Fülöp Attila államtitkár ezt akkor azzal indokolta, hogy az adományok átvételéhez külön fenntartói jóváhagyás szükséges.
10: Magánszemélynél értékhatároz van kötve, de a civil szervezetek esetében értékhatártól függetlenül kell egy megállapodást kötni, mert mégiscsak a fenntartó felelőssége az, hogy hova mi kerül be, és a fenntartó tudja a legjobban, hogy a közel 500 telephely közül melyik telephelyre van adományra igazából szükség. Ezt a megállapodást kértük, hogy írjuk alá.
9: Az adományozást korlátozó szabályozás megszüntetését szombaton jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán azt írta, az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, ezeket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük a visszaélések elkerülésére. Közölte, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekeknek támogatást nyújtó civil szervezetekkel, hogy velük közösen dolgozzák ki az adományozás keretrendszerét. Kitért arra is, hogy a főigazgatóság egyúttal a gyermekeket ellátó intézményekkel is egyeztet arról, hogy az esetleges vállalati támogatásokat milyen szempontok alapján fogadhatják el. A szociális és családügyi miniszter szintén a napokban jelentette be, hogy megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett arra, hogy az intézkedést Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben.
24: Képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Ahelyett, hogy megvédték volna a gyermekeinket, rendőröket úszítottak a gyermekotthonokra.
9: A miniszter úgy fogalmazott, az intézményekbe szakemberek kellenek, és nem rendőrök.
5: Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. A tragédia az éjszaka történt nem sokkal éjfél után.
6: A gyermek túlélte a zuhanást, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják. A tankerület folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőjével, a diákokat pszichológus segíti, közölte Török Szabolcs tankerületi igazgató.
25: A diáktársakra is gondolva már hajnalban megszerveztük a Fejérvár megyei pedagógiai szakszolgálat munkatársaival, pszichológus munkatársakkal azt a folyamatot, amely során pszichológiai megsegítést kapnak a kollégium diákjai is. A trauma feldolgozás folyamatát segítik majd szakemberek számukra.
5: A nyári melegben nehezebb az élelmiszerbiztonsági előírások betartása, elsősorban a hűtést igénylő élelmiszereknél. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány a hétköznapokban is kivitelezhető megoldással elkerülhetők a megbetegedések, fertőzések.
6: A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese a Krónikának azt mondta, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús, vagy egy elmulasztott kézmosás is elég ahhoz, hogy az élelmiszer táplálék helyett veszélyt jelentsen. A konyhai felületek és az eszközök megfelelő tisztítása, vagy a nyers és készételek elkülönítése olyan egyszerű alapszabály, amelynek betartása a fogyasztók egészségét védi, hangsúlyozta Helik Ferenc, aki azt mondta, megelőző javaslataikat 5 pontban foglalták össze.
26: Az első szabály az, hogy válasszanak biztonságos alapanyagot, tarts tisztán, ez nem csak a személyhigiéniára, hanem a konyhára is vonatkozik, kezeld külön, hogy a különböző élelmiszertípusokat, nyersúsokat, tejtermékeket, zöldségeket hogy kell tárolni, illetve a negyedik szabály az, hogy főzd meg alaposan, tehát hogy mindig megfelelő hőkezelést kapjanak azok az élelmiszerek, amit elfogyasztunk, és az ötödik szabály az, hogy a készételeket már tároljuk helyesen, megfelelő módon, ha nem fogyasztjuk el rövid időn belül, akkor pedig fogyasztjuk.
5: Újra elérhető a Vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatáshoz nem kell regisztráció.
6: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plusz applikációban és a webes felületen is elérhetőek legyenek.
5: Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 1%-uknak kellett pótdíjat fizetnie.
6: A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es 6-os villamost, valamint a 2-es metrót érintette.
4: autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint 5 kilométeres kamionsort alakult ki az M5-ösön Budapest felé a külső sávban a 71-es kilométernél található tengelysúly mérőállomás előtt. Olaj fújt a burkolatra az M6-oson a főváros felé a 160-as és a 161-es kilométernél, emiatt lezárták a külső sávot. Árokba borult egy nyerges teherautó vontatmánya a 68-as főúton a 94-es kilométernél. Félpályás korlátozás érvényes.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Rákóczi úton kifelé a Barostérnél a külső sávban, valamint a 8. kerületben a Vajda Péter utcában a Bláthy Otto utcánál is. Itt útszűkületre kell számítani mindkét irányban. Baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton a festékgyárnál, illetve a Pesti alsó rakpart március 15-e téri le felhajtóján a Szabadsajtó út előtt. Szép Csilla, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
11: Jó napot kívánok! A gomoly felhőkből estig csak néhol eshet. Éjjel nyugat felől megnövekszik, holnap időszakosan meg is vastagszik a fátyol felhőzet, amely mellett napközben gomoly felhők is képződnek. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén, valamint az északi középhegység térségében fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Kedden több helyen megélénkül a szél. Hajnalban általában 12-17, holnap délután 28-33 fok várható. Kunter Moller, Anna Hungaromet.
5: Az Esti Krónika ezzel véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Seres Bea és Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Hamarosan rövid egyperces hírösszefoglalót hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
6: A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelmi rendszerben a kormány. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. 40%-kal kapnak kevesebbet, mint korábban. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Újabb pénzügyi támogatást kapott Ukrajna az Uniótól, a 2,8 milliárd eurót szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Mecser Tamás dandártábornok lett mától az országos rendőrfőkapitány. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről éjszaka, a gyermek túlélte a zuhanást, jelenleg kórházban ápolják. Folytatódik a napos nyári idő, de holnap éjszakon előfordulhat zápor, heves, zivatar, 28-33 fok várható.
4: Műsorajánlat. Nagyok.
12: Az általa alapított és vezetett balassagyarmati kamarazenekarral több mint 1300 fellépését tartják számon. Mégsem erre a legbüszkébb, hanem gyermekei zenei pályájára, és leginkább arra, hogy a muzsika miként formálta, alakította sok száz tanítványa lelkületét. Vendégem az Apácai Csere János és Madács díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért díjas mesterpedagógus, a kétszeres Artisziusz díjas, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett fuvolaművész Kanyó András. Várja önöket a beszélgetőtárs Tarnóczi László.
4: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
13: A szegedi Gemma Központ neve a latin gemma szóból ered, amelynek jelentése drága kő, gyöngyszem vagy bimbó. Ezekkel a szavakkal illetik a szakemberek azokat a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket, akiknek nap mint nap segítenek a fejlődésükben. Műsorunkban a Szegedi Gemma Központot mutatjuk be.
4: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Deák Dóra. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
14: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A népzene és a néptánc ünnepe Hajdújáráson. Megtartották a 62. Gyöngyösbokréta és a 49. Durindó Fesztivált.
15: Amikor felsorakozik közel 700 táncos, itt a színpad körül közösen énekelhetjük a himnusz, közösen kapunk áldást a település lelkészétől, akkor ez megerősít minket, hogy érdemes ezeket az értékeket tovább örökíteni, és hát érdemes közösségben lenni.
14: Bátor kiállásról, az összetartozásról és a megmaradásról szóltak a felvidéki Éberhardon.
16: A széthúzás van közöttünk, meg kell fogni egymás kezét és egy irányba nézni és tenni azt, ami a kötelességünk. Ha mindenki megtenné a maga dolgát ott, ahol állították, ha az Isten állította, akkor jobb lenne a világ.
14: És most jöjjenek a részletek. A Rákóczi szabadságharc kitörésére emlékeztek Kárpátalján, ugyanis 323 évvel ezelőtt ezen a vidéken vette kezdetét a küzdelem. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet közös kezdeményezésére a vidék két településén, Mezőváriban és Beregszászban idézték fel a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc kezdetét. Részletek Iváncsik Attilától.
17: Koszorúzással és csendes főhajtással emlékeztek meg Kárpátalján a KMKSZ kezdeményezésére a Rákóczi szabadságharc kezdetének 323. évfordulójáról. A megemlékezés sorozat első helyszíne Mezővári volt, ahol a református templom kertben gyűltek össze az emlékezők. Sín József alelnök kiemelte. 1703. májusában ezen a vidéken bontott zászlót Esze Tamás vezérletével a szabadságharc. Ez az egyetlen olyan jelentős magyar történelmi esemény, amely Kárpátalja térségéből indult és ide is kötődik lezárása.
18: Nemrég ünnepeltük Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját. Ebben a nagyvilágban, ahol magyarok is élnek, nincs olyan ember, aki ne ismerné vagy ne hallott volna Rákóczi Ferencről. Ugyanis őt a tenni akarás vágya a kor történelmének a középpontjába állította. Cum deopro patria et libertate. Ez állt a zászlókon, amelyet itt Váriban is kibontottak, és Rákóczi harcba hívott minden nemes és nemtelent a magyar nép szabadságáért. Ugyanis a 18. század elejére rendkívül rossz állapotba került a magyar nép, az osztrák császár Erzsó Lipót nem hívta össze a rendi országgyűlést, hatalmaskodott, óriási birtokokat osztogatott idegeneknek, és még hozzá a református papokat gályarabságra ítélte. Ebben a rendkívül nehéz és feszes helyzetben kereste meg egy maroknyi felkelő, II. Rákóczi Ferencet, hogy vállalja-e, álljon a felkelők élére. Ez meg is történt, és a fejedelem célul tűzte ki a Magyarország függetlenségének megteremtését, a társadalmi igazságosság visszaállítását, vagyis az, hogy legyen szabad királyválasztás, és ne ítéljék el a református papokat. Tudjuk, a szabadságharc elbukott, hisz hiába vártuk akkor is nyugatról, Franciaországból a segítséget. Ugyanakkor Rákóczi szabadság eszméje évszázadokon át megtartotta és kifejezte a magyar nép szabadság szeretetét. És az ő önzetlen szabadság szeretete is nagy szerepet játszik abba, hogy mi magyarok ma is egyre inkább hiszünk a határok fölötti egységes magyar nemzetben.
17: A helyi magyarok megemlékeztek Beregszászban is. Esze Tamás szobránál felolvasták a brezáni kiáltványt, amely egykor hadba szólította a magyarokat. Szakál Imre, a Rákóczi Egyetem rektor helyettese.
19: Minden megemlékezés, én úgy gondolom, ennek is egy nagyon fontos funkciója az, hogy a közösséget megismertesse a saját múltjával. Ahogy az embereknek, ugye a közösségeknek is van egyfajta múltképük, és ez a múltkép sok minden más mellett tulajdonképpen ezekkel az emlékezésekkel, ezekkel a rítusokkal is formálódik. És az, hogyha van egy képünk a közös múltunkról, az természetesen a közösségnek a kohézióját, az összetartását azt erősíti, segíti, illetőleg tájékoztatási pontokul is szolgál. Úgyhogy ezért is fontos az, hogy ezeket az emlékezett helyeket, ezeket fenntartjuk, és hát igyekszünk köztudatban mindig is megtartani.
17: Orbán Viktória, megemlékezés szervező Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet munkatársa kiemelte. A szabadságharc hőseinek öröksége ma is fontos üzenetet hordoz a kárpátaljaiak számára, amire mindenkit emlékeztetni kell.
0: Szervezetünk, a Rakótól a Szubkárpátika minden éven megszervezi azt az eseményt, amelynek során a zászlóbontás eseményeit idézzük fel. Először össze volt hangolva a beregszázi városi napokkal, ilyenkor nagy koncertek voltak, és nyilván nagy izgalmak is voltak, azonban a pandémia majd a háború után muszáj voltunk kisebb rendezvényt összehozni, azonban fontosan tartottuk, hogy ne felejtkezzünk meg erről az eseményről. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy csendes koszorúzásra fogjuk méltatni ezt az eseményt, emlékezzünk el a gyökereinkre, illetve az identitásunk megőrzése szempontjából is fontos ez az esemény, hiszen ha úgy vesszük, a Rákóczi Szabadságharc kezdetét jelző zászlóbontás egy olyan esemény, amely Kárpátalja sok nemzetiségű népét igazából összetartja, és ha úgy vesszük, egymásra is hangolja.
14: Hajdújáráson tartották a hétvégén a 62. Gyöngyös Bokrétát és a 49. Durindót, a vajdasági magyar népzenei és néptánc élet legjelentősebb találkozóját. A kétnapos rendezvényen mintegy 2400 szereplő lépett színpadra, köztük vajdasági, magyarországi, erdélyi, felvidéki és észak-macedóniai együttesek. A fesztiválon Németh Ernő járt, akinek összeállításában elsőként Sutus Áront, a szervező Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét halljuk.
1: A 2200-300 vajdasági délvidéki részvevő mellett itt vannak velünk a nyországi, felvidéki, erdélyi és az idei évben a szkopjei barátaink is.
2: És hány településre érkeztek, ezt tudni lehet-e?
1: Közel 70 vajdasági magyar lakta településről és ugye a gyulhoni régióból, ez körülbelül 80-85 műhelyet jelent.
2: Miért fontos ez a két rendezvény a délvidéki magyarság számára?
1: Nagyon régóta, 1900-as évek eleje vagy a két világháború közötti időszaktól kezdődően ez egy megmutatkozási lehetőség volt, és hát a mai napig is, amikor felsorakozik közel 700 táncos itt a színpad körül, közösen énekelhetjük a himnusz, közösen kapunk áldást a település lelkészétől, akkor ez megerősít minket, hogy érdemes ezeket az értékeket tovább örökíteni, és hát érdemes közösségben lenni.
2: Nagyon fontos, hogy nagyon sok gyereket és fiatalt látni itt.
1: A Gyöngyös Bokréta vonatkozásában el tudjuk mondani, hogy itt a táncegyüttesek legnagyobb része ifjúsági táncegyüttes, de nagyon nagy öröm a számunkra, hogy például Csantavérről vagy épp Mohó a 40-es, 50-es éveiben, de akár a 60-as éveiben járó személyek újból táncegyüttessé formálódnak össze.
20: Én Lajkó Mária vagyok, a Moholi Csobolyó Művelődés Egyesületnek a művészeti vezetője, elnökségi tagja. Mink a Tiszamenti Szarkaláb táncegyüttessel jöttünk el a Gyöngyös Bokrétára. Két évesek vagyunk, úgyhogy egész fiatal csáncsoport, függetlenül az életkorunktól. Azt hiszem, a legfiatalabb tőlünk az 30. Én ma töltöm a 70-et, úgyhogy... Tehát ilyen vegyes korosztály vagyunk.
2: És moldvai táncokat fognak előadni.
20: Most bizony moldvai táncokat fogunk előadni, a Fokos Zenekar kíséretében méghozzá, Koboltal Kurujával.
2: És mi a jó a moldvai táncokban?
20: Erőteljes dobkíséret, és az a ritmus a szívvel dobbanó.
21: Nagy Mónika vagyok, Hertelendi falváról.
2: Hertelendi falva egészen Belgrád mellett van, a szórványok szórványa, mégis őrzik a magyarságukat, hát hogyan?
21: Az egyesületen keresztül legjobban, mert oda járunk, és próbáljuk ott megőrizni a magyarságot, a hagyományainkat, székely karácsonyi szokásainkat, akkor a székely táncot, az éneket.
2: És most milyen produkcióval készültek?
21: Bukovinai táncokkal jöttünk ki most a Gyöngyös Bokrétára.
2: Elég népes ez a csapat, hányan jöttek?
21: 7 táncos pár van, azzal, hogy a koreográfusoknak, akik Magyarországról érkeztek, nekik a csapatjuk és velünk egybe táncol.
22: Lester Antonovics Karolina vagyok, az Ady Endre Művelődési Központ Kalamajka néptánc csoportnak a vezetője.
2: És Báskos útfalváról érkeztek.
22: Igen. Jársági táncokat hoztunk el, azonokból kifolyólag tanultuk az idén a jársági, a falunk 240 éves, és őseink jászkiséről érkeztek a járságból. Ennek a tiszteletére jársági táncokkal készültünk idén.
2: És mennyire tudják őrizni a néphagyományokat?
22: Báskos útfalván próbálkozunk, tehát minden téren, úgy az iskolába is bevinni a hagyományokat, a népi dolgokat, és az Ady Endre Művelődési Központban a hímzéstől kezdve népdal tanuláson keresztül néptáncot tanítunk, és így ápoljuk és őrizzük hagyományainkat.
23: Csorba Norbert, Torda, Petőfi Sándor Művelődési Egyesület. Erre Gyöngyös Bokrétára moldvai táncokat hoztunk, körtáncokat, mivel most bővült a csapatunk, így az ifjúságiból átléptünk a fölnőttbe, meg volt egy kis fölzárkóztatás, és meg szülők is csatlakoztak, úgy gondoltuk, hogy egy ilyen csapat összerázó. találkozónak egy körtánc, az egy jó kezdés lenne.
2: Milyen gyakran járnak különféle fesztiválokra, és milyen eredményekkel szerepelnek?
23: Fesztiválra minősítő jellegűre nem igazán járunk, hanem azt preferáljuk, hanem inkább az ilyen társalgásos föllépéseket szeressük, mikor elmenjünk a szomszéd falukba, ismerősök egyet kicsit erre-arra társalogni utána, föllépés után. Vannak minősítő jellegű fesztiválok, oda inkább így gyerekcsoportokkal szoktunk elmenni, hogy jobban motiváljuk a gyerekeket is.
2: Egyébként hányan táncolnak? Nagynak tűnik a csapat.
23: Tordára azt kell tudni, egy középbánáti szorván település, vagyunk egy 8-900-an, az Isten tudja. Ebből van egy 55 általános iskolás ott a helybe, úgyhogy egy 900-as faluhon viszonyítva szerintem ez a 45 fő, az egy elég jó arány.
14: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 35. alkalommal szervezte meg a Szabédi Napokat Kolozsváron. Idén az esemény középpontjában a Látópontok program állt, amelyben az MKE partner szervezetként vett részt. Az egyesület azt is bejelentette, hogy az egyik otthonának számító Szabédi ház környékén felgyorsulnak majd az események. Az épületet felújítják, programkínálatát pedig a ma igényeihez igazítva gondolják át. A részletekről Fodor Krisztinát, a Szabédi ház vezetőjét Ferenc Ádám kérdezte.
3: Ez a látópont hálózat arról szól, hogy különböző szervezetek, esetlegesen civil szervezetek, önkormányzati képviselőkkel szoros együttműködésben, tehát önkormányzatok is pályázhatnak rá, különböző jó gyakorlatokkal. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, amikor ez a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület megalakította a látópont pályázatot, ugye Vajdaság is benne volt, kiterjesztette a tevékenységét a külhonyi magyar területekre, így Kárpátalján is két látópont van, Vajdaságban három. Felvidéken is találhatunk látópontot, és Erdélyben 12 van. Összesen 370 látópontot számol most már a hálózat, és mi voltunk az elsők között, akik pályáztunk erre a látópont címre. Ez azzal jár, hogy az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnél bemutatjuk azokat a programjainkat, azokat a tevékenységet, amely által különböző jó gyakorlatokat adhatunk át kulturális szervezetünkön keresztül.
17: Bevonni a fiatalokat a hagyatékok feldolgozásába, ugye ezzel a jó gyakorlattal jelent kezdett az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Látópontok programba. Milyen eszközökkel lehet bevonni a fiatalokat?
3: Vannak olyan hallgatók most a gyakornoki programunkban, közigazgatásos alapképzés Bábesbolyai Tudományegyetemről másodéves hallgatók, akiket persze írói hagyatékok annyira nem érdekelnek, de például sikerült részt vennünk tavaly a Budapesti Fővárosi Levéltárban állományvédelmi képzésen, és akkor az állományvédelmi képzésen keresztül, hogy hogyan kell ezeket a dokumentumokat kezelni, hogyan kell jelzetezni, digitalizálni ezt egy adatbázisba, betenni ezt a folyamatot. Például a közigazgatásos diákokat érdekelte, és így őket ezáltal tudtuk bevonni. És az is érdekes lehet, és ezzel próbáltuk bevonni a fiatalokat, az újságírósokkal alapítottunk egy Erdélyi Bulvár 1918-1998 szakkollégiumon, amikor kinyitják az adott hagyatéki dobozt, mivel 56 hagyatékot számol most az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, tehát 650 doboz van összesen, még emellett ugye a könyvtári anyagaink. Vannak olyan dobozok, amiket még nem nyitottunk ki, és akkor a diák látja először azt az anyagot, amit kivesz a dobozból. Ezáltal van egyfajta felelőssége, egy felhatalmazása is arra, hogy mit kezd azzal a hagyatéki anyaggal. Érdekessé teheti ez, különböző levelezések, személyes levelezések találhatók benne. Például Kismanyi hagyatékában, amikor különböző rajongóktól kapott Kismanyi leveleket, ez fogta meg az újság. Írós, alkalmazott médiatudományos mester is hallgatókat, kiállításokat, elmegyünk Kolozsvári Akadémiai Bizottsági Konferenciára, vagy például a KMDS Rodosz által szervezett tudásmag, vagy Connecting the Dots nemzetközi konferenciákról bemutatjuk a programokat, így a kurikulum vitéjük is bővül, emellett meg különböző szakmai tapasztalatokat elsajátíthatnak, és végén igazolást is kapnak a gyakornoki programról.
17: A Szabédi Házban vesszük most fel ezt az interjút, dobozok között költözés van, mert hogy ugye felújítják az épületet.
3: Szükségessé vált a Szabédi háznak a felújítása, ezért elindított egy támogatáskérési folyamatot, beszerezte a szükséges támogatást, és ebben a hónapban, hogyha sikerül, akkor el is tudnak indulni a felújítási folyamatok. Felújítás idejére Tibori Szabó Zoltán, a Minerva Kulturális Egyesület vezetőjének jó voltából a Szabadság szerkesztőségéhez, a Minerva Kulturális Központ Cségi Mesi termébe költözött megfelelő körülmények között a hagyatéki anyag is, vele együtt költözöm én is, munkapontként ott fogok működni. Az adminisztráció szintén egy másik munkaponton fog működni a felújítás idejére. Várhatóan 4-5 hónap a kifutási ideje a felújításnak, de ez attól függ, hogy milyen problémákat találnak még a felújítás idején, amiket ki kell javítani a mérnököknek.
14: Műsorunk további részében visszatekintünk a néhány nappal ezelőtti Nemzeti Összetartozás napjára, ugyanis a Kárpát-medence több településén az elmúlt hétvégén zajlottak a megemlékezések. Vajdaságban a nyugatbácskai magyar közösség Bácskertesen, Kupuszinán tartotta meg központi megemlékezését. Erről számol be a következő percekben Ternovác István.
7: A Vajdaságban élő 182 ezer magyarnak kevesebb, mint a 8%-a, mintegy 11 ezer fő él a nyugatbácskai térségben, melynek legnagyobb városa az egykori Bács-Bodrog vármegye központjának számító Zombor. A Dunához közeli térség magyarjai vasárnap a zöldség és gyümölcs termesztéséről ismert Bácskertesen, Kupuszinán, a Szent Anna templomban megtartott alkalmi szentmisével és a templom kertben zajló művelődési műsorral emlékeztek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. A szentmisét István plébános celebrálta. Az ünnepi esemény szónoka pedig a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor Bálint volt, aki az ottani turulszobor szimbolikájára hívta fel a figyelmet.
8: A mögöttem látható turulmadár harcos turulmadár, ellentétben például a hajdújárásival, amelynek a teste mellett vannak a szárnyai, az azt fejezi ki, hogy otthon vagyunk. Itt is ugyanúgy otthon vagyunk mi magyarok, Bácskertesen, Kupuszinán, de ugyanez mondható el Doroszlóról, Szilágyiról és sok más nyugatbácskai településről, de Szorványban mindig nehezebb, Szorványban mindig harcosabbnak kell lenni, és ezért örülök annak, hogy ilyen a turulmadár, és annak is, hogy sikerült összefogásból visszaállítani a turulmadarat, hiszen ez Kupuszinán nem az első turulmadár, és az összefogásnak köszönhetően sikerült visszaállítani.
7: Hugyik Rihárd, a Magyar Kisebbségi Önkormányzat végrehajtó bizottságának az elnöke, a nyugatbácskai magyarság jövője szempontjából a Szorványsorsban való boldogulás biztosítását tartja a legfontosabbnak.
9: A Magyar Nemzeti Tanács mindig is különös figyelmet és kiemelt jelentőséget tulajdonít a Szorványban élő magyarságnak. A nyugatbácska ilyen értelemben rendkívül fontos. Önszerveződésre van szükség a belső tartalékoknak a megkeresésére, ugyanakkor rendkívül fontos a minőség és figyelmes párbeszéd a tömb és a Szorvány között. Szerintem a legfontosabb az, hogy a magyar nyelvű oktatás megmaradjon, a magyar nyelvnek a tisztelete, illetve az elsajátítása, mert az anyanyelv az, ami szerintem mindennek az origó. Tehát ebből következik minden. Aki magyar nyelven beszél, magyar nyelven álmodik, magyar nyelvet használja a közösségében, az a közösség hosszú távon fennmarad. Én nagyon bízom benne, hogy a következő időszakban lesz egy olyan mérsékelt, reális, az egyensúlyra törekvő fejlődés, amely ezt a közösséget, ahogy az elmúlt 300 évben, a következő hosszú távú fejlődésben is megtartja.
7: Az eseményen elhangzott, a helyiek fontosnak tartják, hogy emlékezzenek és emlékeztessenek a trianoni történésekre. Ugyanakkor a megemlékezés a közösség megerősítését szolgálja. A Nemzeti Megbékélés napi rendezvényen jelen voltak a helybéliek mellett a kulai, a hútsági, a szilágyi, a gombosi, a doroszlói, a zapatini, a bázsgyulafalvi és a nemesmiliticsi magyarok képviselői.
14: Éberhardon, Aponyi Albert sírjánál nem Trianonról, vagy az el nem múló fájdalomról szóltak az ökumenikus istentiszteleten, hanem a bátor kiállásról, az összetartozásról, mert csak így maradhat meg ez a csak nem félmilliós magyar közösség a Felvidéken. Az elmúlt időszakban ugyanis ismét a széthúzás erői mutatkoznak a közösségben. Haják Szabó Mária összeállításában elsőként Géresi Róbertet, a szlovákiai keresztény egyház püspökét halljuk.
10: A megemlékezés a boldogasszony anyánkkal ért véget, a Te benned bíztunk elejétől fogva a református himnusztal, illetve a magyar nemzeti himnusztal. Ez lenne az összetartozás és a tolerancia, amit annyira hiányolunk napjainkban?
24: Ez a énekvirágcsokor is mutatja azt, hogy ha komolyan veszük a közös utunkat és összetartozásunkat, akkor az a másik félnek a megtisztelését és komolyan vételét is jelenti. És nagyon fontos az, hogy aki közös úton vannak, értékeljék a másik közös lévő ajándékokat, amelyeket Istentől kaptunk, és itt tudunk együtt haladni azon az úton, amely számunkra a világosságba visz, a megmaradásba visz.
10: Püspök úr, az ökumenikus istentisztelet során ön arról beszélt, hogy ne legyünk gyávák, merjünk belépni a Kánoán földjére. Ezt
5: 2026 felvidékére hogy kell érteni?
24: Hát úgy, ahogyan az ige mondja. Mindannyiunknak szembesülnünk kell azzal, hogy mi ebben a saját küldetésünk és feladatunk. Egyik oldalon legyen ott bennünk a hitnek a bátorsága, hogy nem csak emberi szándékon és emberi akaraton múlnak a dolgok, hanem Isten segítségével csodák történhetnek. És mi ezekben a csodákban hiszünk és reménykedünk. És miközben azt látjuk, hogy a mi életünk tele van elesettséggel, nehézséggel, gonddal, mondjam is széthúzással, problémával, ha közösen tudunk cselekedni és lépni, és megvan bennünk a hitnek a bátorsága, hogy nem vagyunk egyedül, és nem csak a másik emberbe bízunk, hanem az Isten megtartó szeretetében, és akkor azt hiszem, hogy előrébb tudunk jutni. Témára visszatérve közelebb jutunk az ígéret földjéhez, a Kánaánhoz.
5: Ősszel helyhatósági választások lesznek. Nagyon is aktuális az, amit ön mondott.
24: Egyik oldalon nagyon fontosak azok a lehetőségek, amelyek a felvidéki magyar közösség

0: kialakításában, és hogy időt, energiát nem megspórolva tesznek ezért a közösségért. Meg hát az egyházi közösségekben is ugyan ez a helyzet. Tehát én erre is gondolok, hogy ezekért az emberi cselekedetekért és értékekért is adjunk hálát.
1: Zsidó János Esperes plébános minden évben az ökumenikus istentisztelet egyik celebrálója az Eberhardi Aponyi kápolnában, és nagyon nehéz mindig újat és újat mondani, de a fő üzenet ilyenkor az összetartozás és az egyéni felelősség, mert ezt hangsúlyozta most, hogy mi mindent kell megtenni ahhoz, hogy tényleg összetartozzon a magyarság itt a Felvidéken.
2: Mert olyan széthúzás van közöttünk, tehát meg kell fogni egymás kezét, és egy irányba nézni, és tenni azt, ami a kötelességünk. Ha mindenki megtenni a maga dolgát ott, ahol állították, vagy az Isten állította, akkor jobb lenne a világ. Tehát a szülő legyen példakép a gyerekeknek, a pedagógus nem csak a szaktantárgyat tanítsa, hanem a magyarság ismeretet is próbálja erősíteni benne, a magyarság értékeit. Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, mert ha az ember valamire büszke, akkor az fontosnak is fogja tartani. Ezért fontos, hogy a pedagógus ezt elmondja, és akkor büszke lesz az a magyar gyerek, hogy egy olyan népnek a tagja, ami ezer éve a kultúrát, a békességet, a szeretetet, az értékeket közvetíti a világnak. Sokszor egyedül vagyunk, úgy érezzük, de nem vagyunk sose egyedül. Az Úr mindig velünk van. Azt is tudjuk Szent Pál apostol leveléből, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Megengedte ezt a Trianont, úgy határozott, hogy mi a szlovák testvéreinkkel együtt éljünk, tehát próbáljunk valóban együtt élni velük, megtalálni a közös nyelvet, megismerni az ő félelmeiket, bizonytalanságaikat, mert sokszor hűítik őket, ugye politikusok, újságírók és itt tovább. Tehát ismerjék meg a valóságot, és ismerjék meg azt, hogy nem az a célunk, hogy elszakadjunk Szlovákiától, hanem hogy itt éljünk, ahova az Isten állított minket, itt álljunk helyt, itt dolgozunk becsületesen, itt fizessünk adót, itt próbáljunk azokkal békességbe együtt élni, akikkel az Isten összehozott minket.
3: A Fogarasi Református Közösség is megemlékezett a Nemzeti Összetartozás napján. A közösség nem vádolható tétlenséggel, ugyanis az elmúlt időszakban szobrot állított egykori jótevőjének, Árva Betlen Katának, ismét magyar napokra készül, de a nemzeti évfordulókat, emléknapokat is rendszeresen megüli. Ezek szervezésében hatható segítséget nyújt a Petőfi Sándor program ösztöndíjasa, Jankovszki Réka. Őt halljuk elsőként Verese Mese gyöngyvér összeállításában.
4: Fogarason második éve tevékenykedek a Petőfi Sándor program keretén belül. Fő feladataim közé elsősorban a magyar nyelvű oktatás tartozik, valamint a különböző kulturális programok szervezése, lebonyolítása. Hétről hétre öröm azt tapasztalni, hogy egyre többen csatlakoznak eseményeinkhez. Az összetartozás napi megemlékezés is tulajdonképpen ezt a célt szolgálta, hogy legyen egy összejöveteli lehetősége a helyi magyar közösségnek, ahol a megemlékezés mellett lehetőség van a találkozásra is. Most június végé, június 26-a és 28-a között szervezzük a Fogarasi Magyar Napokat. Mi hiszünk abban, hogy mindezek az összejöveteli alkalmak a helyi magyar közösségnek a megmaradását és erősítését szolgálják.
5: Fogarason a szorványlét minden nehézségét érzi a magyar közösség, az anyanyelv használata is háttérbe szorul, hiszen nincs magyar oktatás. A gyülekezet nem csak Trianon után fogyatkozott meg, hanem az elmúlt 100 évben folyamatosan csökkent a hívek létszáma. Ennek ellenére Ambrus Mózes lelkipásztor előadásának végkicsengése bizakodó volt.
6: A kiegyezést követően a Történelmi Magyarországi Református Egyház intézményesen is egyesülni tudott, és létrehozták a Magyar Református Egyházat. Ennek 5 egyházkerülete volt, és a trianoni döntés után ebből az 5 egyházkerületből 4 egyházkerületet is feldaraboltak. Egyetlen egyházkerület maradt teljes egészében abban a formában, ahogyan azt megelőzően volt. Ez az Erdélyi Református Egyházkerület volt, amely csak azért maradhatott egészben, mert teljes területét Romániához csatolták. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az Erdélyi Egyházkerületnek könnyebb lett volna Trianon után a sorsa, vagy könnyebb volt a beilleszkedése, hiszen ebben az időszakban nagyon sok kihívással kellett az egyháznak megküzdenie. Elsősorban meg kellett oldani a lelkipásztoroknak a fizetését, a nyugdíját, az özvegyeknek az árváknak, mindazoknak, akik a világháború idején veszteségeket szenvedtek el, az anyagi támogatását, és a nagy kihívás volt az is, hogy hogyan tudnak a lelkészek, illetve a tanítók helyére újakat alkalmazni, akik esetleg a megmaradt Magyarországra menekültek a trianoni diktátum után.

0: gyülekezetek szintjén pedig a román államnak az elnyomásával, a román államnak a megszorításaival kellett megküzdeni. A legtöbb gyülekezet az 1921-es agrárreform miatt elveszítette területeinek, művelhető földjeinek a nagy részét. Így például a fogarasiaknak arról beszéltem, hogy azokat a földterületeket, amiket az évszázadok során, akár a fejedelemség idejében, akár később a patronusoknak köszönhetően szerzett az egyház, nagy részt az egyház elveszítette a trianoni döntést követően, és a lelkészeknek meg kellett küzdeniük azzal sok esetben, hogy emiatt nem volt biztosított a fizetésük, a gyülekezet épületeinek a fenntartása komoly kihívásokat jelentett. Ami viszont túlmutat az anyagiakon, az mindenképpen a személyi veszteség, az, hogy például Fogarason, Trianont megelőzően a városban magában is többségben voltak a magyarok, és ha 10 évvel későbbi népszámlálási adatokat nézünk, akkor azt látjuk, hogy 10 év alatt ezt a többséget elveszítették a kivándorlás miatt, és ez nyilván a református egyházban is megmutatkozott. A gyülekezet ebben az időben körülbelül 1500, majdnem 2000 lelket számlált, ami drasztikusan csökkent a trianoni diktátumnak a hatására. És hát azt is megnéztük, hogy azóta hogy alakult a gyülekezetnek a sorsa. Elkeserítő elsősorban a lélekszámot, hogyha tekintjük, hogy most körülbelül 470-en vagyunk, tehát azt jelenti, hogy több mint 2/3 csökkent a gyülekezetnek a lélekszáma. Nincsen magyar oktatás, ami tovább nehezíti a gyülekezetnek a megmaradását. Úgyhogy ha csak ezt nézzük, akkor igen elkeserítő a helyzet, és azt mondhatjuk, hogy a trianoni diktátumnak máig tartó hatásait érezzük itt Fogarason és a Fogarasi Református Egyházban, viszont mi hiszünk abban, hogy Isten akaratán múlik az, hogy meg fogunk-e maradni, nem világi döntéseken és nem az embereknek az akaratán múlik, hanem elsősorban Istennek az akarata lesz majd az, ami eldönti azt, hogy akarja-e, hogy Fogarason legyenek magyar reformátusok.
1: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
3: Az Európai Unió vezetői pénteken Montenegróban egyeztettek a nyugat-balkáni országok képviselőjével az EU és a Nyugat-Balkán közös jólétéért és stabilitásáért mottóval megrendezett csúcs találkozón. A tanácskozás fő témája az uniós bővítés, a régió európai integrációjának felgyorsítása, valamint az EU növekedési terve volt. A csúcs találkozón több mint 30 európai vezető vett részt, köztük Macron francia elnök, Merz német kancellár, Meloni olasz miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. Arra kérdésre, hogy a változó világrendhez hogyan alkalmazkodik az EU bővítés politikája, Lajkó Fannival, az Alapjogokért Központ elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Induljunk ki abból, hogy 13 éve nem csatlakozott új tagállam az Európai Unióhoz, miközben azt látjuk, hogy egyre hosszabb azon országok névsora, akik várnak erre a bizonyos csatlakozásra, hogy helyet kapjanak ebben a közösségben. Mi ennek az oka?
4: Több oka is van annak, hogy miért nem bővült az Európai Unió. Tehát egyrészt az, hogy Horvátország csatlakozás óta, 2013 óta, azt látjuk, hogy a nyugat-balkáni országok voltak azok, akik az élvonalban jártak a bővítés tekintetében. Itt ugye nem sokkal egyébként a horvát csatlakozás előtt nyújtotta be a csatlakozási kérelmét például Szerbia 2012-ben, vagy Montenegro, akik 2010-ben tették ezt meg. Tehát azt láthatjuk, hogy a horvát csatlakozáshoz nagyon közel időpontban kezdődtek meg hivatalosan is az integráció útján a nyugat-balkáni országoknak a reform kísérletei, és hát azóta vannak természetesen új jelentkezők, például Ukrajna is és Moldova is, akik pedig már a 2020-as évek elején nyitottak az Európai Unió felé hivatalos formában is. De hogyha megnézzük, akkor alapvetően az, hogy Horvátország óta annyira nem is volt a más tagállamok részéről még olyan előre haladottsági szint, hogy valóban csatlakozzanak az Európai Unióhoz, ez az egyik oka a történetnek, de a másik oldala az mégiscsak az, hogy az Európai Unió sem feltétlen van olyan sem gazdasági, sem pedig politikai helyzetben, hogy most jelenleg tudjon fogadni új uniós országokat, tehát nagyon megosztott az Európai Uniónak a vezetése is, és ott nem a tagállamok közötti, vagy a tagállamok kontra Európai Unió konfliktusról beszélek, hanem inkább az Európai Bizottságon belüli megosztás, a vezetői testületen belül, akár a három uniós intézmény vezetői között is vannak súrlódások. Tehát azt látjuk, hogy az Európai Unió intézményrendszere jelenleg gyenge lábokon áll, és a saját jelenlegi közösségét sem tudja egyben tartani, nemhogy még fejleszteni és erősíteni akár gazdasági értelemben is. Tehát egy nagyon nehéz helyzetben van az Európai Unió, sőt egyre nehezebbe kerül, így azt látni, hogy az Európai Unió is, hogyha egyfajta kritériumrendszernek kellene, hogy megfeleljen olyan hivatalos és leírt formában, mint amit a tagjelöltektől elvár a koppenhágai kritériumok esetében, akkor lehet, hogy az Európai Unió sem teljesítene ugyanilyen feltételeket jelenleg, hogyha megkérdeznék, hogy készen áll-e új tagállamoknak a felvételére. Tehát mondhatjuk, hogy kettőn áll a vásár, a tagjelöltek részéről sem volt olyan előrehaladás, nem is igazán volt rá feltétlen idő, másrészt pedig az Európai Unió sem áll készen a csatlakozás az új tagállamoknak a felvételére.
5: Amikor arról beszélünk, hogy EU bővítési stratégia, akkor a stratégiai érdekeket és a politikai célokat külön kell kezelni, vagy az a jó, hogyha ezek egy kalapba vannak benne?
4: Az a helyes, és az is volt eddig az Európai Unió elmond pár évtizedében a módi, hogy egy érdemalapú bővítés politikát tekint prioritásként, tehát itt nem politikai megfontolásból vagy politikai akaratból csatlakoznak országok az Európai Unióhoz, hanem nagyon egyértelműen objektív kritériumrendszer alapján vesznek fel új tagállamokat. Ugye ez az már említett koppenhágai kritériumrendszer, itt 35 különböző fejezet van, amit egyébként meghatároznak a tagállamok számára, hogy egyáltalán mikor nyithatják meg ezeket a fejezeteket, tehát már a fejezetek megnyitásához is kell előrehaladást és reformokat végrehajtani, másrészt pedig a fejezeteknek a lezárásához is, vagyis a konkrét csatlakozás megvalósításához is nagyon objektív feltételrendszerek kellenek. Ugye ezért is történhetett meg az az elmúlt időszakban, hogy minden egyes tagállamnak sok évbe telt az, hogy eljusson a csatlakozási kérelem benyújtásától egészen a tagállami, tagjelölti státusz megszerzéséig. De azt láttuk, hogy az elmúlt időben itt már azért a politikai akarat került előtérbe, és ezt ugye Ukrajna esete példázza számunkra legjobban. És talán ilyenkor, ha a számok beszélnek, az, ami legjobban alátámasztja azt, hogy mennyire is egy politikai akarat által motivált hozzáállást tanúsít most az Európai Bizottság, az pedig az, hogy ha tekintjük most Magyarországot, akkor egy Magyarországnak a 90-es évek közepén nagyjából 3 évbe telt, mire megkapta a tagjelölti státuszt a csatlakozási kérelem benyújtásához képesti időpontban. Akkor én még idehoznám Montenegrót, ha már ugye múlt hét pénteken Montenegróban volt az Európai Unió és a nyugat-balkáni országoknak a csúcs találkozója. Montenegrónak a 2000-es évek végén ez 2 évbe telt a tagjelölti státusz megszerzése, tehát Magyarországnak 4, Montenegrónak 2 év, Ukrajnának pedig 4 hónap. Tehát itt ezért is beszélünk arról, hogy átpolitizálódott most már a bővítési folyamat, mert az Európai Unió Magyarország tekintetében is nagyon fontos reformokat várt el annak érdekében, hogy megkapja a tagjelölti státuszt, tehát már a tagjelölti státusz is egy fontos mérföldkő, és már az nagyon sok objektív és technikai feltétel teljesítését igényelte. Magyarország esetében például a stabil demokratikus intézményrendszer, tehát szabad választások legyenek, több pártrendszer, független bíróság. Montenegró esetében ez már más volt, mivel ugye Montenegró 2006-ban vált függetlenné, és 2010-ben nyújtotta be a csatlakozási kérelmét, tehát Montenegró esetében már inkább azt nézte az Európai Unió, hogy akkor tudnak tagjelölti státuszt szerezni, hogyha egyáltalán az állam szerkezetüket felépítik, egy közigazgatási rendszert felépítenek, egy bírói struktúrát, tehát hogy ott azért egy államnak az alapműködését kellett ott 4 év alatt nekik, vagy pár év alatt letenniük az asztalra. Hát Ukrajna esetében ugyanezt nem láthatjuk, mert előbb kapták meg a tagjelölti státuszt, és utána szabtak meg számukra feltételeket, tehát pont ezért is mondjuk azt, hogy Ukrajna esetében már politikai okokból vált ennyire rugalmassá a bővítési folyamat az Európai Unió részéről.
5: Ja, az, hogy valaki csatlakozhasson az Unióhoz, annak a tagjelöltségi státusz megszerzése, az még csak az első mérföldkő. És hogyha nézzük ezeket a nyugat-balkáni országokat, miután megszerezték ezt a jogosultságot, azért még mindig elteltek, akár egy évtized is eltelt ahhoz, hogy megfeleljenek annak, amit az Európai Unió elvár. Mégis azt látjuk, mintha a bővítés kapcsán eddig többet léptek volna hátrafelé, és akkor itt most tekintsünk el Ukrajnától, mint amennyit előre, hiszen 13 óta senkit nem vettek föl azok közül, akik megkapták azt a jogot, hogy csatlakozhatnak, ha végrehajtják azokat a bizonyos mérföldköveket. Na, itt felmerül az a kérdés, hogy tagállam jelöltekkel van baj, lassan hajtják végre azokat a bizonyos elvárásokat, vagy ezt az Európai Unió inkább arra használja, hogy eddig, és akkor beszélhetünk erről is, hogy mi a jövő, de hogy eddig lassította ezeket a folyamatokat.
4: Talán mind a kettő benne van a pakliban, és a tagállamok részéről ez több okból kifolyólag van így. Tehát egyrészt az, hogyha megnézzük, hogy a 2010-es évek elején kezdődött meg mondjuk Szerbiának is, és Montenegrónak is a csatlakozási folyamatának az a része, amikor a reformokat végre kellett hajtaniuk, akkor ők belendültek, és egészen jó előrehaladást mutattak abban a pár évben. Viszont amikor ugye jött a Covid, akkor ez a folyamat természetesen lelassult, mert nem az volt a legfontosabb a nyugat-balkáni országok számára, hogy most az uniós reformokat végrehajtsák, és az uniós jogot implementálják a saját jogrendszerükbe, hanem az természetesen, hogy a saját gazdaságukat is megpróbálják valamennyire stabilizálni, és természetesen nyilván az egészségügyi helyzetet is kordában tudják tartani az országukban, tehát ott más is volt a politikai prioritás. Másrészt pedig az Európai Unióban is létrejött ez az úgynevezett bővítési fáradtság, és ez főként 2004 után volt jellemző, és akkor azóta használatos ez a kifejezés is, mert ugye 2004-ben ugye 10 új tagállammal bővült az Európai Unió, és akkor olyan nagy mennyiségű munka szakadt lényegében az uniós intézményrendszernek a nyakába, amit hát nagyon nehezen tud azóta is igazából ezzel megbirkózni, mert nyilván ez jogi értelemben is, de politikai értelemben is kihívás elé állította az országot, és sokakban pont ezért merült fel azóta, hogy átalakítsak az egész uniós intézményrendszert, és pont amíg nincs döntés abban, hogy ezt az uniós intézményrendszert valóban át kell-e szabni vagy sem, addig ők is inkább egy picit távolságtartóbbak a bővítés kapcsán. Nyilván Ukrajna esetében már felgyorsultak, de hát ennek természetesen politikai okai vannak, viszont pont ez vezet a tagállamok részéről a másik okhoz, hogy ők miért is haladnak most lassabban a csatlakozással, és az azért is van így, mert egyszerűen kiábrándultak az Európai Unióból, tehát folyamatosan azt látják, hogy a brüsszeli vezetés hitegeti őket, és mindig újabb és újabb dátumokat szab meg számukra, tehát én emlékszem egyébként, én a 2020-as 20-21 környékén írtam egy hosszabb tanulmányt nyugat-balkáni országok bővítéséről, és akkor még az volt a mondás, hogy 2025-ig szeretnék integrálni őket, tehát én még emlékszem, hogy ezt a dolgozatomba be is írtam, hát 2026 van, és még sehol sem tart a bővítés. És a pénteki napon igazából a montenegrói miniszterelnök azt mondta, hogy ők lesznek az Európai Uniónak a 28. tagállama, 2028-ban. Tehát ők is azt látják, hogy leghamarabb 2 év múlva válik reálissá az objektív értelemben, hogy ők tudjanak csatlakozni, és akkor itt ilyenkor ugye az időbeli kérdés felmerül, hogy akkor, hogyha az Európai Unió viszont 2027-ig szeretné, ha Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz, akkor valóban a 28. tagállam lesz-e Montenegró, vagy inkább 29. És akkor utána persze felmerül az is, amit már szerintem sokszor említettünk, akár én is ebben a műsorban, vagy más is, hogy objektíven megfelel Ukrajna annak, hogy valóban a jövő évben csatlakozzon, mint ahogy ezt a jelenlegi brüsszeli politikai akarat megkívánja.
5: Hogyha a politikai célokat lebontjuk a stratégiai célokról, és tényleg itt azt nézzük, hogy hogyan alakulnak át világrendek, hogy hogyan erősödik akár Oroszország, akár Kína jelenléte, akár Amerika, akár a BRICS államok, tényleg körbeutazhatjuk így a földgolyót stratégiailag. Mennyire lenne az fontos, hogy az Európai Unió is, mint önálló szövetség bővüljön és erős gazdasági lábakon álljon. Ugye most itt arról beszéltünk, hogy gyenge a versenyképessége az Európai Uniónak, gyors csatlakozással ez még tovább borulhat, de idővel azért, hogyha továbbra is a gazdasági alapokra helyezzük, nem a politikára a hangsúlyt, akkor idővel ez gazdaságilag az egész közösséget erősítheti, és eléggé csak a munkaerő hiányra gondolni, nem biztos, hogy az a legjobb út, hogyha migránsokkal próbálják ezt pótolni, hát itt van a nyugat-balkáni térség is.
4: Szerintem minden magát európainak tartó és az identitásának az európaiságot is részeként tekintő embernek, hogy például nekem is szerintem érdekem az, hogy és érdekünk az, hogy az Európai Unió erős és stabil lábokon álljon, és fel tudja venni a versenyt akár Amerikával, akár Kínával is, ami most, hogyha objektíven megnézzük, akkor lehetetlen. Tehát az lenne a legfontosabb, hogy az Európai Uniót gazdasági értelemben, vagyis az eredeti célja tekintve egy erős gazdasági közösségi tudjuk formálni, és azzá tudjuk tenni. Ugye ez egy gazdasági közösség is volt, tehát ennek az volt a célja, hogy az Európai Uniós tagállamok együttműködjenek, és egy szabad piac legyen ezen a kontinensen, ezen országok között. Viszont ez valóban az elmúlt időszakban egy sokkal átpolitizálódottabb folyamat lett, és inkább azt látjuk az Európai Unió részéről is, hogy még a saját tagállamaikat is képesek a gazdaságilag hátráltatni, csak azért, hogy a politikai céljukat elérjék, és ennek természetesen az egyik példája Magyarország esetében az uniós forrásoknak a visszatartása. De a bővítést tekintve pont a nyugat-balkáni országoknak az integrálása lenne egyébként egy erősítő pont az Európai Unió számára, mert tehát rengeteg új piac nyílna meg az Európai Unió számára, új befektetési lehetőségek. Tehát én azt gondolnám, hogy ez minden szempontból egy sokkal előnyösebb bővítés lenne, mint sem, ha önmagában Ukrajnát nézzük, vagy Ukrajna csatlakozását, és arról nem is beszélve egyébként, hogy ezekben az országokban is azért vannak konfliktusok, tehát biztonságpolitikai vetülete is van ezeknek a kérdéseknek, vagy ezeknek az országoknak, tehát itt már nincs háború, de volt korábban, és pont hogyha szeretnénk, hogy ez a helyzet így is maradjon, hogy már nincs háború, és stabilizálni ezt a térséget, akkor igenis érdemes lenne őket minél inkább az integrációra sarkalni, mintsem még inkább az uniós várakozó teremben tartani őket. Azt azért hozzáteszem, hogy most például a pénteki nap folyamán is volt egy kis konfliktus újra így a szerb és a montenegrói felek között, tehát ugye itt Montenegró 87 szerb állampolgár számára nemzetbiztonsági okból megtiltotta a beutazást a montenegrói csúcs idejére, ugyanis itt politikai provokációtól tartottak, illetve több busz is megállítottak. Erre már természetesen Szerbia részről is már nem hivatalos válaszlépések voltak, hogy ők is akkor szigorúbb határellenőrzést végeztek itt a Montenegróból érkezők számára, tehát már itt egy kicsit látszik, hogy ez a folyamatos konfliktus ebben a térségben, ez úgy mindig felsejlik, tehát ez most sem volt másképp pénteken, de pont, hogy ezek egy picit lecsillapodjanak, vagy egyáltalán ne legyenek, ezért kellene valamely a megbékélés érdekében is az integrációt sürgetni.
5: És ráadásul úgy, hogy ne kelljen mondjuk Szerbiának még éveket várni addig, ameddig tudjuk azt, hogy Montenegró akár inkább az esélyesebbek között van a csatlakozás tekintetében. De hogyha megnézzük ezt az időhúzást, azt hiszem úgy fogalmazott, hogy nagyon sokan vannak még parkolópályán, parkolózónában csatlakozásra várva, és azért azt látjuk, hogy ezen csatlakozásra váró országok, ha szépen lassan is, de folyamatosan vesztik el a hitüket abban, hogy ők csatlakozhatnak. És hogyha már itt Szerbiát hozta, Szerbia ebben viszont élen jár, még azt is fontolgatták, hogy akár a BRICS államokhoz is könnyebb vagy jobb lenne csatlakozni, mint kivárni azt, hogy az Európai Uniónak valaha a tagjai lehessenek.
4: Persze ez kicsit talán úgy kell elképzelni a hétköznapi életben, mint amikor mondjuk a kórházban éppen sorba állunk az orvoshoz várva, ott ülünk a várakozó teremben már hosszú órák óta, és akkor azt látjuk, hogy egyszer csak valaki most jön be a kórház ajtaján, és kikerül mindannyiunkat, és ő megy be az orvosi rendelőhöz, és nem mi, és mi még ott tovább várakozunk, és nézzük, hogy na most itt mi történt. Hát ugye a széken ülő emberek, országok azok a nyugat-balkáni országok, tehát például Szerbia, vagy akár Montenegró is, és az, aki előttük elhúz és megelőzi őket, az pedig Ukrajna. Tehát ez természetesen, hogy őket is visszaveti, az ő lelkesedésüket is, és elkezdenek akár alternatív partnereket keresni, akár pedig hát a jelenlegi szövetségi rendszerüket megerősíteni. Ugye itt Szerbia tekintetében azért azt el kell mondani, hogy nyilván van egy erős orosz pártiság is az országban, és egy erős orosz kapcsolatrendszerrel is bírnak Szerbiában, tehát hogy itt nálunk ez is felmerül, hogy akár az Európai Unió helyett inkább Oroszország felé fordulnak inkább, ami megint csak egy kockázat az Európai Unió számára, tehát ezt is mindenképpen mérlegelni kellene az Európai Uniónak, és ők ezt nagyon jól tudják, és ez egyébként benne is van a Szerbiával való konfliktusukban, hogy túl orosz pártinak tartják, csak ahelyett, hogy megpróbálnák maguk mellé elkötelezni az országot, még inkább lényegében az orosz irány sodorják, tehát ez is az Európai Unió részéről, én azt gondolom, hogy egy hiba, de az, hogy egyébként Montenegró ilyen jól halad a csatlakozásban, ez nyilván egy jó hír szerintem Montenegró számára is. Nyilván azért más a két ország, tehát Szerbia és Montenegró, hogyha ezt a két országot nézzük, tehát Montenegró mégiscsak egy 600 ezer fős ország, még Szerbia 6 millió, tehát Budapesten háromszor annyian élnek, mint Montenegró teljes területén, tehát egy kisebb országról van szó, könnyebb is talán az országnak az irányítása, könnyebb felügyelni az ottani folyamatokat, tehát egyszerűbb talán az Európai Unió számára, nincsenek is egyébként olyan bilaterális vagy más konfliktusai más államokkal, ami talán kirívó lenne, tehát egy sokkal higgadtabb és nyugodtabb és politikailag is talán kevésbé kockázatos országról van szó az Európai Unió szemében, mint Szerbiával, vagy Szerbia tekintetében, tehát ezért is most Montenegró egy picit talán jobban, mint Szerbia.
5: De hát akkor nézzük meg a másik végpontot Ukrajna esetében, ahol viszont még nem sikerült lezárni az orosz-ukrán háborút, és mégis, ahogy fogalmazott az orvosnál, a várakozók előtt, minthogyha így elsuhant volna Ukrajna. És még Montenegróval nagyon kevés problémát, hogyha fogalmazhatunk így, vesz a nyakába az Európai Unió, hát azért Ukrajnával annál jóval többet, azért az apró betűs részt nem mindenki olvassa el Ukrajna tekintetében.
4: Ugye Szerbia, Koszovó, Macedónia, ugye ezek még a más nyugat-balkáni országok, amik szintén csatlakozás előtt állnak, ugye náluk rendre felmerülnek a területi viták kérdésként, és egyfajta hátrányként az uniós csatlakozás tekintetében. Itt van Koszovó területe, amit 5 uniós tagállam el sem ismer tagállamként, vagy önálló országként. Ugye pont emiatt Szerbia-Koszovó között van már egy területi konfliktus, Macedóniának is folyamatosan van Görögországgal is például konfliktusa, ott van Montenegró, akinek senkivel semmi konfliktusa van, ezért is áll jól. De ugyanezt a kérdést Ukrajna tekintetében soha nem említi az Európai Unió, hogy Ukrajnának is területi konfliktusai vannak, tehát jelenleg háborúban áll, az országi részét megszállták, és ez egy 2014 óta húzódó konfliktus és háború, és ezt valahogy nem említik meg annyira lelkesen a hátrányok között, tehát hogy azért itt nagyon sok dolog felett szemet huny az Európai Unió Ukrajna felett, és pont azért, mert egyszerűen sokkal nagyobb a politikai akarat, mint sem az objektív, érdemalapú hozzáállás az ő csatlakozásuknak a tekintetében. És nyilván ennek van egy politikai gesztus értéke is, tehát hogy valahogy próbálják lelkesíteni az ukránokat, hogy tartsanak ki, és majd egyszer az Európai Unió részéhez fognak tartozni, de nem véletlen az, hogy például akár múlt héten is ezt megerősítette az orosz elnök, hogy nekik semmi kifogásuk sincs az alól, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. És pont azért, mert tudják ők is, hogy egyébként ez csak gyengíteni az Európai Uniót gazdasági értelemben, amivel viszont problémája van Vladimir Putyinnal, az, hogyha az Európai Unió egy ilyen katonai szövetségé formálódik át, és ő azt is mondta, hogy ő ezt látja, hogy jelenleg azért a fegyverkezés, a katonai támogatásoknak a fokozása, azoknak ugye Ukrajnába irányítása, ez aggodalomra ad okot, hogy egy katonai militánsabb szervezetté válhat az Európai Unió. Hozzáteszem, még voltak is az Európai Néppárt vezetőinek a részéről, Manfred Weber részéről olyan nyilatkozatok, hogy NATO mintájára kell az Európai Uniót is akár átalakítani, de ezek, hogyha most kivesszük így ezt önmagában a képből, és azt látjuk, hogy ez egy gazdasági, politikai tömörülés, akkor azt látjuk, hogyha valóban csatlakozna Ukrajna az Európai Unióhoz, akkor ez csak gyengíteni a közösséget. És természetesen, hogy egy nagyhatalomnak, akár Amerikának, akár Oroszországnak, vagy Kínának, az az érdeke, hogy ne legyenek versenytársaik, és az Európai Uniót ezzel még inkább le tudják söpörni a világpolitikának a színpadáról.
5: Hogyha megnézzük az Európai Uniót, ugye a legerősebb tagállamok az Franciaország és Németország. Na most mind a ketten közösen, és ezért fontos, hogy Macron francia elnök és Scholz német kancellár is ott voltak, vagy tárgyaltak erről, egy olyan modellt szorgalmaznak, ami nagyon hajaz arra, amit a magyar miniszterelnök Orbán Viktor mondott még talán évelején, hogy egy többsebességes Európai Unió képe rajzolódik ki előttünk, hiszen egy fokozatos csatlakozást javasolnának ezeknek a tagállamoknak, először csak azzal, hogy megnyitják a közös piacokat, hiszen Németország és Franciaország is azt mondja, hogy kiemelten fontos Európa energiabiztonsága, védelme, és hát nem véletlen a migrációs útvonalak kezelése is, amiben viszont a Nyugat-Balkán segíteni tudna.
4: Amikor mondtam azt, hogy az Európai Unió részéről is vannak akadályok, hogy miért ilyen lassú ez a bővítési folyamat, hogy 2013 óta nem vettek fel új tagállamot, annak ugye részben pont az az oka, hogy az intézményrendszere sem, meg az Európai Unió önmagában sem áll készen arra, hogy felvegyen új tagállamokat, és viták lehetnek arról, hogy van-e szükség valamilyen intézményi átszervezésre, és ugye ennek része azok a diskurzusok, amelyek pont erről szólnak, hogy hogyan kellene átalakítani akár a jelenlévő tagállamoknak a rendszerét, mert ilyenről is volt szó, egy francia-német intézet már egy olyan ötlettel is előállt, hogy most is egy olyan Európai Uniót kell a jelenlegi tagállamokból létrehozni, ahol van egy mag, akik vállalják azt, hogy nem csak gazdasági, de politikai értelemben is együttműködnek, tehát az egy sokkal erőteljesebb és sokkal átpolitizáltabb, most kérdezem én, hogy még ennél is lehet átpolitizáltabb az Európai Unió működése, de elvileg lehet, akkor ők egy magot képezzenek, és körülötte koncentrikus körökben legyenek a periférián a többi tagállamok. A magon kívüli országok azok, akik a politikai tömörülésben nem szeretnének részt venni, de egy nagyon erős gazdasági összefonódástól szeretnének, a legszerint pedig azok, akik nem kének a politikából, a gazdasági részéből is csak annyit, hogy mondjuk egy a vámmentes övezethez szeretnének csatlakozni. És ugye ezután jelent meg, ugye a miniszterelnök úrnak is, vagy akár, tehát Orbán Viktornak is, vagy akár a Merznek is az az ötlete, hogy inkább le kellene lassítani a jelenlegi ukrán folyamatot, és ez valóban Orbán Viktor kezdeményezte először, hogy mi lenne, hogyha a társulási megállapodást, ami már ugye korábban is aláírásra került talán 2014 környékén Ukrajnával, ez a stabilitás és társulási megállapodás, amit minden egyes csatlakozni kívánó országgal aláírnak, hogy inkább arra fektessék a hangsúlyt, legyen egy sokkal erőteljesebb gazdasági együttműködés, de hogy ez ne egy tagságot jelentsen. Közelíthet a tagsághoz, mert azért lássuk be, itt Ukrajna tekintetében is lehet kilátás arra, hogy egyszer majd csatlakozzon az Európai Unióhoz, de ez a háború utáni több év, hanem évtizedeknek a kérdése, amíg tényleg helyreáll is egy vállalható, működő ország lesz, de addig is legyen egy erős együttműködés közöttük. Úgyhogy ezt mondta Merz is, de egyébként ez valóban Orbán Viktortól hangzott el először az uniós vezetők részéről, hogy jöjjön Ukrajna közelebb hozzánk persze, de azért ne legyen tagállam.
5: És hát az még a jövő zenéje, hogy mi lesz a nyugat-balkáni csatlakozásra váró országokkal, hiszen montenegrói csúcs ide, montenegrói csúcs oda, azt azért tudjuk, hogy az EU bürokratikus rendszerei iszonyatosan lassan fordulnak, de hát bízunk abban, hogy lehet Montenegrón kívül akár Szerbiát is majd a tagok közt fogadni. Nagyon szépen köszönöm Lajkó Fanninak az elmúlt fél órás beszélgetést. Szőlősi Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi Traviátája, Puccini Pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönlegességeivel, valamint az Opera Shop exkluzív termékeivel is várjuk. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
7: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
8: 19 óra. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Gál Andrea szerkesztésében. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá forrás, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Varjú László lett a Demokratikus Koalíció elnöke. Az online pártszavazás június 3-a és 7-e között zajlott. Az alelnököket és az elnökségi tagokat a DK szombati kongresszusa választja meg. Az áprilisi országgyűlési választás éjszakáján lemondott tisztséről Dobrev Klára pártelnök és a DK teljes elnöksége. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között tegnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Hatalmas 7,8-es erősségű földrengés pusztított a Fülöp-szigetek térségében. A hatóságok eddig 32 halálos áldozatról és több mint 200 sérültről számoltak be. A rengés nyomán számos épület romba dőlt, iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban is keletkeztek károk. Több térségben megszakadt az áramszolgáltatás, és a távközlési kapcsolat, az oktatást pedig felfüggesztették. Idehaza adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson. Hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyagtároló tartály rongálódott meg. Idehaza kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium ötödik emeletéről. A tragédia az éjszaka történt, nem sokkal éjfél után. A gyerek túlélte a zuhanást, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében Vitézy Dávid az Európai Unió közlekedési tanácsának ülésén Luxemburgban. A közlekedési és beruházási miniszter szerint több jogot kell adni a légi és vasúti utasoknak, és több forrást a vasút fejlesztésére. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kalciumkloridos technológiát alkalmazták, amely 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják majd meg. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Marad a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, holnap a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 12 és 17, napközben 28 és 33 fok közötti hőmérséklet valószínű. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Síje Gábor nevében is.
2: Műsorajánlat
9: 56-70.
10: Hogyan lett a müncheni Szabad Európa Rádió a hidegháború egyik legfontosabb információs fegyvere, és mit jelentett azoknak, akik a vasfüggöny mögött kerestek kapcsolatot a külvilággal? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
9: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
2: Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
11: A 2026-os hazai gyümölcstermés kettős képet mutat.
12: Bizonyos gyümölcsfajoknál valamivel kedvező, más gyümölcsfajoknál rosszabb helyzetet látunk, mint az elmúlt évben.
11: Úgy tűnik az őszi, a kajszi és a cseresznye lesz a nyerő. A medgy és az alma síralmas állapotban van. További részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
2: Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
9: Délelőtt.
13: Egyre több az allergiás és köztük a súlyosabb tüneteket mutató anafilaxiások száma. Becslések szerint úgy 40 ezren vannak, akiknél valamilyen gyógyszer, rovarcsípés vagy akár élelmiszer sokkot képes kiváltani. Mindez bárkinek, bármire és bármikor kialakulhat, de vajon hogyan ismerjük fel a tüneteket? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
9: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
14: Jó estét kívánok! Cigány Ildikó vagyok, egykori Malév kapitány repülőgép vezető, vendégem pedig Bujáki Ákos, művészeti vezető, tánctanár, a Simply Swing stúdió megalkotója. És talán mondhatjuk, hogy civilben tűzoltó, a budavári katasztrófavédelmi őrs tagja.
15: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
14: Annyit azért még hadd mondjak el rólad, hogy kommunikációt tanultál, podcasteket készítesz, úgyhogy nem idegen neked a stúdió világa, és ebből következik, hogy nem csak remek táncos és tánctanár vagy, hanem az az ember, aki képes elmondani, elmesélni, kedvet csinálni másoknak, hogy miért is jó táncolni, és milyen is ez a swing tánc.
15: Nagy felelősséget szabtál rám.
14: A swing tánc az egy olyan dolog, szerintem, egy picit én is beleláttam már ebbe a világba, amire talán elsőre azt mondhatjuk, hogy vidám, kötetlen, és nem tudom, hogy melyik társadalmi réteget érinti meg legjobban, azért a társtatáncokat valahogy el lehet helyezni, ha jól látom, nem biztos, hogy jól látom, hogy más rétegek szeretik mondjuk a keringőzést, más rétegek a latin táncot, és ha jól gondolom, nem biztos, hogy jól gondolom, akkor ez a jazz világ, a swing tánc a fiatal értelmiségiek körében nagyon dívik, aztán lehet, hogy ott maradnak ők őszfejjel is, csak akkor már mondjuk, ahogy az egyik ilyen bejegyzésedbe írtad, hogy mindenképpen hozzunk váltóruhát, mert hogy ez olyan, mintha sportolnánk keményen, tehát ugrálós tánc, és jól meg fogunk izzadni, mintha egy nyári zápor után mennénk haza. Talán az idősebbeket ez már nem ilyen módon érinti, tehát van lehetőség így is, úgy is táncolni.
15: Igen, alapvetően nagyon érdekes, amit kérdezel egyébként, mert a korszakonként változik szerintem az, hogy kik azok, akik swing táncolni járnak, tanulnak táncolni, illetve amikor ez a kultúra született a 20-as, 30-as években, ki volt az a réteg, akit megszólította a swing tánc, illetve a jazz zene. Igazából nem beszéltünk csak önmagában swing táncról, mert alapvetően a jazz zene az, ami ezt a táncot igazából életre hívta. Az a közönség, aki a 20-as, 30-as években, 1920-as, 30-as években elkezdett ezzel a tánccal foglalkozni, azok inkább az afroamerikaiak voltak első körben, ugye alapvetően ők kezdték el ezt a zenét is csinálni New Orleansben, és ahogy felszámolták New Orleansnak a Wigami negyedét, a Storyville-t, onnantól kezdtek el felszivárogni északabbra, és így például Harlemben kialakult egy csodálatos jazz élet, különböző báltermekkel, stb. Ez a történelem. Én azt gondolom, hogy erről is érdemes beszélni, de szerintem sokkal relevánsabb az, ami ma van, mint ahogy abban az időszakban a világháború között, előtt és után nagyon nagy társadalmi változások voltak egyébként szerte a világon, és teljesen más társadalmi változásokat élhetünk át mi is, akár a rendszerváltás és egyéb más társadalmunkra nagyon ható változásokat a jelen pillanatban. És amikor én elkezdtem swing táncolni, akkor sokkal több kétkezi munkás, sokkal több fiatal táncolt. Manapság én azt gondolom, hogy kicsit visszaszorult, mert abból fakadóan, hogy ez nem egy kitalált, hanem ez egy kialakult tánc, ebből fakadóan nincsenek ilyen nagyon jól körülírható tánc alaplépései, hanem mozdulatok vannak, amik ráadásul egy nagyon-nagyon nehezen érthető zenével, a jazz zenével vannak összefonódva, anélkül nem is nagyon érdemes vele szerintem foglalkozni. Tehát ebből fakadóan maga a kultúra nagyon megválogatja azt, hogy ki az a tömeg, aki foglalkozik vele.
14: És ki? És most hogy látod ezt a
15: dolgot? Én azt látom, most kicsit kevesebb az a fiatal, akit meg tudunk szólítani, én azt látom. Tehát nagyjából az a 35 és 50 közötti korosztály az, akit a legszélesebben meg tudunk szólítani. De ez lehetséges, hogy a mi tánciskolánk, vagy az általam rálátott tánciskolákra igaz, és nekünk kell keresnünk olyan platformot, ahol könnyebben meg tudjuk találni a fiatalabb generációnak a fülébe csengő gondolatokat. Szóval ez nem annyira egyszerű, de nagyon rajta vagyunk. Ugyanis én azt gondolom, hogy a fiatalok azok, akik tovább tudják vinni, illetve azzal a hévvel, azzal a nekibuzdulással tudják ezt a swing táncot, vagy bármi mást igazából csinálni, ami dobogóvá tesz egy ilyen közösségnek a szívét. Ugye tulajdonképpen ilyen 35-40-50 éves embereknek azért jószerivel családja, vagy olyan elfoglaltsága van a munkából, háztartásból, karrierből fakadóan, hogy sokkal kisebb szeretet tudnak kiszakítani az életükből azért, hogy egy hobbival foglalkozzanak, sokkal kevésbé fognak váltani az éppen aktuális munkájukból, elfoglaltságukból azért, hogy sokkal többet foglalkozzanak, vagy csak tánccal foglalkozzanak. Szóval ez egy mindenképpen fontos dolog, hogy fiatalokat is sikerüljön megfogni.
14: Milyen tánc és milyen zene ez a swing, vagy Lindy Hop, illetve említsél még ezen belül néhány műfaj, vagy hogyan nevezhetjük
15: ezt? Igen, én azért szeretem nagyon ezt a közösséget, illetve ezt a kulturális világot, mert nagyon sokszínű, többféle táncot próbáltam előtte, de én azért szeretem ezt a táncot, illetve ezt az egész kultúrát, mert ha rossz kedvem van, akkor olyan stílusú zenéket hallgatok, ha jó kedvem van, olyan stílusú zenéket hallgatok, tehát egészen széles az a repertoár, ami stílusában megjelenik. Ha akarok latin jazz hallgatok, ha akarok big band jazz hallgatok, ha akarok manus swinget hallgatok, amilyen cigány jazz, szóval csodálatos különbségek vannak stíluson belül, és szerencsére a táncok is ehhez képest alkalmazkodtak. Tehát a lindy hop, amiről te beszélsz, egy páros tánc, korábban nagyon akrobatikus volt, most ez már azért változott, de sokkal inkább jellemző az összes swing táncra az improvizatívság.
14: Mert hogy ami akrobatikus, azt nyilván nem lehet improvizálni, mert az azért ilyen két embernek olyan fajta együttműködése.
15: Igen, igen, általában ugye ezért is nagyon jó ebbe a kultúrába tartozni, mert ez egy élő kultúra, rengeteg jazzzenekar van a mai napig, és mi magyarok nagyon szerencsések vagyunk, hogy kiváló jazzzenekarénk vannak, illetve kiváló jazzzenészénk vannak, akik akár a swing táncos közösségen belül nemzetközileg is folyamatosan hívva vannak különböző rendezvényre. Tehát van egy csomó élőzenés, illetve nem élőzenés táncház, nevezzük így, ezt egy kicsit könnyebb megfogalmazni, de ilyen zenés buli, ahol az ez alá, az ernyő alá tartozó táncosok összegyűlnek, és hétről hétre, vagy hónapról hónapra tudnak közösen bulizni. Tehát ez az egyik nagy előnye szerintem ennek a táncnak. Mondjuk én táncolok step táncot, step tánc buliba nem tudsz elmenni, tehát ilyen nincs. Annak a fő megjelenési formája az a színpad. Még mondjuk lindy hopozni, vagy balboázni, rock and roll, boogie-woogie táncolni, blues táncolni, ezek mind olyan különböző hangulatú táncok, amiket egy táncparketten egy kicsit kevesebb fényjel, nagyon jó zenével bármeddig lehet csinálni.
14: Ez egyébként nekem nagyon tetszik a rendezvényeiteken, vagy amerre jártam, nem feltétlenül csak itt Budapesten, hogy valahogy együtt van, és ez a közösséget fejezi ki valószínűleg, hogy vannak ott olyanok, akik éppen kezdők, éppen csak most ismerkednek ezzel a tánccal, vagy ezzel az élettel, vagy ezzel a közösséggel. Vannak olyanok, akik magas szinten táncolnak már, kedvtelésből, és ott vannak azok is, akik nagyon magas szinten táncolnak, és színpadi produkciókban vesznek részt, és versenyre járnak. Hogy illeszkedik ez a kettő egymáshoz, vagy a három egymáshoz? És persze azért említsd meg, hogy neked milyen élményeid vannak.
15: Alapvetően szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz. Az, hogy egy közösség működő legyen, élő legyen, hogy a tánciskolákba járó közösséget tud motiválni, ahhoz muszáj valami fajta kifutását adni ennek az egésznek. Azt meg kell tudnod mutatni, hogyha beletesznek sok időt, sok energiát, akkor akár versenyezhetnek nemzetközileg, akár lehetnek egy fellépő csapat tagjai, vagy akár felléphetnek a Művészetek Palotájában, felléphetnek a Nemzeti Színházban. Szóval az a szuper ebben az egészben, hogy az ember akár egy laza hobbiként is hozzá tud állni ez a dologhoz, ez egy nagyon egészséges közeg, akik azért jönnek össze, hogy emberek között társaságban legyenek, közben testmozgást végeznek, közben zenét hallgatnak, szóval ez egy nagyon komplex kapcsolat, és mégis van arra lehetősége az embernek, hogy ha akar, akkor ebben jobban elmélyüljön. Én például korábban a Swing Potatoes fellépő csoportot vezettem, de korábban a Happy Uppers Tánc Együttesnek is a tagja voltam, amit a Bóbis László vezetett, szóval én ezt a színpadi világot is rendkívül szeretem, viszont az embernek muszáj egy utat választani, amit a leginkább jár, és az én utam úgy alakult, ez nem egy eltervezett valami volt, de úgy alakult, hogy leginkább a tanítással foglalkoztam. Mondjuk a Covid előtti időszakban, amikor csak ez volt a fő foglalkozásom, akkor én hétfőtől vasárnapig tanítottam, minden este 2-3 órán volt, napközben magánórák, illetve hétvégén hol Kecskemétre jártam tanítani, a vasárnap pedig próbáltam általában a fellépő csoporttal. Szóval ez egy mély elköteleződés, ami a mai kicsit underground művészeti közösségben való megélés, ezt minden ebben résztvevő művész, tanár tudja, hogy hát ez ilyen hullámvölgyekkel teli. Tehát amikor az embernek van pénze, akkor nincs ideje, mert dolgozik, amikor meg nem dolgozik, akkor meg kevesebb pénze van például nyáron. Tehát ez egy ilyen világ.
14: Valahogy úgy emlékszem, hogy biztatjátok azokat, akik még teljesen kezdők, és éppen csak ismerkednek ezzel a világgal, hogy ne arra figyeljenek elsősorban, hogy most hova teszik a lábukat, vagy hogy ügyetlenkednek-e még, hanem érezzék jól magukat.
15: Így van. Én azt gondolom, hogy van egy szuper háromszög, ami táncolás közben működik. Ez az egyik partner, a másik partner és a zene. Hogyha ez a háromszög, ez össze van forrasztva, és figyelünk rá, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy arra most mit lépünk. Tehát onnantól kezdve szoktam mondani az embereknek, az elsőre bejönnek, elkezdenek lüktetni a jazzen, és azt mondom, hogy kész, ti már swing táncoltok, akkor mehetünk is haza. Nyilván ez egy vicces megfogalmazás, de ettől függetlenül ez így van. Tehát én azt gondolom, hogy a belépő küszöb tulajdonképpen bármiféle táncot, az, hogy az ember hallgassa a zenét, és picit próbáljon a saját korlátain abból a szempontból túllépni, hogy elkezd egy picikét mocorogni rá.
14: Ez tulajdonképpen nagyon építő lehet ebben a világban, és talán itt érek vissza a kezdő gondolathoz, hogy vidámság, hogy kötetlenség, lazaság, nyilván mindenki terhelve van különböző súlyos gondolatokkal, és amikor belép ebbe a közösségbe, akkor hirtelen lefoszlik róla minden, magával ragadja a zene, magával ragadja a mozgás élmény, és egyszerűen, mint egy meditációs élmény átkerül egy másik világba.
15: Igen, régen nagyon furán nézte volna az emberekre, hogy azt a szót használják, hogy jelenléti oktatás, és most is nagyon érdekes érzés, hogy a mai világban nagyon nehéz az emberek figyelmét akár egy, akár másfél órán keresztül fenntartani, és nagyon boldog tudok lenni, amikor egy órán keresztül a tekintetek folyamatosan a partneren, vagy rajtunk, vagy azon a tevékenységen vannak, amit éppen csinálunk. Szerintem ez a jelenlét jelenleg a világban, ez egy nagyon nehéz dolog, nagyon betüremkedett az életünkbe, rengeteg információ, a digitalizáció, a görgetés, és szerintem ez ellen úgy lehet tenni, hogyha az ember aktívan csinál valamit, ami közben nem érdemes görgetni. És a tánc például, vagy egy koncert, vagy egy színházi előadás ennek tökéletes tere lehet, mert úgy fog eltelni az az egy, másfél, két, három óra, hogy az embernek eszében se jut elővenni a telefonját, és azzal foglalkozni.
14: Mondtad, és hát egyértelmű, hogy szóló jazz is van, de hogy azért általában két ember tánca. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Ugye van, akit vezetőnek szoktunk nevezni, és a másik, aki a követő, de ez ennél sokkal kifinomultabb, én úgy érzem. Nem egyértelmű, vagy csak a legelején, amikor még tényleg az alaplépésekkel ismerkedik valaki, hogy az egyik vezet, a másik követ. Hol van az a határ, ahol ez átmegy improvizációba, és hogy lehet azt megérezni, hogy mit szeretne a partnerem reagálni rá, viszont reagálni rá. Ez egy gyönyörű játék.
15: Ez szuper, szuper, amit kérdezel. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tudjunk improvizálni, ez tulajdonképpen szerintem a számegyenesnek nagyjából valahol a fele egyharmadánál tud elkezdődni, ugyanis először meg kell ismernünk egy közös formanyelvet, különböző lépéseket, mozdulatokat, és amit te mondasz, szabályrendszert, amit kettőnk között kell alkalmaznunk. Alapvetően ez a vezetés-követés nem ennyire rigorózus. Talán a legelején az, attól vannak eltérő gondolatok, de alapvetően az a legegyszerűbb algoritmus ebben az egészben, hogy a vezető ad egy gondolatot, hogy szerintem csináljuk ezt, a követő pedig azt mondja, oké, csináljuk ezt, és együtt megcsináljuk. Ez nem egy alá és egy fölé rendelt viszony, ez abszolút egy mellé rendelt viszony, tehát amikor én felkérlek téged táncolni, akkor, és te erre igent mondasz, akkor mi ott kötünk egy szövetséget, hogy erre a zenére közösen együtt fogunk táncolni. Tulajdonképpen, hogy az ember eléggé elmélyed ebben a táncban, vagy talán bármelyik páros táncban, akkor ez egy idő után egy ilyen diskurzussá válik. Tehát én mutatok valamit, hogy mit gondolsz, hogy csináljuk ezt. Jó, rendben csináljuk, de mi lenne, ha úgy lenne? És akkor innentől kezdve nem utasítgatások vannak, hanem egymásra reagálás van folyamatosan. A zenével, a partneremmel, illetve azokkal a dinamikákkal, amik a mozdulatokból érkeznek, legyen ez bármiféle olyan mozgásrendszer, ahol nem megállítjuk és újraindítjuk a mozdulatokat, hanem egymásba öltjük tulajdonképpen, mint egy jó beszélgetés. Nem arról szól, hogy egymással folyamatosan ütköztetjük az álláspontunkat, hanem ráfűzve a másik gondolatára hozunk létre új gondolatokat.
14: Igen, ez nagyon-nagyon szép és klassz dolog volt, amit mondtál. Ez egy kicsit ilyen flow élmény, ugye? Igen. Most sokszor használjuk Igen. ezt a szót, hogy megy át az egyik dolog a másikba, tehát egy ilyen folyamattá válik, és ezáltal az élmény is egészen más. Még egy érdekessége lehet, úgy gondolom, talán itt a két ember viszonyának, és akkor még mindig nem beszéltünk a háromszög harmadik részéről, hogy a zene, hogy arra is figyelni kell, tehát azért ez egy nagyon sok összetevős történet. Ugye két ember táncol, most úgy képzeljük el, hogy körülbelül egymással szemben állnak, és akkor kell bizonyos távolságot tartani. Nyilván hol közelítetek, hol távolodtok egymástól már magasabb szinten, de alapból van egy olyan időzítés, idő és távolság faktor, amit állandóan figyelni kell és tartani, hogy túl közel se kerüljél, meg se rántsad azt a partnert, túl messze se kerüljél, mert az se jó, hogyha a terem túlsó felébe elszalad, vagy elrepül valaki. Bocsánat, hogy ez jut eszembe, de nekem ez egy picit a repüléshez is hasonlít, nem csak a küzdősportokhoz, hogy egy térbeli és időbeli tájékozódás és folyamatos figyelem az egész.
15: Igen, és mindezt mondjuk, hogyha egy buliba elmész, akkor még ráadásul körbevesz még rengeteg ember, aki teljes mértékig szabálytalanul mozog. Tehát úgy is kell közösen tudni kialakítani egy ilyen rendszert, amiben táncoltok a zenére, hogy még van egy forgalom is körülötted, hogy ne ütközzünk bele, ne lépjünk rá, ne rúgjunk meg másokat. Szóval nem akarom most elijeszteni a közönséget, inkább csak fel akarom bújtani arra, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, a magán a vizuális részén kívül, tehát nyilván befogadóként kívülről nézve egy mozgást, táncot, sportot, bármit, az egy teljesen más létélmény, mint amikor az ember éppen benne van. Ez a fajta tanulás, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, sok esetben olyan mélységeket tud az embernek önismeretében is megnyitni, ami miatt már alapvetően érdemes foglalkozni ezzel a dologgal.
14: Az improvizáció itt jön be valahol, vagy az milyen szinten tud megszületni?
15: Ez szerintem nagyon személyiségfüggő. Tehát valaki már a nulladik pillanatban elkezd improvizálni, mert valahogy kíváncsi, kapargatja, hogy hogy lehet ezekből a kötelékekből kilógni. Van, aki meg akkor kezd el improvizálni, amikor már a figurakészleteinek olyan szintjén van, hogy onnan már szét tudja bontani a különböző rendszereket. Úgy képzeld el a táncos mozdulatokat a swing táncoknál, mint hogyha mondatok lennének, vagy versek lennének, és azt mondom, hogy egy bizonyos mozdulat mondjuk 8 szóból áll, és én megfogom, és az első, másodikat kicserélem valira, meg az ötödiket, hatodikat. De hogy ugyanarra a lábra jön ki, ugyanarra a pozícióba fogunk odaérni, csak egy kicsit más történik. Ezt tudnám a legjobban így lefordítani, illetve ha a zenéhez hozzákapcsoljuk, akkor nem kifejezetten egy alapritmikát fogok adni, hanem egy picit a zenéhez idomulva, mert ismerem, vagy nagyjából ismerem a frázisait az aktuális zenének, pont rá fogom tudni illeszteni, rá ölteni tulajdonképpen, mint hogyha egy ruha tökéletesen passzol, úgy a táncunkat is, ha elég jól táncolunk, akkor rá tudjuk illeszteni a zenére. És ez egy külön katarzis tud jelenteni egyébként.
14: Hát lehet, hogy ez a legnagyobb katarzis, legalábbis amit nagyon picit én beleláttam ebbe a világba. Ugye én először a zenét ismertem meg, és érettem,

0: ami miatt elmentünk ilyet táncolni, akkor meg van lőve az egész. Én azt gondolom, hogy legyünk nyitottak, hallgassunk minél többféle zenét, és ne bántsuk saját magunkat azzal, hogy mi arra nem tudunk táncolni. Ilyen nincs, ki az ítész, aki megmondja, hogy ez erre nem jó. Szerintem nincs ilyen. Tehát kezdjünk el táncolni, és hogyha én abban jól érzem magam, akkor pedig én vagyok magamnak a legnagyobb bírója, hogyha nekem azt tetszik, én jól érzem magam benne, akkor onnantól kezdve meg nem számít.
1: Hát köszönjük szépen a bátorítást, azt hiszem ez nagyon jó végszó ahhoz, hogy azoknak is kedvet csináljunk, akiknek eddig kis félénkség volt inkább a szívükbe. És egy utolsó mondatként azért hadd közelítsen a kameránk a te arcodra, mert táncról már nagyon sokat beszéltünk, az elején megemlítettem, hogy tűzoltó és katasztrófavédelem. Mondj még egy szót magadról, mint apa, mint férj, mint kutyagazda.
0: Fúha, igen. Alapvetően most már nem csak a tánc az, ami körülvesz engem, és ami a családomat illeti. Nagyon nagy szerencsére én a családomat is a táncnak köszönhetem, az én feleségem. Egy másik tánc iskolában volt táncszál, amikor megismerkedtünk, és így alkottunk utána egy családot. Most már van egy gyönyörű szép kisfiunk, egy 4,5 éves kisfiunk, és van 2 darab kutyánk, az egyik az velünk él, a másik pedig vidéken, pont itt a lakás méretéből fakadóan, hogy próbáljuk meg etikusan és jól tartani azt az ebet. És egyébként a fő foglalkozásom jelenleg, az pedig a tűzoltóság. Ez családi vonalról jön, édesapám is tűzoltó volt, a testvérem is tűzoltó, a testvérem csodálatos táncos is emellett, szóval ez egy ilyen családon átívelő sztori, amit nagyon szeretek. Az a lényege, hogy mindig olyan dolga foglalkozzunk, aminél az input után rögtön látjuk az outputot. Nekem, én ebben érzem jól magamat, és remélem, hogy ezt minél tovább fogom tudni csinálni.
1: Hát ezt kívánom én is, köszönöm szépen. Mai vendégem Bujjáki Ákos, művészeti vezető tánctanár volt, a Simply Swing Studio alapítója, és egyébként a budavári katasztrófavédelmi őrs munkatársa. Köszönöm figyelmüket, az este mai házigazdája Cigány Ildikó, első magyar pilótanő volt, további szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: Az általa alapított és vezetett Balassa Gyarmati Kamarazenekarral több mint 1300 fellépését tartják számon, és számtalan hanglemez és felvétel is őrzi mindezek emlékét. Mégsem erre a legbüszkébb, hanem gyermekei zenei pályájára, és leginkább arra, hogy a muzsika miként formálta, alakította sok száz tanítványa lelkületét. Jó estét kívánok, Tarnóczy László vagyok. Vendégem az Apáczai Csere János és Madács díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért díjas mesterpedagógus, a kétszeres Artisziusz díjas, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész Kanyó András. Kanyó Andrást fuvola művészként és fuvola tanárként jól ismerik nem csak Balassagyarmaton, nem csak Nógrád vármegyében, hanem tulajdonképpen szerte az országban. Azt viszont kevesen tudják, hogy ön ifjúsági válogatott kardvívó volt, és első osztályú felnőtt sportoló is, aki aspirálhatott volna akár arra is, hogy a sportpályafutásában teljesedjen ki. Ön a pódiumot választotta, nem a pástot. Hát akkor kezdjük egy kis bemelegítéssel a sporttal. Hogyan került választás elé, illetve mivel indult el a sportpályán, és mivel indult el a művészet után?
2: Igen, talán nem volt választás, ez a legfontosabb. Ez egy természetes családi vonás volt nálunk. Három bátyám, és én vagyok a negyedik fiú. Most

0: Már így visszatekintve látom, hogy zseniálisan építette, főleg édesanyám föl ezt az egész pályánkat, hogy lekösse ezt a négy fiatal embert, aki duzzadt mindenféle erőtől, hogy tanulás és a sport, ez mindenkinek adva volt, és akkor én ezért választottam a kardvívást, mert mindegyik bátyám üzte ezt a sportot, nagy sikerre, ráadásul Tamás bátyám, ő egész fantasztikus eredményei voltak. Édesanyám mindig mesélte, hogy amikor bevitte az edzőhöz, és mondta, hogy nagy baj van, mester, mert egy nagyon híres kardvívó mester volt Nagy Kanizsán, és az a baj, hogy sajnos balkezes a gyerek, erre összecsókolgatta, hogy végre egy balkezes, mert az olyan nagy előnyt jelentett akkoriban. Hát ma már látjuk, hogy rengeteg balkezes vívó van, ugye az szokatlan volt. Tulajdonképpen így került a sport az életembe, és nagyon hálás vagyok, amikor középiskolás éveimtől 10 évig egy ilyen aktív sportéletet éltem, ami hát sokszor heti 4-5 edzés és nyári edzőtáv, táborok, ráadásul csodálatos embereket ismerhettem meg, később olimpiai és világbajnokok lettek, együtt edzhettünk, úgyhogy egy szép karrier volt, sőt, hát fölajánlották akkor azért az eredménye alapján a profi világot is, hogy ebből én lehetnék tovább, de hát akkor már a zene tulajdonképpen engem eltérített abba az irányba, hogy biztos voltam benne, hogy ezt fogom választani.
1: Mire trenírozta a sport?
0: Hát a sport az egy nagyon-nagyon fontos dolog, pláne a vívás az egy nagyon idegi, nem csak fizikai sport, és tulajdonképpen azon csodálkozom ma, hogy inkább atlétika lett most már a vívásból. A kardvívásnak külön élménye az, hogy nagyon kombinálós gondolkozást igényel, és mivel egyezmények voltak, zsűrizés volt. Mindenkben ugye 4 zsűritag és a zsűri elnök, tehát 5 tagú zsűri döntött. Őket sokkal nehezebb volt meggyőzni egy-egy találatról, mint ma a villanygépek idejében. Ezeket a sportból ismert erényeket, személyiségre hatást, átgondoltságot, az edzés munkát, ez nagyon-nagyon meghatározta az életemet.
1: Ezt konvertálhatta a zenei?
0: Hogyne. Hát főleg a kitartás és a távlati elképzelések tekintetében. Egyébként én nagyon különleges pályát futottam be, mert nem a megszokott zenei pálya, hogy zeneiskola, aztán középfok és felsőfok, hanem a középfok az nekem egész más volt. Vegyipari technikumban jártam Nagykanizsán, de oda is azért mentem, mert egy kiváló zenekara volt az iskolának, ahol én hegedültem. 7 évig hegedültem, és csak utána jött be az élet a fuvola. Ez is családi vonás volt, hogy több hangszert tanult mindegyikünk, általában zongorát és hegedűt, és mellette valamilyen fuvós hangszert. És mivel akkor érkezett Nagy Kanizsára egy nagyon ambiciózus fuvós tanár, őt mindenképpen megemlítem, Barát Béla, sajnos tavaly hunyt el, Béla bácsinak nagyon sokat köszönhetünk, 2 bátyám is tanult nála, fagottot és obát, én pedig a fuvolát választottam, és nagyon hálás vagyok neki. Ő abban is nagyon különleges volt, hogy ő nem volt fuvola szakos tanár, hanem fagott szakos volt, de hát tanított sokféle hangszert, és talán az első évvégi vizsgán már bevallotta, hogy most már azért te többet tudsz bizonyos tekintetbe, és akkor egyengedte a pályát, és egy versenyen figyelt föl rám az a nagyhírű professzor, aki aztán lehetőséget adott egy próbajátékra, Bart István pécsi professzorról van szó, neki rengeteget köszönhetek, látott bennem olyan elhivatottságot a pályára, és tulajdonképpen úgy került hozzá a főiskoláját egy előkészítőre, és utána a tanárképző szakra a főiskolára. Ez volt az első diplomám.
1: Hát szólhatásod meg akkor a hangszert magát. Johann Sebastian Bach ámol fuvola versenyét választotta, a második tételt, és nem is akárkit.
0: Egy különös választás ez, mert egy nagy kortársamról, egy barátomról van szó. Gyöngyösi Zoltán fuvola művészről, aki sajnos éppen 15 éve egy tragikus autóbalesetben hunyt el. Pályája a csúcsán, 50 évesen, amikor a Zeneakadémia professzora lett, doktori iskola professzora és nemzetközi hívő fuvola művész. Én vele együtt tanulhattam Bart Istvánnál. Ő szerette volna, ha egy ilyen rivalizálás alakul ki köztünk, amiből életre szóló barátság alakult ki nyilvánvaló. Zolival fantasztikus volt együtt muzsikálni, számos koncertünk volt együtt, amikor kamarazenekarral, például Bach Hámoszfittjét, azaz 8 tételt megosztva játszottuk. Gyöngyösi Zoltán meghatározta további életemet is, mert a legfontosabbat, a fiamat hozzá tudtam adni, tanítatni a Bartók konzervatóriumba, később majd a főiskolán is, bár ott már nem ő volt a mestere, de életre szóló élményt kapott, és Zoltánnak nagy-nagy erénye volt, hogy hihetetlen muzikalitással használta ki a hangszer lehetőségeit, és abban is egy nagyon nagy társam lett, hogy így mondjam, hogy ő is mindenféle átiratokat, átdolgozásokat játszott. Ez a Bach fuvola verseny eredetileg nem fuvolára íródott, de egyébként Bach volt a legnagyobb átírója a műveinek. Például a legismertebb zongora versenyei, azok egyik sem zongora íródtak, hanem hegedűre, más hangszerre, Bachnál. És ő átdolgozta ezeket, fontosnak tartotta. Ugyanis a zenei anyag az adaptálható bármilyen hangszerre. Neki ez volt a felfogása, felfoghatatlan mennyiségű zenét írt és csodásat, és tulajdonképpen ezt megéreztük Zoltán is, amikor ezt a gyönyörű Bach művet, ami egy zongora verseny, áttette fuvolára, és gyönyörűen játssza, de aztán az én további pedagógiai pályámban volt ez rendkívül fontos, amiről majd egy kicsit később mondanék pár mondatot.

0: Dávid fiát említette, aki ma már nemzetközi hírű futballművész, lánya is egész fiatal országos versenyeket nyert.
1: Feleségem Gordonka tanár volt, kamraművész, kislányunk ezt a vonalat választotta, a kisfiunk pedig, vagy az idősebb testvér Dávid pedig apai vonalat, nagyon nagy sikerekkel szépen építette ő a ifjúkori pályáját, számos országos kiemelkedő versenyt nyert, aztán már korkedvezménnyel kiemelkedő tehetségek osztályába került a Bartók Konzervatóriumba, ahol éppen Gyöngyösi Zoltán tanítványa lehetett, és akkor később pedig talán a másik meghatározó nagy művész egyéniség életemben Matúz István kezei alá kerülhetett. A mi pályánkon nem intézményt kell választani, hanem mestert kell választani egy művésznek, aki életre szóló élményt ad, elhivatottságot, és ez abszolút igaz lett a mi családunkban. Úgyhogy Dávid, aki Budapesten él, és Doknányi Zenekar fuvola művésze, mellette viszont szólista pályáját is nagyon ápolja. Most már évek óta egy rendkívüli sorozatot indított el. A fuvola kistestvére, a maga a Piccolo, és azt jelenti, hogy kis fuvola, ennek a művésze, hogy így mondjam, egy nagy nemzetközi kurzuson kapott olyan inspirációkat egy évtizeddel ezelőtt, hogy mennyire fontos ez a hangszer az ő életébe, és ma már olyan sorozatai vannak a Budapest Music Centerben, például legutóbb is, ami saját hangszerére, tehát erre a kis fuvolára, a Piccolóra írt művek bemutatásáról szól. Több mint 30 ilyen művet mutatott be. Ebből a hatalmas repertoárból mutatnánk be most egy kis részletet, és még az is az érdekesség ennek a darabnak, az is választottam, mert a Emese kislányunk, Gordonkás férje, Gajdács Armand, egy kiváló zongora, tanár, művész, mindketten Debrecenben a Kodály iskolában tanítanak, és az ő művét mutatta be Dávid nagy sikerrel, és játssza azóta is. Az a címe, külön Dávidnak íródva, Hold virág, tehát nem világ, hanem virág, mert Dávid nagy kertészkedő, a hobbiára utal ez, de egy csodálatos zene, és hát a Piccolo játék gyönyörű művészi megoldásait mutatja be, gyönyörű hangszínnel és rendkívüli technikával adja elő ezeket a műveket most már nagy szakmai elismertséggel is.

0: mint Dávid fia, mint pedig Emese leányuk a muzsikában nőtt fel, hiszen nem csak az ön révén, hanem felesége, Isten nyugosztaljon, a pandémia idején sajnálatosan elhunyt Réti Emőke, Boldonka művésznő gyermekeiként, ők folyamatosan fellépések, koncertek, próbák, gyakorlások, ebben nőttek fel. A Dalsagyarmati Kamara Együttesnek ön alapítója és vezetője, a Pernecki házaspárral közösen alkották meg ezt a
1: formációt, igen. Pályakezdőként, mikor ide kerültünk Dalsagyarmatra, 1979-ben diploma után alapítottuk ezt az együttest, ami rendkívüli évtizedeket jelentett, több mint 1300 szereplésünk dokumentálva van, hanglemezt készítettünk, hangfelvételt, több mint 500 kiemelkedő külföldi szereplést, tehát nagyon szép sikereket ért el az együttes, sajnos ez most abba maradt, a kamara együttes, viszont nagyon fontos a tanári munkában a gyakorló élet, amit át tudunk adni a növendéknek, tehát aki hangszeres művész, az a mindennapi hangszeres teendői mellett még tanít, az biztos, hogy nagyon hatékony, és közvetlen át tud adni olyan tapasztalatokat, ezt nagyon fontosnak éreztük, és a gyermekeink ezt látták, és nagyon nagy örömmel fedeztük föl, hogy igazán tehetségesek ezen a pályán. Dávid, mint előadó művész, és egyébként ő karmester szakot is végzett, mind a két szakon kitüntetéssel, két nemzetközi versenyen is nagyon szép eredményt ért el, mint fuvola művész, ő nagyon szépen kiteljesedhet, Emese pedig, mint zenetpedagógus, zenettanár, és most éppen egy új diplomát is szerez, mentortanárként tevékenykedik Debrecenben, és azt hiszem mind a ketten megtalálták igazán az elhivatott pályájukon való tevékenység lehetőségét, és ezzel élnek is.
0: Ők külföldre is elkísérték önöket fellépésnek, de nem valószínű.
1: Voltunk együtt is, tehát amikor zeneiskolai kapcsolatokkal, például Berlinben többször, de ők a saját életüket élték, hogy így mondjam, hát persze rengeteg gyönyörű élménnyel a tanulmányaik alatt Budapesten tanultak, mind a ketten a Bartók konzervatóriumban, után pedig Debrecenben az egyetemen, mind a ketten Debrecent választották, Emese pedig ott is él és ott is dolgozhat, Dávid pedig Budapesten.
0: Balassagyarmat nemzetközi múzsikus táborában vezényelt a berlini Schauspielhausnak karmagyakaró borszó.
1: Hogyne.
0: Sokféle művész tanár érkezett ide a múzsikus táborokba, és sokféle hallgató Japántól Finnországig.
1: Igen, ez egy rendkívüli dolog. Ez is 1983-ban, ha jól emlékszem, akkor indult, aztán nemzetközivé vált, múzsikus tábor, fesztivál és zenei verseny is volt egy ilyen része, kortárs művek versenye. Nagyon sok külföld növendék is jelen volt, de hát minden szakon a legkiválóbb tanárokat sikerült megnyerni a tábornak, és mindig vannak jelentkező növendékek. Az idei táborra is már jelezték, úgyhogy nagy örömmel csinálom. Mellette volt egyéb más zenei tábor életemben egy nagyon fontos tehetségtábor 10 éven keresztül, ahol kimondottan fuvolás tehetségekkel foglalkozhattunk. Kiváló kollégáimmal Hódmezővásárhelyen, ez is rendkívüli nagy élmény volt szakmailag.
0: Az ön művészet előadói teljesítményét, kamara együttesének a munkáját számtalan díjjal elismerte Balassagyarmat városa kitüntetései között Balassagyarmat kultúráért, Magyar Köztársaság ezüstérmen keresztel, Pro Urbe díjas, kétszeres Artisjus díjas, ugyanakkor az oktató tevékenységét még több elismerés kémjelzi. Bónisz Bóna a nemzet tehetségeiért, vagy az Apácai Csajcános díj.
1: Igen, ezek nagyon jelentős díjak. A Apácai díjat azt egész fiatalon, azért meglepetés, mert akkor a legjelentősebb pedagógiai díj volt, és a jenei országos tanulmányi versenyen 3 első díját értük el azóta, és ez példátlan, és talán valószínűleg ezért kaptam én az Apácai díjat egész fiatalon. A Bónisz Bónát, az pedig mint fuvolás elsőként Magyarországon. Ennek azért örülök, hogy azóta már számos nagyszerű kollégám megkapta ezt a díjat, 2017-ben vehettem át. Ez is egy rendkívül fontos elismerés volt tényleg a pedagógiai munkának, a tehetséggondozásnak.
0: Megint a fuvola muzsikát hozunk elő, mégpedig fuvola hárfot.
1: Igen, ez egy nagyon különleges darab. A fuvola fizikailag, akusztikailag a legősibb hangszerek egyike, egy üreges csontra vagy botra ráfújva hangot ad. És hogy a levegő kiáramlás zenét, hangot hoz létre, ilyen értelemben legközelebb van, hogy úgy mondjam, az emberi énekléshez is. És a fuvola éneklő játéka az egyik legszebb zenei élmény. Azért is választottam ezt a Mozart részletet, a híres fuvola hárfa versenyt, mert egyrészt egy ilyen született, és nem véletlenül, hogy a zseniális Mozarttól. Valami csodálatos meghallani ennek a két rendkívül különböző hangszernek a szólisztikus játékát, zenekari kíséret van hozzá, és az előadó James Galway, aki a korunk egyik hatalmas fuvola művésze, egy egész különleges hangigénnyel fuvolázik, ami szinte utánozhatatlan, és ebben persze sok tekintetben benne van azok a csodálatos hangszerek, amin játszik, de hát a végeredmény az egészen különleges. Érdemes ezt mindenképpen hallgatnunk, megismerni, arról nem beszélve, hogy Mozart talán az egyik legnagyobb zenei zseni, hogy ilyen dallamokat egész fiatalon, hát aztán az egész életében kitalál, pillanatok alatt egyik dallamból a másikba tud elvinni minket, kihasználva a hangszer csodálatos lehetőségeit.

0: könnyen tan meg darabokat? Vagy ott kell legyen mindig a kotta, és ezt igyekszik alázattal pontosan visszaadni?
1: Hát mind a kettő nagyon fontos. Minden órán foglalkozunk vele, az úgynevezett lapról olvasás, az első benyomás egy kottáról. Ezt úgy hívják, hogy blattolás, tehát első látásra valamit eljátszani. Mert tulajdonképpen a zenetanulás is az, hogy nagyon fontos az első megismerése valaminek, hogy ne a hibát javítgassuk, hanem tulajdonképpen egy jó elképzeléssel nyúljunk mindjárt valamihez. Számomra nagyon fontos az a Konfúciusz gondolat, a tanítás szépségéről, és ebben minden benne van. Talán érdemes felidézni, azt mondja, hogy hallok valamit, azt elfelejtem. Ha látom, arra emlékszem. Ha csinálom, akkor megértettem. Ez a tanítás szépsége. Csinálni kell, megértem, és akkor az enyém. Abból lehet építkezni, azt lehet aztán egy előadó művésznek továbbadni.
0: A zenében megjelenő informatikát ön tanulta is. Versenyezni kell ma egy zenetanárnak, egy zeneművésznek a számítógépkel?
1: Hát talán nem versenyezni, de az előnyeit mindenképpen érdemes kihasználni. Az én pedagógiai munkámban nagyon fontos szerepe van a számítógépnek, hogy így mondjam, a kottagrafikának. Én kezdettől, amióta számítógépezgetek, teljesen autodidakta módon kottaíró programokat is használok. Mikor én felkészülök egy hangszeres órára, akkor sokszor kézirat le kellett kottáznom valamit, készíteni, vagy elő kellett keresni, vagy másolni, az nem is olyan jó dolog. Nekem összegyűlt rengeteg olyan nagyszerű zenei anyag, amit aztán tanítottam. És arra gondoltam, hogy ezeket egy kottába ki kell adni. És megjelent 4 kötetem. 1998-tól a legutóbbi pedig a tavalyi évben a kedvelt előadási darabok fuvolára és zongorára. Ezek annyira kedvelt előadási darabok, amiket a tanítványaimnak adaptáltam. Egyik sem fuvolamű. Mindegyik más hangszerre vagy énekhangra íródott. De ezeket átdolgozni, adaptálni szükséges. A zenepedagógia egyébként erről szól évszázadok óta. Persze vannak szerencsés hangszerek, zongora, hegedű, ahol hatalmas irodalma van, szinte beláthatatlan. Ott nem kell annyi átélni, ott vannak az eredeti művek, de azok a hangszerek, amik nem rendelkeznek ekkora repertoárral. A fuvola szerencsére nagyon nagy repertoár rendelkezik, főleg a barokkból, de abból aztán szeretnénk mást is tanítani. Például a zenei romantika, és erre nagyszerűek az átiratok, hegedű művek. Én ugye hegedűs múltamból rengeteg mindent ismertem, zongora művek, Schubert dalok, bármit át lehet dolgozni, és ezek annyira népszerűek lettek, hogy ma már a fuvola pedagógia ezeket nagy-nagy sikerrel használja. A legutóbbi virtuózok nemzetközi versenyen az a kislány, aki fuvolában nyert, az én darabommal nyert, hogy így mondjam. Azt játszottam, mert ezek valóban kipróbált zeneművek, a pódiumon kipróbált művek. Tehát a gyakorlat igazolta, hogy ezek kedveltek, és nagyszerű hallgatni és játszani őket. Úgyhogy most a 4. kötet után eljutottunk odáig, ami egy abszolút szakmai elismerés, hogy a jövő évi országos tanulmányi versenyen ebből a kottából állították össze a kötelező anyagokat. Most már közel 60 ilyen zenemű van a 4 kötet. Úgyhogy van válogatási lehetőség. Kezdő szintől egész a művész szintig lehet használni ezeket a csodás kis zeneműveket, amik nem túl hosszúak, 5-6 percesek, tehát nagyszerűen megfelelnek a zenepedagógiának és a koncertpódiumon is.
0: Mesterpedagógus, hát ez csak papír, de ez az igazi visszaigazolása.
1: Igen, 2015-ben, mikor indult ez az új pedagógus minősítési rendszer, akkor itt elsőként egy kedves tanítványommal az iskolából jelentkeztünk erre, és akkor megcsináltuk ezt a mesterpedagógus minősítést. Ez viszont azzal is járt, hogy nekünk is minősítenünk kell pedagógusokat, amit én nagy örömmel tettem, és minden visszajelzés szerint a segítség, a támogatás, az újszerűség megmutatása nagyon hálás értékeléseket. Volt egy anonim felület mindig a minősítések után, ahol értékelték a szakértő munkáját, mert ez egy ilyen szakértői munka volt, és ott mindig maximális visszajelzést kap az ember, akkor azt gondolja, hogy jó, jó, amit csinál.
0: A művészi pályafutásának nem ad kisebb értéket az, hogy a fia jóval nagyobb színpadokra kerül.
1: Csodálatos élmény volt, hogy 2-3 éve, igen, ami Artisius díjat kapott Dávid, ez az első ilyen nagy elismerés számára. Ez a Magyar Szerzői Jogvédő Alapítvány szakmai díja, amit ünnepélyes keretek között adjak át. És én hát teljesen örömteli voltam, hogy kap egy ilyen szakmai elismerést, amit tényleg a szakma adja. Kossuth díjas zeneszerzők vannak a bizottságban is így tovább. És egy hét múlva kapom a hírt, hogy én is Artisius díjat kapok. Ugyanazon az alkalommal én miatt a pedagógiai díjat kaptam. Ő az előadó művészi, azt mondják, hogy ilyen talán nem is fordult még elő, de ennek rendkívül örültem, hát főleg a kottáim és a pedagógiai eredményeim alapján nyilvánvaló, úgyhogy én már másodszor kaptam meg ezt a díjat, de hát Dávid elismerésének talán még jobban örültem, hát ez egyértelmű.
0: Azt imént említette, hogy tanítványa a kollégája. Vannak olyan tanítványai jelenleg is, akik még nem kollégák, de szép úton haladnak a zeneművészeti pályán, és van olyan Pubola verseny, ahol tanítványával együtt ért el.
1: Igen. Ez is a tanári munkám kezdetétől, hát fontosnak tartottam, hogy a tanulóimmal megjelenjek szakmai versenyeken. Kamarazene, ahol ugye fuvolás játszik mondjuk zongoristával, vagy hegedűvel együtt kamarok csoportot alkot, mert ezeken a versenyeken hát nyilván ilyen kamara összeállítással kellett indulni, és nem igazán értékelték a fuvolát. Általában a zsűrik összetétele, ugye a hagyományos hegedű, zongora, meg ilyenfajta formációk, és én akkor gondoltam, hogy hát mindenképpen a fuvola ma is a legnépszerűbb fuvós hangszer, többen tanulnak, mint az összes többi más fuvós szakon, és emiatt egy szakmai versenyre gondoltam, és 1991-től most már 12. alkalommal országos tanulmányi verseny van az iskolánkban, országos fuvola dúó és kisegyüttes versenyről van szó, ahol kimondottan a fuvola játék, együttjáték megmutatkozásának lehetőségei biztosítjuk a színpadon, és ebben a versenyben van egy olyan kategória is, ami diáktanár, mert a fuvola tanításban állandóan együtt játszunk a növendékkel. Akkor mutassuk meg ezt színpadon is. Sokszor szerepelünk is diákokkal, de hát most egy ilyen versenyszituációban is, és a külön érdekessége az, hogy ennek az országos tanulmányi versenynek, ami nagyon népszerű most már, idén is több mint 300 résztvevővel, ugye tanárokkal együtt voltunk jelen, kortárs művet is kell játszani. Mondottan 20. századi vagy mai, tehát kortárs zeneszerzők művét kell bemutatni, ez az egyik kötelező feladat, és egy mellett egy szabadon választott más stílusú zenét, úgyhogy ebben nagyon fontos terület az, hogy most is mi is egyébként a növendékemmel, akivel kiválóan szerepeltünk, 3. díjat nyertünk, egy erre az alkalomra írt művet mutathattunk be, úgyhogy ez most már nagyon bővíti a szakmai repertoárt is, előadható műveket, a tanulandó műveket és nagyszerű művek születnek erre a versenyre, és egyébként is érdemes ezeket játszani. Keresem magamban is azt, hogy hogy lehet megfogalmazni a zenének a zenén kívüliségét. És az ember sok mindent olvas, meg zseniális költemények vannak. Mindes Babicsnak van ez a híres második énekében az a néhány sor, amit sokszor idéznek, de éppen azért mondanám most el ezt a 3 mondatot, mert mindig csak az utolsó pár szó hangzik el, ami így szól, és a zene megértésének is valami csodálatos megfogalmazása. Azt mondja, elmondom a titkát, édesem, a dalnak. Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Minden ember lelkében dal van, és saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek. Ennél gyönyörűbben senki nem fogalmazta meg.
0: Szopott zenét hallgatni?
1: Hogyne.
0: Furcsa ez a kérdés, persze, muzsikustól, de ami nem feladata, hiszen napi 24 órában a zenében van, és akkor még jön egy 25.
1: Hát, az a kikapcsolódás, igen. Éppen a utolsó zenének választottam is. Talán ugye ebben az életkorban meg zenei tapasztalattal nekem nem a zene a fontos, talán nem csak a zene, hanem az előadói megoldások is, úgyhogy ebben hihetetlen minden felfedezni valóban. Az, hogy látjuk azt, hogy például a nem európai zenekultúrák micsoda hatással vannak Európára, hogy ma már nemzetközi versenyeken az ázsiaiak, a távol-keletiek, tehát az európai zenekultúra az egy olyan egyetemes zenekultúra lett, érdekes módon, ami olyan csodálatos előadásokat szül, hogy hihetetlen ezeket követni. Aztán ott van az a kérdés, hogy ez a csoda gyerek szindróma, hogy fiatalok micsoda teljesítményekre képesek, ami engem annyira nem nagyon inspirál, de inkább a zene megértésének a csodálatos előadói elgondolásoknak a megmutatkozása. Éppen ezért választottam például egy olyan klasszikus zenét, ha ez nem zenetörténetileg klasszikus, hanem értékében a klasszikus Bartók koncertójának egy rövid részletét, ami a zseniális Kocsis Zoltán vezényletével szólalhatna meg most, talán az 5. tételből egy pici részlet. Sehol a világon nem játszánk így ezt a darabot. Van egy zseniális elképzelés, és annak megvalósításának minden nehézségét és minden csodálatos attitűdjét meg tudja mutatni. Bartók egyébként is az egyik nagy kedvencem, a ma már játszott Bach és Mozart mellett talán a harmadik legnagyobb. Egészen különleges művészet, amit ő koncertó kapcsán is elmondható, hogy 4 év hallgatás után ír egy ilyen művet Amerikában, egy olyan egészségi állapotban, hogy szinte hihetetlen, hogy ilyen alkotó munkára képes, és egy olyan zenét, szerintem a 20. század egyik legnagyobb zeneművét írja meg, és valami olyan csoda ezt ma hallgatni, és látni azt, hogy a világ legnagyobb zenekarai játsszák ezt a művet, és senki nem játssza úgy, mint a magyarok, mint a Kocsis Zoltán előadásában. Ez valami egészen különleges zene.

0: Vendégem az Apáczai Csere János és Madács Díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért Díjas Mesterpedagógus, a kétszeres Artisius Díjas, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész, Kanyu András volt. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmester, valamint Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő. Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Tarnóczi László. Ezt a beszélgetésünket éjszaka az egy óra hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok, főbb híreink először röviden. Átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelmi rendszerben a kormány. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Folytatódik a napos nyári idő, holnap főként északon lehet elszórtan zápor, heves zivatar. Mondom a részleteket. A bicskei gyermekotthon egyik bántalmazott, később öngyilkosságot elkövetett áldozatára való emlékezéssel kezdte napi rendelőtti felszólalását a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a kegyelmi ügy aktáinak nyilvánosságra hozatala csak az első lépés egy hosszú úton. A kormányfő hangsúlyozta, feladatuk, hogy feltárják és megmutassák, mi történt eddig a gyermekvédelemben, valamint neki kezdjenek a lerombolt rendszer újjáépítésének.
3: Arra kértem a területért felelős szociális és családügyi minisztériumot, hogy tegyenek le egy átfogó rendszervizsgálatot, amely ezekre a kérdésekre ad alapos, objektív, de szigorú választ. De emellett nem tehetjük meg azt a szívességet a bukott Orbáni maffiának, hogy ne tegyünk fel politikai kérdéseket is. A Magyar Országgyűlés azért hoz létre vizsgáló bizottságot a gyermekvédelemben és a gyermekvédelemmel történtek vizsgálatokat, hogy ezeket a kérdéseket feltehessük a felelősöknek.
2: Miniszteri biztost neveznek ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Erről is napi rendelőt beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a miniszteri biztos feladata lesz az elmúlt évek visszaéléseinek feltárása, az áldozatok meghallgatása, jóvátételi javaslatok megfogalmazása, valamint biztosítani, hogy ezentúl egyetlen gyermeksegély kiáltása se vesszen el. A kormányfő közölte azt is, ma több gyermekvédelmi vezetőt is menesztett a szociális és családügyi miniszter. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A tiszás javaslatot minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők alapfizetése 40%-kal csökken, vagyis a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótléka ugyanakkor emelkedik, így a tényleges jövedelmek 10 és 35% között csökkennek. Megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, és ezentúl a képviselők a mobilszámlájukat is maguk fizetik. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. Az új szabályozás azokra a fogyasztói hitelszerződésekre vonatkozik, amelyekre a 2014-es és 15-ös deviza alapú kölcsönök forintra történő átváltásáról szóló törvények hatálya kiterjed. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára, ezért a kapcsolódó ügyekben a bíróságoknak fel kell függeszteniük a folyamatban lévő pereket. Hantosi István, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, az előterjesztés egyik benyújtója, expozéjában úgy fogalmazott, a párt elkötelezett amellett, hogy a magyarok megtapasztalják, milyen az, amikor az állam a családok oldalára áll a pénzügyi érdekcsoportokkal szemben. Hozzátette, az indítvány bizottsági tárgyalásánál több olyan módosító javaslatot is elfogadtak, amelyek javítják a szabályozás hatékonyságát.
4: Ez a törvényjavaslat azt célozza, hogy amíg az igazságügyi minisztérium gondozásában, belátható időn belül a végleges szabályozási megoldás megszületik, ne történhessenek újabb személyes családi tragédiák, magyar családok ne veszíthessék el az otthonaikat. A döntés fontos lépést jelent afelé, hogy Magyarország végre igazságos és megnyugtató rendezést biztosítson a devizahitelesek ügyében érintettek számára.
2: Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, írta a közösségi oldalán a honvédelmi miniszter, aki Cipruson vesz részt az uniós tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos informális találkozóján. Ruszin Szendi Romulus közölte, a tanácskozásra időzített kétoldalú megbeszélésen kiemelt téma volt a hadipar közös fejlesztése. A honvédelmi miniszter korábban azt írta, hogy a ciprusi uniós tanácskozáson fontos téma lesz az európai együttműködés erősítése a biztonsági kérdésekben. Ruszin Szendi Romulus a tagállami védelmi képességek fejlesztésének lehetőségét hangsúlyozta, valamint közös fellépést sürgetett azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek veszélyeztetik a kontinens stabilitását és biztonságát. Miközben folyamatosak a harcok Ukrajna és Oroszország között, Kijev stratégiai célként jelölte ki az Európai Unióba menekült több millió ukrán hazahozatalát. Részlete Kíváncsi Attilától.
5: Hétfőre víradóra a kelet-ukrajnai Konotov városában halt meg egy helyi civil egy orosz dróntámadásban. A hétvégén pedig a dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében vesztette életét két civil, amikor busz megállóba is orosz légibombák csapódtak. Az ukrán hadsereg válaszcsapásokat indított. Kijev drónjai eltalálták a Krímfélszigetet a szárazfölddel összekötő egyik fontos hidat, amelyen így szünetel a forgalom. Az oroszországi Szocsi városában pedig több ezer utas rekedt a repülőtéren, miután a folyamatos légiveszély miatt törölték járataikat. Az ukrán emberi jogi biztos arról beszélt a sajtónak, hogy a háború kitörése óta hivatalosan mintegy 9 millió ukrán hagyta el az országot, a valós szám azonban ennél jóval nagyobb. Az ukrán külügyminiszter szerint stratégiai cél, hogy az Európai Unióba költözött emberek hazatérjenek. Ezt a folyamatot segítheti például, hogy az EU-ban megvonhatják az ideiglenes menekült státuszt az ukrán hadköteles férfiaktól. Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy Lengyelországban és Csehországban az ukrán munkaerő alapeleme lett az építőiparnak és a mezőgazdaságnak is. Így Varsó és Prága nem érdekelt tömegek hazatérésében.
2: A közlekedési és beruházási miniszter szerint a közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni. Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után elmondta, szó volt a légiutasi jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban közlekedő vonatokra váltott jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. A miniszter korábban azt mondta, hogy idehaza a következő évek egyik legfontosabb célja a vasútfejlesztés. A diákmunkára vonatkozó adózási szabályokra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A többi között hangsúlyozták, érdemes tisztában lenni az esetleges adókedvezményekkel, valamint a foglalkoztatás feltételeivel is. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
6: A diákok nyáron dolgozhatnak, de az nem mindegy, hogy mindezt milyen formában teszik.
7: Fogalmazott a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője a Kossuth Rádiónak. Lincmajer Szilvia elmondta, szülői engedéllyel a diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. Hozzátette, ehhez adóazonosítójára is szükség van, amelyet abban az esetben, ha még nincs, a NAV honlapján lehet igényelni. Emellett emlékeztetett a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezményre.
6: A gyakorlatban azt jelenti, hogy a fizetésük a személyi jövedelemadó mentes lesz. Itt van egy határ, hogyha valaki 715 ezer forintnál kevesebbet keres, akkor biztos, hogy adómentes lesz a bére.
7: Lincmajer Szilvia kitért arra is, hogy a diákok számos foglalkoztatási forma közül választhatnak, de a korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskola szövetkezeti.
6: Nagyon népszerű a diákoknál is az egyszerűsített foglalkoztatás, ez az alkalmi vagy idény munka, ugye nyáron a fagyizókban vagy a lángososnál strandon szokták ezt alkalmazni, illetve a háztartási munka, ami korepetálás, gyerekfelügyeletet, takarítást, kertgondozást jelent elsősorban. Ha valaki munkaviszonyban dolgozik, akkor mindenféleképpen kérje el az írásos munkaszerződést. Itt egy fontos feltétel, hogy a munkaszerződés csak akkor lesz érvényes a 18 év alatti diákok esetében, hogyha a törvényes képviselő, anyuka, apuka azt aláírja.
7: A kommunikációs vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy munkaviszonynál a diákokra is vonatkozik, hogy nem kereshetnek kevesebbet, mint a minimálbér.
2: Úszóvíz kivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csak nem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szervezet emlékeztet, erre a megoldásra 2022-ben és 25-ben is szükség volt a rendkívül alacsony vízállás miatt, és bár akkor végül nem kellett működtetni a rendszert, a mostani telepítés is megelőző jellegű. A nyári melegben nehezebb az élelmiszerbiztonsági előírások betartása, elsősorban a hűtést igénylő élelmiszereknél. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány a hétköznapokban is kivitelezhető megoldással elkerülhetők a megbetegedések, fertőzések. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese a Krónikának azt mondta, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús, vagy egy elmulasztott kézmosás is elég ahhoz, hogy az élelmiszer táplálék helyett veszélyt jelentsen. A konyhai felületek és az eszközök megfelelő tisztítása, vagy a nyers és kész ételek elkülönítése olyan egyszerű alapszabály, amelynek betartása a fogyasztók egészségét védi, hangsúlyozta Helik Ferenc, aki azt mondta, megelőző javaslataikat 5 pontban foglalták össze.
8: Az első szabály az, hogy válasszanak biztonságos alapanyagot, tarts tisztán, ez nem csak a személyhigiéniára, hanem a konyhára is vonatkozik, kezeld külön, hogy a különböző élelmiszertípusokat, nyersúsokat, tejtermékeket, zöldségeket hogy kell tárolni, illetve a negyedik szabály az, hogy főzd meg alaposan, tehát hogy mindig megfelelő hőkezelést kapjanak azok az élelmiszerek, amit elfogyasztunk, és az ötödik szabály az, hogy a készételeket már tároljuk helyesen, megfelelő módon, ha nem fogyasztjuk el rövid időn belül, akkor pedig fogyasszuk le.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap sok napsütést várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. A szél zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 10-19 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdától nyugat felől hidegfronthoz lehűlést és csapadékot. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: Műsor ajánlott. Iskolára készülés játékkal.
9: Világjáró kis csapat felfedezni indulhat.
10: Van nekünk egy iskolaasztalunk, ami nagyon szuper dolog. Itt az iskolába készülő gyermekek tudnak önállóan feladatokat választani.
11: Hogyan lehet átlépés és nem szakadék az iskolába kerülés az óvodás gyermekek számára? Hogyan segít ebben a játék, mint a gyermek legfőbb tanulási stratégiája? A budapesti óvodapedagógiai napokon jártunk.
12: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Kedden délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
13: Új összművészeti fesztivál indul Pécsen a hétvégén. Bemutatkozik a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara is, amelynek dékánja Lengyel Péter szobrászművész lesz a vendégünk. Nyári zenék a Danubia zenekar koncertjén a fővárosban. Bloomsday kortárs művészeti fesztivál Szombathelyen, Kelengyel Ádák titkai a Kárpát-medencében, vándorkiállítás a Bicskei Lajtaházban. És játékunk is lesz a múzeumok éjszakájához kapcsolódva.
12: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
14: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A A Tyúkás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Tyúkás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Tyúkás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
15: Esti mese. Kedves gyerekek! A Makacs Varjó című perzsa népmesét Bálint András mondja.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy abjár, aki nagyon gazdag volt. Egyszer fia volt néki, az egyszerű jámbor Mehrák, akit nagyon szeretett. Amikor a fiú felcseperedett, s bajsza szakálla is kiserkedt, az apja választott neki feleséget. Az asszonyka igen ügyes, értelmes és fürge teremtés volt. Az abjárnak békességben teltek a napjai. Minden este vacsora után felesége, fia és menye körében sokáig elüldögélt a lámpa mellett. Ő volt a falu bírája is, és mindenki szívesen teljesítette utasításait. Telt múlt az idő. A napok, a hónapok és az évek egymást követték. Az abjár lassan megöregedett, elgyengült. Egyik este maga köré gyűjtötte családját, és így szólt. Elvégeztem minden dolgomat itt a világon, s hamarosan búcsút kell vennem tőletek. Mehrák fiam, fogadd meg nékem, hogy halálom után nem hagyott kialudni a lámpát, s nem hagyott, hogy sötétség üssön tanyát a házban. Ha egyszer sorsod úgy hozza, hogy szegény leszel, fogd meg az ekeszarvát, szánts, ves, a föld majd áldást hoz rád. Néhány nap múlva az abjár örökre itt hagyta a világot az élőknek. Mehrák foglalta el apja helyét, de nem igen tudta, mit is tegyen. Nyakra főre szórta a pénzt, s egy napon arra ébredt, hogy egy tehénen kívül semmije sem maradt. Ettől fogva a tehén tejéből kellett megélniük. Milyen forgandó is a világ, akik még a minap bárányhúson és tyúkon éltek, ma csak száraz kenyéren tengődnek. Mehrák egyik nap kiment a földekre, és szeme megakadt a szérűn. Eszébe jutott hirtelen, mi is volt apja végső intelme. Ha egyszer sorsod úgy hozza, hogy szegény leszel, fogd meg az ekeszarvát. Meghányta vetette a dolgot, és elhatározta, hogy eladja a tehenet, s az árából vesz egy kis földecskét és vetnivalót. El is adta a tehenet, árából földet vett, és vetőmagot szerzett. Aztán fogta az ekét, és munkához látott. Közeledett már az aratás ideje. Egyik reggel Mehrák egy varjút pillantott meg a búzájában, amint javában pusztította a magot. Felkapott egy követ, s feléje dobta. A varjú felröppent, aztán rászállt a mezsgye szélén egy fekete kőre. Mikor Mehrák munkához látott, újra dézsmálni kezdte a termést. Mehrák ismét feléje hajított egy követ. A varjú erre újra a fekete kőre repült. Így ment ez jó ideig, amíg Mehrák meg nem unta a dobálózást. A varjú ott maradt aztán egész nap estig. Másnap is folytatta ezt a játékot, Mehrák végül kifakadt. Hallgass rám, te varjú! Mi végre pusztítod ilyen megáltalkodottan a vetésemet? A varjú meg csak károgta, kezed lábad bék jóba verem, rajtad pedig csak nevetek. Mehrák nem tudta, mit évő legyen a varjúval. Este elmesélte feleségének a történteket, az asszony azt tanácsolta. Holnap reggel, mielőtt még a varjú odarepül, védj egy kis szurkot, olvasd meg, és öntsd rá a fekete kőre. Ha a varjú aztán megjön, és rászáll a kőre, a lába beleragad a szurokba. Akkor te fogd meg, és üsd agyon. Ó, pompás asszony vagy te, okos tanácsot adtál, meg is fogadom. Másnap reggel vett egy kis szurkot, megolvasztotta, és ráöntötte a fekete kőre. Felkelt a nap. Hamarosan feltűnt a varjú. Berepült a búza közé, és dézsmálni kezdte. Mehrák a fülebottyát sem mozgatta addig, amíg a nap jól fel nem olvasztotta a szurkot. Akkor fölkapott egy követ, és a varjú felé dobta. A varjú fölröppent, s rá egyenesen a fekete kőre. Lába nyomban hozzáragadt. Mehrák akkor odament, és megfogta. Készülődött, hogy agyon csapja, mikor a varjú megszólalt. Miért teszed ezt? Mehrák meg azt felelte. Kezed lábad bék jóba verem, rajtad pedig csak nevetek. Ha szabadon engedsz, próbált egyezkedni a varjú, szántóföldednek még a környékére sem jövök. Ha viszont megölsz, akkor árva kis fiókáim megátkoznak téged, s tetted keservesen meg fogod bánni. Mehrákot levette a lábáról a varjú könyörgése, és szabadon engedte őt. A varjú egy közeli kőre repült. Ó, Mehrák, mondta aztán, megkímélted az életemet. Jó tett helyébe jót várj, adok neked egy tollat a szárnyamból. Jól őrizd meg, s ha egyszer valami baj ér, dobd föl a tollat a levegőbe, aztán kövesd, amerre csak repül, s el fogsz jutni hozzám. Én aztán minden bajodon, bánatodon segítek.
Jó lesz, köszönte Mehrák. Ezzel fogta a tollat, hazavitte, odaadta a feleségének, és azt mondta neki, hozd a vasládikát, s tedd el gondosan ezt a tollat a legfenekére, talán egyszer még szükségünk lesz rá. Az asszony elvette a tollat, s jól eltette a ládikába. Eltelt néhány esztendő, egyszer aztán aszályos év következett rájuk. Az eső nem esett, minden kiszáradt. Mehráknak nagyon rosszul ment a sora, egyik nap így szólt hozzá a felesége. Mi lenne, ha elővennéd azt a tollat, és felkeresnéd a varjút? Jól mondod, hozd csak ide azt a tollat. Fogta Mehrák a tollat, kifordult a házból, és földobta a levegőbe. A toll pedig, mintha a szél vitte volna, szállt, Mehrák megkövette. Így ért el egy hegyre, s azon egy vasvárhoz. Meglátott egy torzomborz, kócos dévet, amint éppen alszik. A dév, mihelyt Mehrák szagát megérezte, felébredt, s törmögni kezdett. Hát te fehérfogú, fekete szemű emberfia, mit keresel itt? A tollat követem, felelte Mehrák. Akkor eredj tovább Isten hírivel, mondta a dév. A toll száll tovább, s berepült egy barlangba. Mehrák utána. Egyszer csak észreveszi a varjút. No csak, Mehrák, üdvözölte a varjú. Örülök, hogy megemlékeztél rólam. Mehrák elmondta, hogy a szárasság miatt nagy ínségben vannak. A varjú nyomban előhozott 3-4 zsák búzát, és azt mondta, amíg az aszály tart, ez majd kisegít benneteket. Még egy tyúkot is ajándékozott Mehráknak, és megmagyarázta. Ez a tyúk naponta egy aranytojást tojik, és nem fogy ki soha a tojásokból. Ezen túl nem lesz gondod a pénzre. Mehrák vidáman és boldogan tért haza, s rendre elmesélte a történteket. Jól van, mondta az asszony, de nehogy elárult bárkinek is, hogy egy ilyen tyúkunk van. Mehrák azonban nem hallgatta meg a felesége tanácsát. Fűnek fának megmutatta a tyúkot, amíg a bíró fülébe is eljutott a híre. Nosza egyik szolgáját elszalajtotta Mehrákhoz, és azt üzente. Hallottam, hogy van egy ritka, szép tyúkod. Hadd nézzem meg én is, aztán tüstént visszaküldöm. Mit volt mit tenni? Mehrák elküldte a tyúkot a bírónak. Az aztán egy közönséges tyúkot küldött vissza az aranytojó tyúk helyett. Mehrák rögtön látta, hogy ez nem az ő tyúkja, ment egyenesen a bíróhoz, hogy visszakérje a magáét. Az azonban jól megbotozta, és üres kézzel elzavarta. A következő évben ismét nagy ínségben voltak. Az asszony újra azt tanácsolta, eredj el Mehrák a varjúhoz. Mehrák úgy tett, mint az előző évben, felkereste a varjút, és mindent elmondott neki. A varjú ekkor egy bográcsot és egy fakanalat adott, és azt mondta, ha megéhezel, csapja fakanállal a bográcshoz, és mondd ki hangosan annak az ételnek a nevét, amit szeretnél. A bogrács nyomban előteremti. Vitte Mehrák nagy örömmel a bográcsot, ettől fogva a bogrács éjjel-nappal teljesítette minden kívánságukat. Egyszer azt mondja Mehrák a feleségének. A bíró rútul elbánt velem. Álljunk bosszút rajta. Hívjuk meg vendégségbe, s adjunk elé 100 fogást. Hadd lássa, hogyha el is vette tőlünk a tyúkot, mégsem jutottunk Koldusbotra. A felesége intette, talán elment az eszed, meglásd, kicsikarja tőled a bográcsot is. Ezúttal résen leszek én is, bizonykodott Mehrák. Ezzel meghívta a bírót és egész házanépét. Mikor dél lett, hozzá láttak az ebédhez. Látja ám a bíró, hogy az asztal csak úgy roskadozik a számtalan fogástól, sokféle piláftól. Még a szája is tátva maradt a csodálkozástól, megparancsolta a szolgájának, eredj, nézz körül, itt valami titoknak kell lenni. A szolga térült fordult, s jelentette a bírónak, van egy bográcsuk, ezt középre állítják, ráütnek egy fakanállal, és megneveznek egy ételt. A bogrács egy szempillantás alatt tele is van. A bíró nem szólt egy szót sem, csak evett, ivott. Másnap aztán üzent Mehráknak. A bográcsotokat adjátok kölcsön 2 napra. Mehrák először vonakodott, de aztán elvették tőle erővel. 2 nap múlva meg egy másik bográcsot kapott vissza. Mikor Mehrák meglátta, hogy a bográcsot kicserélték, ment nyomban a sajátjáért. A bíró megint csak megbotozta, és

Okra, aprítsátok darabokra! Erre 100 fekete rabszolga úri ki a tökből. Mindegyikük felér 100 közönséges emberrel. Ezek aztán alaposan ellátják ellenséget baját. Végül megparancsolod, furkószolga abba hagyni, tökbe újra belebújni. Fogta Mehrág a tököt, és hazafelé tartott. De most egyenesen a bíróháza felé vette útját. Na, mi újság? Kérdezte a bíró. Semmi, felelte Mehrág, csak jövök a tyúkomért és a bográcsomért. A bíró parancsot adott. Botozzátok meg, és dobjátok ki. Szavait még be sem fejezte, Mehrág rácsapott a tökre, és elkiáltotta magát. 100 furkós botot marokra, aprítsátok darabokra! A tökből egy szempillantás alatt 100 fekete rabszolga özönlött ki, azonnyomban a bíróra és szolgáira vetették magukat. Mikor a bíró látta, hogy bízennek felesett réfa, óbégatni kezdett. Visszaadom a tyúkodat és a bográcsodat! Hát akkor szedd a lábad, szaporán, mondta Mehrág, és parancsot adott. Furkószolga abba hagyni, tökbe újra belebújni! A rabszolgák tüstént engedelmeskedtek. Mehrág meg elvette a tyúkot és a bográcsot. Közben odagyűltek az emberek, és megválasztották őt bírónak. Mehrág ezután a tyúkkal, a bográccsal, a tökkel, a bírói kalappal és a bottal hazaballagott. Feleségének elmesélte a történteket tövérül hegyire. Az asszony úgy megörült, hogy nyomban táncra perdült. Ahogy az ő kívánságuk teljesült, úgy teljesüljön másnak is.

Makacs Varjú című perzsa népmesét dr. Simon Róbert fordításában Bálint András mondta el. Szerkesztette Liptai Katalin, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

Bátori Csaba költő, irodalomtörténész, műfordító, esszéista 65 önálló verses kötetét, próza, esszé és műfordítás könyvét adták ki. Számtalan verse, esszéje, tárcája, kritikája és fordítása jelent meg magyar folyóiratokban. Műfordítói munkásságának egyik legjelentősebb vállalkozása József Attila minden versének és vers töredékének német nyelvű fordítása. Bátori Csaba Vörösben és Séta Litánia című versét a szerző mondja el.

vörösben. Mintha beljebb égne a város, olyan vörös a reggel, mintha a pokollal volna határos, siet felém ezer mogorva ember. Egyiknek szeme, orrcsúcsa veres, mintha nézné, szagolná a napot. Másiknak párja füstös, sepphelyes, mintha véletlen nem volna halott. Gyászom merő vöröset öltött, hogy a bárányfelhőt megölje. Maga alá gyűrma csütörtök, hogy ne essek idő előtt a földre. Szomorúságom színvörösben, a napvilág ma más világ felé tol. A fényt, a gyászt mindig azért szerettem, hogy végleg megváltson a fájdalomtól. Séta litánia. Megyek is, maradok is a lábvesztő madarakkal, elmegyek, megyek is haza, de léptem még kinn marasztal, mint aki másfelé maga is árnyáról épp leválik. És nem szükséges tudnia, járta csak a pusztulásig ér-e, vagy átgyökerezik jobb-rosszabb légzónák felé, és ésszel azt sem sejti itt, lét folyat-e, maga a lé folyik-e egész káronig, mind magasabb semmibe ér. Számolja függő lépteit a fal, a fű, a fény, a tér. Ez az aranykor, fáradás. Többet tudunk már, mint az összes év visszafelé, valami más tart és ráz és eldob és fölvesz, mint mit a hús, a vágy, a váz fogni képes, egy hűlt galaxis szív magához, vagy látomás, amit a hitetlen is elhisz. Végül elkötődünk a földtől. Nem virág többé a virág, nem lélegzünk együtt az ősszel, nem fához tartozik az ág, füstbe száll barát és ember, nem a szemünkkel látunk többé, géppel, isteni pótszerekkel megyünk el, válunk földi köddé. Nem voltunk itt, csak eltűnéssel. Lenni és nem lenni, a kettőt egyszerre tenni, ez a szép szer. Világítani, mint a felhők, de nem a földre telepedni, élést váltani a sötéttel, hangtalan hangzani, uratlan, mint éghangos erdők vagy a madárdal.

0: Bátori Csaba verseit a szerző tolmácsolásában hallottuk. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk a Szent László hagyománykörből származik. A béke a rendből születik. Szent László király alakja a magyar történelemben a lovagi erényt, a tisztaságot és a rendteremtést testesíti meg. A középkori legendákban nem csak a harcos király jelenik meg, hanem az igazságos uralkodó is, aki tudta, tartós béke csak ott jöhet létre, ahol rend van. Rend a lélekben, rend a közösségben és rend a törvényekben. Szent László számára a rend nem szigor volt, hanem iránytű. Olyan biztos pont, amely eligazítja az embert és a nemzetet. Üzenete ma is időszerű. A béke nem véletlenül születik, hanem gondosan épített rendből. Abból az összhangból, amelyet közösen teremtünk meg.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyó Kolini Bori.
6: A nyugati világ a háború után hosszú ideig nem számított gyors fordulatra a szovjet befolyás alá került országokban. Mégis úgy döntöttek, megpróbálnak áttörni a vasfüggönyön, nem fegyverekkel, hanem információval. Ennek részeként indult el 1950-ben a Szabad Európa Rádió, amely a teljes kelet-közép-európai kommunista blokk országaira sugárzott műsorokat.
7: A Szabad Európa Rádió létrehozásának előkészítése 1949-ben kezdődött, amikor az Egyesült Államokban megalakult a Szabad Európa Bizottság. A hidegháború első éveiben Washington egyre fontosabbnak tartotta az úgynevezett információs hadviselést, azt, hogy hírekkel, politikai üzenetekkel és kulturális tartalmakkal próbálják elérni a szovjet befolyás alá került országok lakóit.
8: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
9: Tuke Rádió, Szabadna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
10: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
11: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
12: Hlási se vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Evropa.

0: Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Simándi Irén történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karának egyetemi tanára beszél a Szabad Európa Rádió megszületéséről.
2: Ez alapvetően a II. Világháború utáni európai, kelet-közép-európai eseményeknek a következménye. Egy nagyon komoly menekült hullám indul el Nyugat-Európa felé. Nyilvánvalóan lehet tudni, hogy a szovjet blokkhoz fog tartozni Magyarország is, és a többi kelet-közép-európai ország is, és ez indít el egyfajta hullámot, akik kimentek, azokat még akkor disszidenseknek neveztük. És hát az egyik célállomás nyilvánvalóan az Egyesült Államok volt, ahol azért már voltak korábbi emigrációs hullámokból magyarok, és ugyancsak a háború utáni egyik elég komoly ilyen szervezet volt, a Varga Béla vezette Magyar Nemzeti Bizottmány, ami 49-ben már működött. A Magyar Nemzeti Bizottmány támogatásával és az amerikai külügyminisztérium támogatásával az Empire State Buildingben bérelnek helyiségeket a Szabad Európa Rádió osztályainak, mert a magyaron kívül ott van a csehek, a lengyelek, a románok, a bolgárok, és majd később Európában még egy darabig működik az albán osztály is, de ott annyira kevés lesz majd a készülék, és a politikai vezetőket éri csak el, hogy ott nincs értelme semmilyen propagandát kifejteni.
3: A Szabad Európa Rádió támogatását az Egyesült Államokban nyilvános kampányokkal is igyekeztek erősíteni. Az egyik legismertebb reklámfilmben a későbbi amerikai elnök Ronald Reagan, akkor még hollywoodi színészként arra kérte az amerikaiakat, segítsék a rádió működését. A kampány jól mutatta, hogy Washington a hidegháború idején stratégiai eszközként tekintett a kelet-európai rádiós műsorszórásra.
4: Tavaly 16 millió amerikai vett részt a keresztes hadjárat a szabadságért mozgalomban. Ez a mozgalom tette lehetővé a szabadságharang felállítását, amely a kommunista uralom alatt szenvedő népek szabadságvágyának szimbóluma. A mozgalom üzemelteti azt a nagy teljesítményű rádióadót Nyugat-Németországban, amely naponta sugározza a vasfüggöny mögé az igazságot. Az adások leleplezik a Kreml hazugságait, és reményt adnak a vasfüggöny mögött élő millióknak. A hallgatók levelei a titkos rendőrség ellenére eljutnak hozzánk. Köszönetet mondanak a Szabad Európa Rádiónak, és megnevezik a kommunista ügynököket.
2: Szóval visszatérve az Empire State Buildingre, itt alakul meg majd a magyar osztály.
3: Folytatja Simándi Irén történész.
2: És az első kísérleti adás az 1950. november 4-e, amikor is azt csinálják, hogy fölveszik ezeknek a menekülteknek a hangját tekercsekre, hogy ők szabad földre érkeztek és üzennek haza, Magyarországra is. Feltették ezt egy repülőre, elvitték Athénba, Athénból pedig egy olyan semleges vízen horgonyzó hajóra, ami Európa felé sugározta ezeknek a menekülteknek a hangját. És akkor rájöttek, hogy hát kellene egy rádióállomás, és milyen jó lenne, hogyha Európában lenne egy ilyen bázis. Ez volt az egyik, ami megmozgatta a fantáziájukat. A másik, ami még ennél is érdekesebb, az pedig John Cannon nevéhez fűződik, aki diplomata, és őt azzal bízzák meg. Már a 30-as évek végén is jár a Szovjetunióban, de aztán a háború idején is, és az a feladata, hogy próbálja meg feltérképezni, hogy milyen politikai célkitűzései vannak a Szovjetuniónak, és hogy hogyan lehetne egyébként megállítani magát a kommunizmus terjedését, mert a II. Világháború után ugye máshogyan nem lehet, hiszen akkor fejeződött be a háború, tehát újabb háború kirobbantása semmiképpen nem lett volna célszerű, és ezért elkészít egy tanulmányt 1946-ban visszamegy Amerikába és publikálja, és ez lesz a feltartóztatás elvét megfogalmazó híres tanulmánya, ami gyakorlatilag az Egyesült Államok hidegháborús politikájának a kulcs mondata lesz.
1: A Szabad Európa Rádió már tudatosan felépített hidegháborús eszközzé vált. Ehhez európai bázist kerestek, amely az amerikai érdekszférához tartozott. Így esett a választás Nyugat-Németország amerikai megszállási övezetére, azon belül pedig Münchenre. Itt született meg a Szabad Európa Rádió központja.
2: Hát először is az építkezések azok 1950-ben kezdődtek el az angol kertben, az English Gardenben.
1: Folytatja Simándi Irén.
2: És a legelső dolog az az volt, hogy nyilván ahhoz, hogy rádióállomást tudjanak létrehozni, tájékozódni kellett a világ eseményeiről. Itt pedig a legfontosabb az, hogy lehallgató állomást építettek az amerikaiak, és hát megpróbálták a lehető legtöbb rádióállomást lehallgatni, és információs hírekhez jutni. A rádió épülete és az adók építése az párhuzamosan folyik, és hát gyakorlatilag onnan tudnak róla, hogy 1951. október 6-án ünnepélyes körülmények között átadják a magyar osztálynak a mikrofont az amerikaiak, akkor a magyar osztály vezetője Gróf Dezsőfi Gyula, a kisgazdapárti politikus, és elindul a magyar adás. A szerkesztőség tagjait nagy részben az emigráció köréből kerülnek ki, és mindenki, aki a Szabad Európa Rádiónál munkát kap, az élvezi egyrészt az amerikai külügyminisztérium támogatását, illetve hát a Varga Béla féle nemzeti bizottmány segíti a rádió megszervezését olyan értelemben is, hogy munkatársakat toboroznak. Tehát az emigráció nagyon jó kapcsolatot ápolt egymással. Ugye nyilván Borbándiék a Svájcban, aztán a párizsi mag, Skultéti Csabájék, ott Ekecs Gézával, és aztán az amerikaiak, tehát az Amerikában lévő magyar emigráció, és hát ők pontosan tudtak egymásról, és hát maga a Varga Béla féle nemzeti bizottmány volt az, aki igazából meghirdette a kapcsolatrendszerükön keresztül. Például a Varga Béla kereste meg egészen konkrétan Ekecs Gézát Párizsban, aztán Skultéti Csabát Párizsban. A Borbándi levelet kapott tőle, mert ő Svájcban volt, hogy lesz munka lehetőség, és hogy indul a Szabad Európa Rádió magyar osztálya. És október 6-án elindult az ünnepi adás, elkezdték sugározni a műsorokat Magyarország felé, és akkor egyszer csak megszólalt egy új adóállomás, és szerintem nagyon hamar, nagyon sokan megtalálták, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nem volt szabad hallgatni a rádiót, de hát ezt a világon senki nem vette komolyan, és mindenki hallgatta természetesen a Szabad Európát.
3: A Szabad Európa Rádió szerkesztősége közvetlenül nyugati hírforrásokból dolgozott, és folyamatosan figyelte a keleti blokk országainak sajtóját is. A hírek feldolgozásához több nyelven beszélő szerkesztőkre volt szükség. Erről beszélt később Ekecs Géza, a rádió egykori legendás munkatársa.
5: Oda olyan szerkesztők kellettek, és azok is voltak, akik hát 2-3 nyelven értettek, és letépve a papírt a gépből, és lefordították. Tehát nem a szisztém az, mint nálunk, ugye, hogy az MT lefordítja és kiadja. Egyenesen idegen anyagból dolgoztunk. Ezek a hírek. Akkor kérlek szépen itt volt a nagy nyugati sajtó, ugye a német sajtó, kaptuk francia lapokat, angol lapokat, amerikai újságokat is közvetlenül, hát akkor még nem volt fax vagy ilyesmi, de meglehetősen gyorsan, és ami a legérdekesebb, kérlek szépen, rögtön a rádió mindegyik, tehát a célországokban, a helyi szervezeteknél megrendelte az újságokat.
1: 1951 a magyar történelem egyik legsötétebb időszaka volt. Rákosi Mátyás az 1949. május 15-i választások után megszilárdította hatalmát. A Szabad Európa Rádióból érkező hírek felbecsülhetetlen jelentőséggel bírtak a magyar hallgatók számára.
2: Olyan rádióműsorokat sugároztak a kelet-közép-európai országokban, hogy állandóan fenntartsák azt az érzést, hogy van egy szabad világ.
1: Folytatja Simándi Irén.
2: És azokat a napi eseményeket, amelyeket az itt élő emberek a saját életükön keresztül tapasztaltak, a begyűjtés, a beszolgáltatás, az egypártrendszer, és minden elnyomó hatalom, minden mozzanatát, ezt állandóan napirenden tartsák. És hát azt várták, és ez sikerült is, hogy belülről bomoljon fel ez az egész rendszer.
3: Az 50-es évek Magyarországán Szabad Európa Rádiót hallgatni veszélyes, sőt életveszélyes dolog volt több szempontból is, amire talán nem is gondoltak először a rádió munkatársai sem. Erről beszél Rácz János történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa.
6: Ezeket az adásokat a Magyar Állambiztonság is fogja nyomon követni. Tehát ők is olvasgatják ezeket a dolgokat, és ők is nyomon követik, hogy mi a helyzet, és hát ennek megint vannak áldozatai, sajnos. Tehát például a mozgó postások perét tudom felhozni, amikor ugye két postás úgy dönt, hogy a Szabad Európa Rádiónak üzen. És akkor finnyitják azokat a zsákokat, azért mozgó postás, mert a vonaton történik ez a nyugatra lévő gyakorlatilag a zsákoknak a leblombálása, és akkor átnézése, és akkor ugye beleraknak saját leveleket. hogy ők mit gondolnak, mit folyik itt, miket csinál, ugye kopasz meg a bandája. Nyilván ez kimegy ugye a Szabad Európa Rádióba, ők beolvassák, csak hát ugye olvassák itt is az állambiztonság részt, és akkor letartóztatják őket, hűtlenség, minden egyéb két akasztás.
1: A hidegháború információs harca nem csak a rádió hullámokon zajlott. Az 1950-es évek elején nyugatról léggömbök ezrei érkeztek a keleti blokk országai fölé, rajtuk röplapokkal, újságokkal és politikai üzenetekkel. A kommunista vezetés ezeket nem egyszerű propaganda akciónak, hanem közvetlen politikai fenyegetésnek tekintette.
6: Édesapám is talált ilyen cédulákat, előadásokon is volt olyan, amikor odajött hozzám valaki, és mondta idősebbként, hogy hát az ő apukája is talált ilyen cédulát annak idén, amelyet ugye a propaganda nyugatról léggömbökkel juttatott ide Magyarországra, ugye ez úgynevezett fókusz hadművelettel. Ezek a léggömbök ide megérkeztek, és hát ezeken különféle feliratok voltak. Megtudtam az egyik úrtól, akinek valami rokona talált ilyen feliratot, például az egyik ilyen cédulán egy chicagói gyár volt. Csak a magyar felirat alatta, ugye a chicagói gyáron a parkolóban rengeteg autó van, és akkor ugye odaírták munkásoknak az autói nyilván, hogy mit gondoltok, ugye a magyar fiatalok, hogy az elnyomott munkásoknak az autói állnak-e itt, és akkor odaírják, hogy igen, és akkor ebből tudják, hogy az, amit mond a magyar propaganda, ugye a Szabad Nép, Rákosi Mátyás és minden egyéb, az hazugság, tehát meg kell nézni, hogy azokban az időszakokban, amikor Magyarországon egy állam volt az autó, tehát amikor esetleg valaki nyugati autót hozott be valami úton, módon, vagy egy nyugati követségnek az autó, megálltak a fiatalok és nézték, hogy te jó ég, hogy ez milyen fantasztikus.
3: Részleteket hallhatnak. Farkas Mihály 1954 őszén a Hazafias Népfront kongresszusán tartott beszédéből, amelyben a Szabad Európa Rádió léggömb akciója ellen tiltakozik.
7: Népünk e szilárd elhatározását a nyugat-német területről amerikai dollárokkal pénzelt balon erezgetés sem tudja megváltoztatni. Belső is, külső ellenség félreismeri népünket. Népünk a szabadság 10 esztendej alatt hatalmasat fejlődött.
1: A nyugatról érkező rádióadások és információk különösen a fiatalokra gyakoroltak erős hatást. A Szabad Európa Rádió műsoraiból nem csak más zenéket és életformákat ismerhettek meg, hanem azt is, hogy a kommunista rendszeren kívül létezhet egy másik, egy jóval szabadabb világ. Sokan közülük ezért próbáltak nyugatra, vagy akár Jugoszláviába szökni.
6: Ők egy szabad és független országba szeretnének élni, és most ebben a szabad és független országban azért ne arra gondoljon a hallgatóság, hogy itt arról van szó, hogy akkor mi a nyugathoz fogunk tartozni.
1: Folytatja Rácz János történész.
6: Látnak azért olyan példákat maguk elől, mint ugye a Láncos Kutyának nevezett magyar kommunista propagandát nevezett Tito országában, tehát akár már Jugoszlávia is föltűnhet ilyen pozitív szem, azért hozzá kell tennem, notabene, hogy ebből is vannak tragédiák, mert van, aki azt gondolja, hogy hát nekem ki kell jutni Jugoszláviába. Tehát a Rákosi rendszer időszakában is van olyan, aki határátlépő, tehát átmegy, ugye nem nyugatra szökik, vagy arra nem úgyse tudna, ott egyébként is ugye aknazár lesz, meg műszaki akadályok és minden egyéb, hanem átmegy Jugoszláviába, mert azt gondolja, hogy ott lakik a közelben van ismeretség, esetleg a délvidéken lakik rokon, mert ilyen is van, hiszen tudjuk, hogy az ország azért különleges helyzetben van ebből a szempontból, és akkor átlép oda. Igen, nem csak ott, meg ott van az UDB, a jugoszláv AVH, már elnézést kell, aki megfogja az illetőt, és azt mondja, hogy jó, akkor átmész, és nekünk kezd el szerkémkedni. Meg különben nem fogunk elengedni, esetleg meg is verik. Mert ugye egy háború folyik a két titkos szolgálat között. Visszaküldik, ott meg a magyar határőrség kapja, a magyar határőrség akkor pedig már az államvédelmi hatósághoz tartozott. Tehát ugye nyilván akkor megint ugye rossz helyzetben van, mert akkor kémként fogják elítélni.
3: A Szabad Európa Rádióhoz, ahogy a más nyugati adókhoz is, csak korlátozottan és sokszor késve jutottak el a kelet-európai információk. Bár rendszeresen foglalkoztak a magyarországi politikai és gazdasági helyzettel, az elemzések nem mindig tükrözték pontosan az ország belső viszonyait vagy a társadalom valódi állapotát. Így magáról a forradalom kitöréséről is majdnem lemaradtak. Simándi Irén történészt hallják.
2: A folyamatokból a Szabad Európa Rádió csak tényszerűen érez valamit, tehát a lehallgatott rádióadásokból, ugye lehallgatták a Kossuth rádióadását és a Petőfi rádióadását reggel a hírek miatt, és a híranyaghoz felhasználták a Szabad Nép anyagait, tehát nyilvánvalóan főleg a vezércikket. Ezekből és az Európát is, kelet-közép-európát érintő folyamatokról beszámoló napilapokat használták fel gyakorlatilag. De konkrétan például azt, hogy Nagy Imre hogyan és mi módon került hatalomra, erről nem tudtak beszámolni, ezt nem ismerték. A Petőfi kör tevékenységét jóval később, de csak tényszerűen, arról sem volt nagyon elképzelésük, és amit még inkább nem értettek, és ez nagyon sok műsorban visszaköszön, és hát nyilván meg kell említenünk a legendás Mikes Imrét, az Gallikuszt, aki 1951-től dolgozott a Szabad Európa Rádiónál, és az ő műsorai voltak a legismertebbek, pontosan azért, mert ő ennek a korszaknak az embere volt. Az amerikaiak nagyon jól ráéreztek ennek az embernek a tehetségére, hogy ez a hidegháború embere. Maga a hangja, az egész habitusa olyan volt, hogy alkalmas volt erre, és hát az ő műsorát zavarták egyébként a leginkább meg a híreket, de például ő is számtalanszor feltette a kérdést, hogy nem értették, hogyha elindult itt egy folyamat a Nagy Imrével, akkor miért kellett lemondatni és megakadályozni ezt a folyamatot, meg az, hogy egyébként amikor a forradalom elkezdődik, akkor még nem tudja senki, hogy ebből mi lesz, a tüntetést nem engedélyezik, majd utána később engedélyezik 23-án, de hogy a magyar pártküldösség akkor érkezik haza Jugoszláviából. Tehát ők délelőtt folyam, amikor megérkeznek, akkor egy teljesen forradalmi helyzetbe találják magukat, és a Szabad Európa Rádió munkatársainak fogalma nem volt arról, hogy mi történik. Ők akkor kizárólag nyár óta csak a lengyel eseményekkel és gomukával vannak elfoglalva. Egyébként érdekes, hogy a rajtemetésről is csak tényszerűen számolnak be. Hát azért München 800 kilométerre van Budapesttől, nyilván az újságok 2-3 nap késéssel érkeznek el, hiába van ott beszámoló. Tehát ők magáról a folyamatról nem tudtak érdemben megszólalni, csak tényszerűen, amikor már bekövetkezett.
1: A Szabad Európa Rádiónak nem voltak magyarországi kémei vagy tudósítói, tehát olyan emberek, akik valamilyen módon kapcsolatban álltak volna a szerkesztőséggel, és így értesítették volna őket az eseményekről.
2: Nem tartottak kapcsolatot fent senkivel.
1: Folytatja Simándi Irén.
2: Az a rádiónak az egyik nagyon fontos szabálya volt, hogy semmilyen információt a kelet-közép-európai országokból nem szerezhettek. Ugyancsak ez szolgált, a védelmüket szolgálta idézőjelbe az álnevek használata is az első időszakban, de különösen jelentősége nem volt, főleg 56 után, mert a magyar szakszolgálatok nagyon hamar felderítették, hogy ki mindenki dolgozik a Szabad Európa Rádiónál. A hírek felhasználására is nagyon fontos és szigorú szabályokat vezettek be. Elvileg csak azt a hírt volt szabad felhasználni, amit egymástól kettő, de inkább három független hírügynökség megerősít. Na most ezzel majd a forradalom napjaiban problémák lesznek, mert nem, hogy kettő, meg három egy se tudta megerősíteni, ami tulajdonképpen Budapesten vagy az országban történt. Amikor elkezdődött a forradalom 23-án este a tüntetéssel, akkor gyakorlatilag az éjszakai 23 órási anyagában Mikes már valamit írt a fiatalokról, de ő akkor úgy írta ezt meg, hogy párhuzamot vont 1848 fiataljai között. Csak buzdította őket, hogy fogjanak össze, és talán valami lehet belőle. És az a nagyon érdekes dolog, hogy 23-án este történik meg a rádió ostroma, a Magyar Rádió ostroma, arról egyáltalán nem számolnak be, nem is tudnak róla, hanem folyamatosan érkeznek a híradások, nyilvánvaló minden nagy hírügynökség be volt kötve a Szabad Európa Rádióhoz, volt egy központi hírosztály, és a központi hírosztályon aztán nyilvánvalóan már nagyon-nagyon hamar elterjedt egyébként a budapesti forradalom híre, és hát onnantól kezdve éjjel-nappal bent voltak a szerkesztőségben, megpróbáltak az eseményekről beszámolni, de továbbra is csak az újságok maradtak. Aztán, amikor megérkeztek ide, már a külföldi hírügynökségek tudósítói, onnantól kezdve már több híranyag állt rendelkezésükre, csak innentől kezdve már meg arról kell beszélnünk, hogy ami elhangzott, az nem csak a Szabad Európa Rádió munkatársainak a felelőssége, hanem annak a tudósító hálózatnak a felelőssége is, akik ezeket a híreket eljuttatták hozzájuk. Nagyon sok tévedés van ezekben az anyagokban, hát Nagy Imre megítélés az első perctől kezdve nagyon negatív, ez nem tett egyébként jót Nagy Imrének.
3: A forradalom napjaiban a Szabad Európa Rádió szerkesztősége rendkívül bizonytalan és nehezen ellenőrizhető információk alapján dolgozott. Sokáig például úgy tudták, hogy a szovjet csapatok behívását maga Nagy Imre kezdeményezte, miközben a tüntetők, a sebesültek és a halottak számáról, illetve a harcok részleteiről is csak töredékes értesüléseik voltak. A Magyar Rádióban zajló eseményekről sem rendelkeztek pontos képpel, ennek ellenére folyamatosan igyekeztek követni és közvetíteni a magyarországi történéseket.
2: Amiről például egyáltalán nem tudtak semmit mondani, az a Kossuth téri sortűz volt. Azt egyáltalán tudták hová tenni, eleve nem tudták, hogy mi az, hogy AVH, tehát az itt lévő tudósítók. És hát azt csak tényszerűen említik meg, és nem elemzik. Ugyancsak ez történt gyakorlatilag a budapesti pártház ostrománál, azt is csak tényszerűen közölték. Arról viszont volt információjuk, mert a vidéki adókat is lehallgatták, így a nyíregyházi adót is lehallgatták. Arról például volt információjuk már második, hogy a szovjet csapatok visszafelé jönnek, tehát Magyarország irányába, és a Szabad Európa Rádió ezt be is mondta.
1: A Szabad Európa Rádió évtizedeken át a külvilág egyik legfontosabb hangja maradt a vasfüggöny mögött. Műsorai híreket, kulturális mintákat és politikai alternatívát közvetítettek azoknak, akik saját országukban csak ellenőrzött tájékoztatáshoz juthattak. Bár a forradalom napjaiban a rádió is bizonytalan információkkal dolgozott, szerepe mégis meghatározó volt abban, hogy hallgatók milliói kapcsolatban maradhassanak a nyugati világgal és a szabadság eszméjével.
8: 56-70.
3: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kávéjó Koliné Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puss Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.
8: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
9: 21 óra. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Gál Andrea szerkesztésében. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tisztelet díjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a képviselők a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, megerősítik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, független szakmai kontrollt hoznak létre, és megszüntetik a gyermekvédelmi intézetek elzártságát a külvilágtól. Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, írta a közösségi oldalán a honvédelmi miniszter, aki Cipruson vesz részt az uniós tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos informális találkozóján. Ruszin Szendi Romulus közölte, a megbeszélésen kiemelt téma volt a hadipar közös fejlesztése. A tárca vezető emellett közös fellépést sürgetett a kontinens stabilitását és biztonságát fenyegető kihívásokkal szemben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. A NAU elvárja azt is, hogy Teherán felfedi, mi lett a sorsa az ott tárolt uránnak. Irán válaszul azt üzente, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le a nukleáris létesítményeit, és állítja, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, a háború a harctéren fog eldőlni, írja a The Kyiv Independent. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8-es erősségű földmozgás miatt néhány órára cunami riadót rendeltek el a térségben. Idehaza úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csak nem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szervezet emlékeztet, erre a megoldásra 2022-ben és 25-ben is szükség volt a rendkívül alacsony vízállás miatt, és jól lehet akkor végül nem kellett működtetni a rendszert, a mostani telepítés is megelőző jellegű. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalra 12 és 17 fok közé hűl a levegő, holnap napközben 28 és 33 fok közötti hőmérséklet valószínű. Szerdától nyugat felől hidegfronthoz lehűlést és többfelé csapadékot. 4 perccel múlt 21 óra, legközelebb 22 órakor hosszabb hírösszefoglalót hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Síje Gábor nevében is.
8: Műsor ajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
10: A 2026-os hazai gyümölcstermés kettős képet mutat.
11: Bizonyos gyümölcsfajoknál valamivel kedvező, más gyümölcsfajoknál rosszabb helyzetet látunk, mint az elmúlt évben.
10: Úgy tűnik az őszi, a kajszi és a cseresznye lesz a nyerő. A medgy és az alma síralmas állapotban van. További részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
8: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
12: Délelőtt. Egyre több az allergiás és köztük a súlyosabb tüneteket mutató anafilaxiások száma. Becslések szerint úgy 40 ezren vannak, akiknél valamilyen gyógyszer, rovar, csípés vagy akár élelmiszer sokkot képes kiváltani. Mindez bárkinek, bármire és bármikor kialakulhat, de vajon hogyan ismerjük fel a tüneteket? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
13: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
8: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Rádiószínház kulissza. A műsorvezető Völgyi Tóth Zsuzsa.
2: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. 125 éve született Németh László, a magyar irodalom világirodalmi rangú regényírója, aki kimagaslót alkotott nem csak regény és drámaíróként, hanem a magyar és az egyetemes sorskérdésekkel elmélyülten foglalkozó esszéíróként, valamint irodalmi tanulmányaival is. Horvátné meghalt című novellája az író legelső jelentős irodalmi sikere. Az 1923-24-ben írt művel az akkor még orvosként praktizáló Németh megnyerte a Nyugat novella pályázatát, megalapozva ezzel írói pályáját. A műből készült rádiójáték meghallgatása előtt beszélgetésre invitálom kedves hallgatóinkat. A hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Kakó Gyula, a gyártásvezető Vancsók György, a szerkesztő pedig Csűrös Csilla. És újból köszöntöm vendégeimet a stúdióban, Gró Gáspár, József Attila Díjas irodalomtörténészt, kritikust, közírót, jó estét kívánok! Jó estét kívánok. És Etevil most a hangjáték rendezőjét, jó estét kívánok!
14: Jó estét kívánok!
2: Már a hűséges rádiószínház hallgatók hallhatták az urakat itt egy pár nappal ezelőtt, akkor az Auréla Kékesre megy című rádiójátékot kezdtük el, és azt vezettük be a beszélgetéssel. Most viszont egy részben elkészült műről van szó, a Horvátné meghal. Egy rész az egész, tehát rövid műről van szó, amit még rövidít ugye a hangjáték rendező, így volt?
14: Igen. 26 ezer karakterről lemondtuk 18 ezer.
15: No, hát már a múlt alkalommal is szót ejtettünk erről az indulásról, ugye, hogy a Nyugat novella pályázatára jelent meg, de nem akkor írta.
16: Hát elmondtam, hogy ez az egy-két év, amivel korábban írta, azért nem egy olyan kardinális kérdés, főként a Németh László szellemi útját tekintve nem egy nagy fordulat. Sokkal inkább az, hogy novellát írt, mert ő azért másban gondolkodott már akkor is szerintem, mikor nem ír semmit. Említettem, hogy Szabó Dezsőnek írt egy hosszú programot arról, hogy miként szeretné a magyar szellemi élet jövőjét elképzelni, meg magyar nemzet útját, ami nála egyébként abszolút egymásra csúszott, mert igen, ő mindig a nemzetet elsősorban szellemi képződménynek, nem gazdasági vagy politikai egységnek tekintette. Tehát a kultúra volt...
15: És be is igazolódott ez, hogy így van ez.
16: Hát a kultúra volt a minden. Tehát ő nem is nagyon tudott másban gondolkodni. Erre született, azt lehet mondani. És hogy jutott idáig? Hát eleve az első, ugye úgy tartjuk számon, hogy végzettsége szerint orvos, a fogorvos lett az első időkben, erről van is anekdóta, hogy menekültek az ismerősök a Vizivárosban, nem a Krisztina városban a felesége elől, mert az mind a férje nagyon rozzant fúrógépe elé akarta őket terelni, úgyhogy...
15: Hát akkor még nagyon félelmetes volt a fogorvos, lábbal hajtották a fúrógépet.
16: Lábbal hajtott fúrógép, igen. Ez a borzasztó lehetett, úgyhogy közel volt a vérmező, a kivégzéshez kínálta magát, de az orvosi egyetemre úgy ment át, nem csak mondjuk a fogorvoslást, azt a hamarabb lehet keresni, hamarabb juthat kereső állásba, hogyha fogorvos lesz, mint hogyha általános vagy valamilyen szakorvos. Hát ez az orvosi egyetemen való elhelyezkedését erősen befolyásolta, de az első kísérlete az a bölcsészkaron volt, és megállapította, hogy ott semmi olyat nem tanítanak az adott pillanatban, ami számára fontos és érdekes lenne. Tehát, hogy egy áporodott, begyepesedett, és a kor problémáira reagálni nem képes szemléletet tanítanak az egyetemen, és ezért ott hagyta, és elment az orvosira. Az első művei egyébként orvosi tanulmányok voltak, és írta is erről saját maga, hogy megpróbálta egy szakma szempontjait az emberi szempontokkal, meg társadalmi szempontokkal valahogy összegyúrni, tehát egy másfajta látásmódot gondolt megvalósítani orvosíróként, de hát ehelyett aztán mégiscsak az irodalmi íróságot vállalta. De közben azért, ha az ember figyelmesen elkezd keresgélni, hogy milyen motívumok utalhatnak arra az ő szépírói műveiben, hogy orvos is volt, akkor bizony talál erre nyomokat az alkattannal, a lelki folyamatok és a betegségek összefüggéseire vonatkozóan. Igen. Tehát tulajdonképpen leírható akár a gyász, akár az iszony is, hogy most a klasszikus műveit idézzem ebből a szempontból.
15: Igen, most bennem föl is idéződött ez, amit mond, hogy valóban.
16: Persze, ha valaki ezt így elkezdeni kidolgozni, akkor könnyen járhatna úgy, mint Karintinál az Így írtok tibe, hogy az ember tragédiája elmondja egy rendőr fogalmazó. Tehát, hogy nem szabad azért erre az irányra ráállni, de tény, hogy az ő orvostudományi tanulmányai, később is a Medve utcai polgáriban az iskolaorvossága.
15: Igen, apukám is oda járt, és ő is szokta mesélni, hogy ott volt Németh László.
16: Igen, és hatottak rá.
15: De különben, hát egyébként most bocsássa meg, hogy közbevágok, de hát a naturalista írás, tehát a naturalizmus maga is, hát ez egy természettudományos szemléletet mindenképpen feltételez.
16: Igen.
15: És a Zoláig visszamegyünk.
16: Persze.
15: Igen, tehát hogy ez adódhat abból is simán.
16: Igen, de hát még csak a tudományhoz se kell fordulni, mert az írók mindig megpróbáltak valamit pótolni abból, amit a tudomány még nem teljesített, hát hogy nem véletlen, hogy előbb volt az irodalomban pszichológiai ábrázolás, mielőtt pszichológia tudomány létezett volna, és nem véletlen, hogy a pszichológia tudománya is irodalmi figurákkal mutatta be az első emberi képleteket is. Hát azért az Ödipusz komplexus sem volt Ödipusz komplexus akkor is, amikor még nem volt Freud. Szóval ezek a...
15: Verne Gyuláról nem beszélve, hát aki mindent föltalált.
16: Azt most hagyjuk, hogy Verne Gyulát, mert ott azért vannak ma nem egészen PC vonatkozások is. Tehát miért kellett, és miért futott be Németh László épp a Horvátné meghallal? Azért, mert egy ilyen korszak működött. Sajátos módon ezt a fajta ki is emelték a pályázat bírálatakor, hogy egy olyan falusi közeget, paraszti világot mutat be, amit föl kell fedezni. Tehát megjelent, szoktam hivatkozni erre, de hát ezt mindenki, aki irodalom történettel foglalkozott, illene, hogy tudja, de hát volt egy olyan korszak, amikor ezt még nem volt szabad tudni, hogy az Elsodor falu után a paraszt ábrázolás igénye, az gyakorlatilag egy mindennapi elvárásként jelent meg bizonyos írói körökben. Független attól, hogy ez most konzervatív, modernista, jobb vagy baloldali, akármilyen, és a nyugatnál ezt találták meg. Németh László akkor is pályázott esszékkel, tehát olyan tudományos dolgozatokkal, amiről az ottani nagyon vájtagyú filozopterek, mint például Babis, erre itt vagyunk mi. De arra, hogy valaki paraszti tárgyú novellát írjon, arra nincs nálunk.
15: Jó, hát most azt mondja, hogy akkor olyan világ volt, hogy ez kellett, de maga Németh László nyilatkozta azt, hogy 40 évvel később, a pályázat után 40 évvel, azt mondja, hogy egy mai magyar, mondja akkor, egy mai magyar novella gyűjteményben még mindig ezzel a munkámmal akarnak szerepeltetni. Tehát, hogy azért későbbiekben is erre vevők voltak.
16: Igen, ennek azért több oka is volt. Nem biztos, hogy éppen az, ami ebben a novellában megfogalmazódott, hanem ez tényleg egy olyan irodalomtörténeti jelentőségű írás, amelyik kerek, megfelelő nyelvezettel, ezt ki is emelték megint a bírálók, egy falusias nyelvezettel, egy olyan világot mutat be, amire mindig fogékony lehet, aki kíváncsi rá, és egy olyan emberi probléma is jelenik meg benne, ami szintén fontos.
15: És ezt a nyelvezetet, ezt értjük?
14: Hát ez volt a nehéz, hogy lehetett összelőni a színészeknek a nyelvezetet, a tájszólást, hogy találjuk meg azt, hogy a különböző szereplők ugyanazon a tájszóláson másnap dolgozva beszélgessenek, mert hogy egy rádiójáték felvételénél nem feltétlenül találkozik minden szereplő minden szereplővel.
15: Igen.
14: Tehát úgy lőttük be ezt a történetet nagyjából, hogy
15: külön-külön veszik föl a szövegeket egy-egy
14: színésszel. Az adott jeleneteket azt megpróbáljuk természetesen régen együtt, de nem feltétlenül találkozik mindenki mindenkivel, és az meg hülyén adta volna ki magát, hogyha a különböző szereplők különböző tájszólással beszélnek. Ezért az volt a menete itt a történetnek, hogy a felvételek sorrendjében az első az a Földelki Nóra volt, és ő nagyjából, Horvátné, és ő nagyjából belőtte azt, hogy mi a tájszólás, és utána mindenkinek meg kellett hallgatni hosszasan Földelki Nórát, hogy hogyan beszél, és ahhoz igazítottuk az összes többi szereplőt, és az összes többi szereplő olyan tájszólásról beszélt, mint ahogy ezt az elején belőttük. Remélem, hogy ez
15: majd meghallják a kedves hallgatók nem sokára.
16: Én is kíváncsi vagyok rá. És még egyre, hogy azért a nyelvi kidolgozottsága ennek a novellának nem teljesen egységes. Én a mai fülemmel egyrészt hallom belőle a tudatosan rájátszó írót, aki olyan tájszavakat, népi kifejezéseket használ, amiket nem vagyok benne biztos, hogy használtak a szülőföldjén, vagy előfordulhattak éppen, de nem hiszem, hogy a népnyelvnek mindennapos része volt.
14: Meg ez is kérdés volt, hogy ezt hol használták. Tehát ezen is gondolkodtunk, hogy amit már írva is látunk tájszólás, ez hova valósi, mert nem nagyon tudtam egyből.
16: Igen, ez Jókainak sokkal könnyebben ment a tájszavak beépítése az ő szövegébe, de nem tudom, tehát ezt én nem tudom ellenőrizni, mert ezt a mezőföldi tájnyelv embert, egy, nyilván egy nyelvész tudja tanulmányozni, és meg tudja állapítani, hogy mi tartozik bele. De még érdekesebb, hogy jó néhány helyen ugyanígy megjelennek tipikusan Szabó Dezsői szófordulatok is, tehát stiláris fordulatok, amikor olyan extrém képalkotás jelenik meg, vagy a főnevek igésítése jelenik meg. Tehát érződik nem csak a szemléleten, ugye a parasság felé fordulunk, kicsit naturalisztikusan, mint Szabó Dezső, kicsit szimbolikusan, kicsit nem is tudom, még mi lehetne sorolni még egy pár irányt, hogy miként, de a Szabó Dezsői parasztábrázolás bizonyos rétege az extremitásai nélkül megjelenik.
15: Hát benne. Nagyon fontos volt neki Szabó Dezső. Na most később Hegedűs Géza, akit a legszórakoztatóbb magyar irodalomtörténésznek gondolunk, azt írta róla, hogy nem volt más a magyar irodalomban Németh László, mint egy rokonszenves Don Quixote. Mi a vélemények erről? Hát, hogy mindenhol a helyét kereste, stb. Nem találta meg a helyét.
16: Most lassanként már mániákusnak fogok tűnni, mert megint Szabó Dezsőt hozom
15: például. Nem fogadnak
16: mert Szabó tűnni. Dezsőről Laszkó Géza írt egy olyan című szöveget, hogy a kollégium, ötvös kollégium igen. Don Quixote-je. Szabó Dezső is nagyon szívesen írt magáról, így, ahogy most mondom, uh-huh. hogy Don Quixote, tehát Don Quixote penitencián, tehát ő is tetszelget kifejezetten a Don Quixote-i szerepben. Igen, tehát ez szerintem Hegedűs Géza is valahonnan erről a tájról vehette ezt a képletet. De hát azért Németh László a szellemi és intellektuális rajongása és a közéleti donkihotizmusa mellett azért nagyon éles szemmel látta meg a realitásokat. Tehát az egyik erénye ennek az írásnak is, ez a fajta a társadalom ábrázolásnak, a falusi világnak a reális ábrázolása, az érzelmi lelki életnek, még a torzulásainak is az ugyancsak reális ábrázolása, tehát ebben aztán semmiféle donkihotizmus nincs. Az abban van, hogy ő mindig többre vállalkozott, mint amit el lehetett érni.
15: De most azt talán még nem mondtuk, vagy nem említettük, hogy a saját nagyanyja volt a mintája, ugye igen. Horváthnénak, és ő amúgy is szívesen el is árulta ezt, hogy mikor szerepeltetett eredeti élő személyeket. Persze akkor még az ő nagyanyja nem is halt meg, amikor ezt a történetet ő írta.
14: És ráadásul az a pereskedés, amiről szó van, az a nagyanyja halála után zajlott le, és itt a történetben pedig már a halál előtt lezajlik a pereskedés.
16: Hát ha az ember ma elmegy Mezőszilasra, ott mindenki meg tudja, nem, jó, nem mindenki, de mindenkinek meg tudják mutatni, valaki meg tudja mindenkinek mutatni, hogy ez melyik telek volt, melyik birtok volt, kié volt, hogy volt, uh-huh. és ez Németh László levelezésében is rendre előjön, hogy akkor azt a házhelyet, meg azt a nem tudom mit kibirtokolja éppen, mert ez egy nagyon nagy és összetett család volt, szerteágazó család volt. Hát az iszony hősnője is egy nagynéni volt, amiben az a mulatságos, hogy ráadásul az még Igyés Gyulának is rokona volt, hiszen Ozora nincs olyan messze Mezőszilastól, vagy Szilas-Balhástól, hogy tetszik, hogy ne tudnák.
15: Na most hát aztán ugye 31-től kezdve ő nem jelenik meg, vagy nem jelenhet meg sehol. Hogy kérdés az, hogy mi szigetelte őt el ennyire olyan korán. Tehát talán ez a nyugatos, erős nyugatos kezdés, hogyha a Horváthné meghalhoz kötődve beszélünk erről az indulásról, tehát hogy azért ott olyan társaság határozta, vagy pecsételte meg az ő sorsát, hogy amiatt lehetett ez?
16: Szerintem önmaga határozta meg a kívülmaradást. Egész biztos vagyok benne, hogy ha hajlandó lett volna küldeni a nyugatnak, vagy a napkeletnek írást, az örömmel közlik, meg a protestáns szemlének ugye az volt egy időben a megfelelő fóruma, vagy legrendszeresebb fóruma, de ő a maga útját akarta járni, nem akart vegyülni másokkal. Tehát ez is egy csodálatos ellentmondás a személyiségének, hogy mindig a közösség, mindig a nemzet, mindig mi, tehát hogy szeretett a generációja, tehát ő nemzedéket akart kovácsolni a kortársainak az ilyen-olyan individuumaiból, és közben olyan mértékig a mindennapi érintkezésben, szerkesztőkkel való tárgyalásban individualista volt, hogy tulajdonképpen ő rekesztette ki magát.
15: Hát igen, azt mondta is, itt olvasom, hogy nekem a homály az elemem. Azt mondja, hogy már az egész pályája bizonyítja azt, hogy neki a homály az eleme, hogy a legnagyobb lépéseit is, mint író, az ismeretlenségbe tette. Tehát ott nyilván a gyászra gondol, vagy a Bodnárnél, stb. Tehát, hogy ezt ő tudatosan vállalta és csinálta így.
16: Ráadásul én abszolút nem érzem, hogy ez homályos lenne. A homály, a titok, az maga az élet. Tehát az egy ködös valami, és inkább azt gondolnám erről, hogy ő minden írásában kalandot keresett. Egy szellemi kalandot, amiről nem tudta, mikor hozzákezdett, hogy hova fogja vinni. És
15: na, ezért, van a Don Quixote.
16: Igen. És ezért írta de most azzal, hogy ugye nem volt olyan fóruma, ahol igazán otthon lett volna, ezért indította a tanút, aminek az érén az áll, hogy múzsám a szorongó tájékozatlanság. Miközben már akkor az egyik legtájékozottabb szerző volt, de hát természetesen mindent nem lehet megismerni. Ezzel próbálkozott egyébként megint a két nagy példaképe és ellenlábosa is, Szabó Dezső és Babits Mihály, mert ők voltak a legtájékozottabbak az akkori európai szellemi életben, és utána jött Németh László, aki fantasztikus nyelvtehetség volt, mert elkezdett olvasni egy olyan nyelven, amit nem ismert, rövid ideig szótározott, és aztán, mit tudom én, pár hét múlva már ismert, tudott azon a nyelven olvasni. Úgyhogy nyilván ugye az akkori középiskolában kellett, vélhetően ő még nem görög pótlót, hanem görögöt tanult, jellemző is, hogy a görög korszaka aztán mennyire fontos az életében, latinul, értelemszerűen németül, az, hogy angolul, spanyolul, franciául, mikor, hogy, az egy másik kérdés. Miközben azért azt is megírta, hogy ezekből a nyelvekből, a fordítósból is, csehből, oroszból, tehát ez abszolút poliglott valaki volt, de mondta, hogy mindenki azt hiszi, hogy mert ennyi nyelvből tudok pontosan és jól fordítani, hogy én ezeket a nyelveket beszélem is. Valójában ezeken a nyelveken én nem nagyon tudok megszólalni, csak ha nagyon muszáj. Aztán persze belejövök, mert megvan a szókincsem, stb. De ez a fajta nyitottság és tájékozottság, ez tulajdonképpen nagyon érdekes, ha az ember mellé rakja a

0: László érdekes egyáltalán manapság? Most persze a kutatáson kívül gondolom a kutatást érdekli.
1: Ez nagyon furcsa, mert én azt hiszem, hogy jó néhány írása abszolút alkalmas lenne arra, hogy a középiskolákban is bemutassák. De ugye itt jön az, hogy az utókor szemében Németh László a saját szempontjából is, ő maga is ezt mondta, az eszéit tartotta a legtöbbre. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mindez nem, amikor eszét írt, nem arról volt szó, hogy én most eszét írok, ha regényt írok, regényt akarok írni, ha drámát, akkor drámát akarok írni, hanem azt, hogy most kis túlzással érve és szélsőségesen fogalmazva, meg akarom váltani a nemzetemet. Tehát egy olyan átfogó ideológiát próbált megfogalmazni, és ez különösen a 30-as évek második felétől vált jellemzővé, inkább a tanú után, amikor megírta akár a kisebbségben. Tehát egy közgondolkodás befolyásolni akaró író lett belőle.
0: Amit aztán jól félre is lehetett érteni később.
1: Mert félreérthető is volt, nem utolsó sorban. Hát mert egy írónak nem a politikai korrektség vagy a filozófiai egzottság a célja. Itt jön a homály. Tehát az, hogy egy olyan érzelmi képletet teremtsen meg, egy olyan gondolkodás irányt, elvárás, horizontot, vagy ma szeretik mondani, teremtsen, ami ennek a nemzeti kibontakozásnak, és ennek a 18-19-es, 20-as megrendült nemzedéknek a magyarsághoz való viszonyának az újraértelmezésében, egy nemzet újjáépítésében, minőségszocializmusban való reinkarnációját jelentené. Hát ez volt az álma, ez volt a vágya. Tehát tulajdonképpen, ha Németh Lászlóról van szó, akkor olyasmit kellene elmagyarázni, amit a középiskolás tudásanyaggal nem is nagyon lehet megértetni. Amit meg lehet, az a Galileinek a történetét meg lehet értetni, az erkölcsi gadozásokat és az útkeresést. Sok mindent lehet, de nagyon sok mindent nem.
0: Lehetett volna akár ezt témáját, meg egyáltalán feszültségét tekintve drámai alkotás is, nem? Most attól függetlenül novella készült a témából.
2: Hát, ez dráma. Ez dráma úgy, ahogy van. Tehát, hogy novella, a te terjedelmi tekintve novella, persze. Hogyan nyúlunk hozzá, ez a kérdés?
0: Most azért abban a tekintetben érdekes ez, hogy mennyire kellett dramatizálni, tehát nem nagyon kellett ezt dramatizálni.
2: Nagyon szép dialógusok vannak benne, uh-huh. Nagyon jól működő dialógusok, nagyon jó tiszta helyzetek vannak benne, tiszta helyszínek vannak benne, jól körülhatárolható az egész, nem a narráció viszi, hanem a dialógusok.
0: Annál furcsább, hogy nem csinálta meg ezt a Magyar Rádió sosem. Tehát most ez az első alkalom, ez premier is minden tekintetben.
2: Akkor jó lett volna, hogyha nem szorít minket ennyire ez az időkeret.
1: Németh Lászlónak van egy csomó olyan drámája, amit lehet, hogy ütősebb lett volna, ha ilyen Horváthné meghalt terjedelemben novellának írja meg, mert...
0: Melyikekre gondol?
1: Hát akár a Cseresnyésre, nagyon, tehát ezek a bizonyos társadalmi drámák, amikor egy aktuális közéleti folyamatot, vagy valamit, tehát nem a történelmi drámákra gondolok, tehát amikor olyan hétköznapi, akár a nép kollégiumainak, a nép ötvös kollégiumának a megalapítására gondol, tehát egy csomó olyan valamit állított színpadra, amit az akkori társadalmi mozgalmak publicisztikaként is napirenden tartottak, és azt gondolta, nem tudom, hogy milyen hatása volt végül is ezeknek az írásainak a közvélemény formálásban, de abból indult ki, hogy az emberek szívesebben mennek színházba, mint hogy elővegyenek egy könyvet. És ez egyfajta pedagógiai ambíció volt, azt hiszem, mögötte, ezek mögött a drámák mögött, és az e mögött a novella mögött is, meg más novellák mögött is ez érzékelhető, hogy egy nem feltétlenül irodalmi cél határozta meg őket. A Horváthné meghal ebből a szempontból kerek.
0: Kik a szereplők? Mert a múltkor ugye arról volt szó, hogy majdnem, hogy állandó színészekkel dolgozik a rendező.
2: Ebben a Tokai Csaba volt a mesélő, Horváthné Földelki Nóra, a Vargáni Mariska Tankó Erika, Vargáni férje Gelányi Bence, Jóné Juliska Kis Nikolát,

0: ő fiatal, SFE-n nemrég végzett.
1: Egyébként mindenki fiatal.
0: Persze, hát nyilván a többiek fiatalok. Rákos Olivér volt, Horváth Sándor, aki az örökség birtokosa, és Cseresnyésné pedig Círják Liliana. Ők már végeztek.
1: És a rendező munkatársa pedig Super Edit és Kis Edit volt, a hangmérnökök Jantyik Csaba és Jantyik Levente, a zenei szerkesztő Horváth János. Köszönöm szépen vendégeimnek a beszélgetést, köszönöm, hogy újból itt voltak nálunk, és ezt a sok mindent, amit tényleg Gróh Gáspár elmondott, hát ezt nem is tudom, egyáltalán olvasható ez valahol? Foglalkoznak Németh László művekkel újabb tanulmányokban?
2: Nagyon kevesen.
1: Nagyon kevesen. Hát úgyhogy csak hallgassanak bennünket, és várjuk máskor is nagy szeretettel mindkét vendégemet. Gróh Gáspár József Attila díjas irodalomtörténész, kritikust, közírót és Sete Vilmost, a hangjáték rendezőjét hallották. Itt nálunk tehát a Rádiószínházban következik Németh László Horváth Némek hal című novellájának rádióváltozata. Rádióra alkalmazta és rendezte, amint mondtam, Sete Vilmos. Jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: A következőkben Németh László, Horváth Némek hal című írásának rádióváltozatát hallgathatják meg.

0: Vargáné óvatosan rakosgatta ki a különféle ruhadarabokat. A szoknyát, a pruszlékot, a réklit, a fejkendőt, a kötőt, és lassú, falusias mozdulatokkal aggatta magára egyiket a másik után. Közben gömbölyű, öregen is piros képét ünnepélyesre vasalta, de azért a szemezugán ott settenkedett egy jó adag csatakészség, a kimbotorkáló hites társa ellen.
1: Hát te hova a fenébe mész?
2: A nyanyához. El kell nézni hozzá. Itt volt a szolgáló, azt mondja, nem áll meg abba már semmi. Kihány mindent, meg amit ki nem hány, amúgy folyik el tűle. Itt volt nála a simonytornyai doktor, de az is csak azt mondta, ja, az öregség. Írt valamit neki, de nem ér semmit, mert csak ha egy kanállal beszed, már kifordul belőle. Talán a hónapot se éri meg. Aztán hát hívatott. El kell menni. Mégiscsak az anyám.
1: Hát jó van, erdje. De azt megmondom, ha valaminek aláírsz, haza ne gyere. Az én házam túl akkor sipírc.
2: Hát hogy írnék? Hogy gondolsz ilyet? Olyan butának nézőt engem?
1: Na csak azért. Az a te pátyád mindenre képes. Telenyafognak, hogy szegény anya így, szegény anya úgy. Aztán ti rittok, és minden rendben van. Törődtök is ti a gyerekekkel, hogy azoknak gyute. Csak jaj, a nyanya meg ne haragudjon. Mert mi lesz akkor a világgal, ha a nyanya meg nem csókúgat titeket? Ti, vén bolondok.
2: Már megint elkezdi. Már megint rágyütt a bónája. Hát már az anyám ágyához sem mehetek te miattad. Van neked szíved? Van benned érzés? Az anyám halottas ágyához?
1: Mondom én, hogy ne menj. Bújj beléjük, ha tetszik. De a gyerekeim jussát nem hagyom. Van a bátyádnak elég. Mit ehül a tietekére? Ti meg olyan hülyék vagytok, hogy amit a Sándor mond, meg amit a nyanya mond, az szent. Azok tátintanak egyet, ti csak álltok, mint a cüjek. Azt sem mondjátok, bá. Másutt a jánynak van a több esze. Nézzétek a takácsékat. Milyen élelmesek voltak ott a lányok. Aztán kikövetülték a magukét. De ti? Nincs ti bennetek egy szikra és sem. Úgy meredeztek arra Kabzsi bátyátokra, mint valami oltári szentségre. Én meg a János sógor, meg a Cseresnyés. Mi senkik sem vagyunk. Csak a Sándor. Jaj, csak a Sándorunk. A mindent jobban tud. Annál minden csupa cukmis, mert az a ti bátyátok. Mi csak olyan katakönyöke vagyunk.
2: Júj, hogy milyen ronda vagy te! Te csak cáfúni tudsz engem. Neked én vagyok a legrosszabb, a legalávalóbb. Hát tudd meg, hogy igenis elmegyek. Nem bánom, ha el is ölsz a háztól. Elmegyek, tudd meg!
1: Erdje!
2: Ezt érdemültem. Hát én csak erre voltam jó, hogy a kölkeit neveljem meg a belüket tömjem. Én csak csibés kata vagyok neked? Az istenit ennek az életnek, hát inkább elemésztem magam. Ha nekem még annyi becsületem sincs, hogy az anyámat a halottas ágyán meglátogassam.
1: Nem megmondtam, hogy elkotródj! Ha azonnal el nem kotródsz, ez a lámpa mindjárt elkárhozik.
2: Jó Istenem, jó Istenem!
1: Ha nem, ha aláírsz, haza ne gyere!

0: A posta előtt egy másik, hasonlóan begyászolt arcú és külsőségű asszony került Vargáné mellé. A nénje volt Jóné.
1: Anyanyához mész?
2: Ahó. Mi az?
1: Egy kis konyak. Gondoltam, jó lesz neki. Annyira éthalt érte mindig.
2: Látod, én még azt se vihetek. Ettől a büdös embertől még az se lehet. A fene enné meg, hogy ebben milyen természetet szorított az Úristen. Eppeg nem szívelheti azt az öreg asszonyt. Istenem, Istenem, én még egy kis pálinkát sem vihetek neki.
1: Júj, ne sopánkodj, Mariskánk. Azt hiszed, a János másféle. Az is azon csármázik déluta, hogy így meg úgy, hogy ő nem hízlalja a Sándort, hogy elég hájat huncutkodott az magára, meg hogy lefölözte az már eddig is a miénkét.
2: Mindegy forma ez a büdös sok férfi. Mindnek csak azon a rohadt pénzen jár az esze. Hogy az ember lányának anyja is van, ők azt nem tudják főgundulni.
1: Hagyd el, Mariskánk! Azért ez a Sándor a főbűnös. Nem kapott még eleget az osztályból. Még a házat is magának akarja. Na hát, ronda béle van annak is. A szegény anyánkat meg csak az orránál viszi, mert hogy ő az egyszem fiú. Azt mondja, hogy mindent ő dolgozott. Mi meg csak pipeskedtünk. Ő szerzett mindent. Még a stafirungunkat is ő fizette ki.
2: A végén még szegény papát is ő csinálta.
1: Jó, de bolondokat beszélsz, te Mariskánk.
2: Hát igaz is. Az embert kihozza a sodrábú. Mit akar a házzal? Van neki elég. Mit szégyenkedik?
1: Én csak szegény anyát sajnálom. Minden gyerekivel összeharugodott érte. Azért annak is fájámoz. Csak bele kell gondolni tudni.
2: De az ám, hisz mégiscsak az anyánk.
0: Jóné és Vargáné az öreg Horváth Sándor asszonylányai voltak. Az öreg 2 éve halt meg, de szerencsétlenségre végrendelet nélkül. A vagyon javát már évekkel ezelőtt szétosztották a szülők. Csak a ház várta még a gazdáját. Az öreg asszony a fiának szánta, mert eddig is az lakott velük. A vők azonban egyenlőn akartak részesedni. Mert a fitestvér az első osztálynál úgy is megvette a dézsmát. Ebből aztán 7 falura szóló kalamajka támadt. Az egész atyafiság összekapaszkodott, még a lányok sem látogathatták meg az anyjukat. A pőr megjárta Győrt, Pestet, de a kúria is csak a vőknek adott igazat, úgyhogy az öreg Horvátné halála után, ami már egy esztendeje ott lógott a levegőben, a fiának jó summa pénzen kellett volna megvásárolnia a fedelet, amely alatt már vagy 30 éve mint sajátja alatt gazdálkodott. Ez a sérelem szörnyen forralgatta az epéjét, úgy, hogy a sógorok gyanakvása nem volt épp indokolatlan. Ismerték az asszonyaikat is, hogy milyes bálvány azok előtt a bátyjuk, de ismerték a Sándort is, hogy az ugyan nem nézi, mivel vesz rá valakit arra, ami neki kedvez. Ebben a halálhírben is valami kelepcét gyanítottak, és ha a feleségükből előrimánkodó gyermeki hűségnek nem ismertek ellene szólni, jónak látták egy kis csetepatét rendezni, nehogy a bátyjuk közelében megtántorodjanak. Az asszonyok maguk is sejdítették, hogy valami ostromféle készül a szívük ellen, azért rajta voltak, hogy rendületlenné keményítsék. A horvát ház nagy csöndességgel fogadta őket. A frissen súrolt tornácon egy lélek sem ődöngött. A konyha dupla ajtaja, a külső fa, a belső üveg mindkettő betéve. A konyhában is félhomály és szokatlan súlyos némaság, ami úgy ült rá a két látogató lelkére, mint a halál nyírkos misztériuma. Egészséges hátukra kiborsózott egy nagy-nagy nyugtalanság, amelyben ijegység és meghatottság hajkurázták egymást.
2: De Juli, én elrívom magam.
1: Gyere csak, no!
0: A végső elszánáshoz segítségül jöttek a bentiek, akik meghallották csoszogásukat. Az öregasszony szobája ajtaján egy fej bukkant ki. Azután egész emberi pompájában megjelent a fiatalabb Horvátné, a Sándor tölgyfaterebélyű felesége. Zsíros, jó lélektől sugárzó arcát most ő is megilletődötté csucsorította, és Elkán picsorodott hangon tessékelgette a sógornőit.
2: Hát a nyanya, hogy van?
0: Sándorné a fejével intett, hogy nincs remény. A két asszony besonfordált a kis szobába, lehetőleg annyi rést hagyva csak az ajtón, amennyin egy asszonycsípő átpréselhető. A kis szoba az öregek szobája volt. Amikor a gazdaságot az ifjabb Sándor vette át, ide szorult a két kiszolgált emberroncs. Így zsémbeskedték el az élet utolsó békaegér csatáit. Két év óta egymaga lakta az előzvegyült vénasszony. Innét üzengetett a lányaira meg a vejeire, hogy térjenek eszükhöz, ne üldözzék avval a pörrel az ő Sándorát. Keserű esztendei voltak azok az életének, amikor látta, hogy a regula megbomlott, és ő nem az, aki hajdan, amikor a vagyon még az apjuk kezén volt. Lassan a nyavaja is elővette, és egy hosszú dologba sanyarodott élet után keserűen hanyatlott a halál felé. Most ott feküdt a csíkos cihájú vánkosai közt. 80 esztendős, 1000 ráncú arca maréknyira sorvadt, a levegőt is akadozva szedte, nagyokat hápogva, mint a darazsat nyelt kacsa. A két jövevény szemébe olyan fájdalmasan hullott bele az összetörpült haldokló, hogy minden elszánásuk ellenére fölsírtak. Különösen Vargáné, aki hosszú, zokogó hörgéssel esett az anyja faákszerűen összeszáradt ujjaira kezet csókolni. Az elöntött könny, mint egy ragadós betegség, végig hullámzott a szobán, a visszanyomott sírhatnék előpatakzott, és egymás fájdalmától meg a szomorú helyzettől megittasodva, átengedték magukat neki, mint egy bíztatva, sodorj, ahova tetszik. Cseresnyésné, aki a legurasabb volt köztük, mert nemes emberhez ment nőül, és kalapot hordott, minden rátartiságról megfeledkezett. Jó kövér paraszti könnyeket törülgetett le a kipirosodott orra mellől. Horváth Sándor, akit a gyakori szeszelést tett gyönge szívűvé, a cserépkályhának dőlt, és ott ontotta ki megilletődését. A felesége őt nézte, és azon pityeredett el, hogy milyen jó ember is az ő ura. De mindeniken túltett a mi két újdon jöttünk, akikre friss volt a benyomás, és azért nagyobb vehemenciával is tudtak válaszolni rája.
3: Hát együttetek? Má azt hittem, meg se látogattok.
2: Dehogy nem. Hát hogy gondol olyat a nyanya?
3: Azt hittem, má egész megutáltatok. Hát a Péter hogy van?
2: Hát csak megvan.
3: A János is?
1: Az is.
2: Hát maga hogy van, nyanya?
3: Láthatod, lányom, sehugyan se.
2: Majd csak megsegíti az Isten a nyanyád, sose búsuljon.
4: De az ám.
3: Má én rajtam semmi sem segít. Elhiheted, nem is kívánom. Ölöget kevic küldtem én má ebben a világban. Minek má nekem az élet? Amikor az ember már csak ilyen dibdáb, jobb akkor, ha nincsen.
0: Mély, magára öltözött megadással beszélt, amint már az öregek szoktak. Az anyja is ilyesfélét beszélt, amielőtt meghalt, az anyósa is, az anyjának az anyja is. Ezeket mondogatják már 100 esztendők óta, és ő is kötelességének tartotta, hogy alázatos mondásaikon általessék, mint valami kálomista utolsó keneten.
3: Én nem is káromulom az Istent. Én hozzám kegyelmes volt. A gyerekeimből embert tudtam nevelni. A vagyont is csak gyarapítottuk. Senki sem hányhatja, hogy ilyenek vagy amúanok voltunk. Mi ölégséget tettünk mindenkinek. Csak azt adta volna az a jó Isten, hogy ezt a csúfságot ne kellett volna megérnünk, hogy az én gyerekeim ügyvédhő menjenek igazságért. Hogy az én családomat így kicég érezzék. Elhihetitek, ez akárminél jobban bántott.
0: A lányok összepislogtak, és pillantásaikban félénk rebbenés volt. Jaj, most megostromolja a szívünk. Eszükbe jutott az ember, a fenyegetések, és minden erejöket összegyűjtötték, nehogy az anyjukkal szemben elárulják a maguk szűkebb családját.
4: Sose emésze magát avval. Ami megvan, az megvan. Meg leszünk mi így is.
3: Hát mondjátok meg, céda voltam én, vagy italos, vagy cuhados? Én rám senki nem foghatja. Én jó anyátok voltam, én mindeniket szerettem. Miért gyalászkodtok hát én rám? Miért hillelitek, hogy én csak a fiamat pártullom? Hát nem jó állapotba segítettem mindegyiket? No, mondjátok!
1: Hát hiszen tudjuk mi azt, arról nincs szó.
3: No, látjátok! Mit ölitek ezt a bátyátokat? Nem e dolgozott a legtöbbet? Nem e volt itt a gazda? Szegény apátok a sokszor 3 napig is elkódorgott, aztán félhót részegen került haza. Ez meg már 2 órakor fölkelt, kim volt a határban, ott robotult a béresekkel együtt. Enélkül már rég elúszott volna minden. De ez nem pazart, ez nem költött heába. E még a katonaságtól is pénze együtt vissza? Most mégis ez a rossz? Mégis kihúznátok alul a földet, elvennétek a házat, amibe gyerekségtől lakik? Hát van ti bennetek emberség?
0: Bálványozott fiának az érdemei ékes szólóvá tették. Ebbe ölte ő minden büszkeségét. Az urában nem sok örömet elhetett, az ugyan a maga jó voltából nem vitte volna sokra. Hanem a fia, amit azt csinált, azt a kerekvilágon éppen csak a Sándor csinálhatta úgy. Az egyetlen a legszebb, a legerősebb, a legokosabb. Hát nem látják be ezt azok a vők? Nem érik föl ésszel ezek a leányok? Szegény leányok, érezték már, hogy itt erősebb hatalmak dübörögnek, mint amik ellen fölfegyverkeztek. Az anyjuk Sándor imádata beléjük is átszivárgott, és ha irigyelték is, maguk is a legkülönbb embernek tartották, a férjem uramnál minden esetre különbnek. Az érdemeinek nem ismertek ellene szólni, annál inkább, mert maga is ott volt az ágy kávájára támaszkodva, és látható jó érzéssel hallgatta az erényeihez intézett ódát.
1: Ha neki akarták hagyni, miért nem irattak a papával végrendeletet? Mi nekünk most már kutya kötelességünk, hogy a gyerekeinket védjük. Mi az ő érdeküket oltalmazzuk. Mi nem tehetünk másképp. Ez a kötelességünk.
3: Végrendület? Tudjátok, milyen volt apátok? Attól félt, hogyha ő végrendülközik, meg is kell halnia. Nem itt volna az alá az Istennek se, hanem a házat Sándornak akarta. Az élő Istenre mondom, hogy annak akarta. Ne nyughassak a földbe, ha nem úgy van.
0: Az eskü megdöbbentette az asszonyokat. Ők maguk semmiféle közelebbi viszonyban nem álltak az Úristennel, de az anyjukban nagyra tartották a vallásosságot. Az még az utolsó években is elcammogott a templomba. Onnét fújta a ragalol Dávid zsoltárait. Vékony sipító hangon, amint arra felé az öreg asszonyok köz dívik. Tudta is valamennyit, de még az öreg Bibliát is átböngészte, amiből ők csak a csiklandósabb verseket kerisgélték ki éretlen süldőkorukban. Úgy a lelkük fenekén derengett is olyasféle, hogy a család szerencséjében ennek a jámborságnak is része van. Épp azért, ha az anyjuk vallásos színezetű beszédbe bocsátkozott, az mindig megnyilatkozás volt nekik, ami előtt alázatosan illik viselkedni. A halál előre dobott árnyékai, a beteg remegő izgatottsága, a hűvösen sötétre spalétázott szoba is csak lovat adott a megilletődés alá, melyen a nagyszavú eskü a lelkükbe nyargalt.
4: Mit izgatja magát, nyanya? Még azt mondják, hogy én tán kész akarattal hetszültem föl, hogy beszéljen. Pedig hát én egy szót se szóltam.
3: Ne nyughassak a földben, ha nem úgy van.
5: De anyám, mi nem tehetünk másképp. Lássa be, hogy nem tehetünk másképp.
3: Akkor hagyjatok békén, eridjetek! De azt megmondom, a koporsomhoz se álljon oda egy se. Ha ezt se tudjátok megtenni, ott se ríjon egy se.
1: Megkőkeverenni! Istenem, megkőkeverenni! Mondja meg, nyanya, mit csináljunk? Hát mondja meg, mit akar tőlünk.
3: Semmit. Ha csak ezt érdeműtem tőletek, akkor semmit.
1: Csak mondja meg, nyanya. Nem bánom, ha mindjárt megfojtanak érte. Én megteszem, csak mondja, hogy mit.
3: Hun is van, fiam, az az írás.
4: Melyik?
0: Nagyon jól tudta ő, hogy melyik. Ki is készítette a másik szobában. Még tollat is hozatott a magyar bódból, de illett egy kicsit vonakodnia. Ne mondhassák, hogy az a Kabzsi Sándor meg már a zsebiben rejtegette az írást. Nagy szammogva előkotorta a kis papírt, ami ebben a drága világban néhány milliócska volt. Nem hamarabb, mint amennyi pauzát az illendőség kíván, nem később, mint amennyi idő alatt az elkámpicsorodott asszonyok magukhoz térhettek volna. Odarakta az asztalra, még a tollat is bemártotta. A három asszony egymásra nézett, aztán a papírra, aztán az anyjukra. Két örvény közt álltak, egyik a horvátné szemében kavargott, másik a papírosra rót betűkben. Sándor és a felesége mereven figyelték őket. Cseresnyésné törte meg a jeget. Újra bemártott és keresgélt a papír alján. Sándor a repetkörmű hüvelykével odabökött, ahova írnia kellett. Aláírta. A többiek utána.
3: Most már legalább békesség lesz köztetek. Csúnya az, ha a testvérek egymást ölik.
0: Nem szólt többet. A nagy drámai jelenet kimerítette. Még egyszer utoljára megmutatta, mit tud. Győzött a vejein. Mégis ő a nagyobb hatalom, aki engedelmességet szoptatott a lányaiba. Most már elégedetten várhatta a halált. Ő elvégezte a hivatalát. A ház, a szép régi nemesi ház, amit az urával szereztek az egyik tönkrement megyei úrtól, nem kerül idegen kézre, nem lesz licitáció. A fiáé lesz, a vérié, ahogy ő azt annak idején kitervelte. A szobán nagy bús csönd gyújtózott végig. Órák hosszat ültek így. Eszükbe sem jutott, hogy társalgást kezdjenek.
1: Hogy van, nyanya?
0: Az nem felelt, még csak a fejét sem rázta. A fejekben tétova gondolatok kelebaláltak, s a három asszony szürke ködön átleste a mozdulatlan eseményeket. Este 9-kor az öreg asszony rúgott egyet, sóhajtott és meghalt. A lányai elvégezték körülötte, ami a kegyelet feladata, azután hazaszedelőzködtek. Cseresnyésné befogatott, mert ő a szomszéd faluban lakott, a másik kettő gyalogban dukolt. Sándor kikísérte őket a kapuig, közben a temetésről és az építendő kriptáról beszéltek. Az írás szóba sem került.
2: Te, Juliskánk, én félek. A Péter csúnyávul fog tenni.
1: Hát Istenem, mit tehetünk? A halálán nem bánthattuk meg.
2: Ez a Péter elhíd olyan ronda tud lenni, hogy máskor uhane, mint a falás kenyér, de ilyenkó? Istenem, Istenem.
1: Ne mondd el. Ráértek avval. Jókor lesz az a temetés után is.
2: Nem tudnám. Ki olvasra ez a szememből?
1: Hát, akkor meg kell mondani. Csak nem ezt megérte? Volt állatok már máskor is égzengés. Azt mégiscsak megvattok.
2: Igaz.
1: Na, jó cakát.
2: Jó cakát.

0: Önök Németh László, Horváth Némek hal című írásának rádióváltozatát hallották. Mesélő Tokai Csaba, Horváthné Földeáki Nóra, Vargáné Mariska, Tankó Erika, Jóné Juliska, Kis Nikolett, Varga Péter Gelányi Bence, Horváth Sándor Rákos Olivér, Cseresnyésné Cirják Liliána. A felvételt készítette Jantyik Csaba, Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit, Kis Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. Átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelmi rendszerben a kormány. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Mecser Tamás dandártábornok mától az országos rendőrfőkapitány. Folytatódik a napos nyári idő, holnap főként északon lehet elszórtan zápor, heves zivatar. Mondom a részleteket. A gyermekvédelmi rendszer hiányosságairól és a megújítással kapcsolatos feladatokról beszélt egyebek mellett Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés mai ülésén napirend előtt. Valamennyi ellenzéki frakció közölte, minden olyan döntést támogatnak, amely javítja a gyermekvédelemben élők helyzetét. Illés Anna összefoglalója.
2: A bicskei gyermekotthon egyik bántalmazott, később öngyilkosságot elkövetett áldozatára való emlékezéssel kezdte napirend előtti felszólalását a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a kegyelmi ügy aktáinak nyilvánosságra hozatala csak az első lépés egy hosszú úton. A kormányfő hangsúlyozta, feladatuk, hogy feltárják és megmutassák, mi történt eddig a gyermekvédelemben, valamint neki kezdjenek a lerombolt rendszer újjáépítésének. A szakmai kérdések megválaszolása érdekében átfogó vizsgálatra kérte a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a politikai felelősség feltárására pedig parlamenti vizsgálóbizottságot hoztak létre.
3: Az új kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására.
2: Erről is napirend előtt beszélt a miniszterelnök, aki azt is közölte, több gyermekvédelmi vezetőt is menesztett a szociális és családügyi miniszter.
3: Megújulásra van szükség a gyermekvédelemben, és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következménye legyen. A kormány eheti ülésén döntünk egy 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap felállításáról. Ezen alap segítségével igyekszünk lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtani az utóbbi 20 év során a gyermekvédelemben fizikai, lelki, szexuális bántalmazást elszenvedő áldozatoknak.
2: A miniszterelnök beszédére a pártok frakció vezetői reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakció vezetője azt mondta, minden olyan intézkedést támogatnak, amely javítja a gyermekvédelemben nevelkedők helyzetét.
4: Mindenkit el kell számoltatni ezen a téren, mert egyetértek azzal, amit mondott, hogy nem pusztán arról van szó, hogy elkövetnek egy súlyos szexuális bűncselekményt, hanem az egész életére megnyomorítják ezeket a gyermekeket, az egész társadalomnak még emellett óriási károkat okozva, tehát a lehető legkeményebben kell fellépni a pedofil bűnöző.
2: A kereszténydemokrata Rétvári Bence az elmúlt 16 év kapcsolódó intézkedéseiről beszélt. Egyebek mellett, hogy a 2010-es 81 főről több mint 700-ra növekedett a börtönben ülő pedofil bűnelkövetők száma.
5: Növeltük is a gyermekvédelemnek a forrásait. 18 milliárd forint volt, amit Magyarország gyermekvédelemre fordított 2010-ben. 18 milliárd forint. Ez az idei évben 129 milliárd forint. Mi minden javaslatot támogatni fogunk, ami ezt a továbbiakban is növeli.
2: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, szintén a korábbi kormányzat gyermekvédelemhez fűződő lépéseiről szólt.
6: Ami az örökbefogadásokat illeti, örülök, hogyha a kormány tovább javítja ezt a rendszert, de ettől még tény, hogy az utóbbi 10 évben az egy évre eső örökbefogadások száma 60%-kal emelkedett. Tehát a szabályokat egyszerűsítettük annak érdekében, hogy minél gyorsabban lehessen gyereket örökbefogadni.
2: Budosó Andrea, a Tisza frakció vezetője úgy fogalmazott, valószínűleg voltak jó intézkedései az előző kormánynak, de az általuk elért eredményekre nem lehetnek büszkék.
7: Átfogó helyzetértékelésre, ezt követően pedig hatékony intézkedésekre van szükség. A gyermekvédelemben dolgozók bérének és társadalmi megbecsülésének javítása, és örülök, hogy ez elhangzott a miniszterelnök expozéjában. A nevelőszülői toborzó programok eredményességének átvilágítása és annak javítása, és célzott ösztönzők a nevelőszülők számának növelésére. A nevelőszülők és gyermekvédelmi szakemberek képzési rendszerének korszerűsítése, különösen a traumakezelés, mentális egészség és a speciális szükségletű gyermekek ellátása területén.
2: A kormányfő viszont válaszában arról beszélt, soha annyi gyermeket nem emeltek ki a családjából, mint most, ennek pedig szerinte az az oka, hogy az előző kormány leépítette a szociális ellátórendszert. Magyar Péter közölte, 5 év alatt megsokszorozódott a segélyvonalat felhívó fiatalok száma, az oktatásban pedig egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek.
1: Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tiszás javaslatot minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők alapfizetése 40%-kal csökken, vagyis a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótléka ugyanakkor emelkedik, így a tényleges jövedelmek 10 és 35% között csökkennek. Megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a képviselők pedig ezentúl a mobilszámlájukat is maguk fizetik. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. Az új szabályozás azokra a fogyasztói hitelszerződésekre vonatkozik, amelyeket a 2014 és 15-ös deviza alapú kölcsönök forintra történő átváltásáról szóló törvények hatálya kiterjed. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára, ezért a kapcsolódó ügyekben a bíróságoknak fel kell függeszteniük a folyamatban lévő pereket. Hantosi István, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, az előterjesztés egyik benyújtója expozéjában úgy fogalmazott: a párt elkötelezett amellett, hogy a magyarok megtapasztalják, milyen az, amikor az állam a családok oldalára áll a pénzügyi érdekcsoportokkal szemben. Hozzátette, az indítvány bizottsági tárgyalásánál több olyan módosító javaslatot is elfogadtak, amely javítja a szabályozás hatékonyságát.
8: Ez a törvényjavaslat azt célozza, hogy amíg az igazságügyi minisztérium gondozásában, belátható időn belül a végleges szabályozási megoldás megszületik, ne történhessenek újabb személyes családi tragédiák, magyar családok ne veszíthessék el az otthonaikat. A döntés fontos lépést jelent afelé, hogy Magyarország végre igazságos és megnyugtató rendezést biztosítson a devizahitelesek ügyében érintettek számára.
1: Négy parlamenti vizsgálóbizottság élére jelölt vezetőt a Tiszapárt országgyűlési képviselőcsoportja, jelentette be Bújdosó Ágnes frakcióvezető, aki közölte, a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság élére Summer Orsolyát, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottságéra Csőszi Attillát, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró bizottságéra Diószegi Juditot, míg a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testületére Sárosi Józsefet jelölik. Bújdosó Andrea arról is beszélt, hogy holnap a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorítását, valamint a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését célzó javaslatról is vitáznak. Elmondta, a benyújtási határidő után elérhetővé teszik az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatát.
9: Minden képviselőnk leadta a vagyonnyilatkozatát. Ebben a rendszerben ez az utolsó alkalom, amikor ilyen formában kerülnek a vagyonnyilatkozatok feltöltésre. Holnap érkező csomag a vagyonnyilatkozatoknak a szigorításáról és az eltitkolt vagyonelemek következményeként is fel fog vonultatni új elemeket. Ezzel is szeretnénk az átláthatóságot, a transzparenciát és az összeférhetetlenséget is kezelni a képviselők esetében.
1: Társsorozatba vette az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslatot. Mészáros László összeállítása.
10: A jogállamiság helyzetesnek érdekében alapvetően fontos ennek a hivatalnak a megszüntetése.
11: A Szuverenitás Védelmi Hivatal nem töltötte be a funkcióját. Valódi célja eltért az eredeti küldetésétől. Indokolta Mellétei Barna Márton az Igazságügyi Bizottságban, miért számolná fel a TISZA a hivatalt.
10: A civil szervezeteknek a megzállása volt, és teljes mértékben kiszolgálta az előző hatalmi rezsimnek az érdekei. Mi úgy gondoljuk, hogy a előterjesztésnek megfelelően szükséges megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt. A magyar szuverenitást azt továbbra is a magyar állami intézmények védik, ennek a hivatalnak semmiféle létjogosultsága nincsen.
11: A Mi Hazánkos Apáti István a hivatal megszüntetésével felszabaduló forrásokat a nemzeti önrendelkezést ténylegesen védő szervezetekre fordítaná.
12: Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként nem is javasolhatnék mást, vagy javasolhatunk mást, mint hogy a polgári titkosszolgálatok személyi állományának fejlesztésére, tehát állománynövelésre, bérfejlesztésre, az oly fontos technológiai eszközök megvásárlására szíveskedjenek fordítani.
11: A fideszes Tuzson Bence kiállt a szuverenitás védelmi hivatal mellett.
13: Magát a szuverenitás kérdését és a szuverenitás védelmét ezt egy nagyon fontos dolognak tartjuk. Lehet jobbítani, átalakítani egy ilyen hivatal, de megszüntetni egy olyan helyzetben, amikor a szuverenitás a különböző országoknak, európai országot is beleértve folyamatos támadás alatt áll, ez óriási hibának gondoljuk.
11: Mellétei Barna Márton kiemelte, a források átcsoportosításáról még nincs döntés, de reméli, hogy az új Nemzeti Vagyonvisszavételi és Védelmi Hivatal is kap belőlük. Hozzátette, a függetlenség mellett elkötelezett Tisza frakció feleslegesnek tartja a szuverenitás védelmi hivatal fenntartását. A bizottság végül tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. A testület tárgyalta a közterületi gyűlölet propaganda, a reklámszennyezés és korábbi ingatlan intézkedések felülbírálatáról szóló Tiszás javaslatot, amelynek jogalkotási indokait Bódis Kriszta előterjesztő ismertette.
14: Az Orbán kormány politikájában visszatérő mintázat, hogy az embert, az állampolgárt, a helyi közösségeket nem alanyként, hanem politikai hatalom megtartásának eszközeként kezelte. Ennek érdekében rendszeresen alkalmazta a manipuláció, a félelemkeltés, a megtévesztés, az ellenségképek felépítésének és az információ túlsúly kialakításának eszközeit, miközben háttérbe szorultak az alkotmányos garanciák.
11: Tuzson Bence visszautasította a kormánybiztos állításait és rámutatott, nincs olyan európai törvény, amely korlátozná a politikai plakátokat.
13: Ahogy Vitézi Dávid utalt rá, ma már nincs jelentősége annak, hogy milyen politikai térben mondjuk vannak-e plakátok, vagy nincsenek egy választási kampány során. Az azért hibás megközelítés, mert ezt nem szabad a politikumnak eldöntenie. A vélemény nyilvánításnak a szabadságát a választás során nem véletlenül 90 óta és sehol Európában ilyen típusú korlátozás nincsen.
11: Tuzson Bence kifogásolta a társadalmi egyeztetés hiányát. Apáti István pedig bízik benne, hogy a törvény a keresztény konzervatív közösséget érő gyűlöletkeltés ellen is védelmet nyújt majd.
12: A kollektív bűnösség vélemének a felszámolása, akkor ez minden relációban igaz. Tehát ez igaz akkor is, amikor esetleg konzervatív közösséget igyekeznek majd megbélyegezni, vagy valakit esetleg konzervatív közösséghez, vagy a kereszténységhez való tartozása miatt ér hátrány.
11: Mellétei Barna Márton válaszában kiemelte, volt társadalmi egyeztetés, hiszen a kampányuk része volt. A Mi Hazánk aggodalmait pedig a jogszabály részletezésével igyekezett eloszlatni.
10: A politikai hirdetés tartalmában vagy képi megjelentésében nem irányulhat az egyenlő emberi méltóság eltagadása, megsértésére, vagy valamely nemzet, nemzeti, etnikai, fai vagy vallási közösség méltóságának megsértésére, vagy tagadására, vagy valamely közösség kollektív bűnösségnek közvetítésére, vagy bármilyen módon gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására.
11: A bizottság végül kormánypárti többséggel ennek a jogszabálytervezetnek a tárgysorozatba vételét is megszavazta.
1: A közlekedési és beruházási miniszter szerint a közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni. Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után elmondta, szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban közlekedő vonatokra váltott jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. A miniszter korábban azt mondta, hogy idehaza a következő évek egyik legfontosabb célja a vasútfejlesztés. Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, írt a közösségi oldalán a honvédelmi miniszter, aki Cipruson vesz részt az uniós tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos informális találkozóján. Ruszin Szendi Romulus közölte, a tanácskozásra időzített kétoldalú megbeszélésen kiemelt téma volt a hadipar közös fejlesztése. A honvédelmi miniszter korábban azt írta, hogy a ciprusi uniós tanácskozáson fontos téma lesz az európai együttműködés erősítése a biztonsági kérdésekben. Ruszin Szendi Romulus a tagállami védelmi képességek fejlesztésének jelentőségét hangsúlyozta, valamint közös fellépést sürgetett azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek veszélyeztetik a kontinens stabilitását és biztonságát. Miközben folyamatosak a harcok Ukrajna és Oroszország között, Kijev stratégiai célként jelölte ki az Európai Unióba menekült több millió ukrán hazahozatalát. Részletek Iváncsik Attilától.
15: Hétfőre Viradóra, a kelet-ukrajnai Konotov városában halt meg egy helyi civil egy orosz dróntámadásban. A hétvégén pedig a dél-ukrajnai Zaporizzsia megyében vesztette életét két civil, amikor buszmegállóba is orosz légibombák csapódtak. Az ukrán hadsereg válaszcsapásokat indított. Kijev drónjai eltalálták a Krím-félszigetet a szárazfölddel összekötő egyik fontos hidat, amelyen így szünetel a forgalom. Az oroszországi Szocsi városában pedig több ezer utas rekedt a repülőtéren, miután a folyamatos légiveszély miatt törölték járataikat. Az ukrán emberi jogi biztos arról beszélt a sajtónak, hogy a háború kitörése óta hivatalosan mintegy 9 millió ukrán hagyta el az országot, a valós szám azonban ennél jóval nagyobb. Az ukrán külügyminiszter szerint stratégiai cél, hogy az Európai Unióba költözött emberek hazatérjenek. Ezt a folyamatot segítheti például, hogy az EU-ban megvonhatják az ideiglenes menekült státuszt az ukrán hadköteles férfiaktól. Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy Lengyelországban és Csehországban az ukrán munkaerő alapeleme lett az építőiparnak és a mezőgazdaságnak is, így Varsó és Prága nem érdekelt tömegek hazatérésében.
1: Egyelőre ismét szünetelnek a harcok Irán és Izrael között. Egyes vélemények szerint a támadásokat Donald Trump amerikai elnök felszólítása után függesztette fel a két ország. A fegyveres konfliktus vasárnap este újult ki, miután Irán rakétákat lőtt ki Izraelre. A zsidó állam válaszul kiterjedt támadást hajtott végre Irán stratégiai légvédelmi rendszerei ellen. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, a történtek ellenére folytatódnak a békéről szóló egyeztetések. Részletek Réti Margittól.
16: Iráni rakéta csapódott be hajnalban lakatlan területen a megszállt Cisjordániában, Jerikó közelében. Teheránban vasárnap este újongó tömeg üdvözölte az Izrael elleni támadás megindítását. Nagyon boldog vagyok, és remélem, hogy a következő alkalommal még pusztítóbb csapások lesznek. Ki kell állnunk a libanoni nép és az ott élő síták mellett, mondta egy teheráni nő. Az iráni légierő hétfő reggelig több hullámban indított ballisztikus rakétákat a zsidó állam területe felé. A forradalmi gárda közölte, a támadást válasznak szánták arra, hogy Izrael vasárnap légicsapást mért az Iránnal szövetséges libanoni síta Hezbollah beiruti létesítményeire. Az izraeli településeken még napfelkelte után is szóltak a légvédelmi szirénák. Az óvóhelyek megteltek emberekkel, a nagyobb kórházak mélygarázsokba menekítették a betegeket, az iskolákban pedig szerdáig felfüggesztették az oktatást. A válaszcsapás sem maradt el. Az elmúlt éjszaka az iráni terrorista rezsim megsértette a két hónapja érvényben lévő tűzszünetet, és támadást indított Izrael ellen. Ma reggel az izraeli hadsereg vadászgépei két hullámban mértek csapást az iráni célpontokra, a légvédelmi rendszerekre és a rakétaprogram szempontjából fontos ipari létesítményekre, közölte az izraeli hadsereg szóvivője. Az amerikai elnök önmérsékletre szólította fel a két országot. Izraelnek és Iránnak azonnal abba kell hagynia a lövöldözést, írta közösségi oldalán Donald Trump. Néhány órával később egy másik bejegyzésben úgy fogalmazott, Izrael és Irán is azonnali tűzszünetre törekszik, folytatódnak a végső tárgyalások a békéről, feltéve, hogy nem áll útjukba a tudatlanság vagy a butaság. Az iráni haderő egyesített parancsnoksága hétfő délután bejelentette, leállítják a légicsapásokat, miután sikerült megleckéztetni az ellenséget. A közleményben hangsúlyozták, hogy ha Izrael folytatja a támadásokat Irán vagy Libanon ellen, akkor a mostaninál súlyosabb csapásra számíthat. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő estére összehívta a biztonsági kabinetet, és közölte, hogy egyelőre Izrael is felfüggeszti az Irán elleni légicsapásokat, de minden újabb támadást keményen meg fog torolni. Kormányzati tisztségviselők szerint Donald Trump győzhette meg az izraeli kormányfőt, miután telefonon beszéltek egymással. Az amerikai elnök nemrég megerősítette, már többször is figyelmeztette Benjamin Netanyahut arra, hogy a libanoni hadművelettel veszélybe sodorja az Iránnal folytatott béketárgyalásokat.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Mától Mecser Tamás az országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves vármegyei rendőrfőkapitányságot vezette, az ORFK élén Balog János rendőraltábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola elvégzése után jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Megszűnt az a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását korlátozó szabályozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, ezeket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük. Kócán Dávid összefoglalója.
17: Értsük már meg, hogy gyerekvédelmi intézmény,
18: hogy gyerekek oda mennek, amit kér az államtitkár, az se jó, és hogyha magánszemélyként adják, hát az se jó.
19: Heves szóváltás alakult ki 2024. decemberében a Tisza pártelnöke és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár között, miután Magyar Péter a Legyél a Változás elnevezésű civil egyesület nevében adományokat akart átadni több gyermekotthonnak. A felajánlásokat azonban nem fogadhatták el az intézmények. Fülöp Attila államtitkár ezt akkor azzal indokolta, hogy az adományok átvételéhez külön fenntartói jóváhagyás szükséges.
20: Magánszemélynél értékhatároz van kötve, de a civil szervezetek esetében értékhatártól függetlenül kell egy megállapodást kötni, mert mégiscsak a fenntartó felelőssége az, hogy hova mi kerül be, és a fenntartó tudja a legjobban, hogy a közel 500 telephely közül melyik telephelyre van adományra igazából szükség. Ezt a megállapodást kértük, hogy írjuk alá.
19: Az adományozást korlátozó szabályozás megszüntetését szombaton jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán azt írta, az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat, ezeket azonban továbbra is nyilvántartásba kell venniük a visszaélések elkerülésére. Közölte, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekeknek támogatást nyújtó civil szervezetekkel, hogy velük közösen dolgozzák ki az adományozás keretrendszerét. Kitért arra is, hogy a főigazgatóság egyúttal a gyermekeket ellátó intézményekkel is egyeztet arról, hogy az esetleges vállalati támogatásokat milyen szempontok alapján fogadhatják el. A Szociális és Családügyi Miniszter szintén a napokban jelentette be, hogy megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett arra, hogy az intézkedést Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben.
21: Képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Ahelyett, hogy megvédték volna a gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra.
19: A miniszter úgy fogalmazott, az intézményekbe szakemberek kellenek, és nem rendőrök.
1: Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet. Kolyi László a Kossuth Rádióban azt mondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfalt réteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik és elhordják a kőzúzalékot, ezután pedig teljesen új utat építenek. Mint mondta, az utóbbi a költségesebb és bonyolultabb folyamat, amely várhatóan az önkormányzatokat terhelné a leginkább.
22: Egyszerre kell gondolnunk egészségügyi kérdésekre, munkavédelmi kérdésekre és a környezetre is. Mi építőiparosok nyilvánvalóan ennek a szakmai, szakszerű dolgait kell, hogy tudjuk, de látni kell, hogy ez az egész folyamat a megrendelővel kezdődik. Az esetek 90-95%-ában itt önkormányzati fenntartású utakról beszélünk, ezért is fontos, hogy az új kormány összeszedte az érintett önkormányzatokat, és közösen valami megoldást keresnek. Szakmailag megvan a megoldás, itt én szerintem ez most elsősorban pénzügyi kérdés.
1: A diák munkára vonatkozó adózási szabályokra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A többi között hangsúlyozták, érdemes tisztában lenni az esetleges adókedvezményekkel, valamint a foglalkoztatás feltételeivel is. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
23: A diákok nyáron dolgozhatnak, de az nem mindegy, hogy mindezt milyen formában teszik.
24: Fogalmazott a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője a Kossuth Rádiónak. Lincmeier Szilvia elmondta, szülői engedéllyel a diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. Hozzátette, ehhez adóazonosítójára is szükség van, amelyet abban az esetben, ha még nincs, a NAV honlapján lehet igényelni. Emellett emlékeztetett a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezményre.
23: A gyakorlatban azt jelenti, hogy a fizetésük a személyi jövedelemadó mentes lesz. Itt van egy határ, hogyha valaki 715 ezer forintnál kevesebbet keres, akkor biztos, hogy adómentes lesz a bére.
24: Lincmajer Szilvia kitért arra is, hogy a diákok számos foglalkoztatási forma közül választhatnak, de a korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskola szövetkezeti.
23: Nagyon népszerű a diákoknál is az egyszerűsített foglalkoztatás, ez az alkalmi vagy idénymunka, ugye nyáron a fagyizókban vagy a lángososnál strandon szokták ezt alkalmazni, illetve a háztartási munka, ami korepetálás, gyerekfelügyeletet, takarítást, kertgondozást jelent elsősorban. Ha valaki munkaviszonyban dolgozik, akkor mindenféleképpen két

0: igazgatóság. A szervezet emlékeztet, erre a megoldásra 2022-ben és 2025-ben is szükség volt a rendkívül alacsony vízállás miatt, és bár akkor végül nem kellett működtetni a rendszert, a mostani telepítés is megelőző jellegű. A nyári melegben nehezebb az élelmiszerbiztonsági előírások betartása, elsősorban a hűtést igénylő élelmiszereknél. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány a hétköznapokban is kivitelezhető megoldással elkerülhetők a megbetegedések, fertőzések. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese a Krónikának azt mondta, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús, vagy egy elmulasztott kézmosás is elég ahhoz, hogy az élelmiszer táplálék helyett veszélyt jelentsen. A konyhai felületek és az eszközök megfelelő tisztítása, vagy a nyers és a készételek elkülönítése olyan egyszerű alapszabály, amelynek betartása a fogyasztók egészségét védi. Hangsúlyozta Helik Ferenc, aki azt mondta, megelőző javaslataikat 5 pontban foglalták össze.
1: Az első szabály az, hogy válasszanak biztonságos alapanyagot, tarts tisztán, ez nem csak a személyhigiéniára, hanem a konyhára is vonatkozik, kezeld külön, hogy a különböző élelmiszertípusokat, nyersúsokat, tejtermékeket, zöldségeket hogy kell tárolni, illetve a negyedik szabály az, hogy főzd meg alaposan, tehát hogy mindig megfelelő hőkezelést kapjanak azok az élelmiszerek, amit elfogyasztunk, és az ötödik szabály az, hogy a készételeket már tároljuk helyesen, megfelelő módon, ha nem fogyasztjuk el rövid időn belül, akkor pedig fogyasztjuk.
0: A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség.
2: Időjárás jelentés.
0: Holnap sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. A hajnali 10-19 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szerdától nyugat felől hidegfronthoz lehűlést és többfelé csapadékot. Budapesten 21 órakor 24 fokot mértek, a légnyomás 1016 hektopaszkál, alig változik. Ez volt a késő esti krónika, a munkatársak nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
4: Kullanc, szúnyog, rágcsálók, róka, kutya, macska, a sort a végtelenségig lehetne folytatni. Olyan állatokról van szó, akik vagy amelyek valamilyen kórokozót, élősködőt képesek átadni az embereknek. Ez a zoonózis, tehát az állatról emberre terjedő fertőző betegségeket nevezzük így.
3: Felfedező az egészségről. Kedden 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Új összművészeti fesztivál indul Pécsen a hétvégén. Bemutatkozik a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara is, amelynek dékánja Lengyel Péter szobrászművész lesz a vendégünk. Nyári zenék a Danubia zenekar koncertjén a fővárosban. Bloomsday kortárs művészeti fesztivál Szombathelyen, Kelengyel Ádák titkai a Kárpát-medencében, vándorkiállítás a Bicskei Lajtaházban. És játékunk is lesz a múzeumok éjszakájához kapcsolódva.
3: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Ez a Sportvilág.
7: Támadó felfogás. Kazaksztán ellen folytatja a labdarúgó válogatott. Először az Újpest nyerte a futszál magyar bajnokságot. Ismétlés. A tavalyi éremszámmal lenne elégedett a Kajakkenu Szövetség az EB-n. Jó estét kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla.
6: Sportvilág.
7: Labdarúgással kezdünk. A fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani Kazaksztán ellen a magyar válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi, aki támadó szellemű játékot vár el a csapatától. A Nemzeti Együttes pénteken Finnországot 2-1-re legyőzte felkészülési mérkőzésen, holnap pedig Debrecenben látja vendégül Kazaksztán legjobbjait. A 61 éves szakvezető a várakozásait illetően kifejtette, a legutóbbi mérkőzés utolsó fél órájában elkövetett hibákat mindenképp szeretnék elkerülni. Márko Rosszit hallják.
2: Stiamo dimostrando

0: De úgy gondolom,
1: hogy
0: rajta vagyunk azon, keressük a fiatalokat, próbáljuk a legtehetségesebb fiatalokat megtalálni és behívni a válogatottba. Néhányan holnap is játszani fognak Kazaksztán ellen, és olyan fiatalokról van szó, amelyekben nagy potenciál rejlik. Úgyhogy meglátjuk azt, hogy hogyan fogja kihasználni a lehetőség, az általam adott lehetőséget. Mi egy olyan csapat vagyunk, aki próbálja kiküszöbölni a hibáit, és próbál javítani a játékán. A holnapi mérkőzés illetően természetesen jól szeretnék szerepelni. A prioritás az, hogy elkerüljük azt, ami a finnek elleni mérkőzés utolsó 20 percében történt. Hát gyakorlatilag 3 kontrájuk volt a finneknek, és nem engedhetjük ezt meg magunknak, nem engedhetjük meg ezt az ellenfeleinknek, úgyhogy erre kell a legjobban figyelni. Nekünk kell irányítani, mi szeretnénk irányítani a játékot, szeretnénk labdát birtokolni, és természetesen egy támadó szellemű játékot szeretnénk produkálni.
2: A Nagyerdei stadionban egyébként ma 4-5 ezer néző előtt tartott edzést a magyar futballválogatottnak Marco Rossi. Tóth Alex örült a játék lehetőségnek a finnek ellen, és bízik abban, hogy Vargának adott gólpasszával áttört benne valami. Az angol élvonalbeli Bournemouth 20 esztendős középpályása tavasszal keveset játszott, a válogatottban viszont élvezi a bizalmat. Tóth Alexszel Péter Ágoston beszélgetett.
3: A játékosoknak többnyire vannak kedvelt és kevésbé kedvelt stadionjai. Neked milyenek voltak a nagyerdei túrák, és milyen most a válogatottal birtokba venni?
4: Jó, egyébként nagyon szeretem ezt a stadiont. Jó a talajminősége is, meg szerencsére vannak jó emlékeim is itt a Fradival, úgyhogy izgatottan vártam.
3: Ugye nem csak holnap, hanem már ma is találkozhattok a szurkolókkal. Állítólag több mint 4000 ember látogat ki, hogy megnézze az edzéseteket. Ez milyen, így körbenézve?
4: Hát nagyon jó, szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és tényleg jó érezni, hogy ennyien állnak a csapat mögött.
3: Idén már 3 válogatott mérkőzést láthattunk, minden 3-szor kezdőként kaptál lehetőséget. Rád fért?
4: Igen, abszolút. Azért nem ez volt a legkönnyebb fél évem így magam mögött, de ide mindig szeretek jönni a válogatottba, és mindig nagyon élvezem az itteni meccseket.
3: És mennyire sikerült élni vele eddig, hogy érzed?
4: Hát azt a szövetségkapitánytól kell megkérdezni, ő tudja.
3: De te élvezed a játékot? Mert nyilván vannak újdonságok is, már újoncok is. Mennyire működnek az automatizmusok középpályán?
4: Persze, azért főleg most a barátságos meccsek azért a tesztidőszakról is valamennyire szólnak, sok új játékos van, de szerintem így mindenkivel könnyen megtaláljuk a közös hangot.
3: Nagyot harcoltál a második gól előtt az előző mérkőzésen. Megköszönte Barni?
4: Hát azért ő is beletette a maga részét. Örülök, hogy tényleg ott is meglett az első gólpasszon itt a válogatottba. Tényleg ezzel is már remélem átszakadt égát, és csak több fog jönni.
3: Marco Rossi nemrég arról beszélt nekünk, hogy soha nem volt ennél bőségesebb és minőségi választék, ami a középpályát illeti. Te mit gondolsz, és milyen ebben benne lenni?
4: Én is érzem, hogy tényleg egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó minőséget képvisel a csapatba, úgyhogy szerintem ez egy kellemes gond a szövetségi kapitánynak, hogy tényleg ilyen sok és jó minőségű játékos közül válogathat.
3: A kazak csapat milyen stílust képvisel, mennyire lesz más, mint az előző meccs, mire kell készülnetek?
4: Hát minden meccs más, mint az előző. Levideóztuk őket, megnéztük, mik az erősségeik és gyengeségeik, úgyhogy tényleg készülünk rájuk is, úgy, mint bármelyik másik meccsre.
2: A Magyarország-Kazaksztán felkészülési mérkőzést holnap 19 órától a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 3 nap múlva a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel elkezdődik a labdarúgó világbajnokság, amelyet első ízben rendeznek meg 48 válogatott részvételével, és a történelemben először ad otthont az eseménynek 3 ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. A magyar idő szerint csütörtök este 9 órakor kezdődő nyitó mérkőzés idejére viharos időjárást jósolnak Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a társházigazda Dél-Afrika elleni bemutatkozása alatt. Eközben egy szomáliai játékvezető nem kapott beutazási engedélyt az Egyesült Államokba. Omar Abdulkadir Artan vélhetően a hazáját érintő tilalmak miatt nem utazhatott be az észak-amerikai országba. Már otthonában családi körben pihen Christian Eriksen, A dán válogatott labdarúgója tegnap az Ukrajna elleni barátságos mérkőzés közben esett össze a pályán. A középpályást hosszú percekig ápolták, ezután viszont a saját lábán hagyta el a pályát. Eriksen azóta üzent az érte aggódóknak. Idézem, jól érzem magam, a felépülésem a kezdetét vette. A dán játékos hozzátette, ezúttal nem az történt, mint 2021-ben, amikor egy Európa-bajnoki találkozón leállt a szíve. Szerződést hosszabbított a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén Marko Nikolić vezetőedzővel. A csapattal görög bajnoki címet szerző szerb szakvezető további 3 évig marad az AEK kötelékében. Fabio Grosso lett a Fiorentina vezetőedzője. A 2006-ban játékosként világbajnok Grosso 2 éves megállapodást kötött az olasz élvonalbeli együttessel. A 48 esztendős szakvezető legutóbb a Sassuolo kispadján ült. Simek Péter és Fehér Csaba is az Újpest FC utánpótlásában dolgozik tovább. Simek az akadémia vezetőjeként, még Fehér tehetségfejlesztési igazgatóként csatlakozik a klubhoz. Rajtuk kívül Sontra Tamás, valamint Kulcsár Árpád érkezik még az újpesti labdarúgó csapat utánpótlásába. A folytatásban pedig futszál. Története során először lett magyar bajnok az Újpest, miután a bajnoki döntő mai, 4. mérkőzésén 5-2-re megverte idegenben a Nyíregyházát. Az egyik fél 3. sikerig tartó párharcot ezzel 3-1-re az Újpest nyerte meg. A lilafehérek vezetőedzője Németh Péter könnyek között értékelt.
1: Először is szeretnék köszönetet mondani a gondviselésnek, családomnak, barátaimnak, illetve a klubnak, vezetőségnek, stábnak, játékosoknak. Nagyon sokat dolgoztunk érte az évben.
5: Akkor aláírtál, azt mondtad, hogy egy biztató jövőtervet vázolt fel neked a vezetőség. Hát most a jelenbe gondoltad, hogy ez ilyen gyorsan megjönnek a sikerek?
1: Őszinte leszek, nem, de tényleg nagyon sokat dolgoztunk érte, és hogy összeállt a taktikai rész is, fizikális rész is, illetve elkezdtünk hinni benne, és ez a mai napon is megmutatkozott.
5: Ha már említetted a családot, ugye a sikerek mögött ott van a család mindig, üzensz nekik valamit, hiszen nekik is nagy lemondásokkal járat a munkát.
1: Nagyon szereted őket.
2: Gozsovics Dávid a Nyíregyháza mesterét, Lovas Norbertet is megszólaltatta.
6: Én mindig a meccs hatása alatt vagyok, és nem szeretnék most így értékelni, inkább csak nagy köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak. Igazi hősök voltak, hosszú volt a szezon, nagyon nagy gratula nekik, mert nehéz volt, rengeteg olyan dolog volt, amit kívülállók nem tudnak, de igenis megcsináltuk ezt az ezüstöt, és nagyon gratulálok nekik.
5: A meghatózottságon felül a jövőt nézzük, nyilván te maradsz a vezetőedző, az építkezésről tudsz már valamit, új játékosok érkezését?
6: Nem tudom, az előbb kihagytam a legfontosabbat, a közönséget. Nagyon köszönjük nekik, mert hatalmas élmény volt. És nagyon sok feszültség van bennem, azért is sírok egy picit, de persze a jövőt azt tervezzük, csináljuk. De jövőre megnyerjük, ennyit tudok mondani.
2: A bronzéremről 5. mérkőzés dönt majd a férfi futsal bajnokságban, hiszen a Veszprém 3-1-re győzött a Deac otthonában, és ezzel 2-2-re módosította a párharc állását.
7: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: A tavalyi éremszámmal ezúttal is elégedett lenne a Magyar Kajakkenu Szövetség a csütörtökön kezdődő portugáliai Európa-bajnokságon. Erről a szervezet szakmai igazgatója beszélt a közmédiának. Hadvina Gergely hozzátette, az átalakított olimpiai kvalifikációs rendszer miatt már az év első világkupa versenyein is erős mezőnyben versenyeztek a magyarok. A nevezési lista alapján a Montemor Oveioban rendezendő kontinens viadalon is a sportág európai krémje szerepel majd. Hadvina Gergelyt Szőke Viktória kérdezte.
8: Igen, azt gondolom, hogy már a világkupákon is nagyon jól látszott, hogy mennyire erős mezőnyök gyűltek össze, tehát például nem volt ritka az, hogy akár 7 előfutam is megrendezésre került egy-egy világkupán, ami azért másabb, mert 2 egység is tud indulni nemzetenként, de látszik, hogy minden ország maximálisan arra készül, hogy minél több kvalifikációs pontot tudjon gyűjteni.
9: Mert hogy ez az újdonság, ugye a ranglista pontok szerzése.
8: Igen, igen. Korábban ugye a világbajnokság, vagy az olimpia előtti utolsó világbajnokság volt az, ahol a kvalifikációs helyeket megszerezhették a sportolók. Ez a rendszer átalakult, egy közel 2 évig tartó időszakban 10 versenyen tudnak pontokat gyűjteni a sportolók. mind az országoknak gyűjtik a pontokat minden hajóegységben. Az Európa-bajnokságon is szerintem jól meg fog mutatkozni, hogy rendkívül erős mezőnyök vannak, minden ország átalakította akár a saját kvalifikációs szisztémáját, akár a versenyeztetését is, annak érdekében, hogy minél erősebb csapatokat tudjanak kialakítani, kiállítani, és minél több pontot tudjanak gyűjteni, de hát megpróbáljuk mi is felvenni velük a versenyt.
9: Térjünk rá az Európa-bajnokságra, amely ugye csütörtöktől vasárnapig tart, hogy mikor utazik a csapat?
8: A csapat már holnap elutazik, a hajóink már úton vannak, szerdán fognak tudni először kimenni a pályára, megnézni, ismerkedni a vízzel, bár szerintem elég sokan jártak már ezen a monton.
9: Tehát jól ismerik ezt a pályát, és szeretik is?
8: Nem mondom, hogy annyira szeretik, sokan szeretik, viccelek. Nyilván ez egy nagyon jobb bejáratott pályája szerintem a kajakkenus közösségnek. Tud lenni egy kis és szélsőséges szélviszony. Tavaly az IFI és 23-as világbajnokság annak adott otthont ez a pálya. Ott azért nem mindenki volt maximálisan elégedett a körülményekkel. Ezeket jeleztük, reméljük, hogy megfogadták a tanácsainkat, de azt gondolom, hogy a versenyzőink ez is fognak tudni alkalmazkodni és megoldják.
9: Nagyon erős csapattal indulunk, és akkor vegyük is Orcső alá elsősorban. Most akkor a kajakosokat velük kezdjünk, és aztán majd a kenusokkal folytatjuk. K1000 méteren Kopasz Bálint kap majd szerepet. Az ő teljesítménye mindig nagyon meghatározó, és nagyon jó formában is van Bálint. Mit várhatunk tőle az EB-n?
8: Mint mindig, most is nagyon-nagyon magas szintet képvisel a nemzetközi mezőnyben. Ugye tavaly évben is szinte minden versenyt megnyert, az Európa-bajnokság volt egyedül, ahol egy gyomorrontás miatt idézőjelesen csak a harmadik helyen tudott célba érni. Idén is ugye egy második és egy első helye van a két világkupáról. Azt gondolom, hogy ő továbbra is nagyon profin és fantasztikus lendülettel készül a versenyeire. Szerintem ő most is hasonló formában fog érkezni, mint korábbi években.
9: Tehát, ha végig tekintünk a férfiak névsorán, akkor azért minden egységünkről ez hasonlóképpen elmondható, hogyha mondjuk folytatjuk a sort a K200 méteres párosunk a Kurucz Leventével és Fodor Bencével, illetve a négyesünkkel Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállításban.
8: Igen, a fiú csapat hajóink is kiválóan szerepeltek az idei világkupákon. Ugye Szegeden a páros tudott második lenni, illetve a négyes tudott nyerni. Brandenburgban ezt megfordították, ahol a párosunk nyerni tudott, és a négyes egy nagyon szoros ezüstérmet tudott nyerni. Úgyhogy náluk is az látszik, hogy tényleg fantasztikus a felnőtt férfi mezőnyünk. Nagyon sok fiatal tudott integrálódni a felnőtt profik, korábbi klasszisok mellé. Itt azért Kurucz Levente tavaly világbajnok lett Nádas Bencével, azt hiszem, hogy 21-22 éves versenyzőről van szó, tehát nagyon fiatal, Fodor Bence is 24 éves, tehát ők most érnek be, úgymond ebbe a kőkemény mezőnybe.
9: És ebbe az olimpiai ciklusba,
8: igen.
9: Amikor nagyon fontos. Ugye volt egy szétlövés is még az EB csapat kihirdetése előtt, K1200 méteren Balogh Gergely nyerte meg, Csizmadia Kolos ellenében, tehát Csizmadia Kolos világbajnok, és az ő nevét sem kell, vagy őt sem kell bemutatni, ezért egy nagy vesztese most ennek az EB-nek?
8: Hát nyilván az átalakult kvalifikációs rendszer miatt is változott a hazai válogató szisztémánk, ehhez nyilván hozzájárul az is, hogy az év elején viszonylag korán eldől az, hogy kik lesznek a résztvevői a nemzetközi eseményeknek, de Balogh Gergely például a Szegedi Világkupán egy fantasztikus ezüstérmet tudott nyerni, már az megmutatkozott, hogy ő tényleg jó formában van, és a szétlövésen tényleg minimális különbséggel, de le tudta győzni Csizmadia Kolost. Reméljük, hogy ő is ezt a jó formát hozza továbbiakban is.
9: Ugye a lányok is erős csapattal indulnak, Csikós Zsóka világbajnokunk, Újfal Vila úrával párosban, és egy viszonylag talán a szurkolók számára ismeretlen négyes, fiatalokkal, U23-as korú versenyzőkkel, de kétszer voltak világkupa negyedikek, kis korékáék. Ők hogy állják majd meg a helyüket, vagy mi várható tőlük az Európa-bajnokságon?
8: Igen, hát a tavalyi mezőnyből, tavalyi női mezőnyből Zsóka az, aki idénre is átmentette egy nagyon magas szintű formát. Tavalyi világkupákon még nem tudta ezt ennyire stabilan megmutatni, mint ahogy most is már ugye negyedik volt Brandenburgban. Azt gondolom, hogy a szezon során folyamatosan fejlődni szokott. Jót tesz neki, hogyha kicsit melegebb az idő, és jobban belemegy a szezonba, több gyors munkát végez. Szerintem ő abszolút esélyes az Európa-bajnokságnak is. A fiatal négyesünk új nevekből áll. Itt azért mindegyik lány ifjúsági világbajnok. Azt gondolom, a női mezőnyben most megy keresztül egy ilyen fiatalítás, a fiatal versenyzők integrálása a felnőtt mezőnybe. Mind a két felnőtt szövetségi kapitány alapvetően célul tűzte ki, hogy hogy ezeknek lehetőséget biztosítsa ezeknek a fiatal tehetségeknek, elsősorban a világkupákon, ahol két magyar egység is tud indulni. Így került összeállításra ez a fiatal egység is, akik tényleg Szegeden is és Brandenburgban is bizonyították, hogy ott van a hely, ott vannak a felnőtt élmezőnyben. Szerintem, hogyha ugyanígy mennek tovább, már akkor éremesélyesnek számíthatnak az Európa-bajnokságon.
9: Rutinos nevekkel folytatva Kőhalmi Emese Lucanna, és aztán rátérve gyorsan a kenusokra. Fejes Dániel és Hajdú Jonatán bizonyított, az előző három verseny alapján párosban indulhatnak. Juhász István is nagyon kitett magáért, de ott van Adolf Balázs is, és a pótválogatott nyerő Hodován Dávid. És aztán gyorsan még a lányokkal, Opavszki Gréta egy biztos pont Csorba Zsófiával és Kis Ágnes Nagy Biankával, illetve Paragi Petra. Mi várható a kenus szakáktól? Tavaly nagyon elégedett volt ifjabb Foltán László az Európa-bajnoki szerepléssel.
8: Igen, azt gondolom, hogy jól látszik a kenuban egy megerősödött csapat, tehát most már az is mutatná jobban, mint hogy egy tavalyi VB bronzérmes páros ugyancsak hajszállal, de itthon ki tud kapni. Végre van kettő olyan C2-esünk, akik igenis a nemzetközi mezőnyben bármikor megállják a helyüket, mind az olimpiai kvalifikáció szempontjából, mind az érmek tekintetében. Ez egy hatalmas előrelépés a magyar kenunak. Itt is ugye van a női mezőnyben azt gondolom egy fiatalítás, Paragi Petra, hogy a tavaly még ifjúsági korosztályban versenyzett, a Kis Ági Nagy Bianka páros pedig tényleg gőzerővel megy előre, és azt gondolom, hogy sokkal jobb formát mutatnak, mint a tavalyi évben.
9: Tavaly az Európa-bajnokságon összességében 7 arany, 3 ezüst és 5 bronzérem született a magyar versenyzők szempontjából. Olimpiai számokat tekintve pedig 2 arany és 4 bronzérem volt a megszerzett érmek száma. Tóth Dávid szövetségi kapitány azt mondta, hogy elégedett, de lehetett volna ennél jobb is ez a szereplés. Most így már az olimpiai ranglista pontok szerzése tekintetében mit várhatunk a magyar csapattól?
8: Igen, látva a versenyműsort és hogy mennyire kemény mezőnyök alakultak, azt gondolom, hogy a tavalyi érmek számával itt abszolút eredmény, hogy elégedettek lennénk idén is. Nyilván vannak egységek, ahol előrelépést várunk a tavalyi évhez képest, van, ahol csak meg szeretnénk őrizni ezeket, de igen, azt mondom, hogy egy hasonló éremtáblával abszolút elégedettek lennénk.
2: Hadvina Gergellyel, a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatójával Szőke Viktória beszélgetett.
10: Sportvilág.
2: A folytatásban tenisz. Udvardi Panna továbbjutott, Marozsán Fábián már az első körben búcsúzott. A világranglista 65. helyén álló, ezzel a legjobb magyarnak számító Udvardi a Sertohen-Boschban zajló torna nyitófordulójában 2 játszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát. Marozsán viszont búcsúzott a stuttgarti füvespályás tenisztornától, miután 2-szerben 7-6-6-3-ra kikapott belga ellenfelétől. A világranglista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Az olimpiai bajnok versenyző Amerikában, Austinban úszta meg a táv idei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 század másodperces idővel csapott célba. Óriási érzelmi hullámvasutat élt át Pap Kristóf távolugró a hétvégi Maribori Atlétikai Challenger versenyen. A TFS-e atlétája magyar távolugrótól 2 évtizede nem látott eredményt érte Szlovéniában a 8 méter 11 centis teljesítményével. Pap az egyéni csúcsot jelentő ugrással biztosította helyét az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon. Pap Kristófot Laki Barbara érte utol telefonon.
11: Legelőször, amikor megláttam, még nem is írták, vagy hát tulajdonképpen ez egy edzőkönyv volt, és nem is eredménykijelző tábla, amilyen láttam az eredményt, de a jegyzőkönyvben, ahogyan megláttam, hogy elkezdik leírni a 8-as jegyet, ma akkor teljes mértékben kiszakadt belőlem az öröm, és nagyon felszabadult állapotba kerültem, és akkor tulajdonképpen meg se vártam, hogy leírják az utolsó 2 számjegyet, úgyhogy az egy másik pillanat volt, mikor megláttam meg a 11-et is a végén, az meg hát egy másik történet volt, hogy akkor meg már tudtam, hogy akkor az EB szint is sikerült, úgyhogy hát egy érzelmi hullámvasút csúcspontja volt körülbelül az a pár másodperc.
12: Említetted egy nyilatkozatodban, hogy utána rögtön a szélmérőt is megnézted, hiszen 2022-ben egyszer már az időjárási körülmények elvették tőled ezt az eredményt. Abban a pillanatban, amikor felnéztél az eredményjelzőre, mennyire villant be ez a 2022-es úgymond incidens?
11: Pontosan, hogy már előtte is bevillant, és azért mentem megnézni ezt látta, hogy mennyi lett a szél az ugrás közben, mert hogy már előtte is teljes mértékben lelki szemeim előtt felcsillant ez a kép, ez az emlékkép, hogy egyszer már megviccelt, és mikor láttam, hogy teljes mértékben benne van a legális tartományon belül, akkor azért nagyon megnyugodtam, és nagyon nagy kő esett le a szívemről.
12: És ugye ezzel a maribori eredménnyel kijutottál a birminghami Európa-bajnokságra is. Milyen célokkal vágsz neki ennek a kontinens viadalnak?
11: Még annyira örömmámorva vagyok, hogy még őszintén megmondom, még annyira nem gondolkodtam azon, hogy milyen cél lesz ott a megfelelő, de amit előre meg tudok mondani, és célként meg tudok fogalmazni neked, az természetesen az, hogy a legjobbamat nyújtsam. És hogy amennyi nyilván alakul majd a szabadtéri versenyszezon, az alapján el tudunk kezdeni gondolkodni, ahogyan egyre közelebb kerülünk a célversenyhez, a birminghami EB-hez, hogy végül is mi lenne az a cél, amit el kéne érni. De ezzel még pont konkrétan még nem gondolkoztam el, hogy mi lenne az.
7: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: A folytatásban pedig öt tusa. Holnap kezdődik a Sportág Budapesti Világkupa versenye, amelyen a férfiaknál 137, a nőknél pedig 103 versenyző vesz részt. Utóbbi nemnél az olimpiai bajnok Gulyás Michel sérülés miatt hiányzik majd. Ott lesz viszont a mezőnyben a sorozatban idén már arany és ezüstérmet is begyűjtő Guzi Blanka. Vele készített interjút Kreisz Bálint.
10: Abszolút egy egészséges önbizalommal telve jöttem most a versenyre. Fura érzés, hiszen a világranglistát nem gyakran vezettem eddig az életemben, és az, hogy most hazai környezetben tudok majd itt versenyezni ezekkel az érzésekkel, azt gondolom egy újabb ajtót nyit meg, legalábbis a tapasztalat szerzésben. Ugye, amit én nagyon-nagyon szeretek, hogy minél újabb tapasztalatokat gyűjteni, és azt gondolom, hogy lehet ezt teherként is felfogni. Jelen pillanatban azt érzem, hogy ez inkább egy lehetőség, mint sem egy teher.
4: A bolgár verseny óta azért volt olyan, hogy egy nehezebb napon, amikor lefárasztott az edzés, akkor hazamentél és megnézted a világranglistát, hogy na, ezért megéri csinálni?
10: Külön így nem kerestem rá, de szembe találkoztam a fotómmal, mint világranglista egyessel. Úgyhogy mondom, kifejezetten nem nézegetem ezeket így a szabadidőmben, de azt gondolom, az sem egy megoldás, hogy elbújok ezek elől, mert az is egy szorongást tud okozni, hogyha csak így hirtelen felbukkan.
4: Itt a sajtótájékoztatón említetted, hogy az elmúlt hetekben egy különleges edzésmódszerrel készültél. Ez pontosan hogyan néz ki, mit akar ez?
10: Ennek igazából semmi ördöngősége nincsen, annyit jelent, hogy messze még a szezonnak a vége, és a főversenye gyakorlatilag most jönnek, úgyhogy nem lenne túl ideális, ha most elfogynék itt még idő előtt. Ezért egy picit próbáltunk belecsempészni állóképességi munkát. Én azt érzem, hogy nem vagyok most olyan gyors, viszont ami a jó, hogy nagy teherbírással rendelkezem, és jó erőben vagyok azért. Úgyhogy bízom benne, hogy ez is elég lehet majd ahhoz, hogy döntőbe jussak, és ott pedig akár egy éremért küzdhessek.
4: Szeretnéd teljesíteni a kollekciót? Itt van egy arany, ez
10: is. Abszolút, ezt mondtam is viccesen, hogy szeretem a jópofa dolgokat, úgyhogy egy bronzéremmel jó lenne kiegészíteni ezt a eddigi arany és ezüstös éremkollekciót. Viszont, hogyha az arany vagy az ezüst lenne előttem, ezért nem tartanám vissza magam, de én azt mondom, hogy tartsunk ott, egy döntőig el is kell jutni, és talán ez a nehezebb része, hogy el is kell odáig jutni.
4: Elég régóta üzed ezt a sportot, és most egy olyan világkupa verseny lesz, amit Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság aktuális elnöke megtekint majd személyesen. Neked sportolóként ez mit jelent, hogy az olimpiai mozgalom első embere az itt lesz, úgyhogy neked az álmaid szorosan összefüggnek az olimpia nevű dologgal, amit 4 évente rendeznek?
10: Így van, megmondom őszintén, hogy külön dolgoztam is a pszichológusommal ezen, mert nagyon izgulok, izgatott vagyok, hogy Kirsty tiszteletét teszi majd a pénteki eseményen, és hát nem mondom, hogy nem szeretnék előtte versenyezni, mert hát szerintem ez egy hatalmas lehetőség, és nagy-nagy megtiszteltetés lenne előtte bemutatni, hogy mit tudunk, úgyhogy ez is motivációt jelent.
2: Kis túlzással Budapesten dől el az öttusa sorsa, hiszen a magyar főváros 2-től kezdődően vasárnapig ad otthont a sportág soron következő világkupa versenyének, továbbá az Európai Olimpiai Bizottság is itt tartja közgyűlését ezen a héten. Utóbbi döntése meghatározó lehet abból a szempontból is, hogy az öttusa marad-e az olimpiai játékok műsorán 2028 után. Erről is beszélt Somogyi Zsófiának a Magyar Öttusa Szövetség elnöke, Balogh Gábor.
13: Fontos időszak előtt áll a magyar ötös a szövetség, hiszen ugye a világkupát is itt rendezik, ugye napokban kezdődik, majd ennek is ezért is az apropója a sajtótájékoztatónak, de lesz majd egy világkupa döntő is itt Budapesten. Mennyire fontos munkák zajlottak, zajlanak, és ugye nagyon fontos jelentősége lesz annak is, hogy nem csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Kirsty Coventry, és még a ötös a világon belül nagyon sok-sok fontos ember látogat, két lesz Albert herceg, a monakói herceg is, szóval nagyon-nagyon komoly figyelmet kap, ahogy ön is mondta. Milyen várakozásai vannak az elnök úrnak?
14: Szerintem ez egy óriási dolog, hogy a magyar ötös egy ilyen helyzetbe került, hogy gyakorlatilag ilyen game changers lett a sportágnak a megmentése érdekében. Itt tényleg az van, hogy pár héten belül el fog dőlni a Brisbane-i olimpiai program, szerintem ez nagyon fontos, főleg úgy, hogy mi vagyunk ugye a legeredményesebb nemzet ebben a sportágban. Ezért is törekedtünk arra az elmúlt két és fél évben, hogy azért minden évben legyen legalább egy olyan világesemény, amit Magyarország tud megszervezni. Ebben hála Istennek a UIPM támogatott is minket, és nagyon oda tettük magunkat, tehát hogy pontosan azért csinálunk ilyen színvonalú versenyeket, hogy be tudjuk azt bizonyítani, hogy ennek a sportágnak igenis ott van az olimpiai programban a helye. Ez szerintem egy nagyon szép és magasztos cél, hogy a magyar ötusa benne van, erőteljes formálója annak, hogy egyébként a sportágat megmentsük. Eredményesség szempontjából is nyilván nagyon sokat várok. A versenyzők azok szerintem nagyon oda teszik magukat, tényleg van 3-4 versenyzője a férfi és a női vonalon is, akik dobogóra képesek állni. Sajnos nekünk a Los Angelesig a kritikus dolog az mindenféleképpen a sérüléseknek az elkerülése lesz. Tehát sajnos egy nagyon sérülékeny olyan sportág lettünk, amely a sérülést magával tudja hozni, ezért nagyon fontos lesz tényleg az elővigyázatosság, a prevenció, a sportolóknak nagyon oda kell figyelniük arra, hogy tudjanak magukra vigyázni, mert komoly veszélyek leselkednek. Akkora terhelés van ma már az ötösában, és nincs más még ilyen sportág, amely ennyire komplex, ennyire durván igénybe venni egyébként az adott atlétát.
13: Kívülállóként nagyon úgy tűnik, hogy az ötös sportág egyrészt említette a megmentés szót, de ugye meglehetősen átalakult az elmúlt években, de folyamatosan alakul. Ugye most is akár a lézerrel a kombinált szám, vagy éppen az úszás is ugye lerövidült, hogy mekkora távot úsznak a versenyzők. Hogyan most ez a sportág így a globálisan nézve, egy olimpiai programot tekintve, szóval mit kell ezen a sportágon annyira javítani, csiszolni?
14: Hát igazából sajnos a tradíció részét azt egy picit így elfelejthetjük, mert hogyha a tradíció lett volna fontos, akkor szerintem még a lovaglás mindig bent van az ötösös sportágban, de igazából az van, hogy ugye a fiatalok megszólítása az egy nagyon fontos a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a még több résztvevő, még több ország csatlakozon egy adott sportághoz, vagy legyenek tagjai az adott sportágnak, és ebben be kell látnunk, hogy a lovaglás helyett az akadálysporttal egy teljesen más dimenzió nyílt az ötösös sportnak. Látszik az, hogy rengeteg fiatal kezdte el az ötösázást, szóval igazából jó irányba fordult ilyen téren ez a dolog. Én azt gondolom, hogy a megfelelő formátumot is megtaláltuk ennek az új lebonyolításnak. Tehát, hogy nagyon látványos, a tavaly is szétrobbant itt a csarnok, amikor egyébként a verseny volt, szerintem ez idén is így lesz. Ez, hogyha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság maga az olimpián és a világbajnokságokon a nagyobb versenyeken meg tudja tartani ennek a formátumnak a megvalósítását, akkor én azt gondolom, hogy nem lehet kérdés, hogy az ötös sportozott fog maradni az olimpián.
2: Balogh Gáborral Somogyi Zsófia beszélgetett. Ez volt a Sportvilág június 8-án hétfőn. A műsorvezető Tóth Béla búcsúzik, viszont hallásra.
15: Ez volt a Sportvilág.
16: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
17: 23 órakor köszöntöm a hallgatókat, hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között tegnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Australian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Ma és holnap törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járatokat. Izrael nem zárta le légterét. A Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren kisebb-nagyobb késésekkel, de továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre előtt rakéták miatt holnap sem lesz tanítás. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julia Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére. Sajtóértesülések szerint új 770 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatják be a tervezetet. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Sztrájk miatt jelentős késések várhatók szerdán a vasúti közlekedésben Franciaországban. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani a TGV vonatoknál és az Intercity járatoknál, utóbbiak fele nem közlekedik. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az egésznapos munkabeszüntetést az Állami Vasúttársaság szakszervezetei hirdették meg. A sztrájk résztvevői béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltő állomáson. Hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérüléseket szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyagtároló tartály megrongálódott. Tovább emelkedett a Fülöp-szigeteki földrengés halálos áldozatainak száma. A legfrissebb közlés szerint a legkevesebb 35-en meghaltak, több mint 200-an megsérültek a 7,8 tizedes erősségű földmozgásban. Több eltűntet még mindig keresnek. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A város nemzetközi repülőterét ideiglenesen lezárták, 17 belföldi járatot töröltek. A térségben néhány órára cunami riadót rendeltek el. Voltak olyan tartományok, ahol a másfél métert is megközelítették a hullámok. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 14 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-24 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, a viharsarokban előfordulhatnak helyenként futó záporok. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés valószínű, délután főként a Kisalföldön, valamint az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután általában 29-34 fok valószínű. Hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk, 23 óra múlt 5 perccel.
16: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
18: A Szegedi Gemma Központ neve a latin gemma szóból ered, amelynek jelentése drága kő, gyöngyszem vagy bimbó. Ezekkel a szavakkal illetik a szakemberek azokat a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket, akiknek nap mint nap segítenek a fejlődésükben. Műsorunkban a Szegedi Gemma Központot mutatjuk be.
16: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Deák Dóra. Iskolára készülés játékkal.
19: világjáró kis csapat felfedezni indulhat.
20: Van nekünk egy iskolaasztalunk, ami nagyon szuper dolog. Itt az iskolába készülő gyermekek tudnak önállóan feladatokat választani.
21: Hogyan lehet átlépés és nem szakadék az iskolába kerülés az óvodás gyermekek számára? Hogyan segít ebben a játék, mint a gyermek legfőbb tanulási stratégiája? A budapesti óvodapedagógiai napokon jártunk.
22: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Kedden délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Mit veszítettünk Trianonban?
23: Európa tizedik legnagyobb kikötője, tehát Amsterdam és Bence között jegyzik a fiumai kikötőt, ami korábban mondom még egyszer egy jelentéktelen kikötő volt a nemzetközi forgalomban. Hát ez kellett persze sok minden, gazdaság földrajzi, természetes kapocs, a magyar állam hihetetlen nagy volumenű beruházása.
22: Az este a házigazda Babuc Zoltán hadtörténész, vendége Zsigmond Gábor a Nemzeti Múzeum főigazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés kedden 19 óra után a Kossuth Rádióban.
24: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
16: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
25: A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Az eseményeket övező kiemelt figyelem igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről. Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük. Mindezt Súlyog Tamás köztársasági elnök tette közzé a közösségi médiában. Mindeközben Bóka János, a Fidesz országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy itt jártakor személyesen szerette volna a köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatos aggályait jelezni a hazánkba járó Európai Bizottság igazságügyi biztosának, azonban ellenzéki képviselőkkel nem találkozott. Így Bóka levélben tette fel kérdéseit. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm Bot Hunort, az Ellenpont operatív vezetőjét, vele fogjuk átbeszélni a témát.
26: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
25: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én pedig Dávid Edit vagyok. Hát mennyire igaz az a felvetés, hogy a magyar köztársasági elnök elmozdítását már nem csak belpolitikai szintéren övezi figyelem, hanem a nemzetközi szintéren is. Hogy látja?
26: Hát úgy látom egyébként, hogy egyedülálló és példátlan lenne így az Európai Uniónak az országaink közül, hogy egy megválasztott miniszterelnök arra egy óriási jogi procedúrát és alkotmánymódosítást vegyen a nyakába csak azért, a kormányzása elején már, hogy egy általa nem kedvelt köztársasági elnököt elmozdítson a hatalomból. Hát ugye tegnap volt egy demonstráció, ugye a Sándor Palotánál a köztársasági elnök mellett, és ott el is hangzott az, hogy ez tényleg ilyen példátlan, és a dél-amerikai ilyen diktatúrák, vagy ilyen banánköztársaságokban volt rá példa az, hogy vagy Afrikában, hogy fegyverrel, vagy erőszakkal elmozdított a miniszterelnök, vagy a köztársasági elnököt. Tehát, hogy ez egy teljesen példanélküli esemény lenne, hogyha ez megtörténne. És ez is azt mutatja egyébként Magyar Péter miniszterelnök viselkedésében, hogy nem szeretne igazából túl sokat beszélni arról, hogy valójában ezt az alkotmányozó többségű felhatalmazást, amit kapott a magyar néptől, azt pontosan mire szeretné használni, milyen változásokat szeretne elérni mondjuk az adórendszerbe, vagy hogyan fog reagálni olyan kihívásokra, mint a június 12-én hatályba lépő migrációs paktum, vagy hogyan fogja megoldani Ukrajnával kapcsolatban a Magyarország viszonyát, hanem helyette ugye folytatódik ugyanaz a kampányüzemmód, és hangulatkeltés, ezek ellen, a közjogi méltóságok ellen, mert ugye ezzel tudja ugyanazt a, hogy mondjam, a választási kampányban feltüzelt tömeget tovább tüzelni és erősíteni azt az indulatot, amivel sikerült elérni ezt a nagy többséget. És hát ugye próbálja, tehát ezt is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen bosszuként igyekszik beállítani, hogy na hát az Orbán kormánynak az embereit azt most lekaszaboljuk. És azzal, hogy ezáltal milyen alkotmányos válságot, illetve milyen nemzetközi botrányt okoz, azzal egyelőre úgy tűnik, hogy nem foglalkozik.
25: És ez nagyon fontos, amit mondott, mert amiről eddig beszélt, hogy Magyar Péter mire használná azt, hogy elmozdítsa a Súlyog Tamás köztársasági elnököt, annak inkább belpolitikai hatásai lennének. De nézzük meg, hogy ezt a nemzetközi szintére kivitte ki. Itt tudunk-e különbséget tenni, hiszen azt láttuk, hogy Magyar Péter eddig szinte minden diplomáciai útján szóba hozta azt, hogy el fogja mozdítani a köztársasági elnököt. Ha önként nem mond le, akkor akár alkotmánymódosítással is. Beszélhetünk arról is, hogy a mellette állók ezen a nemzetközi sajtótájékoztatón, ez a ponton, hogy is néztek Magyar Péterre, de ott van mellette az is, hogy Súlyog Tamás is például egy német lapnak adott interjút arról, hogy jelen pillanatban mi folyik Magyarországon ellene. Az, hogy a nemzetközi térre kikerült, ez a kommunikációnak köszönhető, vagy annak köszönhető, hogy valóban fölkapták már a külföldi szervezetek is a fejüket erre, akár a Velencei Bizottság, akiről tudjuk azt, hogy azért egy nagy csatahajó, és szeret dokumentumokat a fiókba tenni, mégis most itt eddig úgy tűnik, hogy kiemelten szeretne ezzel az üggyel foglalkozni.
26: Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten itt ebben az esetben, és azt látjuk, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök ezzel felvette a kesztyűt a pozíciójára jelentő veszéllyel kapcsolatban, és ő is nemzetközi porondra vitte ezt a konfliktust. És ez nem véletlen, hogy egyébként kikerült, hiszen azért ez teljesen példátlan, ugye mindig szokták mondani ezt a lengyel modellt, hogy azt próbálja meg Magyar Péter és a Tisza kormány megvalósítani azokat a változásokat, amiket Donald Tusk megcsinált 2023-os megválasztását követően, azonban ott se került sor ilyen jellegű változásra, nyilván ott is a közmédiát stb. Átalakították, és a saját arc másukra formálták, de ilyen jellegű változtatás nyilván egyébként baráti is volt a köztársasági elnök addig, akkor még, de ennek ellenére nem került még sor ott sem ilyen ilyesfajta lépése. Tehát én azt gondolom, hogy amit az elején is mondtam, hogy egy ilyen változtatás, egy ilyen alkotmánymódosítás az tényleg példa nélküli lenne, és nem véletlen, hogy felhördült rajta a magyar közvélemény is, és a nemzetközi szintre is ért ez az egész, hiszen itt gyakorlatilag az történik, hogyha ezeket sikerül megcsinálni, hogy az elmúlt 30 év közjogi vívmányait fogja ezzel Magyar Péter lebontani, és az ő kénye kedve szerint megváltoztatni, és mit sem törődve azzal, hogy egyébként ezek már ugyanolyan kétharmados felhatalmazás alapján meghozott döntések voltak, mint egyébként most, amivel a Tisza kormány rendelkezik, de egyébként nyilván ennek szimbolikus üzenete van elsősorban, tehát hogy ő folytatja, mondom, ezt azt a fajta indulatkeltést és leszámolásra épülő, vagy felszámolásra épülő politikáját, amivel egyébként feltüzelte a közvéleményt a regnáló Orbán kormány ellen, és nem akar beszélni se arról, mondjuk, hogy hogyan fogják átalakítani a nyugdíjrendszert, lesz a 13. 14. havi nyugdíj, azért felmerültek olyan hírek, hogy a családok adókedvezményét, az anyák adómentességét is azért baloldali sajtóban lehetett sokat olvasni arról, hogy ezeket megkérdőjelezik, és hát a kampányban is voltak különböző tanácsadók, akik ezeket a hangokat ütötték meg, és most ugye ezekről nem kell beszélni, hiszen lehet beszélni arról, hogy hogyan fogja a a gonosz Orbán rezsim által teljesen legitim és jogszerű módon megválasztott közjogi méltóságokat eltenni láb alól, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. És ugye azt se felejtsük el, hogy 2010-ben azért tényleg ott is egy óriási horderejű politikai változás volt Magyarországon, de az Orbán kormány is hagyta, hogy egyébként a 8 évig regnáló MSZP-SZDSZ kormányok által megválasztott mondjuk és egyébként köztudottan nem túl jó viszonyban lévő MNB vezért mondjuk Simon András kitöltse a mandátumát. Tehát, hogy nem mozdított el az Orbán kormány, holott köztudott volt, hogy új alkotmány fog készülni. Tehát, hogy ez teljesen példátlan magyar történelemben, és mondom, csak utána néztem egyszer is, és tényleg csak ilyen diktatúrákban, meg banánköztársaságban volt erre precedens eddig, úgyhogy teljesen példátlan lenne ezt, hogyha ezt meglépni, de ennek ellenére minden jel arra mutat, hogy ez meg fog történni, és nem akar ebből kihátrálni Magyar Péter.
25: Az, hogy a Velencei Bizottság ezt mennyire kezeli kiemelten, azt nagyon rövid időn belül meg kell tudnunk, mert hogyha valóban készek a munkatársai Magyarországra utazni, akkor látni fogjuk azt, hogy ennek a nemzetközi szintérben is jelentős súlya van. De mit kell várni Brüsszel részéről? Mit kell várni akkor, amikor az Európai Bizottság igazságügyi biztosa nem volt hajlandó mondjuk Magyarországon ellenzéki képviselőkkel találkozni, hanem itt arról, hogy tájékoztassák, egy levelet kellett írni. És mi lehet egyáltalán Brüsszelnek akkor az elvárása, amikor ugye tudjuk azt, hogy a ciklusokon átnyúló kinevezések azok a fékek és ellensúlyok rendszerét képezik. Ezek pedig a demokratikus berendezkedés és a jogállamiság alapjait képezik. Orbán megválasztásakor, korábbi megválasztásakor mindig a demokráciát féltették. Most miért érezzük azt, mintha Brüsszelből kicsit csendben lennének? Csendben vannak? Kivárnak? Mi fog Brüsszel részéről történni?
26: Hát én elég szkeptikus vagyok ez ügyben. Én azt gondolom, hogy pontosan visszagondolunk a lengyel példára. Ott is azért nem ilyen jellegű, de másfajta visszaélésre gyanús esetek azért történtek, ott Bilincsbe vittek el képviselőket úgy, hogy azért nem volt teljesen megalapozott ott a gyanú, hogy pontosan miért is történik mindez, meg hát voltak ott is olyan jellegű lépések, amik azért felvetették a jogállamiságnak eltiprásának a gyanúját, és mégis Brüsszel szemet hunyt ezek felett, sőt ugye ott is megszüntette a jogállamisági eljárást egyből az új kormányzat megválasztását követően. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyen nagy, hogy mondjam, ellenlépése nem kell számítanunk Brüsszel részéről. Azt el tudom képzelni, hogy lesz majd valamilyen nyilatkozat, vagy egy kis elnyebenye, hogyha ez tényleg megtörténik, hogy ezért mégse kellene meglépni. De én azt gondolom, hogy Magyar Péter az ő emberük. Tehát a mostani brüsszeli vezetésnek a favoritja volt, ezt kinyilvánították többször is Ursula von der Leyen, illetve ugye a többséget adó néppárt elnöke is, Manfred Weber is kinyilvánította, hogy ők a Magyar Pétert támogatják, ezért én azt gondolom, hogy el fognak neki nézni minden olyan esetleges jogtalanságot is, amíg ő azokat a kéréseket vagy megállapodásokat, amiket ő tőle elvárnak, azt be fogja tartani. Addig szerintem nem kell félni attól, hogy nagyon nagy ellenféllel kell szembenéznie Brüsszel részéről. Szerintem szemet fognak hújni akár a köztársaságjának, vagy ezeknek a közjogi méltóságoknak az elmozdítása felett is. Mondom, az Velencei Bizottságról nem vagyok meggyőződ, de szerintem ott azért ott valódi, hogy mondjam, vélemények, illetve javaslatok szoktak megszületni, de ugye a helyzet az, hogy azokat is azt tudja mondani Magyar Péter, hogy hát itt van 3.300.000 ember, akik rászavazott, és mi meg nem értünk azzal egyet, amit a Velencei Bizottság mondta, és simán azt tudja mondani, hogy nem foglalkozok ezzel a javaslattal. Így én azt gondolom, hogy ez tényleg az ő belátásán múlik, hogy szétveri-e azt az alkotmányos berendezkedést, ami itt 30 akárhány év alatt épült a magyar demokráciában, és ennek aztán szembenéz a következményeivel is. mert azért ez bizonytalanságot, jogbiztonságnak a teljes hiányát fogja okozni, és hát nem lesznek olyan kapaszkodói a magyar jogrendszernek, vagy amik eddig a bástyáit adták. Tehát, hogy azért ez egy komoly következményekkel járó lépés lehet, ami könnyen amúgy egyébként későbbiekben ellene fordulhat, de ha ezt meglépi, én azt gondolom, hogy ez az ő személyes döntése lesz, mert a Brüsszel részéről nem gondolom, hogy nagyon nagy ellenállásba fog ütközni. Meglepne.
25: De mégis úgy tűnik, hogy az, hogy ezt meglépje a jelenleg regnáló kétharmados Tisza kormány, vagy nem, az minthogyha mindig egy kicsit tolódna. Már a kampányban is azt mondták, hogy Sulyog Tamást szeretnék elmozdítani. Majd az ominózus választás éjszakáján határozottan erre felszólították. Ugye tudjuk azt, hogy a Magyar Köztársaság elnöknek május 31-én egyedike volt az a határidő, amikor azt kérték tőle, hogy most még önként lemondhat. Sulyog Tamás, ahogy ön is fogalmazott, felvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy nem fog pont a fékek és ellensúlyok rendszere miatt lemondani. Azóta viszont telik az idő, és hogyha megnézzük, most sem látjuk azt, hogy az alaptörvény módosítás bekerült volna az országgyűlés elé. Ma is üléseznek. Beszélnek a kegyelmi ügyből, az MNB botrány kivizsgáló bizottságról, a képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről. Mégsem látjuk azt, hogy prioritásként kezelni a kormány azt, amit már a választóinak a kampányban is megígért. Holott a felhatalmazása megvan rá.
26: Igen, hát ugye azért ez egy nagy horderejű döntés, ahogy ugye el is beszéltük itt, azért volt 89-ben egy rendszerváltás, és akkor kerültek lefektetésre nagyjából azok a alapkövek, vagy alapintézmények, amik és azoknak a megválasztási módja, amikről beszélünk. Tehát, hogy ezeket egyik napról másikra felrúgni és megváltoztatni, azért szerintem ez egyrészt egy komoly jogalkotási munka, hogy annak az alternatíváját megteremtsék. Másrészt pedig mondom, ez egy komoly felfordulást okozhat a jogrendszerünkben, a jogbiztonság tekintetében, és ez mondom, könnyen egy későbbiekben a mostani nagy felhatalmazással rendelkező miniszterelnökkel szembe is fordulhat ez a jogbizonytalanság. Tehát én azért gondolom, hogy lehet, hogy ezen vívódik, vagy lamentál most a miniszterelnök, de az is lehet, hogy csak még nem jutottak el odáig, hiszen az elmúlt hetek kormányzásában azért voltak itt ilyen bizonytalanságok, meg elég csak itt az ukrán gabona ügyére gondolni, meg több olyan dolog, ami még utóbb kellett ránc felvarni. Tehát, hogy szerintem még bele kell tanuljanak a kormányzásba, a jogalkotás folyamatába, de én még ebből nem vonnám le azt a következtetést, hogy ettől elálltak. Szerintem teljesíteni akarja ezt a választói ígéretét Magyar Péter, és mondom, tehát, hogy minden, ahogy látjuk, mindent arra tesz fel, hogy ezt a fajta tüzet, amivel ugye sikerült ezt a nagy felhatalmazást elérni, ezt megpróbálja fenntartani, és nyilván ennek az az ára, hogy fel akar mutatni ilyen, hogy mondjam, ilyen, nem tudom, ilyen csúnyán fogalmazva ilyen közjogi skalpokat, hogy na hát akkor itt vannak az Orbán kormánynak az emberei, akiket elmozdítottunk az útból, és most már akkor tényleg elkezdődhet a valódi demokrácia időszaka, csak hát ugye közben szétvernék a teljes jogberendezkedésünket, alkotmányos berendezkedésünket. Úgyhogy én azért számítok rá, hogy ebben lesznek lépések, ha nem is most a elkövetkezendő pár napban, de azért a közeljövőben számítanék rá, hogy ez napirendre fog kerülni.
25: Ugye a beszélgetésünk elején már említette ön is, hogy szimpátia tüntetés volt Sulyog Tamás mellett, ugye vasárnap, de ne feledkezzünk el arról, hogy pénteken is volt. Ott pedig tüntetés a migrációs paktum ellen. Hogyha megnézzük ezt a két megmozdulást, ugye ezt a kormányzat és Magyar Péter is úgy kommunikálta, hogy teljesen szétesett a Fidesz, és alig pár százan vettek részt ezeken a tüntetéseken, legyen szó ellentüntetésről, vagy szimpátia tüntetésről. De mégis azt látjuk, hogy egy határozott tömeget láttunk pénteken is, és egy határozott tömeget láttunk vasárnap is. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy ott csak 100-an lézengtek, tehát ennél többen voltak, de mit vetít ez előre, akár a jobb oldal tekintetében is, hiszen egy ekkora vereség után utcára menni, egységet mutatni, az nem biztos, hogy rögtön elsőre úgy fog sikerülni. Hogyan értékelhetjük egyáltalán ezt a két megmozdulást a jobb oldal újra szerveződése szempontjából?

0: voltak a Magyar Péter kormányzásának elején, és fontos szerintem, hogy felemelték a hangjukat ezek ellen a lépések ellen, akár a migrációs paktumot, akár itt a közjogi rendszerünk szétverését vesszük szemügyre. Az, hogy mekkora volt a tömeg, hát ezen persze lehet viccelődni, amit ugye láttuk Magyar Péter is tett, de azért az a fajta ellenállás, ami itt kezdett ezekben az ügyekben kibontakozni, az nem becsülendő alá szerintem, mert későbbiekben lehet, hogy ez a tömeg jóval nagyobb lesz. Főleg, hogyha azokból a megszorításokból, amikről azért lehet itt fű alatt lehet hallani, azok, ahogy ezek terve vannak, azok mondjuk hatályba lépnek, akkor könnyen lehet, hogy ez a tömeg megsokszorozódik, és összeadódnak azok az indulatok, amik most az elmúlt két nap vagy három nap tüntetéseiben már elültették ezeknek a magjait.
1: A pénteki tüntetés kapcsán miért fogalmazhatott úgy Magyar Péter, hogy az uniós források ellen tüntetnek, akik az utcára mentek?
0: Azért fogalmazott úgy, mert ugye volt egy sajtótájékoztató Ursula von der Leyennel, és ott a Ursula von der Leyen nyilvánosságra hozta, vagy elárulta azt, hogy egyébként azt a migrációs paktumot, ami ellen tiltakozott a kampányban végig Magyar Péter, hogy ezt hatályba léptetnék, vagy elfogadnák, azt arról beszélt, hogy egyébként beszéltek, vagy dolgoztak ezen nagyon sokat Magyar Péterrel együtt, és ugye nyilvánosságra került, vagy egyértelművé vált az, hogy ezt valamennyi tagállamnak, így Magyarországnak is végre kell valamilyen formában hajtani, mindenfajta veszélyével együtt. Hiszen ugye az a migrációs paktumnak ugye két fő veszélye van a magyar emberekre nézve, nyilván nem csak a magyar emberekre nézve, de ugye az eddigi szigorú migrációs politikával szemben két fő veszély látszik kibontakozni. Az egyik része az, hogy ugye benne van, hogy kell egy migráns tábort építeni a határon belül, tehát ott kell azt az átment időszakot átvészelni azoknak, akiknek a kilétéről vagy biztonságosságáról nem tudunk még semmit, tehát velük szemben lefolytatni a idegen rendészeti eljárás, stb. És a másik veszély pedig az, hogy ugye az eddig beengedett, tehát a migrációs kvótát bevezetnék ezzel együtt, tehát Magyarország részére is jutna X számú, most hirtelen nem tudom pontosan, hogy évente hány migráns, akit nekünk kellene befogadnunk. Na és ugye ez egy abszolút szembe megy az eddigi orbáni szigorú migrációs politikával, hogy senkit nem engedünk be, és nyilvánvalóan, tehát Ursula von der Leyennek ez az elszólása nyilvánvalóvá tette, hogy ez az uniós pénzek egyik feltétele. Tehát, hogy ezért beszélt erről, vagy szólt el magát abba a poszt Magyar Péter, hogy a tüntetés az uniós források ellen irányult, mert itt Ursula von der Leyen elárulta azt, hogy annak ellenére, hogy Magyar Péter végigtagadta az egész kampányban azt, hogy ezt a hatályba léptetnék, most mégis kiderült, hogy nekünk is alkalmaznunk kell, és minden egyes velejárójával, mert ez az egyik feltétele az uniós pénzeknek.
1: Mint hogyha azt látnánk a Tisza kormány részéről, és az igaz Orbán Anita kommunikációjára is, hogy mintha érzékenyíteni szeretnének a migrációs paktum kapcsán, hogy több választható lehetőség van. Ugye az egyik a befogadás, vagy ha valamelyik tagállam nem akar befogadni, akkor azt kiválthatja úgynevezett fejkvótákkal. De ők a technikai segítség mellett tették le a voksukat. Ezt Orbán Anita többször hangsúlyozta, ez csak azért vett fel további kérdéseket, mert az azt jelenti, hogy ugyanannyi pénzbe kell minimum, hogy kerüljön a technikai segítségnyújtás, mint a kvóta, ami viszont azt jelenti, hogy magyar katonákat, rendőröket akár elvihetnek válságövezetekbe is. Hát mivel jobb ez a segítségnyújtás? Sajnos sok időnk nem marad, de még egy percünk van.
0: Várjuk ki a végét, én azt mondom, mert szerintem itt még nincsen, megszületett megállapodás ez ügyben, hogy pontosan hogyan fog ez hatályba lépni Magyarország, hogyan fog ebbe beszállni. Az biztos, hogy be fog szállni, és ez azért egyébként egy kicsit felháborító, mert mondom, tehát a kampányban többször elhangzott az, hogy a Tisza párt nem ellenzi a migrációs paktumot, és folytatni fogja azt a szigorú határellenőrzést és migrációs politikát, amit az előző kormányok kiépítettek, és ennek ellenére Orbán itt ugye

0: több interjúban is már nyilvánvalóvá tette, hogy hát ez nem azt jelenti, tehát ilyen, ahogy ön is fogalmazott, érzékenyített ezzel szemben, hogy a migrációs paktum nem azt jelenti, hogy hát itt tömeges bevándorlást engedne meg a magyar kormány, de egyébként a hatását tekintve könnyen lehet, hogy ugyanoda fogunk eljutni, különösen abban az esetben, hogyha az első fajta megoldást választjuk, és nem ezt a technikai segítségnyújtást.
1: Igen, azt még...
0: Amiről még nem tudunk annak a kivételre, hogy pontosan az hogy fog kinézni, meg milyen áldozatokkal jár a magyar állam részéről.
1: Igen, ezt még pontosan nem tudjuk, azt viszont most már egyre inkább érezzük, hogy alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, hogyha Súlyog Tamás köztársasági elnök nem töltheti ki a ciklusát. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Bot-Hunorral. Nagyon szépen köszönöm, hogy vállalta ezt
0: köszönöm
1: a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: Szőlős Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

Ez az ára annak, hogy a denevérek megmaradhassanak egy padláson, hogy utánuk rendet kell csinálni, akkor azt mi örömmel átvállaljuk. Ennyit már csak megtehetünk a denevérek érdekében.

0: Falusi Tudásháza a mai helyszínünk. Jó napot kívánok! Zalaváron vagyunk, a Balaton és a Kis-Balaton között. Van itt néprajzi kiállítás, kézműves foglalkoztató, termékbemutató, de ezek mellett, és itt jön a váratlan fordulat, még denevérekkel is foglalkozunk a mai adásban. Tesszük mindezt Fehér Csaba Endrével, a Fehér Holló Természet és Hagyományőrző Egyesület elnökével, aki biogazdálkodó és 7 gyerekes apuka. Bólogat, elmondtam minden titulusát. Na most akkor, Csaba, fejtsük meg ezt a gordiuszi csomót, hogy idejövünk a Falusi Tudásházába, és denevérekkel is fogunk foglalkozni. Hogy jön ennyi dolog egyszerre?
1: Agrártudományi egyetemen végeztem, mint agrármérnök. Azért falusi élethez, a mezőgazdasághoz, így a felmenők kapcsán, hiszen minden ősünk mezőgazdasággal foglalkozott, sok közön van, de amikor láttam én a nagyüzemi mezőgazdaság idézőjeles vívmányait az egyetemen, akkor én eldöntöttem, hogy én ebben nem veszek részt, és a természetvédelem irányába fordultam, hiszen azt láttam, hogy arra bizondi ráfér a segítség. Így jöttek a denevérek, hogy egy ilyen természetvédelmi előadást hallgattam. Még édesapám vitt el, talán még gimnazista voltam. Elhangzottak dolgok, hogy a denevérek így úgy, hogy egyébként vannak Amerikában olyan denevérek, akik terjeszthetik a veszettséget, stb. És édesapám azt mondta, hogy bármivel foglalkozhatsz, fiam, csak a denevérekkel nem. Innentől aztán el is volt döntve az én sorsom. Egyre inkább így a denevérek iránt kezdtem érdeklődni, ha már ez egy tiltott dolog. Rájöttem, hogy tényleg az országban csak néhányan foglalkoznak ezekkel az állatokkal, néhányan segítik az ő életüket, hiszen ők is ilyen nem szeretem állatok, és civilizációs vívmányok azért rajtuk nem segítenek. És akkor egyre több feladatot találtam ebbe a témakörbe, rajtam is ragadt, mai napig is a denevérvédelmi ügyeletet mi látjuk el, úgy érzem néha, hogy az egész országban. Van itt feladat bőven, van, amikor naponta 5-6 telefonunk van.
0: Denevérekre visszatérünk, de akkor nézzük ennek az egész történetnek a másik felét. Ez a Falusi Tudásháza, ami felé el is indulunk, ez egy sárga épület, mellette nyílnak az orgonafák. Ahogy belépünk, mondanám, hogy parketta, de tulajdonképpen farönkök vannak egymás mellé rakva, ez összekötve valamilyen anyaggal, tehát ez a parkettának és a betonnak valami furcsa elegye, és ez tényleg Csabának a saját kézzel készült alkotása?
1: Ezt találtuk ki, mert ez egy malomtér, ahol a hagyományos népi életnek egy majdnem elfelejtett szegmensével ismerkedhetnek meg a látogatók. A hagyományos köves malmokkal őrölt, helyben őrölt friss liszteket tudjuk itt bemutatni, tudunk itt velük dolgozni, hiszen szoktunk ilyen workshopokat is tartani, amikor kovászolós, kenyérkészítő tanfolyam ezekből a lisztekből történik. Ugye ez nem megszokott, de egyre inkább úgymond divatos, vagy egyre nagyobb az igény rá, hiszen a bizonytalan eredetű gabonákból készült lisztek sok egészségügyi probléma okozói.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy a gabona, amit itt megőrölnek, az is saját?
1: Saját termesztésű gabona, sokféle ősgabonát termesztünk, évente 6-7 féle különböző gabona megy a vetésforgóba, és ezeket saját magunk betakarítjuk, így a hosszú évek, mondhatni most már több évtized alatt kialakítottuk a tisztítás, hántolás, őrlés munka folyamatait, berendezéseit beszereztük, és itt tényleg minden, még a padló is saját kezünk munkáját dicséri.
0: És az a liszt, ami ott abban a fémedényben van, és a zsákra mellette rá van írva, hogy valami tékát, tönköly tékát.
1: Helyes kiörlésű liszt, ez most készült frissen, ez egy ritka búza, durum búzának az őse egyébként, a tönke búza, és nagyon acélos, nagyon magas fehérje tartalmú, sokan szeretik az ebből készült kenyereket.
0: És kik jönnek ide alapvetően a Falusi Tudásházába? Szóval gyerekektől idős nyugdíjasokig mindenki?
1: Széles a paletta, igen, volt már, hogy a Balatoni Múzeum táborából hozták ide a gyerekeket, hogy lássanak ilyen élő hagyományt is, vagy más civil szervezetek, vagy egy osztálykirándulás, de voltak itt Szerbiából középiskolás diákok, egyetemisták, helyi karról, vagy távolabbról, vagy voltak országos konferencia rendezvények, amiknek a háttér helyszíne mi voltunk, és akkor amikor lehetett minket választani, akkor is egy 15-20 ember itt gyűlt össze a konferencia után kvázi tanulmányútra, de jönnek itt olyan városról falura települő emberek is nagyon gyakran, akik szeretnének egy jó példát látni, kíváncsiak arra, hogy hogyan tudnának ők boldogulni. Néha csak azért jönnek, hogy beszerezzenek egy jó lisztet, de aztán mindig egy több órás beszélgetésbe torkollik.
0: Mit kezdjünk el szétnézni a gépek között, hogy itt most különböző folyamatokat látok, vagy látom ugyanannak a modern és a régies változatát is, mert ott ugye egy fából készült valamilyen eszköz van a sarokban, meg nekem egy ilyen nagyon modernnek tűnő, már fémből készült valamilyen őrlőgép, az talán?
1: Nem, ez a hántológép. Ebben is van ősi, de azért mi ügyesen próbáljuk ötvözni a régi technológiákat az újabb lehetőségekkel. Ebbe látjuk a jövőt, hogy megtartani az ősi értékeket, például a gabonát, és az új technológiai vívmányokat, a lehetőségeket is felhasználjuk, hogy a lehető legjobb minőséget érjük el, meg mondjuk, hogy kiváltsuk azt az embert, aki eltűnt a mezőgazdaságból, hiszen régen egy falu közössége 99%-ban szinte a mezőgazdaságból élt. Most meg végigmegyünk úgymond munkaidőbe az utcán, és senki nem látunk. Holott még az én gyerekkoromban itt akkora élet volt, hogy összehasonlíthatatlan a maival.
0: Ha végigkísérjük az egésznek az útját, akkor szabad ebbe belenyúlni?
1: Igen, hát hogyne, azért van. Tessék, a gyerekeknek is magunk. Ez a kedvence. Fürödnek sokszor a gabonába.
0: Van itt egy műanyag kosár, abba papírzsánkok, és ez akkor ebben különböző a gabonák.
1: Ez azért van itt, mert a hétvégén szoktuk menni ilyen bemutatókra, hívnak minket különböző helyszínekre, és akkor mindig viszünk egy ilyen bemutató anyagot. Ez már így menet kész, csak be kell rakni az autóba, ott kipakolunk, visszük a kis malmot, ami a nagy malomnak egyébként a teljesen hű, működőképes változata.
0: Ez, igen, ez a pici, ami
1: ez a szitagép, igen, ez az pedig ott a hátsó sorba az a malom.
0: Várja. Mint egy nagyobb kávéfőző az a malom.
1: Pelyhessítők, különböző ügyes dolgok vannak, hiszen kíváncsiak erre az emberek, hogy hogyan lehetne ugye a legfrissebb, legegészségesebb élelmiszert így a gabona irányából is megszerezni, beszerezni, és sokan otthon őrölnek egyébként ilyen kis házi malmokkal. Ez egy jó szórakozás. Persze van, aki megunja, és akkor utána már tőlünk vásárol liszteket. Minden esetre ezeken a bemutatókon sok embert sikerül így a biogazdálkodás, a hagyományos gabonák oldalára állítani.
0: Hova tudunk tovább menni, mert mindkét irányba indulhatunk?
1: A malmot még nem néztük meg. Ennek az a különlegessége, hogy az ősi köves malmok mintájára készült, kvázi azonos. Annyi különbség, hogy nem a víz hajtja, mert hogy a vízből van manapság a legkevesebb. Ezért ezeket villanymotor hajtja most már, de csak ez a lényeges különbség.
0: Ez az egészséges életmód, ez egy divatos dolog, de a tapasztalatai alapján azok jönnek, akiknek már van valami emésztési problémája, megelőzni jönnek az emberek, miért jönnek?
1: Vegyes a felhozattal, vannak olyanok, akik előrelátó módon próbálják megúszni ezeket a civilizációs betegségeket. Itt az internet világában már mindent meg lehet találni, és mindennek az ellenkezőjét is meg lehet találni. Sokszor azért jönnek, hogy eligazodjanak ebbe a zavaros világban, mert sokszor elhangzik, hogy a teljes kiörlésű liszt az egészséges, aztán a másik ember ugyanakkor azt mondja, hogy az egészségtelen.
0: Na, vállalkozik igazságtételre?
1: Persze, vállalkozok. Egyrészt ugye nem mindegy, hogy az a teljes kiörlésű liszt az mondjuk egy konvencionálisan, tehát egy vegyszeresen termelő gazdaságból származik, vagy egy biogazdaságból. Azon kívül attól még, hogy teljes kiörlésű egy liszt, attól még nem muszáj megenni a teljes lisztet, hiszen itt is, ahogy megnézzük ezt a malmot, ugye beszéltünk a kövekről, itt történik az őrlés. Bemegy a malomba a lukon, a gabona, kijön a liszt.
0: Kinyitjuk az ablakot, igen.
1: És belemegy egy szitába, és itt négy különböző részre szétválasztja ez a gép a lisztet. Lesz finom liszt, középfinom liszt, durva liszt, és lesz a korpa. És attól még, hogy teljes kiörlési a liszt, nem muszáj a korpát is megenni, azt régen sem ették meg teljes mértékben, hanem kiszitálta még az én nagymamám is, igaz, ilyen kézi szitákkal, durva részeket a gabonából, így aztán a teljes kiörlésű liszt még teljes kiörlésű, de a szervezetet, az emésztőrendszert megterhelő túlzott mennyiségű rost és lektinek, azok nagy része kimarad, és itt lehet ügyesen beállítani, hogy kinek milyen finomságú lisztekre van szükség.
0: Na, visszacsukjuk ezeket az ablakokat, megyünk magunknak balra, ott egy fajtó van.
1: De közben itt elhaladunk egy hagyományos tőkés malom mellett. Ez azért van itt, hogy a gyerekek kipróbálhassák, amikor érkeznek. Leemelem, mert nem is olyan könnyű, hogy mekkora nagy munka volt annak idején a kenyérhez való liszt előállítás, ezt kézzel kell tekerni.
0: Aha, tehát van gránit egy nagy korong.
1: Kettő nagy korong van, van egy állókő,
0: lent
1: az alsó,
0: van,
1: igen, és van egy felső kő, amit kézzel hajtottak, ugye? Úgy, hogy a kettő közé bejuttatták a gabonát.
0: Kíváncsi vagyok, hogy mennyire úgy nehéz ezt megmozdítani. Visszateszi a felső követ, ez már önmagában egy mutatvány.
1: És lehet hallani, most szárazon megy a malom, ez nem egy szabályos dolog, mert ugye a kenését az a gabona kell, hogy adja,
0: igen,
1: amit itt középen bejuttatunk.
0: Csak itt negyedet forgathatok rajta, hogy ez mennyire nehéz? Nem mondom, hogy brutális, de mondjuk azért ezt meddig fél óráig forgatni?
1: Hát ezt az még tovább is forgathatták.
0: Meglepetés, meglepetés hátán, mert ahogy jövünk a következő helyiségbe, nem számolom össze, de 20 darab bicikli biztos van, túloldalon valamilyen szörpöket látok talán az ablakban, de maradjunk akkor a bicikliknél. Falusi turizmus?
1: Úgy is lehet mondani, rendszeresen szoktunk ilyen hosszú hétvégeken, vagy más jeles alkalmakkor, mint mondtam, ilyen kis célorientált workshopokat. Sokszor jönnek gyerekek, azon kívül ugye a természeti értékek, amik hál' Istennek itt a Kis-Balaton térségében még azért elég szép számban jelen vannak. Ezek mind-mind kíváncsi szemek után sóvárognak, tehát a gyerekeket igyekszük megismertetni az értékeinkkel, hiszen csak akkor fogják a gyerekek majd védeni ezeket, ha ismerik. És hát itt a mobilitást azért meg kell oldani, mert sokszor 10-20 kilométert kell megtenni, és ehhez ideális a bicikli, hiszen itt a térségben a kerékpárút hálózat most már elég jól fejlett.
0: És ha megyünk tovább itt a térben, akkor mint ahogy mondtam, valamilyen feldolgozó részre érünk, legalábbis én azt gondolom.
1: A workshopoknak a helyszíne, ugye amikor kovászoló kenyértanfolyam volt, ha már visszakanyarodunk az előzőekhez, akkor itt a sütőtől elkezdve a tészta hűtéséig sok minden dolgot kell használni, hogy valóban egy teljes folyamatot végig tudjanak a résztvevők vinni, és otthon aztán már kisebb tapasztalatokkal felvértezve álljanak neki ennek az egész kenyérsütési programnak.
0: Csaba, a nemek megoszlása milyen?
1: A hölgyek nyitottabbak voltak egyébként.
0: Stimmel.
1: Amikor fiatal emberként tartottam vándortáborokat, egyébként pont mondjuk éppen a denevérek felmérését végeztük védett területeken, vagy akár templomtornyokba, meghirdettük ezt egyetemisták körül is, és nem vagyok annyira hív, hogy azt gondolnám, hogy az én személyemnek szól, de volt, hogy 7 lány jött el a táborba, és egyetlen fiú jelentkező sem. Kenyérsütés is ilyen, de ott az mondjuk érthető.

0: miközben magunk mögött hagyjuk a bicikliket. Dr. Klein Ákos, aki szintén természetvédelemmel foglalkozik, és egy partner szervezetnek a vezetője.
1: Ami itt még nagyon fontos missziónk, hogy a tájról egy kicsit mesélni tudjunk az emberek. Szeretnénk azt az üzenetet többek között eljutatni az emberekhez, hogy az a táj, ami élő, sok funkcióval rendelkezik, és minket is véd, tehát a mi jólétünkről is gondoskodik, annak hogyan is kellene kinézni.
0: Elkezdenek együtt dolgozni, segít az Ákosnak. És akkor ott nem tudom, egy kis csiszolás közben azt mondja, figyelj, vannak ezek a denevérek. Lehetne ezeken segíteni? És akkor innen kerekedik tovább?
2: Micsoda gazdag élővilága van némelyik elhagyatott padlásnak, mert nem csak baglyok, hanem denevérek is voltak. Viszont nagyon keveset tudtak akkor, még most sem sokat tudunk a denevérekről. Ugye 29 fajuk él az országban, és most már nagyon sok lelkes fiatal kutató segít abban, hogy minél szélesebb körben ismertek legyenek ezek, de hát akkor úgy kellett a nem létező szakirodalmat kutatva is sok esetben, vagy nagyon ritka irodalmi adatokat kutatva ezt az egész ügyet felgöngyölíteni és kideríteni, hogy melyik faj merre található, hol él, mit csinál, hogy lehet rajtuk segíteni.
0: Azt gondolom, hogy ez talán a könnyedebb része, de az, hogy tényleg érdemileg figyelmet fordítson arra, amit maga csinál, mármint hogy mások figyelmét felhívja, vagy esetleg a gondolkodásukat megváltoztassa. Erre mennyire van példa?
2: Ott van a legnagyobb felelősségünk, hogy az ifjú generációnak átprogramozzuk a gondolkodását jó irányba természetesen, hogy megértessük velük, hogy milyen fontos a minket körülvelő természeti értékek sora, és nem szabad egyetlen fajt se elveszíteni. És bizony ez azt igényli, hogy az ember lemondjon néhány kényelmi funkciójáról a modern társadalomnak. Felmerül ugye, hogy hány madarat lőtnek az autók az utakon. Egy katasztrofális probléma. Tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy az emberek ennek a súlyát érezzék, és tegyenek is ellene valamit.

0: Már érintettük ezt a denevérmentést, de ez mit jelent pontosan? Ezt úgy képzeljem el, hogy amennyiben nem Szombathelyre és vagy Nyíregyházára kell menni, akkor fogja a csapatot, ezekre a fehér bringákra felpattanak és mennek denevért menteni?
1: Nem, ez nem így működik. Ugye a denevérmentés azért speciális ismereteket igényel. Sokszor egy-egy terület denevér faunájának feltérképezése érdekében befogunk denevéreket. És hát ez a gyerekek körében mindig nagyon nagy érdeklődésre tart számot, hiszen ez egy rendkívül izgalmas dolog.
0: Ez önmagában érdekes. Kint elhangzott ez a nem szeretem állat kifejezés. És szerintem a kígyó, béka, patkány, ez mind ilyen. Tehát ez nagyon szép természetfilmről. Ne jöjjön hozzám közel.
1: Hát sajnos az a mai tendencia, hogy a legtöbb állat ilyen. Most már egyre több állat a nem szeretem kategóriákba tartozik, egészen addig, amíg meg nem ismerjük. Mert van egy fogékony közeg azért, és a gyerekek ide tartoznak, meg hát sok felnőtt is, akik csak azért nem szeretik ezeket az állatokat, csak azért félnek tőlük, mert mondjuk tévedésen alapul az az információ, amit ők eddig hallottak az adott állatról.
0: És kap egy hívást, kimegy, felméri, befogja. Utána?
1: Nem feltétlenül fogjuk be, tehát kapok egy hívást, akkor ott kinyomozom, hogy mi is a probléma, hogy sérült denevérről van szó, vagy pedig egy ereje teljében lévő denevérről, aki éppen megijesztette a telefonálót, és egyébként semmi baja nincs, ez egy lényeges különbség. Ha sérült denevérről van szó, a sérülés leggyakrabban egyébként a házi macskák okozzák.
0: Madárnak nézik és elkapják?
1: Nem válogatósak a macskák. Mindent, ami mozog, szívesen megfognak, megrágnak, játszanak vele. Tehát a legtöbb sérülés tapasztalatom szerint ebből adódik. Aztán sok más probléma is adódhat az autó által elütött, vagy ha oda csukják egy ablakhoz, vagy lehúzzák a rolót, ahova bebújt a denevér. Ha sérült denevérről van szó, akkor egy engedéllyel rendelkező állatmenhelyre, állatkórházba kell juttatni. Nem egyszer fogtunk olyan denevéreket, akinek láthatóan eltörött valamelyik szárnycsontja, de összefort ferdén, és ennek ellenére röpült, fogyasztotta tovább a rovarokat.
0: Na de most akkor tisztázzuk a helyzetet, tehát akkor talál egy sérült denevért, bármilyen törött. Baranyában, Vas megyében, Borsodban, és akkor onnantól azt szállítja Budapestig?
1: Diszpécserként működök közre ilyenkor. Hál' Istennek az országot behálozzák a jó szakemberek, akik egyrészt denevérekkel foglalkoznak. Ilyenkor őket próbálom elérni, nekik közvet hittem úgymond a feladatot.
0: Most a denevér populáció az hogy áll?
1: Mint ahogy szinte minden vadon élő állatnak csökken az elterjedési területe, növekednek a rájuk leselkedő veszélyek, így a denevérek ezt halmozottan elmondhatják. Az összes denevérfajunk védett Magyarországon, azért mert rá is szorulnának ezekre a védelemre. Egy erdőlakó denevér csak az öreg odvas fákban, a leválókérgű bükkösökben, tehát speciális élőhelyek él. Ezek az élőhelyek nem csak Magyarországon, de világviszonylatban még drasztikusabb mértékben fogynak. Gondoljunk csak a trópusokra, Dél-Kelet-Ázsiára. Van olyan denevérkutató barátunk, aki trópusokon foglalkozik denevérekkel, és lehet, hogy az utolsó példányokat ismeri meg egy-egy adott fajnak, mert egyszerűen fölmorzsolódik az élőhelye. Gépjárműforgalom is rengeteg áldozatot hoz, és akkor még arról nem is beszélünk, hogy a növényvédőszerek számlálhatatlan mennyiségbe locsol ki az emberiség, mennyire legyengíti adott esetben a denevérek immunrendszerét is, milyen újfajta betegségek jelennek meg a köreikben, amik pusztítják őket.
0: Csabának karba van fonva mind a két karja, úgyhogy nem látom a teljes kezét, csak a kézfejét, azon nincs harapás nyom.
1: A rovaroknak kitin váza van, és ezért a denevérek elég komoly fegyverzetek rendelkeznek, nem akarnak minket megenni, de ha mondjuk megfogja valaki a denevért, akkor az a denevér biztosra veszi, hogy most ők azért fogták meg, mert mindjárt megeszik. Próbál védekezni, és ilyenkor harap. Kesztyűbe fogjuk meg a denevéreket, ezt tanácsolom mindenkinek, de ne cérna kesztyűbe lehetőleg, hanem mondjuk egy ilyen munkáskesztyűszerű vastagabb bőrkesztyűbe. Tetőfelújításoknál nem veszik figyelembe azt, hogy ott mondjuk 500 denevér él, és van, amikor pont a fióka nevelési időszakba kezdik el a tetőcserét, hát ez tragikus a denevérekre nézve.
0: Ezek mellett, a mentések mellett elméletileg ilyen takarítást is vállalnak valamennyire, tehát a pont előbb említett padlás vagy templomtorajnál el kell lapátolni a guánót, akkor arra is van ember.
1: Igen, hogyha ez az ára annak, hogy a denevérek megmaradhassanak egy padláson, hogy utánuk rendet kell csinálni, akkor azt mi örömmel átvállaljuk, hogy ez ne terhelje az adott ingatlan kezelőjét. Ennyit már csak megtehetünk a denevérek

0: Kedves hallgatóink, a Falusi Tudásházában jártunk ma, ahol denevérekkel is foglalkoztunk, úgyhogy elköszönünk innen Zalavárról, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Varga Tünde nevében is, Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem, rádiózzanak tovább, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
1: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelmi rendszerben a kormány. Leváltották az országos rendőrfőkapitányt. Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. És napos, nyári idő lesz, kevés gomoly felhővel, délután 29-34 fok valószínű. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá forrás, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. A pedofil bűnügyek feltárására külön nyomozócsoport felállítását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt egyúttal sürgeti, hogy a gyermekek sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Közölték azt is, hogy a gyermekvédelem megújításának kérdésében a kormány számíthat a Mi Hazánk támogatására. A Tisza párt bejelentette, hogy kiket jelöl a 4 parlamenti vizsgálóbizottság élére. A kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló testületet, Summer Orsolya, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálót, Csőszi Attila, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró bizottságot, Diószegi Judit vezeti, míg a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testület élére Sárosi Józsefet jelölik. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, erősítette meg az agrárminiszter. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdasági folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, illetve törvényességét. Hozzátette, céljuk egy független, szakmai, hiteles, valóban a gazdálkodókat képviselő, átlátható működéssel rendelkező szervezet létrehozása. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében Vitézy Dávid az Európai Unió közlekedési tanácsának ülésén Luxemburgban. A közlekedési és beruházási miniszter szerint több jogot kell adni a légi és vasúti utasoknak, és több forrást a vasúti fejlesztésekre. Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, jelentette ki a honvédelmi miniszter, aki Cipruson vesz részt az uniós tagállamok védelmi minisztereinek 2 napos informális találkozóján. Ruszin Szendi Romulus közölte, a megbeszélésen kiemelt téma volt a hadipar közös fejlesztése. Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányságot vezette, az ORFK élén Balog János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogi diplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai kapitányság vezetőjeként, majd Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes volt. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 1%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, valamint közlekedési csomópontot érintett. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kalciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén végzik a lárvák biológiai gyérítését. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Sport. Kazahsztán ellen játszik felkészülési mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott ma este Debrecenben. A 19 órától kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Marco Rossi együttese tegnap 4000 néző előtt tartott edzést a Nagyerdei stadionban. Először lett magyar bajnok az Újpest férfi futszál csapata, miután a bajnoki döntő tegnapi negyedik mérkőzésén 5-2-re legyőzte a Nyíregyházát. Udvardi Panna tovább jutott, Marozsán Fábián viszont már az első körben búcsúzott a füves pályás tenisztornákon. Udvardi a Szertenhozban rendezett viadal nyitófordulójában két játszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát. Marozsán azonban két szettben kikapott belga ellenfelétől Stuttgartban. A világranglista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Az olimpiai bajnok versenyző Austinban úszta meg a táv idei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 század másodperces idővel csapott célba. Végül az időjárásról. Jelenleg 14 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-24 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés valószínű, délután főként a Kisalföldön, valamint az Északi-Középhegységben lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután általában 29-34 fok valószínű. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk véget ért, hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk. A sportszerkesztő Tóth Béla, valamint a hangmester Síje Gábor nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Egy testvér az egyik legnagyobb kötelék egy ember életében, különösen akkor, amikor felnőtté válva a szülők elvesztésével magukra maradnak a feladattal, hogy egyben tartsák a családot. Miért olyan nehéz mégis ezt jól csinálni? A felszín mögött meglátni a másik érzéseit, sebeit. Miért nehéz felnőtt korban a testvérünkhöz kapcsolódni? És vajon milyen példát mutatunk ezzel saját gyermekeinknek? Legutóbb egy anyacsoport önismereti kártyázása közben merültek fel ezek a gondolatok.
3: Na sziasztok lányok, hölgyek! Úgy fog kinézni most ez a játék, hogy itt van előttetek 4 különböző színű kártya. Mindenki húz egyet, illetve egy én is kártyát. És akkor ahogy a többiek meghallgatják a választ, hogyha valamivel hasonló élményetek, megtapasztalásotok van, és az kiteszi ezt az én is kártyát. És a végén reagál rá.
4: Fú, tiszta tételmozás. Testvéres sztori. Kérdés az az, hogy van-e testvéred, és ha igen, milyen volt a kapcsolatotok gyerekkorotokban? Történt ebben változás? Hát 4 éve korkülönbség köztünk, és hát úgy indult, hogy mikor apám elvitt a kórházba, és megnéztük a tévén, akkor közöltem, hogy nagyon jó, hagyjuk itt, azt menjünk haza. És ez az elmúlt 33 évben években nem sokat változott. Nagyon-nagyon rossz testvérek voltunk mindig is, sose találtuk meg a közös hangot. Ő Skorpió, én Szűz, ő kihasználja a szülőket, én már inkább eltávolodok, úgyhogy nekünk folyamatos konfliktusaink voltak, és vannak a mai napig. Alapjáraton nem beszélünk, csak hogyha családi rendezvényekre kerül sor, nem igazán állunk közel egymáshoz, sőt, gyerekkorunkban is hát csúnya dolgokat műveltünk egymással. Nem csak otthon, de úgy egyébként is. Sose volt ez egy csodálatos testvéri kapcsolat. Most például nem olyan rég voltak nálunk hétvégén a férjével, egészen jól sikerült, de olyan rideg az egész, tehát hogy próbálkozunk nagyon, de mintha két idegen lennénk. Elbeszélgetünk egymással, úgy, mint én itt veletek, de esküszöm, néha több kapcsolódást érzek itt egyes emberekkel, mint a saját ugommal. Alapvető értékbeli különbségek vannak közöttünk.
3: Ki volt az, aki én tudok azonosulni?
5: Két én is kártya.
6: Nővérem, nagyon hasonló szituációban vagyunk, hogy így soha nem voltunk jó tesók, nem jöttünk jól egymással, nagyon ellentétesek vagyunk, tehát ilyen ég és föld. Két év van köztünk, hát ő ki is költözött Angliába 18 évesen, azóta ott él, és azóta se jó a kapcsolatunk, mert most jönnek ide hozzánk, de mi is ugyanez, hogy így elbeszélgetünk, hogy így el vagyunk, de hogy évközben sem ennyit nem kommunikálunk, nem jó a kapcsolat, sajnos.
2: Szüleidnek milyen a testvér kapcsolata, vagy a környezetedben, a felnőttek között? Hogy látod?
7: Hát nekem a szüleim nem nagyon tartják a kapcsolatot. Ha a nagyszülők szülinapi ünnepléseket tartanak és összehívják a családot, olyankor találkoznak, de amúgy nem nagyon nincsenek rossz viszonyban, csak egyszerűen nem szoktak találkozgatni. És hát én szeretném, ha az én tesóimmal viszont találkozgatnánk.
2: Mi múlik ez szerinted?
7: Nem tudom. De szüleim, hogy elmeséljük gyerekkorukban, hát nem volt rossz a kapcsolatuk, de sosem voltak ilyen öribarik, akik folyton együtt vannak. Mindenen összevesztek, civakodtak, féltékenyek voltak egymásra, szóval nekik nem volt feltétlen kisgyerekként se a kapcsolatuk, és lehet, hogy ezért.
2: De miért gondolod, hogy nálatok ez másképp van?
7: Mi szoktunk azért veszekedni, mert szerintem minden testvér veszekszik, de általában ilyen pici dolgokon elveszett az egyik tárgy, egymást tanúsítjuk, ilyesmit. És szüleim történeteiben általában mindenen is összevesztek. Mi meg csak ilyen kisebb dolgokon.
2: Szerintem minden szülő vágya, hogy a gyermekeik között jó legyen a testvér kapcsolat, hogy szeressék egymást, ha veszekednek, és akkor kibéküljenek. Ez a viszony, ez tud változni azzal, amikor nagyobb már a gyerekek, és kikerülnek a szülői bűvkörből? Teisz Dóra, pszichológus.
8: Hát én nagyon értem ezt a szülői vágyat. Én is voltam kisgyerekes anyuka. Emlékszem, hogy milyen nehéz volt akár úgy egy napot végigvinni, amikor folyton civakodtak, de hogy egyszerűen mégiscsak valahogy alapként kéne arra tekintsünk, hogy a testvér kapcsolatoknak a része, a konfliktus, része a testvérféltékenység, része a szeretet mellett, meg amellett, hogy nagyon jó, inspiráló játszópajtásai tudnak egymásnak lenni a gyerekek. Emellett része az is, hogy vannak nehéz érzések, és amikor szülők ezt megfelelően tudjuk elismerni és segíteni, akkor nagyon nagy útravalót adunk a gyerekeinknek. És hogy természetes, hogy tudnak ezek változni a felnőtt korba érve. Én azt tapasztalom, hogy nagyon gyakran, amikor már így különköltöznek a testvérek, egy picit távolabb kerülnek egymástól fizikailag, akkor nagyon nagy változás tud bekövetkezni.
2: Sőt, arról is be szoktak számolni, hogy ha csak elmennek egy táborba, akkor már ott valahogy össze tudnak kapcsolódni, és véd és dat szövetség alakul ki, otthon meg vérre menő viták vannak akár.
8: Ez így van, tehát hogy anya vagy apa figyelméért megy a küzdelem, és kifele pedig nagyon sokszor összezárnak a testvérek. Ez ilyen. Van egy ambivalencia, tehát a testvér kapcsolatok az életnek óriási tanulási lehetőségei. Akár abban, hogy hogyan érvényesítsem az akaratomat, hogy hogyan tanuljak a másiktól, hogyan szerezzem meg a szülő figyelmét, hogyan gyakoroljak empátiát, vagy váltsak nézőpontot gyerekkorban, van lehetőség ezeket gyakorolni. Hogyha a szüleink megfelelően segítenek ebben.
2: És ami
5: amikor már a szülők nagyszülőkké válnak, akkor hol van a tanulási terep? Vagy hogy lehet ezt élővé tenni? Mert nagyon sokszor az a benyomás, hogy nem jó a kapcsolat, vagy ami talán még szomorúbb, hogy nincs is kapcsolat.
8: Nekem is egy bevág ezzel a tapasztalatom, tehát én is azzal találkozom a pszichológiai rendelésemen, hogy sok nehézség van a felnőtt korba ért testvérkapcsolatok között, hogy sok problémánk van a konfliktus kezeléssel, vagy azzal, hogy kifejezzük, hogy milyen szükségleteink vannak, vagy miből éreznénk azt, hogy fontos vagyok számára, vagy szeret engem. De az a helyzet, hogy amikor már felnőtt-felnőtt kapcsolatokról beszélünk, ott már mindig a benne lévőknek van felelőssége. Egy kapcsolat az attól lesz élő, hogy abba mind a két fél beleteszi magát, tesz abba érzéseket, hoz olyan témákat, amik mélyebbek, tesz abba időt, erőfeszítést, kitalál programokat, tehát ettől lesz élő egy kapcsolat. Ha valamiért ezt nem tanultuk meg a családba, hogy mi az a fajta személyes, szívből jövő kommunikáció, ami elmélyíti a kapcsolatot, akkor ezen a szinten tudunk beszélgetni, hogy kérsz-e kávét, jaj, de finom volt ez a kávé, esetleg beszélgetünk politikáról, vagy időjárásról, de hogy nagyon sokszor ahhoz egy önismereti vagy terápiás munkát kell végezni, hogy tudja magamról megosztani mélyebb tartalmakat.
5: Miért van annyira sok felnőttkori rossz testvérviszony?
8: Azt gondolom, hogy még mindig iszonyúan rosszak vagyunk konfliktus kezelésben, empátiában, a másik szempontjainak a figyelembevételében. Nincsenek ebbe eszközeink még, és szerintem mi generációnknak ez az egyik feladata, hogy fejlesszük magunkat az önismeretbe, és menjünk befele, tisztítsuk ezeket az utakat, gyógyítsuk a sebeket.
5: Éreztétek magatokat ezekről beszélni, másokhoz kapcsolódni?
9: Most úgy emzik, hogy jó volt hallani, hogy máshol is van ilyen, mivel én úgymond egykinek érzem magam, a férjem és a testvére közti konfliktus nem tudom segíteni, mert nem tudom átérezni, és így egész más, hogy mellettem lévő hozzám korban közel álló emberektől hallok ilyen személyes történeteket, mert ugye itt volt szó a transzgenerációs mintákról, és az én családomban nincsen párhuzam, viszont ha a férjemet is beleveszem ebbe a körbe, akkor a férjem és a nagypapám közt nagyon hasonló mind a temperamentum, mind a személyiségük, és ott is ugyanez a testvérkapcsolat, hogy volt a papa testvére a Feri, tudtuk, hogy van a Feri, de hogy ő hogy néz ki, életemben nem láttam. Egyébként neki is ikrei vannak, mint apámnak, de mindegy, tehát, hogy Feri azóta meghalt, mint kiderült, de hogy nem találkoztam vele életembe se. És ugye a férjem testvérével se tartjuk már pár évvel kapcsolatot, annak van egy oka, de a lényeg az, hogy a gyerekek szemszögéből nézve, ha tovább gondolom, akkor kicsit ez így hasonló, mert nekik ugye már mind a kettő családfa, másoknak is ilyen belső küzdelem.
10: Ehhez a témához én is tudok kapcsolódni, azzal, hogy nekem ugye két bátyám van. Gyerekkoromban mindig úgy vettem, hogy egy nagyon átlagos kapcsolatunk volt, általában gyepáltak engem, mint legkisebbet, én meg sikítoztam, meg szülők után kiabáltam, amíg elég nagy nem lettem, hogy együtt járunk bulizni, és akkor ez úgy kisimult, viszont most szinte semmilyen kapcsolat nincsen. Még szüli napon is csak hébe-hóba hívjuk fel egymást, és az elmúlt években próbáltam azt, hogy egyrészt nyáron egy ilyen pár napot a nyaralóban együtt nyaralni a testvérekkel és a gyerekeikkel, családjaikkal, meg karácsonykor meghívni őket. Ennek aztán a Covid egy picit véget vetett, majd most a karácsonyi rész maradt meg. És hogy milyen érdekes, hogy vannak ismerőseim, akik nagyon jóban vannak a testvéreikkel. Most hétvégén is volt egy ilyen Balatonon, hárman így összejöttek szintén gyerekekkel, és ott többször is szoktak. Nagyon jó testvéri kapcsolatok van, és nekem vajon miért nincs a bátyáimmal, hogy lehet az, hogy 20 évig éltünk egy háztartásban, minden egyes nap, és aztán így szétszélettünk, és nagyon ismerem őket, és mégis most hogy valamelyikkel próbáltam akár mélyebben beszélgetni egy témáról, akár a gyerekkorunkról, ugye, hogy már látok ilyen felnőtt mintákat, és ezt ő hogy élte meg, akkor ilyen nagyon hamar kitérnek belőle eleve férfiak, nehezebben lelkíznek, de hogy nem sikerül velük úgy kapcsolódni, ahogy szeretnék. És igen, egy kicsit megnyugtató, hogy ezek szerint nem csak nálunk van így. Ilyen nagyon diszfunkcionális család, nem gondoltam ezt a részt, de hogy ez gyakorít, mint gondolnánk.
1: Mm.
5: Van valami rendszerező elv, hogy mik a tipikus elakadások? Tehát felnőttként is a gyermekkori sérelmeket hozzuk fel, hogy anya, apa téged mennyire szeretett, vagy mennyivel másképp? Teisz Dóra pszichológus.
8: Hát ez abszolút így van, tehát hogy akár mennyire meglepően is hangzik, de felnőtt emberek a pszichológiai rendelésen olyan fájó gyerekkori helyzetekről beszélnek, amit amíg nem dolgozzuk meg, azt visszük magunkkal. Nagyon gyakran találkozom például azzal a jelenséggel, hogy mondjuk családból az egyik testvér egy szorongó kötődésű anyánál, ő az, aki inkább az infantilizált vagy a bentartott gyerek, akire nem raknak annyi felelősséget, aki jobban élvezi még akár felnőttként is a szülői gondoskodást, és hogy van egy nagyon hamar önállósított, így mondjuk ezt parentifikált vagy szülősített gyerek, aki pedig elszenvedi a hiányokat, és hogy ez odaáll a testvérek közé, és a bentartott, az infantilizált gyerek életében olyan elakadásokat okoz, hogy mondjuk ott nagyon gyakran találunk függőségeket, akár valamilyen játékfüggőséget vagy szerfüggőséget. A parentifikált gyerek életében sokszor azt látjuk, hogy ott is van valamilyen elakadás, hogy nem tud magára figyelni, vagy nem tudja továbbadni az életet, a gyermeket vállalni, és akár ilyen problémák mögött is nagyon sokszor olyan konfliktusok, helyzetek húzódnak meg, hogy mi az én helyem a családban, a testvérek sorában, és hogy hogy vagyok én azzal. És az jutott eszembe, hogy milyen sokszor akár az örökség körül megromlanak a testvérkapcsolatok, vagy apróbb cseplő nézeteltérések is egy életre meg tudnak rontani viszonylag működő kapcsolatokat, de azért én mégiscsak azt mondom, hogyha ebben van egy érzelmi munka, hogy mi az, ami ebben annyira fájó nekem, mert valószínű, hogy ami már később történik, az lehet, hogy egy triggerpont, egy érzékeny pont, amire rányom az adott helyzet, és hogyha ezzel a felnőtt tud dolgozni, akkor azért ezek a felnőtt konfliktusok megoldhatók, meg vihetőek, sőt, sokszor nagyon félünk konfliktus helyzetektől, de hogy valójában azok, ha megtanuljuk őket megoldani, akkor nagyon szépen elmélyítik a kapcsolatot, és hogy rengeteget lehet ezen keresztül tanulni magunkról, a másikról, az életről.
5: Tehát ne féljünk a konfliktusoktól. Azért sok anyuka beszámolt arról, hogy valójában az ünnepek során találkoznak, együtt vannak, de felszínesek ezek a kapcsolatok, nem mélyek, félnek a konfliktusoktól.
8: Mindenképp azt mondom, hogy a konfliktus az egy óriási lehetőség. Egy igazán jó a kezelt konfliktus, az még szorosabbá, még intimebbé, még szeretettelibbé tud tenni egy kapcsolatot. De most nyilván, hogyha gyerekként azt tanultam meg a konfliktusról, hogy attól félni kell, mert általában azt tanuljuk meg a konfliktusokról, hogy abba kell lennie egy győztesnek és egy vesztesnek, egy elkövetőnek és egy áldozatnak. És hogyha a szülők úgy lépnek be a testvérek közti konfliktusba, hogy bíróként ezt akarják kideríteni, akkor valószínűleg, hogy ezt hozom a puttonyomba, ezt tanulom meg a konfliktusról, hogy ez egy szörnyű dolog. De én azt tapasztalom, azért egyre több szülő most már próbálja azt megtanulni, hogy ne egy ilyen döntő bíró legyen, hanem inkább egy ilyen mediátor. Mondjuk van egy helyzet, banális dolgokon tudnak a gyerekek összeveszni, hogy ki menjen ki először az ajtón, ki játszon a kiszöld kisautóval, pedig még van 100 azon kívül, de hogy ez ilyen nagyon komolyan veendő, amiben mindegyik felet jó alaposan meg kell hallgatni, az ő igazságukat elismerni, te is a zöld kisautóval akarsz játszani, meg te is. Tehát itt egy kisautó van, két gyerek, és akkor ettől már úgy megkönnyebbülnek sokszor a felek, hogy el van ismerve az vágyuk, az ő akaratuk, és akkor lehet őket kérni, hogy akkor találjunk ki valami ötletet együtt. Hogyan tudnak több szempontot is figyelembe venni, empátiát gyakorolni, ötleteket hozni, mert egész kicsi gyerekként annyira kreatív ötleteket tudnak hozni. Nem azt mondom, hogy mindig, de nagyon sokszor. És akkor sokkal elkötelezettebbek valójában, hogy betartsák azokat a szabályokat, mint hogyha a szülő döntő bíróként dönt, hogy hát te ütöttél először, ezért neked kell bocsánatot kérni. Itt azért valójában az is haragszik, akinek bocsánatot kell kérni, az is haragszik, akitől egy ilyen kierőszakolt bocsánatkérés van. Nem mindig szerencsés ez a fajta konfliktuskezelés.
5: De akkor ezzel azt is mondja, hogy van remény, hogy ezek a gyerekek, akik majd így nőnek fel, jobb és minőségibb felnőtt testvérkapcsolatra számíthatnak?
8: Én abszolút reménykedő vagyok.
9: Félig, de nekem a szüleim korán elváltak, és az apukámnak lett két gyereke, ők ikrák, és én azt hallgattam egész gyerekkoromban, hogy a féltestvér nem testvér. Vízhangként cseng a fejemben, és azért én mindig úgy tekintettem már, hogy nekem nincs testvérem. Én soha életemben nem találkoztam velük. Tudom azt, hogy hány évesek, meg hogy hol élnek. Talán 3 éve, hogy az apámmal felvettem a kapcsolatot, és azóta tudom, hogy mi a helyzet. Ők nálam fiatalabbak 11 évvel, és amikor meglátogattam az apámat, akkor vittem nekik ajándékot Jézuska nevében, ugye karácsonykor, de nem találkoztunk, csak ott hagytam a csomagokat, de úgy visszajelzés nem jött, és igazság szerint nem tudom, hogy ez valaha változni fog-e, mert tényleg apámmal is idegenek vagyunk bizonyos értelemben, de velük aztán főleg.
6: Nálunk amúgy ez nagyon érdekes, mert a nővérem, ugye nem jövünk ki egymással jól, és anyukámnak a nővére is, ugyanígy 2 év van köztük, és ők se jöttek ki soha jól egymással, és az az érdekes, hogy még az ő anyukájuknak is van egy nővére, és ők se jöttek ki. Tehát, hogy ez így nálunk 3 generációra így visszamenőleg. Nem tudom ezt, hogy lehet így megakadályozni, hogy tovább öröklődjön. Én nagyon arra törekszem, egész gyerekkoruk óta, ez engem nagyon zavart is, hogy ugye láttam ezt a mintát, és én nem akartam, hogy ez nálunk így folytatódjon. Próbáltam azt, hogy jó tesók legyenek, és tényleg

0: konfliktusok megjelennek, az utálatos. Már egy ilyen hiedelem is meg tudja rontani generációról generációra adódva a testvér kapcsolatokat.
1: Az helyén való, hogy utálom a testvéremet. Van ilyen érzés.
0: Ez alap, hogy ilyen van. És például az, hogyha érkezik egy kis testvér a családba, akkor ott a nagyobb testvér egy gyász folyamatban van, amiben segíteni kell őt, ezeket a nehéz érzéseket neki feldolgozni. De aztán ott van az is lehet egy családi helyzet, akár így több generációról átadódó, hogy mondjuk anyaként én egy kis testvér vagyok, aki azt éltem meg, hogy mindig alul maradtam a konfliktusokba, és ha ezt érzelmileg nem dolgoztam meg, akkor óhatatlanul kompenzálok. Tehát nem arra a helyzetre fogok reagálni, amit a gyerekeim elém tesznek, hanem arra, ami az én feldolgozatlan sérelmem, és akkor nem azt tud születni, amire valójában a gyerekeknek szüksége van.
2: Néhányszor vagyok, és ezért nem akartam másodikat, mert nem tudtam, hogy mi lesz. És elkezdtem én is gondolkozni, hogy milyen testvérpárokat ismerek, és akkor bevillant, hogy hát a legjobb barátnőm és a testvére álom testvérek. Köztük 5 év van, 2 lány, és ők mindent együtt csinálnak, ők együtt nyaralnak, a férjek nagyon jóban vannak, napi szinten én így akarom. Szóval, hogy akkor lehet, hogy mégis van, és ugye az első lány, és a férjem mondta, hogy úgyis csak lány tud, és akkor így van, akkor ez így lesz. És remélem, hogy így lesz, hogy van ellenpélda, és nekem mondjuk ez segített, hogy vállaljunk másodikat.
3: Nálunk azért biztonságérzetet is ad, tehát noha nincs olyan jó kapcsolat, azért amikor kellett, tehát volt, hogy mondjuk pénz kellett a házépítésnél, költözésnél valamelyikünknek, akkor mindig voltak így kölcsönadott, aztán az úgy visszament pont jó időben, és ha valami nagy gond lenne, akkor tudom, hogy számíthatok rájuk, csak mély beszélgetésekben, akár havi vagy heti szinten beszélgessünk, ilyen nincs.
1: Érdemes rendezni felnőttként a testvéreinkkel a viszonyunkat? Akkor is érdemes próbálkozni, változtatni ezen, hogyha a másik fél erre nem nyitott?
0: Hát nyilván egy kapcsolatban 50%-ig vagyok felelős. Ha az egyik fél elvégzi az önismereti munkát, és a másik fél pedig zárt, akkor a felnőtt felelősségem sem korlátlan, hanem csak így a híd feléig tudok ebben elmenni. És hogy érdemes-e? Hát én azt gondolom, hogy mindenképp. Talán ez az egyik legfontosabb földi feladat, adatunk, hogy tanuljunk kapcsolódni, meg szeretni magunkhoz, meg a másikhoz, és ebben a testvérkapcsolatok abszolút ott vannak ilyen kis személyiségfejlesztő trénerként.
1: Van a praxisában olyan tapasztalat, hogy valaki ezen dolgozott, és érezhető változást ért el nem csak a testvérkapcsolatában, hanem a nagy családnak a működésében is?
0: Abszolút. Ez annyira szép látni, és hogy ezért imádom a munkámat. Ha valaki elkezd egy ilyen önfejlesztés, és ez is olyan szép, hogy a családon belül van egy láthatatlan szál, ami összeköt minket. Tehát amikor valaki fejlődni kezd, az tulajdonképpen az egész családrendszert meghúzza, mint egy ilyen hálót, hogyha azt elkezdem húzni egy pontján, akkor az egész háló változik. És ez nem mindig olyan könnyű elsőre. Nem mindig azt jelenti, hogy vörös szőnyegen haladunk végig, és nagyon sima az út, mert azért a családrendszer az sokszor nagyon lassan mozdul, meg amikor mindenféle játszmák vannak, akkor azért abból kiszállni időigényes folyamat, sőt sokszor átmeneti romlás is tapasztalható, sőt, sokszor megkapja a pszichológushoz járó, hogy kellett neked elmenni a pszichológushoz, most már meghúzod a határaidat, hát neked ott jól kimosták az agyadat, de azért hosszú távon én nagyon szép növekedésekről tudok beszámolni. És néha az a fejlődés, hogy abba marad egy bántalmazás a kapcsolaton belül, vagy néha apró lépések mutatják a fejlődést, de azért, ha egy valaki elkezd a családon belül fejlődni, az egyszerűen az egész családrendszert megváltoztatja.
1: Gondoltál már arra, hogyha felnőttek lesztek a testvéreitekkel, akkor meg fog változni vajon a kapcsolatotok?
4: Én szeretném tartani velük a kapcsolatot, közös programokat szervezni, együtt kirándulni, nyaralni, család is összerázódna egy kicsit, a unokatesók, a gyerekek így tudnának együtt lenni, mi is együtt tudnánk lenni, jöhetnének a szüleim is, és akkor együtt tartanak egy nagy családi nyaralást. És beszélni velük rendszeresen, mondjuk hetente, bár nem tudom, milyen lesz, amikor felnőttek leszünk, de most el tudnám képzelni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a felnőttkori testvérkapcsolatokról szóltunk. A mai műsort újra meghallgathatják podcaston vagy a mediaclick.hu oldalon. Várjuk továbbra is ötleteiket, észrevételeiket a vendégháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A hangmérnök Schwarz

0: Uram, és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket, Bellini Barbarát hallották.
1: A 2025. augusztus 28-ai adásunkat ismételtük meg.

0: A Kossuth Rádió Vasváron, FM 91,6. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Cigány Ildikó vagyok, egykori Malév kapitány repülőgép vezető, vendégem pedig Bujáki Ákos, művészeti vezető, tánctanár, a Simply Swing stúdió megalkotója. És talán mondhatjuk, hogy civilben tűzoltó, a budavári katasztrófavédelmi őrs tagja.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Annyit azért még hadd mondjak el rólad, hogy kommunikációt tanultál, podcasteket készítesz, úgyhogy nem idegen neked a stúdió világa, és ebből következik, hogy nem csak remek táncos és tánctanár vagy, hanem az az ember, aki képes elmondani, elmesélni, kedvet csinálni másoknak, hogy miért is jó táncolni, és milyen is ez a swing tánc.
2: Nagy felelősséget szabtál rám.
1: A swing tánc az egy olyan dolog, szerintem, egy picit én is beleláttam már ebbe a világba, amire talán elsőre azt mondhatjuk, hogy vidám, kötetlen, és nem tudom, hogy melyik társadalmi réteget érinti meg legjobban, azért a társtatáncokat valahogy el lehet helyezni, ha jól látom, nem biztos, hogy jól látom, hogy más rétegek szeretik mondjuk a keringőzést, más rétegek a latin táncot, és ha jól gondolom, nem biztos, hogy jól gondolom, akkor ez a jazz világ, a swing tánc a fiatal értelmiségiek körében nagyon dívik, aztán lehet, hogy ott maradnak ők őszfejjel is, csak akkor már mondjuk, ahogy az egyik ilyen bejegyzésedbe írtad, hogy mindenképpen hozzunk váltóruhát, mert hogy ez olyan, mintha sportolnánk keményen, tehát ugrálós tánc, és jól meg fogunk izzadni, mintha egy nyári zápor után mennénk haza. Talán az idősebbeket ez már nem ilyen módon érinti, tehát van lehetőség így is, úgy is táncolni.
2: Igen, alapvetően nagyon érdekes, amit kérdezel egyébként, mert a korszakonként változik szerintem az, hogy kik azok, akik swing táncolni járnak, tanulnak táncolni, illetve amikor ez a kultúra született a 20-as, 30-as években, ki volt az a réteg, akit megszólította a swing tánc, illetve a jazz zene. Igazából nem beszéltünk csak önmagában swing táncról, mert alapvetően a jazz zene az, ami ezt a táncot igazából életre hívta. Az a közönség, aki a 20-as, 30-as években, 1920-as, 30-as években elkezdett ezzel a tánccal foglalkozni, azok inkább az afroamerikaiak voltak első körben, ugye alapvetően ők kezdték el ezt a zenét is csinálni New Orleansben, és ahogy felszámolták New Orleansnak a Wigami negyedét, a Storyville-t, onnantól kezdtek el felszivárogni északabbra, és így például Harlemben kialakult egy csodálatos jazz élet, különböző báltermekkel, stb. Ez a történelem. Én azt gondolom, hogy erről is érdemes beszélni, de szerintem sokkal relevánsabb az, ami ma van, mint ahogy abban az időszakban a világháború között, előtt és után nagyon nagy társadalmi változások voltak egyébként szerte a világon, és teljesen más társadalmi változásokat élhetünk át mi is, akár a rendszerváltás és egyéb más társadalmunkra nagyon ható változásokat a jelen pillanatban. És amikor én elkezdtem swing táncolni, akkor sokkal több kétkezi munkás, sokkal több fiatal táncolt. Manapság én azt gondolom, hogy kicsit visszaszorult, mert abból fakadóan, hogy ez nem egy kitalált, hanem ez egy kialakult tánc, ebből fakadóan nincsenek ilyen nagyon jól körülírható tánc alaplépései, hanem mozdulatok vannak, amik ráadásul egy nagyon-nagyon nehezen érthető zenével, a jazz zenével vannak összefonódva, anélkül nem is nagyon érdemes vele szerintem foglalkozni. Tehát ebből fakadóan maga a kultúra nagyon megválogatja azt, hogy ki az a tömeg, aki foglalkozik vele.
1: És ki? És most hogy látod ezt a dolgot?
2: Én azt látom, most kicsit kevesebb az a fiatal, akit meg tudunk szólítani, én azt látom. Tehát nagyjából az a 35 és 50 közötti korosztály az, akit a legszélesebben meg tudunk szólítani. De ez lehetséges, hogy a mi tánciskolánk, vagy az általam rálátott tánciskolákra igaz, és nekünk kell keresnünk olyan platformot, ahol könnyebben meg tudjuk találni a fiatalabb generációnak a fülébe csengő gondolatokat. Szóval ez nem annyira egyszerű, de nagyon rajta vagyunk. Ugyanis én azt gondolom, hogy a fiatalok azok, akik tovább tudják vinni, illetve azzal a hévvel, azzal a nekibuzdulással tudják ezt a swing táncot, vagy bármi mást igazából csinálni, ami dobogóvá tesz egy ilyen közösségnek a szívét. Ugye tulajdonképpen ilyen 35-40-50 éves embereknek azért jószerivel családja, vagy olyan elfoglaltsága van a munkából, háztartásból, karrierből fakadóan, hogy sokkal kisebb szeretet tudnak kiszakítani az életükből azért, hogy egy hobbival foglalkozzanak, sokkal kevésbé fognak váltani az éppen aktuális munkájukból, elfoglaltságukból azért, hogy sokkal többet foglalkozzanak, vagy csak tánccal foglalkozzanak. Szóval ez egy mindenképpen fontos dolog, hogy fiatalokat is sikerüljön megfogni.
1: Milyen tánc és milyen zene ez a swing, vagy lindy hop, illetve említsél még ezen belül néhány műfaj, vagy hogyan nevezhetjük
2: ezt? Igen, én azért szeretem nagyon ezt a közösséget, illetve ezt a kulturális világot, mert nagyon sokszínű, többféle táncot próbáltam előtte, de én azért szeretem ezt a táncot, illetve ezt az egész kultúrát, mert ha rossz kedvem van, akkor olyan stílusú zenéket hallgatok, ha jó kedvem van, olyan stílusú zenéket hallgatok, tehát egészen széles az a repertoár, ami stílusában megjelenik. Ha akarok latin jazz-t hallgatok, ha akarok big band jazz-t hallgatok, ha akarok manus swinget hallgatok, ami ilyen cigány jazz, szóval csodálatos különbségek vannak stíluson belül, és szerencsére a táncok is ehhez képest alkalmazkodtak. Tehát a lindy hop, amiről te beszélsz, egy páros tánc, korábban nagyon akrobatikus volt, most ez már azért változott, de sokkal inkább jellemző az összes swing táncra az improvizatívság.
1: Mert hogy ami akrobatikus, azt nyilván nem lehet improvizálni, mert az azért ugyan két embernek olyan fajta együttműködése.
2: Igen, igen. Általában ugye ezért is nagyon jó ebbe a kultúrába tartozni, mert ez egy élő kultúra, rengeteg jazzzenekar van a mai napig, és mi magyarok nagyon szerencsések vagyunk, hogy kiváló jazzzenekarénk vannak, illetve kiváló jazzzenészénk vannak, akik akár a swing táncos közösségen belül nemzetközileg is folyamatosan hívva vannak különböző rendezvényre. Tehát van egy csomó élőzenés, illetve nem élőzenés táncház, nevezzük így, ezt egy kicsit könnyebb megfogalmazni, de ilyen zenés buli, ahol az ez alá, az ernyő alá tartozó táncosok összegyűlnek, és hétről hétre, vagy hónapról hónapra tudnak közösen bulizni. Tehát ez az egyik nagy előnye szerintem ennek a táncnak. Mondjuk én táncolok step táncot, step tánc buliba nem tudsz elmenni, tehát ilyen nincs. Annak a fő megjelenési formája az a színpad. Még mondjuk lindy hopozni, vagy balboázni, rock and roll, boogie-woogie táncolni, blues táncolni, ezek mind olyan különböző hangulatú táncok, amiket egy táncparketten egy kicsit kevesebb fénnyel, nagyon jó zenével bármeddig lehet csinálni.
1: Ez egyébként nekem nagyon tetszik a rendezvényeiteken, vagy amerre jártam, nem feltétlenül csak itt Budapesten, hogy valahogy együtt van, és ez a közösséget fejezi ki valószínűleg, hogy vannak ott olyanok, akik éppen kezdők, éppen csak most ismerkednek ezzel a tánccal, vagy ezzel az élettel, vagy ezzel a közösséggel. Vannak olyanok, akik magas szinten táncolnak már, kedvtelésből, és ott vannak azok is, akik nagyon magas szinten táncolnak, és színpadi produkciókban vesznek részt, és versenyre járnak. Hogy illeszkedik ez a kettő egymáshoz, vagy a három egymáshoz? És persze azért említsd meg, hogy neked milyen élményeid vannak.
2: Alapvetően szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz. Az, hogy egy közösség működő legyen, élő legyen, hogy a tánciskolákba járó közösséget tud motiválni, ahhoz muszáj valami fajta kifutását adni ennek az egésznek. Azt meg kell tudnod mutatni, hogyha beletesznek sok időt, sok energiát, akkor akár versenyezhetnek nemzetközileg, akár lehetnek egy fellépő csapat tagjai, vagy akár felléphetnek a Művészetek Palotájában, felléphetnek a Nemzeti Színházban. Szóval az a szuper ebben az egészben, hogy az ember akár egy laza hobbiként is hozzá tud állni ez a dologhoz, ez egy nagyon egészséges közeg, akik azért jönnek össze, hogy emberek között társaságban legyenek, közben testmozgást végeznek, közben zenét hallgatnak, szóval ez egy nagyon komplex kapcsolat, és mégis van arra lehetősége az embernek, hogy ha akar, akkor ebben jobban elmélyüljön. Én például korábban a Swing Potatoes fellépő csoportot vezettem, de korábban a Happy Uppers Tánc Együttesnek is a tagja voltam, amit a Bóbis László vezetett, szóval én ezt a színpadi világot is rendkívül szeretem, viszont az embernek muszáj egy utat választani, amit a leginkább jár, és az én utam úgy alakult, ez nem egy eltervezett valami volt, de úgy alakult, hogy leginkább a tanítással foglalkoztam. Mondjuk a Covid előtti időszakban, amikor csak ez volt a fő foglalkozásom, akkor én hétfőtől vasárnapig tanítottam, minden este 2-3 órán volt, napközben magánórák, illetve hétvégén hol Kecskemétre jártam tanítani, a vasárnap pedig próbáltam általában a fellépő csoporttal. Szóval ez egy mély elköteleződés, ami a mai kicsit underground művészeti közösségben való megélés, ezt minden ebben résztvevő művész, tanár tudja, hogy hát ez ilyen hullámvölgyekkel teli. Tehát amikor az embernek van pénze, akkor nincs ideje, mert dolgozik, amikor meg nem dolgozik, akkor meg kevesebb pénze van például nyáron. Tehát ez egy ilyen világ.
1: Valahogy úgy emlékszem, hogy biztatjátok azokat, akik még teljesen kezdők, és éppen csak ismerkednek ezzel a világgal, hogy ne arra figyeljenek elsősorban, hogy most hova teszik a lábukat, vagy hogy ügyetlenkednek-e még, hanem érezzék jól magukat.
2: Így van. Én azt gondolom, hogy van egy szuper háromszög, ami táncolás közben működik. Ez az egyik partner, a másik partner és a zene. Hogyha ez a háromszög ez össze van forrasztva, és figyelünk rá, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy arra most mit lépünk. Tehát onnantól kezdve szoktam mondani az embereknek, az első helyen bejönnek, elkezdenek lüktetni a jazzen, és azt mondom, hogy kész, ti már swing táncoltok, akkor mehetünk is haza. Nyilván ez egy vicces megfogalmazás, de ettől függetlenül ez így van. Tehát én azt gondolom, hogy a belépő küszöb tulajdonképpen bármiféle táncot az az, hogy az ember hallgassa a zenét, és picit próbáljon a saját korlátain abból a szempontból túllépni, hogy elkezd egy picikét mocorogni rá.
1: Ez tulajdonképpen nagyon építő lehet ebben a világban, és talán itt érek vissza a kezdő gondolathoz, hogy vidámság, hogy kötetlenség, lazaság. Nyilván mindenki terhelve van különböző súlyos gondolatokkal, és amikor belép ebbe a közösségbe, akkor hirtelen lefoszlik róla minden, magával ragadja a zene, magával ragadja a mozgás élmény, és egyszerűen, mint egy meditációs élmény átkerül egy másik világba.
2: Igen, régen nagyon furán nézte volna az emberekre, hogyha azt a szót használják, hogy jelenléti oktatás. És most is nagyon érdekes érzés, hogy a mai világban nagyon nehéz az emberek figyelmét akár egy, akár másfél órán keresztül fenntartani, és nagyon boldog tudok lenni, amikor egy órán keresztül a tekintetek folyamatosan a partneren, vagy rajtunk, vagy azon a tevékenységen vannak, amit éppen csinálunk. Szerintem ez a jelenlét jelenleg a világban, ez egy nagyon nehéz dolog. Nagyon betüremkedett az életünkbe, rengeteg információ, a digitalizáció, a görgetés, és szerintem ez ellen úgy lehet tenni, hogyha az ember aktívan csinál valamit, ami közben nem érdemes görgetni. És a tánc például, vagy egy koncert, vagy egy színházi előadás ennek tökéletes tere lehet, mert úgy fog eltelni az az egy, másfél, két, három óra, hogy az embernek eszében se jut elővenni a telefonját, és azzal foglalkozni.
1: Mondtad, és hát egyértelmű, hogy szóló jazz is van, de hogy azért általában két ember tánca. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Ugye van, akit vezetőnek szoktunk nevezni, és a másik, aki a követő, de ez ennél sokkal kifinomultabb, én úgy érzem. Nem egyértelmű, vagy csak a legelején, amikor még tényleg az alaplépésekkel ismerkedik valaki, hogy az egyik vezet, a másik követ. Hol van az a határ, ahol ez átmegy improvizációba, és hogy lehet azt megérezni, hogy mit szeretne a partnerem reagálni rá, viszont reagálni rá. Ez egy gyönyörű játék.
2: Ez szuper, szuper, amit kérdezel. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tudjunk improvizálni, ez tulajdonképpen szerintem a számegyenesnek nagyjából valahol a fele egyharmadánál tud elkezdődni, ugyanis először meg kell ismernünk egy közös formanyelvet, különböző lépéseket, mozdulatokat, és amit te mondasz, szabályrendszert, amit kettőnk között kell alkalmaznunk. Alapvetően ez a vezetés-követés nem ennyire rigorózus. Talán a legelején az, attól vannak eltérő gondolatok, de alapvetően az a legegyszerűbb algoritmus ebben az egészben, hogy a vezető ad egy gondolatot, hogy szerintem csináljuk ezt, a követő pedig azt mondja, oké, csináljuk ezt, és együtt megcsináljuk. Ez nem egy alá és egy fölé rendelt viszony, ez abszolút egy mellé rendelt viszony, tehát amikor én felkérlek téged táncolni, akkor, és te erre igen mondasz, akkor mi ott kötünk egy szövetséget, hogy erre a zenére közösen együtt fogunk táncolni. Tulajdonképpen, hogy az ember elég elmélyed ebben a táncban, vagy talán bármelyik páros táncban, akkor ez egy idő után egy ilyen diskurzussá válik. Tehát én mutatok valamit, hogy mit gondolsz, hogy csináljuk ezt. Jó rendben csináljuk, de mi lenne, ha úgy lenne? És akkor innentől kezdve nem utasítgatások vannak, hanem egymásra reagálás van folyamatosan. A zenével, a partneremmel, illetve azokkal a dinamikákkal, amik a mozdulatokból érkeznek, legyen ez bármiféle olyan mozgásrendszer, ahol nem megállítjuk és újraindítjuk a mozdulatokat, hanem egymásba öltjük tulajdonképpen, mint egy jó beszélgetés. Nem arról szól, hogy egymással folyamatosan ütköztetjük az álláspontunkat, hanem ráfűzve a másik gondolatára hozunk létre új gondolatokat.
1: Igen, ez nagyon-nagyon szép és klassz dolog volt, amit mondtál. Ez egy kicsit ilyen flow élmény, ugye? Igen. Sokszor használjuk Igen. ezt a szót, hogy megy át az egyik dolog a másikba, tehát egy ilyen folyamattá válik, és ezáltal az élmény is egészen más. Még egy érdekessége lehet, úgy gondolom, talán itt a két ember viszonyának, és akkor ugye még mindig nem beszéltünk a háromszög harmadik részéről, hogy a zene, hogy arra is figyelni kell, tehát azért ez egy nagyon sok összetevős történet. Ugye két ember táncol, most úgy képzeljük el, hogy körülbelül egymással szemben állnak, és akkor kell bizonyos távolságot tartani. Nyilván hol közelítetek, hol távolodtok egymástól már magasabb szinten, de alapból van egy olyan időzítés, idő és távolság faktor, amit állandóan figyelni kell és tartani, hogy túl közel se kerüljél, meg se rántsad azt a partnert, túl messze se kerüljél, mert az se jó, hogyha a terem túlsó felébe elszalad, vagy elrepül valaki. Bocsánat, hogy ez jut eszembe, de nekem ez egy picit a repüléshez is hasonlít, nem csak a küzdősportokhoz, hogy egy térbeli és időbeli tájékozódás és folyamatos figyelem az egész.
2: Igen, és mindezt mondjuk, hogyha egy buliba elmész, akkor még ráadásul körbevesz még rengeteg ember, aki teljes mértékig szabálytalanul mozog. Tehát úgy is kell közösen tudni kialakítani egy ilyen rendszert, amiben táncoltok a zenére, hogy még van egy forgalom is körülötted, hogy ne ütközzünk bele, ne lépjünk rá, ne rúgjunk meg másokat. Szóval nem akarom most elijeszteni a közönséget, inkább csak fel akarom bújtani arra, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog a magán a vizuális részén kívül. Tehát nyilván befogadóként kívülről nézve egy mozgást, táncot, sportot, bármit, az egy teljesen más létélmény, mint amikor az ember éppen benne van. Ez a fajta tanulás, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, sok esetben olyan mélységeket tud az embernek önismeretében is megnyitni, amivel már alapvetően érdemes foglalkozni ezzel a dologgal.
1: Az improvizáció itt jön be valahol, vagy az milyen szinten tud megszületni?
2: Ez szerintem nagyon személyiségfüggő. Tehát valaki már a nulladik pillanatban elkezd improvizálni, mert valahogy kíváncsi kapargatja, hogy hogy lehet ezekből a kötelékekből kilógni. Van, aki meg akkor kezd el improvizálni, amikor már a figurakészleteinek olyan szintjén van, hogy onnan már szét tudja bontani a különböző rendszereket. Úgy képzeld el a táncos mozdulatokat a swing táncoknál, mint hogyha mondatok lennének, vagy versek lennének. És azt mondom, hogy egy bizonyos mozdulat mondjuk 8 szóból áll, és én megfogom, és az első, másodikat kicserélem valére, meg az ötödiket, hatodikat. De hogy ugyanarra a lábra jön ki, ugyanarra a pozícióba fogunk odaérni, csak egy kicsit más történik. Ezt tudnám a legjobban így lefordítani, illetve ha a zenéhez hozzákapcsoljuk, akkor nem kifejezetten egy alapritmikát fogok adni, hanem egy picit a zenéhez idomulva, mert ismerem, vagy nagyjából ismerem a frázisait az aktuális zenének, pont rá fogom tudni illeszteni, rá ölteni tulajdonképpen, mint hogyha egy ruha tökéletesen passzol, úgy a táncunkat is, ha elég jól táncolunk, akkor rá tudjuk illeszteni a zenére. És ez egy külön katarzis tud jelenteni egyébként.
1: Hát lehet, hogy ez a legnagyobb katarzis legalábbis, amit nagyon picit én beleláttam ebbe a világba. Ugye én először a zenét ismertem meg, és éreztem, hogy ez így önmagában nagyon klassz, de erre a zenére mozogni kell, és az ember szinte ösztönösen bármiféle mozgás múlttal, most tényleg a tenisztől kezdve a küzdősportokig, vagy bármi, valahogy elkezd mozogni, ahogy a szívéből jön, ahogy érzi. És akkor ott jöhet az, amiről eddig beszéltél. De hogy a zenéből megszületik a mozgás, és folyamatosan a zenét figyelem, és a zenét egy átszűröm magamon, és abból keletkezik egy magasabb szinten egy csodálatos mozgásforma.
2: Ezért nagyon fontos, hogy egyébként te mondod, tehát hogy a zene itt mindennek az alapja. Hogyha egy órán nem használunk zenéket, hogyha alapvetően nem szeretjük azt a zenét, ami miatt elmentünk ért táncolni, akkor meg van lőve az egész. Én azt gondolom, hogy legyünk nyitottak, hallgassunk minél többféle zenét, és ne bántsuk saját magunkat azzal, hogy mi arra nem tudunk táncolni. Ilyen nincs, ki az ítész, aki megmondja, hogy ez erre nem jó. Szerintem nincs ilyen. Tehát kezdjünk el táncolni, és hogyha én abban jól érzem magam, akkor pedig én vagyok magamnak a legnagyobb bírója, hogyha nekem azt tetszik, én jól érzem magam benne, akkor onnantól kezdve nem számít.
1: Hát köszönjük szépen a bátorítást, azt hiszem ez nagyon jó végszó ahhoz, hogy azoknak is kedvet csináljunk, akiknek eddig kis félénkség volt inkább a szívükbe. És egy utolsó mondatként azért hadd közelítsen a kameránk a te arcodra, mert táncról már nagyon sokat beszéltünk, az elején megemlítettem, hogy tűzoltó és katasztrófavédelem. Mondj még egy szót magadról, mint apa, mint férj, mint kutyagazda.
2: Fúha, igen, alapvetően most már nem csak a tánc az, ami körülvesz engem, és ami a családomat illeti. Nagyon nagy szerencsére én a családomat is a táncnak köszönhetem. Az én feleségem egy másik tánciskolában volt táncszerelem, amikor megismerkedtünk, és így alkottunk utána egy családot. Most már van egy gyönyörű szép kisfiunk, egy 4,5 éves kisfiunk, és van 2 darab kutyánk, az egyik az velünk él, a másik pedig vidéken, pont itt a lakás méretéből fakadóan, hogy próbáljuk meg etikusan és jól tartani azt az ebet. És egyébként a fő foglalkozásom jelenleg az pedig a tűzoltóság. Ez családi vonalról jön, édesapám is tűzoltó volt, a testvérem is tűzoltó, a testvérem csodálatos táncos is emellett, szóval ez egy ilyen családon átívelő sztori, amit nagyon szeretek. Az a lényege, hogy mindig olyan dolggal foglalkozzunk, aminél az input után rögtön látjuk az outputot. Nekem, én ebben érzem jól magamat, és remélem, hogy ezt minél tovább fogom tudni csinálni.
1: Hát ezt kívánom én is, köszönöm szépen. Mai vendégem Bujáki Ákos, művészeti vezető, tánctanár volt, a Simply Swing stúdió alapítója, és egyébként a budavári katasztrófa védelmi őrs munkatársa. Köszönöm figyelmüket, az este mai házigazdája Cigány Ildikó, első magyar pilótanő volt. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 1 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi havi bruttó átlagosan 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, hogy megerősítik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, független szakmai kontrollt hoznak létre, és megszüntetik a gyermekvédelmi intézetek elzártságát. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, erősítette meg az agrárminiszter. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső, döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, illetve törvényességét. Újra elérhető a vonatinfó, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatáshoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációban és a webes felületen is elérhetőek legyenek, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén végzik a lárvák biológiai gyérítését. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. Sport. Kazahsztán ellen játszik felkészülési mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott ma este Debrecenben. A 19 órától kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Simek Péter és Fehér Csaba is az Újpest FC utánpótlásában folytatja szakmai pályafutását. Simek az akadémia vezetőjeként, még Fehér tehetségfejlesztési igazgatóként csatlakozik a klubhoz. Rajtuk kívül Sontra Tamás, valamint Kulcsár Árpád érkezik az újpesti labdarúgó csapat utánpótlásába. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 12 és 22 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 18-22 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett, országszerte sok napsütés valószínű, délután főként a Kisalföldön, valamint az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 29-34 fok valószínű.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Az általa alapított és vezetett balassagyarmati kamarazenekarral több mint 1300 fellépését tartják számon, és számtalan hanglemez és felvétel is őrzi mindezek emlékét. Mégsem erre a legbüszkébb, hanem gyermekei zenei pályájára, és leginkább arra, hogy a muzsika miként formálta, alakította sok száz tanítványa lelkületét. Jó estét kívánok, Tarnóczy László vagyok. Vendégem az Apáczai Csere János és Madács díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért díjas mesterpedagógus, a kétszeres Artisziusz díjas, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével kitüntetett fuvolaművész Kanyó András. Kanyó Andrást fuvolaművészként és fuvolatanárként jól ismerik nem csak Balassagyarmaton, nem csak Nógrád vármegyében, hanem tulajdonképpen szerte az országban. Azt viszont kevesen tudják, hogy ön ifjúsági válogatott kardvívó volt, és első osztályú felnőtt sportoló is, aki aspirálhatott volna akár arra is, hogy a sportpályafutásában teljesedjen ki. Ön a pódiumot választotta, nem a pástot. Hát akkor kezdjük egy kis bemelegítéssel a sporttal. Hogyan kerül került választás elé, illetve mivel indult el a sportáján, és mivel indult el a művészet után?
3: Igen, talán nem volt választás, ez a legfontosabb. Ez egy természetes családi vonás volt nálunk. Három bátyám, és én vagyok a negyedik fiú. Most már így visszatekintve látom, hogy zseniálisan építette, főleg édesanyám föl ezt az egész pályánkat, hogy lekösse ezt a négy fiatal embert, aki duzzadt mindenféle erőtől, hogy tanulás és a sport, ez mindenkinek adva volt, és akkor én ezért választottam a kardvívást, mert mindegyik bátyám üzte ezt a sportot, nagy sikerrel, ráadásul Tamás bátyám, ő egész fantasztikus eredményei voltak. Édesanyám mindig mesélte, hogy amikor bevitte az edzőhöz, és mondta, hogy nagy baj van, mester, mert egy nagyon híres kardvívó mester volt Nagy Kanizsán, és az a baj, hogy sajnos balkezes a gyerek, erre összecsókolgatta, hogy végre egy balkezes, mert az olyan nagy előnyt jelentett akkoriban. Hát ma már látjuk, hogy rengeteg balkezes vívó van, ugye az szokatlan volt. Tulajdonképpen így került a sport az életembe, és nagyon hálás vagyok, amikor középiskolás éveimtől 10 évig egy ilyen aktív sportéletet éltem, ami hát sokszor heti 4-5 edzés és nyári edzőtáborok, ráadásul csodálatos embereket ismerhettem meg, később olimpiai és világbajnokok lettek, együtt edzhettünk, úgyhogy egy szép karrier volt, sőt, hát fölajánlották akkor azért az eredménye alapján a profi világot is, hogy ebből én mehetnék tovább, de hát akkor már a zene tulajdonképpen engem eltérített abba az irányba, hogy biztos voltam benne, hogy ezt fogom választani.
2: Mire trenírozta a sport?
3: Hát a sport az egy nagyon-nagyon fontos dolog, pláne a vívás az egy nagyon idegi, nem csak fizikai sport, és tulajdonképpen azon csodálkozom ma, hogy inkább atlétika lett most már a vívásból. A kardvívásnak külön élménye az, hogy nagyon kombinálós gondolkozást igényel, és mivel egyezmények voltak, zsűrizés volt. Mindenkben ugye 4 zsűritag és a zsűri elnök, tehát 5 tagú zsűri döntött. Őket sokkal nehezebb volt meggyőzni egy-egy találatról, mint ma a villanygépek idejében. Ezeket a sportból ismert erényeket, személyiségre hatást, átgondoltságot, az edzés munkát, ez nagyon-nagyon meghatározta az életemet.
2: Ezt konvertálhatta a zenei?
3: Hogyne. Hát főleg a kitartás és a távlati elképzelések tekintetében. Egyébként én nagyon különleges pályát futottam be, mert nem a megszokott zenei pálya, hogy zeneiskola, aztán középfok és felsőfok, hanem a középfok az nekem egész más volt. Vegyipari technikumban jártam Nagykanizsán, de oda is azért mentem, mert egy kiváló zenekara volt az iskolának, ahol én hegedültem. 7 évig hegedültem, és csak utána jött be az élet a fuvola. Ez is családi vonás volt, hogy több hangszert tanult mindegyikünk, általában zongorát és hegedűt, és mellette valamilyen fuvós hangszert. És mivel akkor érkezett Nagy Kanizsára egy nagyon ambiciózus fuvós tanár, őt mindenképpen megemlítem, Barát Béla, sajnos tavaly hunyt el, Béla bácsinak nagyon sokat köszönhetünk, 2 bátyám is tanult nála, fagottot és obát, én pedig a fuvolát választottam, és nagyon hálás vagyok neki. Ő abban is nagyon különleges volt, hogy ő nem volt fuvola szakos tanár, hanem fagott szakos volt, de hát tanított sokféle hangszert, és talán az első évvégi vizsgán már bevallotta, hogy most már azért te többet tudsz bizonyos tekintetbe, és akkor egyengedte a pályát, és egy versenyen figyelt föl rám az a nagyhírű professzor, aki aztán lehetőséget adott egy próbajátékra, Bart István pécsi professzorról van szó, neki rengeteget köszönhetek, látott bennem olyan elhivatottságot a pályára, és tulajdonképpen úgy került hozzá, a főiskolát egy előkészítőre, és utána a tanárképző szakra a főiskolára. Ez volt az első diplomám.
2: Hát szólhatassuk meg akkor a hangszert magát. Johann Sebastian Bach ámol fuvola versenyét választotta, a 2. tételt, és nem is akárkit él.
3: Egy különös választás ez, mert egy nagy kortársamról, egy barátomról van szó. Gyöngyösi Zoltán fuvola művészről, aki sajnos éppen 15 éve egy tragikus autóbalesetben hunyt el, pályája csúcsán, 50 évesen, amikor a Zeneakadémia professzora lett, doktori iskola professzora és nemzetközi hívő fuvola művész. Én vele együtt tanulhattam Bart Istvánnál. Ő szerette volna, ha egy ilyen rivalizálás alakul ki köztünk, amiből életre szóló barátság alakult ki nyilvánvaló. Zolival fantasztikus volt együtt muzsikálni, számos koncertünk volt együtt, amikor kamarazenekarral, például Bach Hámoszfittjét, azaz 8 tételt megosztva játszottuk. Gyöngyösi Zoltán meghatározta további életemet is, mert a legfontosabbat, a fiamat hozzá tudtam adni, tanítatni a Bartók Konzervatóriumba, később majd a főiskolán is, bár ott már nem ő volt a mestere, de életre szóló élményt kapott, és Zoltánnak nagy-nagy erénye volt, hogy hihetetlen muzikalitással használta ki a hangszer lehetőségeit, és abban is egy nagyon nagy társam lett, hogy így mondjam, hogy ő is mindenféle átiratokat, átdolgozásokat játszott. Ez a Bach fuvola verseny eredetileg nem fuvolára íródott, de egyébként Bach volt a legnagyobb átírója a műveinek. Például a legismertebb zongora versenyei, azok egyik sem zongorára íródtak, hanem hegedűre, más hangszerre, Bachnál. És ő átdolgozta ezeket, fontosnak tartotta. Ugyanis a zenei anyag az adaptálható bármilyen hangszerre. Neki ez volt a felfogása, felfoghatatlan mennyiségű zenét írt, és csodásat, és tulajdonképpen ezt megéreztük Zoltán is, amikor ezt a gyönyörű Bach művet, ami egy zongora verseny áttette fuvolára, és gyönyörűen játssza, de aztán az én további pedagógiai pályámban volt ezen kívül fontos, amiről majd egy kicsit később mondanék pár mondatot.

0: Dávid fiát említette, aki ma már nemzetközi hírű futballművész, lánya is egész fiatal országos versenyeket nyert.
1: Feleségem Gordonka tanár volt, kameraművész, kislányunk ezt a vonalat választotta, a kisfiunk pedig, vagy az idősebb testvér Dávid pedig apai vonalat, nagyon nagy sikerekkel szépen építette ő a ifjúkori pályáját, számos országos kiemelkedő versenyt nyert, aztán már korkedvezménnyel kiemelkedő tehetségek osztályába került a Bartók Konzervatóriumba, ahol éppen Gyöngyösi Zoltán tanítványa lehetett, és akkor később pedig talán a másik meghatározó nagy művész egyéniség életemben Matúz István kezei alá kerülhetett. A mi pályánkon nem intézményt kell választani, hanem mestert kell választani egy művésznek, aki életre szóló élményt ad, elhivatottságot, és ez abszolút igaz lett a mi családunkban. Úgyhogy Dávid, aki Budapesten él, és Doknányi Zenekar fuvola művésze, mellette viszont szólista pályáját is nagyon ápolja. Most már évek óta egy rendkívüli sorozatot indított el. A fuvola kis testvére, a Piccolo, és azt jelenti, hogy kis fuvola, ennek a művésze, hogy így mondjam, egy nagy nemzetközi kurzuson kapott olyan inspirációkat egy évtizeddel ezelőtt, hogy mennyire fontos ez a hangszer az ő életébe, és ma már olyan sorozatai vannak a Budapest Music Centerben, például legutóbb is, ami saját hangszerére, tehát erre a kis fuvolára, a Piccolóra írt művek bemutatásáról szól. Több mint 30 ilyen művet mutatott be. Ebből a hatalmas repertoárból mutatnánk be most egy kis részletet, és még az is az érdekesség ennek a darabnak, az is választottam, mert a Emese kislányunk, Gordonkás férje, Gajdács Armand, egy kiváló zongora, tanár, művész, mindketten Debrecenben a Kodály iskolában tanítanak, és az ő művét mutatta be Dávid nagy sikerrel, és játssza azóta is. Az a címe külön Dávidnak íródva Hold virág, tehát nem világ, hanem virág, mert Dávid nagy kertészkedő, a hobbiára utal ez, de egy csodálatos zene, és hát a Piccolo játék gyönyörű művészi megoldásait mutatja be, gyönyörű hangszínnel és rendkívüli technikával adja elő ezeket a műveket most már nagy szakmai elismertséggel is.

0: Mint Dávid fia, mint pedig Emese leányuk a muzsikában nőtt fel, hiszen nem csak az ön révén, hanem felesége, Isten nyugosztaljon, a pandémia idején sajnálatosan elhunyt Réti Emőke, Oldonka művésznő gyermekeiként, ők folyamatosan fellépések, koncertek, próbák, gyakorlások, ebben nőttek fel. A Dalsagyarmati Kamara Együttesnek ön alapítója és vezetője, a Pernecki házaspárral közösen alkották meg ezt a
1: formációt. Igen, pályakezdőként, mikor ide kerültünk Dalsagyarmatra, 1979-ben diploma után alapítottuk ezt az együttest, ami rendkívüli évtizedeket jelentett, több mint 1300 szereplésünk dokumentálva van, hanglemezt készítettünk, hangfelvételt, több mint 500 kiemelkedő külföldi szereplést, tehát nagyon szép sikereket ért el az együttes, sajnos ez most abba maradt, a kamara együttes, viszont nagyon fontos a tanári munkában a gyakorló élet, amit át tudunk adni a növendéknek, tehát aki hangszeres művész, az a mindennapi hangszeres teendői mellett még tanít, az biztos, hogy nagyon hatékony, és közvetlen át tud adni olyan tapasztalatokat, ezt nagyon fontosnak éreztük, és a gyermekeink ezt látták, és nagyon nagy örömmel fedeztük föl, hogy igazán tehetségesek ezen a pályán. Dávid, mint előadó művész, és egyébként ő karmester szakot is végzett, mind a két szakon kitüntetéssel, két nemzetközi versenyen is nagyon szép eredményt ért el, mint fuvola művész, ő nagyon szépen kiteljesedhet, Emese pedig, mint zenetpedagógus, zenettanár, és most éppen egy új diplomát is szerez, mentortanárként tevékenykedik Debrecenben, és azt hiszem mind a ketten megtalálták igazán az elhivatott pályájukon való tevékenység lehetőségét, és ezzel élnek is.
0: Ők külföldre is elkísérték önöket fellépésnek, de szemvállalóság.
1: Voltunk együtt is, tehát amikor zeneiskolai kapcsolatokkal, például Berlinben többször, de ők a saját életüket élték, hogy így mondjam, hát persze rengeteg gyönyörű élménnyel a tanulmányaik alatt Budapesten tanultak, mind a ketten a Bartók konzervatóriumban, után pedig Debrecenben az egyetemen, mind a ketten Debrecent választották, Emese pedig ott is él és ott is dolgozhat, Dávid pedig Budapesten.
0: Balassagyarmat nemzetközi muzsikus táborában vezényelt a berlini Schauspielhausnak karmagyoka Robborszó.
1: Hogy ne.
0: Sokféle művész tanár érkezett ide a muzsikus táborokba, és sokféle hallgató Japántól Finnországig.
1: Igen, ez egy rendkívüli dolog. Ez is 1983-ban, ha jól emlékszem, akkor indult. Aztán nemzetközivé vált. Muzsikus tábor, fesztivál és zenei verseny is volt egy ilyen része, kortárs művek versenye. Nagyon sok külföld növendék is jelen volt, de hát minden szakon a legkiválóbb tanárokat sikerült megnyerni a tábornak, és mindig vannak jelentkező növendékek. Az idei táborra is már jelezték, úgyhogy nagy örömmel csinálom. Mellette volt egyéb más zenei tábor életemben egy nagyon fontos tehetségtábor 10 éven keresztül, ahol kimondottan fuvolás tehetségekkel foglalkozhattunk. Kiváló kollégáimmal Hódmezővásárhelyen, ez is rendkívüli nagy élmény volt szakmailag.
0: Az ön művészet előadói teljesítményé kamara együttesének a munkáját számtalan díjjal elismerte, Balassagyarmat városa kitüntetései között Balassagyarmat kultúráért, Magyar Köztársaság ezüstérmen keresztel, Pro Urbe díjas, kétszeres Artisjus díjas, ugyanakkor az oktató tevékenységét még több elismerés kémjelzi. Bónisz Bóna a nemzet tehetségeiért, vagy az Apácai Csajcános díj.
1: Igen, ezek nagyon jelentős díjak. A Apácai díjat azt egész fiatalon, azért meglepetés, mert akkor a legjelentősebb pedagógiai díj volt, és a jenei országos tanulmányi versenyen 3 első díját értük el azóta, és ez példátlan, és talán valószínűleg ezért kaptam én az Apácai díjat egész fiatalon. A Bónisz Bónát, az pedig mint fuvolás elsőként Magyarországon. Ennek azért örülök, hogy azóta már számos nagyszerű kollégám megkapta ezt a díjat, 2017-ben vehettem át. Ez is egy rendkívül fontos elismerés volt tényleg a pedagógiai munkának, a tehetséggondozásnak.
0: Megint a fuvola muzsikát hozunk elő, mégpedig fuvola hárfot.
1: Igen, ez egy nagyon különleges darab. A fuvola fizikailag, akusztikailag a legősibb hangszerek egyike, egy üreges csontra vagy botra ráfújva hangot ad. És hogy a levegő kiáramlás zenét, hangot hoz létre, ilyen értelemben a legközelebb van, hogy úgy mondjam, az emberi énekléshez is. És a fuvola éneklő játéka az egyik legszebb zenei élmény. Azért is választottam ezt a Mozart részletet, a híres fuvola hárfa versenyt, mert egyrészt egy ilyen született, és nem véletlenül, hogy a zseniális Mozarttól. Valami csodálatos meghallani ennek a két rendkívül különböző hangszernek a szólisztikus játékát, zenekari kíséret van hozzá, és az előadó James Galway, aki a korunk egyik hatalmas fuvola művésze, egy egész különleges hangigénnyel fuvolázik, ami szinte utánozhatatlan, és ebben persze sok tekintetben benne van azok a csodálatos hangszerek, amin játszik, de hát a végeredmény az egészen különleges. Érdemes ezt mindenképpen hallgatnunk, megismerni, arról nem beszélve, hogy Mozart talán az egyik legnagyobb zenei zseni, hogy ilyen dallamokat egész fiatalon, hát aztán az egész életében kitalál, pillanatok alatt egyik dallamból a másikba tud elvinni minket, kihasználva a hangszer csodálatos lehetőségeit.

0: könnyen tan meg darabokat? Vagy ott kell legyen mindig a kóttal, és ezt igyekszik alázattal pontosan visszaadni?
1: Hát mind a kettő nagyon fontos. Minden órán foglalkozunk vele, az úgynevezett lapról olvasás, az első benyomás egy kottáról. Ezt úgy hívják, hogy blattolás, tehát első látásra valamit eljátszani. Mert tulajdonképpen a zenetanulás is az, hogy nagyon fontos az első megismerése valaminek, hogy ne a hibát javítgassuk, hanem tulajdonképpen egy jó elképzeléssel nyúljunk mindjárt valamihez. Számomra nagyon fontos az a Konfúciusz gondolat, a tanítás szépségéről, és ebben minden benne van. Talán érdemes felidézni, azt mondja, hogy hallok valamit, azt elfelejtem. Ha látom, arra emlékszem. Ha csinálom, akkor megértettem. Ez a tanítás szépsége. Csinálni kell, megértem, és akkor az enyém. Abból lehet építkezni, azt lehet aztán egy előadó művésznek továbbadni.
0: A zenében megjelenő informatikát ön tanulta is. Versenyezni kell ma egy zenetanárnak, egy zeneművésznek a számítógépkel?
1: Hát talán nem versenyezni, de az előnyeit mindenképpen érdemes kihasználni. Az én pedagógiai munkámban nagyon fontos szerepe van a számítógépnek, hogy így mondjam, a kottagrafikának. Én kezdettől, amióta számítógépezgetek, teljesen autodidakta módon kottaíró programokat is használok. Mikor én felkészülök egy hangszeres órára, akkor sokszor kézirat le kellett kottáznom valamit, készíteni, vagy elő kellett keresni, vagy másolni, az nem is olyan jó dolog. Nekem összegyűlt rengeteg olyan nagyszerű zenei anyag, amit aztán tanítottam. És arra gondoltam, hogy ezeket egy kottába ki kell adni. És megjelent 4 kötetem. 1998-tól a legutóbbi pedig a tavalyi évben a kedvelt előadási darabok fuvolára és zongorára. Ezek annyira kedvelt előadási darabok, amiket a tanítványaimnak adaptáltam. Egyik sem fuvolamű. Mindegyik más hangszerre vagy énekhamra íródott. De ezeket átdolgozni, adaptálni szükséges. A zenepedagógia egyébként erről szól évszázadok óta. Persze vannak szerencsés hangszerek, zongora, hegedű, ahol hatalmas irodalma van, szinte beláthatatlan. Ott nem kell annyi átélni, ott vannak az eredeti művek, de azok a hangszerek, amik nem rendelkeznek ekkora repertoárral. A fuvola szerencsére nagyon nagy repertoár rendelkezik, főleg a barokkból, de abból aztán szeretnénk mást is tanítani. Például a zenei romantika, és erre nagyszerűek az átiratok. Hegedű művek. Én ugye hegedűs múltamból rengeteg mindent ismertem, zongora művek, Schubert dalok, bármit át lehet dolgozni, és ezek annyira népszerűek lettek, hogy ma már a fuvola pedagógia ezeket nagy-nagy sikerrel használja. A legutóbbi virtuózok nemzetközi versenyen az a kislány, aki fuvolában nyert, az én darabommal nyert, hogy így mondjam. Azt játszottam, mert ezek valóban kipróbált zeneművek, a pódiumon kipróbált művek. Tehát a gyakorlat igazolta, hogy ezek kedveltek, és nagyszerű hallgatni és játszani őket. Úgyhogy most a 4. kötet után eljutottunk odáig, ami egy abszolút szakmai elismerés, hogy a jövő évi országos tanulmányi versenyen ebből a kottából állították össze a kötelező anyagokat. Most már közel 60 ilyen zenemű van a 4 kötet, úgyhogy van válogatási lehetőség. Kezdő szinttől egész a művész szintig lehet használni ezeket a csodás kis zeneműveket, amik nem túl hosszúak, 5-6 percesek, tehát nagyszerűen megfelelnek a zenepedagógiának és a koncertpódiumon is.
0: Mesterpedagógus, hát ez csak papír, de ez az igazi visszaigazolása.
1: Igen, 2015-ben, mikor indult ez az új pedagógus minősítési rendszer, akkor itt elsőként egy kedves tanítványommal az iskolából jelentkeztünk erre, és akkor megcsináltuk ezt a mesterpedagógus minősítést. Ez viszont azzal is járt, hogy nekünk is minősítenünk kell pedagógusokat, amit én nagy örömmel tettem, és minden visszajelzés szerint a segítség, a támogatás, az újszerűség megmutatása nagyon hálás értékeléseket. Volt egy anonim felület mindig a minősítések után, ahol értékelték a szakértő munkáját, mert ez egy ilyen szakértői munka volt, és ott mindig maximális visszajelzést kap az ember, akkor azt gondolja, hogy jó, jó, amit csinál.
0: A művészi pályafutásának nem ad kisebb értéket az, hogy a fia jóval nagyobb színpadokra kerül.
1: Csodálatos élmény volt, hogy 2-3 éve, igen, ami Artisius díjat kapott Dávid, ez az első ilyen nagy elismerés számára. Ez a Magyar Szerzői Jogvédő Alapítvány szakmai díja, amit ünnepélyes keretek között adjak át. És én hát teljesen örömteli voltam, hogy kap egy ilyen szakmai elismerést, amit tényleg a szakma adja, Kossuth díjas zeneszerzők vannak a bizottságban, és így tovább. És egy hét múlva

0: ahol tanítványával együtt ért el.
1: Igen, ez is a tanári munkám kezdetétől, hát fontosnak tartottam, hogy a tanulóimmal megjelenjek szakmai versenyeken, kamarazene, ahol ugye fuvolás játszik mondjuk zongoristával, vagy hegedűvel együtt kamarok csoportot alkot, mert ezeken a versenyeken hát nyilván ilyen kamara összeállítással kellett indulni, és nem igazán értékelték a fuvolát. Általában a zsűrik összetétele, ugye a hagyományos hegedű, zongora, meg ilyenfajta formációk, és én akkor gondoltam, hogy hát mindenképpen a fuvola ma is a legnépszerűbb fuvós hangszer, többen tanulnak, mint az összes többi más fuvós szakon, és emiatt egy szakmai versenyre gondoltam, és 1991-től most már 12. alkalommal országos tanulmányi verseny van az iskolánkban, országos fuvola dúó és kis együttes versenyről van szó, ahol kimondottan a fuvola játék, együttjáték megmutatkozásának lehetőségei biztosítjuk a színpadon, és ebben a versenyben van egy olyan kategória is, ami diáktanár, mert a fuvola tanításban állandóan együtt játszunk a növendékkel. Akkor mutassuk meg ezt színpadon is. Sokszor szerepelünk is diákokkal, de hát most egy ilyen versenyszituációban is, és a külön érdekessége az, hogy ennek az országos tanulmányi versenynek, ami nagyon népszerű most már, idén is több mint 300 résztvevővel, ugye tanárokkal együtt voltunk jelen, kortárs művet is kell játszani. Mondottan 20. századi vagy mai, tehát kortárs zeneszerzők művét kell bemutatni, ez az egyik kötelező feladat, és egy mellett egy szabadon választott más stílusú zenét, úgyhogy ebben nagyon fontos terület az, hogy most is mi is egyébként a növendékemmel, akivel kiválóan szerepeltünk, harmadik díjat nyertünk, egy erre az alkalomra írt művet mutathattunk be, úgyhogy ez most már nagyon bővíti a szakmai repertoárt is, előadható műveket, a tanulandó műveket, és nagyszerű művek születnek erre a versenyre, és egyébként is érdemes ezeket játszani. Keresem magamban is azt, hogy hogy lehet megfogalmazni a zenének a zenén kívüliségét. És az ember sok mindent olvas, meg zseniális költemények vannak. Mindez a Babicsnak van ez a híres második énekében az a néhány sor, amit sokszor idéznek, de éppen azért mondanám most el ezt a három mondatot, mert mindig csak az utolsó pár szó hangzik el, ami így szól, és a zene megértésének is valami csodálatos megfogalmazása. Azt mondja, elmondom a titkát, édesem, a dalnak. Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Minden ember lelkében dal van, és saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek. Ennél gyönyörűbben senki nem fogalmazta meg.
0: Szopott zenét hallgatni?
1: Hogyne.
0: Furcsa ez a kérdés, persze, hogy Buzsikustól, de ami nem feladata, hiszen napi 24 órám a zenében van, és akkor még jön egy 25.
1: Hát, az a kikapcsolódás, igen. Éppen az utolsó zenének választottam is. Talán ugye ebben az életkorban meg zenei tapasztalattal nekem nem a zene a fontos, talán nem csak a zene, hanem az előadói megoldások is, úgyhogy ebben hihetetlen mini minden felfedezni valóban. Az, hogy látjuk azt, hogy például a nem európai zenekultúrák micsoda hatással vannak Európára, hogy ma már nemzetközi versenyeken az ázsiaiak, a távol-keletiek, tehát az európai zenekultúra az egy olyan egyetemes zenekultúra lett, érdekes módon, ami olyan csodálatos előadásokat szül, hogy hihetetlen ezeket követni. Aztán ott van az a kérdés, hogy ez a csoda gyerek szindróma, hogy fiatalok micsoda teljesítményekre képesek, ami engem annyira nem nagyon inspirál, de inkább a zene megértésének a csodálatos előadói elgondolásoknak a megmutatkozása. Éppen ezért választottam például egy olyan klasszikus zenét, ez nem zenetörténetileg klasszikus, hanem értékében a klasszikus Bartók koncertójának egy rövid részletét, ami a zseniális Kocsis Zoltán vezényletével szólalhatna meg most, talán az 5. tételből egy pici részlet. Sehol a világon nem játszánk így ezt a darabot. Van egy zseniális elképzelés, és annak megvalósításának minden nehézségét és minden csodálatos attitűdjét meg tudja mutatni. Bartók egyébként is az egyik nagy kedvencem, a ma már játszott Bach és Mozart mellett talán a harmadik legnagyobb. Egészen különleges művészet, amit ő koncertó kapcsán is elmondható, hogy 4 év hallgatás után ír egy ilyen művet Amerikában, egy olyan egészségi állapotban, hogy

szinte hihetetlen, hogy ilyen alkotó munkára képes, és egy olyan zenét, szerintem a 20. század egyik legnagyobb zeneművét írja meg, és valami olyan csoda ezt ma hallgatni, és látni azt, hogy a világ legnagyobb zenekarai játsszák ezt a művet, és senki nem játsza úgy, mint a magyarok, mint a Kocsi Zoltán előadásában. Ez valami egészen különleges zene.

0: Vendégem az Apáczai Csere János és Madács Díjas, Bónisz Bóna, a Nemzet Tehetségeiért Díjas Mesterpedagógus, a kétszeres Artisius Díjas, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett fuvola művész Kanyu András volt. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmester, valamint Mali Andrá gyártásvezető és a felelős szerkesztő. Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Tarnóczi László.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Karcagon FM 97,9. Rádió Színház.
2: A nyomorban érik a férfi erény, a tűzben tisztul az arany s ezüst.
3: Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. 5. befejező rész. A dervis hazatér.

örökre felejthetetlen számomra a perc, midőn holdfényes éjszakán Perzepolis romjai közé értem, hol órák hosszáig álltam néma csodálkozással a hajdani műveltség gigászi emlékei közt. Az esték, melyeket művelt lelkű perzsák társaságában, gyöngyöző serleggel a kezemben, dal és zene hangjai mellett töltöttem Hafiz sírjánál, és a kegyeletes órák Szádi mauzóleumában. E páratlan lelki gyönyörűségeim mellett rendkívüli módon megacélozott testemet rugékonnyá tette Sirázba és onnan vissza Teheránba való utazásom. Így körülmények közt nincs mit csodálni rajta, hogy visszatérve déli Perzsiából megmaradtam amaz elhatározásom mellett, hogy bármi történjék, elmegyek Bokharába. Föltartóztathatatlanul űzött előre a vágy, és e felindult lelki állapotomban esett meg az, hogy a török követségen történetesen ismerettségbe keveredtem egynéhány Mekkából Közép-Ázsiába hazatérő tatár zarándokkal. Könnyű elképzelni, milyen mély megdöbbenés fogta el a török követség jó lelkű tagjait, midőn tudtokra adtam el határozásomat, hogy e borzasztó külsejű, félig kiéhezett, rongyos, szennyel és sebekkel borított testű és őrültem fanatikus emberekhez szegődöm további utazásomban. Hajdár effendi, a teheráni török követ, ki áldott jó lelkű és a vallás dolgaiban rendkívül türelmes úr volt, megfenyegetett, hogy erőszakkal is visszatart, de amikor látta, hogy megáltalkodottságomon hajótörés szenved minden kérése és figyelmeztetése, maga elé hívta a kolduló karaván vezetőit, megajándékozta őket gazdagon, lelkükre kötötte biztosságomat, és formaszerű útlevelet állított ki számomra nevének aláírásával és hivatalos pecsétjével enévre, Hadzsi Mehemed Reshid Efendi. Mint hogy Mekkában sohasem jártam, és ennek következtében a hadzsi, azaz zarándok nevet jogtalanul viseltem, e hivatalos hazugság minden esetre különböző megítélés alá eshetik. De ez a hazugság nekem megmentette az életemet, és csak is ezt tette lehetségessé vállalkozásom sikerét, mert inkognitóban való utazásom válságos pillanataiban bizonyító erővel szólt mellettem, és célomhoz segített ez az útlevél.

0: Hajdár effendi mellett az osztrák születésű Bimsenstein doktor, a teheráni követség orvosa személyében leltem résztvevő lélekre, mely számos jelét adta sorsom iránt való különös érdeklődésének. Mikor látta, hogy az ő atyai tanácsai sincsenek rám semmi hatással, gyógyszertárába szólított, és három pilulát adott át eszókkal.
1: Fogadja ezt strichnin pilulákat, azért adom, hogy megmentsem önt a lassú kínhaláltól. Ha látni fogja, hogy már készülnek rá, hogy halálra gyötörjék a kínzó eszközökkel, vegye be ezeket a pilulákat, és sokkal rövidebb lesz haldoklása.
0: Sírva adta át a jó ember a három végzetes kis golyót, melyeket gondosan elrejtettem köntösön vattabélésébe. Értéktárgyaim közül csak egy ezüstórát vittem magammal, melynek számlapja iránytűvé volt átalakítva, hogy megállapíthassam vele Mekka és Medina fekvését. Néhány aranyat is rejtettem cipőm talpa és bélése közé. Úti társaim vagy más rabló lovagok kapzsisága ellen eszerint biztosítva voltam, és mert szándékosan ócska, viseltes ruhát öltöttem, és külsőmet illetőleg minden tekintetben igyekeztem legszegényebb úti társaim külseihez alkalmazkodni, nyugodt lélekkel indulhattam kalandos útamra, és hátam mögött hagyva Teheránt, utolsó állomás helyét a nyugati emlékeknek, a Kaspi-tenger partja felé irányozhattam lépteimet. Inkognitómat csak nagy lelki küzdelemnek szokatlan testi erőfeszítéssel való egyesítésével őrizhettem meg szerencsésen. Nappal épp úgy, mint éjszaka, álomban vagy ébrenlétben, egyedül vagy társaságban, ügyelnem kellett dervis szerepemre. Mindig résen kellett állnom, és a legkisebb hiba vagy mulasztás által sem volt szabad gyanút ébresztenem, vagy magam elárulnom. Jobbára ének idején, midőn körülöttem már mindenki elaludt, gyakorolnom kellett magam bizonyos arcfintorgatásokban, szemem és fejem elforgatásában. Igyekeztem utánozni a napközben úti társaimon megfigyelt taglejtéseket, így alig két hónap elmúltával viseletben, modorban és beszédmódban hűséges mása lettem hadzsitársaimnak, és egyes turkománok igazi kokántinak vagy kasgárinak tartottak. Arcom redőiben és bőröm folytonosság hiányaiban meggyülekezett a homok és a szenny, valóságos kérget vonva föléje, melyet a szent mosakodások nem vihettek le róla már azért sem, mert a pusztaságban a víz gyakori hiánya miatt a tejemmumhoz, vagyis a homokkal való mosakodáshoz kellett folyamodnom. Szakállam kusza és bozontos lett, szemem tüzesebben és vadabbul forgott, és járásom, esetlen formátlan ruhám, de tán a gyakori és hosszas lovaglás miatt is olyan nehézkessé, lomhává és ingataggá vált, mintha ifjú koromtól fogva mongol vagy török bandák közt éltem volna napjaimat.

0: Az a siker, melyel a természet nekem vad, de alapjában véve egyszerű gyermekei közt végigjátszottam inkognitó szerepemet, néha föl is hevítette képzelődésemet a ne továbbig. Emlékezem például egy eszeveszett gondolatomra, melynek kivihető voltát akkor nem is tartottam olyan természet fölöttinek. A Görgen táján és az Etregben lakó turkománok közt az idegen, Rum, vagyis nyugat felől érkezett szent férfiú tiszteletének és tekintélyének tetőpontján állottam. Özönlött hozzám a nép fiatalja és öregje, hogy kikérje áldásomat és betegséget gyógyító szent leheletemet. Amikor elém állott egy fehér szakállú aggastyán, ki valósággal az emberrablásba és gyilkosságba őszült bele, és nagyon komolyan így szólt hozzám.
1: Sejkim,
0: azaz sejkem,
1: mondd, mint vélekednél arról, ha egy nagyobb alaman,
0: rablóbanda,
1: élére állnál, s a te szent és áldáshozó vezetéseddel nagyobb szabású támadásra vállalkoznánk az eretnek síták,
0: azaz a perzsák,
1: országába. 5000 lándzsásról kezességet vállalnék. Erős vitézek és tűzvérű lovak nagyot művelhetnének Allah segítségével, ha támogatnál bennünket egy fatihával,
0: vagyis imádsággal. És most bizonyára azt hiszi a tisztelt olvasó, hogy érdeme szerint csak tréfával ütöttem el ezt az ajánlatot. Koránt sem, mert a vén turkomán farkas szavait nem tartottam merő képtelenségnek, és mindössze a némi aggodalmat keltettek bennem. Tudnilik, számításba vettem a perzsa hadsereg példa nélkül álló fejetlenségét és gyávaságát, és mert nagyon is jól ismertem a turkománok őrült erőszakosságát, rabló természetét és elszántságát, s tudtam, hogy egyetlen egy turkomán képes 10 perzsát is rabláncra fűzni. Agyamban megvillant ez a gondolat. Hopp! Mi volna, ha ilyen regényes csínyre vállalkoznál? Sahrut felől egészen nyitva áll a perzsa határ, és 5000 turkomán könnyűszerrel fölvehetni a harcot 10000, sőt, még több perzsával is.
1: Honnan vesz hamarosan ennyi katonát a perzsa sah?
0: Teheránban találnék egynehány kalandos olasz és francia tisztet, akik talán hozzám csatlakoznának. Minden esetre szerencsésen beüthetne támadásom a főváros ellen, és nincs benne semmi lehetetlenség, hogy ha csak egy nehány napra is, a perzsa trón birtokába jutnék.

0: hogy 5000 turkomán csak nagy bajjal volna a fegyelem láncában tartható, és hogy sikerem az európai politikára való tekintettel a legjobb esetben is csak pünkösdi királyság volna, arra gondolni nem akartam. Annyira benne voltam akkor a körülöttem levő középkorias világ párázatában, és fölhevült képzelődésem oly messzire kalandozott el a múlt idők mezőségein. Ahol inkognitómnak olyan emberekkel szemben kellett volna megállnia a tűzpróbát, kik Indiában és Törökországban való járásuk kelésük közben találkoztak európaiakkal is, természetesen kemény csatákat kellett vívnom, és valóban nagy veszedelemben forogtam. Ezekben a körökben nem találkoztam azzal az alázatos tisztelettel és bámulattal, mely az idegen férfit és a szent hadzsit megilleti, hanem inkább a fürkészőbb kérdésekkel nemzetiségemet, útazásom célját illetőleg. S a legügyesebb és legékesebben szóló feleleteim sem voltak képesek leszerelni a gyanakvást és eloszlatni a kételkedést. Ebben a tekintetben felejthetetlen az a kalandom, amelybe kívai utazásom közben az afgánokkal keveredtem. Az 1840-i brit okupáció idején az angol büntető bíróság elől megszökött Kandahárbeli, ki előbb a Kaspi-tenger mellett levő afgán telepen tartózkodott, és utóbb több éven át Kívában kóborolt, erősen állt amellett a véleménye mellett, hogy bármennyire otthonos vagyok a nyelvekben és az iszlám dolgaiban, mégis álruhába bújt európai, és következésképpen veszedelmes kém vagyok. Kezdetben a lehető legudvariasabb és legelőzékenyebb módon bántam vele, hízelektem minden tőlem telhető módon a hiúságának, de nem voltam képes lefegyverezni a gonosztevőt. És egy este csak hallottam, ahogy egészen mellettem így szólt a kervánbasinak, azaz a karaván fejének.
1: Fejemet teszem rá, hogy ez az ember frengi, sőt, hogy talán orosz kém, aki fel fogja írni ólom tollával minden hegyünket és völgyünket, minden patakunkat és forrásunkat, hogy az oroszok majdan vezető nélkül jöhessenek országunkba, és benneteket gyermekeitekkel és nyájatokkal együtt elraboljanak. De Kívában, hála a kán gondviselésének, készen várja a kínpad, és az izzó vas tüzén elválik majd, hogy miféle ércből van ő kelme.
0: Megőriztem hideg egykedvűségemet még a későbbi ehhez hasonló jelenetek közben is. De egy este, midőn ez az afgán a pusztán való átvonulásunk közben ópium pipáját szívva, nyugodtan ült előttem éjjeli fekvőhelyén, és a szemem a vízipipa fölött izzó parás fényénél összetalálkozott az ő mámorban úszó pillantásával. Nekem a következő pokoli gondolat lopódzott a lelkembe. Hogyan lenne, ha ennek az embernek, ki vesztemre tör, beledobnám egyik strichnin pilulámat a csészéjébe, amelyből éppen most szürcsöli a teáját. Ezen módon megmenekülnék tőle, és elérhetném tudományos célomat. Kivettem a pilulát ruhám béléséből, s egy darabig ott tartottam az ujjam közt, egészen közel a csészéjéhez. Az éjszaka halálos csöndje és ez ember ópium mámora kedvezni látszott ördögi szándékomnak. De midőn szemem az érzések tusája közben szétnézve az ég fényes világosságú boltozatára esett, lelkemet hirtelen megragadta a csillagtábor bűbájos ragyogása. A fölkelő hold első sugarai a szememre estek, megálltam, elszégyeltem magam a művelt emberhez nem méltó gondolkodáson, és a végzetes pilulát gyorsan elrejtettem ismét dervis ruhám bélésébe.

aki belekóstolt a vándor élet gyönyörűségébe, visszavágyik rá teljes életébe. A síma tenger sohasem oly szép és fenséges, mint a vihartól felkorbácsolt hullámok játéka. Sohasem szerettem a nyugalmat és a kényelmet, s nem is bánom, hogy ilyen a természetem, mert az élet két legnagyobb és legértékesebb kincsét egyedül neki köszönhetem. E kincs a tapasztalat és a függetlenség. Elválasztani egymástól nem lehet e két drágaságot. Legfőbb ékei azok földi életünknek, s boldoggá én is csak általuk lettem. Ha most, életem alkonyatán, visszagondolok átélt napom veszedelmeire, bajaira és küzdelmeire, csak is e két kincs birtokában lelhetem meg fáradalmaim legfőbb és méltó jutalmát. Tapasztalásaim értéke lehetővé tette, hogy valami csekélységgel hozzájárulhattam embertársaim felvilágosításához és tájékoztatásához. Ázsia véghetetlen útjait járva alakult ki bennem az a mély meggyőződés, amely szerint Árpád és Hadi népe, mely a 9. század utóján megalapította a mostani Magyarországot, határozottan török vándornép volt, mely jobbára a török népláncolatnak észak-nyugat felé szorított láncszemét alkotva az Urál folyó mellékéről a Volgán át Európába, illetőleg Pannóniába nyomult, és államot alkotott a mostani Magyarországon. Ami pedig a magyarok etnoszát és nyelvét illeti, az nem egyéb a legtarkább nyelvkeveréknél, amennyiben a török nomádok részben vándorlásuk közben temérdek velük törzsrokonságban álló finnugor elemet vontak magukhoz. De Magyarország síkföldein is találtak rokon népmaradványokat, velük lassanként elvegyültek, s így módon keletkezett Pannóniában a mostani magyar nép és a mostani magyar nyelv. A hazafiak szebbnek tartják az Árpád és sok százezer harcosának bejöveteléről szóló regényes hagyományt, mintha volna csak egyetlen egy nemzet is Európában, mely nem a legkülönbözőbb elemekből verődött össze, és nem később lépett csak fel a maga egészében. Amilyen gyöngék és korhadtak a vallás választó falainak alapjai, épp olyan gyarló anyagból valók a nemzetiség sorompói, melyekkel Európában el akarják egymástól különíteni és külön testekre akarják szakítani az embereket. Európa most élő nemzetei a lehető legkülönfélébb rokon és idegen fajok összeolvadásából támadtak, és fejlődésük rövidebb vagy hosszabb folyamata után legfőjebb, ha a nyelv, a szokások és a történelmi fejlődés közössége üti reájuk az úgynevezett nemzeti bélyeget. E meggyőződésem ugyanakkor ki nem zárhatja a büszke érzületet, amely magyar voltam okán tölti be szívem egészét. Ha mégis van, ami az emberben némiképpen meggyöngíti vagy megingatja a hazafiságot, ez a valami nem lehet más, mint az a szűkkeblűség és az a nevetséges előítélet, melyet a nyugati keresztény ember más vallású honfitársaival szemben tanúsít. Példának említem a magam esetét. Égtem a lelkesedéstől, midőn gyermekkoromban megismertettek a magyar nemzeti hősök életével. 1848 hősi korszaka büszkeséggel töltött el ifjú szívemet. De később is, midőn 1862-ben hazatértem Konstantinápolyból a Dunai Gőzösön és Mohácsnál először érintette lábam a haza földjét, térdre borultam, és igaz elragadtatásomban sírva csókoltam meg a hazai rögöt. Véghetetlenül boldog voltam, és valósággal úsztam az öröm tengerében. De csak hamar észre kellett vennem, hogy sokan, sőt a legtöbben nem tartják őszintének, sőt, fitymálják és gúnyolják magyar hazafiságomat, mert úgy mondották, a zsidó nem lehet magyar, hanem csak zsidó.
Én ellene vetettem, hogy vallás dolgában, mint a legtöbb művelt ember, voltaképpen agnosztikus vagyok, s ennél fogva már régóta kiváltam a zsidóság kötelékéből. Később hivatkoztam arra, hogy milyen halálos veszedelmek közt jártam a magyar őstörténelem kutatása érdekében, ami mégiscsak kétségbe nem vonható módon kipróbálta hazafiságomat, mint kevés emberét az országban. Sok más okkal hozakodtam még elő, de mind hiába volt. Mindenhol és minden alkalommal azzal a végzetes orfintorítással, azzal a kétértelmű válvonogatással, közömbösséggel és azzal a némasággal fogadtak, mely jobban öl a legnagyobb ékesen szólásnál.

föld, melyen Isten napvilágát megpillantottam, melyen bölcsőm ringott, s melyen ifjúkorom aranyos napjait éltem, az a föld nekem hazám, és az is marad. Szülőföldem ez a föld. Szívemen hordom örömét, bánatát, és mindig boldog voltam, ha egy vagy más módon hasznára lehettem Magyarországnak.

0: Elhangzott Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. 5. befejező rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2013-ban.
1: A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva, a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Két órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadott Iránban. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ismét felszólította Iránt, hogy engedjen betekintést az Egyesült Államok és Izrael által tavaly lebombázott nukleáris létesítményekbe. A szervezet elvárja azt is, hogy Teherán közölje, mi lett a sorsa az ott határolt uránnak. Irán válaszul felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi jogot megsértve bombázta le nukleáris létesítményeit. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatot. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására és személyes találkozót javasolt. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson. Hatan meghaltak, öt embert kórházban ápolnak. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyagtároló tartály megrongálódott. Tovább emelkedett a Fülöp-szigeteki földrengés halálos áldozatainak száma. A legfrissebb közlés szerint legkevesebb 35-en meghaltak, több mint 200-an megsérültek a 7,8-es erősségű földmozgásban. Több eltűntet még mindig keresnek. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A térségben néhány órára cunamiriadót rendeltek el. Sport. Először lett magyar bajnok az Újpest férfi futszál csapata, miután a bajnoki döntő tegnapi negyedik mérkőzésén 5-2-re legyőzte a Nyíregyházát. Végül az időjárásról. Jelenleg 11 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 17-21 fokot mérnek. Szinte mindenütt derült az ég, csak a Nyugat-Dunántúlon vannak helyenként fátyol felhők. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés valószínű. Délután főként a Kisalföldön, valamint az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 29-34 fok valószínű. Kedves hallgatóink, két óra.